0: nem állunk, tehát akkor már a 60 ezer versus 6 ezer, az már nem rossz. Nem rossz arány. A másik, ami elnézést, hogy próbálok finomítani, vagy próbálok másképp hozzáállni ez a dologhoz, az, hogy és a András felvetésére is némiképp választad ez, nem kell őrült nagy szakembernek lenni, gazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy egy, akár egy újságíró, vagy egy gazdasági újságíró megnézze a cégek alapvető dokumentumait, éves jelentés, könyvvizsgálói záradék, mit tudom én mi, hogy lássa a trendet, lássa azt, hogy a cég milyen irányba halad, és mik azok a dolgok, mik azok az események, amik gyanút keltenek. És akkor utána lehet a következő lépést megtenni, hiszen ma már a minden banki átutaláson keresztül megy, aminek nyoma van. Európában, Magyarországon, sőt világszerte. Nem az a helyzet, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor az offshore cégekkel praktikusan azt csinált valaki, amit akart, mert úgyse tudtak nyomára jutni. Itt pár perces munkával kiderülhet a pénzmozgás, kiderülhet a tulajdonosváltás, és. Tehát nem azt akarom mondani, hogy könnyű lesz ez a munka, de sokkal-sokkal könnyebb, mint azt gondolják, és ilyen szempontból ne aludjanak nyugodtan a neres jó emberek, mert a bárd a fejük fölött van.
1: Ez izgatja az embereket, hogy például az említett fórumban már így észlelem, hogy Orbán Viktorig elérhetnek-e majd ennek a hivatalnak a tevékenységének a szálai, és ha igen, akkor mikor és miért nem azonnal?
2: Azt én is érzékelem, hogy már megindult, vagy megkezdődött egyfajta türelmetlenség a Tiszás szavazók között, vagy legalábbis a kemény mag között, mert nem értik, hogy van még Mészáros Lőrinc szabadlábon, Orbán Viktor szabadlábon meg a társai. Hát ez úgy lehet, hogy addig jogállamban legalábbis, amíg nincs komoly gyanú az érintett személyekkel szemben, addig természetesen megírjeti őket a szabadság, tehát az, hogy szabad lábon legyenek. Így is számomra eléggé aggasztó, hogy az ügyészségi váderedményesség az 97-98%-on van. Tehát
1: de ez 50 éve így van egyébként.
2: Hát
1: ez
2: jó,
1: nem a modern
2: csak itt valami nem kerek. Tehát vagy az van, hogy a büntetőbírók könnyen azt mondják a vádiratra, hogy igen, elfogadjuk, oké, vagy pedig az ügyészség hihetetlen jó, tehát a világ legjobb ügyészsége dolgozik Magyarországon. Tehát azt akarom mondani, hogy értem a türelmetlenséget, de ha jogállam van, akkor nem mehetünk el ököljogállamba, hogy annak idején Árkus József megfogalmazta. Úgyhogy erre figyelni kell, és van még egy politikai vetülete is. Szerintem Magyar Péternek nem érdeke az, hogy Orbán Viktor börtönbe kerüljön. Magyar Péternek jelenleg kifejezetten jó, hogy Orbán Viktor a meglehetősen népszerűtlen Fidesz élén van, mert ő testesíti meg a múltat. Persze jó lenne, hogyha az, hogy egy nagyobb fontosságú politikus börtönben vagy nem, azt nem egy adott politikus szempontjai dönteni.
3: Hát vitatkozom, mert politikailag a Tisza népszerűség és a Fidesz népszerűsége szempontjából abszolút áll, amit mondasz, de gyakorlatilag a rendszerváltás, most Magyar Péter nevében beszélek, mert nem nevében beszélek, hanem azt beszélek, amit ő gondol és mondott a kampányban, hogy a rendszerváltás az éppen arról szólt, hogy a Döbrögi, meg a nem tudom, voltak még egyéb jelzők, 60 puszta ura börtönbe menjen, pont. Tehát, hogyha nagyon lehet...
2: Ezt Magyar Péter szó szerint egyébként nem mondta. Mindig volt egy apró betűs mondata, hogy nem a Magyar Péternek kell eldönteni, hogy kikerüljön börtönbe, viszont abban igazad van, András, hogy a szavazói, akik hallgatták Magyar Pétert, lehet, hogy azt értették bele, hogy a rendszerváltás azt jelenti, hogy akik sok vagyont loptak, azok majd szépen börtönbe kerülnek.
3: De nem csak, hogy értik ezek az emberek, hanem akarják. Ez a rendszerváltásnak a lényege. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. MNB kitalicskáznak több száz milliárd forintot. És azt látják, hogy azok az emberek, akik az akkori elnökhöz köthetőek, azok Lamborghiniket, Porsche-kat, dubai, New York-i, meg egyéb villákat vesznek. Tehát a napnál is világosabb, hogy ezek az emberek csak egy, nem tudom, eladásból vagy kis bizniszből nem tollasodhattak meg úgy, tehát valószínűleg ellopták ezt a pénzt, takarodjanak a börtönbe, mondják az emberek. Uh-huh. És hogyha a nyomozás, amely nyilván a NER alatt logikusan állt, hát most azért felpöröghetett volna már annyira, hogy ezek közül az emberek közül, hiszen ha csak laikusként rátekintünk, egyértelműnek tetszik a tényállás, vagy legalábbis logikusan levezethetőnek tetszik a tényállás, már valami fajta eredményt kellett volna felmutatni. Tehát, hogyha később majd tanuljuk azt, hogy mi történt, amikor a Tisza kétharmaddal, minden idők legnagyobb kétharmadjával elsöpörte a NER-t, akkor valószínűleg az lesz ennek a fejezetcímnek a mottója, hogy Orbán Viktor, vagy Orbán Viktor rendszere volt, Orbán Viktor börtönben és a társai börtönben. Gyakorlatilag ez lesz az eszenciája ennek.
0: Figyeljük! De, bocsánat, de ez kapcsolódik nagyon szorosan a politikához. Mert ugye nyilvánvaló, hogy a Matolcsy klán és azok a, hogy mondjam, szatellit idézőjelben vállalkozók, akik tevékeny segítséget nyújtottak ahhoz, hogy ez az 5-600 milliárd, nem tudjuk egyébként, ez kikerüljön a közvagyomból, és ebből parádézzanak itthon és külföldön is. Tehát ez az egyik rétege a dolognak, de van egy másik rétege, ami az alapítványok része, és ott pedig aztán tucatjával vannak érintett fideszes politikusok is, hiszen a kuratóriumi vezetők tették lehetővé, hogy ezek a pénzek kimenjenek onnan. Mondjuk Lezsák Sándor, aki az egyik ő kuratóriumi tagként ugyanúgy felelős a kuratórium vagyonáért, mint mondjuk egy cégvezető.
2: De nem érdekes az, hogy Magyar Péter olyan nagyon sokat nem beszélt a Matolcsy klánról, vagy az MNB alapítványainak az ügyeiről, pedig ő szereti egyébként az elmúlt 16 évet a parlamentben hétről hétre pellengére állítani. Érintőlegesen, de hogyha megnézzük a fókuszt, tehát hogy milyen ügyeket szeret kiemelni, például az egyik Orbán kormánya egyik menekült táboráról nagyon hosszan beszélt, ahhoz képest az alapítványi dolgokról sokkal, de sokkal kevesebbet.
0: Nem is kell
2: de lehet, hogy majd fog változni.
0: Cselekedni,
2: helyzet, nem tudom.
0: Igazad van, nem beszélni kell, cselekedni. Kellene.
1: Reklám következik, kedves nézők, aztán megmutatjuk, hogy mit ajánl Lechva lesz a szolidaritás legendás lengyel alakja Orbán Viktornak néhány perc múlva.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a műsort. Ígértem, hogy megnézzük, hogy mit üzent, illetve mit mondott Lech Wałęsa, korábbi lengyel elnök, a Szolidaritás Mozgalom legendás alakja. Egy minapi budapesti konferencián találkozott Magyar Péterrel, és azt nyilatkozta most a HVG-nek, hogy megkérdeztem tőle, mármint magyartól, már börtönbe csuktak valakit? Erre Magyar azt mondta, nem. Én erre azt válaszoltam, hogy akkor dolgozzanak gyorsabban. Szóval arról beszélgettünk itt a szünetben, állítólag ez a legizgalmasabb rész az ilyen műsorokban, amit a kedves nézők nem hallhatnak, hogy ki mit gondol úgy igazából. Tehát arról beszéltünk, hogy Orbán Viktorral kapcsolatos vizsgálat az megtörténhet-e, kinek milyen érdeke fűződne, illetve ellenérdeke politikai értelemben ehhez.
2: Szóval nekem az az aggályom Orbán Viktor esetleges börtönbe kerülésével, őrizetbevételével kapcsolatban, hogy most tegyük félre, hogy jogilag megalapozott lenne, vagy sem, mert ezt mi nem tudjuk pontosan, hogy mártír keletkezne belőle politikailag, legalábbis a Fidesz még megmaradt tábora egy része számára. Én nem állítom, hogy most a Fidesznek még megmaradt 1,2 millió szavazója, egy az egyben 100%-ban kimenne tüntetni. De azért elég látványos tüntetés, meg kisebb zavargás lehet csinálni, akár néhány tízezer emberrel is. Tehát ennek azért megvan a kockázata. Tehát nem véletlenül fogalmaztam úgy az első részben, hogy jelenleg Magyar Péternek pont jó az a helyzet, hogy a Fidesz népszerűsége nagyon lezuhant. Hát gondoljunk bele, hogy a régi szép időkben a Fidesz népszerűsége 45-50% körül volt, 22-ben 54%-kal nyert a Fidesz. Ehhez képest most vannak 20% környékén. Tehát Magyar Péternek most egyelőre Orbán Viktor nem egy túl veszélyes ellenfél, de hogyha mártírt csinálnak belőle azáltal, hogy őt mondjuk előzetes letartóztatásba helyezik, akkor az már kellemetlen. Én azt gondolnám, hogyha nem Orbán Viktort vennék őrizetbe, hanem mondjuk mást, aki közelben van, de komoly gazdasági tevékenységet végzett, azért még a fideszes szavazók sem hullajtanának sok könnyet. Tehát emlékezzünk arra, hogy a Lázár Infók idején magukat fideszes szavazók valló polgárok mondták azt, hogy őket idegesíti a NER oligarcháknak az életvitele. Hogyha közülük kerülne valaki rácsok mögé, nem hiszem, hogy értük nagy forradalom, meg több tízezes tüntetés tör neki.
3: Én annyiban másképp látom, bocsánat, hogy ha Orbán Viktor börtönbe kerül és mártír lenne, és ezt abban az értelemben érted, hogy akkor egyfajta ilyen népmesei hősé lényegű lát, aki majd újra feltornázza a Fidesz, hiszen igazságtalanul zárták börtönbe, vagy valami ilyesmi, akkor én ezzel azért nem értek egyet, mert szerintem a magyar társadalom az elmúlt 16 évben egyetlen egy dolgot tanult meg nagyon pontosan, az, hogy Orbán Viktorral és rendszerével, Orbán Viktorral soha többet. Tehát nincs még az az Isten, hogy ez az ember bármilyen formában visszakerüljön a hatalomba. Ezt tanulta meg a társadalom, és szerintem ez az elsöprő erős kétharmad, amelyik a Tisza győzelmét eredményezte, az pontosan ebből a gondolatból.
2: Azért a Fidesznek még volt 2,4 millió szavazója.
4: Volt.
2: Április 12-ig.
3: De már nincs.
4: Múlt idő.
2: Egy millió még mindig van.
4: Egy dolgot nem tudunk szerintem. Egyet tudunk, a több, finomítok, egyet tudunk, a többit nem. Balási Gyula énekelt. Ez nagyon valószínű. Több helyről megerősítették nekem is, de gondolom András istól, hogy az az interjú, amit a Kontrollnak adott, az nem 20 perc volt, vagy fél óra volt, hanem ez egy két és fél órás interjú volt, amiben nevek, számok, időpontok is elhangzottak. Tehát ő már borította a bilit, és azt nem tudjuk, ez az egy, a többiről mondok most két mondatot, azt nem tudjuk, hogy hányan énekeltek már, hogy így mondjak. Mert én azt más forrásokból tudom, hogy a NER lovagoknak egy jelentős része egymást tiporja le, hogy vádalkut köthessen. És ez nagyon valószínű az előbb elmondottak miatt is, hogy nehéz ki a pénzt kicsatornázni Magyarországról, stb. Tehát elemi érdekük, hogy valamilyen módon búcsú cédulával megváltsák a a börtönt, vagy egy kisebb mértékű büntetést kapjanak.
2: Egy biztos. Orbán Viktor esetében is áll az, ami minden egyes ember esetében kell, hogy igaz legyen, a jogállamiság útjáról nem szabad letérni. Tehát Orbán Viktort csak akkor szabad őrizetbe venni, hogyha megalapozott, bizonyítékokkal alátámasztott, hogy gyanú van ellene, akkor természetesen miután mindenki egyenlő, meg kell indítani ellene az eljárás, de csak is megalapozott gyanú esetén.
1: Az előbb, amit mondtál, hogy Magyar Péternek érdekében állna, avagy sem, abból akár azt is ki lehetett hallani, de nem feltételezem, hogy te erre gondolsz, hogy Magyar Péter bármilyen módon befolyásolja azt a döntést, hogy akkor megtörténjen egy ilyen bűnügyi cselekmény, avagy sem. Tehát gondolom nem erre gondoltál, de jogállami keretek között
2: jogállami
1: ez nem fordulhat
2: keretek
1: elő.
2: Között, jogállami keretek között, és erről Magyar Péter is szokott beszélni, az állam vezetője, a miniszterelnöknek tilos beavatkozni konkrét egyedi büntető eljárásba, mert onnantól kezdve a politikai önkény ösvényébe megyünk, hiszen hogyha a miniszterelnök, a mindenkori miniszterelnök döntheti el, hogy ki ellen, hogy menjen büntető eljárás, az egy nagyon rossz dolog. Tehát amikor Rogán Antal például még miniszterként kifogásolta az egyik hatósági vagy bírói ítéletet egy szlovákiai egy szlovákiai hölgy kapcsán, aki autóbalesetbe keveredett, az sem volt helyes. Tehát egy politikus nyilvánosan ne kommentáljon lehetőleg egyedi büntetőügyeket. A miniszterelnöknél meg azért veszélyes a dolog, mert ő, mint az állam feje, közhatalom élén áll, tehát hatóságok fölött diszponál, ő nevezhet ki egy csomó embert, vagy hagyhat jóvá kinevezéseket, tehát akaratlanul például a rendőrség közvetetten a miniszterelnök befolyása alatt áll, nem csak Magyar Péter, Orbán Viktor idején is így volt, meg korábban is így volt, tehát nagyon fontos az, hogy a mindenkori miniszterelnök távol tartsa magát az egyedi büntetőügyek.
3: Egyetlen egy mondatos kiegészítés, hogy eddig most Orbán Viktort ilyen korrupciós keretben beszéltük el, tehát hogy hogyan segítette hozzá magát és a családját ahhoz, hogy méretetlen vagyongyarapodása legyen. Azt elfelejtjük közben, hogy van egy konkrét ügy, amelyben egy ügyvédi iroda is konkrétan kimondta azt, hogy ez az ügy elérhet Orbán Viktorig, ez az aranykonvoj ügy. Igen. Nyilván egy magára valamit az ügyvéd, lárpurlár nem mond ilyet, hanem van valami fajta megalapozott gyanúja, hiszen részt vesz a valamilyen formában ugye a nyomozati cselekményben, vagy legalábbis a védelmét ellátja azoknak, akikkel szemben beavatkozott Orbán Viktor, és így tovább. Szóval, hogy azért, ha esetleg megúszná ezt a korrupciós történetet, ha és amennyiben megállna a vád, hogy a korrupciós ügyek azok elérhetnek hozzá, hogy valóban ez így történt, akkor még mindig ott van az aranykonvoj ügy, amely talán a legnagyobb fenyegetést jelenti számára a pillanatban.
1: Illetve ott van még az NK ügy is, de visszatérve arra, tehát, hogy nem szerencsés, hogyha egy miniszterelnök bármilyen módon olyan jeleket küld, ami arra utal, mintha beavatkozna. Mit gondoltok arra, hogy például Magyar Péter, amikor kivonult a minap az ellenzék, azt mondta, hogy innen könnyű kivonulni, de vannak olyan helyek, ahova ha bekerül az ember, nem könnyű kivonulni, tik-tak, tik-tak, tehát mindenki érti, hogy miről beszélt, de a kérdésem az, hogy most akkor egy picit, mintha előrevetíteni, hogy ő már biztos abban, hogy például ott a Fidesz frakcióból egy-két ember majd nem fog tudni.
2: Csak egy mondat. Amíg ellenzéki vezetőként mondott ilyesmit, addig lehetett mondani, hogy hát jó, hát egy ellenzéki politikusnak ez a dolga. De onnantól kezdve, hogy valakinek hatalma van a kezében, és úgy mond ilyet, erre azért jobban kéne vigyázni.
4: Jobban kéne vigyázni, persze fogalmazhatna szofisztikáltabban is, de akkor nem a Magyar Péter lenne. Hát éppen azt idézőben zabálják a tévénézők most a parlamenti közvetítésben, hogy ki mondja azt, amit ők otthon a tévékészülék előtt mondják, a tévénézők most a parlamenti közvetítésben,

0: És akkor elmondja, jaj, de jó, hogy helyettem mondja el, végre valaki. Nem?
1: Igen, csak vajon ez a polgár mennyire van tudatában annak, hogyha a jogállamiságot a büntető eljárás betartják, akkor az ilyen büntető ügyek nem fél év alatt mennek, vagy nem egy év alatt, hanem hogy lehet, hogy 2, 3, 4 év alatt. Tehát láttunk már az elmúlt 36 évben valami iszonyatos, hosszan tekergő büntető.
2: Hát ügyek. Mondok egy példát, van a lombkorona sétány, ahol nem volt lombkorona. Az egy 2018-as ügy, és most került vád alá a polgármester, tehát az nem egy bonyolult ügy, 8 év kellett hozzá. Hát mondjuk ezért szerencsés most nem ellenzéki szempontból, tehát a mostani kormány tisztás oldal szempontjából, amit említettél, az aranykonvoj ügy, illetve az NK botrány, mert hogy ott viszonylag gyorsan célba lehet érni.
0: Bocsánat, még egy dolog, tényleg itt a harmadik, amit mondtál, a jegybanki történet. Hiszen az állami számvevőszék tavaly februárban letette már a jelentését névvel, címmel, telefonszámmal. Érthetetlen nekem is, hogy miért nem mennek ezen tovább. Hiszen nem kell, egy állami felügyelő szerv tette le az aktát. Kérem, tessék kinyitni.
2: A Transparency már 2016-ban részletes feljelentést tett többször is, csak ugye visszadobták.
0: Így van.
2: Jó, azt javaslom, hogy most váltsunk témát, lett volna még itt korrupciós történet, de van még egyéb is. Nézzük most az egészségügyet, ugyanis ma a parlamentben Hegedűs Zsolt beszélt napirend előtt, és ismét megígérte, hogy plusz 500 milliárdot adnak évente az ágazatnak. Nézzük meg a bejátszást.
3: A szokásostól eltérően nem Magyar Péter, hanem az egészségügyi miniszter szólalt fel a kormány nevében napirend előtt a parlament keddi ülésén. Ki kell mondaniuk, a magyar egészségügy nagyon beteg, fogalmazott Hegedűs Zsolt. Mint mondta, egy olyan rendszert örököltek, amelyben túl sok beteg vár túl sokáig. Az emberek bolyonganak az ellátás szintjei között, miközben orvosok, ápolók és szakdolgozók tízezrei hiányoznak. Szabai szerint folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kialakítása, és visszaadják a Magyar Orvosi Kamara autonómiáját. Azt ígérte, évente legalább 500 milliárd forint többletforrást adnak az állami egészségügynek. 3,6 milliárd forintot különítettek el a kórházi klímarekonstrukcióra. Szeptember 1-től pedig nullára csökkentik a vényköteles gyógyszerek áfáját.
2: Akkor kezdjük azzal, hogy próbáljátok meg befolyásolni a kedves nézőket, tehát hogy válaszoljatok ti most a nap kérdésére, ami így szól, hogy számítotok-e érdemi javulásra már ebben az évben az egészségügyben? Igen, nem?
0: Sajnos nem.
2: Attila?
1: Sajnos nem.
4: Sajnos nem.
2: Jó, most még nem nézzük meg a végeredményt, mert vannak itt adatok, tehát ez az 500 milliárd mihez képest szokták volt mondani. Az idei költségvetésben az egészségügy költségvetésének főszege 3919 milliárd, tehát ehhez képest azért nem jelentéktelen az 500 milliárd. Ugyanakkor azt mondja a miniszter, hogy itt több ezer orvos, nővér, ápoló hiányzik, tehát ezeket az embereket nem lehet pótolni most 500 milliárddal, meg nem lehet gyorsan pótolni.
1: Nagyon mély problémák vannak. Ami nekem azért feltűnik a miniszter mai beszéd alapján is, hogy van azért különbség az egyes minisztériumok ereje és hatékonysága között, mert például Vitézi Dávidnak elég volt 2,5 hónapa ahhoz, hogy egy komplett 10 vagy akár 15 évre szóló részletes fejlesztési tervet tegyen le. Én úgy látom, hogy az egészségügyi minisztérium ehhez képest talácstalanabb, még mindig egyeztet, még mindig arról beszél, hogy elő kell készíteni, hogy majd lesz plusz 500 milliárd forint, de például azt se tudjuk, hogy ezt az 500 milliárd forintot pontosan hogyan költenék el. Tehát megmondom őszintén, hogy lassúbbnak érzem az egészségügyi minisztérium eddigi tevékenységét, és az az igazság, hogy az egészségügyi miniszter ma olyan nagyon nagy újdonságot egyébként nem mondott ahhoz
2: semmit
1: képest,
2: nem mondott
1: az előbb így van, tehát amit az előző két és fél hónapban már láthattunk tőle, tehát ami igazából feltűnő volt, az a Takács Péterrel való csörtéje aztán a viszontválaszban, és akkor felállva tapsoltak a Tiszás képviselők. Ez egyébként új divat a magyar parlamentben, hogyha van egy nagy jó beszéd, akkor a Tiszás képviselők felállnak, és akkor tapsolnak.
0: Hajrá. Jó, hát... De Attila, igazságtalan vagy, ne haragudj. Abszolút igazságtalan vagy. Na. Van egy újonnan létrejött minisztérium. A közlekedési tárc

0: Tának volt előzménye, voltak tervek, voltak szakemberek, voltak bizottságok, voltak, és ez a lényeg, uniós pályázatok. Megnyert uniós, és meg nem nyert uniós pályázatok voltak. Nem lehet összehasonlítani azzal, hogy most áll fel egy minisztérium, tizen nem tudom hány év után, össze kell szedni az embereket, föl kell állítani a szervezetet, át kell tekinteni, hogy mi van, és amúgy mellékesen meg kell nézni, hogy ki mit honnan lopott el.
1: De Péter, engem hát, az zavar, hogy én nagyjából ugyanazokat hallom a minisztertől, mint amit másfél évvel ezelőtt a Tiszapár rendezvényén elmondott. Tehát azt gondolnám, hogy...
2: Ez mondjuk önmagában még rendben van, hogy legalább nem kevesebbet mond.
1: Csak 2,5 hónapot tölt el már a hivatalba. Tehát én szeretnék most már miniszteri elképzeléseket is hallani, amelyek részletezik a Tisza választási programját. Én Vitézi Dávid azért kell, hogy megdicsérjem, mert ő tényleg szemmel láthatóan ki tudta jól használni a
2: kétiségonat. Neki van kormányzati múltja, már volt államtitkár.
1: Ez azért látszik, ő néhány hónapot volt államtitkár, egyébként egy kis kiegészítés. Értem, amit mondasz, hogy ez egy új tárca, de azért az egészségügyi tárcának, vagy az egészségügyi szakpolitikának is vannak uniós előzményei. Tehát a helyreállítási alap, a helyreállítási terv, még a régi verzió is már tartalmazott egészségügyi fejlesztéseket. Tehát nem teljesen a nulláról kell indulni az egészségügyi tárcának sem. Én egy kicsit, legalábbis kívülről nekem szegényesnek tűnik az egészségügyi tárca eddigi munkája, de hát, ha összeszedik magukat, én kívánom, hogy így legyen.
3: Két apró megjegyzés. Az egyik az az, hogy a legoperatívebb és legprofessionálisabb miniszter Vitézi Dávid. Ez eredményességben is megmutatkozik, tehát szerintem ez ténykérdés. Egyébként pedig abban az országban élünk, ahol egy nagyon kedves idős barátom karácsonyra csípőprotézist kapott. Ezt most értsük jól, mert ugye akkora volt a várólista, és akkor a család összedobta, és akkor karácsonyra ott álltak, hogy a fánál mindenki sírt, meg Jézuska, meg egyebek, akkor hát itt a csípőprotézis, hogy akkor el tudsz menni majd, mert akkor magámba megvettük neked több millió forintért. Egy elemet mondhattam volna most így 160 elemet, az egészségügyből folyamatos forrás kivonás történt, az oktatásból is az elmúlt 16 évben. Ez a pénz, ez jól látható különféle stadionokban, futballista fizetésekben és egyebekben, mert nyilván oda allokálták ezeket az összegeket, tehát miközben azt állítom, hogy Vitézi Dávid, bár ugye nem összehasonlítás, a legprofessionálisabb és a legoperatívabb miniszter, hegedűs miniszternek a dolga rendkívül összetett és rendkívül kemény, igen, egyfajta türelmetlenség, illetve hogy mondjam, operativitás, hogyha jól értem, akkor az, mint hogyha hiányozna jelenlegi szakaszából a miniszter úrnak, vagy legalábbis a tárcának a munkájából, és nem véletlenül mondtuk azt, hogy ebben az évben már alig, ha várhatunk ettől nagy javulást, de száz szónak is egy a vége, itt hosszú éveknek kell eltelni, amíg egyáltalán el fogunk érni egy normális középszintű ápolási szisztémát, és igen.
0: Egyetlen egy dolgot hadd mondjak, ami azért csebbe a tengerként, azt ugye éppen a hegedűs miniszter úr mondta pár héttel ezelőtt, hogy azt hiszem, hogy szeptemberre meglesznek az adatok a kórházi fertőzésekről. Igen. Na most lehet, hogy én balszerencsés vagyok, egy csomó ismerősöm, barátom kapott olyan fertőzéseket kórházba, amit vagy nem élt túl sajnos, vagy pedig nagyon komoly következményei voltak, több hónapos kórház, és még ez sincs meg a, és nem véletlenül nincs meg, mert vannak, akik azt mondják, hogy a magyar kórházak fertőzési aránya az uniós átlag sokszorosa. És csak akkor egyet emeltünk ki, egyetlen nagy aspektust.
2: Mielőtt a napkérdését megvitatnánk, egy gyors reakció arra, hogy tehát stadionokba ment a pénz egészségügy helyett. Tehát erre mondta Harrach Péter annak idején, ha emlékeznek a kedves nézők, hogy ez is az egészségügy része, mert ha kimennek a stadionba, ott jó levegő van, és az jó tesz a tüdőre. Most nem poén volt tényleg. Na nézzük akkor a napkérdését. Ön számít érdemi javulásra az egészségügyben még ebben az évben? Nézőink azt mondják 64%-ban, hogy igen, számítanak érdemi javulásra, 36%-uk mondja azt, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy ma is szavaztak. ez a kutatás nem reprezentatív, hanem az ATV nézőinek, az aktuál nézőinek a véleményét tükrözi. És akkor néhány jellemző komment. Júlia, igen, de 16 év rombolásának helyreállításához időre van szükség. Marian, nem biztos, az viszont igen, hogy mindent megtesz a kormány ennek érdekében. Anita, már most is van javulás, van WC-papír, fertőtlenítő, ahol tudták, helyrehozták a légkondit, és dolgoznak a fizetések rendezésén. Piroska, valamit fog javulni, de csodák nincsenek. Zsuzsi, semmi jóra nem számíthatunk ettől a kormánytól, ez tiszta cirkusz, amit nap mint nap láthatunk. Áron, ehhez idő kell, szakemberek, orvosok, ápoló személyzet, eszközök, nem megy egyik napról a másikra, a leromlott épületekről nem is beszélve. Elek, maradjunk abban, hogy bizakodunk. Csaba, mostanában anyám miatt sokat járok kórházakban, nem változott semmi az elmúlt 20 évben, sok ezer milliárd forintra lenne szükség. És végül Károly, igen, mert végre hozzáértő szakember vezeti a minisztériumot. Az utolsó témához érkeztünk, megnevezték Zsolti bácsit, a KDNP pedig feljelentést tesz. Nézzük a bejátszást.
4: Hazugság. Képtelen hazugság, ezt írta a kereszténydemokrata néppárt annak kapcsán, hogy Bangó Sándor a Szőlő utcai javítóintézeti ügy egyik tanúja a közösségi médiában. Semmilyen Zsoltot nevezte meg Zsolti bácsiként. A Fidesz-KDNP szerint a bejegyzés rágalmazás és hazugság, ezért megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Azt írták, hányattatott életútját tekintve Bangó Sándor is áldozat, de ez nem menti fel az általa elkövetett bűncselekmény alól. A legsúlyosabb felelősség azonban politikai kihasználóit, felbújtóit terheli, fogalmaz a közlemény. Facebook bejegyzésében Bangó Sándor öngyilkossággal is fenyegetőzött. A 24.hu-nak Juhász Péter, akinek a műsorában Bangó korábban nyilatkozott, azt mondta, Bangó biztonságban van, tudomása szerint orvosi megfigyelés alatt áll.
2: Hát én eldobbantanék erről az ügyről, tehát hogy ez lenne nálam az apropó, és arra térnék rá, hogy a Szőlő utcában, amióta elvitték Juhász Péter párt, nem nagyon hallottunk semmit, illetve néhány másik munkatársat szintén letartóztattak, de hogy Juhász Péter párt kihallgatták volna, mondott-e volna valami érdemit, kik voltak az árendőrök, akik ott megjelentek 5-10 éve, szóval, hogy teljes csend van, mint ahogy a Kándre miért kapott kegyelmet, kérdésben sincs semmi előrelépés hónapok óta.
1: Lám, kormányváltás van, de a büntető eljárás és a rendőrség malmai úgy látszik még itt-ott lassan őrölnek. Én azt gondolom, hogy a kormánynak itt annyi felelőssége mindenképpen volna, hogy a rendőrséget minél hatékonyabbá tegye. Ehhez nem elég 3 hónap, én ezt elismerem kétségkívül, de lassan el kéne komolyan gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a rendőrséget gyorsabbá tenni, akár pénzt előteremteni új rendőrök beállítására, illetve a büntető eljárások esetleges gyorsítására, mert az tényleg hát gáz, hogy úgy mondjam, hogy a Szőlő utcáról már mióta hallunk, meg erről a Zsolti bácsis történetről, és hát erről telik az idő.
0: Erről csak az jut eszembe, hogy tud úszni? Nem. És ha kifizetjük, szóval itt az a helyzet, hogy tényleg az első beszélgetésünk első részében megemlítettük ezt, hogy nem tudjuk, hogy milyen idézője szennyezettségű az ügyészség, a rendőrség, a nyomozószervek, a titkosszolgálat, hogy kiknek az érdeke az, hogy ez ne derüljön ki, vagy húzzák, halasszák egész addig, ameddig lehetséges.
3: Én amennyire tudom, ez egy ilyen titkosabb, nyilván ugye ez nagyon szenzitív ügy, ugye nagyon sokan megnyomorodtak ebben az ügyben, nagyon sokan pedig úgy jártak el, ahogy nem kellett volna, tehát ez egy titkos és szenzitív adatok nyomán felfejlesztendő ügy, amely szerintem nem véletlen, hogy nem kapnak egyes részletei teret a nyilvánosságban. Én azt gondolom, hogy ennek azért lesz a nap végén egy végpontja, amelyben nem csak azt tudjuk meg, hogy mi történt konkrétan a Szőlő utcában és egyebekben, hanem azt is, hogy a bicskei ügyben mi az igazi konklúzió. Szerintem ennek a kormánynak az alapvetése az is, hiszen gyakorlatilag a bicskei ügyből pattant ki Magyar Péter személyisége is, meg az egész mozgalom, illetve pontosabban már volt előtte egy mozgalom, amelyikre influencer mozgalom, amelyikre Magyar Péter nagyon ráérzett, és a tömeg is Magyar Péterre. Szóval szerintem ennek a nap végén lesz majd eredménye, de ez nem most lesz.
2: ez a mai végszó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük szépen a figyelmet, további jó tévézést, a viszontlátásra.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Róna Széki Péter a vendégem, vele folytatjuk a Start Plus-t, aki kiberbiztonsági szakértő. Jó reggelt kívánok! És egy picit görcsbe rándult a gyomrom, amikor két beszélgetéssel ezelőtt, nem tudom,
2: hallottam. Volt a
1: szerencs, és kitaníts már éppen ugye, hogyha valaki nem hallotta volna, aki klinikai szakpszichológus éppen azt mondta, hogy hát mennyire frusztráltak vagyunk, és ilyen mindenféle lövöldözések előfordulhatnak. Abból adódóan is, hogy például attól rettegünk, hogy az AI elveszi a munkánkat, és akkor gondoltam rá, hogy na, mindjárt erről beszélgetünk. Van okunk frusztrálódni?
2: Én azt gondolom, hogy nem elveszi a munkánkat. Ez az egész, hogy is mondjam, világunk átalakul. Jó ideje érezzük ezt, azt gondolom, szülőként, munkatársként, vezetőként. És én arra biztatnék mindenkit, hogy az újdonságot próbálja meg befogadni és megtanulni, használni. Mert szerintem ez a kulcs, így röviden az elején.
1: Hogyha AI és munkahelytől való rettegés, akkor ha csak beütjük a hírkeresőbe, számtalan ilyen típusú cikk jön szembe, például most a legutóbbi, amit olvastam ezzel kapcsolatban, hogy most a fiatalok félhetnek igazán, mert hogy nekik mondjuk még nincs meg az a munkatapasztalatuk, amit egyébként azokat a pozíciókat, amiket betölthetnek, azokat nagyon könnyen betölthetjük az AI-jal. Mi a véleményed erről?
2: Azt gondolom, hogy részben igaza van ennek a kutatásnak. Egyébként sok hasonló kutatást olvastam és jelent meg az elmúlt időszakban. Az egyik legfontosabb az az, hogy például a 2022-es szinthez képest például az akkori fejlesztők egyötöde már nincs a szakmában. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen annyi feladat, hanem azt, hogy az automatizálható, könnyen, egyszerűsíten megoldható feladatokat elvégzi a mesterséges intelligencia. A fiatalok tekintetében viszont a belépési küszöb és azok az állások alakulnak át, vagy kell, hogy átalakuljanak, amit ők fognak tudni megkapni. Mert a junior állások olyan feladatokból állnak zömében, amiket valóban egyszerű automatizálni és egy mesterséges intelligenciával elvégeztetni. Tehát én azt gondolom, hogy a fiatalok egyszerre vannak nehéz, és egyszerre vannak könnyebb helyzetben. Azért vannak nehéz helyzetben, mert nem fognak találni annyi olyan állást, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, ahol el tud kezdeni egy szakmába betanulni. Azért vannak viszont könnyű helyzetben mégis, mert sokkal könnyebben tudnak aklimatizálódni, hozzá igazodni ehhez az új technológiához, és meg tudják tanulni. Ami nekik talán nehézség, és akkor erről lehet, hogy később még beszélünk, hogy az a fajta kritikus gondolkodás, ami ahhoz szükséges, hogy a mesterséges intelligenciát megfelelően használjuk, az bennük még nem alakult ki. Ugye, hogyha mesterséges intelligenciát használunk, és valamit el szeretnénk érni velük, és zárójelet teszek, a most mesterséges intelligenciát használók szerintem 95%-a csetel, zárójelbe zárva. Ez nagyon kevés.
1: Mármint érted ezt az alatt, hogy ráírok?
2: Csetel a mesterséges intelligenciával, tehát ChatGPT-vel, Claude-dal, bármivel.
1: Ahelyett, hogy
2: megfogalmazná a célt, adná hozzá a kontextust, és a megfelelő forrásokat, amiből ugye ő az eredményt elvárja, és a végén neki pedig kritikus gondolkodással meg kell nézni az eredményt, hiszen azáltal, hogy az mesterséges intelligencia 10-szer, 100-szor, 1000-szer gyorsabban állít elő egy tartalmat, 10-szer, 100-szor, 1000 több olyan hibát tud véteni, amit egy szenior, egy sokkal tapasztaltabb szakértő észrevehet, vagy észrevesz.
1: Én próbálok közben önvizsgálatot tartani, hogy én mire használom, de leszámítva azt, amikor mondjuk a gyerek mondja, hogy kérdezzük meg tőle, hogy akkor melyik a leggyorsabb állat, meg hol található, meg hol él, azon túl pedig ilyen praktikus dolgokra használom. Tehát, hogy fel sem merül egyelőre az, hogy összetettebb feladatot hárítsunk rá. Mindennapi életben egyébként ezt hogy tudjuk beépíteni, vagy hogy tudom edukálni magam?
2: Hallgattam az előző beszélgetés is, és eszembe jutott az, hogy esetleg itt javaslom, hogy van most olyan lehetőség egy mesterséges intelligenciával, hogy magát azt a feladatot, hogy augusztus végére nekem egy hétre keres egy 6 éves gyermeknek tábort, ilyen és ilyen témában, akkor azt ő elmegy, gondolkodik, körbenéz, adott esetben forrásokat keres hozzá, és ad, nem tudom, 3-5 javaslatot a preferenciák szerint. De ezt is meg kell neki mondani, és jól kell specifikálni, tehát ugye a feladat kiosztás az az én feladatom. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy úgy alakítja át a munkahelyet, vagy a munkakört, hogy végrehajtóból rendező tudok lenni.
1: Ha jön az a pont, hogy túl sokat kérdeztél, és akkor innentől kezdve fizess elő, az azt jelenti, hogy onnantól okosabb lesz a rendszer, jobban fogja nekem mondjuk erre az adott feladatra, maradjunk a példánál, a találati arányt megmutatni?
2: Nem feltétlenül a gyorsaság miatt érdemes előfizetni, hanem inkább az adatbiztonsági tudatosság miatt. Tehát, hogyha én valamit kérdezek, akkor abból ő akár tanulhat is. Az előfizetéses modellek általában mondják magukról, és ugye nem tudjuk ellenőrizni, de ezt mondják magukról, hogy ők abból a feltöltött dokumentumokból, illetve kontextusokból ők nem tanítják a nagy modellt.
1: Visszatérve a szakmákhoz, mondok két példát a saját környezetemből. Az egyik egy barátom, akinek gyakorlatilag megszűntek a megrendelései, mert PR fotókat készített, és köszönik szépen a cégek innentől kezdve, ugye megmondják az AI-nak, hogy mit szeretnének, és tökéletes fotókat kapnak az adott reklámhoz. A másik pedig például pont láttam, hogy a Hírklik az elindította az első olyan híradót, és akkor látom, te is bólogatsz, amelyet ugye gyakorlatilag egy AI arc vezet.
2: Egy avatar. Vannak érintettebb szakmák, és vannak kevésbé érintett szakmák. Ebben a stúdióban a munkakörök nagy többsége, sőt talán az összes, meg fog maradni. Talán majd két avatár beszélget, de akkor is kell világosító és a kameraman. De,
1: hallom, hogy fellélegeztek a kamerák
2: meg. De azt gondolom, hogy az ilyen automatizálható, nagyon könnyen automatizálható és egyszerű feladatokat, azokat valóban már elkezdte átvenni ügyfélszolgálati chatrobot. Ugye már van olyan banki ügyintéző, akivel már nem is tudok rendes emberrel beszélni.
1: Hú, de idegesítő.
2: Igen, az egyébként, de ez majd meg fog változni, mert minél jobban fejlődik a technika, a technológia, annál emberibb lesz talán ez a robot, ez az avatár, de ettől még lehet ettől félni. És vannak olyan szakmák, amik viszont ne kevésbé érintettek. Ilyenek például azok, amik fizikai jelenlétet igényelnek, és még nem robotizált.
1: Hát van mind gondolkodnunk, nagyon röviden fizessünk elő, vagy se, megéri-e, és mennyire tudunk előre gondolkodni, amikor egyáltalán az AI-ról beszélünk?
2: Mindenképpen elő kell fizetni, adott esetben nem is csak egy szolgáltatásra, hanem többre, mert mindegyik más feladatokra és komplex dolgokra jó, de talán a legfontosabb az a kritikus gondolkodás, tehát ezt meg kell tanulni használni, és ne csak cseteljünk vele, hanem adjunk neki feladatokat megfelelően definiálva, hogy mi legyen a cél és a végeredmény, és azt kritikusan ellenőrizzük a végén.
1: Róna Szeki Péter, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elindultak az egyeztetések a Szociális Minisztériumban is, több témában, például a lakhatásról. Erről fogunk beszélgetni Kovács Verával, az Utcáról Lakásba Egyesület alapítójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Aki maga is részt vett egy ilyen egyeztetésen, mi volt ez az első egyeztetés fő iránya? Vagy mi derülhet ki? Hogyan tovább?
2: Mi az Utcáról Lakásba Egyesülettel négy olyan innovatív lakhatási programot viszünk, amik nagyon fontos lakhatási kérdésekre adnak választ. Ezek ugye pici kezdeményezések, mint a programok, hiszen civil szervezet vagyunk, de a hajléktalanság, az állami gondozásban felnőtt fiatalok, a lakhatás megfizethetősége és a menekültek lakhatási támogatása az, amikkel foglalkozunk ezekben a programokban. De úgy a terepen, mint a szociális szakemberként, szakértőként azt látjuk, hogy az egész ellátórendszert átszövi a lakhatási megoldások hiánya. Tehát akár, hogyha a családsegítőhöz fordulnak ügyfelek segítséget kérni, akár, hogyha arról van szó, hogy valakinek el kell hagynia egy adott szociális intézményt, akkor nagyon nagy problémát jelent ez a kollégáknak az ellátórendszer minden területén, hogy hogyan segítsenek az ügyfelüknek a lakhatásának a megoldásában. És ugye magának a lakhatásnak van egy ellátórendszeri, egy támogatási oldala, de ugyanúgy van egy lakás oldala is, hogy hol fognak ezek az emberek fizikailag élni. Úgyhogy ez egy nagyon komplex és sokrétűen kezelendő probléma. És szerencsére azt látni most a minisztériumok oldalain, hogy számos szakterületnek a képviselőivel adnak hírt egyeztetésekről. Mi is azt tudjuk elmondani, hogy egy nyitott hangvételű tárgyaláson, beszélgetésen vehettünk részt. Úgyhogy bizakodóak vagyunk abban, hogy ezt a nagyon súlyos történelmi örökséget, hogy a lakhatásnak sose volt egy állami szintű stratégiája, most meg lehet kezdeni megoldani.
1: Mekkora a probléma, hogyha ezt a szektort vesszük, és nyilván rögtön az jut eszembe, hogy akár most a felvételizett diákok kapcsán, amikor beszélünk sima albérletárakról, tehát mondjuk nem hajléktalanokról, vagy nem az általad említett kategóriáról, akkor is irgalmatlanul nehéz mondjuk a lakhatást megoldani, és brutálisan drága. Ez tovább gyűrűzik egyébként az érintett területre?
2: Igen, ez egy nagyon sokrétű probléma. Van egyfelől a lakhatás megfizethetősége, a financializáció, tehát az, hogy mindenkinek mennyibe kerül egy piaci albérlet. Ugye Magyarországon szűkös az albérleti piac, nagyon rosszak a garanciák, és ez tovább drágítja az egyáltalán elérhető piaci albérleteket. Lakosság arányosan sok ember él intézményben, és közülük sokan vannak olyanok is, akik nem a valamilyen valódi támogatási szükséglet miatt, hanem azért, mert nincsen számukra lakhatási megoldás. Tehát például egy csomó önálló mozgássérült ember, tehát önellátásra képes mozgássérült ember, vagy önellátásra képes idős ember nem tud mondjuk az otthonában olyan segítséget kapni, hogy ő neki ne kelljen vagy intézménybe kényszerülni, vagy elégtelen lakhatási megoldásba maradni. Úgyhogy ez is egy nagy csomag, és vannak egy csomóan, akiknek sosem volt saját otthonuk, így például az állami gondozásban felnőtt fiatal felnőttek problémája, az egy nagyon súlyos dolog, aminek szintén a lakhatási vetülete az nyilván óriási, hiszen a jelenlegi életkezdési támogatása semennyire sem elég arra, hogy ők akár egy piaci albérletbe, és a lakásállomány pedig arra nem, hogy önkormányzati megoldásokba tudjanak tovább menni. Úgyhogy ez egy tényleg komplex és számos területet érintő kérdés. És ráadásul van egy széles olyan réteg, akik ugyan dolgoznak, de annyira alacsony a jövedelmük, hogy ugye sem a piaci szektorban, és állományhíján pedig sem az önkormányzati szektorban nem tudnak lakásbérlethez jutni, tehát ez egy nagyon-nagyon komolyan kezelendő probléma. Számítások szerint akár minden harmadik magyar háztartásban is gondot jelenthet a lakhatás megfizethetőségének a kérdése.
1: Sokkoló adat. Egy ilyen egyeztetésen a probléma bemutatása mellett tudtok javaslatokat is tenni? Vagy ez egy következő lépcsőfok?
2: Úgy kell ezt elképzelni, hogy a lakhatási szervezeteknek van egy szövetsége, a lakhatási koalíció, ahol nem csak mi dolgozunk ilyen szakpolitikai javaslatokon, hanem a vezető lakhatási szervezetek közösen jegyeznek egy lakhatási minimum nevű kezdeményezést, amiben a lakhatás kérdéseinek egy ilyen nagy képe van kezelve. Úgyhogy mi, mint utcáról lakásba egyesület, alapvetően a szociális szakterületre fókuszálva, tehát hajléktalanság, intézményekből kilépők tudunk fókuszálni, és mi a szűken vett szakterületünkön igyekszünk tényleg apró részletekig innovatív javaslatokkal készülni, de van egy ilyen átfogó nagy csomag is, amit a Lakhatási Szervezetek Szövetsége jegyez.
1: Ezek között a javaslatok között van olyan, amelyik rövid távon megvalósítható egyébként? Tehát, hogy hopp, ha ezt komolyan veszik, akkor az már egy pici megoldás valakinek?
2: Igen, ami nagyon súlyos probléma, hogy ugye itthon nagyon alacsony általában a szociális védelemre a ráfordítás, de különösen alacsony a lakhatásra. És ez nem csak az EU összes országához képest, hanem régiós összehasonlításban is kiugróan alacsony, ezt a KSH tárki adataiból mi is meg tudjuk nézni. Viszont van egy csomó olyan lehetőség, amik nem azonnali költségvetési ráfordítást igényelnek, hanem például jogszabálymódosítást. És így ezeken az egyeztetéseken mindig fölmerül, hogy úgy a szociális, a gyermekvédelmi és a lakástörvénynek olyan átalakítására lenne szükség, ami egyrészt a szempontokat úgy kezeli, hogy a jogszabályok egymással is ugye harmonizáljanak, vagy például az, hogy az önkormányzati lakásgazdálkodásban mondjuk legyenek olyan egységes kötelezettségek, hogy kik azok, akiknek első körben hozzáférhetővé kell tenni a jelenleg rendelkezésre álló állományt. De például vannak olyan módosító javaslatok, amelyek szerint egyáltalán az, hogy a közhasznú lakásgazdálkodásnak legyen egy törvényi definíciója, vagy ennek az egész szakterületnek legyen egy kormányzati szintű stratégiája. Tehát, hogy van egy csomó olyan lehetőség, ami igazán jelentős azonnali ráfordítás nélkül is már előrelépést vagy előrelépési lehetőséget jelentene.
1: Lesz következő egyeztetés?
2: Bízunk benne.
1: Kovács Vera, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon szép napjuk. Holnap várom önöket viszontlátásra.

0: Let me do that again.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Orbán Viktor családja, szűkebb családja 3 milliárdos profitot lapátolt össze, miközben a volt miniszterelnök számára nehézséget okoz, hogy a világbajnokság egyik mérkőzésére valahogy összekuporgassa a pénzt. Hogy lehetséges ez? Erről is beszélünk ma az Aktuálban.
3: Rendkívüli készültséget hirdetett a szárazság miatt Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A Duna Paksnál további 12 cm tapadt. Az atomerőmű kapacitását 37%-osra csökkenthetik. Ismét változnak az üzemanyagárak. A benzin olcsóbb lesz, a dízel viszont tovább drágul. Magyar Péter szerint a magyarországi árak bőven a környező országok átlagárai alatt vannak. Kék kormányzati plakátok jelentek meg tömegközlekedési eszközöken és kormányablakokban. Magyar Péter Reddit kommentben reagált, szerinte nem kéne átesni a ló túloldalára. 70 milliárddal gazdagodott az Orbán család 2025-ben, írja 24.hu. Orbán Viktor családtagjaihoz összesen 21 vállalkozás köthető közvetlenül, az ő tavalyi profitjukat számolta össze a lap. Ma esti vendégeink Bot Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, és Keresztes Attila, energiastratéga.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Kék plakátokról és Orbánékról is beszélünk a mai nap, viszont előtte nézzük meg a nap kérdését, illetve azt, hogy hogyan szavaztak a kedves nézők, esetleg hallgatók. Lássuk, ez volt a kérdésünk, hogy számít arra, hogy az üzemanyagárak emelkedése miatt a kormány hamarosan hatósági árat vezet be? Az igen 23%-a, nem, nyilván szól ez annak is, amit Magyar Péter még a kampány idején, illetve azóta is mondott erről a témáról, azt mondja, hogy nem, tehát 77% nem. Nézzük akkor az első témánkat, amely még közvetlenül nem erről szól, de lényegében azért mégiscsak érinti ezt az energiaválságot. Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy leállították a paksi atomerőmű egyik blokkját. Nézzünk erről egy bejátszást.
4: A vízhiány és az aszály nem csak a fővárost, hanem az egész országot sújtja, ami a kormányzatot is lépéskényszerbe hozta.
5: Rendkívüli készültséget rendeltem el.
0: Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést.
4: A Duna sok helyen a folyó közepén még most is 3-4 méter mély, de a holtágak már szinte mindenhol bajban vannak. Közben pedig közeleg az újabb hőhullám. Az energetikai szakértő szerint a sok szabadságolás miatt kisebb lesz az áramfogyasztás, mint a júniusi hőség idején. Az atomerőmű most 62%-os kapacitással termel, de ez a vízszint csökkenése miatt várhatóan először 50, majd 37,5%-ra fog leesni, függően a Duna vízállásától.
2: Kiszáradt meder, akkor a paksi teljesítmény csökkent, és az ország 74%-ában rendkívüli készültség. Hát ha ezeket olvassuk, és ha ide veszem az egyik ismertebb platform cikkét, amely így fogalmaz, a 40 fokos pokol és a kiszáradó Duna miatt áram nélkül maradhat az ország, akkor mindenki egy picit összerezzen, hogy úristen, mi fog itt velünk történni. Sziasztok, köszöntelek titeket, köszönöm, hogy eljöttetek. Akkor beszéljünk erről, hogy kell-e pánikolni. Kell-e pánikolni? Lehet-e? Szabad-e?
5: Szerintem fölösleges pánikolni, de cselekedni mindenképpen kell. Tehát ez egy olyan helyzet, amire még nem nagyon volt példa. És ami az igazán újszerű ebben az egészben, hogy ez a tartós hőség, illetve az asszály, ez most megmutatja azt, hogy valójában az egész energetikai rendszerünk az időjárás függő. Még az atomerőmű is. És ezt sose gondoltuk volna. Tehát nem így van megtervezve az energetikai hálózatunk, és hát az atomerőmű az egy látványos része, de aztán ott vannak például a kevésbé látványosak, a transzformátorállomások, hát azok is nagyon sérülékenyek, és szintén nem a hőségre vannak.
2: Bocsánat, egy butuska naív kérdés, hogy mióta tudjuk mi ezt, hogy nem így van megtervezve?
5: Hát elméletileg... amikor megtervezték az atomerőművet annó, csak hát...
2: Akkor még egy naív kérdés, hogy miért nem úgy tervezték, hogy az fölkészül egy aszályra, egy elképesztő hőhullámra,
5: nem ez volt. Én azt gondolom, hogy nem ez volt apáink tapasztalata, hogy ilyen meleg tud lenni, és egyszerűen ezt senki nem gondolta volna, hogy lesz ilyen. És most megtörtént a lehetetlen. Ezzel együtt kell élnünk, tehát ezt át lehet alakítani az energetikai rendszert, és át kell alakítani magunkat. Mert a felhasználói oldal az legalább olyan mértékben számít, mint az energiatermelői oldal. Ugye ezért vannak ezek a felhívások, akár kapitány részéről, akár Magyar Péter részéről, hogy ütemezzük át a fogyasztásunkat az esti órákból napközbenre. Hát az első körben azért ez nem volt túl sikeres ez a felhívás. Sokakban ez ellenállást váltott ki, ugye én is posztoltam, és hát sokan úgy reagáltak, hogy akkor én most egyszer fogok fűteni, és megy a klíma is, tehát dacból. De ezt komolyan kell venni. Tehát ez valóban egy olyan válsághelyzet, amire nem volt példa, ami egész Európát sújtja, és most változtatnunk kell a szokásainkon, és akkor meg tudjuk úszni.
2: Akkor hadd idézzem Magyar Pétert, mielőtt adnám tovább a szót, mert ez nagyon fontos, amit említettél. A miniszterelnök a lakosságot arra kérte, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával, és a fogyasztásokat inkább a nappali órákra időzítsék. Lesz-e megint olyan ellenállás hullám szerintetek a közösségi médiában, mint az első alkalommal, amikor Kapitány István beszélt erről, vagy pedzegetett hasonlót?
6: Én egyetértek azzal, hogy teljesen más volt a stílus Magyar Péter bejelentésében, mint amilyen Kapitány Istvánéba volt. Tehát ott egy kicsit egy ilyen felszólítást érezhetett az, aki ott hallgatta, és nyilván azt akart belehallani.
2: Lehet, hogy tanultak ebből.
6: Igen, és ugye a másik dolog az, hogy azért túl vagyunk már egy ilyenen. Tehát, hogy mindenki megtapasztalta, még ha meg is úsztuk egy nagy áramszünet nélkül, azért mindenki megtapasztalhatta, hogy ez nem játék. És én is egyetértek azzal, hogy ez nem csak energetikai, hanem társadalmi kérdés. Tehát, hogy nekünk magunknak is el kell gondolkozni azon, hogy biztos, hogy az egyetlen jó megoldás, hogy bekapcsoljuk a légkondit, vagy beszereltetjük a légkondit, vagy az, hogy ugyanúgy folyatjuk a vizet, mert olyan jól esik. És azt gondolom, hogy Magyar Péternek a mostani megszólalása az egy kicsit ilyen edukálósabb volt, vagy ugye együttérzésre, vagy együttcselekvésre szólította föl hát nem a választókat, hanem a társadalmat.
7: Engem meglepett és föl is dühített, hogy honfitársaink egy része dacból, azt mondja a miniszter, hogy ne tessék, mert van egy csúcsterhel, és nem érti az ügyet, de majd ő akkor... Szóval gyerekes, éretlen, van ilyen. A filozófiai kérdés igazából egy nagyon érdekes, amit föltettél, hogy miért nem úgy tervezik meg az atomerőt, a Fukushimát, miért nem úgy tervezték meg, hogy azt a cunamit is kibírja? Mert kicsi a valószínűsége. Tehát közgazdaságra teljesen logikus, hogy nem terveznek egy szerkentyűt nagyobb terhelhetőségre, mint ami szokott lenni, megváltozott a világ. És akkor most, aki nem hisz a klímaváltozásban, legyen az egy nagy államnak a vezetője, vagy pedig Józsi ott a Facebookon, aki azonnal, mi nem olvasta el a kérdést, de már tudja a választ, azért nézzenek körbe. Tehát itt megváltozott a világ, és ezt hozzá kell szokni mindenkinek. Az egyébként, hogy lekapcsolnak nagy fogyasztókat, azért nekem, szabad a korom miatt mondani, az nem akkora etvász, hát azért nem emlékszem, hogy szénszünet volt nekünk, hú, nem kellett iskolába menni. Aztán voltak lekapcsolások, és még a háztartásokat is kizárták időnként. Van olyan ország egyébként, ahol nem kapcsolják be. Hát ugye, jó, azok nem jó működő országok. Szóval egy rendkívüli helyzetben vagyunk, és ez a rendkívüli helyzet, ez most rendkívüli, de sajnos azt gondolom, hogy ebben van egy trend, és tényleg hozzá kell szokni. Na most a gyors alkalmazkodás az, hogy ahogy tudunk, a hosszabb pedig a nyilván gazdasági szerkezet megváltozása, a házaknak, az életmódunknak a megváltozása, a mezőgazdaságnak, tehát erről volt szó nem olyan régen. Hát nem lehet kukoricát termeszteni, ha nincsen eső egy országban, és akkor nem lehet málnát, mert a málna fölkúszik már 300-600-800 kilométer éjszakra. Szóval ilyen korszakban élünk, és ennek most a új kormány hát próbálja összetartani a dolgot. Az el nem végzett beruházásokat nem lehet pótolni egyébként ráolvasással. Itt azért azból is következik számomra, hogy a költségvetések sorozatában kell óriási pénzeket belerakni majd abba, hogy lakható maradjon Magyarország, Európa és a globusz.
2: Mielőtt tovább gördíteném ezt a témát, hadd játsszam még továbbra is a naivat, mert számomra értelmezhetetlen az, akár Fukushima esetében, ha már említetted, hogy egyszerűen nem készülnek fel a legrosszabbra. Tehát, hogy nincs arra fantáziájuk, hogy ez bekövetkezhet, ami bekövetkezett ott földrengés, lökés hullámok és jön az áradás. Olyan esetben, amikor élethalál kérdése, hogy ez biztosítva legyen, azért nem egy autót építenek, hanem könyörgöm, egy atomerőművet.
7: Készültünk fel arra, hogy Oroszország megtámadja a szomszédját. Sok minden nem lehet nagyon felkészülni, és akkor rögtön mondom, hogy hát a magyar, kimenő magyar kormányzat se készült fel semmire, mert ez az Oroszországgal elkezdett alkukat kötni, például Paks 2. Paks 2? Hát az egyet nem lehet működtetni ezzel egy szem Dunával. Na, tehát nem akarom megvédeni a rossz döntéseket, csak azt akarom mondani, hogy vannak, amikor a világ megváltozik, és akkor ami korábbi jó döntés, az később kiderül, hogy sajnálatos módon a kis valószínűségű események bekövetkeznek.
2: Mekkora a rendszer szintű kockázatot jelenthet egy, mondjuk az áramellátásra nézve, a nyári csúcsterhelések idején, tehát hogy fel van-e készülve az energiahálózatunk arra, hogy esetleg további teljesítménycsökkentést kell majd Paks esetében eszközölni. Ez azért nagyon fontos, mert az átlag választópolgár fejében megfogalmazódik, hogy ha én nem kapcsolom le a klímát, hanem ugyanúgy csinálok mindent, és mondjuk Magyarország minden lakója mindent ugyanúgy csinál, mint mondjuk egy téli időszakban, akkor bekövetkezhet a tragédia, mert áramkimaradások vannak, de hogy eszkalálódhat-e a helyzet?
5: Hát attól függ, mit értesz ez alatt, hogy eszkalálódik?
2: Szabadon rád bízom.
5: Nem.
2: Mit gondol?
5: Hát ez nem tud így előfordulni. Tehát ez egy nagyon valószínűtlen szenárió, amit mondasz. Hát
7: Spanyolország.
5: De az nem a megújulók miatt szép volt, az egy nagyon
7: nagyon, kicsi
5: nagyon sok minden, nagyon sok minden játszott össze. Igen, de hát de ott se lett világvége. Végül is most az, hogy volt egy erős, egynapos áramszünet.
2: És világvége alatt ne azt értsük, hogy tömeges halál az eset. Tényleg ne egy ilyen horrorfilmet vázoljunk föl. De kiindulhatunk-e abból, hogy tömeges munkahelyvesztés? Tehát, hogy sokan elveszítik a munkahelyüket, mert megszűnnek vállalkozások ennek következtében.
5: Nem, ez, amiről mi most beszélünk, ezek legfeljebb néhány órás események. Tehát azt el tudom képzelni, hogy igen, lesz olyan megye, vagy lesz egy olyan trafókörzet, ahol nem lesz villamosenergia valameddig, ez a maximális vészhelyzet, de az, hogy emiatt vállalkozások szűnének meg, ez nem valószínű. Egyébként a Magyar Péterféle felhívással kapcsolatban azért én megfontolásra javasolnám azt, hogy az iparvállalatoknak a lekapcsolása a hálózatról azért az valójában a GDP-nek, ami tesztabb területet, de hát annak oda tesz rendesen. Viszont van rengeteg olyan fogyasztó, ami nem annyira jelentős. Például a reklámfelületek futnak, rengeteg áramot fogyasztanak, rengeteg olyan intézmény van, plázák, stb., amiknél igazából az, hogy mondjuk 6 órakor megy-e a klíma, vagy egész éjjel megy-e a klíma, ez olyan nagyon a konfliktnél, igazából az, hogy mondjuk 6 órakor megy-e a klíma,

0: melyiket sújtja az asszály. Mire számítsunk akár az év második felében? Meg fogjuk-e érezni azt, amit most éppen itt átélünk?
1: Meg. Másik azért ismerve a magyar infláció helyzet olyan különös, hogy ami 1-2% szokták mondani, nagyon szép adat. Ezt a szép adatot az állította elő, hogy például a tavalyhoz képest az élelmiszerár lement tavasszal. Na most ez nyilván drágulást fog hozni. Hormuz, megint csak valami, amelyik, hát erre nem mondom, hogy kis valószínűségű, mert a közel-keleten az a furcsa, hogyha éppen nincsen valami feszültség, de minden esetre ott is történnek valamik, én most nem néztem a pad alatt a telefont, hogy mi történt, most éppen békén van, vagy háború van, de ebből az következik, hogy a világ energia költsége is növekedni fog. Egyébként majd erre térjünk vissza, mert mikor azt mondtad is helyesen, hogy energetikai szakértő szempontjából helyesen, hogy hát arról nincsen szó, hogy a magyar ipar összedől, hát kellemetlen, ha leáll egy-két gyár. Ez igaz, de hogyha ez a klímaváltozás, ez így bekopog és itt bedübörög, akkor azért arra kell számolni, hogy az energia, mint forrás, mint termék, az drága lesz. Ezért ne tessék olyan iparszerkezetbe pénzt rakni, amelyik energiafalú. Megint csak mondom, nem utólag, mert ezt már korábban is mondta azért a szakma, hogy a magyar gazdasági szerkezet a nagyon rossz irányba ment el, és Magyarország egyébként importőr. Mindig is az volt az elmúlt, nem tudom, mióta van modern statisztika. Na, szóval visszatérve, nem az volt a kérdés, csak hogy ez kibukott belőlem, hogy a árszintet is persze megnöveli, és a begyűrűznek, ugye szokták mondani még egyéb tényezők, a drágább benzin, üzemanyag, motoranyagok, vegyi termékek, mert ugye a Hormuzon keresztül nem jut át az a gáz és a kőolaj, az azért az meg fog jelenni a műtrágyában. A műtrágya meg fog jelenni, most még talán nem, hát nem, most elment egy agrárszakértő, de már úgy tudom, hogy már ő is drágában vette a műtrágyát. Na most a drágább műtrágy az azt jelenti, hogy drágább lesz a termék. Szóval ezek nem jó hírek, persze.
0: Most a narratívák csatája fog elkezdődni. Ugye a Fidesz ellenzék már azt mondja, hogy a kormányzat tehetetlen, a szakmai felkészületlenségről beszélnek, a túloldalon pedig elmondják, hogy itt a vízgazdasági, illetve a vízgazdálkodási hiányosságok vezettek oda, hogy egyszerűen nem tudjuk gyorsan és hatékonyan megoldani ezeket a problémákat. Beleeshet-e a Tisza párt abba a csapdába, amiben a Fidesz is beleesett jó sokáig, hogy rájuk olvasták, hogy nem csináltak semmit jó darabig. Meg tudja magyarázni szerintetek Magyar Péter azt, hogy oké, lehet, hogy most drágább lesz a termék, de ez annak köszönhető, mert a Fidesz ezen a területen csak lógatta a lábát, vagy máshova költött, vagy ellopta a pénzt.
2: Én egy picit visszamennék az időben 2022-re, ami ugye egy hasonlóan asszályos év volt. És egy adatot akartam mondani, és azért elmondom, de igazából nem ebből szeretnék kiindulni, ugye akkor mérték azt, hogy a mezőgazdaság miatt, tehát az asszály miatt, és emiatt, hogy a mezőgazdaság teljesítménye nagyon visszaesett, 1,5 százalék ponttal esett vissza a GDP. Ez ugye csak egy része volt a 2022-es problémáknak, de azért arra is vissza tudunk emlékezni, hogy akkor ugye volt egy energiasokk is, amihez, ha nem is pont ugyanolyan helyzet van, azért látjuk azt, hogy egy elég jelentős áremelkedés van az iráni helyzet miatt elsősorban, és akkor érdemes visszaidézni, hogy mit lépett a kormány, árstoppokat, amivel ugye még tovább fűtötte, mint később kiderült az inflációt. Én azt gondolom, hogy ha a kormány most nem csinál semmit, még akkor is jobb lesz, mint amit akkor a Fidesz csinált.
0: Igen, ez egy élő kérdés, hogy mit fog kezdeni majd egyébként az elszabaduló árakkal a Tisza párt. Én azt javaslom akkor, hogy lépjünk egy témával tovább, ami a nap kérdéséhez is kapcsolódik, ezek pedig az üzemanyagárak, amelyek ugyancsak nagyon sokakat érintenek.
3: Magyar Péter szerint mindkét üzemanyagtípus esetében 1-2 forintos eltérés van a védett árhoz képest, és az sem igaz, hogy a kiskereskedelmi árak jelentősen emelkednének.
4: A kiskereskedelmi árak nem emelkedtek, vagy 1-2 forinttal emelkedtek az utóbbi 1-2 hétben, vagy összes 1-2 hétben 5-10 forinttal. A nagykereskedelmi árak emelkedtek, és azok fognak is emelkedni.
3: A kormányfő hangsúlyozta az iráni-amerikai konfliktus, valamint az a tény, hogy a hagyományosan exportra termelő Oroszország jelenleg üzemanyagimportra szorul, jelentősen növeli a keresletet a világpiacon, ami felfelé hajtja az árakat.

0: Egyébként a benzin esetében bruttó 3 forinttal csökkent a beszerzési ár, a gázolaj ára viszont bruttó 5 forinttal emelkedett.
1: Az Európai Bizottság legfrissebb adatai szerint a magyar kutakon a benzin 96, a gázolaj pedig 87 forinttal olcsóbb az uniós átlagnál, de még a szomszédos uniós országokhoz képest is 18, illetve 33 forint a megtakarításunk. Lehet, hogy kicsit meredek lesz, amit most itt témaként bedobok, de nem kellene a kormánynak azt kommunikálni, hogy nem biztos, hogy jó, hogy nálunk olcsóbb a benzin. Mert ugye ez a üzemanyag turizmust is beindíthatja, illetve a tranzit fuvarozók felvásárlásait is megdobhatja, ami hosszabb távon lehet, hogy rosszabb, mint ha most magasabb lenne az üzemanyag ára.
2: Tehát ez minimum 3 válasz egy kérdésre. Az egyik az, hogy de, igazad van, tehát ez egy őrült nagy hiba. Ha ez igaz, ez az árazás. Én mást láttam a statisztikákban, én azt láttam, hogy nagyjából mi középmezőnyben vagyunk, de ha ez igaz, akkor be fog indulni az üzemanyag turizmus. És az nagyon rossz, mert felszippantják a készleteinket.
1: Úgy elok, mint 2022.
2: Igen, tehát nekünk az az előnyösebb, ha egy nagyon picit nálunk drágább, mint a szomszédoknál, mert akkor nem jönnek át hozzánk tankolni, illetve hogy az autópályák mellett jelentősen legyen drágább, mert akkor az átmenő, nagyon jelentős turizmus az nem itt tankolja meg a kocsit. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy azt látni kell, hogy kifogyóban vannak az olcsón kitermelhető olajkészletek. Tehát az egy illúzió, hogy valaha visszamenjünk az olcsó olaj korszakába. Ez tény. Viszont van megoldás. És ez a válasznak a harmadik része, mert Kínában nagyon jól fölismerték, és végig is vitték. Tökéletesen sikerült a közlekedést átállítani elektromos alapúra, és azt, hogy utána a villamos energiát Magyarországon, legalábbis napközben, amíg a naperőművek jól termelnek, illetve majd, ha lesznek szélerőműveink, akkor amikor fúj a szél, tehát legalább 2 időpontban fogunk tudni nagyon olcsón energiát termelni, ez biztos. És ez egy kiút ebből az egész energiacsapdából, amiben most vagyunk.
3: Ez nagy, nem egészen értek egyet.
1: Na, vitázzunk, vitázzunk.
3: Nem egyik részével, de egyik részével. De azért visszamennék valami, amit mondtál, és nagyon azt is kiigazítanám, vagy pontosan értelmezném, mert azt mondtad, hogy sokkal jobb, ha nem csinál semmit, mert a 2022-es beavatkozás az botrány volt. Az egy tudatos károkozás volt az Orbán kormány részéről, amikor háború tört ki, amikor ilyen-olyan okok miatt megdrágult az üzemanyag, és akkor befagyasztották választás előtt, és tartották, egész mesterséges szinten, aminek mindenfajta következménye lehet, és soha semmi sincs ingyen. Ha az ember kevesebbért tankolt, akkor az a pénzt a költségvetés valóban másodnal elszedte, és attól a nénitől mondjuk annak a tejföl került többe, aki sose vezetett autót és nem tankolt. De én nem azt mondanám, hogy ne csináljon semmit, mert akkor ez egy kicsit olyan cinikusnak hangzik, hanem ne csináljon semmit a piaccal, hanem ha van tennivalója, akkor a szociálpolitikával csinálj, mert most nem az autóra gondolok, de mondjuk a fűtésre. Hát azért van fűtési szegénység, van Magyarországon. Nagyon sokkal nem tudják kifűteni. Most ugye most a nagy melegtől szenvedünk, de hát a globális felmelegedés az nem jelenti azt, hogy tényleg nem lett nagyon hideg is. Na, tehát szerintem hagyja a piacot érvényesülni, és az nem piaci működés, amit most már látok, hogy a kiskereskedelmi ár az a környezethez képest lejjebb van. Mitől ez a kis Magyarországon, amelyik ugye importőr, nincsen tengere sem, mert ugye, mint a horvátoknak mondta akkori magyar miniszterelnök, elvették a tengerünket, valami ilyesmi. Jó poén, nem biztos, hogy nekik annyira tetszett. Szóval a piaci logika szerint a magyar üzemanyag az annyiba kerül, amennyibe kerül, és ezt meg kell fizetni, amíg az megfizethető. Ha extrém helyzet van, akkor lehet beavatkozni, de a 600 forint az már ne haraguljon senki, hát az annyiba kerül. Hát mondom még egyszer, Hormuzi szoros, tessék írni egy levelet a Perzsáknak, meg a Fehérházba, hogy ezt elszúrták. És még valamit, a bérek nőttek az elmúlt évben, hát olyan 15%-kal, 20%-kal két év alatt nominálisan. Hát a benzinárak nem nőttek nominálisan 20%-kal, hát 10% árnövekedés az 60 forint lenne, hát ugye.
1: Na, de az élelmiszerek meg igen.
3: Ja. Szóval csak azért mondom, hogy a benzin az egy politikai termék, és most már azt látom a miniszterelnökön, hogy ő ezt a politikai terméket politikailag magyarázza. Én jobban örülnék, hogyha a benzin az egy termék lenne.
1: Vitát szimatolok, ezért gyorsan elmegyünk szünetre, kifújjuk magunkat, felkészülünk erős érvekkel, és akkor ezt megvitatjuk majd. Rövid szünet, tehát aztán folytatódik az aktuál.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk az aktuált. Bot Péter Ákos egy nagyon izgalmas gondolatot csempészett be itt az adásban, méghozzá azt, hogy ha a benzinre, a benzinára, üzemanyagra, ugye termékként tekintünk, aminek annyi az ára, amennyi, rábízhatjuk-e a piacra, hogy belője, hogy akkor az mennyi? Mennyi az annyi? Kérdés az, hogy a magyar társadalom, vagy Magyarország készen áll-e arra, hogy a piacra rábízza ezt az árazást, vagy pedig van egy elvárás a mindenkori kormánnyal szemben, hogy beavatkozzon. Lényegében ez volt a nap kérdése, és ezt a dilemmát feszegettük. Ti mit gondoltok Magyar Péternek, hogyan kellene kommunikálnia, vagy egyáltalán mi a célja ebben a helyzetben? Mert ez tényleg egy nagyon csúszós, nagyon sikamlós terület.
2: Szerintem az egy nagyon nagy hiba volt, hogy a kampányban a rezsicsökkentésről úgy beszélt, hogy nem, hogy megtartjuk, de. Szerintem már ott illett volna elkezdeni, nyilván kockázatos lett volna, de ha máskor nem, akkor most azért ebből el kellene kezdeni kifarolni és elmondani azt, hogy tényleg valóban szociálpolitikai szempontok alapján legyen támogatás. Próbáljuk az embereket rávenni arra, amit ugye a rezsicsökkentésnek szerintem a legnagyobb bűne volt, hogy próbáljanak takarékoskodni, észszerűen fogyasztani, stb. Tehát, hogy szerintem egy nagyon fontos lenne, főleg ebből a helyzetből kiindulva, azért ezt nagyon gyorsan és nagyon határozottan már elkezdenie.
1: Hát határozottan elkezdeni, de van-e polgári öntudatunk erre?
3: Hát a szavazás az, ha jól láttam a szemem füstjéből, az azt mondja, hogy nem kell beavatkozni. Tehát legalábbis azok, akik válaszoltak erre a kérdésre, az azt mondják, hogy ez egy termék.
1: És bocsánat, nem lehet, hogy ennek politikai vetülete van? Hogy azért mondják ezt, hogy azért kattintják be ezt az emberek, mert hogy azt a Fidesz csinálta?
3: Nem tudom, de a Fidesz nagyon sokat alakított a világképünkön, lehet mondani, hogy elrontott egy csomó mindent, de pontosan azáltal, hogy olyan véglegesen elrontott, tömper szembesített minket az, hogy nem szabad csinálni. Tehát bizonyos értelemben Isten úgy, hogy kifürkészhetetlennek, de lehet, hogy a polgárosodáshoz vezető út az a 16 év bolyongás, ahol azt mondta az állam, hogy mindent elintéz. Tehát az én nézetem ebben elég egyértelmű volt, gondolom ez kiderült, hogy ez lehet, ez alapvetően egy terméket esély terméknek kezelni, és a polgár, most a polgárszót használtam, az állampolgár, a polgár értse meg, és ezek szerint a többség azt meg is értette, a másik része pedig azt gondolta, hogy vagy az, amely hozzászoktak, vagy azért, mert esetleg kapott egy ígéretet, és én is azt gondolom, hogy vannak ígéretek, amelyek nem voltak szerencsések a kampányban, de azok az ígéretek mikor hangzottak el? Mondjuk 2025 novemberében, mondjuk. Hát 26. február 28-án már megint kitörte egy háború, Hormuzi szoros. Tehát azt lehet mondani, hogy kérem szépen, megnéztük a költségvetést, összedőlt. Abból nem tudunk támogatni, még jobb ügyeket sem, nem, hogy hát ilyen vitatott ügyet. A világban fölment az energiár. Ugye azt mondtad, hogy majd az elektrifikáció a szovjet hatalom nélkül, ugye ez majd megteremti a bőséget. Én azt mondom, hogy igen, igen, elképzelhető, de az oda vezető út azért elég göröngyös, és pontosan most azt is arról beszélgettünk, hogy az áramrendszernek, az elektromos rendszernek a fenntarthatósága, és ezekben a hetekben kétséges, szóval a helyzet ennél sokkal bonyolultabb, de mindesetre visszatérve, hogy ebben a kérdésben én szeretném, hogyha polgárként viselkedne a magyar társadalom, és megértené, hogy az államnak sok mindent meg kell védeni, de ott van egy prioritási sor, és hát abban én azt gondolom, hogy a motorüzemanyag az nem tartozik bele. Ha lakásfűtésről van szó, akkor igen. Ha van egy szó, amit egyébként én nem használtam volna, de hát most már mindegy használták, az a rezsicsökkentés. Uh-huh. Hát az egy össze van koszolva ez a szó, nem is értem egyébként, mert tulajdonképpen hatósági árakról van szó, hatósági árak rendszeréről, ami ráadásul buherálták össze-vissza.
1: De ez egy népszerű intézkedése volt a Fidesznek.
3: 14-ben, majd utána ebből rezsim lett, és utána nehéz abba jönni. Tehát én arra biztattam a politikusokat, hogy vegyék észre a naptárt, lejárt a kampány, és kormányoznak. Aki még ellenzékben van, ellenzékben van. Tehát hagyják most már abba, hogy nagyobb rész mit mondtak előtte, hanem nézzék azt a helyzetet, ami van.
4: Tehát valószínűleg a az üzemanyagpiac az most nem működik teljesen természetes módon, hiszen az, hogy emelkednek folyamatosan a nagykereskedelmi árak, miközben a végleges fogyasztói árak, vagy kiskereskedelmi árak, azok nem. De ez azt jelenti, hogy itt bizony a kiskereskedők fizetik meg ezt az egész alacsony árszintet. A logikus piaci folyamat az lenne, hogy emelkedni fognak az árak. Amit azért tartok jónak, mert akkor nem jön a bevásárló turizmus, és akkor valamicskét csökken is egyébként a fogyasztás. De ne felejtsük el, hogy az üzemanyag az nem csak a benzin és a dízel, hanem most már az áram is. És nem halljuk panaszkodni az elektromos autó tulajdonosokat, tehát azért azok, akiknek jelentős tétel az életükben az üzemanyag, mert mondjuk nem tudom, sokat utaznak, 40-50 ezer, 70 ezer kilométert egy évben, de azért nekik csak van egy olyan egyéni felelősségük, hogy ezt érdemes lenne átgondolni, hogyha ez valóban olyan nagy tétel, és valóban kockázatokat fut vele, akkor ezt meg kéne nézni, hogy esetleg váltson, mert nem nagyon van más megoldás, tehát tetszik, nem tetszik, állandósulni fognak az olajkrízisek, ha véget is ér az iráni háború, egyszerűen azért, mert fogynak az olcsón kitermelhető készletek. Tehát tetszik, nem tetszik, ebből állandó viták lesznek, mindaddig, míg a világ el nem hagyja ezt, vagy le nem csökken annyira, hogy a hozzáférhető készletek onnantól megint olcsóvá válnak, mert ugye túl sokká válik a kitermelés és feldolgozási kapacitás. De most ilyen viharos évek jönnek.
1: Az áramhálózat túlterhelésénél már kipróbálta a kormány, hogy rávegye a lakosságot, hogy kevesebbet fogyasszon. Ez az üzemanyag esetében bekövetkezhet-e? Politikai öngyilkosság lenne, ha azt mondanám, hogy kiállna Vitézi Dávid, hogy kedves magyar választópolgárok, nem kell annyit autózni, itt a remek tömegközlekedés, nyilván én magam is ezt picit elnevetem, mert maga Vitézi Dávid beszél róla nap után, hogy milyen szörnyű állapotban van a tömegközlekedés, de azt mondja, hogy most már jó irányba haladnak a dolgok. Szóval egy ilyen kijelentés várható-e szerintetek? Vagy ez egy komoly gyomros lenne a kormányzatnak? Bemernek-e egy ilyesmit vállalni? Van-e ennek egyáltalán értelme?
2: Én azt gondolom, hogy az ígéreteket, ezt már sokat hallottuk. Az egyetlen megoldás az valójában tényleg az lehet, hogyha az emberek elkezdik azt látni, hogy a tömegközlekedés az érdemben javul. Ez nem egy egyszerű és nem egy rövid dolog. De az nem véletlen, hogy Vitézi Dávid ennyire erős ember a kormányban is, hogy ennyire fontosnak tartják, hogy szinte napi szinten vagy a problémákról, vagy a fejlesztésekről beszéljenek. Mert azért ez is egy kulcs lehet, ugyanúgy, ahogy az elektromos, vagy az elektrifikáció, hiszen ugye már csak azért is, mert ugye a tömegközlekedés is azért sokkal inkább tud, és egyszerűbben tud elektromos lenni.
4: Sőt, és az az érdekes ebben a sztoriban, hogy nem említi Vitézi Dávid azt, hogy milyen meghajtásúak lesznek ezek az eszközök. Tehát, hogy lesz ez megoldva, hogy most beszerzünk dízel meghajtású, nem tudom én olyan szerelvényeket, vagy elektromos lesz, vagy ne adj Isten, lépünk egyet, és már hidrogénes lesz, mert a románoknak ez már sikerül, tehát nem szkifiről beszélünk, és hidrogént azt aztán bőségesen tudnánk gyártani, feltéve, hogy lesz vízünk, de azért annyi mindig lesz. Szóval, tehát van itt egy csomó lehetőség, és csomó fejlesztési lehetőség, ezeket még át kell beszélni. Én nekem ezek néha hiányoznak, tehát kicsit túl gyorsan történnek az események, és van egy olyan veszélye, amit most látok az egész energiapolitikában, hogy azért az ott elhelyezkedett szakértők és pozícióban lévő emberek általában az olajipar felől jöttek, vagy pedig hát mondjuk olyan nagyobb részben állami, vagy teljesen állami tulajdonból, amik ezért egy bizonyos gondolkozásmódot determinálnak. Tehát nagy kérdés, hogy mennyire tudnak kinyitni ebből a világból. Egy olajos szakember, ugye minden csővezetékeken keresztül lát. Én erre azt mondom, hogy ez egy csőlátás. Ugye én a megújuló energia felől teljesen másképp kezelem ezeket a problémákat, és teljesen más válaszokat adok, és más lehetőségeket látok. Most az a kérdés, hogy ez mennyire tud ez a megváltozott új szemlélet keresztül menni egy ilyen szakmai múlttal rendelkező társaságon. Tehát én remélem, hogy egyébként nyitottak, még nagyon az elején vagyunk a sztorinak, csak hallják meg azt, hogy vannak opciók.
3: Ez egy hosszú távú ügy, és még a közlekedés is, még a leggyorsabb fejlesztés is 2-3 év. Uh-huh. Tehát ha most megrendelnek egy motorvonatot, azt le kell gyártani, ide kell hozni, az 2 év. Úgyhogy ha jobb hév járjon mondjuk Békás-Megyerig, én azt nagyon várom, vagy Csepelig lemenjen, de az 2-3 év. Egyébként hozzáteszem, a magyar tömegközlekedés az nem rossz. Hát aki volt külföldön, még fejlettebb országban azért minden gondjával együtt, és nagyon kemény munkával, nehéz körülmények között, ezek a buszsofőrök, a karbantartók, ezek a rizsrossz autókat is összepofozták, szóval én azt gondolom, hogy becsüljük meg, ami van. De a kérdésed nem ez volt, egy politikai kérdés volt, és én igazából, én voltam politikus, és szakpolitikus, és tudom, hogy az ember, ha a rációt követi, akkor el fogja veszteni a szavazók egy részét. Hozzáteszem, a szavazók egy részét így is úgy is elveszti a politika. Az a szokásos menet, hogy megnyeri a választást a győztes párt, azért győztes, mert megnyeri, és azért nyeri meg, mert ő a győztes. Utána még egy kicsit nő a támogatottsága, mert oda szoktak húzni a választás után, aztán utána eléri a csúcsot, és onnantól az lefele megy. Elég kár, hogy most egy más ok miatt erodálódik egy kicsit a támogatottsága a mostani kormánynak, amikor pontosan ezekre a kérdésekre kellene választ adni, hogy megmerje minél előbb tenni azokat, és most leragadtunk egy kicsit a motorüzemanyagnál, de ott van az árstopp, az árréstopp, a kamatstopp, a különadók, hát ezekről mindenki tudja, aki ezzel foglalkozik. És aki nem foglalkozik, de 3 percet rászáll, nem kell több, 3 perc, hogy nincs értelme. Mikor kell abba hagyni ezt? Már tegnap előtt abba kellett volna hagyni. De a kormányzat még ezt nem döntött el. Most szerintem ez a szeptember nem tud úgy eltelni, hogy ebben ne legyen adózás. Tehát megmutass, úgyis össze kell rakni a következő éves költségvetést. Hát, ott meg kell mutatni.
1: Igen, ezt jelenti talán a kormányzás, hogy olyan döntéseket is be kell vállalni, ami miatt erodálódik.
3: Amik viszont 5 év múlva, 10 év múlva azt mondják, hogy nem mondanak semmit, mert örülnek, hogy működik a dolog. De hát ez a szolgálat része a kormányzatnak. És
1: ilyen hosszú távon még nem nagyon gondolkodott politikus itt Magyarországon. Viszont azt javaslom, nézzük meg, hogy ebben a témában, mint az üzemanyag témában mit gondol a kedves kommentelő. A nap kérdése úgy hangzott, hogy számít arra, hogy az üzemanyagárak emelkedése miatt a kormány hamarosan hatósági árat vezet be? És akkor nézzük a végeredményt. 22% voksolt úgy, hogy igen, és 78% nem, tehát a nemek száma az egy picit még növekedett is. No, és akkor nézzük meg, hogy mit írtak nekünk ebben a témában. Kaptunk nagyon érdekes véleményeket, ami talán rávilágít arra, hogy ez a polgári öntudat már megjelenik-e a magyar társadalomban. László azt írja, hogy remélem nem. A piaci árakba erővel beleszólni csak látványpékség, ezt valakik valahol meg fogják fizetni. Sarolta. Egyelőre nincs szükség ilyen intézkedésre, ha lesz, akkor kapitány miniszter úr majd meghozza a megfelelő döntést. Imre azt írja, hogy azonnal vezessék be a 480 forintos benzinárat, ő vitatkozik Lászlóval, Saroltával. Nem ismerős ez a mondás? Most meg csak magyarázkodik, hogy miért jó a magas üzemanyagár, vagy talán inkább rámutat arra, amiről már beszéltünk, erre a dilemmára, a politikai dilemmára. Péter véleménye, ilyenre nem számítok, az uniós átlag lesz a cél, vagy annak a felső harmada, inkább az ellátási gondoktól félek. Zsolt szerint, ha lesz elég ráhatás és nyomás a kormányon, be fogja vezetni, nem az emberekért, csupán a saját maguk fényezésére. Péter pedig azt mondja, hogy nem, a piac szabályoz, magasabb ár, kevesebb fogyasztás. Nagyon szépen köszönjük a véleményeket, mindenkit arra buzdítok, hogy máskor is írjon, mi pedig ezeket a bizonyos kék plakátokat nézzük meg.
5: Pályaudvarok utastájékoztatóin, buszokon és kormányablakok kijelzőin is megjelentek a kormány iskolakezdési támogatást népszerűsítő plakátjai. A Reddit felhasználóit pedig ezek a plakátok az előző kormányzat háború és migráció témájú kampány plakátjaira emlékeztette. Szerintük rossz emlékeket idéz a plakát dizájnja, de sokan a plakátok közlekedési eszközökön és közintézményekben való elhelyezését kifogásolták. Magyar Péter is kommentet írt a Redditen. Szerinte fontos részlet, hogy a rendelkezésre álló ingyenes felületeket használták, és a kisebb méretű plakátokat a miniszterelnökség nyomdagépén nyomtatták 2-300 ezer forintért. Magyar Péter szerint az előző kormányzat 100 milliárdos plakátkampány költésével nem összehasonlítható ez az eset.
1: Jogos-e a felháborodás a kék dizájn miatt, ami sokakban kellemetlen emlékeket ébreszt, ugye itt a háború suszításról, Brüsszeltől való félelem ügyében lehetnek esetleg ilyen felvillanó emlékképeink, vagy pedig el kell fogadni, hogy a kormány valamilyen módon a szociális juttatásokat, támogatásokat kommunikálja a lakosság irányába. Ti mit gondoltok erről? Elhibázott ez a kék dizájn?
2: Hát nekem nem a kékkel van bajom, bár egyébként valóban, tehát ebben is van igazság, hogy a kék az így elég sok rossz emléket idéz föl. Én azt gondolom, hogy igen, ne legyenek plakátok, de hogyha a plakát egy vizuális környezetszennyezés, akkor az is, hogyha én felszállok a buszra vagy a vonatra, és ezt látom. Vagy ha bemegyek a kormányablakba, és a saját sorszámom helyett ezt látom. Tehát, hogy nem értem azt, hogy mit hoz. Csomó olyan intézkedése van, ilyen apróságnak tűnő intézkedése a kormánynak, aminél nem értem, hogy miért olyan fontos, miközben némi érzékenységgel ez így megúszható lett volna, ez is egy ilyen dolog. Persze, oké, nem kerül annyi pénzbe, mint amennyit a Fidesz ráköltött, de mit hoz?
1: Igen, pláne úgy, hogy a párt támogatottsága az egekben van.
4: Talán azért ez egy ebben most nem vagyunk egészen egy platformon, tehát szerintem ez fontos, szuper, hogy egy ilyen intézkedést, ami pont a hátrányos helyzetű családoknak, és pont a szociális témában ez rendkívül fontos tudna lenni. Ami el van hibázva, személy szerint a kék szín, az nekem nagyon beütött, nagyon, nagyon nem tetszik. A Reddit egyébként egy nagyon kritikus környezet, tehát ott azért ez úgy fölerősödik mindig.
1: Ez az hazai pályája Magyar Péter.
4: Igen, de azért ott az kapja az ember rendesen az ívet.
1: Hol nem?
4: Hát ott nagyon. Ott. Tehát azt hiszem az a mélyvíz, az a fekete öves pálya. Úgyhogy az volt ennek a kommunikációnak a hibája, hogyha föltették volna azt a kérdést, hogy ellenőrizze-e, hogy ön is jogosult-e. Tehát egy aktív cselekvésre, ha felszólított volna, akkor nem egy ilyen sikerkommunikációs üzenet, ami számomra nem tetszik, ez ebből volt elég, tehát ezt nem. De ha rákérdezett volna, hogy egyébként ellenőrizd le, hogy jó-e, nem rontottál el, vagy nem maradtál-e véletlenül ki, hiszen neked fontos ez a 100 000 forint gyerekenként, akkor ez egy egészen másképp fogyasztható téma lenne. Viszont az energetikához annyiban kapcsolnám ezt a témát, hogy ugye most rámutattak arra, hogy van egy csomó olyan felület, ahol gyakorlatilag ingyen lehet kommunikálni, amire nem nagyon gondoltunk, hogy a vasúton, vagy buszon, vagy ilyesmi. Tehát pontosan most, hogy az energiafelhasználás az egy fontos társadalmi szerepvállalást igényelne. Ezeket a felületeket ki lehetne használni, és talán szerencsésebb lett volna ezzel kezdeni, mint mondjuk ezzel a 100 000 forinttal, de mindegy, most van egy ilyen felület, akkor ez legalább ilyen szinten talán maradjon meg.
3: Kék szín ellen semmi kifogáson nincs, most körbenéztem, és itt is képviselve van. Éppként a kék színt azt a kormány lopta el, annak idején, mert nem narancssárga reklámokat rakott, hanem kék reklámokat, valamint az Orbán kormány.
2: Igen.
3: Úgyhogy jó. A másik megjegyzésem, hogy a kritika nagyon élénk és gyors és azonnali. Ez nem baj, már csak azért is, mert ez teszteli, hogy a hatalmon levők azok figyelnek-e. Úgy látom, figyelnek. Más területeken is volt korrigálás, gyors. Lehetne mondani, hogy miért nem tetszett előtte gondolkozni, de van, amikor az ember improvizál, annál nincs rosszabb, viszont ha nem reagál. Tehát az még mindig. Viszont én is ezt gondoltam, hogy ha a kormány kommunikál, akkor informáljon. Tehát én mondjuk tanárember vagyok, és akkor üzenetet közvetítsen és tudást. Tehát például, hogy ha nem biztos abban, hogy önnek jár ez, hívja fel a 12-14-22-es számot valami. Akkor ez nem reklám. Hát persze reklám, de nem olyan nyilvánvaló reklám, mint amivel viszont minket túletettek. És azért a túletetés miatt van, gondolom, most érzékenység, mert egyébként úgy különösebben, hát annyi fölösleges reklámot a bankok, hát nem szoktak reklámozni? Vegyen fel hitelt, vagy ilyen autót vegyen. Most olyan reklámszöveget hallottam néhány közlekedési eszköz mellett. Tehát ez rendben van, csak most érzékenyebbek vagyunk, és azt gondolom, hogy hogy ez az érzékeny, és én is érzékenyebb vagyok, azért, na jó, tehát én is fölkaptam a fejemet a kicsit, de engem nem ez zavar, mondom, engem például a rezsicsökkentés szó zavar, meg az, hogy megőrzünk mindent, és még mellé tesszük azt a jót, amit mi akarunk. Ez nem fog menni.
1: Egy gyors közvélemény kutatás egy összeesküvés elméletemmel kapcsolatban, de nem tudom elképzelni azt, hogy amikor valaki ezt megtervezi és kinyomtatja, ne jutna eszébe az a bizonyos típusú kék plakát, amit láthattunk az Orbán kormány alatt, amivel szemben Magyar Péter rendszeresen felszólalt, méghozzá igen hangosan. Tehát nekem az a véleményem, hogy bedobnak egy ilyet, balhé keveredik belőle, ráugranak a fideszes influencerek, ráugranak a Redditen, erre reagál Magyar Péter, és megint elmondhatja, hogy nalám, mi 200 millió forintból, vagy nem tudom mennyi pénzből ezt legyártottuk egy egyszerű nyomtatón, a miniszterelnökségen, míg ti, a másik oldal milliárdokat költött erre, és közben ennek a híre, hogy ez a 100 000 forintos támogatás ez létezik, még több helyre megy ki. Vagy ezt én gondolom túl?
2: Szerintem van ennek az egész, már ugye kicsit kezd múlni a mézeshetek, de ez a kommunikációszál nagyon ügyes. Tehát ugye a Fidesz is nagyon sokáig ebből élt, hogy gyakorlatilag olyan érveket hozott föl, ami ellen nem lehetett már újabb ellenérvet felhozni. Tehát, hogy most szerintem pusztán ebben az állapotban vagyunk. Tehát én nem vélem ezek ekkora tudatosságot az elején, de a végén már igen.
1: Gyors reakciók, némileg udvariatlanul ezt kérve.
3: Túl van gondolva a dolog.
4: Szerintem az a marketinges vagy grafikus nem biztos, hogy a többi plakátot fogja tervezni.
1: Ez lehetséges.
2: Egyébként ezek a feliratok maradtak? Erről tudtok valamit? A reddites felháborodás után?
1: Nem, de azt viszont tudom, hogy egy témánk még maradt, és arról mindenképpen beszélni kellene, ha már egyébként ezt a kedves nézőknek is megígértem. Ez Orbán Viktor, illetve a szűk családjának gazdagodása, amelyről nagyon sokat beszéltünk, de egy olyan szempontot fogok behozni, ami ígérem izgalmas lesz.
5: A 24.hu szerint 70 milliárd forinttal gyarapodott az Orbán család vagyona 2025-ben. A cikk alapján 21 vállalkozás tartozik a család közvetlen tulajdonába, amelyeknek a tavalyi saját tőkéje 70 milliárd forintra rúg. Orbán Viktor édesapjának, Orbán Győzőnek bányászattal foglalkozó cége tavaly 2,6 milliárd forintos profitot termelt. A Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST 2,4 milliárd forintos adózott eredménnyel zárt, a szintén hozzá köthető luxusszálloda beruházó Dorottya Investment ZRT pedig 15,4 milliárd forint kedvezményt adott át a kapcsolt vállalkozásoknak. Ez persze csak néhány példa, a volt miniszterelnök édesanyja, testvérei és lánya Orbán Ráhel nevéhez is kötődnek még hasonló bevételek.
1: A tusványosi beszéd egyik kulcsüzenete az volt, hogy nincs idő az önkritikára, menni kell előre, mondta Orbán Viktor. Na most, ha kijönnek ilyen statisztikák, ilyen gyűjtések, ilyen hírek, akkor ez működhet? Orbánnal tudnak menni még?
4: Nagyon úgy néz ki, hogy zsákutca kiégett ez a brand. És azt kell, hogy mondjam, ez a 70 milliárdos vagyon. Ez kicsit most szerintem megtévesztő volt most a kommunikáció, mert itt az hangzott el, hogy annyival gazdagodtak egy év alatt. Viszont a kontextusból az jött, hogy egy 70 milliárdos vagyonról beszélünk, azért az nem ugyanazt jelenti, de ez rendkívül alul van becsülve. Tehát én az energetikában amilyen sztorikat láttam, mondjuk Tiborczhoz kötve...
1: Csak 2025 egyébként, hát, ez a statisztikai halmaz, amiről itt a bejegyzés.
4: Igen, de most úgy tűnik, mintha az lenne a teljes családi vagyon. Hát ugye ehhez képest a csak a naperőműveken, amiket Tiborcz jóval a piaci ár fölött eladott, azon 5-600 millió eurót keresett, és ez csak egy üzlet. Na most azért az egy olyan 200 milliárd forint. És az már a tiszta profit.
1: Jó, tehát
4: és
1: hány ilyen ügylet van? 70 milliárd, 700 milliárd, igazából egy átlag polgár számára ez értelmezhetetlen.
4: Ez egy
1: két összeg, pláne ha pénzről beszélünk. De akkor visszatérnék erre a kérdésre, hogy ne nézzünk hátra, csak előre, működni fog így? Mert ezek a számok, ezek az adatok még hosszú-hosszú évekig fognak előjönni majd Orbán Viktor szűk családjának köréből.
2: Én azt gondolom, hogy a közvélemény már nem köti, ugye, amit te is említettél, hogy számok. Tehát, hogy az emberek fejében az van, hogy valami nagy szám. Uh-huh. És teljesen mellékszáll, de ugye tegnap volt egy olyan hír, hogy Buzs Balázst egy újabb bűncselekménnyel meggyanúsították, ahol arról volt, hogy 150 milliót fogadott el. És azt gondolom, hogy arra mindenki felkapta a fejét, hogy 150 millió, mert az egy megfogható összeg. Ezek a milliárdok már nem annyira megfoghatók. Tehát, hogy nyilván az Orbán, illetve a Fidesz kormányhoz, az Orbán kormányhoz kötnek óriási korrupciós ügyeket, vagy hatalmas összegeket, de egy idő után már nem tudják értelmezni. És nem véletlen, hogy például a zebrákról sokkal több szó esett ugye a választási kampány finisében.
1: Ami, szegények.
2: Igen. Már a létük is. Megfogtuk. Tehát, hogy az szimbolizált egy jó létet, és sokkal inkább megfoghatóbb volt már az embereknek, mint ezek az összegek.
3: Én a bajtam a Orbán család vagyoni ügyeinek a figyelését, amikor elolvastam, hogy a miniszterelnök megtakarítása mennyi. Mert az ő megtakarítása körülbelül annyi volt, 5 millió forint, ami egy havi fizetése. Meg kell mondanom, hogy a rátlag ember ennél egy kicsivel jobban áll. Egy havi fizetésénél több megtakarításra szokott lenni.
1: Szüksége.
3: Pedig jogi végzettségű. Na jó, tehát azért mondom, hogy annyira komolytalan, hogy most nekem 50 milliárd, 500 milliárd vagy össze, vagy nem forint, hanem esetleg valami más fizetőeszköz. A lényeg, hogy nyilván hazugság hegyen ült ez az egész birodalom, és ezért a hívek egy része most már legyint rá, a többi meg hát csodálkozik, de most már tudomásul vettük, hogy azt hiszem ez a játék, ez ilyen értelme véget ért.
4: Talán annyiban számít ez a sztori, hogy azért ezekkel el kéne számolni, most, meg ezeket vissza kéne majd mennyi, szépen perkálni.
3: Ez a másik, szerintem az időnk már eltelt, nem tudunk belemenni, de
1: így van.
3: Amikor majd a Gyorskocsis utcában elkezdik nézegetni és meginterjúvolni az érintetteket, azok elmondják, hogy ki is a tulajdonosa és ki dönt miről, az még egy hosszú folyamat lesz, és akkor derül ki, hogy tulajdonképpen az a családi birodalom az meddig is terjed, mert ezek gyűjtések, ezek hozzáférhető adatokból összeállított gyűjtések. Feltételezik, hogy tudják, hogy ki a végső tulajdonos. Mert ami látszik, az első körben, második körben, aztán van egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik kör, de hát te közelebb vagy hozzá, én messzebbről nézem, azt gondolom, hogy ez lassan ki fog derülni, főleg, hogyha az ügyészek kezükbe veszik a dolgot.
1: Én is a kezembe veszem a dolgot, el kell búcsúznunk. Ennyi volt már az aktuál, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. Holnap Paprika Kinga következik, a megszokott időben pedig aktuál. Viszontlátásra!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: És dr. Szegő Péter, a vendégem, jó reggelt kívánok, aki orvos igazgatója az Ormos Intézetnek, és a mai témánk a koleszterin.
3: Jó téma.
1: Igen? Igen. Jó vagy nehéz? Amikor olvastam, hogy ez lesz a téma, akkor nyilván rögtön eszembe jutott, hogy majd akkor jól kibeszélhetjük azt is, hogy a legutóbbi ilyen típusú vizsgálatnál engem például figyelmeztettek, hogy hát jó lesz odafigyelni, hogy kicsit magas a koleszterin szint, és akkor az ember akkor nyilván spontán a Google-ba meg a ChatGPT-be beüti, ugye? Ennyire jó páciens vagyok. És akkor rájön, hogy hát igazából ez lejjebb menni már nem fog, vélhetően, hanem valahogy meg kéne akadályozni, de mit tegyél, mit ne egyél, tudod helyrehozni a gyógyszeret.
3: Ez egy alapvetően...
1: Szóval igen, mi a koleszterin?
3: Tehát, mit tegyek, mit ne egyek, az nem feltétlen az a téma, ahol ezt lehet befolyásolni. A koleszterin amúgy egyébként egy eléggé fontos alapépítő elemünk, tehát anélkül konkrétan nem léteznénk. Szétesnének a sejtjeink, teljesen szétmenne a sejthártyarendszer, a hormonális rendszernek legalább a fele összeomlana, tehát konkrétan belehalnánk, hogyha nem lenne bennünk koleszterin. Rettenetesen fontos építőelemünk, kárt is tud csinálni. Ugye, mint rendkívül fontos építőelemünk, a szintje az alapvetően nagyon pontosan szabályozott. Magyarul tekintve, hogy ugye az előbb elmondottak alapján ebből nem nagyon lehet hiány, nem tudunk bele vitamint csinálni, tehát nem lehet olyan, mint egy C-vitamin, hogyha eszük, akkor van, hanem akkor meg nincs, és tulajdonképpen egy darabig nincs, akkor sincs igazándiból túl nagy problémánk, de aztán utána visszatöltjük, akkor minden rendben jön, nem. Úgyhogy hát a rossz hír az, hogyha valaki diétázik és nem eszik koleszterint, és a szervezetébe kevesebb kerül be, akkor maradékot a máj az megcsinálja. Mert hogy annak van egy szintetizációs kapacitása, ennek vannak építő elemei, amiből össze lehet rakni ezt a viszonylag nagy molekulát, és a máj ezt összerakja. Tehát ezért aztán diétával igazándiból, ha valakinek amúgy nincsen a koleszterin cserében zavara, az tudja esetleg normalizálni a koleszterin szintjét. Az a probléma, hogy az embereknél, akiknél ebből probléma van, azoknál általában van egy veleszületett anyagcsere zavar, ami miatt a koleszterin szintjük írd és mond, akkor is magas, hogyha a fejük tetején ugrálnak.
1: Szuper, nem fogják tudni. Hiába egyéb... vontam ki a zsíros ételeket,
3: az a triglicerid szintet nagyon szépen lehet csökkenteni, amúgy egyébként a koleszterin szint az olyan marad, amilyen akar. Tehát ez egy működési zavarnak a következménye, hogy ez magasabb, és hát tekintve, hogy genetikai beavatkozás azok azért túlzás lenne egy ilyen problémára, hogyha bevetnénk őket. Azért igazándiból marad az, amit a betegek jó része a sátán gyógyszerének tart igazándiból, ezek a koleszterin szint csökkentők. Most itt egyébként jó, hogy elmondtuk, hogy ez hogy néz ki, de tehát arról is érdemes egy pár szót ejteni, ez miért fontos. Ugye ezzel tesszük tönkre részben az ereinket. Tehát ha valakinek magas a koleszterin szintje is legyint rá, azok előbb-utóbb olyan mértékben fognak előregedni az erejé, hogy az érrendszere lesz tulajdonképpen a legidősebb szerve a teljes testén belül, ami alapvetően azért rossz hír, mert minden sejtünknek a működése alapvetően a keringési rendszerünknek az egészségétől függ. Hogyha ezt tönkrevágjuk, akkor onnantól kezdve semmi nem fog rendesen működni. A tönkrevágásának az egyik lépcsője az, hogy legyintünk a magas koleszterin szintre, meg legyintünk amúgy egyébként a magas vérnyomásra, meg jó az a, van egy kis cukrom típusú hozzáállás, meg kit érdekel, hogy mennyi a vérnyomásom, és a többi jó kis dohányzásra még rá lehet segíteni erre a történetre, és veszett sebességgel tönkre lehet tenni az embernek a saját érrendszerét, és onnantól kezdve, hogy az tönkre megy, onnantól kezdve szépen lassan mindene tönkre megy. Úgyhogy erre igazán vigyázni kell, tehát a koleszterin szint az ilyen szempontból egy rendkívül fontos építőköve annak a folyamatnak, amiben az ember a végén belehal. Úgyhogy...
1: Oké, mit tegyek?
3: Nem teljesen indiferens.
1: Hát igen, derüljön ki. Ha 20 évvel ezelőtt csinálom ezt a vizsgálatot, akkor is kiderült volna?
3: Persze, hogy ne. Tehát ez egy genetikai örökség, amikor az ember...
1: Akkor kezdjük ott, hogy elmegyünk és megnézzük.
3: Ezt is meg kell nézni, ugyanis ez egy olyan problémakör, és azért marha nehéz kommunikálni ezt az egészet, mert ugye ebből az emberek egy jó része az égvilágon nem érez semmit. Uh-huh. Hogyha nagyon magas a koleszterin szint, akkor lehetnek különféle bőrgyógyászati eltérések, meg szemészeti eltérések, amik mondjuk még úgy a tükörben is látszódnak, meg az emberben úgy fölvetik a lehetőséget annak, hogy valami nem stimmel, de nem arra gondol az ember egy kiütésnél, hogy úristen, biztos magas a koleszterin szinte, megcsípett egy szúnyog. Puff. Viszont elmegy megméretni, és akkor látja, hogy ez magas. Na most onnantól kezdve, hogy ez magas, onnantól kezdve érdemes ezzel valamit csinálni, ugyanis vannak olyan szereink, amikor ezt lehet csökkenteni. És még egyszer mondom, az előbb elmondottak alapján más lehetőségünk ennek a csökkentésére nagyon nincsen. És ennek a csökkentésével lehet igazán megelőzni érrendszeri betegségeket, nem a véralvadás gátlókkal, meg nem a különféle vitaminokkal, meg nem a különféle ionokkal, amiket az ember magába tesz, hanem azokkal lehet, azoknak a folyamatoknak a visszafordításával lehet, amire az érrendszerünk rá fog menni. És az egyik, amire az érrendszerünk rá fog menni, az a magas koleszterin szint. Most ilyenkor jönnek a gyógyszerek, és akkor az ember fölüti egyébként az internetet, és beírja, hogy ezek micsodák, és néhány ember kimutatható akna munkájának a következtében ezek a gyógyszerek, ezek a statinok, ezek a sátán gyógyszereivé váltak.
1: Mert
3: megeszi az ember máját, meg a veséjét, meg a kollégám elkezdte szedni, és utána levágták a lábát, úgyhogy tehát irgalmatlan, borzasztó ellenszélben kell nekünk rosszul kommunikálható dolgokat úgy kommunikálni, hogy a betegek utána elkezdjék szedni ezt az egészet. Jelenleg úgy állunk, hogy azoknak, akiknek fölírják ezt a gyógyszert, azoknak körülbelül a fele már ki se váltja, és 3 hónap múlva, akik kiváltották, annak már csak a harmada szedi. És akkor csodálkozunk, hogy Magyarországon szív- és érrendszeri vállalkozásban nincsen előrelépés semmi. Tehát ezeken múlik tulajdonképpen, és az, hogy ezt a betegek elfogadják, az meg azon múlik igazándiból, hogy tudjuk-e mi kommunikálni feléjük, hogy ez miért irgalmatlanul fontos.
1: Mit csinál ez a gyógyszer? Miért nem kell félni tőle? Miért alakultak
3: ha végeredményt akarom mondani, akkor ez a gyógyszer csökkenti a koleszterin szintet. Ennek azért van jelentősége, mert az érfalba beépülést csak úgy tudjuk lassítani, hogyha azt a készletet, amiből beépül az érfalba, az a gyógyszer alacsonyabb szinten tartjuk, ennek megvannak a megfelelő határértékei, amiket meghatároztunk, hogy biztonságos legyen a dolog. A gyógyszereknél elhíresültek dolgok, tehát elhíresült az, hogy májbetegséget csinál, nem csinál májbetegséget, elhíresült, hogy vesebetegséget csinál, nem csinál, és elhíresült az, hogy szétszedi az izomrendszert, nem szedi szét. Van egy jó hírem, azoknál, akiknek ez esetleg mégiscsak előfordul, mondjuk abban 100 000-ből egy, akit ez a szerencsétlen dolog érint, hogyha abba hagyjuk a gyógyszert, akkor ezek a dolgok maradéktanul elmúlnak. De a probléma ott van, hogy ugye az emberek tudnak róla, hogy izompanaszokat tud csinálni. Elolvassák, elmondjuk nekik. Majd utána elkezdik szedni a gyógyszert, sokkal inkább kezdenek figyelni a saját izomzatukra. Na, hogy valakinek valamilyen fáj, de szedi a gyógyszert, tehát attól fáj, abba hagyja, az már nem számít, hogy nem maradt abba a fájdalom, de biztos a gyógyszertől, hogy az életbe többet nem lehet odaadni.
1: Nagyon röviden, akkor most, ha valakinek picit magas a koleszterin szintje, ez azt jelenti, hogy rohanjon orvoshoz, és akkor hát rögtön írjon rá gyógyszert, vagy van egy tólik, hogy még várjál vele, mert majd lesz magasabb, nem lesz.
3: Ezzel valamit csinálni kell, mindenféleképpen figyelni kell rá. Tehát ilyenkor a figyelmet kell felhívni arra, hogy ez egyáltalán nem mindegy, és nem szabad félváról.
1: Csupa jó híre jön mindig, doktor.
3: Megoldható a dolog, ezért jó.
1: Köszönöm.
3: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Trunk Tamás a következő vendégem, aki állandóan pörög és 42 titulusa van. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És most is éppen egy nagy eseményre készültök, ami majd csak novemberben lesz, de már most rengeteg tennivaló van vele, a New Universe. Mi ez pontosan? Aztán majd beszélünk arról, hogy hol tartotok a szervezésben.
2: Ez a New Universe, ez az esemény, ami Európa legnagyobb ilyen ifjúság kultúrákkal foglalkozó eseménye. Tehát ebben van művészet, van öltözködés, streetwear, sneakerek, de van benne építészet. Tehát itt igazából a világ találkozik, 8-szer fiatalt mozgat meg az évente, és Európa minden pontjáról érkeznek látogatók is, meg 20 országban jönnek kiállítók, és van egy ilyen óriási új univerzum, mondhatni, ami ilyenkor ott létrejön novemberben, november 28-29-én idén.
1: Ami kifejezetten a fiataloknak szól. Miért?
2: Igen, viszont azt kell mondjam, hogy egy ilyen nagyon izgalmas családi esemény alakult az elmúlt évek során, tehát ez így évről évre nőtt, és azt látom, hogy tényleg ezt így családok egészben szeretik és élvezik, mert pont egy ilyen kulturális élményé szeretném azokat a témákat tenni, ami a fiatalok számára egy szenvedély. Tehát azért is New Universe a neve, mert tulajdonképpen sokszor kívülről ránézünk ezekre az ifjúság kulturális témákra, és azt mondjuk, hogy hú, hát a gyereke az kedveli a cipőket, vagy a ruhákat, vagy szeret festeni, de valójában ezek kultúrák, amik mozgásban vannak. Pont tegnap voltam Münchenben tanácsadóként egy nagyon nagy hatalomnak, a turisztikai ügynökségének egy ilyen tanácsadási workshopot tartani, és pont ott beszéltem arról, hogy ezek a különböző kultúrák és ifjúság kultúrák hogyan vannak egymásra hatással. De ezek nem ilyen különálló elemek, hanem hogy a Minecraft világa hogyan kapcsolódik a Robloxhoz, az hogyan kapcsolódik az Archive divat kultúrához, és ezek így folyamatosan hatással vannak egymásra, és ezt egy eseményben fogom össze és akarom összefogni nagyon sok nemzetközi szereplővel, ami tényleg mindenki szemre egy élményével itt. Tehát, hogy közös kosárlabdázástól kezdve kulturális beszélgetéseken át, és akár ilyen jó áru, de igazán ritkaságok, ruhakincskeresés.
1: Igen, olyan szavakkal dobálózol, amivel nyilván boomerként, meg még kisgyermekes anyukaként, azért így van, amit így elkapok, és már mondjuk az én 6 évesem is tolja ezeket a szavakat, de előbb-utóbb kénytelen leszek én magam is szembesülni vele, és hát nagyon sok tinédzser szülőnek ebből áll a mindennapja, hogy ezekről beszélnek az ő gyerekeik. Egy ilyen eseményen egy picit érthetőbbé válik ez a világ számunkra, a szülők számára is?
2: Pontosan, ennek az eseménynek nekem leginkább két oldala van. Az egyik tényleg az, hogy a generáció közti párbeszéd az erősödni tudjon. Tehát tényleg látni azt, hogy a csillogó szemű gyerekek ott vannak, meghallgatják ezeket a beszélgetéseket, jönnek velük a szülők, ők nem egy vásárlási élményt kapnak ott, ami máskor egy ilyen kapcsolódási
1: pont. Nyilván befűzi erre is a gyerek.
2: Adott esetben, de amúgy itt meg sokkal jobb áron különben, mert nagyon sok kerítő van, nagyobb a verseny. De ahogy Banksy is mondta, egy exit through the gift shop kultúrában élünk, de most már inkább entry through the gift shop, tehát a kultúrákhoz sokszor egy vásárlási élmény is kapcsolódik, viszont itt tényleg van köré teljes kulturális élmény. Azon túl pedig a másik oldala az, hogy mi sokan nem látnak, hogy ezek itt nem csak fiatalok, hanem ezek valóban fiatal vállalkozók, vagy művészek, festők, rapperek, akik 12-13-14-20 évesen tenni akarnak valamit, alkotnak, és őket akarom egyrészt összefogni, másrészt amiért ez az esemény különleges, és ezért tudott Európában kiemelkedni, mert elhozok, hát én 12 éves korom óta ennek a kultúrának a legnagyobb szereplőinek, a Yeezy-k tervezőinek írok üzeneteket, és építem így az ismerettségeket, és ezeket a személyiségeket el tudom hozni Budapestre, mert egy fiatal számára, aki elindult a saját útján Magyarországon, Budapesten, egy ilyen külföldi sikersztori azért nagyon távolinak, meg magasztosnak tud tűnni, de azt, hogy elhozom őket, ott állnak előttük, meghallgatják a beszélgetést, kérdeznek tőlük, ezen keresztül egy olyan fajta közelség tud elindulni, hogy valóban látják azt, hogy Hiroshi Fujiwara, aki a streetwear keresztapja, és különben Japánnak az országmárkáját óriásiban építette azzal, hogy anno az Uraharajuku, van egy ilyen nevű mozgalmat elindította Japánból, hogy ugyanígy kezdte, és ez kézzelfoghatóvá tesz, és én tudom, hogy nekem ez mennyit jelentett, hogy ilyen nagy nemzetközi személyiségekkel egy kapcsolatot létre tudtam hozni fiatalon, és hogy ez mennyire egy új perspektívát adott nekem, és ezt akarom átadni a következő nemzetközi személyiségekkel. Egy kapcsolatot létre tudtam hozni fiatalon, és hogy ez mennyire egy

0: a szülőket közelebb hozhatja ahhoz, hogy amikor a gyerekük ilyen fura dolgokról beszél, akkor megértsék, igen, hogy mi az valójában. De megértetik-e azt a kultúrát, hogy ahogy mondod, ez már igazából egy gazdasági szint is, abszolút, hogyha jól értem, mert amikor a gyerek előáll ezzel, és mondjuk te odaállnál hozzám, vagy majd az én gyerekem 6 év múlva 12 évesen odáll elém, hogy akkor ő az ilyen cipő, meg a olyan izé, meg nem tudom, és akkor valószínűleg legyintenék arra, mert még az az old school hozzáállásom van, hogy jó, majd tanulj előbb rendes szakmát, meg legyen valami, végezze valami egyetemet, tehát hogy ezek ilyen bohóságnak tűnnek, de nem azok.
1: Nem azok. Egyrészt nyilván az, hogy ez itt sokkal többről szól, mint cipők. Nyilván vannak benne cipők is egy kis részben, de itt sokkal több minden van. És a másik tényleg az, amit mondtál, hogy itt tényleg gazdasági szereplők és helyzetek találkoznak. Tehát az, hogy Kengu Kuma például jön Budapestre, és itt előfogadni, ez egy fantasztikus dolog. Ő a legikonikusabb építésze különbözően. Ő nem egy Z-generációs hős feltétlenül. Ő tervezte a tokiói olimpiai stadiont, éppen a British Museumnak a felújítását, az ő irodája viszi végig, és az, hogy ő tud itt mesélni fiataloknak, az egy óriási dolog, de különben országmárka szempontból meg egy nagyon nagy dolog az, hogy nem máshol, nem Ausztriában, nem Németországban, nem Hollandiában, hanem Magyarországon, Budapesten találkoznak, kizárólag Európában ezek az óriási személyiségek, ez felteszi Magyarországot.
0: Hol és mikor még egyszer?
1: A Bokcsarnokban november 28 és 29-én.
0: Trunk Tamás, sok sikert és lendületet!
1: Nagyon szépen köszönöm!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A nyári táborokról már beszéltünk tegnap, hogy milyen táborokat válaszunk, mi alapján válaszunk, vannak-e még helyek, de hogyan hatnak ezek a gyermekeinkre, meg egyébként ránk is. Erről is beszélgetünk Dúró Zsuzsannával, aki gyermekpszichológus is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Azt átbeszéltük a tegnapi adásban, hogy mondjuk mikor legyen az, hogy ott alvós tábort választunk már a gyereknek, ahelyett, hogy napközis tábor, hol lehet annak a határa.

0: viszont teljesen más egyébként egy gyermekpszichológus szemszögéből ez az egész. Például, hogy hol van az, amikor eldöntöd egyáltalán, hogy a gyermek alkalmas arra, hogy táborba menjen. Amikor nyilván sokkal inkább akár kütyűzne otthon, vagy ellenne a nagyival, hogyha van arra lehetőség, és mondjuk reggelente tiltakozik, nem tudom honnan veszem a példát, hogy ő nem akar táborba menni. Beerőszakolás vagy nem, amikor megyek érte, látom, hogy iszonyatosan jól érezte magát.
1: És ez így van, és ez a folyamat ez szinte törvényszerű, de egy picit előre mehetek, hát ugye tavasszal vannak a tábori jelentkezések a nevelési oktatási intézményekben, már akkor azért a szülő eldönti a gyerek ismerősége, ismerettsége alapján, hisz születésétől fogva ő van a gyerekével, hogy melyik típusú tábor lenne neki a megfelelő, a napközis, amikor hazamegy, vagy az általad említett ottalvos tábor. Ez azt hiszem már úgy beleépült a családok életében, meg tudják ezt határozni, hogy a gyerekük vérmérsékletének, temperamentumának melyik típusú tábor felelne meg. De visszatérve az eredeti kérdésedre, hát elképesztő hatással vannak a táborok így gyűjtőfogalomként a gyerekeknek a személyiség fejlődésére és a képesség fejlődésére. Hát legyünk őszinték, ez egy szocializációs szintér egy tábor, és nem arról szól, hogy ez egy gyermek megőrző, vagy a szabadidő hasznos eltöltésének csak egy szintere, hanem fejlődés élettani szempontból, ha vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy egy új ember születik egy tábor végén, mert olyan jellemvonások alakulnak ki, amik általánosságban nem alakulnak ki mondjuk egy családban, hisz helyzetbe hozzuk a gyerekeket különböző tevékenységek által, ezáltal az önértékelésük, énképük, alkalmazkodó képességük, konfliktuskezelő képességük elképesztő módon erősödik és fejlődik. Én inkább úgy mondanám, hogy bennük volt már ez a képesség, csak mi különböző tevékenységekkel előhívjuk ezeket a képességeket. És ne úgy képzelje el semmelyik szülőtársunk, hogy 0-24-ben valamilyen tevékenység folyik, például a tematikus táborokban egész nap rajzolni kell, vagy zenélni, vagy ugribugrizni, hanem, ahogy említettem is, itt a változatos, ami gyönyörködtet, és az egymással való viszony megteremtése, a szoktatás, ugye mi is a szoktatás? A szoktatás nevelés, a nevelés pedig személyiségfejlesztés, és itt jutunk el a végcélig, hogy egy új ember születik majd egy 5-6-7 napos tábor után, mert olyan dolgokat tanult, amit az otthoni környezetben nem lehet megtanulni.
0: Mennyire nehéz a mai világban a gyermekeknek a szociális kapcsolódás része, mert most beszélünk itt azokról a képességekről, amiket ott tanulhatnak, és tök mindegy, hogy úszótáborban, vagy éppen vagy angol táborban, vagy bármilyen más táborban van, de a táboroknak a jelentős része az arról szól, hogy ismeretlen gyerekek vannak gyakorlatilag összezárva. Első nap senki nem ismer senkit, jó esetben mondjuk kialakulhatnak kapcsolatok. A mai gyerekeknek ez ugyanolyan könnyen megy, mint hát nekem nem ment, mert én mindig ismerősi táborba mentem, mondjuk osztálykirándulásos táborokba, vagy pont, hogy nehezebb abból adódóan, hogy ők azért már kütyűznek.
1: A kütyűt jó, hogy felhoztad, mert itt azért digitális detox van általában, de ez olyan önjáró, hisz olyan sok program áll rendelkezésre, amely gyerekek érdeklődésének, kíváncsiságának megfelel, ami talán kicsit félre tudja rakni ezt a kütyüzést. De az eredeti kérdésedre meglepődnek szülőtársaim, ha azt mondom, hogy nagyon könnyen megy az alkalmazkodás, hisz a pedagógusok, akik foglalkoznak a gyerekekkel, élménypedagógia eszközeivel dolgoznak, és rendkívül módon ismerik a gyerekek személyiségét, itt az életkori sajátosságok figyelembevételével. Mindenkire van lehetőség megfogni azt a tulajdonságát, amit tovább tudunk vinni. Igazad van, lehetnek introvertált, visszahúzódóbb, csendesebb, vagy éppen a harsányabbak, tiszta típus természetesen nincs, de mindenkin van fogás, és az együttes élmény ereje, amikor a gyerekek együtt vannak egy bizonyos tevékenységben, ami sikerélményt ad nekik, mert erre különösen fókuszálunk, hogy sikeres legyen az a tevékenység, amit végeznek, sport, művészet, bármi, vagy csak együtt lenni és beszélgetni, akkor én azt hiszem, hogy a sikerhez vezető út maga a siker, ahogy szoktuk mondani, beindítunk a gyereknél egy jó értelembe vett mókuskereket, hogy már keresi a társakat. És nagyon jó lehetőség például az egy szobában lakás szempontjából, hogy hogy alkalmazkodom a szobatársamhoz, akár az öltözködés meghatározásához, milyen javaslatokat teszünk egymásnak, most itt hevenyészet példákat hozok az életből, mert hát az élet a legnagyobb rendező, ahogy szoktuk mondani, és nincsenek receptjeink, de hogy minden gyereket be lehet vinni abba a lehetőségbe, hogy jól érezze magát, ez egészen biztos. És ha egy típusú tevékenység nem tetszik neki, keresünk majd egy másikat, mert arra fókuszálunk pedagógusként, szakemberekként, hogy a gyereknek élmény legyen az együttlét.
0: Mennyi múlik a nevelőn, azon, aki foglalkozik ott a gyermekekkel? Sok esetben azért van, hogy ők beesett arcok, akik helyettesítenek, vagy pluszba jönnek, és csak a nyári időszakban jönnek egy-egy táborba. És mennyi egyébként a gyermekeken, vagy a közösségen? És kérdezem ezt úgy, hogy tudom, hogy ti magatok is szerveztek tábort, de az is egy picit más szerintem, mert egy összeszokott közösség az, akik tehetségprogramra járnak, és akkor úgy táboroztattok, mint amikor egyszer csak felütöm akár a táborkeresőt, és akkor egy vadidegen helyre próbálom beadni a gyermekemet.
1: Teljesen igazad van, és életszerű, amit mondtál, és köszönöm, hogy megemlítetted az általunk szervezett táborokat is. Igen, tehát van egy spontaneitás jellege, vagy lehet egy spontaneitás jellege a táborban való részvételnek, de én úgy tudom, és az a tapasztalatom, hogy pedagógusok rendkívül módon gyermekközpontúak, gyermekszeretőek, és ha már említetted, hogy kik dolgoznak a táborban, igen, azok a leendő pedagógusok, akik most még egyetemre járnak. Ez egy rendkívül fontos eszköze még a gyermekek megismerő folyamatának, mert mindig másokkal foglalkoznak. Tehát itt az alkalmazkodó képesség, a szó szerint értendő a gyerekhez való közeledés, a gyermek centrikusság, ami belülről fakad, de lehet erősíteni, és finomítani, és megsózni, megborsozni, rendkívül fontos. És az, hogy a gyerek mindig másokkal van, más pedagógusokkal, fiatalabbak, tapasztaltabbakkal, ez pedig az ő alkalmazkodó képességét erősíti, hogyha majd visszamegyünk az iskolába, nem annyira soká, akkor tudja majd ezt az alkalmazkodó képességet úgy kamatoztatni, hogy a sokféle tanártársunkhoz, az ő személyiségükhöz a megfelelő módon tudjon viszonyulni, amiből neki megint csak sikerei lehetnek.
0: Lehet túltolni a táborokat? Gondolok lehet itt arra, hogy már van olyan gyerek, aki mondja, hogy már nem akar tábor, pihenni akar.
1: Teljesen igazad van, lehet túltolni a táborokat, és itt most nem a szülőket szeretném itt most vegzálni, de igenis fontos, hogy nézzünk ki a fejünkből, hogy legyen bizonyos én ideje annak a gyereknek is, hogy úgy tűnik, hogy nem csinál semmit. De amikor nem csinál semmit, akkor gondolkodik, akkor jön elő a kreativitása, és ahogy mondom is, nézik ki a fejéből, de az originális gondolatok, amiket a későbbiekben felhasznál, akár a pályaorientáció szempontjából, vagy az együttes élmények a kisbarátokkal ennek a szempontnak megfelelően nagyon hasznos. Tehát én kérem a szülőtársakat, hogy hagyjunk időt ennek a nézzünk ki a fejünkből című lehetőségnek, de nagyon fontosak a táborok, és higgyünk benne, hogy egy őrületesen jó fejlődés lélektani eszköz.
0: Túró Zsuzsanna, köszönöm.
1: Köszönöm, hogy meghívtál.
0: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, holnap várom önöket, szép napot, és vigyázzanak, nagyon meleg lesz ma. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk fő híreinket. Először a nagyfogyasztók áramfelhasználását korlátozzák, nem a lakosságét, közölte Magyar Péter. Az agglomerációban vízkorlátozás lépett életbe több településen, Szentendrei javon a helyzet a spórolás miatt. 11 ezeren vettek részt az idei Balaton átúszáson, ideális 25 fokos vízben próbálkozhattak. Tovább súlyosbodott a paksi helyzet, a Duna alacsony vízállása miatt újabb rendkívüli intézkedésekre készül a kormány. Magyar Péter elmondta, paks termelése a megszokott 2000 megawattról 480 megawattra csökkent, és a teljes leállásra a korábban vártnál hamarabb, akár már a hétvégén sor kerülhet. A miniszterelnök közölte, minden kisegítő erőművet üzembe helyeztek, új energiafogyasztási szabályok lépnek életbe, és bár önkorlátozást kérnek a fogyasztóktól, energiahiány esetén először az ipari nagyfogyasztókat korlátozzák, nem a lakosságot.
2: A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az egyes blokk még működő turbina generátor gépegysége augusztus 1-én 5 óra 45 perckor leállt. Közölte honlapján az MVM Paksi atomerőmű szombat reggel.
3: Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe.
2: Magyar Péter az este összehívta a védelmi munkacsoportot a víz- és energiahelyzet miatt. A meghozott döntésekről délelőtt közösségi oldalán számolt be. A miniszterelnök hangsúlyozta, Paks jelenleg mindössze 480 megawattot termel a megszokott 2000 helyet, és a teljes leállása akár már a hétvégén sor kerülhet. Közölte, minden elérhető kisegítő erőművet üzembe helyeztek. Hozzátette, egy újabb paksi kiesés esetén az önkéntes fogyasztás csökkentés már nem lenne elegendő, ezért új szabályozás lép életbe, amely szerint energiahiány esetén először az ipari nagyfogyasztók korlátozására kerülhet sor, nem a lakosságéra.
3: A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrizzük. Aki vállalást tesz, és azt nem tartja be, szankcióra számíthat. Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.
2: Hozzátette, a lakossági fogyasztás korlátozása csak végső esetben, minden más lehetőség kimerülése után jöhet szóba.
3: Megváltoztatjuk az állam gondolkodását, rossz beidegződéseit és azokat az automatizmusokat, amelyeket az előző rezsim 16 év alatt épített be a rendszerbe. Abban a rendszerben minden döntést az ellopható pénz, a hűbéresek jóléte és a politikai hátország érdeke határozott meg, gyakran a lakosság biztonságának a rovására.
2: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány átmenetileg szélesebb körben engedélyezi a visszatáplálásra alkalmas erőművek, mint például a háztartási napelemes rendszerek hálózati visszatáplálását, hogy több hazai energia kerüljön a rendszerbe, és csökkenjen az importigény.
3: Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban elrendeljük a vasúti teherforgalom leállítását. Ezzel csökkentjük a vasúti rendszer esti energiaigényét, és további tartalékot szabadítunk fel.
2: Emellett a jövő hét első 3 napjára elrendeli a kormány az otthoni munkavégzést az államigazgatásban, ahol ezt a feladatellátás lehetővé teszi, és ugyanerre kéri a vállalatokat is. Az állami intézményeknél lekapcsolják a díszkivilágítást és minden mellőzhető világítást.
3: Ausztria és Szlovákia az interneten terjedő dezinformációkkal szemben nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkentené a Magyarország felé érkező dunai vízmennyiséget. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg. Ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülnünk.
2: A vízhiány miatt a kormány a 3. fokú vízkorlátozás elrendelésére kérte fel a vízügyi szerveket az érintett térségekben. Ez a nem létfontosságú vízfelhasználás korlátozását jelenti. Tilos lesz például ivóvízzel sportpályákat locsolni, díszfelületeket mosni vagy medencéket tölteni.
3: Továbbra is arra kérjük a nagyfogyasztókat, az önkormányzatokat, az intézményeket, a munkáltatókat, és minden magyar embert, hogy lehetőségeik szerint csökkentsék az áramfogyasztást a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban.
2: A Fidesz frakció szerint Magyar Péter menekül a felelősség elől.
4: Felelős az időjárás, mert túl meleg van és túl kevés eső esik. Felelősek a magyar emberek, mert túl sokat fogyasztanak. Felelősek a magyar gyárak, akik a magyar embereknek munkát adnak, mert túl sokat termelnek. És persze felelősek az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amivel Magyar Péter szembesülhet.
2: A paksi helyzet miatt az energetika és vízügyi stratégia felülvizsgálatát sürgeti a mi hazánk. Torockai László X bejegyzésében azt írta, független műszaki bizottságnak kellene vizsgálnia a 4 paksi blokk egyidejű leállításának indokoltságát, a párt emellett a tartalékkapacitások azonnali bevonását és a paks hűtését segítő műszaki megoldások vizsgálatát sürgeti.
1: A miniszterelnök bejelentette, hogy újra működik a Dunamenti erőmű, amelyet sikeresen kijavítottak, és ez 380 megawatt plusz kapacitást jelent az áramszolgáltatásban. Magyar Péter köszönetet mondott a szakembereknek a gyors munkáért. A kormányfő tegnap Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgató társaságában ellátogatott Százhalombattára, akkor még úgy nézett ki, hogy csak vasárnapra készül el a javítás. Közben Magyar Péter egy újabb posztban arról tájékoztatott, hogy 19 órakor hatályba lép a kormányrendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolódását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A legmagasabb szintű 3. fokú vízkorlátozást rendelték el 14 agglomerációs településen, köztük van például Pomáz, Budakalász, Üröm és Solymár is. Szentendrén a legkritikusabb a helyzet, itt több napja nincs víz, ezért a helyieknek lajtos kocsikról biztosítják az ellátást. A vízmű arra kéri a lakosságot, hogy mindenki szüneteltesse a locsolást, medencetöltést, autómosást, továbbá az önkormányzatok is csökkentsék minimálisra vízfogyasztást.
5: Töltődnek a vödrök a tartálykocsik vizével. A tartós hőség és a kiemelkedően magas vízfogyasztás miatt csütörtökön másodfokú, péntektől pedig már harmadfokú vízkorlátozást rendelt el több helyen is a Dunamenti regionális vízmű. A pilisi agglomerációban a legkritikusabb a helyzet. Itt 14 településen, köztük Pilis-Szent Ivánon is felszólították a lakosságot a fogyasztás csökkentésére. A polgármester szerint azonban itt még biztosított a vízellátás.
6: Tilos az öntözőrendszerek használata, az utak, járdák locsolása, az autók mosása, valamint a medencék töltése. Haladéktalanul leállítottuk mi is a közterületi öntözést a településen. Jelenleg a tudomásom szerint Pilis-Szent Ivánon biztosított a vízellátás, nemrég egyeztettem a DMRV kollégáival, illetve műszaki hibáról jelenleg nem tudunk.
5: Ivóvízzel tölti meg ballonját ez a szentendrei lakos. Náluk harmadik napja nincs víz, de szerinte nem ez az első eset, hogy probléma van a környék vízellátásával.
7: Gondolom a rendszert ezért kéne fejleszteni, mert már amikor ide költöztünk, akkor is előfordultak ilyen nyári napokon egy-egy napra. Ilyen hosszú még nem volt, mint ez, de ez nem ismeretlen már sajnos.
5: Nagy volt a forgalom a kijelölt utcákban. Folyamatosan érkeztek a helyiek a kihelyezett lajtos kocsikhoz.
8: Két napja. Hát úgy kezdődött, hogy reggel mielőtt elmentünk a városba, olyan 7 óra tájban, akkor még volt víz, és mikor hazajöttünk, olyan 9 óra tájban már nem volt.
9: Két és fél napja mondjuk így, mert hogy tegnap előtt reggel mi akkor észleltük először a vízhiány, és hát nem tudtuk, hogy mi van, aztán nagy nehezen kiderült, hogy elfogyott a víz, és hát most várjuk, hogy megjöjjön.
10: De itt is estére minden jó megy helyre.
5: Szentendre polgármestere igyekezett megnyugtatni a tartálykocsikhoz érkező helyieket. Fülöp Zsolt szerint még csak nem 300 család lehet ivóvíz nélkül, de reményeik szerint estére mindenhol helyreállhat a szolgáltatás.
11: Lényegesen javult az éjszaka folyamán a vízrendszer telítettsége. Köszönhető ez annak is, hogy a fővárosi vízművek vizet adott át a Honvédség segítségével a Dunamenti regionális vízműnek, és közvetlenül is töltötte a Honvédség folyamatosan egész éjszaka itt a szentendrei pismányi vízmedencéket.
5: A polgármester úgy látja, több évtizedes vízműfejlesztési elmaradás van, aminek hiányát most a lakosság szenvedi meg.
11: Gajdos László miniszter úrral tegnap itt egyeztettünk, itt helyszínen a Cseresznyés utcában, és ő elmondta, hogy az uniós pénzeket, amiket sikerült felszabadítani, azoknak egy jelentős része a vízi közműhálózat fejlesztésére fogják átcsoportosítani.
5: A Duna víz szintjének alacsony állása és az üzembiztonság fenntartása érdekében továbbra is mérsékelt vízhasználatot kér a lakosságtól a vízmű. A régiót sújtó hőkupola miatt pedig keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország egész területén.
1: A Duna alacsony vízállása miatt már ezen a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet, miközben a kormány az energia és vízfogyasztás csökkentését kéri, a nagyfogyasztók és a települések is takarékossági intézkedéseket vezetnek be a csúcsidőszakban. Budapesten lassulnak a metrók és a villamosok, a MÁV pedig a vasúti teherszállítást korlátozza.
12: Ahhoz, hogy a lehető legkisebb kár nélkül, legkisebb zavarok nélkül tudjunk túljutni ezen a pár napos, de lehet, hogy több hetes nehéz időszakon, ahhoz egy valódi összefogásra lesz szükség.
13: Az energiaellátás fokozott terhelésére és tartós vízhiányra kell felkészülni. A következő napokban sem várható számottevő csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein. Közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki felelős vízhasználatra kérte az embereket.
14: Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha valaki nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatja, hogy nagyon baj van.
13: A kormány az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkentést kért a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól.
12: Az eddigi vállalások mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról.
13: A Duna folyamatosan csökkenő vízszintje miatt már hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet. A szakértő szerint 1982 az első blokk indítása óta nem volt olyan helyzet, hogy valamelyik blokk vagy több nem működjön.
15: És ez tényleg bekövetkezik azt az állapot, hogy minden négy blokkot leállítják, és majd ebből kell visszaindulni napok, vagy adott esetben akár hetek múlva, vagy az is lehet, hogy akár ez egész augusztusban fennáll ez az állapot, és majd valamikor szeptemberben lehet visszaindulni, és valami ez is lehetséges. Szóval, hogy ez a folyamat így ebben a komplexitásában még nem volt ténylegesen végrehajtva, ez adja a kihívást.
13: Az EU-n közölte, hogy megerősített készenléttel biztosítja az energiaellátást, a paksi atomerőmű ideglenes leállása és a rendkívüli hőség okozta hálózati terhelés idején. Budapest is takarékossági intézkedéseket vezetett be. Karácsony Gergely főpolgármester arról tájékoztatott, hogy a metró és a villamos vonalakon olyan menetrend lép érvénybe, amelyben a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak. Egyes vonalakon pedig a trolibuszok helyett korszerű, jó hatásfokú klímával rendelkező dízelautóbuszok közlekednek majd.
16: A hatása ennek azért látható, számottevő, nem ez fogja megoldani az ország energiaproblémáit, de a magunk részéről ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországon ez a krízis megoldódjon.
13: A főpolgármester szerint Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozást jelenleg nem szükséges elrendelni. Így is azt kérte, hogy a következő napokban mindenki takarékoskodjon az ivóvízzel. A Budapest Airport is mérsékli energiafogyasztását, a MÁV csoport pedig átmenetileg csökkenti az általa használt ingatlanok és létesítmények energiafelhasználását. Csúcsidőszakban korlátozzák a villanymozdonyok áramfelvételét, az elektromos buszokat pedig éjszaka töltik majd. Délután 5 és este 10 óra között pedig megtiltják a tehervonatok közlekedését.
17: Nyilván a kritikus tehervonatok, amik például a kőolajellátást szolgálják, azok nem, de minden más tranzit konténer tehervonat igen. Ez összességében egy 90 megawattóra teljesítmény vagy fogyasztás csökkenés jelent naponta. Ezzel is hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy elkerülhető legyen az elektromos hálózat üzemzavara.
13: A tárcavezető azt mondta, a személyvonatok közlekedésében egyelőre nem számolnak korlátozással. Kapitány István szerint a mostani válság rávilágította az energetikai rendszer hosszú ideje fennálló problémáira. Úgy fogalmazott, egy sérülékeny, drága és kiszolgáltatott rendszert örököltek az Orbán kormánytól. A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, a Tisza kormány Európai Uniós forrásokból felújítja a villamosenergia hálózatot, 4000 megawattnyi szélerőmű és 3000 megawattnyi energiatároló kapacitást épít ki. A cél az, hogy az ország a jövőben kevésbé legyen kiszolgáltatott az ilyen válsághelyzeteknek.
1: Ismét ég az erdő Franciaország délkeleti részén. 2500 embert evakuáltak, a lángok már másfél ezer hektáron felperzselték a területen a növényzetet, július eleje óta pedig összesen 6000 hektáron. Délnyugat Franciaországban közben sikerült ellenőrzés alá vonni a tüzeket, amelyek több mint egy hétig tomboltak Gironde megyében. Közben már Görögországban is több helyen lángolnak az erdők. A tüzek 60 kilométerre megközelítették Athént. Három év szünet után reggel újraindult a közlekedés a Komló és Dombóvár közötti vasútvonalon. Az ünnepélyes pillanatra gőzös is érkezett. A menetrend szerint Komlóról ezt követően a pécsi Intercity-hez igazodva indulnak majd a vonatok, hogy átszállással el lehessen jutni vonattal a fővárosba.
18: Hatalmas tömeg várta a legendás 424-es által vontatott nosztalgia szerelvényt Komlón, amely azért érkezett, hogy az itt élőkkel együtt ünnepelje a három éve bezárt vasútvonal újraélesztését. Ennek apropóján mondta a közlekedési miniszter, a térség vasútfejlesztése ezzel nem befejeződött, hanem most indul igazán.
17: A Paros Gábor tervben ennél jóval nagyobb vasútfejlesztésekben is gondolkodunk, például abban, hogy teljes körűen felújítsuk és fölgyorsítsuk, kétvágányosítsuk, és ezáltal az óránkénti közlekedésre alkalmassá tegyük a Budapest-Pécs vasútvonalat. Ennek a tervezése kezdődik, semmilyen előkészület korábban nem történt, ennek a munkának most kell nekiállnunk.
18: A helyi vasútbarátok azt mondták, ők abban bíznak, hogy ennek a vonalnak az újraindítása minta lehet más hasonló térségek számára.
19: Komló egy lehetőséget kapott ezzel az újranyitással, és mi azon a párton voltunk, vagy annak a pártján voltunk, hogy az olyan Komlóhoz hasonló vidéki településeknek is esélyt kell adni, és lehetőséget kell adni a közlekedésre, amelyek ugye a helyzetükből fakadóan hátrányban szenvednek.
18: Akik gyakran utaznak Budapestre, azt mondják, hogy már az nagy segítség, hogy az átszálláskor nem kell a busztól az állomásra becipelni a csomagjaikat.
20: A közlekedés miatt, a másik pedig az, hogy sokkal könnyebb az IC-hez, tehát nem kell legyalogolni a vonatpotolóról az utasnak, hanem egyenesen tud menni tovább Budapestre, vagy a Kaposvára, vagy bármelyik irányba.
18: Az újraindítás kapcsán a közlekedési miniszter azt is elmondta, hogy még az idén kiírhatják azokat a közbeszerzéseket, amelyek keretében a hévjárművek cseréje mellett 35 új Intercity kocsit is vásárolhatnak, mintegy 700 milliárd forintos uniós forrásból.
1: Egy 4 éves kisfiú riasztotta telefonon a mentőket, amikor édesanyja hirtelen rosszul lett a kertben és összeesett. Miközben 2 éves kishúga és annak bátyja próbálta magához téríteni, a 30 év körüli nőt a mentő percek alatt a helyszínre ért és ellátta az időközben magához tért anyukát, aki fejsérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani. A gyermekek hamar barátságot kötöttek a mentősökkel, amíg édesanyjuk megszervezte felügyeletüket, együtt játszottak, a mentők még reggelit is készítettek nekik. 11 ezer résztvevő, 25 fok körüli víz és alig mozgó levegő, ez jellemezte leginkább a Balaton átúszást Révfülöp és Balatonboglár között. Az úszók és a száposok is azt mondták, ideális körülmények voltak a próbához. Korábban 2-szer már halasztották az időjárás miatt az eseményt, de érdemes volt várni a mai alkalomra.
18: Kitűnő körülmények várták a Balaton átúszás résztvevőit. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot végig vitorlások biztosítják, de ilyenkor folyamatosan vigyáznak a vízimentők és vízirendőrök is. Ennek is köszönhető, hogy a próbázók teljes biztonságban vannak.
21: Ugye megérte a 2-szeres halasztás, hiszen közel ideális körülmények között 25 fokos vízhőmérséklettel és alig fújdogáló széllel gyönyörű napsütésben tudjuk most megrendezni. Körülbelül olyan 11 ezer teljesítőnk lesz majd.
18: A Révfülöpi rajtelőt várakozók azt mondták, hogy itt is az első próbálkozás a legnehezebb.
22: Az első átúszás előtt mi is jártunk uszodába, gyakoroltunk, minél hosszabb távot tudni egyszerre úszni, az fontos. Először az a legfontosabb, utána lelkileg, mert ha az ember elhiszi, hogy át tudja úszni, akkor utána már minden okés.
18: Volt, aki 80 fölött, 83 évesen vágott neki a távnak.
23: Minél korosabb az ember, annál több időt kell tapasztalatom szerint előtte bele befektetni. Ennyi.
24: Mennyit gyakorolt rá?
23: Én a jelen életszakaszomban heti 3-szor úszom.
18: A körülményekkel mindenki elégedett volt.
24: Nem vagyok hozzászokva ezekhez a hosszú távokhoz, főleg amilyen nem is úszó vagyok, hanem vízilabdázó, de önmagában élveztem, úgy éreztem, hogy jó időt jöttem. Eredetileg terveztem megállni, de úgy a fele után úgy éreztem, hogy még megy, úgyhogy meg tudom úszni.
25: Jó volt, nagyon. Én most úsztam át először, de biztos nem utoljára. Köszönöm szépen.
24: Teljes úszás volt?
25: Teljes úszás volt, igen. Az első és utolsó kilométer volt a legnehezebb, de úgy gondolom, hogy amit kitűztem magamnak célul, sikerült teljesíteni.
26: Hullámokat éreztem, az idő eredmény alapján valószínűleg volt is. Sokkal rosszabb lett, mint tavaly. De mindegy, jó volt. A víz az nagyon kellemes volt már az elejétől, úgyhogy szuper volt, jó érzés volt, de jó átérni a másik oldalra.
18: Az 5,2 kilométeres táv mellett féltávon is indulhattak a versenyzők, illetve állva száppon is neki lehetett vágni a távnak.
1: Ejtette a Trump kormányzat azt a pert, amelyet David Hearn amerikai olimpikon ellen indított a tükörmedence megrongálásának vádjával. Az elnök korábban a 67 éves egykori sportolót hibáztatta azért, hogy a felújított Lincoln emlékmű tükörmedencéjének júniusban leváltak a darabjai. Az igazságügyi minisztérium most elismerte, hogy a kivitelező rosszul telepítette a medencét, emellett kapkodott, hogy befejezze az építkezést a függetlenség napjáig. 30-nál is több szibériai tigriskölyköt mutattak be a nagyközönségnek a héten Harbinban, Kína északkeleti részén. A tigrisek valamennyien az év első felében születtek. A legkisebbek voltak a legnépszerűbbek, ők még csak totyogtak a kifutón. A tigriskölykök még nem olyan félelmetesek, mint felnőtt társaik, így a látogatók egészen közelről csodálhatják meg őket. A Harbini Nemzeti Parkban egyébként az elmúlt 9 évben 27-ről 72-re emelkedett a szibériai tigrisek száma. Most Somos András elmondja önöknek, hogy mire számíthatnak a Somos a pályán című műsorban.
0: A műsorban azzal a témával kezdünk, hogy Magyarország energiaellátása, ameddig ugye az adásban nem kerül ez a műsor, kritikus állapotot tükröz. Pénteken Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott a szakminiszter jelenlétében, és nyilván arról beszélt, hogy milyen megoldások lehetnek erre a témára. A kormány hazai tartalékokat mozgósítana, áramimportot biztosítana, egyben a nagyfogyasztó ipari üzemeket akár korlátozná is. Ugye a gondot az jelenti, hogy a Duna túl alacsony, és egyébként a hőmérséklete nem teszi lehetővé, hogy az atomenergiablokkokat, vagy atomerőmű blokkokat hűtsék megfelelően. Elnézést, hogyha a jogász így nem túl szakszerű, de azt hiszem, hogy ez a helyes szakszerű felvezetés. Jön a vagyonszerzési hivatal, hiszen az országgyűlés ezt megszavazta, persze a Fidesz nem. A Tisza egyik fő kampányígéretéről van szó. Nagyon széles jogosítványokkal bír az új hivatal, minden nyomozati cselekményt is elvégezhetne. Hát az a kérdés, majd itt lesz két jogász is, meg egy volt belügyminiszter, hogy a vádmonopólium jelenleg az ügyészségnél van, ez a hivatal viszont akár vádat is emelhet. Mi lehet a megoldás, vagy hogy garantálható, hogy az állam túlhatalma nem befolyásolja azokat, akiknek hát jelentősen a zsebébe nyúl ez a hivatal, és nem biztos, hogy szakszerűen teszi ezt, vagy jogosan. A harmadik részben beszélünk Búzs Balázs mondatáról, hogy ő politikai fogoly, és Hajdú Jánost érintő volt miniszterelnöki mondatról, amely arról szól, hogy Hajdú János egy személyben vezényelte le azt az akciót, amely aranykonvoj ügyként vonult be a közéletbe. Hajdú János védője azt mondja, hogy így lehetetlen büntető eljárást lefolytatni, hiszen nyomás alá került a nyomozóhatóság is. És végül beszélünk a gyenge GDP adatról, valamint arról, hogy az, hogy egy politikust megnevez egy esetleges áldozat, mint az ő megrontóját, az egy közéleti vita szempontjából mennyire kezelhető, és elkerülhető-e az, hogy boszorkányüldözés induljon, vagy ugye ezek után a politikai védekezés és az ártatlanság védelme hogy hozható egymással összefüggésbe.
1: Nagyon fontos dilemma hangzott el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó, holnap este friss hírekkel visszavárom Önöket, viszontlátásra!

senkinek, csak neked, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

szürkességgel felváltotta a szén. A haláltűn maradt az élő víz. Tudat kaptam, én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van, de

She got those eyes, she got

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölébem hajolj, lásd, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Ha úgy érzed, hogy itt az idő, hogy életedben először vagy újra megszólítsd a mindenségnek az Istenét, annak érdekében, hogy elkötelezd magad ő mellette és megtérjél hozzá, akkor szeretnék erre lehetőséget adni. Egy rímekben elmondott ima formájában. Mennyei atyám, most végre szívből szólok hozzád. Itt az ideje, hogy lemossam a világ mocskát. Hiszek benned, hogy te teremtettél mindent, és tudom, csak te vagy képes, hogy rendet tegyél itt bent. Eddig elnyomtam, ha a lelki ismeret vádolt, de őszintén elfogadom, Jézus, mint megváltót.

kísértésnek, sem érzelmi löketnek. Szabadíts meg kérlek, ha fájdalmak gyötörnének. Hiszem, hogyha kitartok, a túlvilágon örök élet vár. Innentől csak egy Istent imádok, más nem. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen. És ha elmondtad most ezt az imát, akkor arra szeretnélek kérni, hogy ne állj meg itt, mert ez még csak a bevezető lépés Istennek a királyságába. Tanulmányozz napi szinten a Szentírást, imádkozz a mindenség Urához. Keress egy olyan közösséget, ahol jól érzed magad, és ahol az igaz evangéliumot tanítják és hirdetik, hogy egyre mélyebb kapcsolatot építsél ki Istennel. Mert így leszel képes sikerrel megharcolni minden egyes küzdelmet, nemet mondani minden csábításnak, minden kísértésnek, és egy jobb emberré válni, aki őszintén szívből képes Istent is, és az embertársait is szeretni. Úgyhogy Isten áldását kívánom az egész életedre, és azt, hogy találkozzunk majd személyesen a mennyeknek a királyságában, az örök életben.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Kauzál Alexandra vagyok, ez itt a Hét Híre már, és bemutatom mai vendégeimet. Itt van velünk Kovács András, a Mandiner újságírója. Szia, szeretettel üdvözlünk.
2: Szerbuszok, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
1: És Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast házigazdája. Szia, téged is nagy szeretettel üdvözlünk.
3: Én is üdvözlök benneteket, szeretettel, kedves nézőket, hallgatókat, akik velünk vannak.
1: Hát mi mással kezdhetnénk, mint hogy tombol a hőség. Egyébként rájöttem, Gábor, lehet, hogy te tehetsz róla.
3: Miért? Biztos.
1: Múltkor is, amikor jó egy hónapja Hét Híre vendége voltál, akkor is pont ez a hőhullám volt.
3: Igen.
1: Most meg még durvább.
3: Igen, és hát ugye se Sándor, se József, se Benedek nem vagyok, de ennek ellenére hát ezek szerint mégis hozom a meleget, ha nem is zsákban.
1: Fölvállalod a felelősséget.
3: Amivel megvádoltok, én azt szívesen elviszem ezt a balhét is. Tehát,
1: hogy na, hogy ki a bűnbak azért, hogy lehet, hogy itt elég súlyos energiakrízis fenyegeti Magyarországot, majd erről is fogunk beszélgetni. Egyébként épp most tart vagy ért véget egy sajtótájékoztató Százhalombattán, ahol finomítójában Magyar Péter miniszterelnök Hernádi Zsolt vezérigazgatóval tartottak közösen sajtótájékoztatót, és egyébként folytatják útjukat Paksra is, úgyhogy majd figyeljük az eseményeket, hogyha valami friss hír bejön, akkor természetesen azonnal reagálunk rá. Hát amit jelen pillanatban lehet tudni, az az, hogy valószínűleg a paksi atomerőművet a 100%-osan le fogják állítani, ugye most is 50% alatti kapacitással üzemel. Jó hír, hogy a Dunamenti erőmű meghibásodása valószínűleg megoldódott, és talán már holnap elindul a tesztüzem, tehát az valamelyest tudja pótolni a kiesett villanytermelés egy részét, de jó részét importból kell megoldani, és amire ugye felszólították a társadalmat, az az, hogy nyilván a nagy üzemek azok először önmérsékletet tanúsítsanak, tehát önmagukat korlátozzák, de lehet, hogy lesznek majd itt kötelező korlátozások is, és természetesen a lakosságnak is oda kell figyelni, hogy észszerűen fogyassza az áramot, főleg délután 5 és 10 óra között azért ne kezdjünk esztelen villany áramfogyasztásba. Mennyire súlyos a helyzet szerintetek? Tényleg nem volt ilyen még Magyarországon?
3: Én nem emlékszem rá, hogy lett volna, nem tudom, Andrásra, igen, de én például olyanra, hogy így magyar miniszterelnök egy valós problémáról beszéljen, tehát hogy az is nagyon ritka. Szóval kiáll a televízió képernyőjére a Magyar Péter, és egy valódi problémára hívja fel a figyelmünket, és nem jó, nyilvánvalóan...
1: Ja, Covid alatt nem valós problémáról beszéltünk?
3: Bocsánat, egy teljesen más helyzetről van szó. Arra gondolok, hogy például a kampány, vagyis mondja, a kampány íz ezen kevésbé érződött. Igazad van a kérdésedben, de amire ki akartam futtatni, az az volt, hogy van egy valós probléma, és Magyar Péter láthatóan más volt ebben a videóban, mint a Facebook megjelenései. Valahogy mást éreztem rajta, azt gondoltam, itt most ez egy komoly ember, komoly dologról beszél, és még el is hittem neki, amit mond. És hogyha a kérdésedre szeretnék válaszolni, hogy mennyire komoly, vagy mennyire nem komoly, én úgy tudom, hogy azt hiszem olyan 3000 megawattnyi import lehetősége van az országnak, most 2000 kiesik Pakssal, azt hiszem ennek az egyötöde pótolható, tehát nagyjából 360-400 megawatt a Dunamenti erőműből, tehát az egyötöde pótolva van, a többit meg lehet oldani importból, tehát valószínűleg az áramellátás nem kerül majd valódi veszélybe.
1: De ennél nem jóval nagyobb az a fogyasztási igény?
3: Én úgy tudom, hogy ezzel meg lehet.
1: Ezzel lehet oldani.
3: Tehát a Paks kiesését nyilván az importból meg lehet oldani. Tehát, hogyha nagyon kell, de hát nyilván ez az országnak gazdasága nem túl jó, mert ezekért fizetni kell jelentős összegeket. De ami a lényeges, hogy valószínűsítem, hogy nem fogják ideig elengedni ezt a történetet, mármint a kormányzat. Már úgy értem, hogy valódi az emberek által érzett energiahiány alakuljon ki. Én úgy látom, hogy felelősen van kezelve, úgy látom, hogy igaziból foglalkoznak ezzel a problémával. Az,
1: hát
3: hogy ki ezért
1: is,
3: a,
1: nem?
3: Az, hogy ki ezért a felelős, meg ki a bűnbak, meg ki nem bűnbak, én ebben most még nem mennék be, mert gondolom lesz
1: majd
3: ebben egy kis beszélgetés, és akkor majd előjövök a farbával.
1: András?
2: Volt ilyen, szerintem volt már ilyen hasonló válsághelyzet, még amikor 2006-ban a ukránoknál megszűnt ugye Ukrajna felül a földgázellátás, és akkor pont egy hideg téli időszak volt, és akkor szintén veszélyben volt gyakorlatilag a fűtési rendszer Magyarországon, de ugye akkor az szerencsére, hát rajtunk kívülállók miatt ugye végül is az ukránok megállapodtak az oroszokkal, és újraindult a földgázszállítás ugye akkori gázvezetéken, ami ma már nem üzemel, ugye, ott már nem érkezik ma földgáz. A mostani helyzet kezeléséről én azért több véleményt elolvasva, azért egyre többen megpendítik, hogy azért látható volt, hogy milyen nyár következik, és hogy adott esetben a kormányzat több esetben felkészülhetett volna, adott esetben a kisebb meglévő erőművekkel, azoknak a jobb kihasználásával és erre való felkészítésével körülbelül még 3-400 megawattot a Dunai erőművel még lehetett volna nyerni. Ez az egyik része a dolgoknak. A másik része, amit többen pedzegetnek, és itt már itt is látok egy elég éles vitát a közösségi oldalakon, azon megy a polémia, hogy a Duna felső szakaszán vajon miért van sokkal több víz a Dunában, mint itt Magyarországon. És erről már van egy polémia. Én nem akarok semmilyen oldal mellett hitet tenni. Az egyik elemző azt vetette fel, hogy adott esetben jó lenne, hogyha a magyar külügy érdeklődne, hogy mi okozza ezt, hogy valóban van-e vízvisszatartás a föntebbi részeken, adott esetben Ausztriában, és adott esetben a Bősi erőmű ugye mögött. És hogyha ugye sokan azt mondják, hogy ez nem helytálló, mert valóban nincs visszatartás, de hogyha esetleg lenne, ugye akkor rögtön meg lehetne oldani ezt a problémát.
1: Amúgy ez nem ilyen könnyen ellenőrizhető?
2: Nem olyan könnyen ellenőrizhető, mert ugye eleve a Duna felső szakaszán mások a mércék, tehát hogy más a vízmagasság, más az eloszlás.
3: A meder kisebb,
2: pontosan, úgyhogy... De látom, hogy ezügyben is van egy vita, és egyesek felvetették, hogy... Mi lenne, hogyha ennek utána kérdezne a magyar kormányzat, mert ha mondjuk érkezne több víz, mondjuk ha igaz, hogy megállítottak valamennyi vizet, egy fölengedéssel gyakorlatilag a problémát meg is lenne már oldva, és nem is kéne a Paksot akkor leállítani adott esetben.
1: Hát ez egy furcsa és érdekes felvetés.
2: Igen, én is most láttam. Valaki azt mondja, hogy ez teljes butaság, ők mind az osztrák, mind a szlovák fél nem csinál ilyet. Tehát, hogy van ilyen állítás, egy másik állítás meg felveti, hogy én is láttam különféle vízmértékeket, hogy legalább egy másfél-két méteres pluszban van a Duna Bécsnél.
1: Én nem vagyok a téma szakértője, hát de hát gondolom azért ezek így be vannak szabályozva, nem? Hogy most ki mit tehet.
2: Nemzetközi szerződések
1: vannak. Tehát akár hogyan ő nem korlátozhatja ott a Duna folyását.
2: Nem, persze, hogy nem, csak ugye én még azt hiszem, mikor is készítettem az interjút, igen, olyan január környékén, emlékeim szerint Lantos Csabával, akkori energetikai miniszterrel, és ő mondta, hogy azért a környező országokban, ugye akkor a vízről beszélgettem vele sokat, hogy áll az egész vízháztartás, meg stb. És ő azt mondta, hogy ez az elmúlt években jellemző volt, hogy a körülöttünk lévő országokban, nagyjából ugye mivel a Kárpát-medence felé folyik be minden, itt ugye mindegyik ország érintett körülöttünk, hogy egyre több vizet állítanak meg. Ez az ő állítása. Értelemszerűen ez így megjelent nálunk. Minden ország arra törekszik, hogy minél több vizet tartson benne a saját ország határán belül.
1: Nyilván.
2: Úgyhogy érdekes ezeket az állításokat így egymás mellé tenni. Ez ügyben is remélem, hogy mondjuk idővel lesz valamilyen kormányzati megszólalás, hogy ők hogy látják.
1: Hát meg újságírói kérdésként, hát ha felmerül például ma majd a paksi sajtótájékoztatón. Most akkor visszatérve arról, hogy jól kezeli, nem kezeli jól a kormány, ki a hibás, vagy nem hibás ezért a kialakult helyzetért. Ugye Magyar Péter azt már többször elmondta, hogy igazából itt a paksi atomerőműnél elmaradt egy 10 milliárdos divattyúval kapcsolatos fejlesztés, amit hogyha megcsinált volna az előző kormány, most nem tartanánk itt, és például a MOL-nál, a MOL finomítójánál most azért nincs ekkora probléma, mert ott ezeket a fejlesztéseket, meg a Dunamenti erőműnél is ott már meglépték.
3: Hát most akkor mégiscsak egy picit vissza kell mutatnom a múltba. A Paksi atomerőmű kapcsán egy olyan fejlesztési lehetőség merült fel, ez sok évvel ezelőtt volt, ami kiváltotta volna teljes mértékben a Duna víz használatát, tehát egy víz nélküli, tehát egy csepp víz nélkül meg lehetett volna oldani ezeknek a hűtését, ha erre ugye valaki energiát meg pénzt fordított volna. Volt is Európai Uniós forrás, a magyar kormány ezt elmulasztotta, mint az előző kormány.
1: Mennyibe került volna, azt lehet
3: ezt nem,
1: tudni?
3: Én nem tudom ezt megmondani. Igazából majdnem mindegy ahhoz képest, amekkora összegekről beszélünk itt a másik viszonylatokban, például a Budapest-Belgrád vasútvonal árából biztos kijött volna, és akkor a környezetvédelemre is lehetett volna figyelni, meg ilyen helyzet nem állítódott volna elő. A másik, hogy ugye azt megbecsülni, hogy milyen lesz egy nyár, tehát azt mondja valaki, hogy hát fel lehetett volna készülni, hogy milyen lesz a nyár, tehát láthattam volna előre, hogy nem tudom, be fog következni, mik lesznek a lottószámok, de pont nem láttam.
1: Na mondjuk tehát ezzel kapcsolatban azért látjuk, hogy micsoda hőhullámok vannak. Már egy hónapja is láttuk, igaz, hogy azért az egy
3: lehet látni, csak azt mondom,
1: hogy
3: amikor nincsen mondjuk a Paksi atomerőmű, nincsen olyan, annak a környékén olyan dúzasztó, vagy olyan víztározó, vagy olyan effektív kapacitás tárolási lehetőség, amiben a felkészülés mellett ezt meg lehetett volna oldani, úgyhogy jó előre látjuk, hogy a Duna vízszintje -2 méter lesz, azt azért nem hiszem, hogy van ilyen, aki erre fel tud képzelni. Ez nem úgy van, mint a télen, hogy hát tél lesz, nagy valószínűséggel esni fog a hó, gondolom szükség lesz hótolóra. Tehát nyár van, akkor gondolom megnövekszik az energiaellátás igény, vagy az energiaigény a világon mindenhol, tehát azt lehet tudni, hogy egy erős nyáron ez meg ez, tehát felhasználásban többet kell, többletkapacitást biztosítani, de arra, hogy szinte kiszárad a Duna, arra azért nehéz példát találni.
1: Hát mondjuk a klímaszakék húzzák már jó ideje a vészharangot, hogy azért itt brutál asszályokra is lehet majd
3: számítani. Lehet, csak visszamenőleg 100 évre, ez is ugyanolyan, hogy nem vagyok elég tájékozott, hogy azt nem mondjam, hogy hány ilyen eset volt, hogy a Duna ilyen alacsony, de nem sokszor.
2: Nem sokszor,
1: de várjátok, ez most történelmi rekord alacsonyságú, nem?
2: Még nem.
1: Még nem.
2: Még nem. Még bármilyen furcsa, de nem. A mérések kezdete óta ez fontos jelezni, mert előtte nem tudjuk. Nem, idén már megdőlt ugye egyszer a abszolút magyar energia felhasználási rekord, úgyhogy ilyen szempontból benne volt a csőbe, hogy ilyen megtörténik, de én nem akarom kerülgetni a forrókását, és bele is csapnék. Csapja. És a fő problémát én ott látom, és ez értelem, nem is, hát ugye az előző kormányzat alatt már rengeteg emberrel beszéltem én is, és fű alatt ugye elmondták, hogy hát valamit kéne csinálni, és ugye vízlépcsőt kéne építeni. Uh-huh. Vízlépcsőt kéne építeni. De ugye én is beszélgetve kormányzati háttéremberekkel, mindenki tudta jól, hogy ez egy olyan, hogyha bármit lépett volna ebbe az előző kormány, mint Fidesz, értelemszerűen ők voltak a többség, gyakorlatilag az ő teljes identitásukat megsemmisítette volna egy ilyen lépés, mert mégiscsak a Fidesz abból jött létre, onnan eredeztethető, hogy a Dunai vízlépcső ellen tiltakozott Dorcs Tamás, Orbán Viktor, Áder János, stb. Tök mindegy, mert persze a többi ellenzéki párt is, a MSZNP-t leszámítva, és mindenki ezt kerülgette, ezt az egész dolgot. Egyre többen felvetették, és most értelemszerűen legutóbbi posztjában György László, ugye, aki korábban ugye államtitkár is volt a Orbán kormányokban, több minisztériumban is, ugye ő is egyértelműen most már kijelentette, hogy ez hiba volt. Ő is egyértelműen azt mondja, hogy hiba volt, és ugye ő csinált is egy számítást, hogy a Paks leállása miatt, ő azt írta, az ő állítása, Paks ellátása miatt körülbelül ugye a szám MVM-nek a vesztesége várhatóan majd olyan 150 vagy akár 200 milliárd forint is lehet. És amúgy egy vízlépcsőnek a megépítése most valahol a Dunán, értelemszerűen Paks alatt, de Baja fölött, az olyan 180-200 milliárd forint lenne. Tehát nagyjából
1: meg is térülne.
2: Hát úgymond meg is térülne, mert nem kell kezdeni az MVM-nek akkor a jövőben ekkora vesztesége. Úgyhogy ugye kérdés ez, hogy ki mer ebbe belemenni?
1: Hát most ebbe a vízlépcső cikk, dolog. Hát
3: ugye azok után, hogy, bocs, igen, hogy egy konkrét kormány belebukott, tehát hogyha úgy tetszik, hogy
2: nem tudom, belebukott, igen.
3: Létrehozta a Fideszt, tehát megteremtette a saját ellenzékét a Bős Nagymarosi történettel. És hogyha megnézzük a másik részét, hogy a politikának csak annyi, hogy most egyre többször dobja fel a Facebook, meg mindenféle közösségi oldalak az Orbán Viktornak azt a beszédét, amikor azt mondta, hogy Magyarországon többlet víz van, tehát hogy nem...
1: Víznagyhatalom
3: nem,
1: igen, vagyunk.
3: Igen, tehát nekünk nem kell semmitől sem aggódni, mert mi víznagyhatalom vagyunk. Egyébként ez is az, ez is olyan kommunikáció, ami az Orbán teljesen jellemző volt, tehát ő a napot, az órát, a percet mindig meg akarta nyerni, ehhez képest mondott dolgokat, és hát ezek ilyen rosszul öregedő szövegek voltak, különösen most, mert ő se számíthatott valószínűleg arra, hogy amikor egy ilyet bemond, akkor arra két évre az a Duna ilyen dolgokat produkál, mert amikor az ellenkezője történik, tehát amikor óriási árvíz van Magyarországon, akkor amiatt kell védekezni. Magyar Péteréknek már erre volt módjuk ugye itt a kampány időszakban, hogy éppen védekezzenek az árvízzelnen, a Fidesznek is volt, és ugye itt az a kommunikációs helyzet, hogy mondjuk a Magyar Péter és vagy Orbán Viktor, attól függően, hogy melyik kormányról beszélünk, mondjuk az Orbán Viktor kiáll, és azt mondja, hogy mi meg fogjuk védeni Magyarországot attól, hogy itt áramellátási probléma legyen, vagy elöntse a víz. Na most az emberek többsége abból, hogy itt áramellátási probléma van, abból nagyon kevesen fogják ezt valóságban megérezni, tehát hogy a hétköznapi ember az nem érzi ezt az áramellátási problémát.
1: Nem lesz szerinted jövő héten sem, mert ugye azt mondják hétfőtől.
3: Tehát olyan korlátozás, hogy nem lesz áram nálunk, olyan korlátozás nem valószínű. Tehát az, hogy a hűtők sem működnek meg se, tehát áramszünet van.
1: Hát de egy-két órás leállások például lakossági szinten.
3: El tudom képzelni, de szerintem...
1: A kérdők szerint még idáig is elfajulhat a helyzet.
3: Ezért mondom, hogy el tudom képzelni, de nem hiszem, hogy ez be fog következni. Ha tegyük fel, hogy nem következik be, akkor Magyar Péter kommunikációs szempontból azt megnyerte, hogy az emberek nem érezték, hogy valódi probléma van, tehát a kormány jól viselkedett, elvégezte a dolgát, megmentette Magyarországot. Az árvíz az azért más, mert ez befolyik. Tehát az, hogyha az jön, akkor az bemegy a pincébe, bemegy a nem tudom hova. Én voltam olyan árvíz védekezésnél, ahol az akkori főnökömnek a házának a pincébe úsztam. Igaziból. Tehát, hogy áthúztam a lépcső lejárótól az ablakig, onnan kellett volna.
1: Na, házi medence.
3: Szóval igen, volt egy kis házi medence, igaz, hogy nem akarta, de hogy tényleg az volt a... Szóval az a lényeg, hogy ez most egy kommunikációs játszma is a kormánynak, hogy egy ilyen krízis helyzetben először kerül kormányként Magyar Péter, tehát nem az a kényelmes pozíciója van ellenzékben, hogy azt mond, amit akar. Lehet hibáztatni mindenkit mindenért. Most is el lehet mondani, hogy ezért az Orbán Viktor a hibás, de valójában az emberek...
1: Mondja.
3: Az oké, de az emberek azt várják, hogy ez a probléma kezelve legyen. És nagyon kevés embert érdekel, hogy és ki kezeli. Az a lényeg, hogy én fel tudjam kapcsolni a villanyt, be tudjam kapcsolni a klímát, bocsánat, akinél van, és így tudjunk menni előre.
2: Igen. Ja, nem, ez nincs ebben vita, nincs ebben kiegészítés. Még eszembe jutott egy dolog ebben az egész vízlépcső és a víz dologban, ugye én akkor is felvetettem azt, hogy meg úgy fű alatt szerintem ott volt a politikai döntések mögött, és valószínűleg a mai politikai döntések mögött is ott van, hogy egy ilyen vízlépcső megépítése ugye azt jelentené, hogy a tőlünk délen lévő Szerbia valószínűleg elgondolkozna az ottani politikai vezetés is, hogy aha, hogyha ők elkezdik itt megállítani a Dunát, akkor nekünk még annyi se fog jutni, amennyi most jelenleg van. Ebből pedig akár nagyon súlyos politikai ellentétek is lehetnek, ráadásul
3: bizony.
2: Persze sok mindenben javult a magyar-szerb kapcsolat, de szerintem pillanatok alatt elromolhat egy ilyen viszony.
1: Elég képlékeny,
2: és hogyha egy ilyen dolog napirendre került, szóval...
3: Nodacu 10 országról beszélünk.
2: Tehát... Ja persze, utána Románia is, Bulgária is, abszolút, és még Ukrajna is, bár ugye ott olyan pici a Duna azon a részen, uh-huh. hogy mindegy, az nem számít nekik igazából.
3: Hát felfelé, tehát idáig még hozzánk elér a Duna,
2: igen.
3: Addig is van mit keresni ott, de ugye ami innen kimegy, ha nálunk vízlépcső épül, mert ugye a bősi vízlépcső, vagy hogy mondják bősi, ezt,
2: igen.
3: Vízlépcsőnek mondják azt?
2: Nem, vízlépcső, persze.
3: Vízlépcső,
2: persze.
3: Na. Tehát a bősi vízlépcső is valamennyire szabályozza az hozzánk befolyó vízmennyiséget is, gondolom. Hát, tehát, hogy ők tudnak, ha már valahol vissza lehet tartani a vizet, hát
2: nem,
3: akkor...
2: Van egy nemzetközi szerződés.
3: Igen. Na most ott például az előfordulhat szerintem, hogy kicsit tovább tartják zárva, vagy kicsit hamarabb, hogy később nyitják ki.
2: Conteo, vagy ez lehet valóság.
1: Igen, szóval lehet ezzel játszadozni. Na.
3: Nem,
1: illetve
3: nagyon
1: akkor
3: csak
1: ennek van egy politikai vetülete is, amit majd azért vizsgálni kell.
2: Igen, itt a fő probléma szerintem tényleg az, hogy hát igen, igen, hogyha megépült, most már mindenki azt mondja, most valószínűleg megépült volna ugye ez a vízlépcső Nagymarosnál, ugye akkor egyrészt az energia dolog is jobban állnánk, mert az termelne ugye villamosenergiát önmagába, tehát akkor már is 100-200 megawattal beljebb lennénk, akkor az általad említett plusz erőművek is, tehát nagyjából lehet, hogy a paksi kiesést nem lehetne pótolni, de hát jóval kevésbé.
1: Kérdés, vannak-e feszített. Ilyen tervek a Tisza asztalán? Nem tudjuk.
2: Hát nem tudjuk.
3: Hát reméljük, hogy dolgoznak rajta. Tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy is mondjam, láttunk már kormányzást, kampányt, mindent. Tehát 3 hónapja vezeti az országot, május óta nagyjából 3,5 hónapja a Tisza. Szóval az, hogy egyáltalán a székük megmelegedjen, megértsék, hogy miben vannak valójában, és olyan emberekről beszélünk itt most a gondolatjáról, olyan emberekről beszélünk, akik életükben a parlamentben sem jártak, nem is, hogy tette, hogy a politikától nagyon távol álló szakemberek, egyszerű emberek, tényleg a pincértől az akadémikusig mindenki van. Szóval az, hogy megértsék a helyzetet, átvegyék, valóban feldolgozzák azt az információ halmat, amit kapnak, az azért idő kell. Tehát nem azt gondolom, hogy az én türelmem azért, és azért ebben az ügyben is megengedő, mert az látszik, hogy mindent meg akarnak tenni. Tehát nem azt látom, hogy egyszerűen a Magyar Péter is folytatja ezt a Facebook kommunikációs, nem tudom, hogy műsort,
1: hát de azért még
3: most komolyan
1: bocsánat,
3: beszél
1: még
3: hozzánk.
1: Jó, mert azért ez tényleg egy rendkívüli helyzet.
3: Hát hogy de?
1: Tehát nem is tehetne mást.
3: Én azt persze nem tehetne más, de nyilván egy kommunikációs tanácsadó elmondja neki, hogy Péter, hogyha esetleg mégis azt akartad volna, akkor ne azt csináld.
1: Hát igen, de, most nem a Hungaroringen kell
3: de meg, igen, de megnyugtató, hogy láthatóan csinálni akarják, és az, hogy ott milyen szakemberek vannak egyébként, akik szakmailag ebben segítséget adnak, az is megnyugtató, mert láthatóan olyan emberek adják a hátterét ennek, akik ehhez értenek.
1: És ezt csinálják már évtizedek óta, tehát ebből a szempontból azért megnyugtató a helyzet, azt talán kijelenthetjük.
2: Én nekem egy kicsit más a véleményem. Egy konkrét példa
3: a végre.
2: Május elején, ugye
3: vittam műsorban, nem tudom,
2: mit hát azért május elején tényleg volt egy bejelentése ugye a Magyar Péternek, hogy megbízták Gajdos Lászlót, hogy készítsen egy nagy vízügyi jelentést, vízvédelmi akciótervet, és hát eltelt a május eleje óta, több mint 2, lassan 3 hónap, és pont utána néztünk mi is ennek, sajnos ebből egy hang nem ismerhető. Tehát, hogy mit elindult akkor itt a elmúlt 2,5 hónap, 3 hónapban, mit csinált Gajdos László vezette tárca?
1: És annyit hallunk, ha már őt szóba hoztad, igen. Hogy arra kéri ugye a lakosságot, hogy most ne töltsük a medencéket, úgyhogy most nem medencézzünk.
2: És én itt látom,
3: jó.
1: Nem mossuk az autókat.
2: Én itt látok egy problémát, olyan szempontból problémát, hogy mégiscsak az volt a Tiszának az ígérete nagy vonalakban. Szerintem a közhangulat és mindennel együtt, hogy jobb, mindenkinek jobb lesz, mindenki jobban fog élni, mint az Orbán kormányok alatt, és egyszerűen többet engedhet meg magának. Uh-huh. Nagyjából így lehetne összefoglalni, és amikor ez találkozik ezekkel a kijelentésekkel, hogy spóroljunk, meg stb.
1: Ne öntözzük a kerteket.
2: Igen, akkor szerintem ebből lehet be valamilyen fajta feszültség szerintem, hogy hát persze spórolni kell, de hát mégse erről volt szó, hanem hogy több lesz. És ott van a gond.
1: Nyilván szerintem józan ember ezt az ígéretet nem vette már akkor se komolyan, mert ilyen nincs, hogy mindenkinek jobb lesz, meg
2: de
1: jó
2: hát,
1: lesz.
2: Hát mégis csak egy ilyen...
3: 16 évig komolyan vettük.
2: Igen, úgyhogy a másik pedig, hogy sajnos vannak konkrét adatok. Duna Bogdányban ugye megkérték a lakosságot, hogy ahogy említetted, hogy kevesebbet medence, stb. Ne locsolja, ne mosson autót, és hát a korlátozás meg a felszólítás után megugrott a vízfogyasztás. Tehát ez egy konkrét tény, tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ez most nem olyan kitaláció, meg amit erről beszéltem, hogy lehet, hogy így meg ugyan, nem, konkrétan megugrott. Tehát, hogy az emberek nem akarnak ráhallgatni úgymond a hatalomra, hogy ezt csinálják.
3: Azért nem, szerintem, és ez lehet, hogy így van, de azért nem, mert az emberek általában, na, gyorsan csak egy mondat, hogy belénk volt, nem is tudom, táplálva, 10 éven keresztül, hogy rezsicsökkentés, meg energiatöblet, meg mit tudom én mi, hogy nálunk itt jön a gáz, jön a villany, azt még el is adjuk az ukránoknak, mert annyira sok van.
1: Elkényelmesedtünk.
3: És azt elhitték az emberek, hogy itt tényleg nekünk teljesen mézzel folyó kánámban élünk, ahol az energia úgy termelődik, hogy felnézek a napba, közben megfogom az Andrást, és ő keresztül átvezetődik az energia a hálózatba, vagy valami, tehát hogy tényleg azt hiszük. És akkor ugye jöttek ezek az apróságok, amikor a napelemek a betáplálási rendszere már nem bírta el, mármint maga a rendszer, ahol betáplálják, nem bírta el a hálózat azt a rengeteg napelem által termelt energiát, ami vagy ezt mondta a kormány, nem bírja el, ami kellett volna ahhoz, hogy elvezessék a betáplálást, akkor most ide, és akkor párhuzam, ha most nem lenne ennyi napelem Magyarországon, akkor most tényleg igazi baj lenne. Tehát ez 25%-nyi az energiafelhasználásunk, nagyjából 25-28% körüli része keletkezik a megújuló energiákból, és akkor itt jön megint az, hogy de akkor jó-e, hogy a szélerőművekkel kezd foglalkozni a kormány, hogy
1: a
3: kapitány István bejelenti.
1: És hol vannak a tárolókapacitások például?
3: Igen, de hogy fantasztikusan jó dolog, hogy elkezdenek tényleg ezzel foglalkozni, hogy a szélenergia még ott van, és akkor, ahogy mondod, ott van a vízlépcső lehetősége. Tehát van egy csomó... De én azt nem tudom, nem értek hozzá, csak azt érzem, hogy fúj a szél, pörgeti a propellert, és az termeli az áramot.
1: De fúj annyira, hogy
3: nem.
1: Itt van értelme?
3: Hát hogy ne? Hát, ha Ausztriában van a határ mellett értelme megépíteni 700 darab szélerőművet, akkor 150 méterrel arrébb is van
2: de
3: értelme.
2: Ausztriában, de az a baj a széllel, hogy teljesen az egész rendszernek a instabilitását növeli.
3: De hogyha én, de az oké, okay, csak és András, drága. Hogyha az drága. Hát most
1: és
3: figyelj,
1: ronda így halkan.
3: De ha Mosonmagyaróvárnál, azt hiszem, van ott egy pár.
2: Van ott.
3: De ha 100 méterre, ez ugyanaz a szélcsatorna, ugyanúgy fúj a szél. Tehát valószínűleg a határ nem állítja meg, ezt pont tegnap beszéltük az Aktuálban, hogy nem nincs ott tábla, hogy szél stop, és akkor ha az a 100 méterrel arrébb lévő erdő, az megérte az osztrákoknak, hogy odaépítsék, és ebből eltartanak nem tudom én hány települést árammal, vagy ellátnak.
1: Ismerjük
3: akkor,
1: a számokat?
3: Nagy, nem, biztos, semmit, hogy én, semmit, én semmit nem tudok, hogy pontosan aha. Mekkora a kapacitás.
2: Nem, Ausztriában ugye olyan szempontból könnyebben ott a vízerőművek adják az egésznek a legfőbb magját. És a gáz. A probléma ott van, és a nap, jó, hogy szóba hozta a napenergiát, mert ugye itt, ott meg ott az a probléma most, jelenleg, hogy ugye napról napra egyre rövidebbek a nappalaink, és ez tény, és éppen emi a nappalaink, és ez tény.

0: hogy sajnos gázerőműveket kell építeni, és akkor jön a kérdés, hogy honnan lesz gáz, hogyha...
1: Ja.
0: És akkor már megint
1: hát
0: visszatértünk.
1: Hát gáz az van. Zsolt, hogy gázmező, ugye ott Ciprus mellett van egy új gázmező, amiben beszálltak, és akkor onnan megindul a kitermelés, de az majd 2031-ben fog talán először. Addig álljunk fél lábon.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Médiapiac, Menczer Tamás a vendégem. Üdvözöllek. Nem beszéltük meg előre, hogy tegeződünk, vagy magázódunk. Mi a protokoll?
2: Én a protokoll nem tudottan érdekel, én a tegeződést javaslom, így kezdtük, szerintem így folytassuk. Köszönöm a meghívásodat, és tiszteltek a

0: Mondtuk mindenkit.
1: Igen, adáson kívül, hiszen azért sportriporter szakmából mi kollégák vagyunk, és egyébként játszottunk egymás ellen üzleti ligában, te biztos nem emlékszel rá, én igen.
0: Ó, fociztunk egymás ellen?
1: Aha.
0: Hát jó rég lehetett.
1: És aztán fel is rúgtalak, hogy néhány jó pontot szerezzek itt a kommentelőn.
0: Remélem, hogy megkaptad a jó pontokat, azóta a térdem rossz állapotba került, úgyhogy már foci nem nagyon van, de örülök, hogy egymás ellen játszottunk. Szerintem mi nyertünk, ti vesztettek.
1: Aha, igen, nagyon erős csapatotok volt, nekünk kevéssé. Kezdjük azzal, hogy ugye kérdezhetek bármit. Szabad-e?
0: Hát kérlek, Alásan, köszönöm a meghívásodat, ezért jöttem el, és én egyébként is mindig mindenkinek mindenre válaszoltam.
1: Azért is kérdezem ezt, és akkor egy kellemetlenebb területre terelném rögtön a beszélgetést, mert hogy tavaly szeptemberben, nem tudom, emlékszel-e, hogy az ATV riporterének te mit mondtál, Köcsén, Török Rékának?
0: Emlékszem az esetre, most már szó szerint idézetet nem tudnék mondani, hogy kérjenek bocsánatot?
1: Azt mondta, hogy szégyelje magát, igen, ő, mert hogy az ATV-nek dolgozik, mert Magyar Pétert egy 20 perces beszélgetésben a Tiszaadóról nem kérdezték.
0: Egon, igen, igen, Egon volt.
1: Mit gondolsz most erről? Tartod-e, hogy szégyelje magát Török Réka?
0: A válaszolok, engedd meg, hogy tekintettel arra, hogy én 3 hónapja nem adtam ilyen típusú interjút, hadd mondjak 3 mondatot arról, hogy most miért adom ezt, és természetesen válaszolok a Török Rékával kapcsolatos kérdésedre is, meg hogy akkor ott mit gondoltam, meg most mit gondolok. Tehát én 3 hónapja nem adtam interjút, beszélgettem sokakkal, rengeteg emberrel, olyanoktól is kértem néztem közti találkozóra lehetőséget, akikkel korábban soha nem volt ilyen típusú beszélgetésem. Egy ilyen értékelő, megértő munkát próbáltam elvégezni.
1: Fusz nevet mondani? Ez párton belül?
0: Magas politikusokkal is, igen. Áder János is köztük volt. Meg mások is, talán nem minden nevet mondanék el.
1: És mit mondtak? Egyáltalán mi volt a kérdésed hozzájuk?
0: Azt meg azért nem mondanám el, mert ezek bizalmas természetű beszélgetések voltak. De
1: választási eredménnyel kapcsolatos, csak ennyit?
0: Azzal is természetesen. Az jelenne, múlt a jövővel, mondjuk itt velem. És arra is jutottam, hogy egy ilyen helyzetben 2 kérdést kell magának föltenni az embernek. Az egyik az az, hogy rendben van-e, hogy te rendben vagy-e. És erre az az én válaszom, hogy én rendben vagyok. Ennek az egyik oka az, hogy nekem kiegyensúlyozott magánéletem van. Van egy szerető családom, tulajdonképpen azért élek, hogy szeressem őket, van egy feleségem és egy kisfiam, tehát a magánéletem rendben van. A másik, amiatt azt tudom mondani, hogy rendben vagyok, hogy nem a belső struktúrák, azok rendben vannak, azok stabilak. Pul Sándorral Isten nyugtassa. Beszéltem egyszer, aki azt mondta, hogy ha belül rendben vagy, akkor az, ami kívül történik, az lepattal rólad, vagy azt kezelni tudod. Tehát az első válaszom az, az első kérdés az az, hogy én rendben vagyok, így érzem. A második, hogy akar-e az ember foglalkozni ezek után politikával. Ezt Orbán Viktor is megkérdezte tőlem. És itt megint 2 tényező van. Az egyik az az, hogy az emberek ezt akarják-e. Én egy választást nyertem, egyet vesztettem, mondjuk a sportnyelven, hogy ez X, ez eldöntetlen. És a másik, hogy én mit érzek. És én azt érzem, azt nem érzem, azt tudom, hogy 42 éves vagyok, és én úgy érzem, hogy nekem van még dolgom.
1: Orbánnak is ezt mondtad?
0: Ilyesmit, igen. A feleségemmel ezzel kapcsolatban folytatok még beszélgetéseket, mert pillanatnyilag ő az első számú főnököm, a fiam meg a második.
1: Izgalmasabb az, hogy Orbán mit mondott neked? Hogy neked van-e jövőd?
0: Minden. Pár 4 szem közti beszélgetés volt ez is, de annyit mindenképpen elmondhatok róla, hogy igen, ő e felé ösztönzött engem. És az is e felé ösztönöz, hogy azért nekünk volt a választáson 2,5 millió szavazónk. Most az kérdés, hogy ebből jelenleg mennyi van meg, de milliós, vagy akár több milliós nagyságrend. És ezek az emberek most azt látják folyamatosan, hogy a mi vezető politikusaink elvonulnak és levonulnak. Én ezt tiszteletben tartom. Én nagyon nagyra tartom Szijjártó Pétert, nagyon nagyra tartom Gulyás Gergőt, és még sokakat. De azt is látom, és érzékelem a mindennapokban az utcán, a benzinkúton, imittam ott, hogy ez a tábor megérdemli, várja, sőt elvárja azt, hogy azért valaki időnként jöjjön, aki 2 egyenes mondatban képes azt mondani, hogy emberek, én rendben vagyok. Minden munkámmal, minden tettemmel, minden szavammal és minden rám bízott forinttal el tudok számolni. Ha szükségetek van rám, én itt vagyok. És a mai beszélgetést azért is vállaltam, hogy ezt sok minden más mellett ezt is meg tudjuk beszélni. Az ATV-s esettel kapcsolatban én ott megmutat, őszintén beszélünk egymás között, én egyébként is őszintén szoktam beszélni választópolgárokkal, újságírókkal is. Én elsősorban távollétében, a tiszteletem mellett én az egóra haragudtam. Az egont én becsülöm, egy jó újságírónak tartom. Sokkal jobban örültem volna, hogyha mondjuk őt nevezik ki a közmédia vezetőjének, TV fronton a kinevezett helyett, zárójel bezárva. Szerintem az Egon ott hibázott, szakmai hibát követett el.
1: Mert hogy nem kérdezte,
0: mert, hogy nem kérdezte
1: Magyar Pétert
0: meg
1: a tiszaadóról?
0: Egy olyan témáról, ami akkor top téma volt. De én nem akarom az Egont se bírálni, nem utólag én kedvelem őt, becsülöm őt, felfokozott hangulat volt. A véleményemet szakmailag most is helytállónak tekintem, elsősorban persze az Egon felé, de nyilván itt egy intézmény jelent meg eljött. Azt nem mondtad, hogy mit kérdezett tőlem az ATV újságíró hölgye, én sem emlékszem már rá, pedig azt hiszem fontos lenne.
1: Felidézem a történetet, nem tett fel kérdést, hanem te vetted észre azt, hogy ott van az ATV képviseletében valaki, és azt mondtad a riporter hölgynek, Török Rékának, hogy nem szégyelli el magát.
0: Ne haragudj, Tamás, lehet, hogy így volt, de én nem így emlékszem. Szerintem
1: lehet,
0: hogy így volt. Akkor is vállalom a véleményemet. Már akkor is megalapozottnak és helytállónak
1: gondolom.
0: Így
1: hangzott, hogy tartod-e, hogy Török Réka szégyelje magát?
0: Én ha a hölgyet ezzel megbántod, személyében, ez nem személyes, itt nem Török Rékáról van
1: szó.
0: Ez
1: egy elég megalázó helyzet, hogy újságíró kollégák között egy politikus azt mondja egy újságírónak, hogy szégyelje magát.
0: Intézményileg az ATV vezető műsorvezetője óriási hibát követett el.
1: Akkor a Rónai Egon szégyelje magát?
0: Nem az szégyelje magát a lényeg,
1: hát
0: hanem az... Igen. De ha most ezen akarsz rugózni, akkor a véleményemet fenntartom. Olyan szakmai hibát követtek el, ami óriási. És ami az én reakciómmal arányban áll.
1: Utóbb, hogy jogerős ítélet született arról, hogy ez a tiszaadó, ha létezik is, de nem köthető a Tisza párthoz, tartod-e a véleményed? Ezzel együtt, hogy szakmai hiba volt,
0: azért tartom,
1: nem erről faggatni.
0: Azért tartom, mert én akkor se értettem, amikor én beszéltem, én nem erről az indexes dokumentumról beszéltem. Én mindig azokról a nyilatkozatokról beszéltem, amely nyilatkozatokat Felcsuti Pétertől kezdve, most már a főként idézi ki mindenkivel bezárólag, emberek tettek, akik a Tisza párttal dolgoztak, és ebbe a holdudvarba tartoztak. Tehát én emlékeim szerint soha nem erre, lehet, hogy említettem ezt a dokumentumot is.
1: Elhangzott a szádból, hogy a tiszaadóról, nem kérdezte.
0: Igen, de alapvetően a forrás itt az én szempontom, és az én szemben mindig forrást azok az emberek jelentették, akik ezt elmondták, hogy milyen adókat kell bevezetni, hogy hogyan kell, nehogy csökkentés legyen, stb. Mondom, Felcsuti Pétertől kezdve vissza lehet nézni ezeket. Tehát itt nem egy dokumentumról van szó, vagy nincs szó, hanem itt emberek beszéltek, Pecsnik Mária Zitától kezdve, Felcsuti Péterre bezárólag a saját szájukkal ilyen adótervekről. Ezeket nem én találtam ki. És nem is tudjuk jelen pillanatban, hogy mindebből mi lesz, hiszen a kormányzás egyelőre nem kezdődött el.
1: A hosszú hónapokig tartó dollármédiázást, azt bánod-e vagy sem? Ha már ennél a sajtótájékoztatónál tartunk, akkor ez többször elhangzott ott is, Köcsén is, meg egyébként a szádból posztokban, videókban, hogy hát a dollár média. Önök fogott emberek, önöket innen-onnan, amonnan fizetik, és nincs független véleményük. Te ezt tartod-e?
0: Egyre jobban örülök annak a döntésemnek, hogy eljöttem hozzád. Nem bánom, a legkevésbé sem bánom, tehát először is rögzítsük újra, hogy én mindig mindenkinek nagyon szívesen nyilatkoztam.
1: Ezt elmondtad mindig.
0: Kifáradásig és kifulladásig. Egy idő után a balliberális újságírók elvesztették irántam a lelkesedésket. Tudom, ilyen komad jön, mert úgy válaszoltál, meg nem mondtál semmit, meg nem arra válaszoltál, tattara, ezt mind ismerem. De, és ha már én kellett keresem őket a parlament folyosói, meg különböző ilyen főkutató műveletek során, tehát én mindenkinek álltam a rendelkezésére. Ezzel együtt
1: nem erről beszélünk.
0: A véleményemet azt, hogy ők azt mondják, hogy ők független objektív újságírók, és a túloldalon, akik az akkori kormányt támogatták, azok meg a propagandisták, ez egy nettó hazugság. Ez nem igaz.
1: Tamás, ha te dollármédiának nevezted ezeket a platformokat, akkor nem tartod-e politikai hibának, hogy utána akár Navracsics Tibor, akár Szijjártó Péter, akár a Partizánba, akár a Telexbe elmentek és hosszú interjút adtak?
0: Én ezt alapvetően... Én is nyilatkoztam ezeknek a médiumoknak, és még arról is volt velük beszélgetés.
1: Azért egészen más egy stúdió interjúra elmenni, mondjuk Szijjártó Péter esetében, és ott 3 órán keresztül válaszolgatni a kérdésekre.
0: Igen. Nekem van...
1: Mint rendelkezésre állni.
0: Van véleményem. Hát nézd, kérdéseket kapsz, és válaszolsz rájuk. Ha. A választás után is volt beszélgetésem ezekkel az említett médiumokkal, hogy nyilatkozom nekik, aztán vagy nekik nem volt jó, vagy nekem nem volt jó, és ez ugye...
1: Okay, de nem ez a kérdés, elment. Nem hiba volt-e, hogy egy dollár médiához, ha tartod ezt a véleményed, elment Szijjártó Péter?
0: Hát én is nyilatkoztam nekik. Hát attól még ezeket a médiumokat fogyasztják emberek, én is nyilatkoztam nekik.
1: De Orbán Viktor azt mondta, hogy ő nem nyilatkozik dollár médiának.
0: Mert ő meg azt úgy gondolta. És a miniszterelnöknek, jelenlegi pártelnöknek meg joga volt ezt így gondolni.
1: Joga volt, de helyesnek tartod? Hogy nem nyilatkozott?
0: Nincs ezzel problémám. Számos helyen nyilatkozott. Ugye azt látni kell, mondom még egyszer, hogy itt nincsen arról szó, hogy vannak a tisztességes, független, objektív szépek, és vannak a Fidesz támogató csúnyák. Itt erről nincsen szó. És szerintem, és nekem ezzel nincs is problémám, elmondtam nekik ezt is, nekem ezzel nincsen problémám, hogy ők is egy politikai munkát végezik. Én válaszolok nekik, valaki válaszol, valaki nem válaszol. De azt is szeretném neked elmondani, hogy természetesen én itt is minden kérdésedre válaszolok, de fogok beszélni a jelenről, nem tudom, bármilyen kérdez, a jelenről, meg a jövőről is, mert én nem csak a Fidesz élveboncolása miatt jöttem, és nem is fogok ilyet végezni. Én nem gyónni jöttem, hanem a véleményemet elmondani, az fontos, hogy mindenki tudja.
1: Kormányon és ellenzékben is ugyanúgy felelősséget érzel a magyar emberek, választópolgárok biztonságáért és mondjuk az ország jövőjéért? Változott-e ez a fajta hozzáállás?
0: Nem változott. Én egyéni országgyűlési képviselő voltam, A Magyar Péter és a Tisza még nem végzett elég jó munkát, mert engem csak egyszer választottak eddig, meg egyszer nyertem, egyszer vesztettem választást, tehát én még választható vagyok, vagy leszek, bár ki tudja ezt a Tiszás törvényhozásnál, sose lehet tudni, hogy ez meddig van így, de a választás után én találkoztam a választópolgáraimmal, tartottunk egy rendezvényt, egy vacsorát, és én ott is elmondtam nekik, és ez a választókerületemre és azon túl is igaz, persze a jövőben mit fogok csinálni, még mondom, ez túl azon, hogy a feleségem úgy látom, hogy hallgatólagosan azt tudomásul vette, hogy én úgy gondolom, hogy nekem itt még van dolgom, de a feleségem érthető okokból nagyon nem rajong a politikáért, és nekem a családom az első, ezért az, hogy mit fogok csinálni a jövőben, azt a feleségemmel leülve fogom megbeszélni, és hát jó reménység szerint a támogatását tudom majd bírni, de ha nem is a támogatását, legalábbis olyan dolgot kell csinálnom, amit nem ellenez. Zárójel bezárva, de ezzel együtt, én elmondtam a választópolgáraimnak, és ez tágabb körben is igaz, hogy és ezzel kezdtem beszélgetésünket, rám mindenki számíthat. Ha csak egy maradna a választókörzetemben, aki támogat, az az egy is számíthatna rám. De nem egy marad sem ott, sem országosan, tehát ha úgy gondolja bárki, hogy szüksége van rám, az megtalál, és számíthat is rám, tehát keresedre az egyértelmű, azt mondom, igen, ellenzékben is ugyanolyan fontosnak gondolom azt, hogy amit tudok, azt megtegyek, mint kormányom volt. Azért politikus vagyok, Tamás.
1: Azért kérdeztem ezt, mert április 12-e előtt a félelem fókusza az főként a háborút érintette. Több helyütt elhangzott, most leegyszerűsítem a mondandót, de ha a Tisza nyer, akkor a fiainkat viszik a frontra. És belépünk a háborúba, és egy háborúpárti kormány fog itt kormányozni. Én megnéztem a posztjaidat a választás óta, nem találtam olyat, amelyben aggódtál volna úgy a háborús veszély miatt, mint azt tetted mondjuk kampányidőszakban.
0: Nem is nagyon posztoltam rá.
1: És így van, nem sokat kellett átnéznem, és ezen kívül pedig volt egy 50 perces interjú a Patriótán, ott ő konkrétan egyetlen szóban sem fejeztett ki félelmedet a háború miatt. Mi történt hirtelen akkor?
0: Ugyanazt gondolom a háború vonatkozásában, tehát mondom még egyszer,
1: de nem ugyanazt gondolod, hiszen gondoltál valamit április 12-e előtt? Azt kifejezted szinte minden posztodban, minden megszólalásodban, és április 12-e óta pedig már adtál egy 50 perces mély interjút a Patriótán, ott nem beszéltél erről
0: beszélről. De bocsáss meg, te hogy
1: most mi történik velünk?
0: De bocsáss meg, te hogy jössz ahhoz, hogy megmondd, hogy én mit gondolok? De ugyanazt gondolom.
1: Ugyanazt gondolom.
0: Minden fontos.
1: Akkor miért nem fejezted ki, hogy segíts nekem, hogy megérthessem?
0: Hát, ha megengeded, akkor válaszolok a kérdésre.
1: Parancsolj.
0: Azért, mert volt egy választás, és azzal kezdtem a beszélgetésünket, hogy volt egy választás. Uh-huh. Én most is azt gondolom, egyébként tehát, hogy ha levesszük az előző részt, fontos kérdést érintesz. Én most is azt gondolom, ezt nem gondolt kérdés, de tehát az ember megnézi, hogy milyen hírek vannak a világban, ez ténykérdés. Hogy amikről beszéltünk a választás előtt, azok fontos témák voltak. Azt nem tudtuk, hogy ezek igazából nekünk fontosak, és számos választópolgár úgy gondolja, hogy ezek a témák nem fontosak. De ez nem változtat a témák relevanciáján. A választáson az emberek döntöttek. Úgy döntöttek, hogy egy másik irányt, vagy másik politikai közösséget bíznak meg az ország vezetésével. Nem gondolom, hogy azzal együtt, a kettő állítás megfelel egymás mellett, azzal együtt, hogy ezek ugyanolyan fontos kérdések, hiszen nincs béke a szomszédunkban, és az összes többi ugyanolyan fontos kérdés, azzal együtt azt nem gondoltam, hogy egy döntés után minden nap el kell mondani azt, hogy szerintem az én politikai közösségemnek jobb lett volna, ha az én politikai közösségem vezeti az országot, és a veszélyek ugyanúgy fennmaradnak. Most így döntöttek az emberek.
1: Nem kell minden nap. Elég egyszer.
0: Akkor most megkérdezted, elmondom.
1: Hát ugye ezt nekem kell előcsalni, ezt a gondolatot.
0: Nem kell előcsalni, mert a gondolat az, hogyha
1: ha megnézed a kommunikációs teret.
0: Igen, és ez nagyon helyes is. És ez nagyon helyes is. Azt mondják, akik ezt a gondolatot viszik tovább, hogy azok a csúnya Fideszit kiírta, hogy háború, meg migráció, ezek nem léteznek, ezek nincsenek, ezek nem veszélyesek. De igen.
1: Ez Szalmabáb érvelés. Itt egy átlag fideszes választópolgár fejével próbáljunk gondolkodni. Minden eresztékből azt kapják április 12-e a választás előtt, hogy ha a Tisza nyer, akkor belépünk a háborúba, akkor elviszik a fiainkat a frontra. Uh-huh. Április 12-e után pedig hirtelen ez az üzenet semmisé válik, pedig még mindig ott van azért egy elég jelentékeny Fidesz frakció, amely a parlamentben mondhatná ezt, ott vannak a fideszes influencerek, amelyeknek megvannak a kommunikációs csatornái, ott vagy te, és szinte zéróra redukálódik ez az üzenet.
0: És azt is hallották.
1: Ennek mi az oka?
0: Azt is hallották ezek a választópolgárok, és mindenki más is a választás előtt, hogy a védettár a benzinnél és az üzemanyagnál szükséges, és mi bevezettük. És ezek után akkor jött Magyar Péter, és azt mondta, hogy 480 legyen a benzinár, és adót kell csökkenteni. Majd megtörtént a választás, jött a Tisza kormány, és azt mondta, ahogy te mondanád videóval róla, a Magyar Péter, hogy nem lehet adót csökkenteni. Nem mit csökkenti állítasz? Sem a jövedéki adót, azt, hogy az
1: hogy
0: állítás...
1: Hazudott?
0: Nem, azt is, meg azt, hogy a mi állítások igazak voltak.
1: Hogy ti is hazudtatok, és Magyar Péter is?
0: Nem, mi nem. Éppen azt mondom, hogy nem hazudtunk, valós veszélyekről beszéltünk. Azt mondtuk, hogy például az üzemanyag és az üzemanyagár emelkedés az egy valós veszély. És hogyha megnézed, hogy mi történik, nem csökkentettek adót, sőt, van egy Kapitány István nevű ember a Tisza kormányban, akinek milliárdjai vannak Shell részvényben. A Shell ugye egy globális üzemanyagcég. És ki dönt Magyarországon az üzemanyagáráról? Na, ki dönt? Kapitány István. Kivezették a védett árat? Emelkedik az üzemanyagár? Lép Kapitány István? Nem lép. Mi a következtetés? Drágább a benzin? Ő nem lép, és az ő Shell részvényei egyre többet érnek. Tehát amit mondtunk, az ebben a kérdésben már most látszik, hogy igaz. És meggyőződésem szerint az összes többi kérdésben is látszani fog.
1: Csak hogy ez nincs kommunikálva. Mit gondolsz?
0: Milyen jó, hogy most elmondhattam.
1: Még jó, hogy megkérdeztem. Ha már ez volt a központi téma a kampányban. Mit gondolsz, Magyar Péter, agresszív, kivagyiskodó, az ellenfélnek, ellenségnek, kinek, hogy tetszik, hogy a választói, vagy éppen politikai közösségtől függően ki, mindenki választja ki a megfelelő kifejezést. Ahogy beszól mondjuk a Fidesz tábornak, beszól a képviselőknek, odamondogat, ez a stílus szerinted ez valami novum, ezt a közösségi média hozta el? Erre szavaztak a választópolgárok? Mi hozta el ezt, hogy ilyen világban élünk? Most, hogy egy abszolút filmszínházban létezünk a parlamentben.
0: Szerintem, tehát hogy a közbeszéd és a politikai közbeszéd durvulása, süllyedése, ez régebben kezdődött. Ez nem vita kérdés, ez nem Magyar Péterrel kezdődött, ez régebben kezdődött. A közbeszéd dorulásában nyilvánvalóan a politikusoknak, ha úgy tetszik, így nekem is megvan a felelősségem, de szerintem ez a politikán messze túlmutató.
1: Neked milyen felelősség?
0: Hát az, hogy politikus voltam én is, és nyilvánvalóan én is csörtékben vettem részt parlamentben azon kívül. De azt szeretném mondani, hogy ez egy politikán messze túlmutató kérdés, összefügg a social médiával, a modern korral és minden egyébbel. Ez az általános válaszom. Röviden a nagy képet illetően, ez egy egész estés beszélgetés lehetne. A Magyar Péter vonatkozásában és a Tisza vonatkozásában pedig fenntartom, mint az korábbiakban is elmondtam más témában, a korábbi mondataimat, tehát olyan típusú politikai közbeszéd, mint ami Magyar Péter belépésével megjelent, ilyen korábban nem volt. Vitatkoztam én Momentumostól kezdve mindenfajta emberrel, parlamentben azon kívül, ilyen nem volt. És ha belegondolsz, ez logikailag világos. Ugyanis a Tisza párt táborát sem a választás előtt, sem a választás után semmi más nem tartotta egybe, mint az Orbán Viktor és a Fidesz-szel szembeni gyűlölet. Ez korábban is így volt, és most is így van.
1: Van alapja ennek a gyűlöletnek? És, hogy miért nem szeretik Orbán Viktor?
0: Hát, hogyha azt nézed, hogy egyikünk se tökéletes, és nyilván voltak hibáink, akkor ilyen alapon persze lehetsz ellenszenve valakihez, de annak azért jó, hogyha vannak keretei és korlátai. Csak annyit szeretnék mondani, hogy minek utána a Tiszatábor csak a gyűlölet tartja egyben. És ez a social media, Facebook, ez erre rezonál. Mindez azt hozza elő, hogy a Tisza és Magyar Péter egyre feljebb tolja ezt a gyűlöletkeltést, ugyanis a dolognak a természete olyan, hogyha nem tolod egyre feljebb, nem viszi át az inger küszöböt. Tehát az én állításom korábban is az volt, és most is az, hogy a Tisza, én attól tartok, hogy még kormányról is képes lehet polgárháborús állapotokat előidézni. Én remélem, hogy nem lesz így, és ezzel ellen fel is kell lépni, de ettől még tény, hogy olyan dolgokat, amelyeket Magyar Péter a magánéletében és a politikában elkövetett, olyat korábban senki soha el nem követett.
1: Sokat nyilatkoztál erről, hogy Magyar Péter mit követett el a magánéletében, illetve a politikai térben. Hiba volt-e így utóbb a pécsi gyermekotthon előtti jelenet, ami azt gondolom, hogy mémesült, és hát politika történeti jelentőségű, 1 millió feldolgozása van neki. Hiba volt ebbe így beleállni, ha most már így utóbb tudod, hogy Magyar Péter ebben utazott, hogy ezt tartja együttben a tábort. Igazából te csak feljebb srófoltad ezt a fajta gyűlöletet a te értelmezésed szerint.
0: A mondatot másik része az egy külön válasz lenne, most nem azt tartom a leglényegesebbnek, hanem a kérdésed első részét. Nem tartom hibának röviden, első pontban azért nem tartom hibának, mert én egy gonosz emberrel szemben léptem fel. Uh-huh. És egy gonosz emberrel szemben fellépni, az mindig helyes. Ez az első állításom. Még akkor is, hát inkább úgy mondanám, hogy a gonoszszal szemben, tehát én magamat nem tartom gonosznak, sokkal tisztességesebb ember vagyok, mint ő. Egy tisztességes ember lépett fel egy nem tisztességes emberrel szemben, és ez helyes. De hogy hogyan? Megkérdezted? Az se baj, ha tényekkel is foglalkozunk. Tehát az én számat egy trágár szó nem hagyta el. Nem igaz, hogy ki.
1: Ez nem volt verbális agresszió, amit te ott elkövettél? Te elárultad a gyerekeidet, és elárultad a családodat.
0: Hát ez az igazság. Arra is rátérek mindjárt. Hát az igazságot mondtam el. Nem igaz, hogy kiabáltam, hát ez az igazság. Hát
1: életben turkálás.
0: Szerinted nem fontos, hogy aki felelősséget azzal vállal. Ennek a te munkahelyednek, most ha jól értem, ha tévedek, akkor elnézést kérek. A vezetője, Németh Sándor mondta el, azt látta.
1: Tévedsz, igen.
0: Akkor ha tévedek, akkor elnézést kérek. Én így gondolom, ami ott hangzott, hogy aki ilyesmit tesz a magánéletében, abban nem lehet jó vezető. Szerintem, ha nem
1: most Németh Sándorra vonatkozóan mondtam ezt.
0: Jó, akkor mindegy. Én láttam egy nyilatkozott Németh Sándortól, de nem Németh Sándor személy a lényeg, mert én is így gondolom. Egy gonosz emberből nem lesz jó vezető, tehát nem trágárkodtam, és nem kiabáltam bele, fölléptem veszem. A legdurvább, amit mondtam neki, az, hogy kicsi. Én ezt a jellemére és az emberi természetére gondoltam. Most is ezt gondolom. Akármilyen posztot tölt be Magyar Péter, akárhány testőr veszik körül, akármilyen színházat rendeznek körülötte tehetséges és kevésbé tehetséges emberek, mindig egy gonosz ember marad emberileg olyan, amilyennek elmondtam.

műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: Hatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus? Hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést? Illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. MI és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Mi pedig folytatjuk itt Karácsony Gergelyel, vagy hát elkezdjük a beszélgetést. Kezdjük mi is ezzel, nem túl biztató információkat kaptunk, tehát ez meg egészen megdöbbent, hogy akár egy hónapig is fennmaradhat ez a helyzet. A fővárost hogyan érinti mindez, milyen intézkedéseket kellett eddig bevezetni, vagy mit kell majd ennek fényében?
2: Hát egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy én arra kérem a budapestieket, hogy legyenek, vegyék nagyon komolyan ezt a helyzetet, és valóban a lehető legkevesebb energiát használják, főleg abban a kritikus időszakban, 5 és este 10 óra között. Ami pedig a fővárost illeti, ugye mi közszolgáltatunk, tehát a közszolgáltatásaink egy jelentős része, elég jelentős energiafogyasztó, de ezeknek a leállítása azt gondolom, hogy csak növelni a bajt. Egy olyan szolgáltatás van, ami nem, hogy mondjam, amit tudunk nélkülözni, ez pedig a díszkivilágítás, amit egyébként pont akkor kapcsolunk be, amikor a leginkább szükség van az energiára. Úgyhogy én arra utasítottam a budapesti közművek vezetőjét, hogy amíg a Paks nem üzemel, addig ne kapcsolják be este a díszkivilágítást. Ez ugye 300... Amikor lekapcsolják Paksot, akkor mi is lekapcsoljuk a díszkivilágítást. Nem szívesen tesszük, Budapest gyönyörű a díszkivilágítás estéin, de hát azt gondolom, hogy részben ezzel ténylegesen lehet spórolni viszonylag sok energiát, azért ez 300 ingatlan. Másrészt pedig ez, hogy mondjam, egy kicsit azért egy figyelemfelhívás is. Remélem, hogy a későbbiekben más közszolgáltatáson nem kell spórolnunk, nyilván a közvilágítást lekapcsolni az egy nagyon fontos, nagyon nagy problémát okozna a biztonsági szempontból, a villamosoknak járniuk kell, és ami nagyon fontos, hogy a vízművek is árammal megy, tehát a szivattyúkat árammal kell működtetni, ezeket se tudjuk nélkülözni. Viszont, és tudom, hogy most van egy rövid távú probléma, de szerintem nagyon fontos beszélni arról ebben a krízis helyzetben, hogy ilyen típusú helyzetek lesznek. És nekünk nagyon föl kéne használnunk ezt a mostani helyzetet arra, hogy egy másfajta energiapolitikát, másfajta rezsipolitikát csináljunk.
1: Vízdíjak. Mindjárt kérdezem
2: többek
1: erről.
2: Többek között az is, de igazából tényleg az van, hogy Magyarország 10 éve a rezsicsökkentés politikai bódulatában van, és most mindenki meg van ijedve, és a nagy fegyver egyébként az lett volna az előző kormány számára, és sajnos az újnak is, hogy épít még egy reaktort. Most azt is le kéne kapcsolni, miközben elképesztően sok pénzbe kerül. A zöldek nagyon régóta, nagyon határozottan ellenzik a Paks 2 megépítését, pontosan azért, mert lehetett tudni, hogy a Duna vízállása az alakulhat úgy, hogy egyszerűen nem tudjuk hűteni az erőművet, miközben ebből a pénzből megújuló energiával ugyanezt az energiát meg lehet termelni.
1: Ugye a rezsicsökkentésről és vízdíjakról beszéltünk itt néhány hete, víz. A Duna rekord alacsony vízszintje érinti a város vízellátását.
2: Nem. Jelenlegi tudásunk szerint nem kell tartanunk attól, hogy nem tudjuk kiszolgálni a budapesti lakossági és ipari fogyasztókat, de nem volt még ilyen alacsony vízállás, és lehet olyan helyzet, amikor Budapestet is ez érintheti. Jelenlegi tudásunk szerint nem áll fönt ilyen helyzet.
1: Az előbb nem önhöz tartozik, hanem az államhoz, igen. Tűzijáték. De a díszkivilágítás miatt jutott eszembe.
2: Én rossz...
1: Augusztus 20-a, tehát mennyi energiába kerül az, illetve a mostani helyzet fényében mit kellene ezzel ön szerint csinálni?
2: Hát én nagyon régóta, nagyon határozottan ellenzem a tűzijátékot. És egyébként a tűzijátékot nem önmagában az, hogy van augusztus 20-án fényjáték és ünnepség, és hogy erre költünk, ez egy nagyon fontos nemzeti ünnep. De a tűzijáték, az konkrétan arról szól, hogy belelövünk a budapesti levegőbe veszélyes anyagokat, és utána ezt emberek belélegzik. Ez szerintem bármennyire szép is, mert megszoktuk, ezt el kéne felejteni is, hogyha van egy politikai változás, akkor ezt tudjunk már túlépni ezeken a régi rutinokon. Ez a mai helyzet, amiben vagyunk, ez pontosan arról szól, hogy úgy, ahogy eddig éltünk, nem lehet tovább folytatni az életünket. És hogyha egy tűzijátékot nem tudunk elengedni, akkor hogyan tudunk neki menni komolyabb dolgoknak, olyan dolgoknak, amik adott esetben arról szólnak, hogy az energia ára meg fog változni, hogy az energiából kevesebb lesz, hogy ilyen krízis helyzetek vannak. Én azzal kezdeném, hogy szimbolikusan, és persze a díszkivilágítás lekapcsolása nem teljesen szimbolikus, mert azért tényleg ez érdemi áramfogyasztást jelentene, de egy kicsit azt is megüzeni, hogy hello emberek, nézzünk bele az üveggömbbe, és lássuk meg azt, hogy milyen jövő vár ránk, és ezt próbáljunk alkalmazkodni.
1: Vízdíjak, akkor egy hónapja kérdeztem itt erről, és akkor azt mondta, hogy írt egy levelet Gajdos Lászlónak, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben dönthessenek. Kapott-e arra valamilyen választ az elmúlt egy hónapban?
2: Nem, miniszter úrral találkoztam egy eseményen, és tudom azt, hogy dolgozik egy vízkoncepción a tárca. Nyilván az ideális az lenne, hogy lenne egy országos szabályozás. Én azt gondolom, hogy a főváros kész arra, hogy egy társadalmi párbeszédet, egy őszinte párbeszédet folytasson arról, hogy hát nagyjából egy ásványvízes palack árával kéne emelni háztartásonként a vízdíjat. Tehát, hogy erről beszélgetünk, nem valami horribilis emelésről, de az, hogy 13 éve, már bocsánat, de a magyar politika hűíti az embereket, hogy ugyanabból a pénzből, sőt kevesebb pénzből ugyanolyan szolgáltatásokat lehet nyújtani, és közben elfolyik a tényleg egy Balaton mennyiségű víz a budapesti vízhálózaton. Tehát ez egy olyan ordító ostobasság, amiben élünk. Tehát, hogy én és hogy mondjam, az előző kormány esetében én sokat vertük a tantamot, és megengedték azt, hogy legalább a nem lakossági fogyasztóknál ezt meglépjük. Emiatt nem ment teljesen csődbe egyébként a víziközmű rendszer Magyarországon. Akkor az előző kormány rám fogta ezt, és azt mondták, hogy Karácsony Gergely követelésének kellett engedniük. Tehát én azt szívesen elviszem a balhét, akár azzal is, hogy Budapesten egy okosabb rezsipolitikát csinálunk, amiben az esetben egy rászoruló családnak kevesebbet kell fizetnie, de medencéket feltörgető családoknak pedig, akiknek nyilván, hogyha van hozzá jövedelmük, hogy legyen úszómedencéjük, amikor éppen nincsen asszály, és megfizetik azt a plusz vízdíjat, amihez kell, akkor lehet tőlem lehet. De azért az, hogy ma Budapesten, az elmúlt időszakban vannak olyan Budapesten belüli kerületek, nyilván jobb módú emberek, ahol ötször annyi víz fogy, mint korábban, a pesti panelben pedig ugyanannyi. És vannak olyan agglomerációs települések, akiknek mondjuk nem mi vagyunk a vizet, hanem az állami szolgáltató, mert konkrétan nincs víz. Tehát ez egy olyan ordító igazságtalanság és ostobaság, hogy szerintem ezzel muszáj szembenézni, és hogyha van értelme annak, hogy van egy politikai rendszerváltás, akkor neki kell menni olyan egyébként nyilvánvalóan bűnösen káros közpolitikai dogmáknak is, mint például a rezsicsökkentés.
1: Amikor találkozott a miniszter úrral, akkor nyitott volt erre? Mert nyilván megkérdezte, vagy egy szó.
2: Pár szót váltottunk erről, tehát nem volt ez egy tárgyalás, hanem egy eseményen találkoztunk, de hát én követem a miniszter úr kommunikációját, és tudom azt, hogy a vízkoalíció volt egy egyeztetés, tudom azt, hogy a vízügy az biztosan ennek a kormánynak nagyon fontos ügye lesz. Én buzítom őket arra, hogy a vízdíjakhoz is hozzá kell nyúlni. Még egyszer mondom, lehet, hogy a rászorultsági elv révén valaki még kevesebbet is fog fizetni, és a víz egyébként nem egy jelentős kiadás, hogy átlagos budapesti háztartásnak 2000 forint a havi vízszámlája, tehát nem ezen fog múlni a megélhetés a családoknak.
1: Ja, térjünk rá a szolidaritási adóra, vagy hozzájárulásra. Ugye bejelentette, hogy egy újabb bírósági döntés mondta ki, hogy a főváros sújtó hozzájárulás törvénytelen. Ugye ez 25 őszén már kimondta a kúria. Igen. A mostani döntés, ez mi volt pontosan? Most mit mondott?
2: Ja, azért fontos ez a mostani döntés, mert a tavalyi döntés az egy 23-on indított pernek a vége volt. És a kúria jogerős döntésre kimondta azt, hogy a lennegi rendszer törvénytelen. De az Orbán kormány azzal próbálkozott, hogy más jogi formába csomagolta ugyanazt. Tehát tulajdonképpen korábban egyszerűen az államkincstár kiküldött egy levelet, hogy ennyi pénzt levonok tőled, és hello. Most pedig annyi a különbség, hogy kiírnék egy kormányrendeletbe. És az előző kormány azt gondolta, hogy ez bármit megold. Hogy a mostani kormány mit gondol erről, azt egyenlőre én nem tudom egész pontosan, de azt szeretném mondani, hogy a bíróság szerint ez nem volt meg semmit. Tehát magyarán a magyar jogrendben nem lehet olyan jogi konstrukciót kitalálni, ami a szolidaritási hozzájárulásnak a jelenlegi rendszerét jogi értelemben ne tenné törvénytelen, nem jelentene egy törvénytelen helyzetet.
1: De hogy lehet törvénytelen? Ugye volt egy másik, hát nem per volt, az alkotmánybíróság elé vitték. Az alkotmánybíróság meg azt mondta ki januárban, hogy nem alaptörvényellenes. Tehát akkor most törvénytelen vagy nem, vagy keverednek itt, mert sok per volt, vagy több per is volt.
2: Több per volt, nem az alkotmánybíróság, még egyébként egy korábbi döntésében két dolgot mondott. Az egyik az, hogy az államnak, és a bírósági döntések azóta folyamatosan ezt erősítik meg, az államnak érdemben meg kell vizsgálnia, hogy egy önkormányzatnak mik a kötelező feladatai. Nekünk például az ország legnagyobb közösségi közlekedési rendszerét kell üzemeltetnünk, ez törvény írja elő nekünk. Tehát nem azért csináljuk, amúgy is csinálnak, ha nem ír el a törvény, de konkrétan kétharmados törvényben van írva, hogy nekünk kell működtetni Budapesten a közösségi közlekedés például. Tehát érdemben meg kell nézni, egy önkormányzatnak mik a feladatai, és ehhez mennyi pénze van, és csak ezek után róhat ki rá olyan elvonásokat, amelyek a feladatai ellátása feletti forrásoktól adott esetben megfosztják. Ezt mondta ki az Alkotmánybíróság. A bírósági döntések azóta sorra azt mondják, hogy az önkormányzatok az államigazgatás részei, tehát amit ránk kivetnek, az nem egy adó, hanem az állam az egyik zsebébe berakja a másikba, és amikor az állam egyik zsebéből a másikba pénzt rak rá, azt úgy hívják, hogy közigazgatási hatósági eljárás. Tehát nekünk ügyfélként meg kéne hallgatni arról, hogy figyelj állam, ne vedd el a pénzemet, mert nem fogom tudni a buszokat működtetni.
1: Jó, tehát akkor kimondtam most már nem tudom hányadik bírósági döntés. Hát, törvénytelen, mégis inkasszózott az állam, most 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, ez egy decemberi részlet haladéka volt, most járt le, akkor most ezzel mi van, most ezt akkor visszakérik?
2: Hát nem, mi azt kérjük, hogy üljünk le az asztalhoz, és beszéljük meg, hogy ez hogy lesz. És egyébként ugye a főváros az egyedül önkormányzat, ami pert nyert az állammal szemben. Nem csak mi pereltünk, de csak mi nyertünk meg a pert jogerősen. De ezek a bírósági döntések tulajdonképpen azt implikálják, hogy az önkormányzati szektort érintő több mint 800 önkormányzatot érintő szolidaritási hozzájárulási rendszernek nincsenek meg a törvényi alapjai. Ez egy nagyon súlyos probléma. Ez évi 400 milliárd forint. Magyarán ma a magyar központi állam az önkormányzati szektorból 400 milliárd forintot kivon törvénytelenül. Ez szerintem ez egy súlyos probléma. És hát hogy mondjam, azt nem lehet csinálni, hogy jó, hát majd egyszer megoldjuk, mert megígértük a választási kampányban, hogy ezt kivezetjük, de most még erre nem érünk rá. Az önkormányzati rendszer az
1: most másodszor mondta, hogy ugye ezt ígérte a Tisza, hogy kivezetik, meg hogy nem tudja, hogy a kormánynak mi az álláspontja a hozzájárulási adó, de a magyar miniszterelnök májusban világosan tette az álláspontját, azt mondta, hogy be kell fizetniük az önkormányzatoknak a szolidaritási adót, és össze még súlyosabban érinti majd ez a fővárost, mert kettő is van, amit halasztottak. Én ha jól számoltam, akkor a júniusi az áprilisi 37 milliárdot és a júniusi 17,7-et, ha összeadom, akkor 86 milliárdot fognak inkasszózni.
2: Igen. Hát nem lesz ennyi pénz a számlánkon.
1: Tehát ezt nem is tudják.
2: Hát, igen, de most, hogy mondjam, nem szeretnék, tehát egy megoldást szeretnék. Azt lehet, hogy a miniszterelnök úr másik mondata az volt, hogy ők pontosan tudják, hogy ez a rendszer fenntarthatatlan, de kell idő, hogy ezt kivezessék. Én azt szeretném mondani, hogy kezdjük-e most. És nem azonnal, és nem egyszerre, de hogyha visszakapcsolatban, hogy mi az április 12-e értelme. Tehát, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy politikai rendszerváltás van, akkor az nem lehet, hogy a magyar önkormányzati szektort, ami egyébként a Tisza választási programjában önkormányzatok jogkörének és forrásainak a visszaadásával kampányolt, akkor fenntartunk egy törvénytelen állapotot, ami egyébként gyakorlatilag a csőd célére jutotta a teljes önkormányzati világot a fővárossal az élen. Tehát ezen nyilván változtatni kell, nem gondoljuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra erről a költségvetést le tud mondani, nem gondoljuk azt, hogy ne lennének súlyos érvek a kormány oldalán, de hát ugye ezeket az érveket meg kéne beszélnünk. Én tulajdonképpen ennyit mondok csak, hogy muszáj leülnünk megbeszélni, és nem csak a főváros miatt, mert az egész rendszerre segít ropog.
1: Igen, csak a fővárosnál elég égető, hát, van nagyon. Még 31 néhány település, ahol szintén, és azt már nagyon sokszor elmondták, hogy egyeztetni szeretnének az önkormányzatok, tegnapi Székesfehérvár polgármestere is elmondta ezt, Cserpalkovics András, hogy most összegyúrja az összes szövetség a javaslatait, és majd egyeztetnek, de a fővárosnak nem kellene külön egyeztetni, ha már ilyen égető helyzet, mert az ősz az mindjárt így
2: de,
1: van,
2: persze,
1: és ott van az
2: persze. Egyébként a fővárosnak és más településeknek, amik nagyon nagy bajban vannak, de nyilván a főváros már csak a léptéke miatt is szerintem külön figyelmet érdemel, de egyelőre nincs olyan, van egy döntés előkészítési folyamat, a pénzügyminisztérium kértünk adatokat, ez a szakmai szinten megy az egyeztetés, de nyilván kell majd magasabb szinten is, és hát hamarosan erre rákapcsolnunk. És egyébként az önkormányzati szövetségek éppen ma kaptak levelet a vidék és településfejlesztési miniszter asszony kabinetfőnökétől, amiben kérték, hogy küldjük el a javaslatainkat azokra az egyeztetésekre, amiket az önkormányzati szektor és a kormányzat között le kéne folytatni. Biztos, hogy az egyik első téma. Egyébként az önkormányzati szövetségeknek a javaslata pont az, ami a TISZA programban van, hosszabb távon, ami ugye azt jelenti, hogy a mostani rendszert egy átlátható és igazságos és valódi szolidaritási elemeket tartalmazó rendszer váltja le, mert most ugye ez csak nevében szolidaritás, valójában ez egy büntető adó, amit elvesznek a nagyobb településektől, és nem adják oda a többieknek, hiszen a pénz nem érkezik oda. Tehát tulajdonképpen az önkormányzati világnak a javaslata és a TISZA javaslata az ugyanaz. Más dolog, hogy nyilván én értem, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van, de az önkormányzati költségvetések még nehezebb helyzetben vannak.
1: Mennyire van nehéz helyzetben? Azt mondta, hogy össze nem fogják tudni ezt a 86 milliárdot leinkasszózni. Mennyit tudnak?
2: Most én elkerülném azt a hibát, hogy most így belemenjünk egy ilyen nyilvánosságon keresztüli zengetésbe. Azt tudom mondani, hogy a fővárosi önkormányzatnak van egy költségvetése. Ezt a költségvetést megszavazta a TISZA frakció, megszavazta a Vitézi miniszter úr, tehát úgy mondjam, ebben a költségvetésben azt szerepel, hogy mi nem fizetünk idén egy félét se. Ez a mi költség. Tehát mi innen indulunk, ehhez képest ugye már elég sok pénzt levontak tőlünk, és ráadásul mi éppen a főváros és a kormány között még az előző éve intutott peres jogi viták miatt nem kapjuk meg az állami normatívákat se. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyit fizetünk a főváros mennyit fizet a kormánynak, az a kérdés, hogy a kormány mennyit fizet nekünk, tekintettel arra, hogy a feladataink ellátásához szükséges, például a közvilágításhoz szükséges állami normatívából nem kaptunk egy fillért sem még idén.
1: Mikor indul a közgyűlés és mivel?
2: Hát szeptemberben indulunk, legalábbis ha nem történik valami váratlan fordulat, ami miatt össze kéne hívni, lehet, hogy előfordul ez, bár most nem látok olyan döntést, amit ne tudnék én magam meghozni, vagy a cégeink ebben az energiakrízisben, de lehet, hogy a helyzet kritikussá válik, és a közgyűlés is kell hozzá. Ha nincs ilyen fejlemény, akkor szeptemberben lesz közgyűlés, és hát én remélem, hogy egy kormányzati megállapodást fog szentesíteni a közgyűlés, sőt, a merész ambícióim arról is szólnak, hogy még főpolgármester helyettest is választ.
1: Ha ezt nem mondja, megkérdeztem
2: volna, hogy
1: meg fogom kérdezni, hogy ki lesz, azt tudja már.
2: Én nagyon szívesen együtt dolgoznék sok közgyűlési taggal, remélem, hogy nem egy, hanem több helyettest is tudunk választani.
1: De akkor nevet nem mond most itt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
3: Rendkívüli készültséget hirdetett az asszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Az országban több száz vízügyi szakember dolgozik a helyzet kezelésén. Szakértők szerint elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örökölt a kormány, ezért nincs nagy mozgástere, miközben mielőbb szükség lenne az öntözőhálózat rehabilitációjára és a talajművelési technológia megújítására is. Vendégünk Raskó György.
1: Raskó György agrár közgazdász a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Jó estét kívánok.
1: Ugye feltette a kérdést a Facebookján, hogy persze helyes az intézkedés Hajdús Lászlónak, de hát konkrétan mit tudnak tenni? Sajnos egyelőre nem sokat, mert egy totál lerobbant, elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örököltek az előző rendszertől, de mégis mit lehetne tenni? Most tüzet oltani, ha úgy tetszik, mert most biztos, hogy erre van szükség.
4: A helyzet az, hogy nagyon tűzoltásra sincs szükség, hiszen olyan mértékű károsodás történt alföldi térségekben, elsősorban a kukoricán, amit már most helyrehozni nem lehet, tehát egészen biztosan a Magyarország történetében az egyik legtragikusabb gabonatermelés lesz ebben az évben. Valószínűleg 9 millió tonnánál többet nem termelünk. Normál években 15-16 millió tonnát termelt Magyarország, tehát egészen elképesztő a értékkiesés, ami elsősorban az alföldi területeket érinti, és hát azért nincs rövid távon komoly olyan megoldás, ami ennek a hatalmas kármennyiségnek egy részét is akár ellensúlyozná, mert ahogy mondtam, teljesen lerobbant hálózat van, öntözési hálózat, nincsenek tározók, nem sorolom tovább. Tehát valószínűleg, ha új kormány belekezd komolyan ebbe a vízmegtartás programba, annak az első érdemi hatása is csak néhány év múlva látható.
1: Ugye ezt mondja is a posztja végén, hogy egy komplex nemzeti vízgazdálkodási programra lenne szükség, ezt ígéri is, és ígérte is a kormány, de mást is ígért, amit most egyébként számon kérnek rajta. Május elején felkérte a miniszterelnök Gajdós Lászlót, hogy egy ilyen azonnali vízügyi tervet dolgozzon ki, ami már nyilván erre az időszakra szólt volna, mégis lehetne valamit tenni? Tehát most mit kellene tenni a szakembereknek, a vízügyeseknek? Hogy mit tudnak, nincs víz, hát, nincs víz a Dunában.
4: Igen, ugye ez azért váratlanul kritikus helyzet, tehát nem csak Magyarországot, egész Európát, Franciaországot különösen is ugyanúgy sújtja a vízhiány. Éppen ma láttam egy fotót, a Rajná ugyanúgy csordogál a Rajna vize, tehát itt nem csak a Duna a problémás kör, beleértve a Kárpát-medencét, hanem Európa más fontos országai is. De azt kell, hogy mondjam, hogy a tervet föl lehet építeni, lehet egy nagyvonalú országos nemzeti tervet vízmegtartás, vízkormányzásra készíteni, de most, amikor alacsony a vízállás mindenütt, a Dunán, a Tiszán, Berettyón és egyéb folyókon, most kellene elkezdeni azonnal a rehabilitációt. Tehát azok a műtárgyak, amelyek kellenek ahhoz, hogy újra megfelelő mennyiségű víz jusson a csatornákba, azokat először rehabilitálni kell, most erre van jó lehetőség, és aztán szép lassan éveken át lehet építeni azt a rendszert, aminek eredményeképp talán 10-15 év múlva Magyarország megoldja ezt a vízgazdálkodás problémát.
1: Ugye azt mondja, hogy most van, vagy lenne rá lehetőség, pénz van-e? Mennyi lenne ez? Meg lehet azt most satszolni, hogy az első lépések, hogy ez elinduljon, mennyibe kerül?
4: Igen, én készítettem erre vonatkozóan számításokat, körülbelül 3-400 milliárd forinttal el lehetne indulni, aminek már érdemi hatása lenne. Ez nagyjából egy új focipálya nagyságrendű kiadás, tehát azért nem annyira rettenetes összegről van szó, és ha valamiben ebben az Unió biztosan segítene bennünket, hiszen az Unió saját maga megállapította két héttel ezelőtt, hogy a Kárpát-medence klímaváltozás egyik legnagyobb vesztese, azon belül nyilvánvaló Magyarország tartozik ebbe a körbe. Amit az Európai Unió megsatszolt kárt Magyarország esetében, annak körülbelül a háromszorosa fog realizálódni sajnos, tehát ők is még túlságosan optimisták voltak.
1: Ugye most a napokban elindult egy vita a jégelállító rendszerek működéséről. Pont ma, mielőtt jöttem a stúdióban, a Jobbik kiadott egy közleményt, és megkaptuk, azt írják, hogy meghallgatva a gazdák és a szakmai szervezetek véleményét, ők azt kérik, hogy azonnal hatállyal függessze fel a kormány ezeknek a jégelállító rendszereknek a működését. Ugye az ügy előzménye egy pár hete a közösségi médiában, hát zaklatták, agyonveréssel fenyegették a nagymágonyi jégkár mérséklő berendezés egységkezelőjét, tehát ebből lett egy óriási nagy botrány. Ennek van bármi tudományos alapja, vagy ez egy, nem tudom, egy hiedelem, ami e körül van?
4: Is, tehát van, lehet vele probléma. Én azt gondolom, hogy maga a rendszer a világ számos országában működik, Franciaországban kifejezetten hatékonyan működik, ott teljesen automatizált, ez kellene Magyarországon is, tehát nem ez a kézi vezérlésű, hogy telefonálok, és akkor gyújtsd be a kazánt, elnézés, hogy azt mondjam, ez egy abszolút elavult technológia, helyette automata rendszerek kellenének, ebből a 930 vagy 40-ből mindössze 212 automata vezérlésű, és valószínűleg nem ész nélkül kellene használni magát a rendszert, hanem azt a ma már mesterséges intelligencia segítségével lehetne úgy beszabályozni, hogy azért károkat ne okozzon, hiszen a jéger okozhat károkat, okozhat valóban olyan problémát, hogy nem esik, nem áll össze olyan felhő, amiből csapadék jöhetne, de azért nem az jelenti, hogy az egész rendszert szüntessük meg, hanem hogy történne egy olyan technológiaváltás, ami minimalizálja az ezzel kapcsolatos emberi hibákat és károkat.
1: Ugye azt mondta a beszélgetés elején, hogy már akkor a kár, mint már tűzoltásra sincs szükség, mert minden idők legrosszabb gabona évada lesz. Mit jelent ez? Tehát hova gyűrűzik ez be, mennyivel emeli majd az árakat?
4: A paradox módon az árakat minimális mértékben fogja csak megemelni, hiszen Magyarország egy nyitott uniós piacnak a tagja, és hát miközben nálunk nagyon kevés termet, Romániában rekordtermés van például, de Lengyelországban is kukoricából 10 millió tonna körül fognak termelni, tehát Magyarország már most kijelenthető, hogy kukoricát importálni fog, és miután a világpiacon az árak a megfelelő készlet miatt nem kiugró a magasnak, kicsi emelkedés történik, de az elsősorban a hormuzi szoros problémáival kapcsolatos, illetve, hogy az ukránok és az oroszok a Fekete-tengeren lövik egymás hajóit, és hát ez ilyenkor spekulációt indít el, de nem lesz nagy nyersanyag áremelkedés, ebből következően Magyarországon hiába lesz ilyen nagyon gyenge termés, nem fog a kukorica a belföldi ára olyan szintre emelkedni, ami számottevő, hát infláció gerjesztést okozna. Ez nem a búza esetében sem várható, sőt olajos magvakból, növényolajból rekordközeli termés lesz még Európában is ebben az évben, tehát megnyugtatom a fogyasztókat, nem várható, hogy következő hónapokban, vagy mondjuk egy fél évben belül a inflációs hatás érezhetően kiskereskedelmi árakban jelentkezne.
1: Hát az egész beszélgetésben ez volt az egyetlen jó hír, hogy zárjuk ezzel. Köszönöm, hogy itt volt.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Az interneten keveredett szóváltásba Székesfehérvár polgármestere a miniszterelnökkel, miután Cserpalkovics András arról posztolt, hogy a Tisza már most megkezdte az önkormányzati választási kampányt a térségben. Válaszul Magyar Péter kommentben azt írta, idézem, ha észreveszed, hogy döglött lovon lovagolsz, szállj le róla. Erre reagálva a városvezető érdemi egyeztetésre hívta a kormányfőt, a stúdióban Cserpalkovics András.
2: Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármester, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Azt írta ebben az éles hangú vitában, illetve még előtte, álcivil tisztások akarják lejáratni önt és a Székesfehérvári önkormányzatot. Itt több kérdés, tehát miből gondolja, hogy álcivil

0: tiszások, és igazából miért akarnák lejáratni, és miért kezdték el az önkormányzati kampányt? Ugye három, ez rögtön három kérdés, 3 év múlva lesz önkormányzati választás, vagy ön szerint előbb lesz?
1: Legalábbis remélem, hogy 3 év múlva lesz önkormányzati választás, hogy a pár héttel ezelőtt miniszterelnök úr egyébként éppen nekem címezve mondta el azt, hogy nincs szándékukba előrehozni az önkormányzati választásokat, remélem, hogy ez így van. Emellett mégiscsak azt érzékeljük, sőt a mai visszajelzésekből az ország számos pontjáról érkeztek ilyenek polgármesterektől, alpolgármesterektől, talán nem is csak fehérvári jelenségről van szó, hogy olyan emberek, akik egyébként különböző módon kapcsolódnak a Tiszához, azok civil szerveződés formájában, nem elmondva, hogy ők egyébként egy párthoz tartozó aktivisták, amely egyébként szerintem semmi probléma nem lenne, ügyeket próbálnak, sok esetben én úgy érzem, hogy a semmiből generálni, fórumokat összehívni, mint civilek. Nem önmagában az a baj, hogy politikai kérdéseket vetnek föl, vagy akár problémákat vetnek föl, hanem az, hogy nem mondják el, hogy ők adott esetben egy párthoz tartozó
0: emberek. De ezt honnan gondolják, hogy
1: hát
0: ez
1: van közöttük olyan, aki maga is aktivistájaként, önkénteseként vett részt a Tisza kampányban, van olyan, aki az egyik tiszás országgyűlési képviselő stábjának tagja, ezt maga a képviselő jelentette be. Vannak olyanok, akik az elmúlt egy másfél évben folyamatosan csak tiszás tartalmakat osztottak meg, de még egyszer, ezzel semmi probléma nincsen, ez simán belefér, lehet nekik ez a politikai véleményük, csak így kell adott esetben egy-egy ügyet fölkarolva ezt elmondani, mert így őszinte, így hiteles, és akkor az emberek úgy mennek el egy fórumra, hogy tudják, hogy ez nem önmagában egy lakossági fórum, hanem egy politikai aktivitás.
0: Na de attól, hogy valaki szimpatizál, akár civilként is szimpatizálhat a Tisza párton vagy a programjával.
1: Ezzel semmi probléma nincs, csak akkor ezt kell mondani.
0: Egyébként mondjuk elindulnának, akár a Tisza színeiben is.
1: Ezzel az a légat a világon semmi probléma nincsen, csak akkor onnantól kezdve ők nem civilek, hanem ugyanolyan politikai szereplők, mint bármely más politikai pártnak az aktivistái.
0: Én nem csak Magyar Péter reagált, hanem már a Sándor Barbara is válaszolt önnek a Facebookon, hogy őt megszólította. Ő azt írta, hogy a lakók érdekeit képviselni nem politikai hisztéria kelt, és neki ez a munkája, a közélet része, hogy vitázunk, és igazából a képviselői kötelessége, hogy utána járjon valaminek, és azt is leírja, hogy igen, ő a DK színeiben indult korábban, ez nem tagadja, nem szígyeli, és egyébként ön egy megosztó szemléletet visz, éppen ön azzal, hogy ő megszólította őt.
1: De pont képviselőasszonynak kellene tudni, hiszen ő több olyan ezzel az üggyel kapcsolatos döntésben részt vett, hiszen közgyűlés és bizottsági döntések születtek, hogy amit ő állít, az kérdezés részben állít, hogy itt egy terület értékesítésére készülne az önkormányzat, az egyrészt nem igaz, másrészt nem is lehetséges, hiszen a területre vonatkozó helyi építési szabályzatok alapján, amit neki képviselőként nyilván ismernie kell, pontosan tudhatja, hogy építési teleként ennek a területnek a nagy része, amit ő fölhozott kérdésében, vagy állításaiban, az nem is beépíthető. Tehát még egyszer, ezzel sincsen baj, csak azt gondoltam, hogy fontos, hogy felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy itt nem biztos, hogy arról van szó, amivel ügyel kapcsolatban ők nyilvánosság elé fordultak, hanem itt szerintem vannak politikai szándékok is, és talán fontos, hogy ezt a fehérváriak tudják. És még egyszer, ez nem csak fehérvári jelenség, mert már nagyon sok helyről kaptam ilyen jellegű jelzést ezen posztot olvasva, hiszen az országos sajtó
0: honnan
1: is felkarolta. Az ország gyakorlatilag minden részről, megyejugó város polgármesterétől, középváros polgármesterétől és kis településről egyaránt.
0: Visszatérve a miniszterelnök kommentjére, ugye azt írta önnek, hogyha észreveszed, hogy döglött lova lovagol, szállj le róla, ön válaszolt, hogy örülne inkább, hogyha egyeztetnének ezekben a témákban. Erre esetleg érkezett a válasz azóta, mint az egyeztetésre?
1: Nem érkezett, egyébként érdekes volt, hogy talán 20 vagy 22 perc telt el mindösszesen a poszt megjelentetése és a miniszterelnöki komment között, én erre valóban válaszoltam. Egyébként tekintetben hagyománytisztelő vagyok, tehát úgy éreztem, hogyha egy kommentre adott válaszomban őt meghívom Fehérvárra, ezt tegyük meg írásban is, úgyhogy ma délután levélben is meghívtam őt Székesfehérvárra, egyrészt fehérvári ügyekről, másrészt az önkormányzati világot érintő kérdésekről egyeztetni. Én remélem, hogy lesz lehetőség erre. Fontos lenne, hiszen rengeteg településeket érintő kérdés van előttünk. Érdemi egyeztetésre sajnos ez idáig az önkormányzati érdekképviseleti szervezetek és a kormány között nem került sor. Én remélem, hogy miniszterelnök úr elfogadja a meghívásomat. Sosem találkoztunk, és én kicsit furcsálom azt, hogy kommentekbe válaszolgatunk egymásnak, miközben sosem néztünk így egymás szemébe, úgyhogy remélem, hogy lesz erre lehetőség, és elfogadja ezt a meghívást Székesfehérváron.
0: Ugye azt mondja, hogy nem volt egyeztetés, vagy érdemi egyeztetés, egy bemutatkozó egyeztetés volt itt a stúdióban, utána Gémesi György és Nemény András, ugye Szombathely polgármestere voltak is itt, azt mondják, hogy folytatják, mert akkor konkrétumokról nem volt szó. Aztán azt is mondta Gémesi György később, tudjuk, hogy a 8 önkormányzati szövetség egy közös, tehát hogy összefésülik ezeket a programokat, és egy közös szakmai reformprogrammal készül a kormánnyal való tárgyalásra. Ön lett júniusban a Megyei Jogúvárosok Szövetségének elnöke, június elején választották meg. Kezdeményezhet akkor egy ilyet, vagy kész vannak már ezzel az összefésült programmal?
1: 2010-ben kezdeményezték az érdekképviseleti szervezetek az egyeztetések megkezdését, illetve legutóbbi alkalommal másfél héttel ezelőtt az ÖNET, az Önkormányzati Egyeztető Fórumnak, ez egy jogszabályban meghatározott szerv, az összehívását is, illetve jeleztük miniszterasszony felé is irányába, hogy valóban készül egy közös szakpolitikai javaslatcsomag. Szerintem ez a augusztus végén, szeptemberben el is fog készülni. Ennek szerintem az lesz a jelentősége, hogy egyenként az önkormányzati szervezetek, így a Megyei Jóvárosok Szövetsége is, az elmúlt hetekben eljuttatott már szakmai javaslatokat a kormányzat és miniszterasszony irányába. Éppen ma kaptam egyébként levelet miniszterasszonytól, amiben ezt a javaslatcsomagot az MJVS-nek megköszönte. De mi most azt próbáljuk megtenni, hogy a 8 érdekképviseleti szervezet egy közös javaslattal él, a legkisebb településektől egészen a fővárosig, és bízom benne, hogy ez tényleg egy olyan érdemi javaslatcsomag tud lenni, ami a kormányzatnak is segítséget nyújt ezen a területen, hogy a konkrét érdemi, konstruktív egyeztetéseket meg lehessen kezdeni.
0: Egyeztetni szeretne, egyeztetésre hívja a miniszterelnököt, a miniszterasszonnyal is, akkor nem áll ellen?
1: Én úgy gondolom, hogy nekem polgármesterként az a feladatom, hogy a városom közösségét képviseljem, illetve az is a dolgom Megyei Jogúvárosok Szövetségi elnökként, hogy mind a 25 várost van és lehet véleményem arról, ami az országos politikában történik, de nem az én dolgom ennek az értékelés. Az én dolgom az, hogy az önkormányzati világot és azon belül Székesfehérvár közösségét képviseljem. Itt tettem az előző kormánynál is.
0: De amellett, fideszes színekben indult, fideszes polgármester, és nyilván azért kérdeztem az ellenállás politikáját, mert hétvégén Tusnádfürdőn Orbán Viktor meghirdette ezt. Ő azt mondta, hogy ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, és az egész rendszert illegitimnek tekinti, és minden egyes döntést ezért az ellenállás. Akkor ön ezek szerint nem tekinti illegitimnek a mostani rendszer?
1: Én az országos politikában sok mindennel nem értek egyet. Egyébként bizonyos döntéseit az új kormánynak kifejezetten károsnak tartom, a jogállamiság, a demokrácia tekintetében is. Cikluskorlátokat ilyennek tekintem, az ilyen jellegű lemondatását a köztársaság elnöknek szintén, de polgármesterként és MJVS vezetőként nem az a dolgom, hogy ezzel foglalkozzak, hanem hogy az önkormányzatok ügyeit próbáljam képviselni, és újra felajánljam az egyeztetés lehetőségét a mi részünkről, szakpolitikai javaslatokkal. Az egy másik kérdés, hogyha erre a jövőben sem kapunk érdemi válaszokat, ugye nagyjából 80 napnál tartunk, tehát azt gondolom, 100 napos türelmi időt érdemes megvárni egy szakpolitika tekintetében, de hogyha nem tudunk leülni egyeztetni, akkor az önkormányzati világ vonatkozásában is át kell gondolnunk, hogy mi lehet a jövőben az a stratégia, hogy meghallgatást nyerjünk. Navracsis Tibor miniszter úrral nem biztos, hogy mindenben meg tudtunk állapodni az utolsó mondjuk másfél-két évben a leköszönő kormánynak, de jól számoltam, 25 egyeztetésünk volt szakpolitikai kérdésekben. Emellett Gulyás Gergellyel közel 20-szor tudtunk találkozni. Van rengeteg probléma, amit örököltünk, van rengeteg probléma, amit az önkormányzati szektorban az előző kormány nem mindig jó döntései okoztak. Ezekre vannak szakpolitikai javaslataink, és semmi más nem kérek az önkormányzati képviselőkkel, polgármesterekkel, más szervezetek vezetőivel együtt, mint hogy ülhessünk le egy ilyen asztal köré, mondhassuk el a javaslatainkat, a napi problémáinkat, stratégiai elképzeléseinket, és aztán beszéljük meg, hogy hogyan tovább. Szeretnék megismerni, hogy mi az új kormány elképzelése a települések világáról.
0: Azt mondja, hogy milyen sokat egyeztettek, de hát közben meg az elmúlt években, az elmúlt 10 évben másról sem hallottunk, mint a rengeteg önkormányzat problémájáról. Én most nem is tudom, 30 akárhány település van a csőd szélén, és ez még nem az itt mostani kormány.
1: De
0: hiába egyeztettek.
1: Pláne az azt jelzi, hogy le kéne ülnünk egyeztetni és beszélni. Egyébként azért az előző kormány alatt is komoly eredmények voltak, hiszen például az adósságkonszolidáció 2013-14-ben az egy óriási nagyság rendű segítség volt, és sajnos sok meglévő probléma van előttünk. Szolidaritási hozzárulás, feladat és feladatfinanszírozás, mik a kötelező feladatai az önkormányzatoknak. Egyáltalán az új kormány mit gondol mondjuk az iskolák fenntartásának a kérdéséről, amiben a kampányban sok szó esett, most viszont nem hallunk róla semmit, hogy ebbe az önkormányzatnak van-e szerepe. Még egyszer, nem a mindenre most kell a megoldás, hiszen nem lehet elvárni egy új kormánytól, hogy 3 hónap alatt mindent megoldjon, ami adott esetben 5-8-10 év problémájaként tudunk azonos azonosítani, de szerintem azt, hogy mondjuk nyár végén, őszelején érdemi egyeztetések kezdődhessenek, szerintem ezt valamennyi polgármester kollega elvárhatja, és még egyszer nem követelőzően várjuk el, hiszen megfogalmazzuk azokat a javaslatokat, mert szeretnénk segíteni az új kormányt, hogy ezen a területen tudjunk előre lépni, és mondjuk 4 év múlva, ha beszélgetünk, akkor azt tudjuk elmondani, hogy az önkormányzatok nyertesei voltak ennek a kormányzati ciklusnak.
0: Visszatérve a pártügyekre, Fideszre és Orbán Viktor beszédére, azt mondta Tusnád Fürdőn, hogy egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett jön ugye ez az ellenállási politika. Szembenézés is fontos, de most arra nincs idő, ellenállás kell. Ehhez mit szól? Nincs szembenézés a Fideszben, legalábbis a volt miniszterelnök részéről.
1: Én azt gondolom, hogy kell a szembenézés, mind ahogy kellett az elmúlt hónapokban is. Nem biztos érzem mindenki elégedett, de ettől még folynak ilyen egyeztetések, belső beszélgetések, maga a kongresszus is azt hiszem, hogy erről szólt. Annyiban viszont felgyorsultak az események, hogy azért szerintem az elmúlt hetekben parlamentben nagyon sok minden olyan dolog történik, ami nem segíti, hogy az a fajta szeretett ország megérkezzen, ami a kampány egyik legfontosabb ígérete volt. Ha már a stílusról kapcsolatban én sokszor kritizáltam a Fideszt és a leköszönő kormányt.
0: De most még a Fideszre visszatérve, ön néhány hete a Teleknek azt mondta, hogy hiányolja azt, hogy valaki elmondja a Fideszben, hogy lehetett ennyire rossz kutatási hátterrel neki menni a választásnak, meg az egész kampánynak.
1: Én ezt tartom is, hogy ezt továbbra is szerintem erre a
0: tehát
1: minden
0: ezekre
1: oldal
0: nem kapott
1: kíváncsi.
0: Azóta sem választ.
1: Én azokat a válaszokat kaptam, amit a nyilvánosság is. Én úgy gondolom, hogy itt vannak még nyitott kérdések, de miközben ezeket szerintem értékelni kell, adott esetben önkritikusan kell értékelni, de közben nem tehetünk úgy, mintha nem történne semmi az országban, nem történne semmi a parlamentben, az alkotmánnyal, közjogi tisztségviselőkkel, hogy ne lebegtetnének további ilyen jellegű intézkedéseket az új kormány tagjai, adott esetben maga a miniszterelnök is, tehát szerintem legitim vita az országos politikában, hogy ezekről a kérdésekről szó essen, de még egyszer nekem nem elsősorban nem ez a feladatom és a dolgom.
0: Miért tagja még a pártnak a Fidesznek? Nem ért mindenben egyet azzal, amit a pártelnöke mond, szeretne a helyi ügyekkel, vagy a 25 város ügyeivel foglalkozni, szembenézést szeretne, de szeretett volna, de nem történt meg. Úgy fogalmaz, hogy egy süllyedő hajóról elépni nem feltétlenül szép dolog. Ez nem ugyanaz, mint a döglött ló esete?
1: Még magam nem értem egyébként pontosan, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr mire utalhatott ezzel a mondattal, amit az én posztom alá megfogalmazott.
0: Ezt én sem tudom, én csak arra gondolom, hogy lehet, hogy arra utalt, hogy soha nem látott mélységekben van a Fidesz népszerűsége a kutatások szerint, és a döglött ló esete valószínűleg erre gondol.
1: Tehát akkor arra utalt, hogy ezek szerint általa is tisztásoknak felvállalt álcivilek akkor nem fognak támadni engem, hogyha esetleg erről a hajóról lelépek, vagy pontosan hogy kell ezt értelmezni, de nyilván nincs itt az, aki ezt értelmezni.
0: Így tudná, van, ezért értelmezhetjük azt is, hogy ő meg azt mondja, hogy egy süllyedő hajóról lelépni nem feltétlenül szép dolog, mert akkor megjön a kérdést, hogy akkor süllyedő hajó a Fidesz ön szerint is, és akkor nem
1: úgy gondolom, hogy vannak problémák, mint maga egyébként Orbán Viktor miniszterelnök úr, a pártelnöke is azt mondta, hogy most nem a Fidesz, hanem az ország ügyei a legfontosabbak, hogy alakul a Fidesz ügye, hogy alakul az emögötti jobboldali nagy közösség, annak a több mint 2 millió embernek a közösségének az ügye, hogy milyen módon, hogy lehet ezt hatékonyan, politikai értelemben is hatásosan képviselni, az azt hiszem, hogy nem most eldöntendő kérdés, nem erre adott a kongresszus is egy évet magának a Fidesz vezetőinek,
0: a Fidesz
1: politikusai.
0: De akkor süllyed ez a hajó, és menthetetlen ön szerint a Fidesz, vagy a Fidesz mint brand, vagy a párt, vagy megújítható?
1: Én úgy gondolom, hogy megújítható, de ennek alapja egy őszinte szembenézés, hogy ez megtörténik-e. Azt viszont nem most kell értékelni, hanem jó pár hónap múlva. Én a Telexel is azt nyilatkoztam, itt is ezt szívesen megteszem, hogy idővel újra térjünk vissza erre a kérdésre. Én nem hiszem, hogy mindenre azonnal egy választási győzelem vagy vereséget követően válaszokat lehet találni. Kell néha egy kis megnyugvás, egy kis értékelés, szembenézés, és utána annak is az értékelése, hogy ez eléggé hiteles és őszinte ahhoz, hogy visszakapjuk, visszaszerezzük az embereknek a bizalmát az országos politikában, illetve hogy alakul az új kormány, vagy éppen az új kormány pártnak a népszerűsége. Ugye azért látott most már olyan közvélemény kutatás is napvilágot, hogy ahol azért most volt egy csökkenés, hogy ez trend lesz, nem lesz trend. Erről most még nem keveset tudunk. Következő hónapokban nyilván több dolog ki fog
0: derülni. Az 57%-a szerintem elégedett jelenleg még a Tisza párt 3-5%-ban.
1: Nagyon magasan állt a Fidesz is többször az elmúlt 16 évben, ettől még a 16 év véget ért. Én csak arra hívnám e tekintetbe föl a figyelmet, hogyha sok sokszor szerintem joggal az a kritika elhangzott a Fidesz-hez szemben, én magam is szoktam erről beszélni korábban is a választásokat megelőzően, hogy stílusban nem megfelelő az, amit az utóbbi években produkáltunk, akkor legyen ez tanulság a Tiszának, hogy nem azt várták el tőle az emberek, legalábbis szerintem az emberek zöme, hogy erre még egy lapáttal rátegyen.
0: Ja, Navracsics Tibort emlegette az imént, ő és Ferenc Orsolya meghirdettek, hát a Fideszen belül egy, nem lehet pontosan tudni, hogy mit, egy megújulást, vagy mintha szakadna a párt, vagy ezt nem lehet most még tudni, részt venne a pártja megújításában?
1: Navracsics Tiborral többször beszéltem, többekkel beszéltem, akik a Fidesz megújításán dolgoznak, vagy egyáltalán ezekkel a jövőbeli mozgalmi kérdésekkel foglalkoznak. Nyilván mindenki keresi, hogy mi lenne a legjobb út ahhoz, hogy ezt a több mint 2 millió embert egyben lehessen tartani, közös ügyek mellé továbbra is tudjunk csatlakozni és zárkozni, legyenek közös politikai mondani valóink, közben tudjunk reagálni akár országosan, akár helyi szinten a politika mindennapi eseményeire, az új kormánynak a döntéseire is. Navracsics Tiborral ez ügyben többször találkoztam, fogok a napokban is beszélgetni vele, meglátjuk majd, hogy ezek a kérdések, ezek hova futnak ki.
0: De még egyszer... De akkor részt venne benne, mert most elég
1: biztosan beszélt. Igen, részt vennék minden olyan dologban, ami ezt a mozgalmat úgy újítja meg, hogy az egységét pedig megtartja és megőrzi. Szerintem ez egy kulcskérdés.
0: Tehát mozgalmat, akkor egyben marad a párt, és a párton belül lenne egy megújulási mozgalom?
1: Én úgy gondolom, hogy ez például lehetséges irány, de hogy ez lesz az irány, az nyilván az adott szereplők döntésén is múlik.
0: Újraindul 3 év múlva, és akkor is a Fidesz színeiben?
1: Én a választások után pár nappal közzétettem egy posztot, amiben kértem a fehérváriak véleményét, hogy gondolják, hogy folytassam-e a polgármesteri munkát. Nyilván ez nem tudott olyan reprezentatív lenni, mint amilyen egy választás, de elég nagy elérést sikerült produkálni, és rengeteg visszajelzést kaptam. Ott is, az utcán is, a levelekben is, és ezt a ciklust egészen biztos, hogy végigviszem, és ha is amennyiben az új kormány mondjuk egy ciklus korlátozással nem tiltja meg jogilag, hogy induljak a választásokon, akkor én szeretném a székesfehérváriak bizalmát kérni a közös munkák folytatásához 2029-et követően is.
0: És a Fidesz színeiben?
1: Most úgy gondolom, hogy igen, de nagyon hosszú 3 év, ehhez az őszinte szembenézésre is szükség lesz, és ezt nekem magamnak is úgy kell megélnem majd fél év múlva, 1 év múlva, hogy ez egy olyan szintet elért, ami az én véleményemben is megegyezik, és számomra vállalható.
0: Polgármester úr, köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm a lehetőséget.
2: Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának osztatlan tanári képzésére kellett a legtöbb pont idén. A felsőoktatásba jelentkezők száma rekordot döntött, 140 ezeren próbáltak bejutni valamelyik egyetemre vagy főiskolára. Kurucz Gáspár Tündével beszélgetünk.
3: Jó estét kívánok, aki az Eduline felelős szerkesztője. A számok értelmezését, a felvételi szabályok gyakorlati működését és nyilván a pontviták jogorvoslati útját fogjuk kitudakolni. Jó estét!
4: Jó estét kívánok, én is.
3: Világos. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag 140.500-an jelentkeztek mondjuk kerekítve, minden korábbinál többen ugye a 101.572 fő, az mondjuk egy ilyen 72-73%-os aránya felvettek esetében. Mit lehet erről a számról mondani, és egyébként mondjuk azt, hogy amit kiemeltek, hogy igazán nagy volt a ponthatár, az valamilyen minőségi képzést sejtett a háttérben, vagy a sok jelentkezés megszűrését?
4: Hát igazándiból ez egy nagyon speciális eset a Szegedi Tudományegyetem esetében, mert ugye ezek az osztatlan tanári képzések, ezek gyakorlatilag mikroszakok. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 1 mondjuk maximum 10 főt vesznek fel, viszont ugye ezeket nem tudjuk, mert ez a felvételi tájékoztatóban nem szerepelt. Tehát ha mondjuk egy darab ilyen állami ösztöndíjas helyet hirdetnek meg, akkor értelemszerűen az kerül be, aki ezt első helyen megjelöl, és elérte ezt a pontszámot, tehát ez jelen esetben ugye 492 pont volt. De egyébként több ilyen is volt ugye a felvételim, Például az ELTE-nek a Berzsenyi Dániel tanárképző szakán volt ugye matek technika tanári, illetve még ami még szintúgy extrém magas pontszám volt, viszont ott ugye azért jóval több jelentkezővel lehetett appellálni, az a Corvinus Egyetemen az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szak, hiszen oda 477 ponttal lehetett bekerülni, illetve az ELTE jog is a legmagasabb pontszámok között szerepelt, ott pedig 467 pontot kellett elérniük a diákoknak. Hogyha összességében megnézzük, ugye 500 pontos felvételi rendszerről van szó. Elég bonyolult maga a pontszámítás, hiszen több részből tevődik össze, hiszen egyrészt számolhatnak középiskolai tanulmányi pontokat, számolnak érettségi eredményeket, illetve intézményi pontokat. Amióta átalakult a felsőoktatási pontszámítás, azóta ugye az egyetemeknek jóval több szabadsága van. Tehát magyarul ők döntik el, hogy milyen felvételi tárgyakat kérnek, milyen szinten, ezen kívül az intézményi pontoknak a gyakorlatilag határtalan a lehetősége, hiszen nem csak nyelvvizsgára, hanem például középiskolai hitarra is járhat plusz pont be, versenyeredményre, de arra is, hogyha valakinek az anyukája vagy az apukája az adott szakon, az adott egyetemen végzett, szóval ez teljesen egyetem függő, hogy ki, hova, milyen szakon tud úgymond ilyen pluszpontokat beszerezni. Viszont én azt is hozzátenném, hogy ez a 72% ez egy viszonylag jó aránynak tűnik, de ugye a pontszámok között azért elég nagy szórás van, hiszen van itt az eleje, ahova szinte maximális ponttal lehet bekerülni, és van a vége is, ahova elég volt azért egy gyenge hármas érettség is. Nyilván itt kisebb egyetemek, kisebb képzéseiről beszélünk.
3: Gyorsan menjünk azon a kérdésen végig, hogy miért láthattak bizonyos diákok először több pontszámot, alacsony ponthatárt, mint amikor később már a végeredményt nézték. Tehát, hogy mi okozta azt a különbséget, hogy eltérő volt a végén az adott ponthatár attól, amit az első megjelenéskor láthattak? Vagy ez létező cucc?
4: Hát az az igazság, hogy a ponthatárok kihirdetése előtt az EduLányhoz több olyan jelzés is érkezett, hogy a diákoknak változott a felvi rendszerében a megjelenített pontszáma. Itt igazándiból azután jelezték ezt a diákok több esetben is szerkesztőségünknek, hogy elfogadták, feldolgozták a dokumentumaikat. Többek között az volt az egyik probléma, hogy változott egyébként a pontszámítás módja, vagy volt olyan, hogy elfogadtak nyelvvizsgát, aztán utólag kiderült, hogy egyébként mégsem. Ezzel kapcsolatban kértük egyébként az oktatási hivatalt, hogy mondjon egy dolgot, hogy ez miért fordulhatott elő, viszont érdemi választ nem kaptunk a kérdéseinkre.
3: Ha mondjuk valaki 10 pontra van a ponthatártól, akkor mi az az első lépés, amit most meg kell tennie gyorsan?
4: Hát, ha 10 pontra van a ponthatártól, én biztos, hogy először átszámolnám még egyszer a pontjaimat, hogyha az ő helyükbe lennék, viszont ugye a pontszámításnak óriási útvesztője van, nagyon-nagyon meg kell nézni ott az intézményi pontokat, és nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy az egyetem mit írt elő felvételi követelményekként. Egyébként általában probléma pontszámításnál, technikumból érkező diákoknál fordult elő, ugyanis nekik az ötödik tárgyuk, ugye ez a szakmai vizsga. A szakmai vizsgát azt viszont nem feltétlen fogadja el az adott egyetem, ez megint egyetemes szakja válogatja. És hogyha valakinek nem fogadja el a szakmai vizsgáját ötödik érettségi tárgyként, akkor például nem számolnak nekik érettségi átlagot sem, ugye, ami a középiskolai tanulmányi eredményekhez számít egyébként bele, és akkor onnantól kezdve csak duplázni tudják a pontjaikat, és hogyha nem sikerült sajnos úgy az érettségiük, akkor itt bizony súlyos pontokat tudnak elbukni. Tehát, hogy nagyon alaposan meg kell nézni ezt a felvételi tájékoztatót. A másik gyakori hiba az, hogy az oktatási hivatal kiküldte mindenkinek a hiánypótlást. És aki elfelejtette feltölteni a 12-es bizonyítványát, vagy a nem a megfelelő formátumba töltötte fel, vagy a nem a megfelelő méretben, az annak szintúgy nem számolnak tanulmányi pontokat, hanem csak szintúgy duplázni tudja a pontszámait, és pont emiatt előfordulhat, hogyha azt mondjuk feltöltötte volna, akkor most bekerült volna a képzésre. Tehát, hogy ezeket mindenképpen érdemes átnézni, mielőtt valaki elkezd fellebbezni.
3: Ugye nagyjából 16 ezeren jelentkeztek pedagógus képzésre, ami egy érdekes szám. Ugye itt talán a majdani fizetésnek a nagysága nem annyira játszhatott szerepet, mint az, hogy mi a piaci igény, nem? Vagy hova könnyű bekerülni?
4: Hát igazándiból azt is érdemes megjegyezni, hogy a pedagógus képzések esetében azért a legnépszerűbb képzések az mindig a tanító, az óvoda képzés, az óvoda pedagógusi képzés, illetve a gyógypedagógusi képzés. Mi az EduLine-on megnéztük, hogy például idén, ha ezeket megnézzük, ezeket a szakokat, a legnagyobb ugrás a gyógypedagógusi képzések esetében volt, ugyanis a jelentkezők száma 15%-kal nőtt a tavalyi évhez képest. Emiatt természetesen a ponthatárok is megugrottak, például a Pázmányon a tavalyi 255-ről 399-re ugrott meg a ponthatár, ami igazándiból egy óriási ugrásnak lehet elkönyvelni, de a Bárcira is 400 ponttal lehetett bekerülni. Viszont azt is hozzá, még azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk gyógypedagógusira, illetve tanári szakokra nem a 18 évesek jelentkeznek az előző évek statisztikai alapján, hanem a 27 év feletti nők, gyakorlatilag ilyen 80-90%-ban.
3: Ennek oka mi lehet?
4: Hát a gyógypedagógusinál általában ugye az állami ellátórendszer hiánya az egyik fő ok, hiszen általában érintett családokról van szó, akik ha nem kapják meg azt a megfelelő fejlesztést, akkor úgy gondolja anyuka, hogy beadja a jelentkezését, elvégzi, és akkor otthon ő meg tudja adni a gyerekének.
3: Nagyon érdekes. Például. Egy utolsó kérdés, a G7 számítása szerint a szakok népszerűsége egyáltalán nem függ össze a pályakezdő fizetéssel, vagy a tandíj megtérülési idejével. Ez igaz?
4: Hát ez attól függ igazándiból, hogy kinek egyrészt mi a preferenciája, mert hogyha valakit például bölcsészettudományi szakok érdekelnek, hiába jobb egy mondjuk egy informatikusi fizetés, akkor nem fog elmenni informatikusnak. Ez azt is bizonyítja, hogy az informatikai képzésekre felvettek szám az körülbelül ilyen 7000 fő környékén mozgott, de például gazdálkodási és menedzsmentre csak önmagában, csak erre az egyetlen egy szakra több mint 5900 főt vettek föl. Tehát szerintem egyrészt az érdeklődési irány is meghatározza, és azért főleg ez mondjuk egy 18 éves esetében, ez például ez egy fő motiváció lehet.
3: Kurdusz Gáspár Tündének köszönöm szépen, hogy itt volt, és értő magyarázattal látta el az üres számokat.
4: Köszönöm szépen.
5: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Kultkikötő, miben segíthetek?
7: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
6: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
7: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
6: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
8: A Kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
5: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
9: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
10: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
9: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egon a legfrissebb adása július közepén készül, inkább már a vége felé járunk, és egy eseménydús nyár ez a mostani. Például lemondott a legfőbb ügyész. Erről is beszélgetünk, mert ebben része van Horváth Lóránt ügyvédnek, az Ügyvédkör, az Ügyvédek Országos Szakmai Egyesületének elnöke, és hát a saját irodája védi például azokat az ukrán pénzszállítókat és a mögöttük álló cégeket, amely elég jelentős összeütközésbe keveredett, majdnem azt mondtam, összeesküvésbe keveredett az elmúlt időszakban a pénzszállítmány kapcsán a magyar joggal és a jogot alkalmazókkal. Hát ha jogot alkalmazták, hiszen éppen erről van szó, örülök, hogy itt van.
10: Üdvözlöm.
9: Mondom, hogy részük van abban, hogy a legfőbb ügyész távozik. Ő meg is nevezi név nélkül, de egyértelműen utalva az önök ügyvédi irodájára azt, hogy ki mindenki miatt kell neki távozni. De ugye menjünk egy picit hátrébb, hitelvesztési eljárást lemondást szorgalmaztak, hivatalvesztési eljárást is lemondást szorgalmaztak vele szemben, Nagy Gábor Bálintról van szó. Ennek fényében, meg annak fényében, hogy a ideiglenes köztársaság elnökhöz is fordultak ez ügyben. Meglepte, hogy magától távozik?
11: Őszintén szóval nem lepett meg. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a legfőbb ügyész egy morális kérdéssé sűrítette össze a lemondását, legalábbis az indokolásában, én azt gondolom, hogy ez pusztán egy pénzügyi, gazdasági megfontolásból történt a lemondás. Tudni, két lehetősége lett volna a legfőbb ügyésznek. Az egyik maga a lemondás, ami azt jelenti, hogy van egy 30 napos felmondási ideje, amit jelzett is a levélben, ez augusztus 25-én járna le. Ezt követően ő maradna az ügyészi testületben, és főosztályvezetői fizetésnek megfelelő összeget kapna a munkájáért, ami nagyjából egy olyan 2,5 millió forintnak felel meg nettóban. Tehát ez egy taktikus megoldás. A másik pedig, hogyha beindul a hivatalvesztési eljárás, az magát az ügyészi státuszát is érintené, ami azt jelenti, hogy nem lehetne többé ügyész, és nyilván ezekre a juttatásokra nem is lehetne jogosult. Tehát ennek a...
9: Tehát jól felfogott érdeke volt, hogy ő
11: most... Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy itt nincs arról szó, hogy az ügyészség társadalmi megítélése, vagy bármilyen egyéb szempont itt szerepet játszott volna, ez pusztán egy gazdasági megfontolás. Egyébként utalok a köztársasági elnök aláírására is. Ugye abban az esetben, hogyha lemondott volna, akkor egészen más a státusza, és más, amikor megfosztják így a tisztségétől.
9: Ugye ez érdekes, mert volt itt egy jogi és volt egy politikai nyomás. Ugye Magyar Péter az első között említette meg a legfőbb ügyészt, akinek mennie kellene. Aztán érdekes módon ezügyben semmi nem történt egészen az önök megszólalásáig, ahol a köztársasági elnökhöz fordultak. Vajon miért nem? Erre mit gondol?
11: Mi azt érzékeltük, mert nekünk nincsen kapcsolatunk a politikával, tehát mi külső szereplőként, ahogy említette, jogi oldalon próbáltuk ezt ugye befolyásolni. Azt érzékeltük, hogy a miniszterelnöknek a megszólalásai, az erős lemondása felszólítástól eljutottak odáig, hogy tisztítsa meg az ügyészséget, vagy mondjon le. És azt gondolom, hogy ez a legfőbb ügyész oldaláról sem volt másképp értelmezhető, mint hogy ő maradni fog, neki vannak kötelességei, tehát valamilyen átalakítást kell a szervezeten belül végrehajtani, és egyébként maradhat. És ez a pozíció így maradt is, és azt láttuk, hogy tettünk egy lépést, valamilyen jogi lépést, és arra jött valamilyen választ. Mondok erre egy példát. Amikor javasoltuk, vagy pontosabban indítványoztuk a nyomozó hatóságnak, hogy gyanúsítsa meg és vegye őrizetbe azt a négy személyt, köztük Orbán Viktort is, ez egy pénteki napon történt, és hétfőn Hajdú János meggyanúsították. Tehát egy felpuhult változata volt ennek az indítványnak. Egyébként nem jutott volna valószínűleg eszükbe, hanem folyt volna az eljárás a saját módja szerint.
9: Erre majd még érdemes lesz visszatérni, igen, mert a négy személy közül épp Hajdú János. Nyilván ő az, aki nem volt kimenthető ebből a történetből, de majd erre tényleg térjünk vissza.
11: És ugye a következő lépésünk az volt, mivel megnyílt a lehetőség Súlyog Tamás lemondását követően erre a hivatalvesztési eljárásra, tehát úgy értékeltük, hogy az ideiglenes köztársasági elnök erre nyitott lehet, politikailag is, meg megvan a formájban is a szándék. Vasárnap éjfélkor megszűnt a megbízatása, mi már hétfő reggel 7 órakor ezt a kérelmet, mert ez nem is indítvány, csak egy kérelem a köztársaságának felé, megfelelő indokolásra, tehát muníciót is adtunk ahhoz, hogy ezt mivel lehet alátámasztani. Benyújtottuk, és erre délután 3 órakor elhalt a miniszterelnök, és utána megindult, gondolom, az ügyészségen belül egy mérlegelési folyamat, és tegnap 2 órakor bejelentette a lemondását a legfőbb ügyész.
9: Mi most ugye július 23-án, amikor a délután beszélgetünk, ez egy csütörtöki nap, az a nap, amikor kedves nézők elé is kerül majd a beszélgetésünk. Kaptak bármilyen reakciót a politikai irányából az indítványokra hétfő óta?
11: Nem. Nem.
9: Sem politikustól, sem hivatalosan?
11: Nem, semmilyen módon.
9: Tehát ez ügyben hallgatás volt a válasz. De hát valami eredménye mégiscsak lett.
11: Igen, én ettől függetlenül nyilván, hogy nem akarom senkinek a karrierjét tudatosan ketté törni, és ez Nagy Gábor Bálintnak egy karriertörést jelent mindenképpen, de én azt gondolom, hogy indokolt lenne ettől függetlenül ez alatt a 30 nap alatt ezt a hivatalvesztési eljárást megindítani, mert bőven belefér és le lehet folytatni.
9: De így minek? Azért, hogy ne legyen ügyész többé?
11: Én azt gondolom, hogy ez a 30 nap nagyon sok mindenre elegendő lesz még. Tehát ő még hivatalban van teljes jogkörrel, és nagyon sok minden történhet 30 nap alatt.
9: Ez felmenthető, anélkül, hogy a köztársasági elnöki eljárás elinduljon?
11: Nem.
9: Tehát ez, vagy ez van, vagy az ő
11: így van, vagy a lemondása.
9: Mert gyakorlatilag felmondott az intézménynek.
11: Így van.
9: Van egy olyan információ, a sajtó lebegteti, nem tudom, önhez eljutott-e a részletekből bármi, hogy egy belső lázadás előzte meg az ő lemondását. Nem is feltétlenül az önök a köztársasági elnöknek írt levele, hanem valamiféle belső ellenállás az, ami erre kényszerítette. Erről van információja?
11: Én annyit tudok, amit a sajtóban is olvastam, illetve pár háztérbeszélgetésben felmerült információ. Nyilván nem az érintettekkel, mert mi nem vagyunk így kapcsolatban. De azt gondolom, hogy a nyomozás, legalábbis amit mi láttunk a nyomozásból, az egészen más tükrözött, mint amit a legfőbb ügyészség irányítása alkotott vagy megteremtett. És itt azért úgy kell elképzelni az ügyészségnek a működését, hogy egy ilyen kiemelt nyomozás vonatkozásában a nyomozó ügyészek azok napi szinten jelentenek a legfőbb ügyésznek. Tehát a legfőbb ügyész minden egyes nyomozati lépéssel tisztában van, és ezekkel kapcsolatban utasításokat ad a kijelölt nyomozó hatóságnak, aki most a fővárosi nyomozó ügyészség jelen pillanatban.
9: Tehát irányít és elirányít, hogyha úgy akarja.
11: Így van, és elirányít, hogyha úgy akar, és mi abban a kontextusban fogalmaztunk meg kritikát, hogy egyébként azok a racionális nyomozati lépések, amelyek más hasonló bűncselekményeknél meglépésre kerülnek, vagy megtételre kerülnek, azok teljes mértékben elmaradnak.
9: Mondjon példát, hogy értsük mi is.
11: Hát itt ugye egy szervezeti elkövetést látunk, és ezekben az esetekben a nyomozóhatóságnak kétirányú lépése szokott lenni. Az egyik az, hogy lefeljezi a tetejét, üzenetet küld az aljának ezzel, gyakorlatilag ezzel a lépéssel, a másik pedig, hogy az alját elkezdi darálni. Most ez egy szakkifejezés, ami azt jelenti, hogy onnan gyűjti be az információkat és a terhelő vallomásokat felfelé. Ez lett volna az indokolt. Ehelyett ugye az történt, hogy középen megvágták ezt az elkövetési láncot, vagy utasítási láncot, kiemelték belőle Hajdú Jánost, akit pusztán csak gyanúsítottak, pedig a bűncselekmény súlya indokolta volna azt, hogy őt is őrizetbe vegyék, házkutást tartsanak nála, informatikai eszközeit lefoglalják, stb. Ezek mind elmaradtak, és akkor így fel lett az egész puhítva. És hát nyilván, hogy mivel sértetti képviselőként azonos oldalon állunk az ügyészséggel, tehát mi nem ellenérdekeltek vagyunk, nem védők, hanem nekünk valóban az igazság, illetve a tényleges felderítés lenne az érdekünk, ezért nyilván ezt megemlítettük, hogy itt azért egy kicsit komolyabb lépéseket kellene tenni.
9: Voltak éppen, akkor azt mondhatjuk, hogy ahogy az első pillanattól, hogy önök nyilvánosság elé tárták azokat a tényeket, amelyek megkérdőjelezték az eljárás jogszerűségét, tehát eljutottunk oda, hogy ez az ukrán aranyszállítmány kérdés, ez okozta végső soron a főügyész távozását.
11: Az biztos, hogy ez okozta.
9: Az egy más kérdés, hogy mennyi minden van itt még, amit ehhez fel lehet sorakoztani.
11: És abban is biztos vagyok, hogy nagyon sok minden fog előkerülni, hogyha a következő legfőbb ügyész utána néz az elmúlt egy évnek, hogy milyen belenyúlások történtek bizonyos ügyekbe.
9: Bár ő azt állítja már, hogy a mostani főügyész, hogy semmi ilyenről nem tud.
11: Állítani bármit lehet.
9: Az, hogy egyetlen vezető távozik, a legfőbb ügyész, az ügyészség működését mennyiben befolyásolja, és mennyiben teheti rendbe a következő legfőbb ügyész ezt a működési rendellenességet, ha van olyan?
11: A legfőbb ügyész rendelkezik a teljes személyügyi állományáról az ügyészségnek. Nyilván, hogy a kinevezéseket a köztársasági elnök fogja majd megtenni, de minden az ő javaslatára történik, tehát az ügyészség teljes szervezetét át tudja akár alakítani, az ő kezében van minden, ez egy egyszemélyes irányítás alatt álló szervezet.
9: Amelynek vezetőjét ezek szerint nem is olyan könnyű elmozdítani.
11: Egyáltalán nem könnyű, és ez egyébként így is van rendjén, tehát én azt gondolom, hogy az ügyészség első emberének egy olyan pozícióba kell lennie, ami ne lehessen támadható. Tehát ne a következő kormány ne gondolhassa azt, hogy ez mégsem volt jó, akkor őt is eltávolítom, tehát ez rendjén van.
9: Igen, miközben mondjuk Magyar Péter beszél arról, nem is egyszer tette erre megjegyzést, hogy ő el tudja képzelni azt, hogy az ügyészség függetlensége az egy másfajta jogrendszerré alakulva a közvetlenül a kormány alá kerülő és a kormányzati felelősség tárgykörébe tartozik, hogy hogy működjön az ügyészség, pont az anomáliák miatt. Vajon az megoldaná?
11: Mind a két modell működik Európában, tehát kormány alárendelt, vagy minisztérium alárendelt ügyészség is van, és független ügyészség, és mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. Én azt gondolom, hogy ez mind személyfüggő. Tehát, hogyha van egy olyan legfőbb ügyészünk, mint aki volt egyébként korábban már egy pár, aki megtestesíti az ügyészséget, és a lakosság bízik benne, és a függetlenséget tudja garantálni, akkor ezek az intézmények nagyon jól tudnak működni, és nagyon rosszul is tudnak működni mondjuk egy minisztérium irányítás alatt, hogyha politikai utasításokat kapnak. Tehát, hogy mind a kettőnek megvan a veszélye.
9: Na, de hát eddig is azt beszélik, hogy voltak politikai utasítások, miközben nem lehetnek volna.
11: Hát, vagy nem voltak utasítások, csak megfelelési kényszer, inkább így apostrofálnám.
9: Tehát Mindig tudta az aktuális főügyész, hogy hát mit várnak tőle?
11: Igen, ennek az ügynek is az egyik leglényegesebb pontja az aranykombó ügynek, hogy nem feltétlen kellett utasítást adni minden vonatkozásban, hanem az elvárásnak való megfelelés, önálló megfelelés is szerepet játszott.
9: Bár akkor itt most ragadjunk le egy pillanatra, aztán majd beszélünk arról, hogy mit mondott Nagy Gábor Bálint, vagy mit írt a nyilatkozatában. Voltak éppen önökkel kapcsolatban, az ön ügyvédi irodájával kapcsolatban, de az aranykonvoj ügye, hát itt valakinek egy döntést először meg kellett hoznia.
11: Ez
9: tehát a hozzáigazodás azonnantól kezdve automatikus volt.
11: Igen. Így van, pontosan. Tehát nyilván, vagy legalábbis nyilvánvaló számunkra, hogy a döntést mind az akció végrehajtásáról, mind pedig az időpontjának a kijelölésére ezt a miniszterelnök tette meg.
9: Ez biztos? Ezt kimeri állítani? El kimeri jelenteni?
11: Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor kimondta a nyilatkozataiban, az akciót megelőző nyilatkozataiban, hogy erővel fogunk oda csapni, és valomásban pedig megjelenik. Maga az alkotmányvédelmi hivatal ismerte el, hogy az időpont pedig erre volt kitűzve. Tehát én azt gondolom, hogy ez kijelenthető.
9: Kitűzött időpontban kellett érkeznie a szállítmánynak.
11: Így van, hát a szállítmány érkezéséről
9: időpontban
11: tudtak.
9: Kellett
11: így van, a szállítmány irány. Érkezéséről tudtak, volt egy pár meglepetés, meg kanyara az egész végrehajtásban, azokat próbálták kiküszöbölni, tehát azt látjuk, hogy a gépezet nem tökéletesen működött, tehát nem tudott mindent tökéletesen kivitelezni, illetve nem minden a terveknek megfelelően zajlott.
9: Tudhatta a teljes láncolat minden egyes tagja, hogy mivel van dolga?
11: Nem.
9: Tehát ebben a történetben voltak jó néhányan, akik teljes jó hiszeműséggel, parancsra cselekedve megtették, amit megkövetelt a hazajuk, úgy gondolták, hogy ők teljesen jogszerűen
11: járnak el. Nyilván, hogy a fogvatartás és az elfogással kapcsolatban merülhettek volna fel szakmai kérdések, de például egy tekes bevetési egység tagja, aki ott állt mondjuk a fogvatartott mellett, az nem volt feltétlen tájékoztatva arról, hogy milyen státuszban van ott a fogvatartott mellette. És így ő a parancsot teljesítette.
9: De az nyilván nem volt parancs, azt pont az egyik szállítótól tudjuk, hogy például rátérdeljenek a fejére. Erre nyilván nem volt parancs. Vagy ha volt parancs, azt valaki kiadta, de hogyha azt kiadta valaki, őt felelősségre lehet vonni.
11: Én azt gondolom, hogy ez már ilyen taktikai, szakmai kérdés, hogy ha azt feltételezzük, hogy valakinek esetleg fegyver van, kézilő fegyver van, bármilyen más fegyver van, akkor talán ez még megengedhető. Nyilván, hogy egy nagyon drasztikus és brutális módszer, és nem értek vele egyet, és elítélem, de azt gondolom, hogy ez még talán magyarázható is szakmailag.
9: Jó, majd még úgyis előkerül ez a történet, mert ennek számos olyan következménye van, amivel érdemes foglalkoznunk, de beszéljünk egy kicsikét még visszatérve utolsó körként a főügyész nyilatkozatára. Nagy Gábor Bálint azt mondja, hogy a jogi képviselők a saját eljárásaikat felhasználva intéznek politikai támadásokat a főügyész és a szervezet ellen. Ezt egyértelműen az önök fellépésére értette.
11: Igen, azt gondolom, hogy egyrészt nem politikai volt a támadásunk, tehát semmiféle politikai értékítéletet nem fogalmaztunk meg. A lépéseink azok mind a hatályos jogszabályoknak megfelelő és azon kereteik között tartott lépések voltak. Nem tudom, hogy mire gondolt a legfőbb ügyész úr ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ő próbál minket összemosni a nagy politikával, pedig ehhez higgyék el, hogy semmi közünk nincsen.
9: Hát, ha szabad vitatkoznom, akkor azért a nyilvánosság olyan mértékű bevonása ebbe az ügybe, ami eléggé szokatlan. Mi egy korábbi beszélgetésben erről már váltottunk is pár mondatot. Az nyilván valami fajta politikai nyomást is kifejt. Mert hogy minden előttünk kezd el zajlani, ahelyett, hogy a zárt szobák és az akták között zajlana.
11: Az ügyfelünk kifejezett kérése volt a legelső pillanattól kezdve, hogy ezt az ügyet a sajtó felé kommunikáljuk. És hozzáteszem, hogy ez az ügy nem okozta volna senkinek a vesztét, vagy azt mondom, hogy teljesen a háttérbe zajlott volna, mint mondjuk az MNB nyomozás, amiről szinte semmi információnk nincsen, csak amit
12: egyáltalán
11: az ügyes,
12: van MNB ha egyáltalán nyomozás. Van.
11: Tehát ez az ügy belesimult volna ebbe az ügytömegbe, hogyha mi nem kommunikálunk róla. Ehhez a nyilván az ügyfelünk hozzájárulása is kellett. Politikailag annyira érzékeny volt mind Ukrajnának, mind az Osztságbanknak ez egész kérdés, hogy megoldódjon, hogy ezért nem zárkóztak el ezzel. Mi egyébként a munkánknak a jelentős része a megbízónkkal való kommunikációval telik. Rengeteg idő megy rá, amíg elmondjuk nekik, elmagyarázzuk nekik a helyzetet, a következő lépés, stb. Stb. Tehát azok a jogi munkák, ami egyébként befelé zajlott, és tényleg szinte eltörpülnek emellett. Tehát ennek az egész ügynek a kommunikációja, a kommunikációnak a felépítése, hogy mit, mikor mondunk el a nyilvánosságnak, az hogyan befolyásolja egyébként az ügynek a menetét, ez mindegy nagyon komoly munka volt.
5: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: OTV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az OTV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Ez egy nálunk meglehetősen szokatlan, bár nem példanélküli jogászi megközelítés. Azt gondolom, hogy vannak ügyvédek, akik kifejezetten szeretnek, és vannak sokan, akik nem szeretnek a nyilvánosságot.
3: Majd nem javasolják az ügyfeleiknek.
2: Vagy az ügyfeleiknek sem javasolják. Mondjuk, ha nézzünk amerikai ügyeket, ott meg pont a nyilvánosságot használja minden fél sok esetben, még az ügyészség is arra, hogy valamit kommunikáljon kifelé. Ez egy nálunk is meghonosodó új eljárás rend lesz, hogy előbb tudjuk meg, mint mondjuk adott esetben az ügyész?
3: Hát olyan nem volt.
2: Nem volt olyan?
3: Nem, biztos, hogy nem volt. Tehát utólag kommunikáltunk dolgokat csak. Legalábbis ami a mi kommunikációnk volt. Mellettünk nyilván dolgozott a sajtó, a tényfeltáró sajtó, amihez közünk így nincsen, tehát hogy ők hogy szereztek anyagot, abban mi nem tudunk beleszólni. Tehát a mi ügyvédi kommunikációnk az egyértelműen azt az irányt célozta, hogy a társadalom tudjon erről az ügyről. Tehát tudatosítsuk azt, hogy ez egy borzasztó és elfogadhatatlan bűncselekmény volt, ami itt történt. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Számos ilyen ügy lenne, ami kívánatosan a közvélemény elé kívánkozik. Sajnos ez nem feltétlen történik meg, de azt gondolom, hogy ez pozitív. Tehát pont ez az amerikai példa, hogyha tájékoztatva van a közvélemény olyan ügyekben, amit ő érdekli, meg egyébként befolyással van az egész ország életére, akkor igenis az emberek joggal várják el, hogy tudjanak valamit róla. És nem értek egyet sem az ügyészségi, sem a nyomozóhatósági koncepcióval, hogy teljes hírzárat van mindig mindenről. Ezt nem tudom értelmezni. Megértem, hogy vannak nyomozati szempontok, de azt gondolom, hogy ha már túl vannak bizonyos szakaszokon, akkor azokat el kellene mondani az embereknek.
2: Ilyenkor szokott az a mondat elhangzani, hogy a nyomozás érdekében nem adhatunk információt.
3: Ezek a nyomozati szempontok, így van.
2: Általában egyébként újságírói kérdésekre is ezt a választ, ezt az
3: egy mondatot. Én ezt nem tartom feltétlenül helyesnek. Tehát biztos, hogy lehet annyi információt minden ügyről adni, ami nem zavarja a nyomozást, de tájékoztatja a közvéleményt.
2: Akkor kérdezem én ezt másképp, az önök eljárásának példája fellazíthatja ezt?
3: Én nagyon bízom benne, hogy igen.
2: Azért kérdezem, mert ugye egy ponton túl nem lehetett sumákolni. Tehát valamit mondani kellett ezekre az állításokra, amiket a nyilvánosság előtt megfogalmaztak. Ez egy csomó más ügyben is előrelépést jelenthetne.
3: Biztos vagyok benne. Hozzáteszem, hogy ez egy sokkal tágabb kérdés. Mert most jelen pillanatban hogy néz ki a rendszer? Tehát az ügyészség az ügyvédekkel, a sértetti képviselővel, vagy akár a terhelti képviselővel, a védővel nem kommunikál semmilyen módon. Tehát én nem tudok bejutni egy ügyészségre, nekem nem veszi fel egy ügyész a telefont. Nem tudok vele beszélni problémákkal.
2: Nem teheti, vagy ez a szokás?
3: Szerintem tehetné, de teljes az elzárkózás.

0: Én ezt is megnyitnám. Tehát az ügyek érdekében, az ügyek azt kívánják sok esetben, hogy ezek a szereplők kommunikáljanak egymással. Gyorsabban lezárulnának ügyek, sokkal gyorsabb lenne az információ áramlás, ezt a teljesen bürokratikus levelezés, stb., mint amit az amerikai filmekben is látunk, hogy teszem azt mondjuk a bírósági tárgyalásnál bevonulnak a bíró szobájába, ott van benne az ügyész, a védő, meg ott van a bíró, és elkezdenek beszélgetni egy jogi problémáról. Nem telnének el hónapok csak azzal, hogy egyébként a bíróság próbál valamit kibogozni, és a két oldal pedig egymást dobálja sárra.
1: Mondjuk ott nagyon függetlennek nagyon a nagyon eljárónak látszik a bíró. A magyar jogrendszerben is ennyire az?
0: Nem. Lényegesen kötöttebb nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy ez a jövő kihívása, hogy az egész eljárás, büntető eljárás, vagy polgári eljárást valamilyen módon átformáljuk, és ezeket a folyamatokat gyorsítsuk, a kommunikációt gyorsítsuk.
1: Most nagyon belekeveredtünk.
0: Igen, de ez egy teljesen más.
1: De még egy felvetést. Nem lesz ettől sóműsor egy kicsikét egy jogi eljárás? Nem félő az?
0: Nyilván, hogy lehet így is tekinteni rá, hogy ez egy showműsor, meg úgy is, hogy egyébként ez a jogos tájékoztatása a közvéleménynek. Szerintem nem indokolt, hogy a társadalom ezekről a dolgokról értesüljön a maga mélységében.
1: Azért faggatom erről, mert azt mondja a lemondott legfőbb ügyész, hogy a személye körül kialakult konfliktusok rombolták az ügyészségbe vetett bizalmat, és többek közt emiatt is távozik. Hát nyilván a nyilvánosság bevonására gondol ebben a történetben, ami rombolta az ő meg az ügyészség körüli közbizalmat. Hát, de hát hiszen ez volt a cél, nem a rombolás, hanem a bevonás.
0: Régi problémája, azt gondolom az elmúlt 16 évnek a problémája, hogy az ügyészség társadalom általi elfogadottsága nagyon alacsony. Ez más országokban lényegesen magasabb. Nem csak az ügyészségre érvényes, hanem a rendőrségre, a hatóságokra általában nagyon-nagyon alacsony. És minél jobban belelátnak az emberek, vagy minél kevesebbet látnak, bocsánat, abból, hogy mit dolgozik az ügyészség, és milyen folyamatok folynak, annál kisebb ez a bizalom. Tehát én megfordítanám ezt. Ezek az ügyek, hogyha ebben az ügyészség érdemi lépéseket tett volna, nem is csak a mi tanácsunkra, hanem hogy látnák, hogy valami zajlik, az építené igazán a bizalmat.
1: De hát nem a korrupciós ügyek fölötti nagyvonalú eltekintés rombolta az ügyészség körüli
0: bizalmat? Nagyon sok minden rombolta, de többek között az is, hogy a legfelsőbb ügyész személye így került kinevezésre, és ilyen tetteket hajtott végre.
1: Sikerként éli meg a legfőbb ügyész lemondását?
0: Sikerként élem meg. Igen, azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú, egyébként hozzáteszem, hogy ez egy kockázatos csata volt a mi részünkről. Tehát a választásokat megelőzően ez egy borzalmas kockázatokkal járó, nem csak ez az ügy, hanem amiket felvállaltunk, de az aranykombi ügy azt gondolom, hogy egy jelentős kockázattal járó folyamat volt. Nyilván, hogy a választásokat követően ezek a kockázatok mérséglődtek, de mindenképpen egy sikerként élem meg, mert a legfőbb ügyész egy stratégiai kérdése a magyar büntetőeljárásnak. Ő nála van a kulcs gyakorlatilag, ő irányít mindent, mindenre befolyása van, ami a büntetőjoggal kapcsolatos, és ennek változnia kellett.
1: Két kulcsár is távozik, ugye a központi nyomozó főügyészség vezetője is távozott, most a legfőbb ügyész is távozik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügyészi szervezetet lefejezték?
0: Ez azt jelenti, hogy az ügyészi szervezet át fog alakulni. Tehát én abban bízom, hogy a következő legfőbb ügyész mérlegre teszi azt a szakmai munkát, illetve kivizsgálja azokat az ügyeket, amelybe esetleg problémák voltak, vagy belegyűlt.
1: Sok lefékezett ügy van?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen lehet. Igen.
1: Ön is tudna saját ügyei közül olyat mutatni, amire azt tudnám mondani, hogy akkor most ideje lenne elővenni?
0: Tudnék, de nem mutatok.
1: Persze. Miért nem mutatok?
0: Hát mert nyilván, hogy ez ügyvédi titok, de természetesen, hogy ne.
1: Gyanúsítás, aranykonvoj ügy. Azt mondta Hajdanában, hogy Orbán Viktor és más magasrangú tisztviselők is benne vannak, tehát az ő kihallgatásukat és őrizetbevételüket indítványozza. Ez utóbbira kapott is kritikát, hogy hát ez nem az ügyvéd dolga.
0: Hát ugye nem is indítványoztuk az előzetes letartóztatást, hanem azt indítványoztuk, hogy indítványozza az ügyészség, ez egy ilyen áttétel volt, ezt a sajtó egy kicsit félre kommunikálta. Magát a gyanúsítás és az őrizetbevételt mindenképpen indokoltnak tartottuk, egyébként jelen pillanatban is, tehát ez fennáll. És nagyon bízom benne, hogy ha változik az ügyész, legfőbb ügyész személye, akkor ennek nem lesz akadálya. Tudnélik, ez nagyban előre mozdítaná ezt az egész ügyet.
1: Nem az önök dolga, hogy ez bizonyítékuk legyen, de van-e bizonyítékuk arra, hogy azok, akiket megneveztek, vagy a körülöttük lévők okkal gyanúsíthatók meg?
0: Mi sértetti képviselők vagyunk, tehát alapvetően látjuk a nyomozati iratokat, de alapvetően ugye a sértettek képviseletét látjuk el, és az ő vallomásaikat
1: azért olvassuk. Mondtam, ez igazán nem az önök dolga.
0: Így van, tehát nyilván, hogy nekem arra bizonyítékom nincsen, de biztos vagyok benne, hogy ez a lépés, bár drasztikus lépés, de meghozhatná azt az eredményt, hogy elkezdenek azok a szereplők beszélni, akik terhelhetnék ezeket a személyeket, illetve feltárulna az igazság végre.
1: Hát itt valami ezügyben mégiscsak elindult, mert ugye Hajdú János vallomása, ami nyilvánosságra került szintén, azért az tartalmaz neveket, tartalmaz folyamatokat, amik rávilágítanak arra, hogy ezt például nem ő találta ki, ezt az eljárást.
0: Ebben szinte biztos voltam eddig is, tehát hogy ezt nyilván vallomáson kívül is gondoltuk, hogy nem ő találta ki.
1: Jó, de más halva és leírva.
0: Igen, abszolút. Meg hát ez egy vallomás, tehát hogy ezt attól függetlenül terhelti vallomás, de bizonyíték majd a büntető eljárásban. Gondolom, hogy az ügyészség ezeken a vonalakon meg fog indulni.
1: Biztosan állítható az, bár előbb erre már mondott valamit, hogy Orbán Viktorig ér ez a szál, és hogyha Orbán Viktorig ér a szál, annak van-e büntetőjogi felelőssége az ő irányába?
0: Én azt gondolom, hogy Orbán Viktorig ér a szál, és abban biztos vagyok, hogyha elér oda ez a szál, akkor ez büntetőjogilag értékelhető lesz.
1: Nem elég azt mondania egy miniszterelnöknek, hogy nézzétek meg közelebbről, vagy vizsgáljátok meg, és a többiek, akik alatta vannak, nem Orbán Viktort védem, a gondolkodásmódot próbálom felfesteni. Tehát, hogy aki körülötte vannak, túl teljesítenek, ezt számtalanszor lehet a politikában érzékelni.
0: Itt volt egy politikai akarat, ezt próbálták becsomagolni egy bűncselekménybe. Ez a csomag félrecsúszott, tehát hogy az tisztán látszik, hogy ez nem sikerült teljes egészében kivitelezni ezt az egész tervet, de az kétségtelen, hogy itt bűncselekmény nem történt, ez egy politikai megrendelés, egy kampánycélre megrendelt akció volt, és ezt valaki kivitelezték. Előtte megbeszélték, kiosztották egymás között a szerepeket, erről nagy valószínűséggel a miniszterelnök is tudott, mert miért ne tudott volna, és ezeket a szerepeket töltötték be, ezek a személyek elkezdték mozgatni ezt a szállat, és a különböző szervek ebbe kapcsolódtak be. Ez rajzolódik ki a nyomozati iratok alatt.
1: Világos. Kell valakinek vallani ahhoz Orbán Viktorra, hogy Orbán Viktor meghallgatható legyen?
0: Természetesen.
1: Ha nem van senkire, akkor...
0: Hát akkor nehezebb. Így van. Tehát azért azt látni kell, hogy az ügyészség jogszerű működéséhez hozzátartozik az, hogyha valakit gyanúsítani akar, azt alá kell támasztani bizonyítékokkal. Tehát csak úgy nem lehet neki menni valakinek, hogy nincs mögötte semmi.
1: Ugye most nagyon sokan, nagyon sok politikussal kapcsolatban azt gondolják, és miért nincs már bilincsben, teszik fel a kérdést, ezért.
0: Ezért, így van. Tehát, hogy ezzel maximálisan egyetértek, tehát nem lehet azt tenni, hogy valakit csak úgy börtönbe zárunk, és akkor majd történik
1: majd
0: valami.
1: Majd találunk valamit.
0: Ugye ez ellen küzdünk éppen. Tehát, hogy ténylegesen úgy folyjon le egy büntetőeljárás, hogy van annak alapja, megalapozottan gyanúsítható valaki, megalapozottan végig lehet ellene folytatni ezt az eljárást. Ha nincsen, akkor természetesen nem. Tehát, hogy lépjünk ki ebből a politikai vonalból, tisztán a büntetőeljárás szabályai szerint járjunk el mindenkivel szemben. Tehát, hogyha Orbán Viktorral szemben vannak terhelő bizonyítékok, akkor tessék megfogni őt is.
1: Hivatali visszaélés, korábbi indítványokban szerepelt az is, hogy jogellenes fogvatartás és kényszervallatás. Ezeket határozták meg önök, mint megragadható elemeket. Ezek közül mi az, ami a parancsot kiadóra, és mi az, ami a végrehajtóra érvényesíthető?
0: Hát ugye a hivatali visszaélés az mindenképpen a parancsot kiadóra érvényesíthető, és a jogellenes fogvatartásnak egy olyan státusza, a felbújtó státusz, ami szintén hozzátartozik. Aztán vannak olyan cselekmények, például a sanyargatás, stb., ami kétséges, hogy ez hozzákapcsolható a politikai személyekhez, mert nyilván, hogy ők nem voltak akkor jelen, és nem biztos, hogy ezt mondták. De én azt gondolom, hogy ezeknek a bűncselekménynek mind a súlya, mind a köre indokolja azt, hogy tovább menjenek ezen az úton.
1: Itt van, aki már feltette a kezét, vagy egy szervezet, a TEK azt mondta, hogy itt nincs mit vizsgálni tovább, a NAV pedig azt mondta, hogy hát lehet vinni a cuccot a címzethez. El is került hozzájuk, ugye, Ukrajnába?
0: Hogyne, természetesen. Tehát a bank visszakapta, én is személyesen jelen voltam egyébként ennél az átadásnál. Azt gondolom, hogy történelmi pillanat volt, mert ennyi pénzt még egyszerre kevesen látnak. Még hogyha csomagolva is volt, ennyi pénzt kevesen látnak. Igen, a bank az visszakapta, gyakorlatilag az eszközöket is, pár olyan lefoglalt eszköz van még a pénzmosásos nyomozásban, ami bennmaradt, ezekre is indítványt nyújtottunk be, reméljük, hogy ez is ki fog jönni. A személyekkel szemben a kiutasítást megszüntették, visszavonták a határozatot, szabadon mozoghatnak az Európai Unió területén.
1: Hajdú János viszont a hallomásában megnevezett néhány személyt, például Farkas Örs volt az egyik, akit néven nevezető államtitkár, és pikáns módon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is felügyelte, meg Rogán Antal bizalmi körébe tartozott. Őt meghallgatták már?
0: Nem.
1: Az normális, hogy ezzel ennyit érdemes várni?
0: Hát ugye ez két dolog, vagy egy dolgot jelenthet az, hogy nem hallották meg tanúként, hogy gyanúsítottként fogják kihallgatni, tehát egyelőre erre azért nem került sor nagy valószínűséggel, mert nem tudják szembesíteni azokkal a tényekkel, adatokkal, vagy nem tudnak azokra rákérdezni, ami ellene felgyűlt. Én azt gondolom, hogy rövidesen gyanúsítottként fogják kihallgatni.
1: Azt véli, hogy ez az ügy lesz az, ami elér a végén Orbán Viktorig?
0: Ez az az ügy lesz, ami elér a végén Orbán Viktorig.
1: Fontos az?
0: Az a fontos, hogy a felelősök végül is a büntetőeljárás keretében elnyerik a büntetést.
1: Ezt azért kérdem, mert Orbán Viktor nagyon sokak szemében minden az elmúlt rendszerben elkövetett bűnnek
0: és
1: hibának a megtestesítője. Tehát nagyon sokan azt várják ettől az ügytől is, hogy ez mind nem számít, Orbánt viszik-e már. Ez nyilván önökön is egy nyomás.
0: Nem lehet így gondolkozni. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk, ügyvédeknek csak úgy lehet erre az egész ügyre gondolni, hogy azokat a személyeket, akik valóban szerepet játszottak ebben a bűncselekmény elkövetésben, azokat vonják felelősségre. Általánosságban nem mondhatjuk azt, hogy nem szeretjük Orbán Viktor, de azért ebbe az ügybe vigyék el. Ha nincs felelőssége, akkor nincs felelőssége. Ha viszont van, akkor vonják felelősségre.
1: Az önök megbízói mit kértek? Azt, hogy szerezzék vissza a vagyont, és juttassák haza az elfogottakat, vagy pedig azt, hogy vigyék végig ezt az ügyet, és az igazság is derüljön ki a végén. Tehát legyen ennek egy jogi következménye.
0: Ez egy nagyon kényes politikai téma, nagyon sok időnk megy el erre a konzultációra, hogy most pontosan milyen véget szeretnénk. Az biztos, hogy a bank ellen irányuló pénzmosásos eljárásnak a végét meg kell várnunk. Ott arra számítunk, hogy bűncselekmény hiányában fogják megszüntetni ezt az ügyet. Egyébként ez a kulcsa a másiknak is, a jogellenes fogvatartásnak is. Ennek pedig ugye, mivel a személyek a sértettjei, ezért ezt is kénytelenek leszünk végülni a bírósági tárgyalást is. A bankot igazából ez a rész már nem érdekli, azt kell, hogy mondjam. Mármint abból a szempontból nem érdekli, hogy
1: hát pénzénél van tulajdonképpen.
0: Így van, kiáll a személyek mellett, mert ők egyébként most is az alkalmazottjai a banknak, és kiáll mellette, és végigviszi az eljárásokat, de alapvetően a fókusz már nem azon van, hogy a bűnösöket felelősségre vonják, hanem benne maradtunk az eljárásba, beleragadtunk.
1: Kérdeztem az előbb, hogy még a főügyésszel kapcsolatban, hogy változhat-e valami az ügyészségen azáltal, hogy ő kikerül a képből, mondta, hogy hát majd lesz egy új főügyész, aztán majd körülnéz a dolgok között. Gyorsabbak is lehetnek az ügyintézések, hogyha egy másik főügyész másképp áll hozzá?
0: Ebben biztos vagyok.
1: Tehát itt volt egy lassítása mindennek?
0: Csak lassítása volt a dolgoknak. Meg gyakorlatilag, hogyha Most gondoljunk abba bele, hogy az ügyészség kijelöli mondjuk, hogy kiket akar tanúként meghallgatni, milyen nyomozati lépéseket akar tenni. Hogyha ezeknek mondjuk az idejét elhúzza, nem gyorsítja az eljárás, nem tesz elég emberi erőkapacitást rá, stb., akkor az ügyek nagyon el tudnak húzódni. Tehát nagyon sok múlik az ügyészen, hogyha a legfőbb ügyészen, hogyha rá akarnak taposni egy ügyre, és tényleg meg akarják oldani, és kapacitást tesznek mellé, akkor az ügyek nagyon gyorsan felderíthetőek.
1: Mennyire lehet eltüntetni itt a bizonyítékokat ebben az ügyben, vagy a Nemzeti Bankos kérdésben, vagy olyan ügyekben, amik nagyon szem előtt vannak, de mégis úgy látjuk, hogy nem haladnak?
0: Hát ez egy nagyon szenzitív szakmai kérdés. Tehát ebben nekem megnyilatkozni azt gondolom, hogy nem lenne illendő, mint ügyvéd. Nyilván, hogy akár lehetséges is, de hogy ennek mi a módja, arról nem mondanék inkább sem.
1: Akkor kérdezem ugyanezt másképp. Okay. Hogy az, hogy kormányváltás volt, az biztosítja azt a fajta biztonságot, hogy ami a Magyar Nemzeti Bankban, vagy a kormány közelében rendelkezésre állt dokumentum, fájl, bármi adathordozó, az megmarad?
0: Én azt gondolom, hogy igen, biztosíthatja, de azért azt is látnunk kell, hogy itt nekünk nem az az érdekünk alapvetően, hogy bosszút álljunk, mint ügyvédek, vagy mint ügyészek, vagy jogászok, bosszút álljunk a múlt bűneiért. Nekünk az érdekünk, hogy mindenki pártatlanul és függetlenül legyen megméretve.
1: Na jó, de ahhoz kellenek a valódi dokumentumok.
0: Ehhez kellenek a valódi dokumentumok. és valóban ezeknek a bizonyítékoknak rendelkezésre kell állni. Nekem nincs ebbe belelátásom, tehát erről nem fogok tudni nyilatkozni.
1: Mennyire volt gyakorlat az elmúlt időszakban, mert azért már mostanában volt egy pár ügy, hogy elviszik a balhét a nagyok elől a kisebb halak.
0: Ez egy nagyon rendszeres dolog. Tehát én azt gondolom, hogy mind a tapasztalatunk az ügyvédirodával kapcsolatban, mind egyéb kollégáktól hallott sztorik, ilyen vonatkozásban azok ezt alátámasztják, hogy nagyon sok esetben történik az, hogy történt meg az, hogy az ügyészség azokat a személyeket, akik egyébként indokolt lett volna, hogy meggyanúsítsák, hogy az ügyben szereplők legyenek, azok kimaradtak belőle, és mondjuk a második vonal vitte el a balhét.
1: A második vonal ezért szokott kapni valamit hálából?
0: Nem gondolnám. Én nem gondolnám.
1: Így jártak.
0: Vigyék el a felelősséget.
1: Ügyvédkör. Az egy egyesület, ugye?
0: Így van.
1: Azért hozták létre, hogy legyen egy demokratikus képviselete az ügyvédségnek?
0: Hát az, hogy demokratikus, azt nyilván, hogy ez egy demokratikus szervezet.
1: Hát azért kérdezem, inkább mert ennek a kamarával voltak vitái.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy azért hoztuk létre az ügyvédkört, aminek két iránya volt. Az egyik egy ügyvéd szakmai belső tevékenység, a másik pedig a közvélemény felé egyfajta tájékoztatás, edukáció, magyarázat arra vonatkozóan, hogy mi történik a jogterületén, a közéletben. Mind a két szerepét próbáljuk egyensúlyban tartani. Nyilván a szervezet demokratikus, tehát a tagjaink választanak, illetve a döntéseket közösen hozzuk.
1: Rendszeresen véleményezik a jogszabálymódosításokat, a törvényjavaslatokat. Én most a köztársasági elnök személyére is tettek egy javaslatot.
0: Így van.
1: Jól sült ez el?
0: Ez nem sült el jól. Erre nem számítottam, megmondom őszintén. Tehát a miniszterelnöknek volt egy felhívása arra vonatkozóan, hogy civil szervezetek is tegyenek javaslatot a miniszterelnök személyére. Érdemi kritériumok a személlyel kapcsolatban nem hangzottak el, tehát ehhez nem tudtunk igazodni. Viszont azt gondoltuk, és egyébként nekem most is ez a határozott meggyőződésem, hogy jelen helyzetben, amikor felborult egy jogi status quo, akkor ebben az esetben kifejezetten egy szakképzett és felkészült jogászra van szükségünk erre az átmeneti időszakra. Ez volt a mi elképzelésünk is. Egybevágott az enyémmel, és ezért javasoltuk Bárándi Pétert, aki nem csak az életével, szakmai munkásságával, hanem elkötelezettségével is bizonyította azt, hogy alkalmas lenne erre a helyzetre. És teljesen váratlanul ért minket, ugye itt pár óra alatt pörgött le minden. Tehát előjött a csoport Polgár Judit nevével, és utána gyakorlatilag egy órára rá az ügyvédkör is kiadta a közleményét, ami kijött a sajtóba Bárándi Péterrel, és ez olyan volt, mintha falba ütköztünk volna. Meglepett minket, és nem is reagáltunk rá, pedig azt gondolom, hogy lehet, hogy indokolt lett volna.
1: Ha még reagálhatnak?
0: Nem fogunk most már. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a kasztingba ilyen módon nem szállunk bele.
1: Bárándi Péterre beszéltek, mielőtt jelölték? Vagy fel sem merült, hogy kellene, mert hát ez egy megtisztelő jelölés, tehát...
0: Nem, természetesen beszéltünk, hogyne. Hát ez elképzelhetetlen, hogy úgy jelöltünk volna valakit, hogy nem egyeztetünk vele. Előtte is beszéltünk, utána is beszéltünk, tegnap is beszéltünk egyébként róla, tehát hogy folyamatosan beszélünk erről a témáról.
1: Azt mondta az előbb, hogy megbillent jogrend, így fogalmazott?
0: A status quo.
1: Status quo.
0: Jogi status quo.
1: Igen. Mennyiben billent ez meg?
0: Gyakorlatilag romokban van. Tehát, hogy itt nem... Én most abban gondolkozom, vagy inkább úgy próbálom felvázolni ezt a helyzetet, hogy státuszkók vannak a jogrendszerben, különböző stádiumokban, és most gyakorlatilag arról van szó, hogy a jelenlegi az teljes rombolásra vagy teljes szétoperálásra, nem is tudom, hogy mondjam, teljes szétszedésre vár. Minden eleméhez hozzá kell nyúlni. Minden eleméhez.
1: És ami most eddig történt az elmúlt két hónapban, az ezt építi, vagy rombolja
0: hát
1: tovább?
0: Ugye egyelőre az látszik, hogy az alkotmány vagy az alaptörvény módosítások azok folyamatban vannak, a salátatörvények folynak, tehát ugyanaz a törvényalkotásnak a menetrendje az gyakorlatilag ugyanaz, mint volt korábban. Bizonyos szegmensekben a kormányzatnak sikerült belenyúlnia, de átfogó koncepciót azzal kapcsolatban, hogy mind az ágazati szabályokkal, mind az alaptörvényel kapcsolatban mit szeretne a kormányzat, még nem láttunk.
1: Az, hogy hanem a vagyonvisszaszerzésnek, ilyen módon a korrupció üldözésének lesz egy önálló hatósága. amelyik nyomozati jogot, ügyészségi jogköröket kap a vádat képviseleti az ítéletig végig, miközben ő fogalmazza meg az első felvetést is, hogy nyomozók induljanak el. Ez eléggé szokatlan. Láttunk a román jogban például arra példát, hogy volt egy korrupció ellenes ügyészség, rengeteg vitával, de értek el eredményeket. Ez mennyire lehet eredményes?
0: A vagyonvisszaszerzési hivatal most nevezzük korrupciós ügyészségnek, és azért egyszerűsítem le ennyire, mert sokkal kézenfoghatóbb, mint a vagyon, mert a célja nem feltétlenül csak a vagyonvisszaszerzés, hanem ennek a ezeknek a bűncselekményeknek a feltárása. Tehát jelen pillanatban van egy ügyészségünk, mellé felhúzunk egy korrupciós ügyészséget, bejön a képbe az európai ügyészség, és mellette vannak ugye a magánvádlók, tehát ez a négy vádképes szerv lesz egymás mellett.
1: Bocsánat, csak egy mondat erejéig vissza a főügyészre. Volt egy olyan gondolkodás, mert beszéltünk arról, hogy vajon az első pillanatban megfogalmazott azonnal mondjon leből, hogyan pult ez fel később, hogy hát a komoly ügyek úgysem nála lesznek, az ember elleni erőszak, meg a betöréses lopás, az maradhat nyugodtan a főügyésznél, mással úgysem fog találkozni.
0: Ugye bennem most merült fel a kérdés, hogyha az ügyészség egyébként betöltené a normális funkcióját, akkor kell-e korrupció ellenes ügyészség? Mert gyakorlatilag azokban az országokban láttuk a paralel ügyészségnek a felhúzását, vagy létrehozását, ahol nem tudtak hozzányúlni politikailag az ügyészséghez, és az mondjuk még az előző rendszerhez köthető, nem tudom, tevékenységet folytatott, tehát így tudnám röviden leképezni. Jelen pillanatban arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy az ügyészséget a kormányzat, vagy a jelenlegi politikai erő nem is át tudja venni, hanem tud jelölni az élére valakit, aki helyre tudja ennek a működését állítani. Akkor kérdés az, hogy miért kell korrupciós ügyészség. Ami egyébként hatásköri összeütközéseket fog okozni, ami egyébként embereket, személyeket, szakembereket fog elszipkázni más szervektől, tehát az egésznek a mechanizmusát vagy működését egy kicsit felborítja. De azt gondolom, hogy ezt a kormányzat részéről végig kell gondolni, hogy egyáltalán erre ilyen módon szükség van-e.
1: Hát ez eldőlt.
0: Jó, de ezen még lehet korrigálni.
1: Nem az a magyarázata, hogy egyrészt legyenek olyan ügyészek, akik gyakorlatilag érintetlenek az elmúlt 16 év mindenfajta elhallgatása alól, másrészt pedig sokkal gyorsabban tud ez az ügyészség működni, mint a hagyományos, a rendszerben lévő?
0: Először is nincsenek ilyen ügyészek. Tehát az ügyészi pálya is utánpótlás hiányban szenved, és létszámhiányokkal küzd. Tehát nincsen elegendő ügyész Magyarországon, aki ezt az ügytömeget egyáltalán le tudná kezelni. Hogyha erre rápakolom még egy nagyobb számot, amit a korrupciós ügyészség fog végezni, az egyszerűen számomra így külső segítség nélkül kivitelezhetetlennek tűnik.
1: Külső segítség mi lehet? Azért ez egy
0: hát vannak ötleteim ezzel kapcsolatban, amit hangoztatni szoktam, tehát például egy ügynek a feltárása mondjuk egy elkövetési térképpel kezdődik, és ezt egy külső szolgáltatóban meg lehetne csináltatni. Egyébként erre már lépések vannak is, tehát azt látom, hogy erre hajlandó is a jelenlegi államigazgatási rendszer, vagy például a vádképviseletet el tudnák látni ügyvédek. Mint például az Egyesült Államokban, tehát ügyvédeket.
1: Igen, de hát ez a magyar jogrendben egészen szokatlan.
0: De akkor bele kell nyúlni, mert hogyha nincsen elég ügyészünk arra, hogy ellássa a vádképviseletet majd a bíróságok előtt, vagy akár nyomozati cselekményekben, akkor miért ne lehetne az ügyvédeknek egy csoportját, nyilván, hogy ebből képezni kell valamilyen, vagy szakmai alapjának kell lenni, de miért ne lehetnének ügyvédek megbízás alapján, az ügyészség megbízás
1: az
0: alapján?
1: Egy másik szakma ügyésznek lenni a... Ugye ugyanazt a jogot alkalmazza a védő, meg az ügyész is, csak máshol ül.
0: Így van. Ne felejtsük el, hogy az ügyvédek a magánvádas eljárásokban ügyészek.
1: Tehát amikor... megfogalmazza a vádat valóban.
0: Így van, persze. Megfogalmazza a vádat, képviseli a vádat, ugyanúgy kihallgatja a tanukat csak a másik oldalra. Miért ne tudná ellátni? Felkészült szakemberek az ügyvédek. Hogyha nincs elég ügyész, akkor lehet, hogy ez egy járható út. Hogy
1: ügyvéd feltűcs. Van elég?
0: Ügyvédből van elég.
1: Egyet találkoztak most önök is. Horváth Lórend, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Ügyvéd úr, jöjjön máskor is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Most tartunk egy picike kis szünetet. Augusztus 20-a után várom önöket új adásokkal. Addig töltsék kellemesen a nyarat, vagy nézzék a korábbiakat meg. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Köszöntöm a kedves hallgatóságot itt a Spirit FM-en, az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunk keretében. Én Tóth Peti Lili vagyok, és ezúttal is rendkívül érdekes témákkal fogom fogadni a hallgatóságot. Kezdjük is első körben és első körös vendégemmel, dr. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával. Köszöntöm.
4: Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
3: Évről évre madarak milliói indulnak útnak, és sokuk több ezer kilométert repül azért, hogy eljusson telelő vagy költőhelyére. Ez a lenyűgöző utazás szinte teljes egészében a szemünk elől elrejtve zajlik, a részleteket pedig leginkább a madárgyűrűzésnek és a modern kutatási módszereknek köszönhetően ismerjük meg. De hogyan képesek ezek a törékenynek tűnő állatok ekkora távolságokat megtenni, mi alapján tájékozódnak, és milyen veszélyek leselkednek rájuk útközben? Erről beszélgetünk most. Miért indulnak egyáltalán vándorútra bizonyos madarak? Az evolúció során miért volt erre az elkülönülésre szükség?
4: Hát az evolúció során a vonulási tulajdonság az nyilván annak köszönhetően alakult ki, hogy bizonyos időszakokban az évben nincsen kellő táplálék, meg hát a körülmények nem olyanak a madaraknak, hogy túl tudnának élni, és ezért változtatnak helyzetet, és ott, hogy a jégkorszakok váltották egymást, ahogy a jeges, illetve a hideg térségek egyre északabbra húzottak, úgy tudták visszafoglalni ezeket a területeket, és így alakították ki aztán a vonulási útvonalakat az egyes fajok, amik hát nagyon különbözőek, és hát nagyon különbözően befolyásoltak is, attól függ, hogy most egy rövid távú vonuló fajról beszélünk, ami mondjuk Magyarország esetében azt jelenti, hogy a mediterrán térségben töltik a telet, tehát nem olyan nagyon nagy távolságokat tesznek meg, de azért egy jó pár száz kilométert, vagy akár ezer kilométert, vagy hosszú távú vonulók egészen Afrikában töltik a telet, a Szaharán túli területeken, sőt, az bizonyos fajok akár Dél-Afrikáig is elvonulnak Magyarország területéről, ami már inkább az 5-6 ezer kilométeres távolság, vagy még több is.
3: Magyarországról mely fajok számítanak abszolút rekordereknek, akik mondjuk a legnagyobb távolságot repülik?
4: Hát nagyjából a madárgyűrűzési adatok alapján azokat a fajokat sorolhatjuk ide, amik eljutnak egészen Dél-Afrikáig, például ismertebb fajok közül a fehér gólyát, vagy akár például a füsti fecskét, aminek a telelő terület egészen odáig húzódik, és vannak magyarországi adatok is, amik ezt a kapcsolatot mutatják. Persze nem mindegyik madár jut le ilyen délre, de vannak rá példák, hogy megteszik ezt a távolságot.
3: Ha lehet így fogalmazni, mindig ugyanoda mennek vissza a családdal nyaralni?
4: Hát igen, nagyon sok esetben az, hogy milyen távolságban és milyen irányba vonulnak a madarak, azok valamiféle genetikai berögzültséghez kapcsolódik, főleg ezeknél a hosszú távú vonuló fajoknál, amik mindenképpen elvonulnak. Egy másik kérdés azok a fajok, amik képesek alkalmazkodni ahhoz, hogy éppen milyen időjárási körülmények, meg táplálék adottságok vannak, és csak rövidebb távon vonulnak, vagy vándorolnak, ott azért sokkal inkább ezekhez a körülményekhez alkalmazkodik az, hogy melyik évben hol nyaralnak, vagy telelnek. A hosszú távú vonuló fajoknál sokkal fixáltabbak ezek a viselkedési tulajdonságok.
3: Hogyan tudnak tájékozódni ezek a fajok például?
4: Általában többféle módszert kombinálnak, ez sok minden derült már fény, van amelyik fajnál az egyik módszer, másik a másik jellemző, tehát egyrészt akár a naphelyzetének használatával, a nappal vonuló fajok esetében ezt kombinálják valamiféle tájjelenek vagy vizuális memóriával, de nagyon sok faj vonul éjszaka, és a csillagos égbolt alapján tájékozódnak, például vörösbegy vagy kerti poszáta esetében vizsgálták ezeket nagyon részletesen, és ezeket kombinálják abba, hogy a mágneses teret is képes sok faj érzékelni, és a mágneses, mint egy iránytű, a mágneses tér, hát lényegre ugyanúgy, mint egy iránytű esetében működhet, de a mágneses térnek a térbeli különbözőségeit is tudják használni, és így valamennyi a térképként is funkcionálni. Például a cseregőnádi poszátánál mutattak ki ilyen kísérletes vizsgálatokkal ilyen tulajdonságokat. És még erre rárakódik az is, hogy látnak olyan fénytartományt, a polarizált fényt tudják szintén használni. Itt elsősorban az égbolt polarizációs mintázatát, így a napnyugta környékén szintén tájékozódással. Tehát ezeket a sokféle lehetőségeket kombinálva tudják a mozgás irányt, illetve a távolságokat tartani. Ehhez képest egyébként még házi galamboknál kimutatták azt is, hogy szaglás is szerepet játszik a tájékozódásba, és esetleg tengeri madaraknál is egyre több ilyen bizonyítékot találtak, ami a szaglást használják valamiféle navigációra.
3: Laikus szemlélőként megfigyeltem, hogy a madarak többféle alakzatban képesek repülni, ugyanez érvényes szerintem a vonulásnál is. A V-forma az minek köszönhető? Például a seregélyek egy nagy csoportba, de alakzat nélkül repülnek. Minek köszönhető a V-forma?
4: Hát ezeket a különböző csoportosulásokat, nyilván vannak olyan fajok, amik csoportosan mozognak, repülnek, meg vannak, amik egyénileg. Azt mondjuk az előbb például nem említettem, mert itt elsősorban az érzékelési kérdésekre koncentráltam, hogy természetesen követhetik is a fajtársaikat, illetve tanulhatják is valamilyen szinten az útvonalat. A V-forma az elsősorban egy aerodinamikai optimalizálás, tehát az egymás mögött repülés, ugyanúgy, mint ahogy egy autóversenyzők, vagy bármiféle futók is akár másiknak a félárnyékában futva egy minimálisan, de valamivel könnyebb mozgást tesz számukra, vagy energiahatékonyabb mozgást tesz számukra lehetővé, ugyanúgy a V-forma is. Azért sokszor van, hogy változatják, hogy ki van legelő, annak a legnehezebb. Azok a madarak, amik utána a V-formában hátrébb vannak, mindegyik egy kedvező pozícióban van, mivel valamennyi szélárnyékot kap, és így az ellenállás egy kicsit kisebb. A seregélyeknél kicsit más ez, mert ott elsősorban az óriás tömegekben, ahogy hullámzanak, és ez egy nagyon klasszikus látvány, amikor telelési időszakban akár milliós tömegekbe is tudnak csoportosulni, és hogyha az ember megfigyeli, hogy egy ragadozó madár megpróbál egy seregét elkapni, akkor szinte képtelen lesz, hiába van előtte egy millió, mert úgy tudnak egymásra figyelve irányt változtatni, és ilyen szempontból ez egy védelem is a nagy tömegbe való közös mozgás, mert egy-egy madárnak a kockázata, hogy ragadozás áldozatá válik, elég minimálisra csökken, illetve nagyon hatékonyan tudnak közösen reagálni egy ilyen támadásra.
3: A globális felmelegedés a mai világunkban szinte mindent érint. Feltételezem, hogy ezeket a madarakat is, valamint a vonulási szokásaikat. Az útjuk során a globális felmelegedés okoz mondjuk előre nem látható problémákat vagy nehézségeket számukra?
4: Hát mindenképpen sokféle kockázat merül föl. Vannak olyan hosszú távú fajok, amik már jóval korábban is kimutatták, hogy például a száhelővezetnek a szárazodása bizonyos időszakokban vezetett jelentős állománycsökkenésekhez, azért mert a telelő területük, vagy éppen a vonulás során egy kulcsfontosságú terület a Szaharától délre első régió sok énekes madárfaj számára, és ha ott nagy szárazság volt, táplálék hiány, akkor egyszerűen csak kis részét tudta túlélni a téli időszakot. De természetesen az időjárási változások is, hogy éppen milyen légáramlatok vannak, és ezek mennyire változnak a klímaváltozás hatására, ezek is befolyásolhatják a vonulási útvonalat. És hát nagyon fontos, hogy nagyon sok faj támaszkodik a vizes élőhelyekre a vonulás során, és egyre nagyobb léptékben, főleg a szárazabb vidékeken egyszerűen eltűnnek ezek a vizes élőhelyek, és így azok a pihenőhelyek vagy lépőkövek, amik a vonulás során sok faj számára kulcsfontosságúak, nem állnak rendelkezésre, és ez jelentős problémákat okozhat. Ki tudjuk mutatni, hogy azoknak a fajoknak, aminek az állományváltozását pontosan tudjuk követni, azok közül a hosszú táv vonuló fajok vannak a legnagyobb gondban, tehát hogy ez mindenképpen egy kiemelt kérdés, amivel szükséges foglalkozni.
3: Említette is a gyűrűzést és a nyomonkövetést. A kutatók munkáját mennyire könnyíti meg mondjuk a gyűrűzés vagy a nyomkövető használata? Valóban a segítségükkel, a különböző berendezések segítségével valósan tudják nyomon követni az állatokat? Mennyire segíti a munkát ez?
4: Hát a gyűrűzés a klasszikus módszer, ott végülis azért arra van szükség, hogy valahol vagy megtalálják, vagy megfogják újra azt a madarat. Tehát itt elég kicsi arányban jönnek adatok, de nagy mennyiségű madár megőrzése után az elég sok fajról gyűjtöttünk már az elmúlt 100 évben adatokat. Egyébként ezek elérhetőek a honlapunkon, az egyes madárfajoknál azok a térképek, amik ebben az adatbázisból származnak. De emellett vannak már modernebb módszerek, egyébként a gyűrű között is vannak olyan színes gyűrűk, amit már távcsővel lehet olvasni, és ez már nagyságrendileg több adatot szolgáltat, de a legmodernebbek azok a módszerek, ezek is azért most már évtizedesek, amik műholdas jeladót, vagy GSM hálózaton kommunikáló jeladókat, kisebb madarak esetén pedig olyan passzív jeladókat, amik gyűjtenek adatot, de vissza kell fogni a madarat, hogy az adatokat lehessen tölteni, de ezekkel nagyon sok információt lehet ezt összegyűjteni, és olyan fajok, mert nagyon minimális tudásunk volt arról, hogy hol telelhetnek, néhány év alatt egész pontos képet kaphatunk, így például a mi projektjeink keretében a kékvércséről vagy a szalakótáról tudtuk bebizonyítani, hogy hol vannak a legfontosabb területeik. Egyébként ezek szintén nagyon távolra vonuló fajok, és a mi állományaink azok Angola, Botswana térségében terelnek, és így kollégáink például a kékvércsé esetben megtalálták a világ legnagyobb gyülekező helyét is Dél-Angolában, és ott próbálnak a helyi természetvédőkkel, hatóságokkal dolgozni azon, hogy ezt meg tudják őrizni, tehát hogy ilyen lehetőségeket tárnak föl az információk, hogy utána be tudunk avatkozni esetleg a terülő területen is, úgyhogy a fajok, veszélyeztetett fajok védelmét azt az életük során ne csak a költési időszakban és a költőterületen próbáljuk megbiztosítani, hanem más kulcsfontosságú helyszíneken is be tudjunk avatkozni közösen.
3: Hát kedves hallgatóság, ha felkeltette az érdeklődésüket a madárvonulási térkép, akkor mindenképpen csekkolják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület weboldalát, ahol egyéb részleteket és információkat is megtudhatnak. Köszönöm szépen dr. Halmos Gergőnek, igazgató úrnak, hogy a vendégem volt a mai nap folyamán.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Rókák, sünök, nyestek, vaddisznók a városban. Egyre gyakrabban találkozhatunk velük akár lakóövezeten belül is. Na de mit jelentenek ezek a találkozások, összefutások, és hogy mi lesz az áloga a békés együttélésnek? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével, és az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársával. Köszönöm, hogy visszajársz hozzánk már újabban.
5: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
3: De szerintem egyre gyakrabban futunk bele valós vadon élő állatokba, akik betelepültek a városba. Valóban kijelenthető az, hogy betelepültek, vagy akár mi mentünk hozzájuk házhoz?
5: inkább betelepültek, mert tény és való, hogy növekszik a, akár a mezőgazdasági, akár adott esetben a lakott terület mértéke vagy aránya Magyarországon belül, de nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben vadon élő állatok jelennek meg a közvetlen környezetünkben. Hogyha visszagondolunk mondjuk néhány évtizeddel ezelőttre, akkor azért, hogyha Budapest belső kerületében egy vaddisznó megjelent volna, sokkal nagyobb szenzáció lett volna, mint most, amikor tulajdonképpen már a fülünk botját sem mozdítjuk erre. Tulajdonképpen ez már egy abszolút megszokott dolog azokban a kerületekben, ahol ez mostanra így alakult különböző okokból, és pont ezek az okok azok, amik érdekesek nekünk, mert mindenki ugye arra gondol, hogy itt elveszük az életterüket, vagy beltetjük őket, vagy bármiféle szándékosság van, mindeközben egyetlen egy dologra vezethető vissza minden, most tudományos hátterű idézet következik, az állat nem hülye. Heltai Miklós professzor a Gödöllői Egyetemről szokta ezt mondogatni, ő kutatja a belterületen megjelenő, vagy lakott területen megjelenő állatoknak a kérdéskörét évtizedek óta, és tulajdonképpen arról szól az egész, hogy azok az állatok, amik különböző zavaró ingereket, például az ember közelségét jobban tudják tolerálni, azok köszönjük szépen, megkötik a kellő kompromisszumot, cserébe azért, hogy három dolgot megtalál ennek a zavarós forrásnak a közelében, a táplálékot, a búvóhelyet és a vizet. És a helyzet az, hogy akár Budapest kerületeiben...
3: Duskál benne minden.
5: Pontosan. A kukától kezdve, a komposzton keresztül, a kint hagyott állat eledelen át, ezek mind olyan tényezők, amik mágnesként vonzzák, és erre aztán ráteltünk egy lapáttal azzal, hogyha szándékosan etetjük az állatokat, hát hülyék lennének azt mondani, hogy nem kérik.
3: Mely fajokat érinti elsődlegesen a betelepülés?
5: Én a vadászható fajok tekintetében volnék releváns, de ezzel együtt egy kicsikét hadd nézzem, vagy nézzük ezt ágak kontextusban. Bármilyen állat, ami az ember közelében megjelenik, az valaha vadon élő állat volt. És hogyha mondjuk a széncinegét, a verebet említjük, a denevért, a harkályt, ezek is olyan állatok, amik valaha nem voltak, most itt vannak, és vagy örülünk nekik, vagy nem. Általában az dönti el, hogy örülünk-e, hogy ő okoz valamiféle problémát, konfliktusba kerülünk vele, avagy sem. És hát akikkel konfliktusba kerülünk, azokból lesznek aztán az ilyen kétes megítélésű állatok, mert hogyha mondjuk a cinegének örülünk, mert szép és szépen csicsereg, akkor mondjuk a harkály már a köztes állapotban van, mert szépnek szép, de amikor mondjuk hajnali 5 órakor elkezdi a lámpabúrát, a vaslámpabúrát az utcában kopácsolni, mert éppen szerelmes, akkor már rögtön nem örülünk neki. Amikor megbontja a panelháznak a falát, akkor még kevésbé örülünk neki. És általában a vízválasztó, hogy most kedveljük vagy nem kedveljük, ez szokott lenni, hogy van vele bajunk, vagy nincs vele bajunk. Az meg, hogy nem úgy alakult, hogy a nagy egyedszámú fajuk, amik alapvetően vadászhatók is, de ők szoktak lenni a probléma forrás lakott területen is, név szerint általában ugye első helyen a vaddisznó szerepel, utána a róka, aztán meg a nyest. Aztán a körülmények eldöntik, hogy néha helyet cserél az a három szereplő ott a dobogón, de ők azok, akikkel a leggyakrabban van valamiféle probléma.
3: Ahogyan mondtad is, hogy tökéletesen adaptálódtak bizonyos fajok a városi életre, a lakott övezetekre, ugyanakkor vannak olyan előre nem látható tényezők, amikre mégsem tudnak felkészülni. Mozgó autók, akár járványok. Mi minden veszélyezteti még ezeket a betelepült állatokat?
5: Nagyon jó témakör, nagyon jó kérdés, és ebből látszik, hogy nem örülünk neki, hogy itt vannak, az ő saját érdekükben sem. Mert akár az autó, amit mondtál, nem egyszer történt már, akár Budapesten is, hogy a vadállatot mondjuk kőzet gázoltak el, akár egy teljesen mezé példát mondok, a kutya, amelyik kiszalad és mondjuk meg tud fogni, ha nem is egy vaddisznót, de valamilyen olyan állatot, ami egyébként vadon élő is ide betévet, például sünt a tacskó, konkrét példák nélkül, de hát láttam már olyat, aki ismert olyat, akinek a tacskója sajnos fogott meg sünt. Megint csak ennek az állatnak is probléma, és a betegségek szintén egyébként, és itt most egy olyan kutatást tudok idézni, amit tavaly ősszel a vadászkamara által szervezett konferencián hallottam én is először, ez azt vizsgálta, hogy különböző parazitáknak a sűrűsége és a sokfélesége azon állatok, ragadozók, elsősorban róka és sakálok, rókák és sakálok körében, az hogyan változik az emberi településekhez közeledvén. És a helyzet az, hogy mivel, hogy ők itt összegyűlnek, ez számukra egy mágnes tulajdonképpen, többet találkoznak egymással, sokkal több parazita van a szervezetükben, és sokkal nagyobb koncentrációban, ha úgy tetszik. Ez meg már nekünk sem rossz, vagy jó, mert hogy ezek olyan betegségek, amik emberre is átterjedhetnek, tehát zoonózisok. Ha már a rókát említettük, akkor pont a róka terjeszt egy olyan galantférget, amely 2002-ig Magyarországon nem is létezett, vagy legalábbis nem mutatták ki, és ehhez képest most már több mint 50 humán megbetegedést regisztráltak Magyarországon. Teszem hozzá, nem gyógyítható, nagyon nehezen kezelhető, illetve tartható szinten a beteg. Nem azért vagyunk itt most, hogy a rókának a rossz hírét keltsük, de ez pont egy olyan indikátor, ami nagyon jól mutatja, hogy nem valók ezek az állatok az ember közelébe, és akkor olyan kisebb kellemetlenségekről, mint hogy a vaddisznó feltúrja a gyepet, alatta pedig a félmilliós öntözőrendszert, vagy a már említett harkály megbontja a falat, vagy a róka elviszi a tyúkot, ezekről még nem is beszéltünk.
3: Tökéletes védasztalt kínálunk az állatoknak, mi sem bizonyítja jobban a matek kutatóinak a vizsgálata, miszerint a vaddisznók körében végeztek egy kutatást, és a kromoszómákat vizsgálták. A 18-as kromoszómájuk ezeknek a betelepült vaddisznóknak teljesen eltér, hiszen ez az a kromoszóma, amely a stressztűrésért és az alvásért felel, teljes mértékig megváltozott. És ez egy rendkívül gyors, hogyan is mondjam, változás, hiszen nem olyan régen települtek be hozzánk ezek az állatok, nem igaz?
5: Így van, ez egyébként egy Budapest, illetve Budapest környéki kutatás volt néhány évvel ezelőtt. A városon kívül az erdőben élő vaddisznókból vettek mintát, meg a lakott területen, bizonyítottan lakott területen élő, tehát nem bejáró, hanem már néhány nemzedék óta itt élő vaddisznókból.
3: Néhány nemzedék, az így nagyjából mennyire satszolható?
5: Hát ez évtizedekben mérhető adott esetben, években, évtizedekben. Nagyon nehéz ezt megmondani, hogy melyik volt az ős belterületi vaddisznó, amelyik először idejött, és akkor párt talált, vagy bejött hozzá egy vendég, aztán itt lefialt. Tehát,
3: szaporállatról beszélünk egyébként?
5: Nagyon szaporállatról beszélünk, és itt van egy nagyon érdekes jelenség, ha már a vaddisznónál tartunk, hogy 2018 óta, amikor is megjelent az afrikai sertéspest is Magyarországon, a vaddisznó állomány drasztikusan lecsökkent, csak hogy számokat, becsléseket mondjak, akkor becsültünk körülbelül 110 ezer vaddisznót, most körülbelül 40 ezernél tartunk. Ez részben a betegségnek az áldatlan hatása, részben pedig a nagyon erőteljes vadászati nyomás, mert csak úgy lehet legalább féken tartani ezt a kort, hogyha lehetőleg kisebb egyedszámunk van, nem találkoznak egymással a disznók, nem tudják továbbadni. Most ehhez képest a lakott területen, akár most a budapesti kerületeket is értve, a lakott területen a vaddisznó észleléseknek a száma az nem nagyon csökkent, mint ahogy a kártétel sem. Tehát ők kvázi kilépnek abból a rendszerből, amiben lenniük kellene, mihelyest átlépik a lakott terület határát. Itt ugye nincsen vadászat, azon túl, hogy vannak források, valós veszély nem fenyegeti őket, az, hogy reggel flexelnek a szomszédban, vagy dudál az autó, vagy fociznak a gyerekek, ezek persze zavarják, tehát nem akar ő közel menni, de nagyon gyorsan intelligens állat lévén rájön, hogy valós veszély, tehát negatív tapasztalat, kellemetlen tapasztalat, fájdalom például, ezzel nem jár. És akkor egy idő után, ahogy mi is tudunk mondjuk a légi folyosó alatt lakni, egy idő után észre sem veszi, mi sem veszük észre mondjuk akár itt Kőbányán, hogy időnként elszáll fölöttünk egy repülőgép, mert alkalmazkodik a szervezet.
3: Nagyon zavaró és ijesztő tud lenni, amikor mondjuk kutyasétáltatás közben belebotlik az ember egy kondába. Milyenkor a teendő? Hogyan járunk el szakszerűen vagy biztonságosan? Mit tehetünk?
5: Egyetlen egy dolgunk van, ne menjünk közel. Mert ezek az állatok, lett légyen az vaddisznó, vagy róka, vagy bármi más, ők alapvetően az embert azért kerülik. Tehát mi egy idegen dolog vagyunk az ő számukra, zajosak vagyunk, büdösek vagyunk, tehát ő nem fog közel jönni. Hogyha esetleg etetgetik hosszabb ideig, akkor lehet, hogy megpróbál közelebb jutni az emberhez, de alapvetően azok a vaddisznók, amik mondjuk turkálnak valahol tőlünk 50 méterre, amikor este ballagunk haza, azok nem a mi társaságunk miatt vannak az utcában. Tehát vagy várjunk egy kicsit, vagy próbáljunk megkerülő úton hazamenni, ő nem fog a mi nyomunkba eredni. Arra kell nagyon figyelni viszont, ha már a vaddisznó, mint ugye ikonikus belterületi faj, hogy amikor a vaddisznók kocának malacai vannak, akkor viszont támadhat. Tehát minden más esetben a vaddisznó menekülni fog, de amikor a koca veszélyben érzi a malacot, és ez mondjuk elég az, hogy a malac megijed és visít egyet, akkor támadhat. Tehát ezért is fontos, hogy ne próbáljunk meg közel menni, hogyha egyetlen egy árvacuki kis malac van, és szeretnénk megsimogatni, vagy megmenteni, vagy megetetni, ne menjünk közel,
3: ne
5: valahol közelben van anya, és anya rendkívül goromba tud lenni, hogyha indok van rá.
3: Ez az év mely szakában lehet jellemző?
5: Alapvetően a tavaszi hónapokban, de azt is látni kell, hogy a klímaváltozás, ami tagadhatatlan tény, most nevezzük fölmelegedésnek vagy változásnak, ez már hitkérdése, de változik. Jelenleg melegszik, évről évre melegszik a klíma, és ez nagyon kedvez az állatoknak, tehát hogyha mondjuk régebben a malacoknak a mondjuk 30-40%-a is egy hidegebb télen elpusztult, most köszönjük szépen, mindenki túlél és boldogan él. Ennek megfelelően aztán, mivel hogy sokkal szélesebb az az időszak, amikor szaporodni, meg pározni tud a vaddisznó, pici túlzással most már azt is mondhatjuk, hogy mondjuk január-februártól őszig akár bármikor láthatunk malacokat, de az én szempontomból, hogyha járókelő vagyok, vagy helyi lakos, nekem tök mindegy, hogy malac vagy nem malac, ha vaddisznó, nem megyek oda, ha róka, nem megyek oda, nyestet nem igen fogok látni, de hogyha van olyan szerencsém, ahhoz se kell oda menni, akkor nem lesz baj. Arról nem is beszélve, hogyha mondjuk megzavarjuk a kondát és menekülnek, akkor meg ebből közúti baleset is lehet, hogyha városban vagyunk.
3: Na de hogyan tudjuk csökkenteni az eféle találkozásokat? Tudunk esetleg óvintézkedéseket tenni, felkészülni egy ilyen helyzetre?
5: Mindig a megelőzés a megoldás, és itt a megelőzés, ha tudjuk az okokat, akkor tulajdonképpen adja magát, mert hogyha nincsen egy adott területen, egy városban például, vagy egy kerületben az a három forrás jelen, amik vonzzák, tehát hogyha nincsen búvóhely, pontosan, ha ez a három nincs, vagy mondjuk a háromból kettőt kiütünk, akkor onnantól már szinte biztos, hogy nem fognak jönni. Vagy aki bent van, az meg kimegy, mert miért lenne itt. De itt azért a részletekben lakik az ördög, mert hogyha mondjuk van egy utca, ahol nagyon sok szép takaros, gondosan karbantartott porta van, csak mondjuk pont az utca közepén van egy olyan telek, aminek 15 évvel ezelőtt a tulajdonosa elhunyt, van három tulajdonos, ebből kettő külföldön, egy meg lehet, hogy nem is él, na az a telek az akkor gazosodni fog, ugye nincsen gazdája. Na egy ilyen gazos telek tökéletes arra, hogy ott meghúzza magát akár a róka, akár a disznó, és innen fog majd kijárni, ahogy lemegy a nap, és akkor a konyhakertet tönkre teszi, a kukát fölborogatja, az embereket ijesztgeti. Tehát nagyon nehéz a megoldás, mert itt csak globálisan lehetne valamit tenni, és ilyen esetben se az önkormányzatnak, se a szomszédnak sajnos nincsen rá lehetősége, hogy bemenjen mondjuk, és kipucolja ezt a kertet. De azt is mondhatnám, hogy ma, hogyha van egy park, amit az önkormányzat nem tud, vagy nem akar jól karban tartani, és a jól alatt most azt értjük, hogy nem egy jó élőhelyet a vaddisznónak, hanem egy jó kiránduló helyet a lakosoknak kialakítani, ami azt jelenti, hogy nincs hajnövényzet, tehát nem tud elbújni a disznó. Egy ilyen kvázi, hogy mondjam, természetazonos jellegű park, az ugyanúgy egy búvóhely lehet. Vizet ezen az égövön bár egyre nehezebben, de azért lehet találni, tehát hogyha a lakott területet nézünk mondjuk egy ilyen aszályos időszakban, akkor talán még könnyebben is, mert
3: locsoljuk
5: a kertet, van pocsolja, ez az amaz. A táplálék az, ahol esetleg meg lehetne fogni a dolgot, hogyha mondjuk a kukát nem tudná fölborítani, vagy nem érni el a vaddisznó, hogyha mondjuk nem lennének eldobált ételmaradékok, hogyha mondjuk én a saját portámon, vagy nem etetném kint a kutyámat a teraszon, vagy pedig úgy tudnám elkeríteni, hogy ne tudjon bejönni a vaddisznó, ezek mind-mind segítenének.
3: Ha mondjuk a parkosításra gondolok az őzek kiküszöbölésében, lehet olyan növényfajokat választani, amik mondjuk, hogyan is mondjam, nem kedvencei a patás barátoknak?
5: Azok közül, a fajok közül, amiket mi mondjuk egy parkban látunk, tehát valamilyen, bármilyen olyan cserje vagy fa, aminek van levele, az sajnos vonzani fogja, de az őz itt nem a legnagyobb probléma, mert az őz egy félénk állat, tehát őzzel akkor találkozunk lakott területen, amikor a temetőben lelegeli a virágokat a sírokról, az egyébként rendszeresen előforduló probléma, ott a megoldás alapvetően a megfelelő kerítés, ennél okosabbat még senki nem talált ki, illetve mindig, amikor mondjuk adhok jelleggel kell kezelni egy ilyen problémát, mert a vaddisznó bent van a kereszteződés közepén, akkor van még egy tüneti kezelés, tehát a jogszabályok arra lehetőséget adnak, hogy arra feljogosított személy és tárgyi feltételekkel rendelkező személy, magyarán egy vadász, aki vállalja, fegyverrel elejtse, vagy esetleg csapdával befogja az állatokat. De ez azért jelent problémát, illetve nem problémát, de nem jelent megoldást, mert ez, ahogy mondtam, tüneti kezelés, hogyha befogunk százat, akkor jön a helyére másik száz egészen addig, amíg, de nem jelent megoldást, mert ez, ahogy mondtam, tüneti kezelés, hogy

0: elharabdálni ezt-azt, valamint nagyon szeretik a szigetelést is. Kezdjük azzal, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a kettő fajt. Miben máshogyan nyilvánulnak meg?
1: Ha látunk egy nyusztot vagy egy nyestet lakott területen, akkor az 99,9% hogy nyest lesz, mert a nyuszt nem nagyon jön az ember közelébe.
0: Félénkebb?
1: Félénkebb, és ő inkább a természetes élőhelyhez kötődik, de egyébként a nyestnek a mellén van egy fehér folt, ami leér teljesen a lábára, vagy lábáig. Valószínűleg ez az, ami alapján legjobban meg lehetne különböztetni, hogyha éppen kettő állat, egy nyest és egy nyuszt frissen megmosva és szelíden állna előttem itt az asztalon. Amikor félhomályban látunk egy ilyen állatot, akkor gyakorlatilag lehetetlen meghatározni. Ez a segítség, hogyha itt látjuk az autónk alatt, akkor az biztos, hogy nyuszt. Na, ilyen nehéz összekörni őket, nyest lesz. Egyébként pedig itt sajnos nem tudunk megoldást.
0: Nincs megoldás még.
1: Egyelőre nincs.
0: Lehet hallani néppraktikákról, hogy emberi,
1: emberi haj,
0: kutyaszőr. Különböző sprék, nem hatásosak?
1: Nem hatásosak, mert ez nem csak a nyestre vonatkozik. Ezek az állatok bármit megszoknak, és hogyha mondjuk neki tetszik az a padlás, és ott tud mit találni, enni a környékben, ő bármilyen szaggal tud együtt élni, ahogy mondjuk a mezőgazdaságban is bármiféle riasztó eszközzel vagy megoldással tudnak együtt élni az állatok, mert láttunk már olyan felvételt, ahol konkrétan a gázágyú mellett turkál a vaddisznó, meg láttunk olyan felvételt, hogy a ragadozó madár rajta ül a gázágyún, és amikor az dőren egyet, akkor hogy fölrepül, és szépen visszaszáll.
0: Visszaereszkedik, igen.
1: Tehát itt a helyzet az, hogy pont a nyestnél, amíg a környékben talál ennivalót, és van egy padlás, ahol el tud bújni, addig hát vegyünk egy mély levegőt, és reméljük, hogy a motortérben nem tesz a kelleténél nagyobb rendet.
0: Csiki-csuki a téma, és hát bízom benne, hogy nem lesz egy vaddisznó a szomszédom a következő 1-2 évben. Köszönöm szépen, hogy értekezhettünk ebben a témában is. Földvári Attilát hallhatták.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Lezárták ma éjfélig a 2. kerületben az Újsor utcát a Templom utcánál rendezvény miatt. Hétvégére a 10. kerületben a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Belegondoltak már abba, gazdiként, hogy esetleg a kutyáknál hogyan is vesz egy vértranszfúzió, valamint hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik a kutyának a vére? Erről az érdekes és nem mindennapi életmentő témáról fogok beszélgetni dr. Vajdovics Péterrel, az Állatorvostudományi Egyetem korélettani és onkológiai tanszék vezetőjével, docensével. Köszöntöm nálunk!
4: Kezdi csókolom, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Kezdjük is a legalapvetőbb eltérésekkel. A mi emberi vérünkhöz képest mennyivel másabb a kutyáknak vagy a macskáknak a vére? Nagy a különbség?
4: Igen, nagy a különbség. A úgynevezett vércsoport szempontjából, ami ugye a vérátömlesztés fő problémaköre. Ugyanakkor hát minden állatfajban nagyon sok hasonlóság van az emberéhez képest, hiszen az ember az egy emlős, éppen úgy, mint a kutyák és a macskák. Tehát a vérnek a szerepe, az élet közvetítése, az oxigén és a tápláló anyagoknak a továbbítása a felhasználó helyekhez, a kis gyárakhoz, amelyek a mi sejtjeink a szervezet egészébe. Ebből a szempontból nincs különbség, de nyilvánvalóan olyan elemek vannak a vérben, amelyek eltérnek, hiszen a különböző fajok, sőt bizonyos értelemben a fajták között is vannak különbségek vércsoportban, mint hogy az embereknél is vannak vércsoport különbözőségeket, ezt így tudjuk úgy a A, B és nulla vércsoport és az RH kompatibilitás kérdéskörében, de hát hasonló vércsoportrendszerek vannak a kutyákban, macskákban, és sőt, hát az összes többi állatfajban is. Meg kell említeni a lovakat, akinek 30 féle vércsoport van, a szarvasmárháknak pedig 8, csak úgy, mint a juhoknak, kecskéknek. Tehát ez mindenféleképpen fontos, és ami itt külön kiemelést kell, hogy kapjon, az, hogy nincs akkora jelentősége például a vércsoport rendszernek a görények esetében.
3: Mert hogy?
4: Mert hogy ő náluk nyilván vannak különböző kis fehérjék, amelyek eltérnek, de legalábbis különböző egyedek között, de ez nem szokott okozni problémát a vérátömlesztés során.
3: Na, térjünk is vissza a kutyusokhoz. Nekik hányféle vércsoportjuk van?
4: Hát fontos tudni, hogy van néhány alap, ugye az a úgynevezett dog erythrocyte antigen. Ebből van legalább 12, és ennek megfelelően különböző erősségű hatásokat gyakorolnak. Az úgynevezett egyes és a négyes, az a DEA, de DEA 1 és DEA 4 az, ami komolyabb problémákat okozhat, de hát újabb kutatások szerint van dobermanokban és dalmakutyákban, skótterjerekben egy más, újabban felfedezett dal nevű, de ez a dalmatából származik ez a dal, és van egy MIK-1, MIK-2, ez újabban felfedezett vércsoport antigének.
3: Vannak univerzális donor vérfajták is esetleg?
4: Igen, azt lehet mondani, hogy azok a donorok a legjobbak, amelyek donorként, amelyek ezekre a főbb antigénekre, tehát a DEA, egyre és a négyesre többnyire negatívok, viszont ezek nem jó recipiensek, vagyis nem jó fogadó. Többnyire ilyenek az agarak egyébként, amely, ha már a donor kérdés szóba került, lehet, hogy megelőzöm a kérdést azzal, hogy talán kik a legjobb donorok, és ugye úgy tekintjük a legjobb donort, ami viszonylag közepes testű, vagy nagyobb testű. A Földművelési Minisztérium nébihált a kiadott vérkészítmények szóló rendeletében itt 28 kilóban határozzák meg, tehát 25-28 kilóban határozzák meg a minimális testtömeget. Ez gyakorlatilag az agár mérete úgy nagyjából megfelel. Miért jó donor az agár? Azért, mert ő neki eleve több vörös vérsejtje van, és érdekes módon úgy, mint a sprinter sportolóknak is több a vörös vérsejtje, így az agaraknak is. És ez nagyon hasznos, hiszen általában a vörös vérsejteket kell pótolni, és emellett pedig hát könnyen elérhető, úgynevezett vénáik vannak, amelyekből mintát lehet venni, illetőleg vért lehet nagyobb mennyiségben lebocsátani, és azt is lehet mondani, hogy ezek a dolg eritroszájt 1 és 4 antigénre negatívak, főleg az 1-esre, amely azért fontos, mert gyakorlatilag ő szervezetükben nincsen olyan ellenanyag, az ő vér plazmájukban vagy vérszérumokban nincsen olyan ellenanyag véletlenül se, amely a recipiensben problémát okoz. Tehát nagyon fontos, hogy a donor ne okozzon bajt a fogadóban, ha már azért adjuk a vért, igen, hogy segítsünk rajta. Ebből a szempontból jó az agár. Más szempontból azért nem jó az agár, és sajnos az életben mindig van ilyen, hogy igenis, meg nem is. Tehát nagyon-nagyon fehér és nagyon-nagyon fekete nincs az életben, ebbe sincs. Elmondtam minden jót az agáról, és nagyon sok helyen az agarakat tartják donorkutyáknak, különböző vérbankok esetében. De miért nem jó?
3: Magyarországon egyébként vannak hivatalos vérbankok?
4: Nincsen úgy vérbank, ami a úgynevezett lajtán túli országokban megszokott, de vannak olyan intézmények, amelyek rendszeresen készítenek vérkészítményeket. Minden esetre az agár azért nem jó donor, mert a vörös vérsejtjei kevésbé jól kötik az oxigént, azért, mert ezen kívül a néhány olyan paraméterükben nem tökéletesen tudják biztosítani azokat a szempontokat, amik egy igazi jó fogadónak kell. Ez ilyen például az oxigén. De hát oxigén megkötési képesség, de hát mégis legjobban agarakat használnak.
3: Milyen gyakorisággal adhat egy kutya vért, hogyha megfelel a paramétereknek?
4: Hát minimum 3 hetenként, vagy úgy lehet mondani, hogy maximum 3 hetenként. Általában 16 milliliter per testtömeg kilogramnyi vért lehet levenni kutyáktól, de igyekszünk ezt a 3 hetes időszakot kihúzni. Az előző kérdésre azért szeretnék válaszolni, hogy az Állatorvos Tudományi Egyetemen egy nagyon jól megszervezett véradó hálózatot intézményesítettek, amelyben különböző gazdik fölajánlják a kutyusoknak a véradását, a saját kutyusoktól, hogy vegyenek vért. Ez némi előnnyel is jár a kutyusok szempontjából, mert rendszeres vérvizsgálatot kell végezni ahhoz, hogy biztonságosan adható legyen.
3: Lehet jelentkezni is donornak?
4: Lehet. Igen, az Állatorvosi Egyetem belgyógyászati tanszékén.
3: Egy érdekes történetre szeretnék visszautalni, még hónapokkal ezelőtt voltam állatrendelőben a kiskutyámmal, hiszen transzfúziót kapott, tehát vérátömlesztést kapott egy betegség következtében, és ott hát a kezelések során megütött egy beszélgetése a fülemet, miszerint, hogy valakinek a macskája kapott kutyavért. Ez hogyan jöhet létre? Ez egy mítosz, vagy ez valós jelenség?
4: Hát legfontosabb kérdés, és azért is kezdem háttal, ilyenkor mindig a bizonytalanság rejlik egy ilyen háttal kezdődő mondatban. Miért is bizonytalan? Mert a kérdés teljesen jogos abból a szempontból, hogy ez lehetséges-e? Igen, lehetséges. és hogy javasolt-e? Hát nem. Tehát a történelmiséghez hozzátartozik, azért ezt mindenképpen kell, hogy tudjuk, hogy valójában úgynevezett hetero transplantáció történt legelőször. Tehát ez a Richard Lauer nevű ember, aki 1600-as években, 1660-as években először alkalmazott ilyet. Igaz, először ő még kutyából kutyába adott vért, de ezt követően nagyon hamar juhvért adott embernek, és ezek az emberek túlélték. Tehát az úgynevezett hetero transplantáció, amikor másfajból származó vért adunk, az már a kezdetek kezdetén megjelent. Viszont azt tudni kell, hogy nagyon gyorsan kialakul egy immunológiai reakció a úgynevezett vércsoport inkompatibilitás miatt. Ez embereknél is jól ismert, hát hiszen tudjuk, hogy mondjuk egy B-s nem adhat A-snak vért, igen, de mondjuk a nullás adhat. Hála Istennek, én is nullás vagyok, úgyhogy gyakori. Egyébként ez nem ritka, tehát mi univerzes
3: elsődleges
4: donorok vagyunk. Viszont a fajok között ez nem így van. Van az úgynevezett MHC, amin Histocompatibility Complex nevű egyes és kettes fehérje rendszer, amelyik meghatározza a fajok közötti eltéréseket, és bizony itt nagyon komoly különbségek vannak fehérjékben, és hogyha egy idegen fehérjét felismer a szervezet, akkor az ellen ellenanyagokat fog termelni. Hogyha nem fajazonos fehérjéket talál, akkor elpusztítja az idegeneket, kilöki a szervezet. Erre oda kell figyelni. Na most ugye miért merül föl a macskának kutyavért adni? Mert nincsen elérhető macska közelben, aki donor lehetne, viszont kutya van, és akkor könnyebb egy kutyától, amelyik amúgy is nagyobb, és egy macskának meg nem kell sok vért adni. Így felmerülhet, hogy kutyavért adjunk. Igen ám, de azt nagyon kell tudnunk, hogy ez mivel jár. Ez azzal jár, hogy akár nagyon gyorsan, vagy akár lassabban, de az a donorvér, amit mi beadunk a macskának a kutyától, az körülbelül 3 napig működik. Tehát gyakorlatilag 3-4, maximum 4 nap az, amíg azok a vörösvérsejtek életben maradnak, amelyek a kutyából származnak, mert egy idő után kilöki a szervezet.
3: Aha. Tehát akkor ez csak egy ilyen átmeneti gyors tűzoltási megoldásként lehet csak elkönyvelni, ugye?
4: Igen, de egy biztos, hogy több mint 50%-uk a macskáknak jelentős kilökődési reakciót mutat, aminek a nagy része halálra vezet. Tehát ebből következően ez nem javasolt. Tehát ma már a 21. században nem mondjuk, hogy ez lehetséges lenne.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Dr. Vajdovics Péterrel beszélgettem az Állatorvostudományi Egyetem korélettani és onkológiai tanszék vezetőjével, docensével. Köszönöm, hogy segített eligazodni ebben a témában.
4: Köszönöm szépen a megkeresést.
3: A mai Fogadj Örökbe rovatban én itt szeretném első körben bemutatni önöknek, aki jelenleg a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület gondozásában várja, hogy végre rátaláljon az álomgazdia. Ez a gyönyörű, vöröses bundájú, hegyesfülű kutyalány első pillantásra akár egy kis rókára is emlékeztethet. Nagyon fiatal még, hiszen tavaly februárban született. Közepes termetű kutyus, aki már ivartalanított, csippel ellátott és minden szükséges oltását megkapta. Émi már kereken 131 napja vár a menhelyen egy szerető családra. Ennyi idő alatt biztosan sokszor figyelte reménykedve a kaput, hát ha éppen érte, érkezik valaki. Bízom benne, hogy egy hallgatónk lesz az, aki új esélyt ad ennek a kis aranyos blökinek. Második jelöltünk pedig Bolka, aki szintén a Szentendrei Árvácskák gondozásában várja, hogy végre rátaláljon az a család, amelynek teljes szívéből odaadhatja a szeretetét. Nevét nem véletlenül a Lolka és Bolka rajzfilm sorozat után kapta. Bolka igazi tünemény, rendkívül aranyos megjelenésű kutyus. Szürke-fehér foltos bundáját egy különleges fekete maszk teszi már karakteresebbé. Szőrös, bojtos kis kobolt fülei pedig egyszerűen mosolyt csalnak az ember arcára. 2025. márciusában született, kistermetű kankutyus. Már ivartalanított, csippel ellátott, minden szükséges oltását megkapta, szívféreg tesztje pedig negatív. Fiatalkora ellenére már a menhelyen várja régóta, hogy valaki végre hazavigye, pedig neki is egy szerető otthonban lenne a helye. Ha egy kedves, fiatal és különleges külsejű négy lábú társat keres, érdemes személyesen is megismernie Bolkát. Lehet, hogy éppen önre vár a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesületnél. Mai Egyesült adásunk végéhez érkeztünk. Köszönöm, hogy velem tartottak. A jövő héten hétfőn 2-kor várom önöket ismét a Spirit FM-en. Addig is ne feledjék, közös ügyünk az állatvédelem. Most búcsúzik önöktől, és további kellemes napot kíván önöknek Tóth Peti Lili. Viszont hallásra!
0: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
5: A borműsor jelentkezik a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást, és fiatal borászokkal fogunk találkozni, róluk fogunk beszélni, és az ő gondolataikat fogjuk meghallgatni a borról, meg a világról a mai műsorban. Rögtön Koch Pálmával kezdjük, már csak azért is, mert a fiatal borászok a Unibor Egyesületének elnöke, és tehát vannak új tagjaik. Például megkérdezem Pálmától rögtön, hogy hogy választanak új tagot, vagy hogy lehet jelentkezni. Jó napot kívánok, szervusz Pálma!
6: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Koch Pál vagyok, a Unibor elnöke, és kérdésedre válaszolva, kicsit beszélnék az egyesületről előtte röviden. A Unibor a magyar fiatal borászokat összefogó legnagyobb szakmai egyesület, képzeljétek, már 2009 óta létezik ez az egyesület, és nekünk
5: több. Majd, hogy nem meg sem születtél még.
6: Ezért megszülettem, de még nem voltam tag, mivel hogy 18 és 35 éves kor között lehet hozzánk jelentkezni. És minden nyáron van egy zöld szüret nevezetű programunk, amikor ez egy sétáló kóstoló, és minden jelentkező, minden borász hoz magával 2-3 tételt, bemutatkozik, megmutatja a borait, és szép napot eltöltünk együtt, és akkor utána pedig az egyesület tagjai szavaznak.
5: De ez úgy van, hogy megkóstoljátok a borát, és hogyha az egy lőre, akkor azt mondjátok, hogy inkább tanulj?
6: Ez nem csak a bor, hát általában azért szép borokat szoktunk kóstolni.
5: Igen, ez a szerencsés eset.
6: Nem hobbi borászokról van szó általában, hanem olyan borászokról, akiknek vállalkozásuk van, és igazából ebből élnek, és szép boraik vannak, és akkor ők elmondják, hogy miért szeretnének az egyesület tagjai közébe kerülni, mesélnek magukról, és hát nyilván nem minden bor tökéletes, de azért szép borokat szoktunk kóstolni, szóval nem volt még erre soha példa.
5: Meg hát tanultok is egymástól, nem? Igen, tehát, igen, hogy azért ez arra is alkalom, hogy megbeszéljétek a problémákat, nem a bor problémáit, hanem kinek-kinek a sajátját, de akár arról is lehet beszélni, hogy melyikről mit gondoltok, melyik borról.
6: Abszolút, abszolút. Tehát számomra egy óriási motiváló erő egyébként ez az egyesület, mint fiatal borász, mert azért most nagyon sok nehézséggel néztem be szerintem a borágazat, és mint fiatal borászok, hogy ezt a szakmát választottuk, mert szeretjük, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közeg, ahol biztonságosan tudunk beszélgetni.
5: Mint a legtöbben, te is belenőttél ebbe a szakmába, ugye neked édesapád kezdte el a családi borászatot, ez a Koch borászat Hajóson, ez a bajai borvidék, és hát nyilván arról is van egy gondolatod, hogy merre felé kellene ezt továbbvinni. Ezt még egyeztetitek, vagy van ebben már szabad kezed?
6: Ó, hát nálunk még nincsen generációváltás, az én édesapám, mert nagyon fiatalon lett apuka, úgyhogy most még ő eleje teljében van, de nekünk olyan nagy a vállalkozásunk, illetve mi kettő borvidéken is tevékenykedünk, Hajósbaján is, a Villányi borvidéken is, illetve nem csak bort, hanem pezsült is készítünk, 100%-os gyümölcsleveket, tehát szerintem ez a legszebb, amikor két generáció tud együtt dolgozni, úgyhogy hát alapvetően sok mindent megbeszélünk természetesen, de én azt látom, hogy ezért egyfelé szeretnénk menni. Tehát, hogy én azon a mi borainkra igaz a nagyon jó árértékarány és a megbízható minőség, és mi ezt próbáljuk évről évre teljesíteni a fogyasztóink felé.
5: Van olyan rész, amit kifejezetten rád bízott a sokféle munkából édesapád? Tehát, hogy Pálma, ez a te világod, vagy hogy ez a te fiatal dinamikád, lendületed kell?
6: Hát alapvetően, ami kommunikáció, az mind hozzám tartozik. Mindig van egy-egy kis tételem, ami csak Koch Pálma, de alapvetően nem tervezek külön brendet építeni, tehát hogy szerintem egy másik generációnak az a feladata, hogy járja a világot, tanuljon, és tanuljon meg mindent, ami otthon van, és abba próbáljon beleállni. Tehát van egy-egy tétel, de nincs külön ilyen tervem erre.
5: Világos. A kommunikáció viszont nem csak neked és nektek ott a borászat, hanem alapvetően a generációtoknak is egy nagyon fontos ága a borászati munkának, mert ma már kevés bort készíteni, eladni egy külön műfaj, egy külön tudomány.
6: Igen, igen, nekem egy nagyon okos ember egyszer odajött hozzám, képzeld egy rendezvényen, és azt mondta nekem, hogy Pálma, mindenki tud már jó bort készíteni, de aki el is tudja adni, az fog megmaradni, és egyébként ez így igaz. Nyilván nagyon fontos, én azt gondolom, a minőség, tehát bármilyen szép címkével, bármilyen szép palacba beletettünk valamit, ami nem jó, az nem lesz piac képes egy idő után, tehát hogy ez az alap, a jó szakmaiság és a jó borok készítése, és aztán pedig hát hajrá, hajrá, hát igen, az ajós világban igazából.
5: Mondd, ezt ti megszoktátok például fiatal borászok beszélni, hogy kinek milyen fogása van, milyen ötlete támad, hogy kivel próbálkozik, ami esetleg valami újdonság?
6: Nagyon érdekes egyébként, hogy annyira nehéz szerintem kitűnni a tömegből, vagy kihívás, így az online térben is, meg mindenhol, hogy erről általában kevesebb szó esik, és mindenki próbál maga nagyon ügyes lenni. Sokkal többet beszélünk a szőlőről és a borról, tehát magáról a termékről, mert igazából mi abba vagyunk szerelmesek, meg mi azt szeretjük nagyon, úgyhogy általában több szó esik erről. Hogyha nem haragszol, én visszatérnék egy kicsit a Uniborra.
5: Hát én is arra kérdeztem, most visszalátod.
6: Igen, én kívesen elmondtam, hogy kik az új tagjaink, mert nagyon sokáig ez az egyesület úgy működött, hogy csak olyan borászok kerültek be, akik családi vállalkozásból érkeznek. De nagyon-nagyon sok szorgalmas, motivált és nagyon jó szakember, fiatal borász megjelent a magyar borágazatban, akik igazából alkalmazottak egy-egy borászatnál, és úgy döntöttünk, ezt is megszavaztuk, hogy mostantól olyan tagjaink is lehetnek, akiknek a családja nem ezzel foglalkozik, hanem csak ők maguk kitalálták, hogy ezt fogják tanulni, és bort készítenek.
5: Nekik a legnehezebb, mert egy saját utat kell kitaposni, ott nincs ösvény előttük.
6: Igen, úgyhogy a Novák Szonya Hoffmann's Winery-től, és a Benes Antal Veszprémi érseki pincétől idén mindketten borászok, birtokigazgatók az adott vállalkozásoknál, ők bekerültek a Uniborba, és akkor ezen kívül még két fiatal családi vállalkozásba érkező borász is bevettünk, úgyhogy most lett egy nagyon fiatal Villányi tagunk, a Blum Kristóf Villányból, illetve a Fiderman Szabolcs Leszmélyi borvidékről, tehát hogy de most már azt mondhatom, hogy Magyarország lassan minden borvidékéről van Unibor Egyesületben tag.
5: Ismerted őket korábban, vagy jelentkezésük által lettek, általad is ismertek?
6: Mindannyiukat ismertem. Olyan kicsi az ország, és több ponton lehet szőlészborász mérnöki alap- és mesterképzést végezni az egyetemen, de aki ebben a szakmában van, az tudja, hogy nem csak a szőlőhöz, meg a borhoz kell érteni, hanem nagyon sok borkóstolóra kell járni, rendezvényekre kell járni, és igazából mind ismerjük egymást, vagy ha nem is olyan közelről, de az arcok mind ismerősek, megtalálkoztunk.
5: Mennyire gyakran találkoztok egyébként ti a Uniborra? Mennyi programotok van? Mennyire mozog közösen ez a csapat?
6: Háromszor találkozunk úgy hivatalosan egy évben, van ez a nagy nyári, zöld szüretes, túlás, közgyűléses program. Minden tavasszal elmegyünk külföldre, egy külföldi szakmai túrára. Idén Prosecco-ban voltunk.
5: Arról be is számoltunk itt ebben a műsorban.
6: Ez fantasztikus volt, és akkor mindig van még tavasszal vagy télen még egy belföldi túránk, meg egy kis közgyűlésünk, tehát évente három, de hát ezen kívül igazából sokkal több. Tehát van egy belvárosi bor és pezsgő fesztivál a Szabadságtéren, ott is olyan borászok borai vannak, ott is meg szoktunk jelenni személyesen, tehát hogy sokszor.
5: Sok munkát vállaltál vele, hogy elnök lettél?
6: Nem olyan nagyon-nagyon sok. Nem olyan nagyon sok, de mindenki beleteszi a maga részét, de azért ezt valakinek mindig össze kell fognia. Tehát mi kettő évente választunk mindig új elnököt, illetve elnökséget a Unibor Egyesületben. Úgyhogy nem én vagyok az első, én már sokadik vagyok, de mindig kell valaki, aki összefogja a bandát. Úgyhogy én ezt élvezem, én ezt nagyon szeretem, úgyhogy nem tudom, hogy sok vagy kevés, de én szeretem csinálni, úgyhogy...
5: Hát jó munkát hozzá, meg jó borokat nektek és nekünk, általatok, és örülök, hogy ismét hallottunk rólad.
6: Nagyon szépen köszönöm, én további szép napot kívánok minden hallgatónak, meg neked is.
5: Köszönöm szépen. Koch Pálmát hallották, a Unibor, a Fiatal Borászok Egyesületének elnökét.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az előbbi beszélgetésben, amit ugye Koch Pálmával folytattunk, a Unibor elnökével, említettem, hogy hát hívunk majd egy-két új tagot, egy-két fiatal borászt, hogy megtudjuk, mi a véleményük a borról, a világról, a borukról, a saját borukról, ugye, úgyhogy így is teszünk. A Hoffmann Winery borásza Novák Szonya a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: Itt mindenki beleszületik mindenbe a borászok világában, tehát vagy a szőlő, vagy a bor, vagy mind a kettő, de általában ez így szokott lenni. Na, ön a kivétel, ugye?
2: Igen, igen, nem csak, hogy nem borász családba születtem, de még borvidék sem volt a környékemen, ahol felnőttem.
1: Az Magyarországon nem lehet, olyan nincs.
2: Igen, én Békés Csabai vagyok.
1: Hát ott mondjuk valóban kevéssé. Na, de akkor ez hogy jött?
2: Nagyon sok minden nem szerettem volna lenni, és végignéztem, hogy mégis akkor milyen lehetőségeim vannak, és a szőlészborászmérnöki képzés az nagyon megfogta az érdeklődésemet, úgyhogy ennek után is néztem, hogy miből áll ez, hogyan néz ki. Láttam, hogy nagyon sok kémia és fizika lesz majd a tantárgyak között, de nagyon-nagyon nem tudtam, hogy mire számítsak.
1: Ma hallom, hogy kémia, fizika, tehát ezek voltak a kedvenc tantárgyai a középiskolában, vagy miért csillant fel ettől a szeme?
2: Túlzás, viszont azt láttam, hogy ebből lesz sok, és úgy gondoltam, hogy ezt majd én meg fogom tudni ugrani, úgyhogy nekivágtam.
1: Lehet, akkor igazából nem is a borról szólt a dolog.
2: Sokáig nem. Ki is hullottak sokan az egyetemről, úgyhogy türelmesnek kellett lenni, és kitartónak, mire eljutottunk ezekhez a részekhez is, ahol már tényleg a borról volt szó. De a képzés végére összeállt, hogy miért tanultunk ennyi mindent, ami elsőnek nem tűnt annyira relevánsnak.
1: Amikor az ember elvégez egy világos, amikor elvégez az ember egy iskolát, összeáll, hogy mit miért tanult? Hogy mi ott függ össze a dolgokkal?
2: Én úgy gondolom, hogy itt összeállt a végére, igen. Sokat bosszankodtunk még, hogy mert kell annyi fizikát és kémiát és mikrobiológiát tanulni, de mondom, ez azért volt nekem ennyire összetett, mert nekem minden új volt nagyjából, amivel az egyetemen találkoztam. Tehát sok mindenkinek ez már esetleg egyértelmű volt, aki ebbe született bele, vagy közelebb volt ehhez, mint én, ami nem nehéz. Viszont nekem nagyon sok olyan dolog volt, amit egyetemen hallottam először.
1: Szonya, az úgy van, hogy ez, mert el tudom képzelni, hogy az ember hoz magával egy csomó tradíciót, mert mondjuk egy olyan családban nő fel, ahol mindenki borászkodik, vagy mindenkinek van valahogy köze ez az egészhez. De ha valaki teljesen újként kerül be, akkor lehet, hogy vannak olyan elképzelései is, amire a másik nem gondol, mert hogy ő neki egy tiszta lap van előtte, még nincs kitöltve semmiféle korábbi rubrikákkal.
2: Igen. Igazából nincsenek prekoncepcióim, hanem teljesen amikor találkoztam először ezzel a műfajjal, akár azzal abban a borászatban, ahol először elkezdtem dolgozni, vagy olyan borászatoknál, akikkel érintkeztem. Tehát én több helyről szedtem össze azt, amivel majd aztán én is tudtam azonosulni.
1: A Balaton felvidéken dolgozik, ha én jól tudom.
2: Igen, 6. éve most már, hogy itt vagyok Balaton Edericsen, a Balaton felvidéki borvidéken.
1: De azért, mert azok a borok és az a vidék érdekelte, vagy egész egyszerűen ez egy álláslehetőség volt a Hoffmann Winery-nél, és akkor legyen ez?
2: Igazából még Villányban dolgoztam, a szakmai gyakorlatomat ott töltöttem 2020-ban, amikor a Homonna Attila megkeresett ezzel a lehetőséggel, és mondta, hogy elkezdhetnék itt vele dolgozni, összerakunk egy teljesen új borászatot, és utána majd ő szépen lassan elengedi a kezemet. Úgyhogy most itt tartunk, hogy ő már egyre inkább elengedte a kezemet, így évről évre hátrébb lépett, és átrakta rám a feladatokat teljes mértékben. Ez azért az elején elég mély víz volt, tekintve, hogy minimális volt a szakmai tapasztalatom, de tőle nagyon sokat tanultam.
1: De hát ez egy óriási bizalom is egyúttal, hogy azt mondta, hogy és akkor most innentől kezdve csináld.
2: Igen, az biztos. De a mai napig bármikor fel tudom hívni, és meg tudom kérdezni, hogyha bizonytalan vagyok valamiben. Igen.
1: Ugye a Hoffmann címkéi azok egészen különlegesek. Az egyik, amiről lehet ismerni őket, ez nyilván a brandépítésnek a része. Ez például ki döntött el?
2: Igazából a grafikusunknak szabad kezet adtunk, abban biztosak voltunk, hogy új borászatként betörni arra a piacra, ahol amúgy csökken a borfogyasztás is, meg egyre több nehézséggel küzdenek a borászok. Valami olyat kell mutatni, ami meghökkenti a fogyasztót, aminél egy picit megáll, egy kicsit így lelassít, vagy visszanézel, hogy ez mégis micsoda, ilyet még nem láttunk.
1: Önöknek szerintem vannak a halak, meg a virágfejű ember, meg hasonlók a címkéiken, igaz?
2: Igen. Így igaz, igen.
1: A borok is ennyire meghökkentőek, mint a címkék?
2: Én úgy gondolom, hogy van bennük egy vagánság, egy csavar, ami megosztó lehet. Bioborokat készítünk egyébként, illetve bióban műveljük a szőlőt, és utána alacsony beavatkozással készítem a boraimat, úgyhogy megpróbálom átadni azt, amit a szőlő szeretne mutatni, anélkül, hogy minél kevesebbet vegyek el, és minél kevesebbet adjak hozzá.
1: Ugye az az alapja a mi beszélgetésünknek, hogy csatlakozott a Juniborhoz, de miért? Annak mi a hozadéka egy fiatal borász számára?
2: Egy kedves barátom hívott meg, aki szintén tagja a Junibornak. Tőle is nagyon sokat tanultam még Villányban, a Tóth Sándortól, a szakmai gyakorlatom alatt, és azóta is nagyon segítőkész, hogyha felhívom egy-egy kérdéssel. Igazából a szakmán kívül jövőként ez egy olyan nagy lehetőség, ami egyrészt nagyon megtisztelő, mert mint ahogy az köztudott, azt hiszem, a Juniborban csak olyan, illetve olyan tagokkal indult el, akiknek családi gazdaság van, és nem nagyon, illetve tavalyig nem is volt olyan tag, aki ezen kívülről érkezett volna, úgyhogy ez így extrán megtisztelő, és köszönöm is, és hálás vagyok a bizalomért. Én arra számítok, hogy amint mondtam, hogy elég sok nehézséggel küzdünk, akár betegségek, szőlőbetegségek, vagy csökkenő borfogyasztás, hogy egy olyan platform ez, ahol ezekre próbálhatunk megoldásokat keresni, segíteni egymást, és dolgozni együtt gondolkodva, és ezeket a problémákat megoldani, vagy mérsékelni.
1: Hát ezek a találkozások nyilván sokat adnak hozzá, meg nyilván az is számít, hogy az ember olyan társaságban van, ahol a közös témákat mindig megtalálják, és hát ez valószínűleg egy ilyen egyébként jókedvű társaság, hát azt múltkorjában elmesélte nekünk az elnök, Koch Pálma, hogy mekkora buli volt, amikor Proseccóban jártak tavasszal, szóval valami hasonlókat, ilyen élményeket és remek borokat kívánok, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Novák Szonya, a Hoffmann's Winery borásza, az egyik új tag a Junibor csapatában, és vele beszélgettem az előbb. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM

Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Megyünk tovább a Unibor csapat új tagjainak bemutatásával. Az egyik új tag Blum Kristóf, a Blum Pince Borozó Vendégház örököse, tulajdonosa, tulajdonostársa, hát, vagy egyszerűen csak a legfiatalabb Blum?
2: Igen, nagypapám kezdte el, most édesanyjuk ám a hivatalos tulajdonos, aztán majd idővel én fogom majd átvenni, örökölni a pincészetet.
1: Jó, igen. Hát legyen az még odébb, édesanyjának jó egészséget kívánunk természetesen, tehát nem erre óhajtottam volna utalni.
2: Persze.
1: Minden esetre az önök családi pincészete az egyik példa arra, hogy ez több generáción keresztül ívelve is működik, ugye?
2: Így van, igen. A nagypapám már a 70-es, 80-as években kezdte így a borászkodást az ő apukájával már, azt egy szépen lassan fejlődött a vába.
1: Ez a Villány-Siklósi borvidék, a villányi borok hajdanában hihetetlenül népszerűek voltak, gyakorlatilag zarándokoltak a turisták Villányba bort inni, akár nyilván az önök pincészetébe is. Ez hogy változott? Mert hogy most éppen arra panaszkodnak, hogy ezek a testesebb villányi borok annyira nem divatosak, tehát önöknek is változtatni kell?
2: Igen, tehát ugye Villány a vörösborokról híres, tehát a vörösborok hazája, ugye, és az utóbbi időben igen csökkent a fogyasztása, főleg ezeknek a nagyobb festesebbek vörösboroknak, de azért, hogy nyilván, de nem úgy, mint régebben. Hát és a fehérbor pedig elég szépen átvette, hogy az irányítást mondhatni. Mi itt most kétfajta fehérrel foglalkozunk, amiből négyféle fehéret készítünk, tehát ilyen gyöngyözőt, tüvét, különfajta bort, úgyhogy a fehér felé most egy kicsit változtattunk meg a vörösborokat, és kicsit próbáljuk kicsit a gyümölcsös hangsúlyt, tehát nem azt a fordós érlelést meghagyni benne.
1: Ilyenkor az ember újat tanul? Mondjuk fiatalként mindig mindenből újat tanul,
2: mindig
1: persze.
2: Mindig új,
1: de úgy
2: van.
1: Egyébként, tehát most áttérünk a testes vörösekről a könnyed fehérek felé. Hát az egy másik technika.
2: Hát igen, tehát ugye fejlődik folyamatosan a technológia. Most mi is két éve sikerült pályáznunk egy új korszerű berendezésekre, tehát fűtőtartályokkal, és ugye sokkal hát egyszerűbb, mint a régi technológiával. Tehát ugye folyamatosan hűtve van az erjedés közben, állandó hőmérsékleten megy végbe az erjedés, így azért sokkal jobban meg tudjuk tartani az ízillat zamatanyagokat.
1: Ha valaki önöket keresi, azon a legendás pincesoron találja, a Villánykövesdin?
2: Így van, Villánykövesdi pincesor legteteje, kék ajtós pince a miénké. Ott onnan indult maga a kis borászkodásunk, vendéglátás. Ugye nekünk a pincészetünknek a fő profi a vendéglátás, és arra megy rá így a borfogyasztást. Mi egy kis 6 hektáros szőlőtetvénnyel rendelkezünk, teljesen kis családi vállalkozást vagyunk. A borainkat is csak így helyben értékesítjük, tehát a pincészetből nem vagyunk sehol üzletekben, kereskedésekben megtalálhatóak.
1: Felmerült az a fejében, hogy nem ezzel fog foglalkozni, hanem hát tudnék én bármi mást is csinálni bárhol a világban. Miért pont ezt?
2: Hát az elején igazából, mikor egy gimnáziummal végeztem, akkor mikor így beszélgettem erről a szüleimmel, akkor ők azt mondták, hogy menjek, tanuljak mást, majd néha így besegítek, ők csinálják, ameddig tudják, aztán majd alakul. És akkor hát el is mentem más irányba így az egyetemmel, és hát így közben ugye nyilván besegített az ember, születkor segítette édesapukámnak, aztán valahogy megtetszett, tehát így megtetszett ez a dolog, és úgy voltam vele, hogy én ezt szeretném csinálni, tehát hogy így kényszer semmi nem volt. Nyilván, hogy a gyerekkorom óta ebben nőttem föl, tehát ott voltam végig a pincészetbe, és így, tehát így az így jött egyszer, csak így a fejemből.
1: De azért azt nem mondja nekem, hogy amikor ezt mondta a családnak, akkor nem látta a megkönnyebbült arcokat, hogy na, hazatért a gyerek, jól van.
2: De előfordulhat, hogy örültek neki, igen.
1: Hát, na. Meg hát ott tudják maguk mellett, szerintem azért az egy jó érzés.
2: Így van. Hál' Isten, jól is együtt tudunk dolgozni, tehát hogy megértjük egymást, megbeszélünk mindent. Nyilván azért néha vannak kis viták is, nem egyetértések, de hál' Isten meg tudjuk beszélni őket.
1: Unibor Egyesület, mi dolga van ott, mit gondol erről?
2: Hát nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy bekerültem. Idén, ugye tavaly is már részt vettem rajta, akkor nem sikerült bekerülni. Most idén sikerült az a dolog. Kíváncsian várom, hogy mit fog hozni. Igazából új kapcsolatokat, ugye tapasztalatcserére tudunk majd így a kollégákkal, úgyhogy én kíváncsian várom, hogy így fog hozni.
1: Ha pedig valaki villanyba jár, akkor ne felejtse el kíváncsian megnézni a Blum pincét, mert hogy ott nem csak egy pincét, hanem egy egész vendéglátást talál.
2: Így van, igen. Tehát ugye beszéltünk itt Villánykövesről, hogy nekünk onnan indult, de Villányban is van egy borozó panziunk, ami az év minden napján nyitva van. Ugye Villánykövesd ott a csoportok, Villányban pedig az év minden napján egy szállás, egy ilyen ötszobás panzióval van egybekötve a kis borozónk ott, az is szintén a fősoron.
1: Tű, hát van dolguk, tehát bort is kell csinálni, a szőlőre is gondolni kell.
2: Szőlőt is művelni, így van, és még a vendéglátás is.
1: Minden jót kívánok hozzá a családnak, nagyon önnek is, Kristóf, és örülök, köszönjük, hogy mesélt szépen erről nekünk. Blum Kristófot köszönjük. Hallották, most már azt is mondhatom, hogy a Unibor Egyesület teljes jogú tagját, egyébként pedig egy villányi borász fiatalembert. Köszönöm a figyelmüket, kövessenek minket továbbra is, és hallgassák a borműsort itt a Spirit FM-en. Ugyanebben az időben jövünk minden héten, jövő héten is, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárása kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Manap közben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Ahogy megszokhattuk, ebben az időpontban a Spirit FM-en a Több-kevesebb című gazdasági műsorunk szokott megkezdődni. Így lesz az ezúttal is, azonban nem Rónai Egon várja a hallgatókat, ahogy az elmúlt napokban már megszokhatták, hanem én, Somodi Solymos Eszter. És hát rögtön egy olyan témával kezdünk, ami oly sokszor feljött már az elmúlt években, de azt hiszem, hogy egy kormányváltás idején mindig újra és újra előkerülhet egy ilyen kérdés. Méghozzá az euró bevezetésének lehetőségeiről, előnyeiről, hátrányairól fogok beszélgetni. Szigeti Horváti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz nemzetközi kapcsolatok elemzőjét köszönthetem a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
5: Köszöntöm a hallgatókat!
4: Ugye az apropót az is adja, hogy a korábbi miniszterelnök Orbán Viktor Tusnádfürdőn azt mondta, hogy a hatalom az euró bevezetéséről beszél. Szeretném, ha tudnák, hogy ez egy mese, az euró valójában egy kódnév, egy rejtjele, a megszorítás kódja, miközben pedig Kármán Andrástól a Tisza kormány álláspontját hallhattuk, méghozzá azt, hogy egyébként 4 éven belül megteremthetik akár az euró bevezetés feltételeit. Ön hogyan látja vajon ez a 4 év, ez a feltételek tükrében egyébként akár lehetséges lenne?
5: Alapvetően igen, tehát volt már hasonlóra példa, hogy viszonylag rövid idő alatt, akár a csatlakozást követően be tudta vezetni egy tagállam az eurót. Ugyanakkor nagyon sok kritériumnak meg kell felelni, tehát többek között itt vannak a Maastrichti vagy konvergencia kritériumok, ami tulajdonképpen azt hivatottak bizonyítani, hogy az az ország, amelyik be akar lépni az euróvezetbe, a gazdasága kellően stabile a közös valuta használatához, illetve a monetáris politikához. Itt ebben az esetben 4 olyan elem van, ami nagyon fontos, hogy tökéletesen megfeleljen. Az árstabilitás, a fenntartható államháztartás, az árfolyam stabilitás, illetve a hosszú lejáratú kamatlábak. Ezen túlmenően is többféle új szabályozást, jogharmonizációs lépéseket kell tenni, intézményi reformokat kell hozni az érintett tagállamnak, tehát például a jogszabályok jogrendjének összehangolása szükséges az uniós szabályokkal, így például a jegybank függetlenségét biztosítani szükséges, a nemzeti jogot össze kell hangolni az LKB, tehát az Európai Központi Banknak a működésével, új eurórendszer szabályokat kell elfogadni, tehát ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy az euró bevezetése megfelelően tudjon megtörténni egy stabil gazdaság esetében. Tehát ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ország, amelyik bekerül az euróvezetbe, az ne egy válsággal indítson majd, illetve hogy elkerüljék a különböző kríziseket, amelyek így már nem csak az adott tagállamra, hanem a teljes euróvezetre hassanak. Ezeket a szabályokat, ezeket a kritériumokat nagyon fontos betartani. És hát igen, így előfordulhat, hogy nem 4 év, hanem annál lényegesen több időre van szükség, hogy ezek megfelelően keresztül vihetőek legyenek.
4: Hogyha most a politikát le is vesszük a kérdésről, ha csak szigorúan a szakembereket hallgatom a témáról nyilatkozni, akkor is tapasztalhatjuk azt, hogy sorolják az előnyöket és a hátrányokat is. Tehát azért minden lépésnek tudjuk jól, hogy mindig van előnye és hátránya. Ön hogyan foglalná össze az előnyök tekintetében, mely az, ami a legkiemelkedőbb?
5: Úgy gondolom, hogy mivel Magyarország egy exportorientált ország, ezért így az exportra vonatkozóan az árfolyam kockázatnak a megszűnése az euróvezettel folytatott kereskedelemben, az kifejezetten fontos lehet. Tehát mivel az Európai Unió országaival folytatjuk a kereskedelmünk jelentős részét, 70-75%-át is, így már ma is nagyon sok vállalat euróban számol el, és hogyha bevezetjük a közös pénzt, akkor ennek ezt követően nem kell fedezni majd a forint árfolyamának az ingadozását, tehát kiszámíthatóbbá válnának a vállalati költségek, csökkenne az üzleti bizonytalanság, ami az exportőrök számára is egy kiemelt fontossággal bír. De ugyanide sorolnám az előnyök közé például a tranzakciós költségeknek a csökkenését, amit egyébként már a lakosság is megérezhet, tehát egyszerűbbé válhatnak a külföldi utazások, ugye nem kell pénzt váltani a kiutazások esetén, az internetes vásárlásoknál is eltűnnek ezek a plusz költségek, illetve az euróban történő megtakarítások is sokszínűbbé válhatnának. A vállalatokra visszatérve még több külföldi befektetés érkezhet azokba az országokba, amelyek eurót használnak, hiszen a befektetők számára ez egy vonzóbb lehetőség, nincs árfolyam kockázat, könnyebb a pénzügyi tervezés és a költségeknek az összehasonlítása, és hát az árstabilitás, ami természetesen a központi banknak a célja is, hogy az infláció alacsony szinten maradjon, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy kiszámíthatóbbak maradjanak az árak, stabilabb legyen a pénzügyi környezet, és nagyobb legyen a bizalom a pénz értékében.
4: Ugyanakkor azt is szoktuk kritikaként hallani, hogy azért bizonyos gazdasági krízisek esetén sokkal kisebb egy adott nemzetnek a mozgástere, úgyhogy például ez is a hátrányok között szerepel. Ön hogyan látja?
5: Igen, abszolút a hátrányok között ezt mindenképpen figyelemmel kell tartanunk, hogy azzal, hogy a közös pénzt bevezetik az országba, a független monetáris politika elvész, ugye? Tehát jelenleg, amíg a Magyar Nemzeti Bank határozza meg az alapkamatot, a pénzkínálatot, befolyásolja a forintnak az árfolyamát, az euró bevezetése ezeket a döntéseket egyenesen az LKB-hoz, az Európai Központi Bankhoz irányítaná, és ő inkább az euróvezet helyzetét veszi figyelembe, mint sem egy-egy tagállamét külön-külön. Tehát, hogyha Magyarország recesszióba kerül, akkor az euróvezet egészen ugyan gyorsan növekedne, viszont előfordulhat, hogy az LKB olyan döntéseket hozna, amelyek nem feltétlenül illeszkednének a magyar gazdaságnak az igényeihez, tehát gyakorlatilag itt olyan döntések is születhetnek, amelyek miatt a recesszió mondjuk tovább húzódhat, több ideig tarthatna.
4: De egyébként ilyen esetben milyen mozgástere van akkor egy nemzetnek egyáltalán, akkor érdeket hogyan tud képviselni, hogyha úgymond a magországokhoz húznak ilyenkor a döntéshozók?
5: Nyilván egyénileg nézi azt meg az Európai Központi Bank is, hogy milyen mélységű az adott válság. Tehát például a görög euróválság esetében is azért tapasztalható volt az, hogy elég sajátos lépéseket hozott az LKB. Ugyanakkor mindig figyelemmel kell tartania azt, hogy a többi ország számára, illetve a többség számára mi az, ami előnyös. Tehát nem fog olyan lépéseket, olyan döntéseket hozni az Európai Központi Bank, amiben veszélyeztetné a többi eurózónában lévő tagállamnak a gazdasági stabilitását. Ettől függetlenül a mozgástér az inkább a gazdaságpolitikára vonatkozna már ezt követően, tehát ott kell egy olyan fegyelmezettséget, egy olyan szabályozottságot fenntartani, amivel aztán ezek a krízisek elkerülhetőek, vagy a kockázatuk minimálisra csökkenthető. A válság esetén pedig minél gyorsabb reagálás az állam részéről, illetve a döntéshozók részéről.
4: Ha abszolút a lakossági oldalról nézzük, ugye említette már, hogy például utazás során nem kell valutát váltani, mert hát átmegyünk a szomszédos, mint a Németországba, és akkor nyilván az euróval tudunk fizetni. De például mire számíthatnánk az euróra történő átállás esetén a termékvásárlás? Akkor például én múlt héten vásároltam Spanyolországból egy cipőt. Ez ilyen esetben mit tapasztalhatnék? Olcsóbban vagy drágábban tudnék vásárolni egyetlen, függ-e attól, hogy az euró átállást követően vásárolok, vagy pedig mondjuk egy évvel később, amikor már lehet, hogy stabilizálódik a helyzet?
5: A csatlakozást megelőzően egy árfolyam stabilitásban kell részt vennie, tehát az árfolyam mechanizmus rendszerében kell az adott tagországnak részt vennie. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti valuta árfolyamát egy meghatározott középárfolyam körül tartják, és ez idő alatt nem kerülhet sor jelentősebb leértékelésre sem. Tehát amíg be nem lép az adott tagállam az eurózónába, addig ezen a rögzített sávon tudja az eurót úgymond átváltani. Tehát abban az esetben, hogyha már ez megtörténik az euróvezetbe való belépés, akkor ez az árfolyam mechanizmus ez tulajdonképpen kiiktatódik, és a korábbiak szerint, a korábbi szabályozás szerint tudják majd az eurót használni az adott tagállamban. Mindenképpen előnyös lehet az euró bevezetése ebből a szempontból is, hogyha egy másik tagállamban vásárolunk, és azt tapasztaljuk, hogy ott valami olcsóbb, hiszen a nálunk lévő termékeknél gyakori az, hogy az árfolyam ingadozás miatt a termékeknek az egyes szolgáltatásoknak is az ára magasabb lehet. Tehát ez a kockázat is csökkenne, megszűnhetne. Ugye, ahogy említettem már, a tranzakciós költségek csökkenésénél, az internetes vásárlásoknál is tapasztalható lenne az, hogy egyszerűbb lenne a használata az euróval való fizetésnek is, illetve eltűnnének ezek a plusz költségek. Úgyhogy ezek mind-mind hozzájárulnának ahhoz, hogy akár az árak is valamilyen módon konszolidálódhatnak. Bár az igaz, hogy nagyon gyakran érezhető az, hogy az árak emelkednek az euró bevezetését követően, de a legtöbb kutatás arra világít rá, hogy az összesített infláció általában mérsékelten nő csak, néhány gyakran vásárolt termék vagy szolgáltatás árában tapasztalható, ha csak emelkedés. Erre azonban nagyon sokáig figyelnek, tehát az LKB részéről is különös tekintettel vannak erre az átállási időszakra.
4: Egy utolsó nagyon gyors kérdést tennék föl. Sokat hallunk arról, hogy például Magyarországon a lakosságban mit mérnek, hogy mennyire szeretnék az euró bevezetését, viszont kicsivel kevesebbet lehet arról hallani, hogy azok a nemzetek, akik eurót használnak, ott a lakosság miként értékeli, mennyire elfogadott, mennyire bánták meg a döntést. Nem tudom, önnek van-e erről ismerete, tapasztalata, vagy pedig adata?
5: Amikor ezt az elemzést elkészítettük az euró bevezetésének lehetséges hatásairól, akkor két rövid eset tanulmányt is készítettünk Szlovákia, illetve Horvátország tekintetében. És amikor ezek készültek, akkor ránéztünk természetesen arra is, hogy a lakossági elégedettség az nagyjából milyen fokon áll. Szlovákia esetében az látható, ott már azért régebb volt, ami 2009-ben bevezetésre került az euró, hogy itt azért már a lakosság az kiegyenlítetten inkább az euróval kapcsolatosan pozitív döntéseket hoz, tehát ők már szívesen használják a fizetőeszközt. Horvátország esetében azonban megfigyelhető egy ellentét. Itt a tengerpart közeli városokban, településeken, tehát ahol a turizmus lényegében bonyolódik, ott alapvetően támogatják, illetve támogatták az euró bevezetését, míg a vidéki, inkább perifériához közeli részeken kevésbé támogatták azt. Itt érthető módon sokabban befolyásolta az adott országnak a gazdasági helyzete, illetve azoknak a lehetőségei, de összességében mostanra már Horvátországban is stabilizálódott a helyzet, tehát a korábbi tapasztalatok, amik azt mutatták, hogy az átállásnak a költségei, illetve az árfolyam kockázat megszűnéséből származó előnyök, azok gyorsan jelentkeztek, illetve a lakosságban végigmenő árérzékenység az elég magas szinten volt. Ez mostanra már lecsengett, és úgy tűnik, hogy Horvátország is most már stabilan és támogatottan tudja használni a közös valutát.
4: Szigeti Ambrus Nikoletta, köszönöm szépen, hogy rövid összefoglalót adott nekünk, hogy mi is az a helyzet, hogyha euróra váltanánk. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm én is.

0: hazamenni.
1: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Több-Kevesebb, a Spirit FM gazdasági műsora. Én pedig Somodi Solymos Eszter vagyok, és ahogy azt a múlt héten is megszokhatták, most is ezen a héten én fogom helyettesíteni Róna Jegon kollégámat. És hát rögtön az első témánk az nagyon friss és aktuális, és bőven lesz miről beszélnünk, és talán nem csak egy szempont alapján fogjuk tudni kicsit átbeszélni a dolgokat, hiszen ugye kijöttek a felvételi ponthatárok is, úgyhogy nyilván erről is lehet beszélni, de a főbb témánkat most ezúttal a több száz gyógypedagógus hiányzik a rendszerből téma adná. A vonal túloldalán köszöntöm Totyik Tamást, a pedagógusok szakszervezetének elnökét. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlök minden kedves rádióhallgatót is.
2: Nyilván fogunk beszélni azért úgy általánosságba véve a felvételi ponthatárokról, és ezzel kapcsolatos adatokról, de most leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy amikor arról beszélünk, hogy több száz gyógypedagógus hiányzik a rendszerből, mekkora a hiány, és hogyan tapasztalhatjuk ezt mi hétköznapi emberek a bőrünkön, hol mutatkozik a legnagyobb probléma?
3: Hát vannak a pedagógus álláshelyekre szóló hirdetések, és onnan szokták levenni, hogy mennyi álláshely hiányzik, de ettől azért jóval nagyobb a hiány, mert vannak olyan álláshelyek, amelyeket nem is engednek meghirdetni, és vannak olyan álláshelyek, ahol már a felmentés időt töltik a kollégák, és ott már betöltetlen álláson, illetve túlórákkal is ellátják a kollégák ezeket az órákat. A mi becslésünk szerint olyan 3-4 ezer körül van legalább a pedagógus hiány, a gyógypedagógus hiány, és ezt azért még tetézi, hogy a gyógypedagógiai ellátás igénylő gyerekek száma 15 év alatt megduplázódott, most nagyjából olyan 120 ezer fő környékén van, ez 54 ezer főről indult. És emelkedett a gyógypedagógiai feladatokat ellátó kollégáknak a létszám, hogy itt a fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok és a iskolapszichológusokat kell érteni. Tehát emelkedett az ő létszámuk az elmúlt időszakhoz képest, de az emelkedés nem tudta azt az ütemet tartani, ami az ellátandó feladatokat pluszba megjelent volna, és ráadásul ugye a pedagógiai szakszolgálatok látják el azokat a feladatokat, ahol az iskolai érettség van, a fejlesztéseket, és ezek a szakszolgálatok most megkapták ugye az iskolai érettségi méréseket, ez pedig még további erőt von el a kollégáktól, és most már oda jutottunk, hogy nagyon sok helyen a gyerekeknek odaírják, hogy milyen típusú fejlesztésre van szükség, de nem merik odaírni, hogy hány óra fejlesztést kell kapni a gyerekeknek, mert nincsenek tisztában az, hogy az adott oktatási intézményben el tudják ellátni a feladatot, vagy nem tudják ellátni a feladatot. Nagyon sok esetben most már a fejlesztő feladatokat nem is fejlesztő pedagógusok látják el az iskolákban, hanem egyszerű tanítók, vagy magyar szakos tanárok, vagy matematika szakos tanárok, azért, mert a nincs megfelelő személyzet ezeken a területeken.
2: De akkor ezt hogy képzeljük el? Ugye azt tudjuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása kapcsán azért vannak jogszabályi kötelezmények, de akkor ezek szerint inkább kevesebbet vallanak be az intézmények, csak hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy közben meg nem tudnak megfelelő számú gyógypedagógust biztosítani?
3: Hát az, hogy mennyi bevallanak mindent az intézmények, hogy mennyi esen is van, mert ők is érdekeltek abban, hogy minél jobb ellátást tudjanak biztosítani a gyerekeknek. Egyszerűen annyira megugrott az ellátandó feladatoknak a száma, hogy nem tudják ezeket a kapacitásokat bővíteni. Ráadásul vannak ugye a tanulási magatartási zavarokkal rendelkező intézmények, ahol a középsúlyos betegségbe szenvedő gyerekek vannak, ugye ezek az egymik, az egységes gyógypedagógus és módszertani intézmények. Ezekben az iskolákban például most kapacitásbővítésre van szükség nagyon sok helyen, mert annyival nagyobb az ellátandó gyerekeknek a létszáma. Nem véletlen egyébként, hogy a szakszervezetünk azt kezdeményezte, az elmúlt időszakban, mind az Európai Bizottság felé, mind az oktatási kormányzat felé, hogy a következő ciklusban az uniós forrásoknak egy részét pontosan a szakszolgalatok és az egységes gyűjtőkörülő és módszertani intézmények fejlesztésére tudják fordítani.
2: Azt is szoktuk hallani, hogy amikor szakemberhiányról beszélünk, akkor azért területileg is egészen más képet tudnak mutatni az adatok. A gyógypedagógusok hiánya tekintetében mit mutat a kép? Mely terület az, ahol a legnagyobb a hiány?
3: Nagyon nem tudunk. Tehát kivételesen itt...
2: Tehát mondjuk Dunántúlon ugyanakkora a hiány, mint mondjuk Pest megyében?
3: Arányát tekintve nagyon minimális eltéréseket tapasztalunk, tehát nem, nincs nagyon kiugró, annak ellenére, hogy az álláshelyek hirdetésében például Pest megyében nagyon nagy hiány mutatkozik, de ami arányokat tekintve, ezek nagyjából egységesek. És az a legszörnyűbb tapasztalatunk van, hogy az utánpótlás kérdésében is azt látjuk, hogy emelkedik a fejlesztő pedagógusoknak és a gyógypedagógusoknak a száma az oktatási intézmények, a felsőoktatási intézményekbe. De ezeknek egy jelentős része azért jelentkezett estés levelező szakos hallgatónak, hogy a saját gyermekét el tudja látni, mert az állam nem tudja megfelelően ellátni ezeknek a gyerekeknek a fejlesztését, és saját kezükbe vették az irányítást, vagy a magánszférába mennek ki, és magánfejlesztéseket folytatnak, és az állami szektorba ők nem fognak bekerülni.
2: Tehát akkor, ha jól értem, akkor ugye hiába mondjuk növekedő számokat látunk a képzési oldalon, közel nem biztos, hogy az a létszám x év múlva meg fog mutatkozni a munkaerőpiacon, az állami szektorra értve, hiszen lehet, hogy a saját gyermeke miatt képzi magát, vagy pedig a magánszektorban fog elhelyezkedni, jól értem?
3: Pontos, így van, jól érti, pontosan. És az is ehhez azért hozzátartozik, hogy emelkedik az állami szektorban a gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok vagy az iskolapszichológusok száma, de ez még mindig nem az a ütem, amivel az ellátandó gyerekek létszámához képest ennek a fejlesztésnek meg kell történni.
2: De mi lehet az ok, hogy ebben a szakmában ekkora hiány lett? A bérezéssel volt, vagy van gond a megbecsültséggel, vagy mi vezetett idáig?
3: Mind a kettő, bár a bérezés az most valamennyire rendeződött, de hát ebben a szektorban azért még jóval nagyobb kereseti lehetőség van, hogy valaki érzékelje nagyjából, olyan 7000 forintért lehet túlórázni ma egy gyógypedagógusnak. 7 és 8000 forint között ez a bruttó összeg. Ha a magánszektorba elmegy, egy órát 40-50 ezer forintért is el tud adni, akik súlyosabb esetben vannak, de a 15 ezer és a 20 ezer forint közötti összeg az egy elfogadott érték.
2: Mit lehetne tenni, hogy ez most már azért valamikor elkezdjen javulni? Mi az önök javaslata?
3: Hát mi kezdeményeztük azt, hogy az ombudsman, 3 évvel ezelőtt az ombudsman vizsgálja át az összes egységes gyógypedagógus módszertani intézményt, illetve szakszolgálatokat, hogy milyen hiányosságok vannak, hogy először kapjunk egy átfogó képet. Mert azért az épületekben is nagyon komoly hiányosság van, ismereteink szerint közel 50%-a az épületeknek nem képes arra, hogy a mozgáskorlátozó gyerekeket befogadja. Ennek ellenére el kell látni ezeket a gyerekeket ezekben az épületekben. Tehát ezeket vizsgálják meg azt, hogy a törvényi előírás szerint megkapják a megfelelő fejlesztést a gyerekek, és ezeket a szükséges ellátást, és állapítsa meg azt, hogy a feltárt hiányosságokba az államnak milyen felelőssége van, és akkor ehhez képest az államnak milyen intézkedéseket kellene tenni. Hát ez lenne a legfontosabb, hogy először megvizsgálják ezeket az intézményi hálózatokat. Lehet-e a szakszolgálatokat tehermentesíteni az iskolai érettségi vizsgálatokkal? Lehet-e további álláshelyeket, feladatok ellátása, álláshelyeket, intézmények korszerűsítésére forrásokat előteremteni? Mert ha valaki például a gyömrői gyógypedagógiai intézménybe elmegy, és ott szétnéz, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban történt némi fejlesztés, még mindig rendkívül siralmas állapot van. 150-200 métert kell menni a gyerekeknek, a pedagógusra együtt, hogy WC-be bejussanak az egyik tanteremből a gyerekek. Tehát ezek ilyen nagyon kegyetlen, áldatlan állapotok vannak nagyon sok intézményben. Nincsenek védőnők ezekben az intézményekben, hogy akkor az állam ezeket a védőnőket, vagy ápolónőket biztosítani legyen köteles, és ehhez a pénzügyi feltételeket teremtse meg. Tehát először egy átfogókép kell, vizsgálat kellene, és utána pedig az ehhez szükséges intézkedéseket meghozni, és a pénzügyi fedezetet, ez a legfontosabb megteremteni ehhez.
2: Hát kíváncsian várjuk, hogy a jövőben milyen változás lesz tapasztalható majd ezen a területen, de ha már beszélünk, akkor mindenképpen szeretném, hogy pár szót váltsunk a múlt héten kihirdetett ponthatárokkal kapcsolatban. Ugye azt lehetett olvasni a hírekben, hogy rekordot döntött a jelentkezők számát tekintve az idei év, hiszen kb. 140 ezer fő jelentkezett, amelyből durván olyan 101 ezer környékén van a száma, akik ugye felvételt is nyertek, és azt is lehet tudni, hogy körülbelül a 80%-uk állami ösztöndíjas helyre került be a jelentkező diákoknak. Ön hogyan látja az idei felvételt? Volt-e meglepetés az önök részéről egyáltalán az egyetemeket tekintve, hogy a férőhelyek lettek alakítva, vajon a munkaerőpiaccal összevetve is jó stratégiát választottak-e?
3: Én egyelőre csak a tanárképzésről tudok maga biztosan nyilatkozni, a többiről nem nagyon. Mi azt tapasztaljuk, hogy valamennyire emelkedett a színvonal az előző időszakhoz képest, de még mindig nem az 5-6 évvel ezelőtti értékhez, annak ellenére, hogy a létszám az viszont emelkedett. Ugyanis még mindig a tanítóképzés, az óvónőképző szakokra felvett hallgatók nagyon alacsony pontszámmal, 200 pont felett ponthatárral már be lehetett jutni az állami képzési rendszerbe, és azért gondoljuk el, hogy 3-4 évvel ezelőtt ez 280 pont volt. Tehát itt a színvonal még mindig nagyon komoly probléma lesz. Ez látszódik a lemorzsolódási értéken is. Ez az egyik, a másik pedig a természettudományos szakok esetében látunk még mindig aggasztó képet ebből a szempontból, mert amennyi hallgatót felvette, az még mindig töredéke annak az értéknek, mint amennyien nyugdíjba mennek. Tehát ott feltetten az államnak az új nemzeti alaptanterv bevezetésével nagyon komolyan bele kell nyomni a rendszerbe, hogy ez átalakuljon. Vagy más képzési rendszert bevezetni, hogy a megfelelő természettudományos ismereti oktatás megtörténjen az iskolákban.
2: Hát akkor bízunk benne, hogy ez a szám egyre jobb és jobb lesz, és hogy
3: ismereti oktatás megtörténjen az iskolákban.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Nem is olyan rég beszéltem már itt az ingatlan piac helyzetéről, akkor egy kicsit az albérletek tekintetében néztük át a helyzetet, hiszen akkor derültek ki a ponthatárok a különböző kisdiákok számára, méghozzá az egyetemisták kezdhettek hozzá az albérletkeresésbe, de most egészen más dolog kapcsán kapcsoltuk Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, hiszen arról sokat hallottunk, hogy a Velencei tónál elég nagy a krízis és kevés a víz, de nézzük meg, hogy a nyaraló kereslet az hogyan alakult itt az elmúlt időszakban. Laci, mit láttok, mi a helyzet ebben a tekintetben?

0: Én is tudnék drámai felütéssel kezdeni, mint ahogy azok az ökológiai katasztrófáról szóló híradások, amik a Velencei tó környékéről szóltak. Ugye itt pont a napokban jött ki a hír, hogy bizonyos strandokat is bezártak vízminőségi problémák miatt. Augusztusban lehet, hogy csak 20 centi lesz a víz a tóban, ami akár az összefüggő vízfelületet is megszüntetheti. Ezért megnéztük, hogy mi a helyzet a velencei tavi ingatlanpiacon, és ebbe a képbe illeszkedne az is, hogyha csak címszavakban mondanám, hogy a nyaralók iránti kereslet folyamatosan szorul vissza a Velencei-tó környékén. Ez a számok nyelvén lefordítva annyit tesz, hogy 2026-ban 26%-kal kevesebb telefonos érdeklődést mértünk a velencei tavi nyaralókra, mint 2025-ben éves összevetésben. Ez akár nagyon drasztikus visszarendeződést is jelenthetne, és azt mondhatnánk, hogy az ingatlanpiacra is begyűrűzött a tó ökológiai válsága. Viszont azért a kép ennél összetettebb. Tehát azt látjuk, hogy a Velencei tó folyamatos átalakulásban van, és most nem természeti szempontokról beszélek, hanem inkább ingatlanpiaci átalakulásról, mert hogy már nem elsősorban nyaraló és üdülővezetként tekintenek rá az emberek, vagy nem túlnyomó részt ebben a sapkában szerepel az ingatlanpiacon, hanem a gyakorlatban a Velencei tó Székesfehérvár és Budapest agglomerációs övezetének a meccéspontjává nőtte ki magát az elmúlt években. Ennek pedig ugye az a háttere, hogy Budapestről nézve, ahol most már 1,4 milliós, 1,5 milliós átlagos négyzetméter árakkal találkozhatunk, a Velencei tavi 850-900-950 ezer forintos négyzetméterre kifejezetten vonzónak számítanak. Ráadásul akárhogy is nézzük, de azért mégiscsak egy tóparti környezet, szóval ahhoz képest, hogy valaki mondjuk egy ilyen természeti aláfestéssel nem rendelkező agglomerációs településsel költözne, ez biztos, hogy versenyelőny. Ráadásul ugye infrastruktúrálisan is jól ellátott, tehát autópálya kapcsolattal rendelkezik, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy 5-10 perccel tovább tart az autózás az M7-es bevezetőjén elérendő dugóig. A székesfehérvári agglomerációs övezet pedig azért érdekes, mert Fehérvár is egy nagyon erős növekedésen ment keresztül lakásárak szempontjából, és a Velencei tó a Székesfehérvárról kiköltözőknek is egy kedvelt célpontjává vált. Tehát összességében a nyaraló kereslet eltűnését azt kompenzálta a budapesti és a fehérvári kiköltözők sokasága.
1: Árak tekintetében egyébként mit lehet elmondani? Megfelelően tényleg hozza azt az árszínvonalat, amiért elgondolkodik az ember, hogy akár Fehérvárról vagy Budapestről, akkor kiköltözzön a Velencei tóhoz, mert annyival olcsóbbak az ingatlanok?
0: Tekintettel arra, hogy megnéztünk 5 tóparti települést a Velencei tó környékén, hogy és itt is ilyen Sukoron 833 ezer forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk, Velencén és Gárdonyban 950-970 ezer forintosak a négyzetméter árak, Kápolnásnyéken is 900 ezer forint körül alakulnak, tehát ez még bőven az 1 milliós lélektani határ alatt helyezkednek el ezek az ingatlan árak, egy négyzetméterre vetítve, tehát ez nagyon vonzó opciót jelent, főleg akkor, hogyha valaki mondjuk egy domboldali panorámás ingatlant vásárol, ahol a közvetlen környezetét nem befolyásolja, hogy most mennyi vízvonatóban vagy le tudok-e menni a strandra, mert nem a kert végében van a strand, de viszont panoráma szempontjából még így is kellemes érzetet biztosít, tehát ebből a szempontból van vonzereje továbbra is a Velencei tónak a kiköltözők szemében, és itt azért azt is érdemes elmondani, hogy ez a 3-400 ezer forintos négyzetméter árkülönbség Budapestről nézve, ez egy 100 négyzetméteres ingatlan esetében akár 30-40 millió forintot jelent, ha pedig egy 5-10%-os székesfehérvári árelőnyt szeretnénk ingatlan árakban lévő különbségekre lefordítani. Hát ott is egy székesfehérvári ingatlan, ami ilyen 950 ezer, 1 millió forintos négyzetméter ár körül alakul, ott egy 50 ezer forintos négyzetméter ár különbség egy 100 négyzetméteres ingatlan már 5 millió forinttal olcsóbb megoldást jelent, és távolságban abszolút nincs távol a két település egymástól. Tehát ebből a szempontból még továbbra is van perspektívája a velencei tónak, csak nem elsősorban nyaralóövezetként, hanem inkább agglomerációs övezetként, és ez bizonyos szempontból egyébként reményt adhat az ott élők vállalkozóknak is, meg a térség gazdaságának is, akiknek folyamatos lesz valószínűleg az átalakulása, hogy most már nem biztos, hogy lángossütőből, meg egyéb ilyen üdülési vagy nyaralási szolgáltatáshoz kapcsolódó fókusszal fognak megenni, hanem inkább a tartósan állandó éreggel odaköltözőket fogják célba venni a termékeikkel, illetve a szolgáltatásaikkal.
1: És nem tudom, van-e arról adatotok, vagy ráláttok-e, hogy aki érdeklődik a velencei tó iránt, azok nagyjából mire kereshetnek? Inkább lakás iránt érdeklődnek, vagy pedig a családi házakat keresik?
0: Ez is egy nagyon érdekes helyzet, mert amikor beindult a nagyvárosi lakásdrágulás, akkor egyre több beruházó gondolkodott abban, hogy a velencei tó környékére épít társasházi ingatlant. Ez egyébként egy merőben új megközelítés volt, szokatlan is a velencei tó ingatlanállománya, és egyébként az agglomerációs települések ingatlanállománya szempontjából, hiszen ott többnyire családi házas, ikerházas, sorházas övezetek voltak azok, amik meghatározóak voltak az ingatlan kínálat szempontjából. Viszont az utóbbi években egyre több társasházi beruházás is indult. Ezek nem giga 120-200 lakásos társasházak, hanem mondjuk 10-20-30-40 lakásos kisebb épületek, és ezek nagyon népszerűek is voltak. Viszont ez kérdés, hogy ez mennyire lesz fenntartható, főleg itt a ökológiai változások fényében, mennyire bizonytalanodnak el a beruházók. Ugye itt a lakásépítések azok egy régió szempontjából azért is fontosak, hogy az ingatlanállomány átlagos minőségét is biztosítani tudják, tehát ne öregedjen el, ne amortizálódjon el annyira az eladó lakásoknak, vagy a használatban lévő lakásoknak a minősége, vagy állapota, hogy az később már az ingatlanok használati értékét is visszavesse, ami egyébként már az ingatlanárakban is megjelenhet. Ha viszont egyébként egy 5 éves perspektívában nézzük az ingatlanárak alakulását, akkor azt lehet elmondani, hogy 2021 nyarához képest, most 2026 nyarán 70%-kal kerülnek többe a velencei tavi ingatlanok, úgy nagy általánosságban, ami nagyjából megfelel az országos lakásdrágulás tempójának, sőt, talán még egy picit el is marad attól, tehát itt számíthatunk arra, hogy jelentősen át fog alakulni a kereslet, és lehet, hogy itt akár a társasházi lakások is nagyobb szerepet kapnak.
1: Meglátjuk, mi fog történni. Balogh Lászlónak, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének köszönöm szépen, hogy ismertette a helyzetet a velencei tónál, ezúttal nem a vízállás tekintetében, hanem az ingatlanpiac tekintetében. Köszönöm szépen, Laci!
0: Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És hát a következő témánk az abszolút nem az aszályhoz kapcsolódik, hanem a fővároshoz, méghozzá azért, mert szombattól emelkednek a fővárosi taxis tarifák. A vonal túloldalán Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség elnökét üdvözlöm. Hát emelkednek az árak, kívánok. De mennyivel?
2: Jó napot kívánok! Körülbelül 18%-ra kell számítani, ez úgy fog kinézni, hogy a jelenlegi alapdíj, ami 1100 forint volt, az 1300-ra fog változni. A 440 forintos kilométer díj az 520 forintra fog változni, és a várakozási díj percenkénti 110 forintról 130-ra. És még van egy változás, ami eddig még nem volt. A fővárosi közgyűlés a rendeletében, taxirendeletben módosította a hatóságát, aképpen, hogy bevezetett egy kettes tarifát, ami a reptérre és a reptérről irányuló fuvarokra érvényes. Ebben annyi a változás, hogy az 1100 forintos alapdíjra egy 800 forintos díj fog még rávetülni, tehát 2100 forintról fog indulni a reptérről és a reptérre induló fuvaroknak a számítása.
1: Amikor áremelkedés van, akkor mindig szeretünk azért a dolgok mögé nézni, hogy mégis miért kell többet fizetni. Mi indukálta, és miért pont ennyivel az árváltozást?
2: Hát nézze, az elmúlt 3,5 évben nem volt díjemelés, pedig kellett volna, hogyha akkor ránk hallgat az aktuál politika, akkor 6-8%-os infláció követő áremelést nem vettek volna észre az utasok, viszont 3,5 év után kénytelenek voltunk ezt a 18%-os díjemelést beterjeszteni, illetve korábban többféle díjemelés volt beterjesztve, hogyha a hallgató figyelemmel kísérték, akkor előtte pont egy hónappal két változat is volt, egy mérsékeltebb 15, illetve egy magasabb 27%, de akkor a politika visszadobta ezt az asztalra, utána pedig a szakmai érdekképviseletek leültek és megegyeztek ennek a közepébe, tehát ez a 18% így jött ki. Ez a vállalkozásoknak a működési költségeihez feltétlenül szükséges, hiszen komoly mértékben változtak a biztosítási árak, konkrétan a taxikra majd, hogy nem 100%-os pótdíj van kivetve, akár a kötelező, akár a kaszkó tekintetében. Azt is láthatjuk, hogy a gépkocsi árak akár a használt autópiacon, akár az új autóbetezésnél komoly mértékben emelkedtek. És a szervizköltségekről nem beszélve, mert aki jár szervizbe az autójával, akár rendszeresen vagy ritkábban, az láthatja és érezheti a saját pénztárcáján, hogy elég komoly mértékben emelkedtek a szervizdíjak. No, ennek az összessége, és akkor az üzemanyagról még nem beszélt, mert az, amikor az egyeztetések folytak, akkor még a védett árra számoltunk, úgyhogy bízunk abban, hogy ennek a mértéke azért nem lesz annyira szapora, mint az elmúlt napokban.
1: Nem tudom, korábbi tapasztalat volt-e ilyen mértékű árváltozás tekintetében, hogy ez miként hat az utazók kedvére, tehát mennyire keresik a taxisokat, nem tartanak attól, hogy esetleg nagyobb számban csökken a taxi megrendelése?
2: Nézd, minden árváltozás hatása érezhető, volt ennél nagyobb is a kérdésére az elejére visszatérve volt, amikor 30%-nál is többet emeltünk, pont 3,5 évvel ezelőtt, akkor is érezhető volt egy valamilyen visszaesés, de akik taxit használnak, rendszeresen vagy ritkán, azok ezt figyelembe veszik, és ez pár hét után, pár hetes időszak után visszarendeződnek ezek a számok, tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen kockázata, pontosan ezért nem is javasoltuk egy hónappal ezelőtt a 27%-os emelésnek a bevezetését, amit a politika sem, politikai pártok sem, frakciók sem nagyon támogattak. A 18% az azt gondolom, hogy biztos, hogy ez egy érezhető hatása, de szeptembertől újra visszaáll minden az eredeti kerékvágásba, mint az előtt volt.
1: Ön hogyan látja most jelenleg a taxisok helyzetét abban a tekintetben, hogy mennyire nehéz munkaerőt találni, mennyire nehéz megfelelő munkaerőt találni, és mennyire gondolkozik egyáltalán még valaki, hogy mondjuk frissen alakítson egy új taxis társaságot?
2: Tehát taxitárságok alakulásáról nem hiszem, hogy tartani kell, hiszen az elmúlt 13 évben, amikor több mint egy tucat fuvarszervező volt a piacon, ez ma már egy kézzel számolható számra visszaesett. Tehát a multik megjelenése komoly mértékben átrendezte a piacot, és két olyan hagyományos, illetve hibrid társaság maradt, akik az applikáció mellett még a telefonos igénybevételnek is eleget tudnak tenni a multikkal ellentétben, mert ott a multiknál ez sosem volt igény. Visszatérve én azt gondolom, hogy a fuvarszervezők csökkentek, viszont azok a számok nem változtak, ami a taxigépkocsi vezetőknek a számáról szól, hiszen a fuvarszervezők nem rendelkeznek saját flottával, hanem a vállalkozóknak a gépkocsijait szerződnek le, vagy gépkocsivezetőkkel, vagy a társaságokkal, vállalkozásokkal szerződnek le, és tulajdonképpen minél jobb feltételeket tudnak számukra biztosítani, annál nagyobb létszámot tudnak maguk mellé állítani.
1: Tehát akkor a munkaerő kérdés egyébként, az akár mondhatjuk azt is, hogy azért sem annyira nehézkes, mert itt például nem is olyan rég, amikor megszűnt az egyik taxitársaság, akkor föl lehetett szívni az ott dolgozókat?
2: Igen, hát ilyenkor a taxis eldönti, két ilyen társaság is megszűnt az elmúlt időszakban, és akkor ilyenkor az alvállalkozói taxis csoportok el tudják dönteni, hogy hova szeretnének csapódni, melyik társaságnál szeretnék a jövőt elképzelni, de olyan komoly mértékű mozgás van a piacon, hogy mondjuk azt, hogy évtizedekkel ezelőtt, ha valaki egy társasághoz elment, akkor valószínűleg, hogy onnan is megy nyugdíjba. Na, ez mára megváltozott, hiszen egy verseny van a fuvarszervezők között, és minél jobb feltételeket biztosítanak akár havonta, vagy hetente, vagy fél évente a taxisoknak, akkor a taxis nincs örökhöz kötve, hanem azzal szerződik le, aki számára az impozikusabb. Tehát egy ilyen mozgás azért tapasztalható a fuvarszervezők között.
1: Metál Zoltánnak, az Országos Taxis Szövetség elnökének köszönöm szépen, hogy tájékoztatott bennünket az árváltozásról is és az aktualitásokról is. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm az érdeklődést, kedvi sokan.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Veronikával kezdünk, kezdj csokolom.
3: Jó napot kívánok!
2: Kívánok, szerkesztő úr, szeretettel köszöntöm, Veronika vagyok. A múlt héten nagyon szerettem volna bejutni, nem sikerült egész héten. A hét elején volt olyan témánk, hogy volt hazukeresztény miniszterelnök úr, hogy harcot indít, és azzal szerettem volna kapcsolatban a szerkesztő úrral beszélgetni, hogy már korábban is beszéltünk róla, hogy vártuk, hogy mi lenne az a megújulással kapcsolatban, meg a jogállamiságnak a visszaállításával, meg ugye erről szólt volna, gondolom én, az ő néki akkor az a gondolata, hogy megújulás, meg küzd, tehát harca indul. Na most igen. Én a harcot úgy arra gondoltam, hogy azt vártam volna, hogy nem a vadhajtással kapcsolatban indul, hogy megújulást szeretne kreálni, hogy neve arra gondolt, hogy a 133 nap alatt azzal tudna valamit kezdeni, hogy előteti ki kell, vagy valami lesz. De hát nem sikerült, szóval, hogy csalódást ért engem ezzel kapcsolatban, ugyanis szombaton belenéztem ugye a tusványosi beszédbe, de nem bírtam én azt végig hallgatni, mert nem bírom már ezt a hazugságot. Elég volt a 4 év, meg tehát az a kampány, amiről mindig beszéltünk a szerkesztő úrral. Nem tudom én ezt, de úgyhogy egy-két mondatot ki tudtam jelölni, vagy hallgatni, vagy meghallgatni, és akkor ez pont elég is volt. Hát azt megállapítottam, hogy semmit nem változott. Tehát megújulás nem mutatkozik a volt miniszterelnök úrnak. Nem látom a megváltozását, vagy nem látom, hogy másképp a hazugságból kitaveredve egy újabb irányba tudna valahogy elindulni. Hát ugye a tusványosi ünnep is az elképesztő, hogy az 500 ember, vagy nem tudom mennyi, hogy ezt olyan lelkesen hallgatták, olyan gyönyörű mondatokkal köszöntötték, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hát hogy lehet az, hogy nem veszik észre, vagy hogy nem gyanús az, hogy a miniszterelnök úr fordítva ül, vagy rohan is, hogy fordítva beszél. Tehát, hogy amit ők elkövettek, most ugye a mostani miniszterelnök úrnak, hát mi ugye arra szavaztunk a magyar nép egy bizonyos része, hogy hát rendszerváltozás legyen. És a rendszerváltozáshoz különböző óriási nagy munkával kezdtek, amit üdvözlünk, meg nagyon tetszik. Egy-két hibát elmondtunk a múltkor a szerkesztőről, mondtam, hogy amíg nem olyan, szóval nekem egy kicsit vannak fenntartásaim, de nem érdekes, hanem az, hogy az a lényeg itt most, hogy ők elkezdték, és nagyon jó irányban, és nagyon örülünk annak, hogy egy kiváló minisztereket talált. Tehát olyat is, mint a közlekedési miniszter, hogy az milyen ügyes talpraeset volt világ életében mindig, tehát nagyon okos, minden rálátása van. És és hogy őt be tudta választani ebbe a nehéz dologba, ugye, hogy a közlekedés az nagyon totál. És ők ezt ketten úgy szakba tudnak vágni, meg az egészségügyi miniszter nagyon jól, a gazdasági, mindegyik, akit hallottam már, az én szemszögemből, tehát én 80-an felül vagyok, nem biztos, hogy mindenki így mondja, de én azt mondom, hogy megfelelnek a minden tudásukkal, megfelelnek ahhoz, hogy az országot újra, ahogy ők elmondták, meg ahogy mi gondoljuk, meg amit kértünk, annak megfelelően fogják beindítani. És ez megtörtént, és erre föl a volt miniszterelnök tusnáljon elkezdni őköt jobbrú-balrú elmondani pontosan, amit ők önkényuralom. Az neki a fő téma most az ellenéknek, hogy a miniszterelnök úrunk önkényuralmat akar, de önkényuralmat kinézett. Önkényuralom nem az a rendszer volt, amit ők csináltak. Az nem önkényuralom, hogy ők egyik éjszakáról reggelre hoztak gyűlé, vagy hoztak
3: törvényeket. Jó, Veronika, azt szeretném kérdezni öntől, hogy azt életszerűnek tartaná, hogy Orbán Viktor kiül tusványosan az asztalhoz, és elmondja, hogy emberek, tavaly azt mondtuk, és olyan pólót viseltem, hogy 4/5-del fog nyerni a Fidesz. Most kaptunk egy akkora zakót, amire nem volt példa 60 éve Európában. Én vagyok a felelős, és azért kaptunk akkora zakót, mert 60 ezer milliárd forint közvagyont lovasítottak meg a mi 16 évünk alatt. A gazdaság nem növekedett 4 éve. Tele vagyunk korrupciógyanús ügyekkel, és nekem fogalmam nincs, hogy mi legyen, mert kérek valamit. Ehhez képest a Gulyás Gergely kiszáll, a Szijjártó Péter kiszáll, a Sulyog Tamás aláírja, pedig megüzentem, hogy ne írja alá. Tehát, hogy ezt várta volna, hogy mondja ezt el Orbán Viktor?
2: Nem ezt vártam. Én azt mondom, hogy azon csodálkozom, hogy ennyi tanult úri emberek, meg mindenfélék az erdélyek közül tapsolnak annak, amit ő egy másképpen állít be a valóságtól eltérően.
3: De hát, ha jól szórakozik a nép, akkor...
2: Nem beszélek, a majd következő csoport... Ő most nem arról beszél, hogy elmondja ezt, amit a szerkesztő úr mond.
3: Hát ezt mondom, de ez ezt
2: arról beszél, no de én csak azt azért mondom, hogy nem helyeslem, hogy ezt beszél, de hanem azt mondom, hogy irítál bennünket.
3: Hát akkor nem kell hallgatni. Nincs jobb megoldás, mint hogyha irítálja, akkor ne hallgassa. Ő meg arról beszél, amiről jónak látja. Hát nyilván nehéz helyzetben van, valamit kéne mondani.
2: Hát elmondom a véleményem, hogy csodálkozom azokon az embereken, akik hallgatják szerkesztő úr.
3: Mindenki olyan mozit néz, amit akar. Hát van, aki elhiszi, hogy a Jurassic Park az tényleg úgy van. Csak nem Magyarországon, de egy másik országban ott szaladgálnak a dinoszauruszok.
2: Nem lehet idejáratni a mostani magyar miniszterelnök urat. Hát aki 2 évig annyit ment, járt a világot.
3: Mindent lehet, higgy el. Tehát nyugodtan lehet kritizálni bárkit, akkor is, hogyha irreális a szöveg.
2: Megengedni nekem, hogy elmondjam, mert ez az én véleményem, de ez nem rossz, amit én elmondok, mert ebből...
3: Persze, én vettem az adást, tehát semmi gondom nincs vele, csak próbáltam... arra kiukadni, hogy...
2: Beszélni, tudom, én magával szeretek csak beszélni, mert a hórumban mindig magával beszéltem.
3: Csak azt szerettem volna mondani, hogy nyilván egy bukott ellenzéki politikus, ha nem akarja élve boncolni saját magát, akkor kizárásos alapon elkezdi támadni a politikai ellenfelet, és beállítja az elmúlt 16 évet a lehető legsikeresebbnek, hát, és az ellenféléről meg minden rosszat elmond. Tehát, hogy nem nagyon van más, hogyha... ha valamiről akar beszélni, de nem a saját kudarcának az okairól. Tehát most ezt láttuk.
2: De nem lehet azt elhallgatni, hogy ami minden rossz, az minden jó az ő képében, be akarja állítani mindenkinek. Hát de mégis csak ezt lehet rossz hallgatni.
3: Mert
2: a Brüsszellel kapcsolatban, a Brüsszellel miért tapulja őket, mikor ők megfelelnek a Brüsszelnek a jogállamisággal kapcsolatban, ők mindent elkövetnek a mostani miniszter úr, és akkor miért vádolja ő azokkal, amit ő csinálta.
3: Világos.
2: A Brüsszellel. A Brüsszellel mindent rávetített ő, hogy amit csak lehetett, hogy ő mit tudom én, hogy ez nem a magyarokat pártolta, hanem megszüntette a politikai szuverenitást, akkor a tőkések mellé állt. Szóval ilyenekkel vádolják, ilyen dolgokkal, de sok mindent felsorol, de nem bírtam én meghallgatni mindent, csak egy-két dolgot meghallgattam.
3: Rendben, még jó, hogy nem hallgatta végig, mert hogyha ez a kevés is hát ilyen nem. negatív hatást váltott hát ki, akkor nem, az súlyosabb lett volna végig hallgatja.
2: De akik nem tudják, elhiszik, szerkesztő volt.
3: Értem, akkor azt tudnám mondani azoknak, akikben van némi bizonytalanság, hogy amit hallanak, az mindig úgy van-e, mint a valóság, hogy április 13-án elvitték a magyar fiatalokat az ukrán frontra, hogy azóta átműtötték-e az óvodásokat, illetve hogy 1000 forint a benzin literje. Ha igen, ha mind a három válasz igen, akkor az összes többi állítást el kell hinni. Ha esetleg ebből a háromból egyik sem igaz, akkor helyi értékén kell kezelni az összes
2: elhitték,
3: többi.
2: Akik elhitték, meg se szólalnak. Szerkesztő, meg se szólalnak. Még mindig őket pártolják.
3: Rendben, hát ez a kemény mag lényege, hogy tűzön vizen át kitart. Nem érdemes ezen...
2: Ahol én lakom, fizetes 80%.
3: Hát joguk van hozzá, mindenki arra a pártra szavaz, akire akar, nem hát érdemes azra. Ezen, nem érdemes emiatt.
2: De maradjanak emiatt, az igazság miattad. Mellett.
3: Rendben. Azért, köszönöm hát, szépen, hogy...
2: Az igazság azért csak igazság.
3: Hát mindenkinek van egy saját igazsága, és általában úgy van, hogy mindenkinek a saját igazsága van legfelül, az összes többi az azt követi, ha egyáltalán. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot önnek, kezi csokolom. Ildikóval folytatjuk, üdvözlöm.
4: Jó napot kívánok. Igen, Ildikó vagyok.
3: Parancsoljon.
4: Hogy is, én a témához kapcsolódva szerettem volna telefonálni most.
3: Igen.
4: Itt az Orbánnal kapcsolatosan, ugye az előző hölgy már nagyjából elmondta, vagy pontosabban nem ő mondta el, hanem ön mondta el, ami nekem gondom volt, hogy ugye ő úgy állt oda ki, hogy nincs itt az önértékelés ideje, ugye azt mondta, hanem másnak van itt az ideje, ugye nem mert önértékelést tartani, pedig az kellett volna. Mert hát ugye akkor jöttek volna rá, hogy vajon miért is bukták el ennyire ezt a választást, de ugye azt nem akarja megtartani, de hát majd valószínűleg majd más meg fogja helyette tartani, ha ő saját magát nem értékeli, akkor majd lesz, aki fogja őket értékelni.
3: De voltak egyébként önkritikus hangok ott azon a bizonyos rendezvényen is, sok ilyen panelbeszélgetés zajlott, és ahogy olvastam, volt, aki megfogalmazta, igen, hogy elképesztő buta kampányt vittek, primitív szlogenjeik voltak, elszakadtak a társadalomtól, korábban a korrupciót is felemlegették, szóval vannak kritikus hangok belül is.
4: Igen, de nem, sajnos nem ez volt a fő probléma, mert szerintem az embereknek főleg azért lett belőlük elegük, mert ugye, hogy van ott a környezetükben egy-két ember, aki nagyon-nagyon-nagyon meggazdagodott ugye az elmúlt időszakban.
3: Igen, tehát erre a korrupció, erre utalt, azt hiszem.
4: Igen, és ugye ez volt gond, talán. Mert ugye nyilván, amit ugye közpénzt felhasználtak, annak egy része ugye ment a munkaerőre, meg ilyesmi, de ugye ott elég nagy pénzek felhalmozottak bizonyos magánszemélyeknél.
3: Hát igen.
4: És ebből lett sokaknak elege, egyébként többek között nekem is ebből lett elegem, tehát, mert én amúgy hívő vagyok, hívő ember vagyok, és ugye ott mellettük ott van a KDNP is, meg képviselnek bizonyos keresztény értékeket, de az a helyzet, hogy így nem lehet képviselni keresztény értékeket, tehát most valaki vagy jó, és akkor jó eszközökkel jó dolgot csinál, vagy hogyha nem jó dolgot is csinál, de rossz eszközökkel, az nem jó. Tehát ahhoz, hogy valaki jó legyen, ahhoz jól is kell csinálni, és jót is kell csinálni. De én ezzel nem tudtam őket támogatni. Egyébként én korábban támogattam őket, de így nem lehetett tovább támogatni. Hiába vagyok hívő, és hiába védenek keresztény elveket, így nem lehetett ezt tovább folytatni. Úgyhogy nagyon sajnálom. Én egyébként sajnálom, hogy ez így félrecsúszott, és azt sajnálom, hogy ugye a KDNP az be van darálódva melléjük.
3: Mert ugye hát soha nem volt valódi támogatottság ennek a pártnak, legalábbis hát 2010 óta biztos nem. Sőt, már 6-ban hát is a Fidesszel jutottak be csak.
4: Csak jó lenne egy tiszta keresztény hang, hogyha azért lehetne a parlamentbe, de az az kellene, hogy a kereszténydemokraták ugye külön kellett volna, hogy induljanak, hogy tényleg aki kifejezetten egy olyan hangot akar a parlamentbe juttatni, aki a kereszténységet képvisel, akkor azt ugyan kifejezetten rájuk szavazni. A másik téma, ami ott van ugye felsorolva, ez, hogy ha jól látom, akkor én nem nagyon néztem most híradót pont ma reggel, de hogy mintha azt írnák, hogy csökkent a Fiszának a népszerűsége.
3: Igen, 5% ponttal csökkent.
4: Aha, jó, hát ezek a mérések persze kérdéses, hogy mennyire hitelesek. Én igazából ehhez csak azt tudom mondani, hogy valószínűleg fog csökkenni majd, mert nyilván, hogy nincsen annyi pénz az országban, hogy mindenkinek minden igényét ki lehessen elégíteni. Amúgy az első úrral, aki betelefonált, aki a legelső fórumon beszélt, igen, azzal egyetértek, hogy valóban az északi partnak a vasúti közlekedését fontos lenne megcsinálni, de ugye nyilván azért költenek többet Budapestre, és ezt a Vitézi Dávid el is mondta, mert hogy ugye Budapest az egy olyan csomópont, ami meghatározza, hogy egyáltalán hány vonat jöhet be az országba. Tehát ugye ott, hogyha tudják kezelni, mert ugye minden vonat odafut be, mert Budapest központú a vasúti közlekedés, tehát nem tudnak már most sem elég vonatot beengedni egyáltalán az országban, mennyit szeretnének, tehát azért kell ott fejleszteni, és lehet, hogy nem maradt pénz oda a Balaton mellé, hogy ezt ott megcsinálják, de amúgy egyetértek vele, hogy tényleg kellene, mert ugye most, hogy ugye ilyen alacsony vízállások vannak, lehet, hogy akadna olyan ember, aki szívesebben menne mondjuk az északi partra, ahol nem kell gyalogolni 500 métert, mire úszni tud egyet, hogyha akar. Tehát amúgy zárójelben meg az a vélemény, hogy örüljön addig annak, amíg nincs oda olyan nagyon kiépítve a vasút, mert amint ki lesz, ott tömeg lesz, úgyhogy így lehet, hogy tudnak egy kicsit jobban még abban a régi balatoni hangulatban lenni, mint ami régen volt ugye a Balatonon, mert régen azért van, hogy én jobban éreztem ott magam, mint mostanában. Na, amúgy meg ezzel a tiszta népszerűségének csökkenéssel kapcsolatban igazából itt csak az a véleményem, hogy az lenne jó, hogyha igazából az nem baj, ha csökken a tiszta népszerűsége, csak akik arra nem akarnának már szavazni, azok ne a Fideszhez menjenek át szavazni, hanem csináljanak egy új pártot, mert igazából itt az lenne a jó demokratikus működés ebben az országban, ha nem lennének kétharmados pártok egyáltalában. Tehát most az, hogy most ez így alakult, hogy a Tiszának ilyen sok szavazata lett, ugye ez azért alakult így, mert hogy előtte a Fidesznek is ilyen sok volt, és csak így lehetett őket leváltani. De az ideális az lenne, hogyha legalább három erős párt lenne, akik körülbelül azonos erővel bírnak, és akkor úgy lehetne egy olyan, úgy hatékonyabban működne ez a demokrácia, mert így ugye hatékonytalan valamennyire a demokrácia, de ezzel nincs mit csinálni, hát ilyen a helyzet, úgyhogy... De mondom, én csak annak körülnék, hogyha aki nem a Tiszára, az ne a Fideszhez menjen vissza, hanem csináljanak egy új pártot, és akkor a következő választásokon lehet arval is indulni. És akkor kialakulna egy olyan ideálisabb helyzet, ahol egy jobb demokratikus állapot lenne a parlamentben. Na és ami még nekem fontos, ez a Duna alacsony vízszintje. Hogy hát igen, én itt ezen gondolkoztam már többször, most majd minap olvastam, hogy például a Szlovákiából is állítólag kevesebb vizet fognak beengedni már eleve az országba, mint amennyit korábban, tehát már ott is probléma van. Meg hát ugye itt vannak bizonyos ilyen ipari létesítmények, amik kiemelnek vizet a Dunából. Most nem tudom, nem ismerem annyira az akúgyáraknak a működését, hogy ők csak kiemelik és vissza nem teszik azt a vizet, amit fogyasztanak. Mert ugye a Pakson ott kiemelik és visszateszik, de hát ezekkel is kell ugye számolni, hogy ugye emiatt is ugye csökkenhet a vízszint. Ami engem érint, mert én budapesti vagyok, az, hogy ugye ott most a Margit szigetnek ott a csúcsánál, a Margit híd lábánál, ott igen. Most nagy az a katasztrófa.
3: Igen,
4: ez a katasztrófa turizmus nagy, hogy az olyan jó lenne, hogy oda csinálnának egy normális lejárót, mert az a helyzet, hogy én szerintem egyrészt balesetveszélyes, de a kisgyerekek, idősek, most mindenki négykézláb, meg ahogy tud, lemászkál ott azon a lejtős valami csodán, de mivel, hogy ez most már elég gyakori jelenség, hát lehet, hogy érdemes lenne valahogy úgy megoldani, hogy nehogy ott baleset legyen előbb-utóbb, tehát valami normálisabb lépcsős lejárót kellene oda csinálni. Tehát nekem szerintem igen, ez fontos lehet, lenne azért.
3: Gondolom nem egy vagyon egy lépcsőt
4: igen,
3: építeni, akár a kerület, akár a főváros, vagy összefogva.
4: Igen, valószínűleg nem kerülne olyan borzasztó sokba, és akkor ez így normálisan. Tényleg népvándorláson ott egyik nap ki is mentem, és körbenéztem ott, tehát elég sokan jöttek, mentek, egész kicsi gyerekekkel is mentek.
3: Igen, hát szokatlan látvány, az biztos, úgyhogy érdekli
4: a népeket. Hát egyébként egyszer még én is lementem, és egész másonnan megnézni a parlamentet, mint máshonnan. Igen. Egész más kilátás nyílik a parlamentre. Na, hát tulajdonképpen így ennyit szerettem volna, mert az Orbán úrral kapcsolatosan ugye mindent elmondtak, tehát ott nincs továbbra sem önértékelés, ami egyébként meg ha annyira keresztény elveket vallunk, az fontos lenne. Tehát ugye ők nagyon élezik ezt, hogy ők keresztény párt, hát akkor az önértékelést az fontos lenne elvégezni.
3: Érdemes felütni a Bibliát és a 10 parancsolatot, igen, mondjuk a második kellene. Kőtáblát megnézni, hogy ott mi van. Mit vésett bele Mózes, hogyha azzal minden összeegyeztethető volt, akkor szuper, ha nem, akkor meg majd jönnek a hatósági eljárások, mint ahogy már jöttek is.
4: Hát igen, úgyhogy majd ki fog derülni, hogy mit hogyan is csináltak valójában. Mondjuk addig fölösleges, vagy én nekem megmondom őszintén, nekem egy kicsit sok most, ami a parlamentben zajlik, tehát így nekem ez már sok, tehát engem ez már bánt, függetlenül attól, hogy én a Tiszapártra szavaztam, de azért nem örülök neki, hogy ahogyan a Magyar Péter most ott állandóan ilyen, hát egy kicsit azt kell mondjam, sajnos olyan arrogáns módon beszél, én ennek nem örülök azért, tehát mondjuk lehet, hogy van valami oka, lehet, hogy azért csinálja, hogy ez egy ilyen lelki terror a részéről az ellenzék felé, ugye, lehet, hogy azért csinálja így, de nem tetszik azért ez a stílus, megmondom őszintén, tehát ez is benne van valószínűleg ebbe az 5%-os csökkenésbe, úgyhogy igazából az lenne a jó, hogyha maradnánál az eredeti felállásnál, amit ő korábban csinált, amikor járta az országot, az bőven elegendő lenne.
3: Hát tehát egyébként ott is ostorozta a Fidesz, tehát kőkeményen beszélt róluk ezeken a személyes fórumokon
4: hát
3: is.
4: Jó, csak más a parlamentben ugyanezt csinálni. Tehát a parlament az az országnak a fő jogalkotó szerve. Az egy más hely, tehát ott azért máshogy kell viselkedni. Nem úgy, mint ahogy kimegyünk és kiállunk, ugye ott egy ilyen közösség elé és beszélünk valamiről. Tehát, hogy is mondjam, a parlamentnek a méltóságát azért meg kéne őrizni, és most azt érzem, hogy ez egy kicsit valahogy nem fér már ugye ebbe bele. Tehát az, hogy egyszer-kétszer ez megtörténik, az belefér, de hogy minden egyes alkalommal ez van, az már szerintem sok.
3: Lehet, tehát, hogy mérik ezeket egyébként, hogy mennyire népszerű ez a fajta parlamenti politizálási stílus, és több az, aki támogatja, jóval több, mint akinek nem tetszik. Lehet, hogy így van, nem biztos, de én ezt feltételezem. Másrészt lehet, hogy van személyes motiváció is, tehát Magyar Péter, amit kapott, amióta színre lépett a focista feleségtől a Sejem majmonát, minden volt ő. Arról nem beszélve, hogy kiderült, hogy titkos szolgálati módon megpróbálták bedönteni a Tisza pártot, tehát hogy lehetnek benne olyan sérelmek, amiket ilyen módon vert le a fideszeseken. És akkor ez még mindig csak verbális reakció, tehát annál nem több, de maguk a sérelmek sokkal durvábbak voltak, szerintem.
4: Én egyébként azt is érzem egy kicsit, hogy szerintem ő érzelmileg is csalódott ebbe a Fidesz koalícióba. Nekem az az érzésem, ott néha van egy ilyen pillanat, amikor én azt érzem, hogy itt erről is szó van, mert nem tudom, aki, a férfiak közül, aki foglalkozik a politikával, ők nekik sokszor nagyon fontos tud lenni, mert apámon látom, mert ő már nem él ugye régen, tehát ő még ugye annak idején a szocialista időszakban volt, és hát emlékszem rá, hogy amikor ugye véget ért ennek a szocializmusnak az időszak, hogy akkor, amikor valami ilyen politikai dolog történt, amit őt nagyon bántott, ez nagyon meg tudott rajta mélyen sértődni. Amikor ugye én mondjuk nem vagyok ilyen, a politika az politika, engem ugye mondtam múltkor, és a gazdaság érdekel elsősorban, hogy élünk. Az kevésbé érdekel, hát mondjuk diktatúra ne legyen, de az mondjuk kevésbé érdekel, hogy mondjuk egy parlamenti patkó hogy néz ki. Az a lényeg, hogy gazdaságilag a nyugdíjasoknak meglegyen, ami kell a betegeknek, tehát hogy működjön az ország igazából. Tehát engem ez érdekel inkább. Na jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, Ildikó. További szép napot, kezi csokolom. Egyébként még lehet, hogy ez is benne van ebben a tiszás parlamenti politizálásban, hogy szeretnék a Fidesz teljesen a betonba döngölni, hogy egy új politikai terep jöjjön létre, de nem biztos, hogy így van, én ezt gondolom. Judittal folytatjuk, kezi csokolom.
5: Üdvözlöm kedves Ferenc és a tévénézőket is. Hát jó pár témában igyekszem rövidre zárni, hogy befejezzük fél tízig. Az a helyzet, ugye, hogy néztem a tusványosi összejövetelt, hát hála Istennek, hogy nem idegesítettem most föl magam. Mondhatnám azt is, hogy élveztem, hogy egészen más volt, tehát hogy úgy mondjam, sokkal kisebb volt a fölhajtás. Hát egy-két felszólalót ugye végighallgattam. Mondjuk a Tőkésnek szerintem nagyon kár volt megszólalni, mert ezt az ökögés, makogást, ezt már tényleg nagyon rosszul hallgatni, de kibírtam azt is, és kibírtam az Orbán Viktornak a felszólalását is, és hát természetesen a sok hazugságot, amit elmondott, én nem részletezem, aki látta, nem akarom ismételni. Tulajdonképpen nem vártam mást, az biztos, hogy ő soha nem fog elnézést kérni. Erről tegnap a kommentben is szó volt. Éppen az egyik hozzászóló, vagy riporter, vagy résztvevő, inkább úgy mondanám, ő azért elmondta a véleményét, hogy ő azért neki tetszett volna, hogyha Magyar Péterrel mondjuk kiállt volna ott az Orbán Viktor vitára.
3: Még a fideszesek többsége is ezt akarta, vagy egy jelentős részük szeretett volna miniszterelnök jelölti vitát, de hát Orbán Viktor nem akarta ezt.
5: Nagyon kellemes színfoltja lött volna, szerintem az lett volna a sláger. A sót biztos elvitte volna, mert ugye nagyon jól mondta ez az illető, hogy hát rá tudott volna kérdezni akkor Magyar Péterre is bizonyos dolgokat, és nyilván a válasz az nem maradt volna el. De hát én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy mi életünkben meg fogjuk élni, hogy ő bárkivel is leálljon, mert nyilván ez rangon aluli dolog. Hát persze nyilván, akik hiányoztak, ugye a Dajs Tamás, a Szijjártó, Lázár, ugye ezek a nagy ártok, hát ezek nem voltak ott. Én nem tudom, Ferenc, hogy ezt a sok embert itt most tulajdonképpen ezek ottaniak voltak, vagy magyarok voltak, vagy egyáltalán kifizette ezt a bulit.
3: Csak van benne kérdezik. Állami pénz is, elég sok állami támogatás van ebben a rendezvényben. Meg de nem tudom a... még kik.
5: Úgyhogy azért... Nem volt azért akkor a nagy... Nem volt most azért akkor a nagy rajcsú, most egy kicsit úgy...
3: Hát ekkor a vereség minden. Után nyilván a tábor is összezsugorodott, meg a kinti hát, érdeklődők az... is.
5: Igen, ami tetszett, hogy a tapse volt olyan rendkívüli, tehát azért azon is lehetett érezni. Tulajdonképpen én erről, ezzel kapcsolatban nem is akarok más mondani, engem más bosszantott, most hajnalban néztem a Facebookon, hogy van egy felvidéki lap, ez a Mahét nevű heti lap, ami minden évben 500 milliárdot kapott a magyar államtól, jól mondom?
3: Lehet, ez nekem nincs meg, ez
5: igen,
3: az info
5: na most
3: nincs
5: ez
3: meg,
5: azért de... van, hogy a Fidesz népszerűsítse. Na hát nyilván remélem, hogy most az alapnak ez a nagyon szép bevétele, ez megszűnik, mert ugye ez azért nagyon sok pénz, nekünk magyaroknak meg különösen. Aztán ami még tettük, ezt tényleg te mondták, szintén a kommentbe, hogy az Orbánnak a beszédjébe az önkény szó, rá, hogyha annyi pálinkát mökölött volna, ahányszor kiejtötte, akkor még a medve is visszafordult volna, mert a fenők alatt fetventek volna az emberek. Hát ez nagyon tetszett egyébként.
3: Hát úgy tűnik, hogy Orbán Viktor a mennyiségben hisz. Tehát a választás előtt a háborút mondta el nagyjából percenként 3-szor, bármiről volt szó. Az az érdekes, hogy látnia kellene, hogy nem jött be. Tehát, hogy van egy határ, ami után már akármit mond az emberek, nem lehet megvezetni a tömegeket. Tehát most mégis egy ugyanez a stratégia látszik, csak az önkény a központi üzenet.
5: Uh-huh,
3: hát
5: igen.
3: Lehet így hát is, érdekes, mindenki úgy politizál, érdekes. Ahogy akar.
5: Na, érdekes. Na most a Parádi Sóbányával kapcsolatban a Parádi polgármester fűtötte a kérdést, hogy mi lesz Parajdal. Na most ő arra gondolt esetleg, hogy majd mi magyarok ezt helyrehozunk.
3: Hát ez Románia, nem? Ha jól tudom. Tehát ez a román állam elsősorban, aki segíthet.
5: Igen.
3: De a magyar kormány is adott pénzt egyébként valamennyit.
5: Én tudom, nyilvánvaló.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé nem lehet a Könyves Kálmán, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső

0: betartása miatt a Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótló busszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótló busz igénybevételét ajánljuk. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Évivel kezdünk, kezdi Csokolom.
3: Jó napot kívánok, tisztelettel, szeretettel köszöntöm önt és a nézőket, hallgatókat. Hát kívánosul szeretnék elsősorban néhány gondolatot megfogalmazni. Én nem láttam ezt a műsort, csak a híradóból láttam néhány kockát, és rettenetesen megérintett abból a szempontból, hogy ellenállást hirdet Orbán Viktor a magyar nép ellen. Na nézzük csak, mire gondolok én. Aztán, hogy Orbán Viktor hogyan értelmezi ezt az egészet. Egy példával szeretném érzékeltetni önnek és a kedves nézőknek, hallgatóknak. Azt hiszem, hogy amikor Amerikában Bush elnök megnyerte a választást, akkor odalépett az ellenfele, kezet fogott vele, és azt mondta, hogy gratulálok, elnök úr, ön az én elnököm is lesz. Ez egy olyan mondat volt, amely arra enged következtetni erőteljesen és mélyen, hogy igen, támogatják az elnököt, mert Amerikának a boldogulását kívánják támogatni, hiába ellenzékben voltak, vereséget szenvedtek, de innentől kezdve az országnak a boldogulását kívánják segíteni. Na most nézzük ezt Magyarországon. Orbán Viktor elveszítette ezt a választást, és mire buzdít még most is, nem lépett oda a győztes párt vezetőjéhez, nem fogta meg a kezét, és nem gratulált neki, hanem azt mondja még most is tusványosan, hogy ellenállunk. Hát tisztelt magyar társadalom, Magyarország, hát hogy lesz akkor így boldogulás a nyugdíjasoknak, az aktív dolgozóknak, a gyerekeknek, ha egy ember azt mondja a magyar társadalomnak, a magyar népnek, hogy ő nem segíti a jelenlegi kormányt, illegitimnek tartja, és azt mondja, hogy na majd mi beteszünk nektek. Hát komolyan mondom, én ezt felháborítónak tartom, és nem értem a magyar társadalmat, és nem értem ott, akik megjelentek tusványoson, hogy mit akarnak azokkal, akik a Tisza kormányt előnyhöz juttatták. Tehát a fideszes nyugdíjas, a tiszás nyugdíjassal szemben majd mit fog tenni? Egyszerűen nem tudom értelmezni. Nem tudom értelmezni, hogy a magyar társadalmat miért ossza meg még mindig Orbán Viktor. Egyszerűen döbbenetes. A szociológusokat, Záruk Farkas Péter urat is hallgattam, és neki is ki kellene ezt mondani, nem pedig gyönyörű körmondatokkal körbeírni, hogy bizony-bizony ez az ellenállás a magyar társadalom, Magyarország ellen folyik. Legyen az óvodás, legyen az iskolás, legyen az aktív dolgozó, és legyen nyugdíjas. Nem értem, miért nem mondják ezt ki, hogy elég, hát döbbenetes, amit csinálnak. Döbbenetes.
4: Az a helyzet, hogy a demokráciába belefér, hogy egy ellenzéki párt ellenállásra hívja fel a híveit, úgyhogy ezzel önmagában nincs semmi gond, szerintem.
3: Én azt gondolom, hogy igen, van, mert a Bush példából

0: abba belekapaszkodva. Ez egy olyan csodálatos, intelligens és az Amerikai Egyesült Államoknak a boldogulását segítő gondolat, hogy ez nálunk nincs.
1: Bocsánat, az a helyzet, nem akarok kötözködni, lehet, hogy ez El Gore esetében volt, amikor, aki ráadásul újra számolás után veszített el a már a zsebében érzett győzelmet. Igen, az egy más kultúra volt. Most mit láttunk, amikor Trump elvesztette a választást, azt, hogy a Kapitóliumot megostromolták a hívei, és épp hogy le lehetett róla őt magát választani arról a bűncselekmény sorozatról. Sokan kifejezetten úgy emlékeznek, hogy ő bíztatta fel azt a csőcseléket. Szóval Amerikában is változott a helyzet, de szerintem ennél érdekesebb, hogy egészen más ugyanaz az ember, jelesül Orbán Viktor, ugyanabban a környezetben, amikor hatalmon van, és minden szavát elemzők tucatjai próbálják értelmezni, hogy most mire gondol ebből, mi következik, mikor ki ellen indít bármit, és egészen más ugyanaz az ember hatalom nélkül, amikor gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mit mond, mert nem lesz következménye. Legalábbis én így látom.
0: Egyetértek, köszönöm szépen, igen, ezeket a dolgokat. Ugyanakkor, minthogyha nem történt volna 16 év alatt az NKA botrány, a Szőlő utcai botrány nem történt volna meg. Most jelen pillanatban hihetetlen ez az NK botrány, ez a Búzs Balázs féle ügy, mintha ezek nem történtek volna meg. Átlépjük, és nem is gondolunk soha többé rá.
1: De hát, bocsánat, itt megint meg kell, hogy akasszam, ezt próbálja, igen? Orbán Viktor, de hát ez a hatósági munkát abszolút nem befolyásolja. Tehát nagyon attól, hogy ő elmondja 20-szor, hogy ők csak jót csináltak, amikor 17 milliárd forintot egy fekete kasszából kiszórtak a saját celebjeiknek, attól még a nyomozás folyik, attól még 7 ember előzetes letartóztatásban van. Tehát ezek a szikár tények.
0: Hát nagyon örülök neki, hogy szépen lassan-lassan haladnak, és tisztelettel arra kérem a magyar társadalmat, hogy legyen egy picit türelemmel. Hát 60 nap van, hát 16 év, tisztelt magyar honfitársaim, hát nem szabad türelmetlennek lenni. Szépen minden meg lesz oldva, és egész egyszerűen arra kell gondolni, hogy haladnak a dolgok. Balatonnal kapcsolatosan is betelefonált egy kedves József nevű ott élő, és hát bizony felelősségre vonta 60 nap után a kormány. Hát 16 évben nagyon sok minden történt. Arra kérem, tisztelt József, hogy legyen egy picit türelemmel.
1: Bocsánat, itt megint az volt, hogy nem azt kérte számon az a délelőtti reggeli hallgató József, hogy a 60 nap alatt nem villamosították a Balaton északi oldal vasútvonalát, hanem hogy a most bemutatott Baross Gábor tervben sincs ez benne, ő ettől akadt ki.
0: Igen,
1: tehát, hogy hosszabb távon sem lesz ez villamosítva, holott szerintem Magyar Péter ezt megígérte, amikor még ott ellenzékiként járta az országot.
0: Igen, értem, kedves József, nagyon jó tanácsot adott a műsorvezető úr, legyen olyan kedves megkeresni ott a helyi képviselőt, vagy Facebookon írni neki, és bizony, rendben lesz minden. Tisztelettel arra kérem, József, tegye ezt meg, és az ő lelkiismereteit
1: hát, megjusszik. Erre meg József joggal mondta, hogy én ne adjak neki feladatokat, nem az ő dolga itt a kormány számon kérni, ő egy adófizető állampolgár, ő csak dühös, hogy nem ez volt az ígéret. Jó, hát én is egyetértek azzal önnel abban, hogy türelmesnek kell lenni, hát 60 nap az tényleg semmi, más kormány eleve 100 nap türelmi időt kér, hogy addig hozzá se szóljanak. Itt meg nagyon sok mindent megcsináltak már, de mindig is lesznek elégedetlenek, ez van.
0: Persze, a Mi Hazánkkal kapcsolatosan én csodálom, hogy erősödik. Komolyan mondom, tisztelt szerkesztő úr, Torockai László, hát bekerült a parlamentbe, teletömték aznak a 6 embernek milliókkal a zsebét, és a világon semmit nem fognak tudni elérni. Úgyhogy azt üzenem a Mi Hazánkosoknak és Torockai úrnak legfőképpen, hogy piaci viszonyok között az érettség nem sokra fog menni. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm, hogy hívott, további szép napot. Mindenesetre Torockai úrnak is 4 évig szól a mandátuma, úgyhogy utána még gondolkodhat, hogy hogyan tovább, de lehet, hogy továbbra is benn lesznek a parlamentben. Alexandrával folytatjuk, kezdjük sokan.
2: Jó napot kívánok! Hát nagyon sok mindennel egyetértek az előttem szólóval. Bennem is felmerült ez a, hogy a Fidesz ennyire ellenállásra szólít fel, és közben folyamatosan előttem van, tudja, mindig szokott lenni ilyen rövid kis tőmondat, kis üzenetek, amikor ugye tartják a sajtótájékoztatót ugye a kis pulpituson, és nagyon sokszor az volt, és ez annyira előttem van, hogy nekünk Magyarország az első.
1: Igen.
2: Hát nem úgy tűnik, mert ha nekünk Magyarország az első, akkor nem drukkolunk annak, hogy ez a kormány megbukjon, mert már olyan szempontból, hogy az lesz a jó, hogyha mert ugye azt mondta Orbán szombaton, hogyha majd ha gazdaságilag nagyon nagy lesz a Czóresz, akkor ugye meg fog bukni a Magyar Péter kormánya. Tehát drukkolunk annak, hogy nagy legyen a Czóresz. Nagyon nem szeretném, és pontosan ezzel köpték szembe saját magukat, hogy nekünk Magyarország az első, a nagypalinak a búvánatos füle, mert akkorákat hazudnak, hogy nem igaz, nekik nem Magyarország az első, hanem nekünk a kis saját zsebünk az első, meg a hatalmunk.
1: A hatalom az elúszott, szerintem itt most például a személyi szabadság megőrzése is ott van az elsők között, hiszen a Fideszben mondták azt, hogy az elnökség kétharmadát elvihetik vezetőszáron egy fél éven belül. Szerintem
2: igen,
1: itt erről van szó.
2: Akkor ugye nem őket viszik el, hanem az ellenfelet viszik el, ugye? Szóval
1: nekik hát azt mondom, hogy nekik most ez a fontos, és szerintem ezért próbálnak valamiféle nemzeti ellenállást csiholni, hogyha majd viszik el tényleg az első sorba esetleg viszik el a politikusokat, akkor legyen egy tömeg, amelyik elkezd tiltakozni, utcára menni. Szerintem ez lett emögött, az egész mögött.
2: Hát én azért megmondom őszintén, hogy én nem tudom, lehet, hogy Orbán 2006, én egyébként bennem fölmerült, hogy ő 2006 őszét vizionálja maga előtt. Ugyanúgy, ahogy 2006 őszén fellázította a tömeget, és aztán nagyon csúnya dolgok, mert ugye én mondom, nekem Budapest a mindenem, hát én itt születtem, itt élek 70 éve, nekem Budapest a minden, és 20 évvel ezelőtt kétségbeesve láttam azt, hogy felgyújtják a városomat, hogy leszarják már, bocsánat, a parlamentemet, egyszerűen azért, mert egy ember elvesztette a hatalmát, és nem bírta ennek, nem bírta ezt elviselni.
1: Csak óriási különbség van.
2: Azt, tehát... amit csinált. Nagyon igen. Csúnya dolog volt, és egyébként visszatérve még arra, amit szeptember szombaton mondott Orbán, hogy hát ugye, hogy Amerikában az elnökjelölteket azért megvizsgálják pszichiáterek, pszichológusok, és hát, hogy ezt nálunk is be kéne vezetni, igen, be kéne vezetni, be kellett volna vezetni már nagyon régen, mert szerintem akkor ő ott nagyon csúnyán megbukott volna. Egyébként nekem ez már nagyon régen ez a véleményem, de ezt ő hozta fel, Orbán hozta fel. Akkor
1: igen, olvastam. Hát ez szájkarate, tehát teljesen más a helyzet, mint 2006-ban, ahol súlyos megszorítások jöttek hamarosan. Gyurcsány Ferenc beismerte, hogy átverték az Uniót, a magyar társadalmat, és eleve szoros volt a meccs. Tehát egy szoros, épp hogy elvesztett meccs után a győztes elárulja azt, hogy ők hazugsággal nyertek, utána könnyű a társadalmat, a dühös társadalmat, amely érzi, hogy alig-alig egy új hosszal maradtak le, utcára vinni. Most rommá verték a Fideszt, nem volt semmiféle csalás, a Tisza nem hazudozott, az embereknek lett elege a nervből, tehát szerintem teljesen más az alaphelyzet, mint 20 éve volt, ezért én nem látok semmilyen ellenállást.
2: Hát nagyon jó lenne, hogyha ez így lenne. Még valamit szeretnék mondani. Én teljesen,
1: fél percünk
2: hát,
1: van.
2: Ugye én nem nézek, én teljesen boomer vagyok, tehát én internethez mindenféle ilyen kütyűhöz teljesen sötét vagyok. És ma reggel, hát csodálkoztam azon, hogy ön azt mondja, hogy 9:50-kor folytatják majd a fórumot. Mondom, akkor mi van az extrán? Rámegyek az extrára, és ott meg az igazsági és alkotmányi...
1: Igen, parlamenti bizottságnak
2: az ülését közvetítették, és teljesen ledöbbentem, dobtam egy hátast, hogy a Schiffer András a Mi Hazánknak az alkotmánybírói jelöltje. Na mondom, igen. Mi van? Összenő, ami összetartozik?
1: Hát családja is ki van bukva az ő mozgására, de Ez van. Köszönöm szépen, Alexandra, hogy hívott. Terézzel kezdünk, kezi csókolom.
3: Hello, jó napot kívánok.
1: Csókolom, parancsoljon.
3: Hát én először is gratulálok és örvendek az új kormány felállásnak. A régivel nem kellene foglalkozni. Szegények megbuktak, tudják, hogy miért. Kész. De engem most ez nem is érdekel, hanem a tegnap esti aktuál. Hát ez egy olyan csodálatos műsor volt, hogy az embert lelkileg teljesen föltöltötte. Ez a csapat elnézést a kifejezését. De hát ez olyan békésen, szinte boldogan, megértően, emberségesen beszélgetett ott a témákról. Hát, hogy öröm volt hallgatni, jó, most már azért több öröm is ért bennünk innen-onnan, már az új kormány alatt, meg hát az ATV-ben is, de a tegnap esti nagyon meg kell, hogy dicsérjem.
1: Köszönjük úgy, szépen, igyekszünk.
3: Nem is akarok többet mondani, ez egy üdítő, egy lelki föltöltést adott legalábbis nekem, és azt hiszem, hogy sok honfitársamnak is. Köszönjük szépen, és várjuk a következő ilyen időüdítőket.
1: Örömmel, örömmel hallom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ma is lesz egyébként aktuál, ma is én fogom vezetni, még agyalok az ötletek, mármint a műsor témáin. Hát ez a középső biztos, hogy benne lesz a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló döntés. Az NK botrányt tegnap is tárgyaltuk, de ha lesz ma újabb fejlemény, akkor nyilván szóba kerülhet este ez is. Annyi van, hogy Tóth Gabi, aki szintén azt hiszem, úgy emlékszem, hogy kedvezményezettje volt az NK-nak, azt mondta, hogy ő soha többet nem akar politikával foglalkozni. Tóth Gabi énekesnő, nyíltan a Fidesz mellett kampányolt, számos nagy rendezvényen énekelt nekik, meg a közönségnek. Most azt mondja, hogy őt tulajdonképpen belerángatták a politikába, és ezt a jövőben nem fogja engedni. Nekem nem úgy tűnt, hogy nagyon kényszerítették volna a Fidesz melletti kampányolásra, a Fidesz melletti kiállásra, de lehet, hogy ez csak a látszat volt, hogy ő ezt önként örömmel teszi. Még egy DPK gyűlésen is ő volt az egyik fő attrakció. Hát meglehetősen hamisra sikeredett az ének, de most ezen ne akadjunk fenn. Inkább az az érdekes, hogy tehát most ő már egyfajta kényszerűségről beszél. Ez egy újabb hír az NK botrányban, de ha csak ennyi lesz ma, akkor nem biztos, hogy ez szóba kerül, mert ez azért nem annyira hírértékű. Egyéb iránt viszont kiderült, hogy volt egy megrendelés, megrendeltek egy Mándoki koncertet most augusztus 20-a környékére. Azt lehetett tudni, mivel az új kormány leállította ezt az egészet nyilvánvalóan, viszont nyilvánosságra is hozta az adatokat, hogy a keretösszeg, amiben ez került volna, az 1 milliárd 502 millió forint, tehát jól hallották, egy koncert ára 1 milliárd 502 millió forint. Ez az, ami szinte biztos, hogy a megrendelés része. Az már kevésbé biztos, hogy ki lett volna a fellépő, ugyanis bár Mándoki koncertként hirdették, a leíratban, a belső részben már nem volt feltüntetve, hogy ki lesz a fő attrakció, mint ahogy az sem, hogy ez konkrétan mikor lesz, hanem meg volt határozva, hogy augusztus 19-e és 21-e között valamikor. Ugyanakkor azt kiírták, hogy ez egy 2-3 órás hosszúságú koncert, tehát másfél milliárdért, 2-3 óra hosszúságú koncert, és a helyszínre 2-4 ezer embert várnak. Úgyhogy ez is a nemzeti együttműködés rendszerének a terméke volt. Hála Istennek, hogy ez már így nem valósul meg, és nem húznak ki újabb másfél milliárdot az adófizetők zsebéből. Oszkárral folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Csepregi Oszkár vagyok, és lehet, hogy nem mindenben fog örülni, amit mondok, de tiszta szívből, jó szándékkal fogom mondani. Az első problémám az, hogy miniszterelnökünk ne avatkozzon be, ne nyilatkozzon előre a elnökünk megválasztás jelölésével kapcsolatban. ne tegyen ő javaslatot. Ennek megvan a maga formája, módja, rögtön megkapta a magáét, nem semmi szüksége nincs erre. Azért van a frakcióvezető, hogy a frakció képviseletében a javaslatot megtegye. Tehát semmi szükség arra, hogy mindig előtérbe tolja magát, miközben én nagyon pártolom és kívánom, hogy sikerrel járjon, de erre valahogy vigyázni kellene. De a meséből ismert a Pinokkió története. Valahogy kellene melléje Tücsök Tódor. Lehet, hogy mosolyogni való, de aki figyelmezteti arra, hogy fék, fék, fék. Másik dolog az, hogy nem tartom helyesnek azt, hogy külföldről javasoljunk elnököt. Ő nincs, és nem is volt része a magyar politikának. Igenis, feltétlenül csak jogvégzett elnökre van most szükség, legalábbis az alkotmány megszületéséig. Igen. És az ellenzék annyi mindent meg fog tenni, annyiféle gátat fog lökni, hogy nagyon is észnél kell lenni az illetőnek és jogjártasnak, és nem szabad olyan helyzetbe kerülni, hogy megvezessék.
1: Az helyzet, visszatérve az előző utalásra, mert gondolom Polgár Juditra célzott, ő Magyarországon él, és magyar világhírű sakkozó.
4: Nem erről van szó. Hát most Magyarországon él. De felmerültek más nevek is, akik külföldön élnek. Például a Nobel-díjas nő.
1: Karikó Katalin.
4: Igen. Tehát nem véletlenül mondtam, ami mondtam.
1: Értem.
4: Ők nem politikusok, és most nem olyan helyzet van, mint Izraelben, hogy annak idején olyan elnök lehetett, hogy amilyen művésember. Most egy erélyes és szakembernek kell lennie, mert bonyolult a helyzet.
1: Egyébként miért gondolja, hogy bonyolult a helyzet, amikor ekkora parlamenti többsége még nem volt pártnak Magyarországon, mint most a Tiszának?
4: Na most, azért vigyázzunk ezzel a többséggel, tekintettel arról, hogy hátra mögött ott van az a propaganda, amit folytatnak, és állandóan történő akadékoskodás, különböző észrevételek, gárdak, amiket próbálnak vetni, ezért feltétlenül olyan embernek kell lenni, aki tudja, hogy mit tesz, és mit kifogásol meg, mivel ért egyet. Tehát nehogy megvezessék.
1: A helyzet az, hogy tudja, egy elnöknek van stábja, kabinetje, jogászok vehetik körül, ha azt akarja.
4: De megint más dolog, hogy egy Marie Antoinette figurát mozgatok, vagy pedig egy hozzáértő emberrel állok szemben.
1: Nem gondolnám, hogy mondjuk Polgár Judit marionett figura lett volna, vagy Romsics Ignác, akinek mostanában felmerül a neve, nem jogász, hanem történész.
4: Nem, ő benne volt a folyamatokban végig.
1: Ős, de nem jogász.
4: De nem jogász, való igaz, és a javaslataink között lesz egy nem jogász is, de ő a történelemben keresztül a magyarországi folyamatokkal, egyáltalában a történelmi folyamatokkal nagy messze merően tisztában van. Tehát benne van a politikai életben végsősoron a tudományán keresztül. Tehát így értettem.
1: Igen, politizálni nem nagyon emlékszem, hogy politizált volna Romsics Ignác, kiváló történész, nagyon kedvelem de hát könyveit, de jó, persze.
4: Tudásával, ismeretével van olyan helyzetben, hogy fel tudja mérni a helyzetet. Tehát más helyzetben van. Egy fizikus lehet, akármilyen jó fizikus, az nem jelenti azt, hogy a politikához annyira ér. Tehát nem, azért ő félig meddig mégiscsak szakembernek számít.
1: Hát a történelem tudományban teljes mértékben szakember, de Jó, ön akkor már nagyjából látja, hogy milyen karaktert szeretne a Sándor Palotában. Rendben. És mit gondol, na, hogy meg lesz augusztus, vagy illetve 30 napon belül kell súlyok Tamás távozása után?
4: Tudom, és régóta dörömbölök én önöknél, hogy elmondjam meg, kinek mondhatom el. Hát ki hallgat meg az ablakon, hogy játsam ki a így egyszerű állampolgára.
1: Hát ne, a legjobb az ATV-t ilyenkor. Önöket,
4: hogy hát, ha valaki meghallgatja, mondjuk akár a miniszterelnöki hivatalból is.
1: Világos. Akkor azt tudnám mondani önnek, Oszkár, hogy 2 perc van reklámig, akkor fejtse ki, hogy ön kiket, vagy kit javasolna államfőként.
4: Azt mondja, a 2 jogász, Magyar György és a Bárándi Péter, és a harmadiknak, aki nem jogász, de benne volt nagyon is a folyamatokban, 6 házi Ákos. És igen, az utolsó rész a miniszterelnökkel kapcsolatban, hogy legyen visszafogottabb, nem neki kell minden megjegyzésre, kukacoskodására válaszolni, hagyjon több szerepet a minisztereinek, addig nagyon jól csinálták, akik eddig megszólaltak, és egyfajta stílusváltásra is szükség van. Nem kell mindig mutogatni vissza a múltra, hanem személyében megalázni az ellenfelet. Erre nincs szükség. Hanem a tárgyilagosság az a fontos, és ebben kívánok neki több hozzá, hogy mondjam, több hozzávaló simulást, hogy nem állandóan azzal kell kezdeni a hozzászólást, vagy mi volt most? Nem. Tárgyilagos válaszokat kell adni, és ez szerintem mindenki számára szimpatikus, és nem szűri ellenvéleményeket.
5: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárása kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Katalinnal kezdünk, kezdj csokolom.
3: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm, kedves Ferenc, ha szólíthatom így.
2: Igen.
3: És a nézőket is. Ezek a témák mondjuk már eléggé kibeszéltek, úgyhogy ezzel nem szeretnék foglalkozni. Én Magyar Péternek, Péter felé lenne egy kritikám, ami nekem elég rosszul esik, hogy ezt az óellenzék kifejezést használja, mert én is egy óellenzéki szavazó vagyok, illetve hát voltam, de ő rászavaztam a Tiszára, mert minden áron azt szerettem volna, ha a Fidesz megbukik. És szerintem a Magyar Péter szavazó táborának a nem mondok sokat, 70%-a azelőtt az óellenzéknek volt a szavazója, mert nem a Marsról jöttek a Magyar Péter szavazók, hanem az óellenzéki szavazók mentek át hozzá, mert abban reménykedtek, hogy ő, mivel hogy a Fideszből jött, sok minden disznóságról tud, és esetleg hozzájárul a Fidesz bukásához. Én is így gondolkodtam, és hát szerencsére most talán el is indul ez a folyamat ezzel az új szervezetnek a felállításával. A másik téma, amit szeretnék...
2: Bocsánat, csak egy reakciót, ha megengedted. Én úgy veszem észre, hogy Magyar Péter nem az óellenzék egykori szavazóinak szúr oda időről időre, hiszen az butaság is lenne, mert hogy, ahogy ön is mondja, önök most őt támogatják, hanem magának az óellenzéki pártoknak szúr oda, és ez nem ugyanaz.
3: Az rendben van, de az óellenzéki pártokban is vannak olyan emberek, akik a hazáért, az emberekért szerettek volna tenni, csak sajnos nem tudtak, mert nem voltak annyira rafináltak, annyira aljasak, mint a fideszesek. Tetszik érteni? Egy nyugodt, normális emberekből állt na mindegy, hagyjuk. A másik, amit szeretnék mondani, a köztársasági elnök választással kapcsolatban Én nem tudom, de azt hiszem, hogy már Sólyom elnök úr, akkor utána az Áder János, akkor tehát az összes több köztársasági elnök egy úgymond ilyen savanyú Jóska. Én mosolyogni őket abszolút nem láttam. Az utolsó mosolygós köztársasági elnök Göncz Árpád volt, és őt szerette a nép.
4: Igen.
3: Ezeket nem szerettük, hát nem lehetett mit szeressünk rajtuk. Egyetlen egy tulajdonságuk nem volt, ami szeretetre méltó lett volna. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy olyan köztársasági elnököt kellene keresni. Én nekem volt a múlt héten a Rékával beszéltem, volt egy javaslatom, de most már meggondoltam magam, ha nem akarom azt a jó embert kellemetlen helyzetbe hozni, mert ő aztán igazán minden szempontból megfelelt volna. Egy nagyon okos ember, intelligens, nem egy pökhendi, nem egy, tehát egy közvetlen, kellemes ember, kimondom azért a nevét, mert nem tudom megállni, hogy ne mondjam ki. Én dr. Kovács Attilára, a géniusz vetélkedő győztesére, tehát Magyarország duplán géniusz nyertes, mert a géniusz a géniuszát is ő nyerte, és ő egy annyira kellemes ember, és mosolygott, és van humorérzéke, és szerintem óriási nagy tudással rendelkezik, és nem kell, hogy mindig jogászok, meg ilyenek legyenek a köztársaság elnökök, mert jogászból már annyi van, akár hát ott a alkotmánybíróság, hát ott jogászok tömkelege.
4: Hát, meg, igen, meg ez egy ilyen szakma, oda jogászok kellenek.
3: De azt én tudom, éppen azért mondom, hogy a köztársasági elnöknek nem kell, hogy jogász.
4: Nem kell feltétlenül, persze, hát Polgár Judit sem jogász.
3: Igen,
4: ő
3: igen,
4: végül is
3: igen,
4: nem vállalta, de
3: már hallottam olyan vélemények, meg tegnap telefonált egy úriember, és ő neki csak azt üzenem, hogy arról ne is álmodjon, hogy a három jelöltje közül valamelyiket is, mert ők úgy nevezett ellenzékhez tartoznak, és megmondta a Magyar Péter, hogy ellenzéki szóba sem jöhet.
4: Igen, hát ez egy ilyen műfaj, hogy aki megnyeri a választást, az elég sok mindenre jogosultságot szerez. Ez az úgynevezett hatalom. Tehát hatalmában áll azt mondani a Tiszának, vagy akár Magyar Péternek, hogy milyen körből tud ő támogatni jelöltet.
3: Igen,
4: lehet, hogy nem mindenkinek szimpatikus, de hát ez ilyen műfaj, nem tudom, hogy lehet jobbat kitalálni ennél. Illetve majd lesz nyilván közvetlen választás, csak nem
3: Magyar
4: most.
3: Péter csapdába esett, mert ő ugye kijelentette, lehet, hogy nem úgy gondolta, hogy az emberektől vár javaslatot, azt közben másnap bejelentette a Polgár Juditot, és neki ez nagyon rosszul esett, hogy az emberek ezen felháborodtak. Hát vagy egyiket nem kellett volna, vagy a másikat, vagy nem mondja, hogy az emberek javasoljanak, vagy
4: igen, elsiette. Igen. Lehet, hát az lehetett volna, hogy vár néhány napig befut, nem tudom, 5-10-20 olyan javaslat, ami tényleg komolyan vehető, és akkor ezek után ők kitalálják, kiválasztják, hogy kiben gondolkodnak. Elsiette, igen, sajnálatos, mert Polgár Judit egy kiváló ember. De hát fognak találni, nyilván vannak, sok kiváló ember van.
3: Nagyon sok kiváló ember van, és mindenképpen legyen minden párttól távol, ne legyen politikai múltja, mert abban bíznak csak az emberek most már.
4: Hát ezért nem akar olyan embert, aki már részese volt a politikájának, a politikai életnek. Igen, tehát például Bárándi Péternek ezt szólják fel, hogy miniszter volt.
3: Javasolta az úr, mindegyik remek ember, de ne is álmodjanak arról, hogy ők... Na, köszönöm szépen, hogy meghallgatott, és további szép napot kívánok minden ATV nézőnek és önnek is.
4: Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy hívott. Kezicsókolom Jánossal folytatjuk. Üdvözlöm!
5: Jó napot kívánok, János vagyok.
4: Parancsoljon!
5: Először is azt szeretném mondani, hogy nagyon csodálkozom rajta, hogy az emberek ennyire, hogy mondjam, türelmetlenek. Hogy lehetnek ennyire türelmetlenek? Két hónap után már mindent akarnak a kormánytól, mindent. Pénzt, paripát, negyvert, amit csak létezik. Hát hogy lehet ilyenek lenni? Hát egy kis türelem kéne. Én is nagyon szorult helyzetben vagyok, nyakukatnák itt a végtelenségig, de hát nem erről szól a történet. Egy kis türelem, hagyni kell a kereket forogni, mert forog, azt lehet látni. Jó, hogy a ellenzék az most mindenféle hülyeséget kitalál, de hát azokra rá kell hagyni, mert ugye, én azt mondom, hogy nem normális emberek. Hát olyan dolgokat mondanak, hogy az ember eszáll meg rajta. Úgy, ahogy ön is mondja, hogy ismétlik saját magukat ismétlik, csak fordított arányba. Ugye? Hát szóval...
4: Nehéz helyzetbe kerültek, nem mondanám, hogy nem normális emberek, csak tehetetlenek.
5: Jó, hát én
4: tehetetlenek ugye, és próbálkoznak.
5: Én ugye még finoman is fejezem ki ezzel magamat, hogy ilyeneket mondok, mert ugye nem illik mindenféle durvaságot mondani, de az biztos, hogy ők ugye a nagy többsége értelmiségi ott is, és mégis olyan sületlenségeket tennek össze, hogy az ember eszáll meg. De az emberektől én csak azt kérem, hogy türelem, szépen megy előre a kocsi. De hát nem lehet vágtatni, mert akkor a lovat kifáradnak. Már úgy értem, hogy a kormány egy idő után már nem fogja győzni a dolgokat.
4: Világos. Vannak, tehát konkrét dolgok is történtek, sőt elég sok minden történt. Nem tudom, hogy mire utal, amikor azt mondja, hogy sokan türelmetlenek, hogy milyen területen érzékel türelmetlenséget, hogy miért nincsenek börtönben az előző kormánytagok, vagy hogy miért nincs dupla fizetés, vagy mire gondol?
5: Az emberekre gondolok, akik eddig hallgattak. Most hirtelen minden szakszervezet, ami eddig meg sem lehet mutatni, kivétel, ugye, tisztelet a kivételnek, ugye a pedagógus szakszervezet például elég sokat meg is kapták a magukét, de most mindenkinek pénz kell, mindenkinek rossz lett az út, rossz lett, minden rossz lett. Mindenhova pénz kéne, például.
4: Hát jó, ez nem biztos.
5: De hát nem lehet egyszerre mindent
4: eljárni. Persze, én értem, hát csak hogy ki lett véreztetve az ország, nem volt fejlesztés.
5: Kéne ennyi eszének lenni, hogy ezt nem lehet így csinálni. Szép fokozatosan kell előre menni.
4: Igen.
5: Hát a sürgőségi sorrendet mindenki a saját ízlése szerint szeretné, de hát nem úgy van. Ott a kormányban egymás között kisilabizálják, hogy mi a sürgősebb. Az áfa csökkentés, vagy a nyugdíjemelés, vagy a kórháznak több pénz. Szóval ők meg tudják azt ítélni, hogy mi legyen a következő. De egyszerre nem lehet, mikor ezek az aranyos, drága Orbán Viktorék itt hagytak nekünk egy nulla kasszát, ugye? Hát képesek voltak még akkor is a pénzt költeni, mikor már hát még közük volt hozzá, de
4: igen, már a választás elvesztése után.
5: De után, azt mondom,
4: hogy... És utalgattak súlyos milliárdokat.
5: Volt képük még utána osztogatni, hogy teljesen kűrüljön a kassa, ami ugye hitelből van, mert ezek már mind úgy összeszedett pénzek Kínától, meg mit tudom, én annyira nem figyelem a politikát, de tudom, hogy jobbról-balról szedtek össze pénzeket, amiről még nem is tudjuk a mai napig se, hogy milyen feltételekkel. Ugye hát az még ezután következik.
4: Igen. Felhalmoztak egy brutális államadósságot, tehát valójában nem üres a kassa, hanem mínuszos, de nagyon.
5: Jó, akkor bocsánat, hogy félettem.
4: Hát, mondjuk már az üresből is nehéz bármit adni, a mínuszosból még nehezebb, de a nép tényleg vár.
5: Mert a háztartás azért annyira figyelem, hogy pillanatnyilag már 8%-nál tartottak. Ugye,
4: a költségvetés hiánya, igen.
5: Az ideális maximum, ugye 4-3, meg ilyenek lennének, de hát az még messze van.
4: Istvánnal folytatjuk a műsort, üdvözlöm!
6: Jó napot kívánok! Még nálam nem jött be a kép.
4: Ne a képre várjon, csak a telefonom. beszéljünk.
6: A következő, ha jól emlékszem, három pontra az első pont mi volt?
4: Magyar Péter indulhat a tisztító tűzművelet.
6: Igen, jó. Hát remélem, hogy el is indul a tisztító tűzművelet, ugye? Mert én továbbra is azon véleményem, hogy amit ezek a Fidesz frakció csinál, ugye, az semmi másról nem szól. Hogy én sajnálom őket, megmondom őszintén, az Orbán csapdájába estek, de már lealkítom a tévét.
4: Jó, szuper.
6: Orbán csapdájába estek, azzal, hogy ők azt hitték, hogy itt most 30 évig hatalom maradnak, és azt csinálnak, amit akarnak. És most, ugye, tudják ők nagyon jó, hogy milyen bűnöket követtek el, csak azt hitték, hogy ezt továbbra is folytathatják. Ez szerintem náluk ez így működött, hogy a főnök csinálhatja, akkor mi is csinálhatjuk. Ugye, és ez így működött.
4: Szerintem nem csak az volt, hogy ha a főnök csinálja, akkor mi is csinálhatjuk. Szerintem motiválták őket, ösztönözték, hogy csináljátok. Ez a rendszer logikája, mert ha az alsóbb szinteken makulátlan emberek vannak, akkor azok egyben veszélyt is jelentenek. Tehát mindenkit be kell vonni a helyi értékének megfelelően a buliba, akkor van összetartás.
6: Na, ez is egy jó elmélet. Igen, na, a lényeg az, hogy tehát ők meg voltak győződve, hogy itt amíg az Orbán él, addig ők azt csinálnak, amit akarnak. És most ugye rájöttek arra, hogy ez nem így működik. Ugye? Most,
4: hát, ez van.
6: Ott a letartóztatott NK-nek a Tisza politikai, ne a Tisza politikai fogjának érezze magát, tekintse magát, hanem a Fidesz fogjának tekintse magát, ugye? Mert most ugye, a legutóbbi, tehát a választás előtt ott kiosztottak 12 milliárdot, ő mondhatta volna azt is, hogy hát ezt nem kellene, ugye?
4: Mondhatta volna. Ráadásul ez a parkolási ügy, amiben most meggyanúsították a 150 millióval, ez már egy nagyon régi ügy, tehát ezt nem a Tiszás bűnüldöző hatóságok indították. Hát Kis László, aki ugyanebben az ügyben is benne van, ő már ki is jött a börtönből, volt letartóztatva, tehát jóval a kormányváltás előtt indult ez az egész. Úgyhogy itt Búzs Balázs nem mutogathat az új kormány alatti bűnüldöző szervekre, ezek még a fideszes bűnüldöző szervek, ők kezdték az ügyek feltárását.
6: Hát azért mondom, ne tekints a magát a Martisz a politikai fogjának. Igen. A Fidesz politikai és fogja. Ez egyértelműen kapcsolódik az előzőhöz. Ott az összes ember, akit befolyásoltak, úgy, ahogy maga mondta, hogy bűnözzön, meg ezt csinálja, meg azt csinálja, hogy tehát ne lépjen ki ebből a körből, maradjon ebből a körbe, mert ha valaki azt csinálta, amit ők, akkor már nem mert kilépni. Hát ő ugyanez volt. Ugyanez volt, és ugyanez jött ki ebből az egészből. A Lázár Jánosról meg hiányzik a legtöbbet. Én egyáltalán nem is láttam a parlamentben. Látta valaki a parlamentben? Volt egyszer is a parlamentben?
4: Hát nyilván volt valahányszor, de sokszor nincs, igen. Biztos terepen van, és a választóival beszél.
6: Na, még amit szeretnék mondani, nekem az a véleményem, hogy vegyük már tudomásul azt, hogy ezek az emberek már itt sokan mondják, hogy a Fidesz frakció, vagy a Fidesz emberi támadják a Tisza. Én meg tudom őket érteni. Mert őket részben átvágták, ugye a vezetők átvágták, és azt hitték, hogy ez a kánál fönnmarad örökké, és most ha nem marad fönn, akkor életükért küzdenek. Az életükért küzdenek, mert ha rábizonyítják, hogy lopott, ugye, akkor börtönbe kerülhet. És ezek az emberek nem véletlen beszélnek így, ahogy beszélnek.
4: Tehát, persze, én megértem a riadságot, de senki nem...
6: Ha ő helyükben lenne bárki, akkor szerintem ugyanis beszélne, mert rájönne arra, hogy na most nagy baromságot csináltam, és nem lehet tehát elfogadni azt, amit a Tisza mond, mert a börtönbe kerülök. Tehát nem véletlen mondják ezek.
4: Igen, ezzel egyetértek, de szerintem sokban nem befolyásolja az igazságszolgáltatást, bízom benne, hogy semmiben. Tehát lehet ilyen szövegeket tolni, mindenki úgy védekezik, ahogy akar a bíróságon is, meg általában politikai értelemben is. Szerintem ezekért az emberekért senki nem menne utcára, tehát nem akarom őket minősíteni, csak ilyen értelemben, hogy egy Busz Balázs bebörtönzése miatt nulla ember menne ki tüntetni. Úgyhogy ezzel nem sokra mennek. Ha Orbán Viktorral kapcsolatban merülne fel ilyen, akkor lehet, hogy kimennének sokan, tüntetés volna, de az alatta lévő szintért szerintem nem.
6: Na most még valamit szeretnék megállítani. El sem értem, hogy most itt azt mondjuk, hogy megtörtént a rendszerváltás. Itt van az ATV, mellett a Hír TV, ugye? Én megmondom őszintén, szoktam nézni, de azok ott úgy viselkednek, mintha nem is történt volna semmi. Mintha ők hatalmon lennének, ők azt csinálnak, azt mondanak, amit akar, azt csinál, amit akar. Tehát én ezt sem tudom ezt fölfogni, hogy meri ezt csinálni a Hír TV. Mert megmondom őszintén, hogy az ATV-nél mi van, a politikai műsorok mennyi. A napközben van 3-4 óra, vagy meg, és délután van ez a hosszú ékszer árulás. A Hír TV-n meg 24 órával politizálnak, és szidják a Tiszapártot, meg mindenkit szidnak, akik ellenük van. Már itt az M1-ről volt szó, ugye, amit állítólag most rendezett a Fidesz, a Magyar Péter, a Tisza. De hát most nem értem, az a Hír TV, ez mi lesz itt?
4: A Hír TV egy magántévé, a Fidesz tévéje, mondjuk így.
6: Mészáros Lőrinc.
4: Orbán Viktornak van a legnagyobb befolyása rá. Ha ők tudják finanszírozni, és miért ne tudnák, meg kell nézni, hogy mekkora vagyonokat halmoztak fel ezek az emberek, ebből nagyon sokáig lehet finanszírozni egy televíziót.
6: De hát ezt meddig engedi meg nekik a Magyar Péter.
4: Hát ezt nem tudja, nem meg... Erre nincs ráhatása. De erre nincs ráhatása. Tehát olyat nem tehet egy miniszterelnök, hogy beleszól egy magáncég működésébe. Azt megteheti, hogyha olyan tartalmat közölnek, ami szerinte jogsértő bármilyen módon, akkor bírósághoz fordul, vagy a médiahatósághoz, de hogy a Hír TV addig tud fennmaradni, ameddig a tulajdonosai beleteszik a megfelelő pénzt.
6: Így van, akkor forduljon a média hatósághoz, már egyfolytában szidják a Tiszát, most azt mondhatják azt, hogy azért, mert ők szidták a Tiszát, igen, azért, mert azt a pénzt megint mi fizetjük, amiért ők ott szidják a Tiszát, senki más, már akár, hogy is nézzük, azok a magánemberek, akik szerezték a vagyonát, azok mi pénzükből gazdagodtak meg.
4: Hát ilyen feltételezés, de nem tudhatjuk, de valószínű, hogy vannak ott magán, vagy közpénzek, egykori közpénzek, igen. De mondjam, tehát betiltani nem lehet egy tévécsatornát.
6: Akkor, jó, oké. Na most elmondtam a véleményem, és további jogban remélem, hogy most megalakult az a nemzeti vagyon visszaszerzési hivatal, ez gyorsabban fog működni, mint ahogy én is azt mondom, hogy ez a 2 hónap nem volt elég arra, hogy itt mindent rendben rakjunk, de azért én szerintem arra mindenképp figyelni kell, hogy még mindig vannak olyan hatalmon olyan emberek, akik nem fogták fel, hogy ők vesztettek, nem fogták fel, hogy vége.
4: Szerintem felfogta a többség, csak mondom, a menekülés útját keresik, vagy a szorult helyzetben megfelelőnek tartott kommunikációt keresik. Én azt hallottam, hogy olyan oligarchák, akik az államból gazdagodtak, megállítólag versenyt futnak, hogy vádalkut köthessenek. Szóval szerintem mindenki megértette, hogy mi volt az április 12-i döntés, de ezt nyilván nem fogják elismerni a nyilvánosságban, hanem keresik az optimális, ha van ilyen megoldást. Köszönöm szépen, István, hogy hívott. További szép napot, viszont hallásra. Sándorral folytatjuk, üdvözlöm.
7: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét. Én nem értem Magyar Pétert. Azért szavaztak rá az emberek, hogy akik szétlopták, lerabolták az országot, azok az emberek megbűnhődjenek. Igazán van ön szerint?
4: Igen, csak ezek az eljárások összetett, bonyolult eljárások, mert az ország szétlopása, lerablása az nem úgy történt, mint mondjuk a kalandfilmekben, hogy jön a postakocsi, megállítják ilyen maszkos rablók és elviszik a ládákat. Ennél sokkal összetettebb módon keverednek közpénzek, állami pénzek, alapítványi pénzek, nem tudom milyen magántőke alapi pénzek, amiben magánpénz is van, állam is. Tehát sokkal bonyolultabb a konstrukció, és a feltárás, az ügyek feltárása is sokkal bonyolultabb.
7: Szerkesztő úr, én múltkor beszéltem önnel. Létezik egy olyan fogalom, hogy hivatali hatalommal való visszaélés. Amikor Tiborcz az Eliosz ügyet, hogy is mondjam, végigvitte, akkor mindenki tudta, hogy ott törvénysértés történt, és megúszta. Jól mondom?
4: Hát az Olaf látta úgy, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás történt, a Polt Péter féle ügyészség meg úgy lett, hogy semmi nem történt. Hát ez egy ilyen világ.
7: Igen, de a magyar államnak 47 millió eurót vissza kellett fizetni Brüsszelnek.
4: Hát kifizették, volt rá pénzünk.
7: Na, hát az adófizető pénz.
4: Hát ezt mondom, persze. Volt rá pénzünk, fogták, és azt hiszem 13 milliárdot betettek, és okafogyottá vált a vizsgálat az unió részéről.
7: Ez egy beismerő vallomással fölért. Szóval itt már a hivatali hatalommal való visszaélés a napnál is fényesebben bebizonyosodott.
4: Ez, én erre mondom, hogy ez így elmondani, igen, mindenki látja egyértelmű, napnál is világosabb. Jó, ezek nem jogi kategóriák, tehát itt exakt tényállásokat kell feltárni, alapos gyanú, vádemelés, aztán bizonyítani, ezek nagyon hosszadalmas dolgok lesznek.
7: Ezt az Olaf megtette, hiszen a magyar adófizetők pénzéből 47 millió eurót vissza kellett fizetni.
4: Azt nem tudom, hogy, hogy ezt fel lehet-e melegíteni, nem emlékszem a dátumra. Mert az,
7: hát hogy megtörtént ezt... tényszerű eset.
4: Értem. Jó, világos, tehát ön úgy érzi, ha jól veszem ki a szavaiból, hogy gyorsabban kéne haladni. Mások meg azt mondják, hogy...
7: következetesebben is gyorsabban. Magyar Péter azért vesztett a népszerűségéből, mert kicsit lazában veszi a dolgokat. Nem olyan kemény, mint választás előtt volt.
4: Értem.
7: Lehet, én így látom.
4: Lehet, hogy ez is benne van, nem tudom megítélni. Amit mondanak, hogy az MNB ügy az valami elképesztő, furcsa módon nem látszik haladni, vagy lassan halad, vagy legalábbis nem mondják meg, hogy mi van. A többi ügynél még hát most indulnak majd a dolgok. Sándor, nagyjából ennyi fért, még egy fél perc van, úgyhogy figyelek önre.
7: Valaki engedélyezte, hogy az a vasúti konténerek elhagyják Magyarország területét, amiben volt a Matolcsék vagyona. Valaki csak megadta rá az útengedélyt.
4: Igen. Ez számomra is érthetetlen, hogy ott miért nem látunk semmit, de az ügyészek azt mondják, hogy 90 milliárdot már visszaszereztek az 5-600 milliárdból, de azóta megint csend van, nem volt jó, még meggyanúsítás, valóban.
7: Büntető jogilag felelősségre vonni az embereket kell.
0: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Kopány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út előtt, mert javítják az útburkolatot. Tart az átépítés a Fehér úton. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok mindenkinek, és kellemesen hűs lakást mindenkinek, vagy legalábbis olyan munkahelyet, ahol ezt biztosítva vagyom. Na, beszéljünk akkor arról, hogy az én nagymamám az egy nagyon okos asszony volt. 96 éves korában halt meg, és még tudta mondani a verseket. Úgyhogy ez az én nagymamám azt mondta, amikor valaki a rongyot rázta, arra szokták mondani a rongyrázásra, amikor valaki rész nélkül költekezett,
2: igen.
3: És ehhez ugye nem biztos, hogy a sajátjából tette. És még egy dolgot szokott mondani ilyenkor, mikor nagyon indulatos volt, azt mondta, hogy koszos egy köpecem. Uh-huh. Na most ez a Szijjártó úr viselkedésére, meg az Orbán úr viselkedésére, amikor két kézzel szórták a pénzt mindenfelé, csak arra nem gondoltak, hogy esetleg annak a pénznek részben jobb helye is lenne, mint a futballstadionokba, meg a gyepnek az öntözésére fordítható költségek, meg az egyébnek, amit meg a Sógor Koma Jóbarát Retyer Utya című előadásokra költöttek, de ezt hagyjuk, ezen már túl vagyunk valahogy. Hát reméljük, hogy nem lesz még egyszer Orbán úrnak lehetősége, amit arról andabandázott, hogy nekik ehhez részben biztosítva volt a dolguk, másrészt meg visszajövünk, és minden föl van írva, és föl van jegyezve, és minden számon lesz kérve. Na most ezt a Magyar Péter megértette, ezt a számon kérést, és remélem, hogy igyekszik is betartani, mert igaz, hogy valahol közülük való volt, de legalább

0: vannak információi, hogy hogy is működött ez az egész.
1: Egyébként Orbán Viktor ezt a minden meg lesz jegyezve, stb. Fel lesz jegyezve, ezt nem az ellenzékre nek címezte, hanem a sajátjainak. Tehát, hogy húzzanak bele, támogassák a kampányt, dolgozzanak, mert különben bukta lesz.
0: A sajátjaira az igaz, de most azért ezt én gondolom, hogy túlsványosan már a jelenből kikerülő Kre mondta, hogy ezeknek is föl lesz jegyezve. Hagyjuk ezt, Ferenc. A keresztény demokraták Handa bandázását ismét sikerült két napon keresztül hallgatnom. Na most a keresztény demokráciára való hivatkozással, ugye a Szent Istváni törvényekre, meg a megyen, meg az egyéb felosztásokra. Na most én azért az interneten lekértem ezeket a Szent Istváni törvényeket. Legalább olvasnák el. Vennének maguknak annyi fáradtságot, mielőtt felszólalnak, hogy tudják, hogy miről és mit beszélnek. Mert azért a Szent István törvényekben nagyon sok minden olyan dolog van, ami ugye ő rájuk, hát a tisztító tűz használata és a követ az ő cselekvései következményeként nem is biztos, hogy olyan túlzás. Mert a Szent István nem a túlvilági tisztító tüzet jósolta, hanem ennek konkrét kifejezője volt, hogy levágjuk az órát első alkalommal, második alkalommal levágjuk a fülét, és ezt így apránként gondolom én folytatta volna, meg hogy aki a tyúknál nagyobb értéket, ezt tanították meg általános iskolába is, aki a tyúknál nagyobb értéket lopott, annak levágjuk a kezét. Ezt érdekes módon azért tudták a fideszesek is ám, mert azért volt olyan, aki eltévedt és őszinteségi rohanába a jövőre vonatkozóan ezt mondta állítólag. Én a Pokornyi úr szájából hallottam, igen, de állítólag a Kósa Lajos is hivatkozott erre. Na most a Kósa Lajosnak nem egy kedit, hanem mind a kettőt kéne levágni.
1: Ajaj, ez
0: ezek
1: már így.
0: Ezek szerint a Szent Istváni törvények alapján, mert ugye hát most éppen 10 milliárdot fizetett ki a retyer útjájuk helyett az állam a gazdáknak, amit átsóra szóltak. Úgyhogy vagy legalábbis nehezen tudnának elszámolni vele. Remélem, hogy veszik a fáradtságot és valahogy elszámoltatják mégis őket. Hát most ezt már kezdem azt hinni, hogy a fideszesek is azért ebből a rengeteg disznóságból rájönnek arra, hogy azért mégse úgy volt az, ahogy mi mondtuk, hittük, elképzeltük, szerettük volna, és
1: hát úgy tűnik, hogy ez a folyamat zajlik, amiről ön beszél, mert hiszen a Fidesz támogatottsága beesett 20% alá bizonyos mérésekben, ami történelmi mélység, tehát nagyon-nagyon 20 éve nem volt talán ennyire alacsony, nagyon alacsony. Nyilván elkezd, tehát számos fideszes szavazó úgy van, hogy elkezdi látni a valóságot, amiről eddig vagy nem tudott, vagy nem hitte el.
0: Még egy dolog eszembe jutott. Bocsánat, hogy visszatérek arra, amit egyszer abba hagytam. A katolikus Caritas kiadott egy közleményt, hogy valahol Afrikába templomot építenek. Na most mindenki katolikus templomot építenek. Na most mindenki gondolja ezt végig, hogy mitől fognak azok a szerencsétlenek jól lakni, jobban érezni magukat, hogyha bemennek és elmondhatnak egy imát. De hát a katolikus Caritasnak is Magyarországon is volna tennivalója, mert azért Istenem, amikor azt mondja két kézzel handabandázó keresztény demokrata politikus, hogy ők sosem loptak, és ők kikérik maguknak. Na most azért elmondanám én, hogy azért a Balogh Pátert is kérdeznék meg, hogy hova lettek azok a pénzek, amit úgy milliárdokat, meg arról nem beszélve, hogy 30 milliárdot utaltak ki egy pár ezer tagot számláló valami különleges egyháznak, ami még nem is hallottam ilyen, de hát van ilyen.
1: Azt hiszem, valamilyen görög-keleti egyházról van szó, igen, de nem akarok pontatlan lenni, úgyhogy így emlékszem rá, egy kis létszámú felekezet, az biztos itt Magyarországon legalábbis.
0: Egy ilyen kis létszámú felekezetet azt úgy szokták hívni, hogy szekta.
1: Nem feltétlenül, nem akarok most ilyen teológiai okfejtésbe átcsapni, nem a létszámtól függ feltétlenül, hogy egyház vagy szekta. Sándor, köszönöm szépen, úgy érzem, hogy nem a szíve csücske a Kereszténydemokrata Néppárt, de hát nincs ezzel egyedül, illetve a másik oldalon vannak túl kevesen, akik konkrétan a KDNP-t választanák, ha jól tudom, 1% alatt állnak. Viszont most meg fognak erősödni, azt állítja Semmilyen Zsolt, az önállósodás útjára lépve. Ferenccel folytatjuk, akivel már beszéltünk egy percet.
2: Ez tulajdonképpen luxusás. Hát ez ugyanúgy, mint a Lázár is ide tartozik ezek közé természetesen. Ezek az emberek a magyar népnek a zsírján éltek. A magyar népnek az életén éltek tulajdonképpen. Nézzünk csak körül, hogy ez a társaság, hogy mit csinált ebbe az országba, hova vitte ezt az országot. Tudja, hogy milyen szégyen volt nagyon sokszor kimondani, hogy magyar vagyok, szerkesztő úr, mikor ilyen dolgok történnek, és a világon nagyon sokan tudták ezt, Magyarországon nagyon kevesen tudták ezeket a dolgokat, mert ez ilyennek a vége, elmegy a világ végére az ilyen hír, hogy a magyar foreign miniszter mit vásárolt Kínába, mennyit fizetett ilyen hülyeségért tulajdonképpen, nem is volt az ilyen lélegeztetőgép, nem is tudta, hogy mi csak szórta a magyar népnek a pénzét. Ezek remélem elérnek majd oda, ahova ennek kell, és az Orbán urat majd szintén meg fogják egyszer kérdezni, hogy mit csinált ennek az érdekébe, és hogyan engedélyezte ezeket a dolgokat, mert nem csak a Szijjártó csinálta ezt, ezt csinálta mindegyik ezekből a NER barátok között, tehát mindegyikre így történt. Ugye én voltam egy világkörüli úton egy Szingapúrtól számolt ez az egész, és találkoztam ezekkel az emberekkel, hogy micsoda életet folytatnak. Szinte hihetetlen, szerkesztő úr, hogy ezek hogyan szórták a pénzt a kaszinóba. Nem hiszi el, nem 5000-eket, 50 000 dollárokat csak úgy dobták nekik az asztal ezeknek az embereknek, és ilyen, mint a Szijjártó, meg
1: ővelük találkozott konkrétan, vagy
2: nem
1: csak...
2: mondhatnák neveket is, de nem akarom mondani a neveket, mert az az ember, ezek itt vannak közöttünk, tudja, és ezek szórták a magyar embereknek a pénzét, mert nem az ő pénzét szórta, mert az a kreditkártyát, amit mutatott, az nem az ő kreditkártyája volt, az a magyar ország, a magyar kormánynak volt a kreditkártyája, akik a szemetek dobálták jobbra-balra, és akkor kértek 50-et, meg 100-et, 100 000-eket dollárba szórtak rá az asztalra, tudja, ezt találkoztam ezekkel az emberekben nagyon sok helyen, ilyen világkörű utamon, és szégyellem magamat sokszor, hogy én ezeket, hogy soha nem volt velük dolgom, mert mindig észrevettük ezeket az embereket, ilyen bandába összezsugorodva, egyik-másik beszél csak angolul, semmi más nyelvet nem beszéltek, de nagyon jól tudták, hogy hogyan kell a 50 000-et megkérni a kaszinóba, tudja, ezek az emberek reprezentálták Magyarországot. Azért egy kicsit el kell gondolkodni, és ennek remélem a Magyar Péter majd fölhúzza egy kicsit a nadrágját, és csinál valamit. Ja, tudom, hogy mindenki azt akarja, hogy tulajdonképpen a jogállam, meg a jogállam, ezeknek volt jogállamuk. Ennek a magyar népnek nem volt itt jogállam, az sohasem, mióta ez a banda 16 éve elfoglalta ezt az ülést, és ezek ezt csinálták 16 évi, ez a rengeteg pénz, mint ahogy hallottuk már, hogy 60 000 milliárd forint, ez nem 60 ezer milliárd, ez sokkal többre fog kijutni, hogyha majd valaki nekiáll és összerakja ezeket a pénzeket, mert szerkesztő úr, ezt nem szabad elhagyni Magyar Péternek, nem szabad megállítani azt, amit ő elkezdett, és kötelezzük őket, kötelezzük őket, hogy ezt csinálja meg, föladtuk, nekiadtuk a lehetőséget, és őnek ezt meg kell csinálni, hogy ezeket mind bíróság elé, és börtönbe zárni az Orbán Viktortól kezdve.
1: Ezt én értem, hogy erre van egy elég nagy fokú társadalmi igény, de ezt nem Magyar Péter tudja megvalósítani, ezt többször elmondta.
2: Ezt tudom, hogy nem, de
1: itt jön az a rész, hogy jogállami keretek között lehet bármit is megtenni.
2: Sajnos mondják a jogállamot, mindig, ha meghallom azt a jogállamot, tudja, az embernek azért sérti a fülét, jogállam, hát Magyarországon nem volt jogállam. Már mióta ez a gengszterek, ezek vezették az országok. Ez egy nagyon durva kifejezés, de higgyel, én ezekkel találkoztam nagyon több alkalommal, komoly helyeken, és így szórták a magyar embereknek a pénzt.
1: Én értem, csak hogy az elszámoltatás akkor is jogállami keretek között kell, hogy lefolyjon, hogyha olyan emberekről van szó, akik felszámolták a jogállamot, vagy megpróbálták azt felszámolni.
2: Most képzelj, ezek majd elkezdnek jogászkodni ezek az emberek.
1: Hát nyilván mindenki elkezd majd védekezni.
2: Soha nem lesz vége. Jogállomiságból soha nem lesz vége ennek az ügynek. Ezek így fognak meghalni.
1: Ennél azért vannak pozitívabb forgatókönyvek.
2: Hát remélek én is, amit néha próbálok pozitív lenni, de én ezt nem akarom eljönni, hogy ezek az emberek csak olyan könnyen megadják magukat. Ezek a legtöbben már is rejtőztek a világ minden részét.
1: Tehát azt szeretném mondani, hogy... Megnéztem, és az elmúlt 15 évben Európa szerte is nagyon sok korábbi kormányfőt, államfőt, minisztert zártak börtönbe korrupciós ügyek miatt, illegális tiltott pártfinanszírozás miatt, tehát kifejezetten politikai, gazdasági bűncselekmények miatt. Úgyhogy abszolút nem az a helyzet, hogy el lehet tűnni a hatóságok szem elől.
2: Hát én remélem, hogy ebben igaza van. Én nagyon is drukkolok a Magyar Péternek, mert ami itt megy ebbe a parlamentbe, az ilyen emberek, akik ottan pletykálkodnak, mint ez a mi hazánknak a főnöke, meg ez a kereszténydemokratáknak a főnöke, nem szégyellik magukat. Ezek akarják kikérni maguknak ezeket a dolgokat, amit a Magyar Péter ad lesz neki. Szégyeljék magukat. Különösen, hát nagyon örülök, hogy az egy ember, aki ezek közül kiugrott, ez a Juhász, mert tulajdonképpen már nem tűrt, ezért nem megy be Orbán Viktor a parlamentbe, mert
1: Gulyás Gergelyre gondolok, értem?
2: Pontosan ezért hagyta őket, mert ebben az emberben egy kicsit bíztam, még mikor megválasztották abban az időben, én arra gondoltam, hogy majd egy kicsit cserél, sajnos ő nem tudott mit csinálni. De ami itt történt ebben az országban 16 éve, szerkesztő úr, hihetetlen, olyan számok jönnek ki, biztos vagyok benne, mikor ezt kiszámolják, nem 60 ezer, meg 66 ezer milliárd.
1: Hát a 60 ezer milliárd is brutális, hát az állam, a teljes államadósága annyi nagyjából.
2: Hát sajnos, ez még sokkal több is lesz, mert azok, ahogy ezek szórták a pénzeket a kaszinókba, szinte hihetetlen, és nem egy-kettő ott. Hanem őten hatan ott voltam a feleségével.
1: Ferenc, tudta, ezt, igen, ezt már megbeszéltük. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott.
2: Erőt
1: egészséget, és tovább bővítette ismereteinket, honfitársaink viselkedéséről a kaszinókban. Gabriellával folytatjuk, kezi csokran.
3: Jó napot kívánok, én Gabriella, Pap Gabriella vagyok.
1: Parancsoljon.
3: Nyugdíjjal szeretnék kérdezni.
1: Igen. Igen.
3: Mivel, hogy Orbán azt mondta, hogy a házassági anyakönyvi kivonat 3 gyerek és jár a nyugdíj. Meghalt a férjem 2 évvel ezelőtt, és közölték, hogy nem vagyok jogosult a rokon nyugdíj, már az özvegyi nyugdíjra. Megvan a házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, 21 év mocskos munkáját 3 gyerek mellett én kezeltem. 83-ban volt egy nagy műtétem, mivel hogy a férjem vírushordozó volt, és volt egy mélysár zsebem, és beteglődtem. Kaptam sugarat, és aztán az életünk teljesen megváltozott. Tehát egyik nőtől a másikig ment, rajtam kívül még két nő temetett el, már engem nem temetett el, mert én megmenekültem a gyógyulásból, de viszont azok, akik utánam voltak, tehát azok már nem tudtak ugyanezzel a bajjal.
1: Igen, tehát de én... viszont a lényeg még nem ez, hanem hogy tehát a férje meghalt, ha jól értem, és önnek valamiért nem adják meg az özvegyi
3: nem
1: nyugdíjat.
3: Nem kaptam meg az özvegyi nyugdíjat, mivel hogy rá, hogy mondjam, Vásárhelyen lakunk, igen, laktunk, én még most is itt lakok, a férjem meg egy évvel ezelőtt kiköltözött Földeákra, de úgy azt mondta annak idején, hogy úgy próbáljak tőle elválni, hogy ott a bíróságon fog megfújtani.
1: De most akkor a férje tehát még mostanában halt meg, ha jól értem, hogyha még tavaly is élt.
3: Két éve.
1: Azt mondta, hogy most költözött ki, tehát két éve halt meg, és önök házasok voltak.
3: Előtte egy éve kiköltözött Földeákra, gondolom valami új nő.
1: Ez most lényegtelen, tehát hogy önök házasok voltak, meghalt a férje.
3: Igen.
1: Meghalt a férje, és nem kap özvegyi nyugdíjat. De mivel indokolja ezt a nyugdíjhatóság?
3: Hát egyszer mivel önök... nem egy helyt lakunk, tehát ő Földeákon lakott, én Vásárhelyen lakok.
1: Értem, tehát hogy nem egy háztartásban laktak. Világos, nem egy háztartásban éltek, ameddig meg nem volt a férje, és ezért nem jogosult, de papíron önök házastársak voltak végig.
3: Igen.
1: És nem tud fellebbezni, nem lehet ezzel ennek ellent mondani, hogy nem laktak az utolsó egy-két évben együtt, azonban a valóságban férfeleség papíron azok voltak.
3: Őszintén megmondom, annak idején én kihívtam a rendőrséget, és közölte a rendőr velem, ha vér folyik, akkor menjek panasszal. Tehát,
1: az egy dolog, hogy rossz volt a házasságuk. Igen, az egy, hát egy sajnálatos dolog, hogy...
3: 83 óta katasztrófa volt a házasságunk.
1: És mióta nem éltek együtt? Két a férje halála előtti utolsó egy évben?
3: Nem, hanem apukám 83-ban meghalt, és aztól a perctől kezdve egyáltalán, hát egy lakásban laktunk 94-ig, de látleletem van, hogy az eladásnál, mikor a négyszobás családi házat el kellett adni, akkor is agyon akart verni. Tehát...
1: Jó, de most a lényegre térve, tehát 1994 óta már nem éltek együtt?
3: Igen.
1: Csak papíron voltak házasok.
3: De látogatott minden egyes alkalommal, fújtogatott, tehát... Egyszerűen mondtam.
1: Azt próbálom kideríteni, tehát hogy 94 óta gyakorlatilag külön éltek, csak papíron voltak házasok, és erre mondja a nyugdíjhatóság, hogy akkor önnek nem ad özvegyi nyugdíjat.
3: Méltányosságból se kaphatok?
1: Én nem tudom, most csak próbáltam az alaphelyzetet kideríteni az ön szavaiból. Hát azt javasolnám, hogy írjon egy levelet oda, ahonnan közölték önnel, hogy nem jogosult erre, hogy ezt magyarázzák meg, hogy miért nem, illetve ha így nem lehet, akkor méltányosságból mégis ítéljenek meg önnek egy összeget.
4: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generáció tematikáiról szól, generáció váltásokról és természetesen a jövőről. És nyilván a mesterséges intelligencia, az AI, az hát akarva akaratlanul mindannyiunk életében egy óriási részt vesz ki. Viszont, amiről én azt gondolom, hogy itthon keveset beszélünk, keveset beszélnek, az az, hogy valójában akár KKV-k, akár kis és középvállalatok hogyan tudják ezt a lehetőleg jobban kihasználni, felhasználni. Főleg, hogyha azt nézzük meg, hogy az elkövetkezendő években mennyire nagy piaci különbségek fognak kialakulni azok között, akik most ezt a lehetőséget ki tudják használni, és azok között, akik nem. Ez egy igazi szakértő vendéget hívtam most magamhoz, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, mint ha velem Lengyel Roland, kommunikációs szakember, sok évtizedes televíziós és rádiós szerkesztő. Az én történetemben pedig pont egy olyan valaki, aki mindig is az innovációt kereste pont ezeken a területeken, valahol a vállalkozások és a média mesdjén is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ne legyobb beszélgető partnerre a mai adás, nem is lehetnek. Köszi, hogy itt vagy, Roland.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Sziasztok!
1: Kezdjük egy ilyen nyitott kérdéssel. Te alapvetően most a mesterséges intelligencia tematikájával akár privát, akár szakmai szinten hogy állsz, milyen a beállítottságod?
2: Nekem azért érdekes ez a kérdés, mert ugye én televíziós műfajból jövök, ahol kamera van, mikrofon van, hangstúdió van, keverőpult van, és azt láttam, hogy ez egy elképesztő rohamos fejlődésnek állt. Tehát, hogy ugye lehet a régebben arról olvasni, hogy a filmstúdiókkal mi lesz, reklámfilmstúdiókkal mi lesz, akik pont ugyanezen a piacon mozognak, ez a nagyon rövid, nagyon-nagyon kimódolt, gyakorlatilag reklámfilmek, tehát ez a vizuális vonal, és azt láttam, hogy nagyon nehezen reagálnak rá, tehát lehetett tudni, hogy hát egy csomóan be fog zárni, mert nem tudták hogyan használni az AI-t. Most arra van ismerősöm, aki külföldre dolgozik, és gyakorlatilag ugyanaz a menet megy végig, tehát ugyanúgy használnak stylistot, tehát szakemberek nem vesznek el ebben a rendszerben, az AI, hiszen meg kell neki ugyanúgy mondani, mit szeretné látni, de magát a végeredményt, tehát amikor kamera elé kerül, azt már az AI csinálja, és sokkal nagyobb rugalmasságot ad neki, de most már gyakorlatilag, tehát ez a hat ujja van, négy lába van típusú történet, komolyabb felhasználóknál ez már egyszerűen nincsen. Egyébként pedig én az egyik legjobb ilyen platformnál, az Amazing AI-nál kezdtem el megtanulni képet generálni, videókat vágni, feliratokat készíteni, és nagyon kevés olyan típusú platformmal találkoztam, és ez is nagyon érdekes volt, ahogy gyakorlatilag egyből megszólítottak, és pontosan kis- és középvállalkozókat, akár mikrovállalkozásokat is, tehát mondjuk egy cukrász, egy pék, egy kávézó tulajdonos hogyan tud úgy profi marketinget csinálni profi eszközökkel, hogy az ne kerüljön milliókba neki, mert erre nincsen kapacitása, és ez például a platform ezt tökéletesen átolt így elmondja. Nagyon jó, nem akarom nagyon túlfényezni, mert érdemes kipróbálni, de egyébként nekem ez egy nagyon, nagyon érdekes élmény volt, viszont azt látom, vagy azt tapasztalom ott a résztvevők sorából, hogy nagyon-nagyon nagy a szórás. Nem tudom, hogy és persze a reklámszöveg, hogy egyébként a konkurenciát még nem használja, de valószínűleg tényleg nem használják. Tehát nagyon nagy a félelem, nagyon nagy a tartás az emberek fejében. Vannak olyan szakmák, ahol mondjuk az orvos tudományot nagyon, az egy nagyon-nagyon kemény fal, tehát hiába vannak olyan CT, ultrahang, URH ultrahang berendezések, amelyek gyakorlatilag 99,99% pontosággal megmondják, hogy van-e ott tumor elváltozás, nagyon nehéz áttörni azt a falat, ami ezzel jár, ami egyébként mindenkinek kérdésként felmerül, hogy elveszi a munkámat, elveszi a kompetenciámat, mikor kerülök én lapátra az AI miatt. Olvastam Nyírő Andrásnak, aki az Indexnek, az Internetonnak volt a főszerkesztő, nagyon érdekes utazáson vett részt Kínában, és ott az a tapasztalata volt tanulmányok alapján, hogy a lakosság 97%-a nagyjából AI pozitív, tehát azt mondják, hogy ezzel majd megküzdünk, sőt, mi egy partnerként tekintünk az AI-ra. Vállalkozások tekintetében nem is tudom, azt hiszem a informatikai vállalkozók szövetségéről részéről beszélt egy hölgy, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy digitálisan fejlett legyen mondjuk egy ilyen gazdaság, és a benne lévő vállalkozók, ott három szempontnak kell teljesülni. Egyrészt az infrastruktúrának. Magyarországon bemegy az ember, vesz a laptopot, tehát ez már nem probléma a hitelre is akár, de egyébként használtat is, tehát van egy eszköz, amit tud használni. A másik a hálózat, abban Magyarország élen van, hiszen az Ericssonban 2000 mérnök dolgozott rajta, és egyébként egy nagyon keveset beszéltek róla, de egy nagyon jó kezdeményezés volt az 5G koalíció, ami gyakorlatilag összefogta ezeket a fejlesztéseket, és Magyarországra helyezte a fókuszát. Ezért van az, hogy Európában az első és az egyetlen a legjobb mobilhálózatunk van, mert itt vannak ezek a mérnökök, és világszinten is a második legjobb egyébként. Tehát, hogy ezek... Na, és a harmadikhoz elérkeztünk, ami a legfontosabb, az edukáció. Ebben nagyon-nagyon nagy lemaradása van. Nagyon digitálisan, nagyon alulfejletek. Az én tapasztalatom szerint a vállalkozások. Bármilyen szektort nézünk, például a vendéglátás az teljes mértékben aluldokumentált, tehát ott effektíve fecniken zajlanak a tudás átadás, nem lehet tudni, hogy hol van elmentve PDF-ben, mi a dolga, tehát ezek ugye a multiktól ismert SOP-k, hogy ezek a folyamatok hogy vannak leírva, ezek gyakorlatilag nincsenek, de nagyon-nagyon sok szektorban nincsenek. Ez közmondásos, én nem találkoztam vele, de tényleg vannak olyan milliárdos cégek, amelyeket kockás papíron vezetnek, ami egy abszurdum, tehát ez nem lehet átlátni, és a menedzsmentnek szerintem nagyon komoly feladat áll előtte, hogy ezt meg tudja ugrani, meg tudja a cégét digitálisan fel tudja készíteni, és ezt ne felejtsük el, hogy aki a Google korszakról lemaradt, annak most egy tök nagy lehetőség, hogy ott van, tehát ugyanazt a ChatGPT vagy Gemini ablakot látja San Franciscóban egy vállalkozó, mint Magyarországon, ami szerintem elképesztő nagy lehetőség a magyar vállalkozóknak.
1: Ez tényleg az. Azt mondtam az elején még a felkonferálás közben, hogy nekem te mindig egy olyan ember voltál, aki nagyon kutatta az innovációt. Mi, amikor először találkoztunk, hiszen lassan 10 évvel ezelőtt, akkor is pont egy innováció-orientált műsort vezettél, vagy szerkesztettél, és annak kapcsán beszélgettünk. Mesélted nekem még külön off-record privát, hogy ez egy jó sztori, hogy az első emberek között voltál Magyarországon még e-mail címmel is, mert pont egy olyan projekten dolgoztál. egyik része a kérdésnek az, hogy erről mesélj egy kicsit, kérlek, mert ez egy nagyon jó sztori szerintem. A másik része pedig az, hogy én azt gondolom, hogy egy olyan szintű változás és eltelés előtt elünk most az éjjel, amit szóval a legtöbben fel se fognak. Tehát az, hogy olyan szakmai tudást igénylő területek, mint videó, képgenerálás és szerkesztés terén, amihez eddig több milliós, tízmilliós tenderek kellettek, és szakmai stábok, és óriási, nem is tudom, catering szünetek napközben a kétszer akkora büdzsé, mint most maga, ami elmegy csak a mesterséges intelligenciára, óriási eltelés lesz. Hasonlítanád ezt a világváltozást, ami most be fog következni ezzel, akár egy e-mail megérkezéséhez?
2: Hogyha távolabbról indulhatok, egyébként nagyon vicces módon én nagyon-nagyon félek a technikai eszközöktől. Tehát én simán tönkre vágtam bármilyen elektronikus eszközt otthon, apukám nagy örömére, de valahogy ez a technológiai rész engem mindig is vonzott, olyannyira, hogy volt a Magyar Rádióban, amit most remélem, hogy újra tényleg egy normális hallgatható közszolgálattá fognak átalakítani. Volt egy Modem Idők című műsor, ahol én ilyen infomanus voltam, tehát minden héten szállítottam valamilyen híreket. És a Magyar Rádióban gyakorlatilag szerintem tényleg az első 100 vagy 500-ban voltunk, akinek volt saját e-mail címe, és a stúdióban mi a laptopot, a PC-t nagy modemmel mindennel együtt, mi ezt vittük és hoztuk, tehát nekem nagyon miatt IRC-ztünk, ha még ez valakinek bármit is mond, ilyen chat csatorna, ott közösségek alakultak ki, Amerikával beszélgettünk, nyilvánvalóan nagyon izgalmas volt teljesen más nézőpontokat látni, és azt gondolom, hogy igen, és van egy-két ilyen hogy mondjam, őskövület, tehát például, mint ahogy például a hírlevél nem nagyon akar kimenni a marketing divatból, és az e-mail cím sem akar kimenni, az AI ez egy hatalmas robbanás egyébként. Most mondtad a képgenerálást, meg a hanggenerálást, az is látszódik egyébként, hogy a nagy cégek, akik ebben érdekeltek, egyre inkább ezt a szórakoztató ipari ágát kezdik leválasztani, tehát inkább arra fordítják, és nyilván a befektetők türelmetlenek, hogy oké, nagyon szép filmek készülnek, de lapozzunk, mikor lesz ebből pénz. És abba az irányba mennek el, főleg az AI agentik, akik már elvégeznek dolgokat helyettünk, hogy termőre forduljon, tehát hogy olyan gondolatoknak adjon teret, amik eddig nem voltak, mert nem gondoltuk, hogy erről lehet beszélni. Pont tegnap néztem egy nagyon érdekes Instagram bejegyzést, némelyiket kétkedvűen fogadom, de ez izgalmas volt, hogy egyébként a marketereknek, tehát akik a piacon dolgoznak, CSS-eknek és a neurodivergenseknek nagyon jó egyébként az AI, mert ők azok, akik teljesen másképp néznek sok tekintetben a világra, és lehet, hogy ők tudnak kihozni olyan dolgokat belőle, ami egyébként, aki napi 8 órában egy hivatalban dolgozik, nem is jut eszébe, hogy ezt megkérdezze tőle, vagy nem is gondolja, hogy ez érdekes gondolatkísérlet lehet. Visszatérve, nekem utána én a RTL klubon egy .hu című műsort vezettem 21 évesen, az nem tartozik a kedvenc élményeim közé, mert nem éreztem komfortosan magam a kamera előtt, de az egy nagyon tévés, nagyon profi stáb volt, de egyébként pont a Nyírő Andrással, meg a nem is tudom, kikkel beszélgettünk ebben az adásban, tehát nagyon nagy koponyák volt, a Karafiát Balázs volt benne, a Simó György volt, tehát hogy mi nagyon meghaladtuk a korunkat, nem is lehetett, nem volt még YouTube, vagy talán volt, de hogy nagyon-nagyon alapon volt, tehát minden ilyen nagyon doszos jellegű volt abban az időszakban. És utána rá több évre volt egy kütyű magazin, és a Tech Guru-on bent is szerepeltél, vagy a téged is hívtalak vendégnek, és utána volt egy pénzbeszél című műsor, ami egy edukációs műsor volt, és valahogy mostanában, vagy hát már régebben is eszembe jutott, hogy arra gondoltam, hogy az igazán izgalmas, hogy ezeknek a műsoroknak mindig volt egy edukációs lábuk, mindig megpróbáltuk elmagyarázni pontosan, nem a technológiai oldalát, tehát nem az, hogy meg mind, meg hány bit, meg nem tudom, hanem az, hogy teljesen user-friendly módon hogyan lehet bizonyos dolgokat beemelni a hétköznapokba, akár magánéletben, de akár egyébként egy vállalkozásban is, és szerintem most az AI elképesztő területeket hódít meg ez ügyben. Én inkább azt látom, hogy például az oktatók maguk egyébként még nem állnak rendelkezésre, nem használnak annyit szoftvert, tehát ne járjunk úgy, mint a orosz tanárok, akik a rendszerváltás után 3 órával jártak elő angolban, mint a gyerek, hanem hogy ezt a szakembergárdát ki kell képezni, arról nem is beszélve, hogy egészen elképesztő módon változik minden. Tehát én a FreePic-et használtam ilyen képgenerálásra, most már Magnifique-nek hívják, és nem ismerek rá gyakorlatilag a felületre, 2 nap alatt teljesen átvariálják, szóval érdemes ezen folyamatosan rajta maradni.
1: Na igen, tehát beszélünk edukációról, beszélünk a KKV szektorról, arról, hogy hogyan lehet megtanítani az embereket, kinevelni a következő generációt, a mostani generációt is szinten tartani. Te mit gondolsz, ezt milyen szinten kell akár kezelni, akár államigazgatásilag? Tehát, hogyha megnézzük például, az Egyesült Arab Emirátusok voltak az elsők, akik még 2017-ben egy AI minisztert neveztek. Nyilván ezt a példát és ezt a mintát követte több ország, 2025 óta Kanadának is van már egy specifikus, Franciaországnak is. Szerinted ez be lehet vonni egy, mondjuk úgy, hogy egy innovációs, vagy egy tudományos tematika alá, vagy ez már egy önálló terület kell, hogy legyen?
2: Én azt tartanám szerencsésnek, bár nem vagyok kormányalakító pozícióban, de én a finneknél hallottam, vagy láttam azt, hogy igazából ők egy olyan innovációs minisztériumot csináltak, ami a minisztériumok fölött volt, de nem azért, hogy rajtuk uralkodjon, hanem azért, hogy az összes tudás, ami az államigazgatásban volt, ide menjen vissza, azt pörgessék meg, és hasznosítsák újra. Tehát az edukáció, vagy a finnek erre legbüszkébbek, hogy 30 év alatt ők rájöttek, hogy nekik az működik, ez a gyereknek az működik, ha minél, hogy mondjam, speciálisabb oktatást kap az egyes gyerek, és egyre jobban odafigyelnek rá. Ami szerintem egyébként teljesen logikus, tehát, hogy főleg olvasunk róla, hogy nagyon sok speciális nevelési igényű gyermek van, nyilván egy csomó környezeti hatás van, mások a szülők, mások az impulzusok. Okay. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ez. A mostani kormányzatban én azt gondolom, hogy olyan emberek ülnek, hogy megfelelbezhetetlenek a képességei. Tehát ugye a Protektoron adott elő egyébként Tarács Zoltán, aki az innovációs miniszter. Mm. Szerintem ezt biztos, hogy napirendre fogják venni, már csak azért is, mert az emberek többsége még azt hiszi, hogy amikor lenyom egy gombot a kormányablak, nem tudom min, akkor az úgy átmegy a rendszeren. Nem. Az történik, hogy valaki ezt kinyomtatja, átviszi a rendszeren, aláíratja, visszaszkennel és visszatölti. Tehát valójában ez egy áldigitalizáció, az a felhasználók számára digitális, de valójában minden papír alapon történik. Wow. Pont tegnap olvastam a Telexen a Racka nevű AI-ról, ami egy nagyon speciális fejlesztés, és pont ezt pendíti meg, hogy hogyan lehetne papírmentessé, sokkal gyorsabbá, dinamikusabbá tenni, user-friendly-vé tenni az ilyen közigazgatási rendszereket, az iktatásokat, a lenyomatokat, a digitális, nem tudom. Tehát, hogy ugyan fontos, hogy mindennek nyoma legyen az államigazgatásban, és mi egy ilyen poroszos Ferenc Józsefes módszert örököltünk, mint Németország, hogy mindenki van négyszer nyomtatva, de hogy hogyan lehet egyébként megkönnyíteni, levenni egyébként pont az AI segítségével a dolgozóknak, meg a úgymond irodistáknak a válláról ezeket a terheket. Mondok egy példát, milyen jó lenne, hogyha van egy szabályzat egy cégnél, akkor mondjuk azt föltöltik abba a rendszerbe, és nem egy emberhez rohangál mindenki, hogy mi van a szabályzatban, hanem mint egy chatbotnál megkérdezi tőle, hogy mi van benne, megmondja, és megy az élet tovább, és annak mentén csinálja a dolgát. Ez egy nagyon egyszerű dolog, de egy csomó adatvédelmi probléma van, mi kerül ki, mit láthat, tehát hogy ezeket azért nyilván át kell gondolni, és nem is vagyok mondani a téma szakértője, csak szerintem pont most van itt az ideje annak, hogy ezen is egyébként, hogy egy ilyen kompetens kormányzat alakul, amik a hatékonysága nagyon-nagyon magas fokon ég, és kell is, hogy égjen, hogyan lehet ezeket a legmodernabb technológiákat bevonni ennek a szolgálatába, önkormányzati kormányablak dönt, tehát hogy egy picit felfrissüljön, és a szakmai dolgokkal tudjanak foglalkozni az emberek, ne a papírmunkával.
1: Hú, ez egy nagyon érdekes téma, amit felhoztál, ugye az, hogy egy adott folyamat az eldigitalizált a fogyasztó számára és a fogyasztó élménye számára, vagy valójában leegyszerűsítés és megkönnyít folyamatokat. Látunk ilyen látványmegoldásokat, mint amikor nem is tudom, AI műsorvezetőt neveznek ki egy tévébe, vagy hasonló. Meg látunk nyilván olyan folyamatokat, amik meg tényleg megkönnyítik az életet, és tényleg egyszerűsítenek. Valahol néha mindkettő kell. Te mit gondolsz, az AI-nak már megvolt az a nagy áttörési pontja, ami minden innováció szemre szükséges, tehát a pont, amikor a hétköznapi legegyszerűbb ember rájön arra, hogy oké, ez nekem hasznos, én ezt tudom használni, és fel fogom használni, vagy ez még az AI előtt el? Mert mindenki volt a ChatGPT-vel egy nagy áttörés, amikor mindenki rájött, hogy az e-maileket meg tudom ezzel írni, de szerinted lesz ennek még egy ilyen nagy töréspontja, amikor rájön tényleg, hogy te mondod, az összes cukrász, hogy hát ezzel milyen jó animációt tudok csinálni amúgy a fagyimnak?
2: Láttam egy táblázatot, vagy egy ilyen infografikát, amiben színekkel volt jelölve, hogy az emberiség hány százaléka használja, hát nagyon-nagyon-nagyon kevés. Aha. Tehát ez még sehol nincsen. Tehát, hogy mint régebben egy 10 éve beszélgetünk, hogy az influencer marketing, és akkori szakértők mondták, hogy ja, hát ez sehol nincs. És aztán látjuk, hogy tényleg sehol nem volt ahhoz képest, ahogyan a cégek elkezdték használni, hogy az influencerek saját közösséget építettek, saját értékek mentén kezdtek el termékeket promotálni, nem lett mindenkiből porszívó ügynök, hanem tudták a cégek, ez egy folyamat volt, és tényleg elképesztő nagy haladást ért el vele volt egy törés, vagy egy dobbantás ebben az influencer marketingben, és van is nyilvánvalóan. Aztán bejött a TikTok, ami szintén egy szintet emelt, vagy átvitte. Én azt gondolom, hogy sehol nincsen még ez az AI. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen használják, nagyon nagy a szórás, hogy kik használják, és pontosan amiatt, mert nincs erről magyarázat, félelem van az emberekben, hogy elvesz tényleg, ilyen elveszi a munkánkat, és majd mi mehetünk az utcára, és akkor nézzük, hogy a Amazonnál kiváltják a robotokat, és ott sírnak tehát ez nyilván nem egy jó metódus, tehát az célra vezetőbb szerintem, hogy közben egy képzés zajlik, tehát, hogy mindenki emeli a tudását, és azt a robotmunkát, amit eddig ő végzett, azt adja át. Minden egy szinten feljebb jön. Egyébként én azt gondolom, hogy most például a 20 éveseknek nehezebb a dolguk, mert aki, hogy mondjam, szenior, ő tud briefelni, ő tud briefet adni, tehát neki az AI az egy segítség. Nem tudom, szerintem, ha röviden akarok válaszolni, és szerintem sehol nincsen még a nagy dobbanás, vagy a nagy fellendülés ebben, szerintem még nagyon-nagyon az elején tartunk, tehát az emberiség 700, se hány százaléka gyakorlatilag nem használja.
1: Hú de jó hasonlat ez, hogy a jó brief elő lesz a jó AI felszerel, ez egy nagyon jó gondolat. Elmegyünk most egy nagyon rövid szünetre, de néhány perc, és visszatérünk, ez itt a Corporation Z. A Spirit FM-en én Trunk Tamás, Double T vagyok, a mikrofonnál a vendégem Lengyel Roland.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM.

0: fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami a Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tomás, WT vagyok a mikrofonnál, a Corporation Z témája az új generáció, a jövő, a mai adás témája a mesterséges intelligencia, az AI, a vendégem Lengyel Roland. Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy beszélgetünk, nagyon jókat mondtál a műsor első felében. Én azt már említettem, hogy téged még a Tech Guru műsor kapcsán ismertelek meg, amit te szerkesztettél ebben. Ez a mondat magában hordozza azt, hogy valóban mindig egy innováció kutató ember voltál, és nyilván ez a mesterséges intelligencia korában sem változott. Beszéltünk arról, hogy hol lesz az AI áttörése, beszéltünk arról, hogy milyen előnyök lesznek, akár KKV-knak, akár vállalkozóknak, akár magánembereknek. Nyilván beszéljünk egy kicsit az edukációs, a félelmetesebb oldaláról, álhírek, hamisított hangok, arcok, képek. Te mit gondolsz, ezt lehet szabályozni? Tehát, hogy a jelenleg ismert szabályozási keretrendszerünkkel lehetséges-e ezt az óriási AI fasciát mondhatni és hálózatot szabályozni, hogy ez tudjon tényleg egy normális keretrendszerben működni?
2: Kénytelen lesz, tehát szerintem erre nagyon sok, ugye a jog az mindig leköveti ezeket, tehát fut halad a technológia után, és nyilván tapasztalatokat kell ahhoz szerezni, hogy mi az, ami nem tilos, a szabad a magyar törvények szerint, tehát hogy olyan, és ez nyilván nem csak magyar EU-s jogszabályok, tehát és vannak ilyen törekvések, hogy fel kell tüntetni, reklámoknál fel kell tüntetni, de én azt gondolom, hogy ebben is van egy nagyon nagy fokú hiánya az edukáció kapcsán. Tehát, hogy azért ezt láttuk, hogy milyen könnyű, és főleg az idősebb generációt, aki egyébként nagyon-nagyon-nagyon aktív az interneten. Tehát édesanyám 77, édesapám 79 éves, Facebookot, Instagramot, Threadet, mindent használnak, és nekik folyamatosan edukálnom kell őket, hogy mik azok az oldalak, amiket nézzenek, melyiknek van szerzője, melyik tartozik olyan csoporthoz, amik megbízható híreket ad, de erre folyamatosan fel kell készülni, és egyébként nekem például tökre örülök, hogy bekapcsolódnak, és lépést tartanak a világ híreivel, meg töltenek le applikációkat. Nem hiszem, hogy nagyon jellemző, nem tudom, de hogy az ő edukáció például nagyon-nagyon fontos. Már csak egyébként azért is, mert mind a kettő jó kondícióban van, kitolódnak, tehát elment egy nyugdíjba, hogy mik azok a lehetőségek, amik őket újra, akár otthonról, bármilyen módon, hogy mondjam, fiatalosan tartja őket. Tehát hogyan lehet, nem azt mondom, hogy a munkavilágába bekapcsolni, de hogyan tudnak segíteni, hogyan tudják saját magukat fejleszteni, hogyan tudnak, hogy mondjam, a saját agyukat még trenírozni, hogy ne a szobában ücsörgés legyen a program. Egyébként az édesanyám például az összes ilyen nyugdíjas kirendeléset azt már nyilvánvalóan a Messengeren szervezik meg, hasonlókorú hölgyekkel, akik mindezt használják. Tehát szerintem az idősebb korosztály ez egy érdekes kérdés, illetve a másik, ami egyébként a vállalkozókkal kapcsolatban, pont ebben a székházban, ebben a házban, ahol beszélgetünk, készült a Cégfejlesztők című műsor, aminek volt szerencsém egy ideig a főszerkesztője lenni, és ez pont egy olyan témát ölelt föl, vagy nézett körbe, hogy mentorok segítették, nem pénzt adtak nekik, hanem tudást. Volt három témakör, és az egyik az pont a digitalizáció volt ebben a műsorban. És nekem az volt a tapasztalatom, hogy a digitalizáció, ez nem csak az, hogy nem papíron nyomtatunk meg, hogy e-mailünk, hanem egyébként az, hogy hogyan helyezzük át a fókuszunkat a digitalizáció, hogyan a marketingünket, hogyan alakítjuk úgy át, hogy ez egy olyan termék jöjjön ki a végén, amire van igény. Tehát hogyan a sémáktól elrugaszkodva, hogyan lehet úgy terméket fejleszteni, hogy új piacokat találjunk. Mert annál a cégnél, akinél voltunk, ott nagyon elképesztő régi cég volt, nagyon-nagyon, hogy mondjam, a család, vagy a nagypapa azért csinált, hogy legyen egy cég a családnak, hogy jól tudjanak belőle élni, szakértők voltak ott, de egész egyszerűen ők is ezt a digitalizációs dolgot nagyon-nagyon nehezen dolgozták föl. Tehát, hogy ez egy nyitottság kérdése is, szerintem, és ezt pusolni kell, tehát az mese nincsen, mert aki ebben most, ebben a mezőnyben lemarad, és az nagyon-nagyon-nagyon rosszul fog járni. Akármennyire jó tudása van, és akármennyire up-to-date, és akármennyire a termékei megfelelek, hogy ez nincsen megágyazva, és nem tud külföldre eladni belőle, hát ugye pénzt az azt hoz, hogy forgathat

0: Csak persze. Országon belül a pénzünket, azhoz bővülést, ha külföldre van.
1: Abszolút.
0: Tehát ez a versenyképességét messze menőkig befolyásolja, hogyha valaki a cégébe ezt most beleinvestál, és szerintem nagyon jóféle oktatások, képzések vannak már e tekintetben. Mellesleg ott van az egész világ, tehát nagyon-nagyon sok oldal van, ahol a 3-4-5 fontért, 10 dollárért nagyon jó képzések ez lehet hozzájutni. Tehát valaki akar ebbe investálni, fektetni, annak szerintem nagyon-nagyon jó esélyei vannak. Még egy példát szeretnék elmondani, és pont a vendéglátáshoz kapcsolatban. Beszéltünk róla, hogy például a vendéglátás mennyire alul van dokumentálva, és milyen nehéz egyébként a tréningeket megcsinálni, megszervezni. Nekem van egy nagyon kedves, nagyon régi barátom, nagyon tisztelem és felnézek rá, Nagy Zoltánnak hívják, a Butik Bárnak a tulajdonos, ami már 10 éve, vagy talán több is a világ 50 legjobb koktélbárjában szerepel. Wow. És Zoli arra jött rá, hogy nagyon sokat dolgozott külföldön, két nagy meghatározott koktélos könyv van, mind a kettőt ő írta, tehát ebben nagyon-nagyon, és Amerikából hozott az a standardeket, hogy egy perc alatt kell elkészülni, alapanyagismeret, stb. És arra jött rá a karantén után, hogy ami neki a legnagyobb probléma az az utánpótlás képzés. És ő a Duolingon tanul mindenféle nyelveket, és arra jött rá, hogy kellene csinálni olyasmi típusú applikációt, ami egyébként föltöltjük az anyagot bele, a vizsgázó levizsgázik belőle telefonon, villamoson, bárhol, nem kell összeszedni hozzá a csapatot, hogy leüljünk, mert nem kell együtt ülni egy videoprezentációt végignézni, mindenki föl tudja dolgozni, ezt, hogy leadják az anyagot, akár videón, és készül hozzá egy teszt. Hogy ennek például pont most van itt az ideje, hogy az AI-jal és a helyi tudással felokosított ilyen applikációk menjenek, és segítsék egyébként a dolgozókat, mert a képzésre szánt pénz, Amerikában ez Zoli mondja, hogy 5000 dollárt kéne költeni egy munkavállalóra, hogy ő tovább tudja magát képezni. Ez nem tudom, Magyarországon hogy van, nincsenek számaim róla, de tartok tőle, hogy ennek a töredékét nem költik, illetve maguk egyébként a vállalkozások sincsenek digitalizálva. Az viszont tény, hogy a munkavállalóknak mindenkinek van egy mobiltelefon a kezében, viszont elképesztő nagy dolog.
1: Abszolút. Amire még kíváncsi lennék kicsit, ugye beszéltünk már a szabályozásról. Te mit lehetsz, vagy te mit gondolsz, mi lehet itt a megfelelő út, hogy ezt mondhatni jó irányba lehessen rakni? Mert hogyha megnézzük például Németországban, nagyon sok vállalkozó, amiért kritizálja az EU-t mondjuk így más kontinensekhez képest, hogy jaj, hát itt van az, hogy itt minden szabályozó van, és itt mielőtt bármi ki lenne használva, mert rögtön van rá egy törvény, hogy hogyan nem lehet és hogyan nem kellene csinálni. Aminek szerintem vannak abszolút zseni oldalai, mert nyilván fontos az, hogy meglegyenek mindenek a határ és keretrendszeri. Nyilván meg sok esetben más területeken láthatjuk azt, hogy más nagyhatalmak veszik át az uralmat innovációban, akiktől nem számítottunk volna rá, és az ember meg az európai identitást akarna az innováció élén is lehetni természetesen. Te hogy lehet ezt a kérdéskört? Mennyire kell szabályozni, mennyire kell edukálni, mennyire kell támogatni? Mit gondolsz erről?
0: Ha az a kérdés, hogy most ugye a nagy cégek mindebbe az AI-ba, tehát hogy az általában úgy megy, és mondják, hogy meg kipukkad a lufi, nem tudjuk, de egyelőre elképesztő mennyiségű pénz áramlik ebbe az iparágba. Tehát ez, amikor a ChatGPT kijött, és nagyon hirtelen megjelentek AI-fejlesztés, nem azt jelenti, hogy eddig nem volt. Csak kellett a gyújtópont, az emberek azt higgyék, hogy ez a chatbot, ugye a ChatGPT volt az első ilyen, tehát én már pont a TechGuru-ba előtte már 3 évvel forgattam erről, aha, csak egész egyszerűen a világ nem fogta fel, ez kellett ahhoz, hogy ez így átmenjen.
1: Kell a jó pillanat a piacnak, igen, amikor hát értik az igen. emberek.
0: De azért az nagyon-nagyon érdekes, hogy azért hogyan állnak például a keleti partnerekhez. Olvastam Dombi Gábornál egy nagyon érdekes tanulmányt, aki arról értekezett, hogy azért a tisztességes piaci hozzáállás vagy magatartás azért nem mindenkire jellemző, tehát hogy például a kínaiak azt játsszák, hogy az ő chatbotjaikat, 150-et vagy 160-at amerikai chatbotokkal okosítanak fel. Ami gyakorlatilag elképesztő piaci előnyhöz juttatja őket, és sokkal gyorsabban tudják innoválni, és például azért is tudjuk, vagy hát ugye a Kína, meg ez a félteke a világnak gyakorlatilag nagyon-nagyon előre van, nagyon sok tekintetben, mert technológiában egyébként ők nagyon innovatívak, nagy gyártás ott van náluk, tehát hogy sokkal gyorsabban és sokkal, hogy mondjam, hatékonyabban és gyorsabban tudnak piacra lépni. Egyébként pont voltam Dubájban a World Health Expo, ami egy hatalmas területen zajlott, és elképesztő, hogy ott milyen kínai cégek jelentek meg elképesztő AI technológiákat, cutting-es technológiákat, olyan, amiket ők fejlesztettek, tehát saját például a CT gépeknek, meg ultrahanggépeknek, piacvezető. Csak hát át kell törni ezeket a falakat, ugyanakkor meg az európai cégek, ugye autógyártók, meg hát nagyon rettegnek attól, hogy itt mi fog történni. De a szabályozás kérdésére visszatérve, szerintem valamiféle észszerű szabályozás kell.
1: Persze.
0: Mindig az a kérdés, hogy megéri-e nyitva hagyni kapukat, tehát hogy az innovációt ne törje le, ugye? De ugyanakkor például a usert, azt megvédje, az adatait megvédje, az, hogy tudja, hogy reális videót lát-e, vagy AI videót, tehát szerintem abban nincsen nagyon-nagyon nagy probléma, hogyha jelezzük egy videón, hogy az AI felhasználásával készült. Tehát hogyha ilyen típusú szabályozás van, az jó. Meg nyilvánvalóan egy csomó védi a személyiségjogokat, nem tudok belőled, nem tudom én, Tina Turner gyártani, mert fölismer, hogy te egy ismert ember vagy, és nem szeretné ezt csinálni. Nyilván vannak, akik ezt tudják, meg meghekkelik. Tehát ha ilyen típusú belső szabályzók vannak, akkor szerintem ez egy működőképes sztori. Ezt mondom, visszatérve én azt gondolom, hogy azt várja mindenki, hogy mikor lesz az, hogy ez konkrétan nem agregál, hanem valami újat hoz létre. Tehát ugye nem az, ugye az AI abban dolgozik, ami van, tehát hogy melyik lesz az a pont, amikor adunk neki akkora szabadságot, hogy csináljon bármit, az viszont az emberiségre lehet, hogy egy nagyon-nagyon negatív módon hat, mert ugye a szabad, akkor tényleg szabadként értelmezi magát. Tehát ez szerintem egy picit azért okafogtatjuk, hogy tudjuk-e úgy a szolgálatunkba állítani az AI-t, hogy az hasznos legyen, valami újat, novumot hozzon be a sztoriba. Ne ugyanazt a rágógumit rágja meg és köpje ki.
1: Meg szabályozások kapcsán az is egy érdekes téma, hogy például pont szerintem pont Kínában volt el egy jó szabályozás, hogy ott most szigorú kritériumokat hoztak, hogy mesterséges intelligencia nem válthat le, vagy nem helyettesíthet embert a munkaerőpiacon. Tehát, hogy megvan ennek a kritériuma, hogy miként lehet, nem lehet valakit kirúgni azért, mert van egy egyszerűsített, digitalizált, robotizált folyamat.
0: Erről azt gondolom, amit egyébként a nagy cégvezetők mondanak, amit olvasok, hogy amit egyszerűbb robottal csináltatni, azt robottal csináltatják, amit egyszerűbb emberrel csináltatni, azt most emberrel csináltatják. Tehát ez egy nagyon pure és nagyon egyszerű hozzáállás. A kérdés, hogy fejlesztenek-e olyan pont azért, hogy valakit kiváltsanak, vagy azt az embert próbálják meg magasabb szintre vinni, tehát most már azért, hogy egy ilyen szakmát, hogy CNC, tehát ott se úgy megy, hogy odaáll, azt köszörül, hanem ott már gyakorlatilag ő egy kis programozó, tehát beírja a kódot, és egy autonóm vagy félautonóm robotkaruk végzik a munkát, hogy minőség ellenőriz, teljesen biztonságos körülmények között, de ő már nem az, aki ott áll a körköszörűvel, és akkor leviszi az ujját, és aztán ha sikerül, ha nem. Tehát ott már egy sokkal magasabb hozzáadott értéket képvisel maga a munkatárs, és aki odáll a gép mellé.
1: Abszolút. Zárásként arra lennék kíváncsi, hogyha most bárki, akár vállalkozóként, akár munkavállalóként, akár csak szülőként hallgatja ezt az adást, mik azok a pontok, amiket te tanácsolnál, hogyan lehet a legjobban felkészülni erre a következő időszakra, ami jön az emberiség életében? Iratkozzanak be kurzusokra, kezdjenek el videókat nézni erről? Hogy lehet erre a legjobban beállítani magát az embernek?
0: Én a fiatalokkal nem foglalkoznék, mert ők ezt, hogy mondjam, készségszinten kezdik. Tehát, hogy nekem volt a cégemben gyakornok, és akkor mondtam, hogy ismered, ezt nem, de holnap estére megtanulom. Tehát, hogy körülbelül ez a hozzáállás. Akinél szerintem ez egy fontosabb kérdéskör, az pont a 40-50, illetve a nyugdíjas korosztály, őket valahogy lekössük, vagy őket bevonjuk ebbe, de ebben a korosztályban, az én korosztályban 40-50 éves emberek környékén, ugye ők a vállalkozók, őnekik van cégük, tehát nekik egész biztosan fontos lenne olyan módon, és az ő nyelvükön átvinni, hogy mit eredményez, ha kimaradnak, illetve inkább pozitívan, milyen hozzáadott értéket tud az AI ebben az ő supply chainünkbe biztosítani. Szerintem ők az egy nagyon fontos célközönség, és egyébként ugyanebben a korosztályban dolgoznak akik a hivatalokban dolgoznak, bürokráciában dolgoznak, ügyvédek, tehát pont ez a korosztály, akit, mert mondom, a fiatalok szerintem pikpak, tehát neki nem olyan digitális skill, és az oktatás átalakításáról is beszéltünk, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos lépés lesz, hogy időszerű, aktuális, jövőre felkészítő, de azt látom egyébként most, hogy ebbe is egy ilyen típusú törekvés van, úgyhogy abban nyugodt vagyok, szerintem egy nagyon nagy feladat van. És ugye lesz egy normális közszolgálat, ott azért nyilván a tévé, Szerintem kikerülhetetlen, mert az a korosztály még azért nézi. Persze. De az nem mondja senki, ne lehet ennek egy YouTube csatornája, ne lehetne edukáló tartalmakat csinálni pont ebben a témakörben, mert szerintem ez most, hogy mondjam, élethalál kérdés lesz a következő 2-3-4 évben, hogy sikerül-e a KKV-szektornak fölzárkóznia, és kijutni a piacra, kereskednie, és ezeket az eszközöket napi szinten, készségszinten használni, és beállítani a vállalkozás nyereségességének az érdekében, hát, a szolgálatába.
1: Én nagyon bízok abban, hogy ha lesz ilyen jellegű közszolgálati tartalom, én nagyon kívánom, hogy a te kezed szerkesztésileg valahogy benne legyen, mert azt gondolom, hogy kevés ennél alkalmasabb ember lenne erre, és alapvetően azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy jó innovatív jövőnk legyen, sok olyan ember kell, mint te, úgyhogy Roland, nagyon köszi, hogy
0: itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Öröm volt veled beszélgetni.
1: Nagyon jó volt tényleg veled újra beszélgetni. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten visszatér a Corporation Z egy újabb adással, új generáció, innovációs jövőkérdések körül. Én Trunk Tamás, WT voltam a mikrofonnál. Viszont hallásra!
2: Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival. A Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altír is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. A villamos pályakarban tartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Ma üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz, valamint a sűrűbben közlekedő 49-es villamos és a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. Ma várhatóan este 7 óráig lezárták Újpesten az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba. Exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Médiapiac. Mencer Tamás a vendégem. Üdvözöllek. Nem beszéltük meg előre, hogy tegeződünk vagy magázódunk. Mi a protokoll?
3: Én a protokoll nem tudottan érdekel, én a tegeződést javaslom, így kezdtük, szerintem így folytassuk. Köszönöm a meghívásodat, és tiszteltel köszöntök mindenkit.
2: Igen, adáson kívül, hiszen azért sportriporter szakmából mi kollégák vagyunk, és egyébként játszottunk egymás ellen üzleti ligában, te biztos nem emlékszel rá, én igen.
3: Ó, fociztunk egymás ellen?
2: Aha.
3: Hát jó rég lehetett.
2: És aztán fel is rúgtalak, hogy néhány jó pontot szerezzek itt a kommentelőn.
3: Remélem, hogy megkaptad a jó pontokat, azóta a térdem rossz állapotba került, úgyhogy már foci nem nagyon van, de örülök, hogy egymással játszottunk. Szerintem mi nyertünk. Ti vesztettek.
2: Aha, igen, nagyon erős csapatotok volt, nekünk kevéssé. Kezdjük azzal, hogy ugye kérdezhetek bármit. Szabad-e?
3: Hát kérlek, Alásan, köszönöm a meghívásodat, ezért jöttem el, és én egyébként is mindig mindenkinek mindenre válaszoltam.
2: Azért is kérdezem ezt, és akkor egy kellemetlenebb területre terelném rögtön a beszélgetést, mert hogy tavaly szeptemberben, nem tudom, emlékszel-e, hogy az ATV riporterének te mit mondtál, Köcsén, Török Rékának?
3: Emlékszem az esetre, most már szó szerint idézetet nem tudnék mondani, hogy kérjenek bocsánatot?
2: Azt mondta, hogy szégyelje magát, igen, ő, mert hogy az ATV-nek dolgozik, mert Magyar Pétert egy 20 perces beszélgetésben a Tiszaadóról nem kérdezték.
3: Egon, igen, igen, Egon volt.
2: Mit gondolsz most erről? Tartod-e, hogy szégyelje magát Török Réka?
3: Válaszolok, engedd meg, hogy tekintettel arra, hogy 3 hónapja nem adtam ilyen típusú interjút. hadd mondjak három mondatot arról, hogy most miért adom ezt, és természetesen válaszok a török rékával kapcsolatos kérdésedre is, meg hogy akkor ott mit gondoltam, meg most mit gondolok. Tehát én három hónapja nem adtam interjút, beszélgettem sokakkal, rengeteg emberrel, olyanoktól is kértem néztem közé találkozóra lehetőséget, akikkel korábban soha nem volt ilyen típusú beszélgetésem. Egy ilyen értékelő, megértő munkát próbáltam elvégezni.
2: Fusz nevet mondani? Ez párton belül?
3: Magas politikusokkal is, igen. Áder János is köztük volt. Meg mások is, talán nem minden nevet mondanék el.
2: És mit mondtak? Egyáltalán mi volt a kérdésed hozzájuk?
3: Azt meg azért nem mondanám el, mert ezek bizalmas természetű beszélgetések voltak. De
2: választási eredménnyel kapcsolatos, csak ennyit?
3: Azzal is természetesen. Az jelenne, múlta a jövővel, mondjuk itt velem. És arra is jutottam, hogy egy ilyen helyzetben két kérdést kell magának föltenni az embernek. Az egyik az az, hogy rendben van-e, hogy te rendben vagy-e. És erre az az én válaszom, hogy én rendben vagyok. Ennek az egyik oka az, hogy nekem kiegyensúlyozott magánéletem van. Van egy szerető családom, tulajdonképpen azért élek, hogy szeressem őket, van egy feleségem és egy kisfiam, tehát a magánéletem rendben van. A másik, amiatt azt tudom mondani, hogy rendben vagyok, hogy nem a belső struktúrák, azok rendben vannak, azok stabilak. Pul Sándorral Isten nyugtassa. Beszéltem egyszer, aki azt mondta, hogy ha belül rendben vagy, akkor az, ami kívül történik, az lepattal rólad, vagy azt kezelni tudod. Tehát az első válaszom, az első kérdés az az, hogy én rendben vagyok, így érzem. A második, hogy akar az ember foglalkozni ezek után politikával. Ezt Orbán Viktor is megkérdezte tőlem. És itt megint két tényező van. Az egyik az az, hogy az emberek ezt akarják-e. Én egy választást nyertem, egyet vesztettem, mondjuk a sportnyelven, hogy ez X, ez eldöntetlen. És a másik, hogy én mit érzek. És én azt érzem, azt nem érzem, azt tudom, hogy 42 éves vagyok, és én úgy érzem, hogy nekem van még dolgom.
2: Orbánnak is ezt mondtad?
3: Ilyesmit, igen. A feleségemmel ez a kapcsolatban folytatok még beszélgetéseket, mert pillanatnyilag ő az első számú főnököm, a fiam meg a második.
2: Izgalmasabb az, hogy Orbán mit mondott neked? Hogy neked van-e jövőd?
3: Minden. Bár négy szem közti beszélgetés volt ez is, de annyit mindenképpen elmondhatok róla, hogy igen, ő e felé ösztönzött engem. És az is e felé ösztönöz, hogy azért nekünk volt a választáson 2,5 millió szavazónk. Most az kérdés, hogy ebből jelenleg mennyi van meg, de milliós, vagy akár több milliós nagyságrend. És ezek az emberek most azt látják folyamatosan, hogy a mi vezető politikusaink elvonulnak és levonulnak. Én ezt tiszteletben tartom. Én nagyon nagyra tartom Szijjártó Pétert, nagyon nagyra tartom Gulyás Gergőt, és még sokakat. De azt is látom, és érzékelem a mindennapokban az utcán, a benzinkúton, imittam ott, hogy ez a tábor megérdemli, várja, sőt elvárja azt, hogy azért valaki időnként jöjjön, aki két egyenes mondatban képes azt mondani, hogy emberek, én rendben vagyok. Minden munkámmal, minden tettemmel, minden szavammal és minden rám bízott forinttal el tudok számolni. Ha szükségetek van rám, én itt vagyok. És a mai beszélgetést azért is vállaltam, hogy ezt sok minden más mellett ezt is meg tudjuk beszélni. Az ATV-s esettel kapcsolatban én ott megmutat, tehát őszintén beszélünk egymás között, én egyébként is őszintén szoktam beszélni, választópolgárokkal, újságírókkal is. Én elsősorban távol létében, a tiszteletem mellett én az egóra haragudtam. Az egont én becsülöm, egy jó újságírónak tartom. Sokkal jobban örültem volna, hogyha mondjuk őt nevezik ki a közmédia vezetőjének, TV fronton a kinevezett helyett, zárójel bezárva. Szerintem az Egon ott hibázott, szakmai hibát követett el.
2: Mert hogy nem kérdezte, Magyar Pétert a Tiszaadóról?
3: Egy olyan témáról, ami akkor top téma volt. De én nem akarom az Egont se bírálni, felállnám utólag, én kedvelem őt, becsülöm őt, felfokozott hangulat volt. A véleményemet szakmailag most is helytállónak tekintem. Elsősorban persze az Egon felé, de nyilván itt egy intézmény jelent meg eljött. Azt nem mondtad, hogy mit kérdezett tőlem az ATV újságíró hölgye, én sem emlékszem már rá, pedig azt hiszem fontos lenne.
2: Felidézem a történetet, nem tett fel kérdést, hanem te vetted észre azt, hogy ott van az ATV képviseletében valaki, és azt mondtad a riporter hölgynek, Török Rékának, hogy nem szégyelli el magát.
3: Ne haragudj, Tamás, lehet, hogy így volt, de én nem így emlékszem. Szerintem
2: róla.
3: Lehet, hogy így volt. Akkor is vállalom a véleményemet. Mert akkor is megalapozottnak, és helytállnak.
2: Így hangzott, hogy tartod-e, hogy Török Réka szégyelje magát?
3: Én ha a hölgyet ezzel megbántod, személyében, ez nem személyes, itt nem Török Rékáról van
2: szó. Ez egy
3: elég
2: megalázó helyzet, hogy újságíró kollégák között egy politikus azt mondja egy újságírónak, hogy szégyelje magát.
3: intézményileg az ATV vezető műsorvezetője óriási hibát követett el.
2: Akkor a Rónai Egon szégyelje magát?
3: Nem az szégyelje magát a lényeg,
2: hát
3: hanem az... Igen. De ha most ezen akarsz rugózni, akkor véleményemet fenntartom. Olyan szakmai hibát követtek el, ami óriási. És ami az én reakciómmal arányban áll.
2: Utóbb, hogy jogerős ítélet született arról, hogy ez a Tiszaadó, ha létezik is, de nem köthető a Tisza párthoz, tartod-e a véleményed? Ezzel együtt, hogy szakmai hiba volt,
3: azért tartom,
2: nem erről faggatni.
3: Azért tartom, mert én akkor se értettem, amikor én beszéltem, én nem erről az indexes dokumentumról beszéltem. Én mindig azokról a nyilatkozatokról beszéltem, amely nyilatkozatokat Felcsúti Pétertől kezdve, most már a főként idézi ki mindenkivel bezárólag, emberek tettek, akik a Tisza párttal dolgoztak, és ebbe a Holdudvarba tartoztak. Tehát én emlékeim szerint soha nem erre, lehet, hogy említettem ezt a dokumentumot is.
2: A szádból, hogy a Tiszaadóról, nem kérdeztem.
3: Igen, de alapvetően a forrás itt az én szempontom, és az én szemben mindig forrást azok az emberek jelentették, akik ezt elmondták, hogy milyen adókat kell bevezetni, hogy hogyan kell, nehogy csökkentés legyen, stb. Mondom, Felcsúti Pétertől kezdve vissza lehet nézni ezeket. Tehát itt nem egy dokumentumról van szó, vagy nincs szó, hanem itt emberek beszéltek, Pecsnik Mária Zitától kezdve Felcsúti Péterre bezárólag a saját szájukkal ilyen adótervekről. Ezeket nem én találtam ki. És nem is tudjuk jelen pillanatban, hogy mindebből mi lesz, hiszen a kormányzás egyelőre nem kezdődött el.
2: A hosszú hónapokig tartó dollármédiázást, azt bánod-e vagy sem? Ha már ennél a sajtótájékoztatónál tartunk, akkor ez többször elhangzott ott is, Köcsén is, meg egyébként a szádból posztokban, videókban, hogy hát a dollár média. Önök fogott emberek, önöket innen-onnan, amonnan fizetik, és nincs független véleményük. Te ezt tartod-e?
3: Egyre jobban örülök annak a döntésemnek, hogy eljöttem hozzád. Nem bánom, a legkevésbé sem bánom, tehát először is rögzítsük újra, hogy én mindig mindenkinek nagyon szívesen nyilatkoztam.
2: Ezt elmondtad mindig.
3: Kifáradásig és kifulladásig. Egy idő után a balliberális újságírók elvesztették irántam a lelkesedésket. Tudom, ilyen komad jön, mert úgy válaszoltál, meg nem mondtál semmit, meg nem arra válaszoltál, tattara, ezt mind ismerem. De, és már én kellett keresem őket a parlament folyosói, meg különböző ilyen főkutató műveletek során. Tehát én mindenkinek álltam a rendelkezésére. Ezzel együtt a véleményemet, azt, hogy ők azt mondják, hogy ők független objektív újságírók, és a túloldalon, akik az akkori kormányt támogatták, azok meg a propagandisták, ez egy nettó hazugság, ez nem igaz.
2: Tamás, ha te dollármédiának nevezted ezeket a platformokat, akkor nem tartod-e politikai hibának, hogy utána akár Navracsics Tibor, akár Szijjártó Péter, akár a Partizánba, akár a Telexbe elmentek és hosszú interjút adtak?
3: Én ezt alapvetően... Én is nyilatkoztam ezeknek a médiumoknak, és még arról is volt velük beszélgetés.
2: Egészen más egy stúdió interjúra elmenni, mondjuk Szijjártó Péter esetében, és ott 3 órán keresztül válaszolgatni a kérdésekre.
3: Igen. Nekem van...
2: Mint rendelkezésre állni.
3: Van véleményem. Hát nézd, kérdéseket kapsz, és válaszolsz rájuk. Ha. A választás után is volt beszélgetésem ezekkel az említett médiumokkal, hogy nyilatkozom nekik, aztán... Vagy nekik nem volt jó, vagy nekem nem volt jó, és ez ugye...
2: Okay, de nem ez a kérdés? Elment. Nem hiba volt-e, hogy egy dollár médiához, ha tartod ezt a véleményed, elment Szijjártó
3: Péter? Hát én is nyilatkoztam nekik. Hát attól még ezeket a médiumokat fogyasztják emberek, én is nyilatkoztam nekik.
2: De Orbán Viktor azt mondta, hogy ő nem nyilatkozik dollár médiának.
3: Mert ő meg azt úgy gondolta. És a miniszterelnöknek, jelenlegi pártelnöknek meg joga volt ezt így gondolni.
2: Joga volt, de helyesnek tartod? Hogy nem nyilatkozott?
3: Nincs ezzel problémám. Számos helyen nyilatkozott. Ugye azt látni kell, tehát mondom még egyszer, hogy itt nincsen arról szó, hogy vannak a tisztességes, független, objektív szépek, és vannak a Fidesz támogató csúnyák. Itt erről nincsen szó. És szerintem, és nekem ezzel nincs is problémám, elmondtam nekik ezt is, nekem ezzel nincsen problémám, hogy ők is egy politikai munkát végezik. Én válaszolok nekik, valaki válaszol, valaki nem válaszol. De azt is szeretném neked elmondani, hogy természetesen én itt is minden kérdésedre válaszolok, de fogok beszélni a jelenről, nem tudom, bármiről kérdezel, a jelenről meg a jövőről is, mert én nem csak a Fidesz élveboncolása miatt jöttem, és nem is fogok ilyet végezni. Én nem gyónni jöttem, hanem a véleményemet elmondani, az fontos, hogy mindenki tudja.
2: Kormányon és ellenzékben is ugyanúgy felelősséget érzel a magyar emberek, választópolgárok biztonságáért és mondjuk az ország jövőjéért? Változott-e Ez a fajta hozzáállás.
3: Nem változott. Én egyéni országgyűlési képviselő voltam. A Magyar Péter és a Tisza még nem végzett elég jó munkát, mert engem csak egyszer választottak eddig, meg egyszer nyertem, egyszer vesztettem választást, tehát én még választható vagyok, vagy leszek, bár ki tudja ezt a Tiszás törvényhozásnál, sose lehet tudni, hogy ez meddig van így, de a választás után én találkoztam a választópolgáraimmal, tartottunk egy rendezvényt, egy vacsorát, és én ott is elmondtam nekik, és ez a választókerületemre és azon túl is igaz. Persze, hogy jövőben mit fogok csinálni, még mondom, ez túl azon, hogy a feleségem úgy látom, hogy hallgatólagosan azt tudomásul vette, hogy én úgy gondolom, hogy nekem itt még van dolgom, de a feleségem érthető okokból nagyon nem rajong a politikáért, és nekem a családom az első, ezért az, hogy mit fogok csinálni a jövőben, azt a feleségemmel leülve fogom megbeszélni, és hát jó reménység szerint a támogatását tudom majd bírni, de ha nem is a támogatását, legalábbis olyan dolgot kell csinálnom, amit nem ellenez. Zárójel bezárva, de ezzel együtt, én elmondtam a választópolgáraimnak, és ez tágabb körben is igaz, hogy rám, és ezzel kezdtem beszélgetésünket, rám mindenki számíthat. Ha csak egy maradna a választókörzetemben, aki támogat, az az egy is számíthatna rám. De nem egy marad sem ott, sem országosan, tehát ha úgy gondolja bárki, hogy szüksége van rám, az megtalál, és számíthat is rám, tehát keresed rá az egyértelmű válaszom, igen, ellenzékben is ugyanolyan fontosnak gondolom azt, hogy amit tudok, azt megtegyek, mint kormányom volt.
2: Azért
3: politikus vagyok, Tamás.
2: Azért kérdeztem ezt, mert április 12-e előtt a félelem fókusza az főként a háborút érintette. Több helyütt elhangzott, most leegyszerűsítem a mondandót, de ha a Tisza nyer, akkor a fiainkat viszik a frontra. És belépünk a háborúba, és egy háborúpárti kormány fog itt kormányozni. Én megnéztem a posztjaidat a választás óta, nem találtam olyat, amelyben aggódtál volna úgy a háborús veszély miatt, mint azt tetted mondjuk kampányidőszakban.
3: Nem is nagyon posztoltam rá.
2: És így van, nem sokat kellett átnéznem, és ezen kívül pedig volt egy 50 perces interjúd a Patriótán. Ott konkrétan egyetlen szóban sem fejezted ki félelmedet a háború miatt. Mi történt hirtelen akkor?
3: Ugyanazt gondolom a háború vonatkozásában. Tehát mondom még egyszer, ennyi van.
2: De nem ugyanazt gondolod, hiszen gondoltál valamit április 12-e előtt? Azt kifejezted szinte minden posztodban, minden megszólalásodban, és április 12-e óta pedig már adtál egy 50 perces mély interjút a Patriótán, ott nem beszéltél erről
3: a beszélről. De bocsáss meg te, hogy
2: jössz, most mi történik
3: de bocsáss meg te, hogy jössz ahhoz, hogy megmondd, hogy én mit gondolok. De ugyanazt gondolom.
2: Ugyanazt gondolom.
3: Minden fontos.
2: Akkor miért nem fejezted ki, hogy segíts nekem, hogy megérthessen?
3: Hát, ha megengeded, akkor válaszolok a kérdésre.
2: Parancsolj.
3: Azért, mert volt egy választás, és azzal kezdtem a beszélgetésünket, hogy volt egy választás. Uh-huh. Én most is azt gondolom, egyébként fontos, hogy ha levesszük az előző részt, fontos kérdést érintesz. Én most is azt gondolom, ezt nem gondolt kérdés, de tehát az ember megnézi, hogy milyen hírek vannak a világban, ez ténykérdés. Hogy amikről beszéltünk a választás előtt, azok fontos témák voltak. Azt nem tudtuk, hogy ezek igazából nekünk fontosak, és számos választópolgár úgy gondolja, hogy ezek a témák nem fontosak. De ez nem változtat a témák relevanciáján. A választáson az emberek döntöttek. Úgy döntöttek, hogy egy másik irányt, vagy másik politikai közösséget bíznak meg az ország vezetésével. Nem gondolom, hogy azzal együtt, a kettő állítás megfelel egymás mellett, azzal együtt, hogy ezek ugyanolyan fontos kérdések, hiszen nincs béke a szomszédunkban, és az összes többi ugyanolyan fontos kérdés. Azzal együtt azt nem gondoltam, hogy egy döntés után minden nap el kell mondani azt, hogy szerintem az én politikai közösségemnek jobb lett volna, ha az én politikai közösségem vezeti az országot, és a veszélyek ugyanúgy fennmaradnak. Most így döntöttek az emberek.
2: Nem kell minden nap. Elég egyszer.
3: Akkor most megkérdezted, elmondom.
2: Hát ezt nekem kell előcsalni, ezt a gondolatot.
3: Nem kell előcsalni, mert a gondolat, hogyha
2: előtte a kommunikációs teret.
3: Igen, és ez nagyon helyes is. Azt mondják, akik ezt a gondolatot viszik tovább, hogy azok a csúnya Fideszit kiírta, hogy háború, meg migráció, ezek nem léteznek, ezek nincsenek, ezek nem veszélyesek. De igen.
2: Szalmabáb érvelés. Itt egy átlag fideszes választópolgár fejével próbáljunk gondolkodni. Minden eresztékből azt kapják április 12-e a választás előtt, hogy ha a Tisza nyer, akkor belépünk a háborúba, akkor elviszik a fiainkat a frontra. Uh-huh. Április 12-e után pedig hirtelen ez az üzenet semmisé válik. Pedig még mindig ott van azért egy elég jelentékeny Fidesz frakció, amely a parlamentben mondhatná ezt, ott vannak a fideszes influencerek, amelyeknek megvannak a kommunikációs csatornái, ott vagy te, és szinte zéróra redukálódik ez az üzenet.
3: És azt is hallották.
2: Ennek mi az oka?
3: Azt is hallották ezek a választópolgárok, és mindenki más is a választás előtt, hogy a védettár a benzinnél és az üzemanyagnál szükséges, és mi bevezettük. És ezek után akkor jött Magyar Péter, és azt mondta, hogy 480 legyen a benzinár, és adót kell csökkenteni. Majd megtörtént a választás, jött a Tisza kormány, és azt mondta, ahogy te mondanád videóval róla, a Magyar Péter, hogy nem lehet adót csökkenteni. Nem mit csökkenti állítasz? Sem a jövedéki adót, azt, hogy az
2: hogy
3: állítás... Azt is, meg azt, hogy a mi állítások igazak voltak.
2: Hogy ti is hazudtatok, és Magyar Péter is?
3: Nem, mi nem. Éppen azt mondom, hogy nem hazudtunk, valós veszélyekről beszéltünk. Azt mondtuk, hogy például az üzemanyag és az üzemanyagár emelkedés az egy valós veszély. És hogyha megnézed, hogy mi történik, nem csökkentettek adót, sőt, van egy Kapitány István nevű ember a Tisza kormányban, akinek milliárdjai vannak Shell részvényben. A Shell ugye egy globális üzemanyagcég. És ki dönt Magyarországon az üzemanyagáráról? Na, ki dönt? Kapitány István. Kivezették a védett árat, emelkedik az üzemanyagár, lép Kapitány István? Nem lép. Mi a következtetés? Drágább a benzin, ő nem lép, és az ő Shell részvényei egyre többet érnek. Tehát amit mondtunk, az ebben a kérdésben már most látszik, hogy igaz, és meggyőződésem szerint az összes többi kérdésben is látszani fog.
2: Csak hogy ez nincs kommunikálva. Mit gondolsz?
3: Milyen jó, hogy most elmondhattam.
2: Még jó, hogy megkérdeztem. Ha már ez volt a központi téma a kampányban. Mit gondolsz, Magyar Péter, agresszív, kivagyiskodó, az ellenfélnek, ellenségnek, kinek, hogy tetszik, hogy a választói, vagy éppen politikai közösségtől függően ki, mindenki választja ki a megfelelő kifejezést. Ahogy beszól mondjuk a Fidesz tábornak, beszól a képviselőknek, odamondogat, ez a stílus szerinted ez valami novum, ezt a közösségi média hozta el? Erre szavaztak a választópolgárok? Mi hozta el ezt, hogy ilyen világban élünk? Most, hogy egy abszolút filmszínházban létezünk a parlamentben.
3: Szerintem, tehát hogy a közbeszéd és a politikai közbeszéd durvulása, süllyedése, ez régebben kezdődött. Ez nem vita kérdés, ez nem Magyar Péterrel kezdődött, ez régebben kezdődött. A közbeszéd dorulásában nyilvánvalóan a politikusoknak, ha úgy tetszik, így nekem is megvan a felelősségem, de szerintem ez a politikán messze túlmutató.
2: Neked milyen felelősség van?
3: Hát az, hogy politikus voltam én is, és nyilvánvalóan én is csörtékben vettem részt parlamentben azon kívül. De azt szeretném mondani, hogy ez egy politikán messze túlmutató kérdés, összefügg a social médiával, a modern korral és minden egyébbel. Ez az általános válaszom. Röviden a nagyképet illetően ez egy egész estés beszélgetés lehetne. A Magyar Péter vonatkozásában és a Tisza vonatkozásában pedig fenntartom, mint az korábbiakban is elmondtam más témában, a korábbi mondataimat, tehát olyan típusú politikai közbeszéd, mint ami Magyar Péter belépésével megjelent, ilyen korábban nem volt. Vitatkoztam én Momentumostól kezdve mindenfajta emberrel, parlamentben azon kívül, ilyen nem volt, és ha belegondolsz, ez logikailag világos, ugyanis a Tisza párt táborát sem a választás előtt, sem a választás után semmi más nem tartotta egybe, mint az Orbán Viktor és a Fidesz-szel szembeni gyűlölet. Ez korábban is így volt, és most is így van.
2: Van alapja ennek a gyűlöletnek? Hogy miért nem szereti Orbán Viktor?
3: Hát, hogyha azt nézed, hogy egyikünk se tökéletes, és nyilván voltak hibáink, akkor ilyen alapon persze lehetsz ellenszenvvel valakihez, de annak azért jó, hogyha vannak keretei és korlátai. Csak annyit szeretnék mondani, hogy minek utána a Tisza tábor csak a gyűlölet tartja egyben. És ez a social media, Facebook, ez erre rezonál. Mindez azt hozza elő, hogy a Tisza és Magyar Péter egyre feljebb tolja ezt a gyűlölet keltést, ugyanis a dolognak a természete olyan, hogyha nem tolod egyre feljebb, nem viszi át az inger küszöböt. Tehát az én állításom korábban is az volt, és most is az, hogy a Tisza, én attól tartok, hogy még kormányról is képes lehet polgárháborús állapotokat előidézni, én remélem, hogy nem lesz így, és ezzel ellen fel is kell lépni, de ettől még tény, hogy olyan dolgokat, amelyeket Magyar Péter a magánéletében és a politikában elkövetett, olyat korábban senki soha el nem követett.
2: Sokat nyilatkoztál erről, hogy Magyar Péter mit követett el a magánéletében, illetve a politikai térben. Hiba volt-e így utóbb a pécsi gyermekotthon előtti jelenet, ami azt gondolom, hogy mémesült, és hát politika történeti jelentőségű, 1 millió feldolgozása van neki. Hiba volt ebbe így beleállni, ha most már így utóbb tudod, hogy Magyar Péter ebben utazott, hogy ezt tartja együttben a tábort. Igazából te csak feljebb srófoltad ezt a fajta gyűlöletet a te értelmezésed szerint.
3: A mondatot másik része az egy külön válasz lenne, most nem azt tartom a leglényegesebbnek, hanem a kérdésed első részét. Nem tartom hibának röviden, első pontban azért nem tartom hibának, mert én egy gonosz emberrel szemben léptem fel. Uh-huh. És egy gonosz emberrel szemben fellépni, az mindig helyes. Ez az első állításom. Még akkor is, hogy
4: ez
3: még akkor is,
4: hogyha,
3: még akkor is, hát inkább úgy mondanám, hogy a gonosszal szemben, tehát én magamat nem tartom gonosznak, sokkal tisztességesebb ember vagyok, mint ő. Egy tisztességes ember lépett fel egy nem tisztességes emberrel szemben, és ez helyes. De hogy hogyan? Mert kérdezted, az én, tehát csak hogy az se baj, ha tényekkel is foglalkozunk. Tehát az én számat egy trágár szó nem hagyta el. Nem igaz, hogy kiabáltam.
2: Ez nem volt verbális agresszió, amit te ott elkövettél? De elárultad a gyerekeidet, és elárultad a családodat.
3: Hát ez az igazság. Arra is rátérek mindjárt. Hát ez az igazságot mondtam el. Nem igaz, hogy kiabáltam, az ő... Hát ez az igazság. Hát őt...
2: Családi életben turkálás.
3: Szerinted nem fontos, hogy aki felelősséget vállal. Ennek a te munkahelyednek, most ha jól értem, ha tévedek, akkor elnézést kérek. A vezetője, Németh Sándor mondta el, azt látta.
2: Tévedsz, igen.
3: Hát akkor ha tévedek, akkor elnézést kérek. Én így gondolom, ami ott hangzott el, hogy aki ilyesmit tesz a magánéletében, abban nem lehet jó vezető. Szerintem, ha nem
2: most
3: ő mondta...
2: Németh Sándorra vonatkozóan mondtam ezt.
3: Jó, akkor mindegy. Én láttam egy nyilatkozatot Németh Sándortól, de nem Németh Sándor személy a lényeg, mert én is így gondolom. Egy gonosz emberből nem lesz jó vezető, tehát nem trágárkodtam, és nem kiabáltam bele, fölléptem veszem. A legdurvább, amit mondtam neki, az, hogy kicsi. Én ezt a jellemére és az emberi természetére gondoltam. Most is ezt gondolom. Akármilyen posztot tölt be Magyar Péter, akárhány testőr veszik körül, akármilyen színházat rendeznek körülötte tehetséges és kevésbé tehetséges emberek, mindig egy gonosz ember marad emberileg olyan, amilyennek elmondtam.
2: És elnézést a személyeskedésed, de miután te különböző interjúkban szeretsz a családi életeddel és a fiaddal foglalkozni, ugye gyakran elmondod, ami abszolút helyes.
3: Ez túlzás.
2: Hát gyakran hivatkozol arra, hogy te elsődlegesen apa vagy.
3: És nem gyakran, most talán másodszor.
2: És hivatkozol arra, hogy az, hogy te milyen időt töltesz el, milyen minőségi időt, az számodra a legfontosabb.
3: Igen.
2: Képzeljünk el egy ilyen helyzetet. Én is apa vagyok, én is elképzelek egy ilyen helyzetet, hogy mit éreznék akkor, ha a te értelmezésedben, és akkor értelmezzük így, egy iskolai bullival szemben az én gyermekem így lép fel, hogy beleáll a másik arcába, kicsizi a másikat, a másik személyes életéből vett történetekkel próbálja őt kibillenteni.
3: Szerinted ez nem lényeges?
2: Nem, ha ezt a szituációt végignézed, hogy a te gyermeked ezt végigcsinálja egy iskolai bulival szemben, akit te bulinak tartasz.
3: Minek tartom?
2: Hát egy olyan személynek, egy olyan gyermeknek, aki gyakran bántja a többieket, akár verbálisan, nem udvariasan viselkedik velük, és vele szemben a te fiad...
3: Oké, értem. Figyelj ide, az a helyzet...
2: És ott fejezem be, a te fiad így lép fel vele. Te ott mit érzel, hogy ez a helyes eljárás? És most erre a szituációra szorítsuk le.
3: Oké, világos. Én számos emberrel vitáztam, és beszélgettem.
2: Nem légy szíves, van lesz ő kérdésre. Mit érezni, ha a fiad ezt csinálna?
3: Hogyha valakivel nem lehet beszélni, és a gyengéket, és a megtámadottakat úgy lehet megvédeni, hogy erővel odaáll. Én nem bántottam senkit.
2: És provokálja?
3: Mit provokálja? Ne csináld már. Hát ez az ember a Platón állt, és a templomból kívül embereket szitta.
2: Tamás, te ott abban a szituációban nem. Azt állítod, hogy te nem provokáltad Magyar Péter.
3: Nekem nem provokáció, hiszen ő is azt gondolta, hogy
2: én ezt kérdezem.
3: Nem provokáltam, az igazságot mondtam el neki.
2: Te elárultad a gyerekeidet, igen. És elárultad a családodat, kicsi.
3: Igen.
2: Ilyen közel beleálltál az arcába. Ez nem provokáció a te értelmezésedben.
3: Ez az igazság, amit elmondtam. De mondom még egyszer, te azt gondolod, és okay. Én elfogadom, hogy valakinek valakinek ez emiatt szimpatikus lettem, rengetegen meg utálnak emiatt. Ez mind rendben van. Sőt, most ugye van ez a megújulás történet is az én politikai közösségemben, ami fontos. Szerintem fontos a megújulás. Emellett talán az is fontos, hogy ki az, aki marad. És ugye miért kell megújulni, mit szoktak mondani? Egy, mert loptál. én soha életemben nem loptam el egy forintot se. Kettő, mert nem végezted el a munkádat. Ha valaki az én munkámról szeretne beszélni, választókörzet, államtitkárság, politikai munkám, én állok rendelkezésre. És akkor három, azért, mert felléptél Magyar Péterrel szemben. Ez így van. De honnan tudjuk, Tamás, hogy 3 hónap múlva, vagy 6 hónap múlva azoknak az aránya, akik ezt helyesnek gondolják, vagy helytelennek, az nem fog a mostanihoz képest, ahol szintén azért sokan vannak, akik ezt helyes lépésnek tartják,
2: azt radikálisan megváltozni. Azt határozza meg egy adott szituáció helyességét, nem, vagy helytelenségét, hogy hányan támogatják, hogy a te politikai éppen közösséged éppen mögéd áll.
3: Nem. Éppen ezt mondom, hogy nem így van. Nem. Ezt a megújulásról is a politikai jövővel kapcsolatban mondtam, nem. Én úgy gondolom, én mindig azt teszem,
2: újból? Amit... Ezt megcsinálnád újból, amit akkor ott megtettél?
3: Újra föllépnék.
2: Így?
3: Abban a vonatkozásban, amilyen te gondolod a változást, tehát a súlyt illetően, és a jelentőséget illetően, igen.
2: Ez mit jelent?
3: Azt, hogy amilyen súlyjal felléptem egy gonosz emberrel szemben, azt helyesnek gondolom. Nyilván ma már tapasztaltam.
2: A súly az a stílust jelenti?
3: A súly az azt jelenti, hogy erővel kell fellépni egy olyan emberrel szemben.
2: Mit jelent
3: aki
2: az erővel fellépni?
3: Hát az, hogy engem nem tudsz, az, hogy
2: így?
3: Engem nem tudsz lesöpörni.
2: Így, figyelj, ahogy ez előtt?
3: Magyar...
2: De nem válaszolsz a kérdésre, ez a probléma. Nem,
3: azért, mert te azt gondolod, hogy én ide gyónni jöttem a fellépésemért, nem, én helyesnek gondolom
2: a
3: fellépésemet.
2: Nem kell gyónnod, Értem, csak kérdezem, hogy ezt újból megtennéd-e?
3: Hát nyilván lényegét illetően igen, nyilván
2: de mit jelent a lényegét illetően? Szeretném érteni.
3: Azt, hogy azt, amiben te gondolod, hogy változtatni kell.
2: Senki nem tudja, hogy én mit gondolok.
3: De te már tudtad a beszélgetésünk közben, hogy én mit gondolok, tehát hogy jó rendben.
2: Próbáld meg elmagyarázni, hogy akkor
3: jobban,
2: mi az, amit jobban leválasztam.
3: Jobban csinálnám.
2: Mi az a jobb?
3: Hát, az hadd legyen most, minek utána ilyen nincs, az hadd legyen az én gondolatom.
2: Az miért volt, hogy utána, ugye beígérted, hogy akkor majd mész utána, mész Magyar Péter után, és még várhatunk ilyen konfrontációkat, ezek elmaradtak.
3: Igen, ez így van. Utólag nem vagyok benne biztos, hogy ez helyes volt.
2: Mármint, hogy elmaradtak ezek a további konfrontációk?
3: Hát a konfrontációk.
2: Tehát ugyanezeket kellett volna csinálni?
3: Hát jobban, másképpen. Lehet, nem tudom.
2: De próbáljuk már meg megfogalmazni, hogy mi az a másképpen. Tehát mi az, amivel elégedetlen voltál ebből? Mert azt mondtad, hogy helyes volt, de közben meg arról beszélsz, hogy jobban kellett volna, és senki nem érti a kedves nézők, hallgatók közül, hogy mi az a jobb. Mi a jobb?
3: Hát lehet gondolni a mondandót, a tartalmat.
2: De ezek szerint nem volt átgondolt?
3: Te átgondolt volt, de hát nyilván az ember
2: az az átgondolt, amit kell még tovább átgondolni?
3: Hát te is biztos csináltam átgondolt műsort, és úgy gondoltad, hogy legközelebb valamit másképp csinálsz.
2: Nem, ha én úgy érzem, hogy egy műsort jól csináltam, akkor nem gondolkodom azon, hogy azt lehetett volna.
3: Csináltam átgondolt műsort, és úgy gondoltad, hogy legközelebb valamit másképp csinálsz.

0: szituáció.
1: Szőlősi Györgyi tud vele beszélgetni?
0: Azok interjú szituációk. Interjú szituációk, nem vita szituációk. Az egészen más a kettő. Mindenki látja, hogy ezzel az emberrel, te láttál már olyan embert, aki akár a politikában, akár a magánéletedben, aki mindig kivétel nélkül, hogyha valaki neki nem tetszik. Azzal szemben ugyanazzal a dühes arroganciával, agresszivitással lép fel, ha már te engem a stílus miatt kérsz számon. Hát arra, hogy azt mondta ez az ember, hogy szeretetországot fognak építeni, és ehhez képest most az zajlik, hogy mindenkit, akinek nekik nem tetszik, fideszest, nem, hogy szeretetország, ez a színház része. Ki akarnak rekeszteni gyakorlatilag az egész társadalomból, sőt nem csak azokat, akik nem tetszenek nekik, én hallom ezt, hanem a lehetőség szerint a szüleiket és a gyerekeiket is. És te engem kér számon a stílusért?
1: Te mindenkit képviselni kívánsz? Tiszást is és Fideszest is?
0: Hogyne. Amikor én a képviselői munkámat végeztem, és fejlesztéseket vittem a választókörzetbe, nem véletlenül fét tőlem Bújdossa Andor, aki most a frakcióvezető, ő is jeles, mint ördög a tömjén füsttől, mert az én munkámról én bárkivel beszélek, és most még az én választókörzetemben még jó sokáig az utolsó 2,5 milliárd forintból történnek fejlesztések, amiket én oda vittem, és az utat, meg a járdát, meg a fejlesztést, meg a játszóteret, azt nem kérdeztem, hogy Fideszes használja, azt mindenki használja, aki ott lakik és ott él.
1: Azért kérdezem ezt, mert te azt mondod, hogy a tiszásokat is képviselni kívánod, és az ilyen ország egyesítésnek örülné, hiszen mindenki ennek az országnak az állampolgára. Ugyanakkor meg azt mondod az általuk megválasztott vezetőről, hogy gonosz, komolyan vehetetlenek, mert csak színházat csinálnak. Mit érez egy tiszás választó, amikor ezeket hallja tőled?
0: De nézd, ez az én véleményem, amit megalapozottan tényekkel is alá tudok támasztani, lásd benzin. Én demokrata vagyok. Tiszteletben tartom a magyar választópolgáraim döntését. Ők azt a döntést hozzák, hogy ezt az embert és ezt a politikai közösséget akarják az ország élén látni. Ezzel együtt az én véleményem a választás óta sem Magyar Péterről, sem a Tiszáról egy csöppet nem változott. Két dolgot csinálnak. Az egyik a gyűlöletkeltés, a másik pedig a színház. Ezt a kettőt csinálják. Én nem, de jó híre adok ott azoknak, akik engem és az én közösségemet támogatják, hogy én még soha nem láttam olyan színházi előadást, ami ne ért volna véget. Időnként van egy kis házibuli is a Tiszás műsorban, olyan házibulit se láttam még, amely ne ért volna véget. Ezek az emberek a kormányzást még nem kezdték el, nem csináltak semmit, ahol kellene, például a benzinnél. Ott nem csinálnak semmit, és mondom még egyszer, egy olyan ember határozza meg Magyarországon a benzinárat, akinek milliárdjai vannak share részvényekben.
1: Erre a kérdésre még térünk vissza, csak hogy lezárjuk, hogy ha azt látod, csak mert nem válaszoltál a kérdésre, csak kíváncsi vagyok. Melyik? Mert engem is érdekel tényleg, mint apa, hogy egy másokat kicikiző, provokáló egyénnel szemben az intézménybe belép, akár iskolába belépve, mész a gyerekért, és azt látod, hogy úgy lép fel vele szemben, mint te Magyar Péterrel szemben, akkor mit érzel?
0: Hogy léptem én fel?
1: Hát ezt mondtam.
0: Igen.
1: Hogy is? Személyes dolgokat, az életének adott esetben kudarcait hozod be, lekicsizedőt, és beleállsz az arcába. Akkor most mondtam három elemet ebből.
0: Nem. Tehát hogy kinek mi a beleállás az arcába, az egy másik.
1: Tamás, ha a gyereket nagyjából ezt csinálja, és nem teszek mögé minősítést, hogy ez jó vagy rossz. Nem. Nagyjából azt látod, amit te ott csináltál, nem. Magyar Péter, ahogy ti kommunikáltatok. Ő egy bulival, akkor megint használom ezt a szót, így kommunikál valakivel.
0: Ja, hogy
1: mit érsz? A gyermeked te. A gyermeked ott abban a szituációban te. Amire adott esetben meg lehet az esély, mert olyan szinten mémesült ez a sztori, hogy valószínűleg ő is láthatta, azért, ha azért, internet elé kerül.
0: Igen, azért 5 éves a gyerek, de ha nagyobb lesz, tehát annyit azért nagy tiszteletet kérnek tőled, hogy az apai mi voltom a kapcsolatban, nagyon ne aggódja, azt majd én elintézem a gyerekemmel, hogy abban egy tisztességes ember legyen, meg az édesanyja.
1: Én csak ennyit kérdeztem, hogy
0: mit érzel. Az nem a te felelősség, és éppen ezért a gyerekem, nagyon bízom benne, remek ember az édesanyja. Ja, is, meg a gyerek is remek ember, és ezért nagyon bízom benne, hogy a gyengék és a megtámadottak érdekében mindig fel fog lépni a tisztesség jegyében, és nagyon büszke is leszek rá ezért.
1: Ez egy korrekt válasz. Tehát, ha így föllép, a mások a gyengék megvédése érdekében egy provokátorral szemben, az a te részedről oké.
0: Okay. Igen.
1: Oké. Okay.
0: De remélem a gyerekem még ezt is, és minden sokkal jobban fog csinálni, mint én.
1: Hát ezt jól csináltad. Azt mondtad valahol,
0: lehet, hogy neked jobban tetszett volna, hogyha senki nem lép föl vele szembe. Tetszett, amikor Platóról ordibált csak utoljára, mert ha te már lezártad, egy lezáró mondatom, hadd legyen nekem. Te stílusvitát csinálsz ebből. És valahogy furcsa módon...
1: Nem, én a te viszonyodat kérdezem ehhez.
0: Igen, igen. Valahogy furcsa módon...
1: De láthatóan billeg,

0: benned valami?
1: Hát nem bélekben, az bélekben, amit te hogy próbálod beállítani ezt. Azért nem lehet ez stílusvita. Mert ha az én stílusommal valakinek problémája van, akkor azzal is problémája kell legyen, hogyha csak egyet mondok az ezerből, ha valaki egy platóról ordibál a misérők hívő emberekkel, az összes agyhalottozás mindenről nem is beszélve. Tehát ebből, ha az egyikkel probléma van, akkor a másikkal is, mert ráadásul az rosszabb, probléma kell legyen. Tehát itt egy nem stílusvita van, itt egy politikai vita van.
0: Tamás.
1: De ez nem baj.
0: Tamás, munkásságom az lehet, hogy kevéssé ismered, nem semmi gond, de elhiheted, hogyha Magyar Péter egyszer leül velem szembe, ebben a stúdióban neki is fel fogom tenni ezeket a kérdéseket, és ezeket a kritikus pontokat.
1: Szép napod lesz akkor.
0: Szép napom lesz, hát már most is gyönyörű. Azt írtad a Facebookon, hogy a vereség okai a Balázsi Gyulák, akik pökhendiek és ostobák, és nem kellett volna hagyni, hogy a közelünkben legyenek. Megütötte a fülem ez a közelünkben. Amikor ugye Rogán Antal minisztériuma 100 milliárdos nagyságrendű közpénzt tolt a Fidesz üzeneteinek plakátolásába, ha ő ostoba, akkor ki döntött arról, hogy kitömjék őket milliárdokkal?
1: A Rogán Antalról sok mindent lehetne, sok jelző.
0: Az ostobát a Balázsira értettem, amit te írtál.
1: Nem ostoba, az biztos.
0: De nem ráértettem.
1: Ja, értem.
0: Balázsira.
1: Azt nem tudom, hogy ostoba, őt nem ismerem.
0: Tehát kormányzati jóváhagyással lett feltőkésítve, amiből jött aztán a luxizás, ami a te értelmezésedben a ti vereségeteket okozta.
1: Jelentős mértékben. Mi a kérdésed?
0: Akkor az a kérdésem, hogy van ennek felelőse? Vagy Balázsi Gyula a felelős? De Rogán Antal lehet-e felelős ebben?
1: Azt nem tudom, hogy ki a felelőse. Én nem... Oda kanyarodunk vissza, hogy mik a Fidesz bukásának az okai a kérdésed, ugye ez. És
0: kérdezzek másképp?
1: Erről nem kell. És erről már sokan sok mindent mondtak. Mint mondtam, én az élvebontszalást itt nem fogom újra kezdeni, mert ezt a könyvet én...
0: Világos.
1: Magam részéről becsuktam, egy új könyv van, mi ellenzékben vagyunk, új feladatok vannak, és én ezekkel foglalkozom, de ettől még természetesen nem kerülöm meg a kérdésedet. Hát sokkal jobban örültem volna, hogyha azoknak a dolga, aki ezeket az embereket kiválasztja, az másképp járt volna el. Nehéz másképp tekinteni arra az esetre, amikor ez az ember a választási vereség után valami egészen furcsa előadást adott elő a kontrollban a Tiszának a médiumában, amit én nem is értek, vagy ha nem akarok annyira naív lenni, akkor nem is akarok érteni, vagy nem is tudom, hogy hogyan is állok ehhez. Tehát nyilvánvalóan a közösségben voltak olyan emberek, akik erre méltatlanok. Én úgy gondolom, hogy a megújulásnak az alapvető része, sőt a megújulásnak a magja a lényege, hogy egy jobb közösséget kell építeni. De hadd mondjak neked, Tamás, egy ellenpéldát. Mert itt Balázsi Gyulák kerülnek, meg Kismatolcs, meg ezek egyfolytában elő.
0: Hát ezt te hoztad elő, saját írásodban.
1: Igen. Nincs problémám, témában félreértés ne essék. Csak én beszéltem a Lendvai utcában a vereségünk után egy volt képviselőtársammal, a nevét nem szeretném mondani. Volt polgármester, államtitkár és képviselő is. És láttam az emberen, hogy teljesen idegben van. Ami persze érthető, de kérdeztem meg is, hogy mi van, hogy vagy. Azt mondja nekem, Tamás, kikaptam választókörzetemben, mint általában, meg elvesztettük országosan, ezt mind lehet tudom viselni, de van egy település, nem érdekes a neve, ahol én előtte polgármester voltam. Ezen a településen, ami az elmúlt 20 évben épült, az mind az én munkámhoz, meg persze sok más ember munkához, de mind az én munkámhoz kapcsolódik. Én mindent megtettem azért a településért, a báz, akármerre nézel, azért én megdolgoztam, hogy megépüljön, mint polgármester, vagy képviselő, vagy államtitkár, és most megyek az utcán, és azt mondják, hogy menjek a börtönbe. Úgy, hogy végtelen tisztességes, mint számos társam, kiállok nem csak a választópolgárainkért, ők a legfontosabbak persze, de szeretném itt elmondani, hogyha hallgatják, hogy kiállok a volt képviselőtársaim mellett is. És amennyiben szükségük van rá, mint volt kommunikációs akármire, vagy akár leginkább csak, mint Mentzer Tamásra, akkor árok rendelkezésükre, ezek tisztességes emberek, ugyanúgy, mint én. Nem vettek el egy forintot se, számos közülük most egzisztenciális problémákkal néz szembe, most nem ezt akarom idehozni, mert nem bennünket kell sajnálni, pláne nem engem. Csak azt akarom mondani, hogy a Balázsi Gyulák mellett itt sokkal több tisztességes ember volt, aki évtizedeken keresztül dolgozott a településért, a választókörzetéért, és ezek az emberek ezt nem érdemlik meg, amit a tiszásoktól kapnak.
0: Nem nagyobb így a te felelősséged is? Mert a Patriótán azt mondtad, hogy te is láttál dolgokat, kvázi lopásokat, de hogy ezt nem...
1: Nem láttam lopást.
0: Nem láttál lopást?
1: Hát, ha láttam akkor volna lopást, akkor főjelentést kellett volna tennem.
0: Hát nem láttál lopást, akkor mit láttál? Hát, mi volt,
1: az újsághíreket. Azt láttam, hogy, és köszönöm a kérdésedet, természetesen engem is zavart, hogyha valakinek 50 milliós retikülje van, vagy 1 millió forintos topánkába járkál.
0: Nem, Tamás, te nem erről beszéltél a Patriótán. Te ott azt mondtad Filip Dávidnak, hogy láttál olyan dolgokat, amiről természetesen, mert hát egy politikai közösséghez tartozunk, nem lehet szólni. Nem lehet szólni, belül meg lehet beszélni, lehet jelezni, de nem szólunk. Ezek nem azok a hírek, bocsánat, hogy te is láttál milliós táskákat.
1: De most én értem, hogy te el akarod mondani, hogy én mire gondolok, de ettől még, ha megengeded, ezt még jobban. Igen, ezt hát láttam az 1 milliós cipőket, meg nem tudom én hány milliós topánkákat, más nem láttam, és ezt nagyon határozottan visszautasítom, mert amit te mondasz, azt feltételezné, hogy én törvényt szegtem, mert láttam valamit, és feljelentést kellett volna tennem, és ez nem igaz. Tehát ne mondj olyat, ami nincs így.
0: Nem, én azt láttam. Én még csak azt sem mondom, hogy törvénysértés lett el. Én erre vagyok kíváncsi.
1: Hát ezt mondom, hogy nem láttam.
0: De te fogalmaztál így. Te fogalmaztál így, hogy láttunk dolgokat.
1: Hát láttunk, mert láttam az egymilliós topánkákat.
0: Amikről a nyilvánosságban nem lehetett beszélni.
1: Azt nem tudom, hogy mondtam, hogy a nyilvánosságban nem lehetett beszélni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy láttam az egymilliós topánkákat, meg láttam a retikülöket, meg tudom.
0: De ezt csak a hírekben láttad te is.
1: Igen, nem láttam még egy milliós topánkát, sose volt előttem a feleségemnek.
0: De hogy nem, úgy értem, hogy nem láttad a párton belül egyes képviselőknél ezt, vagy nem láttad az ő feleségeiken?
1: Nem, sem. A hírekben láttam. Nem mozgok olyan körökben.
0: Szijjártó is meglepődött, hogy milliárdosok.
1: A külügyminiszterről is beszélhetünk, ha gondolod, van itt BYD, meg van itt minden, de én azt, hogy is mondjam, csak a feleségemmel beszélgettem, és kérdeztem tőle, amikor elvesztettem az állásomat, hogy ha szétnézünk a gardróbban, most vicc, amit mondok, mielőtt bárki komolyan veszi az előzőekből kiindulva, ha szétnézünk a gardróbban, akkor találunk 50 milliós retikült, vagy néhány milliós topánkát, mert azt most pénzét tudnánk tenni, és akkor család megélhetése ideig biztosítva lenne, de azt mondta, hogy ilyesmit nem fogunk találni. Már csak azért se, mert szerintem ez ilyenkor azt szokták mondani, ugye a Navracsics vagy valaki azt mondani, hogy ez a polgári értéklenddel szembe megy. Szerintem a józanésszel megy szembe. És az én feleségem világosan elmondta, ha lenne is ennyi pénzünk, mint ahogy nincs, nem volt és nem is lesz. Ha lenne is ennyi pénzünk, akkor se vennénk 1 milliós topánkát, meg 50 milliós retikült, mert a józanésszel szemben megy. Ezek engem is zavartak, de, csak hogy a kérdésre válaszoljak, zavartak, az én horizontom mindig ott volt, hogy én a választókerületemért dolgozom, az országért dolgozom, mint sok más társam, a magyar családokért, az ország biztonságáért, Covid elleni védek, stb. Az én horizontom itt volt, és ezt tartottam szem előtt. Ezek meg itt nem, ez nem azt jelenti, ezek nem fontosak, ezekbe buktunk bele jelentős részben. De én azt a saját feladatomat, munkámat, értékrendemet és saját céljaimat tartottam szem előtt. Ami itt van, ez meg itt van.
0: Itt ebben a stúdióban mondta azt Kacsó Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese, hogy az elmúlt 4 évben Orbán Viktor rosszul kormányzott. De ezzel egyetértesz, vagy sem?
1: Nem értek egyet vele.
0: Jól kormányzott?
1: Hogy ez volt a legjobb 4 év a 16-ból, valószínűleg nem.
0: De jól kormányzott?
1: Szerintem a lehetőségekhez képest igen.
0: Tehát nem ez okozta akkor a választási vereséget? Nem értesz meg egyet.
1: Szerintem ez nincs a top okok.
0: Neked milyen viszonyod van most Navracsicsékkal és Ferenc Orsolyával, akik ugye azt mondják, hogy ők már évek óta mondják, hogy belső problémák vannak a Fideszben, ezt ők próbálták jelezni. Évek óta, igen. Navracsics Tibor így fogalmazott.
1: Ja, az lehet.
0: De Ferenc Orsolya is fogalmazott így, hogy látta, amit látott, jelezte befelé ő is, tehát a belső fórumokon próbálta ezeket a problémákat elmondani, akár azokat a problémákat, amelyekről te is beszéltél, hogy itt a luxizás az bizony majd kiüthet egy választási kampányban, és aztán ez így is történt. Mit gondolsz most róluk, mert az ő kommunikációjuk alapján ők Orbán Viktor nélkül képzelik el a jövőt, és egy olyan jobboldali közösséget akarnak építeni, vagy mozgalmat, vagy pártot, ki tudja, amelyben nincs ott Orbán Viktor. Neked most milyen a viszonyod hozzájuk?
1: Először Orbán Viktor vonatkozásában válaszoljuk, vagy először Navracsicsék vonatkozásában
0: válaszoljuk? Először Navracsics legyen.
1: Oké. Én nem tudom, hogy a Tibor hol mit mondott, ő kormánytag volt. Nekünk nem volt olyan szoros kapcsolatunk, hogy ilyesmire beszéltünk volna. Az Orsival egy minisztériumban dolgoztam anno.
0: Őket árulónak gondolod most?
1: Nem, én nem mondanék ilyet semmiképpen. Én azt mondom, és így se a személyek a lényeg, hanem én erre gondolok, legalábbis számomra ez a fontos. Én mindig óvatos vagyok azokkal, akik egy választási vereség után megokosodnak. És értem, hogy ők most azt mondják, hogy nem, mert már korábban is okosak voltak. Nekem erről más a meglátásom és más a véleményem. Én óvatos vagyok azokkal, akik egy választási vereség után megokosodnak.
0: Nem értesz, mindenkit, nem hiszed el azt, amit mondanak?
1: Mindenkit erre intek. Látom egy részét annak, amit mondanak.
0: De szerinted nincs alapja?
1: Azt is nem... Bizonyára a kritikának van alapja, én is voltam olyan megbeszélésen, ahol kritika hangzott el, és most is, mint mondtam, számtalan beszélgetést folytattam. Itt nem az a kérdés, persze, hogy van alapja a kritikának, nem tökéletes közösségünk. Az a kérdés, hogy hogyan csinálod, és milyen következtetéseket vonsz ebből le. Nem tudom, hogy ők mit akarnak csinálni, itt most már mindenfajta, nem olvastam el mindent, valaki azt mondja, hogy pártot alapítanak, valaki nem alapítanak pártot. Szerintem ez tehát nem tartom relevánsnak, ugyanis amit én megtanultam az elmúlt 10 évben a politikáról, hogy hogyan lehetne pártot alapítani, közösséget szervezni, és egy ilyet létrehozni, az a kapcsolatban a feltételek ennél a csoportnál nincsenek meg. Ez egyik, amit mondani szeretnék. A másik Orbán Viktorra vonatkozóan. Orbán Viktor egy hatalmas politikai alaknak tartom, számomra megtiszteltetés az elmúlt 2 év, amikor vele együtt dolgozhattam, és szerintem az nem véleménykérdés, hanem ténykérdés, olyan tudással, amivel Orbán Viktor rendelkezik, senki más nem. Egyrészt a tehetség okán, másrészt az elmúlt évtizedek okán. Tehát ez egy ilyen történet. Szerintem Orbán Viktor tudja, hogy mikor és hol kell lennie, emiatt már látok itt is mindenfajta polémiát.
0: De neked mi a véleményed?
1: Ő ott lesz abban az időben és azon a helyen, ahol lennie kell. Nekem az a véleményem, hogy ugyanott állok, ahol álltam. Én nem ugrálok és nem forgatom a köpenyegemet. Ha Orbán Viktornak szüksége van rám, akkor számíthat rám, elér, mint ahogyan én is elérem őt, hogyha mondani szeretnék.
0: Tudsz-e azzal kapcsolatban válaszolni kérdésre, hogy szerinted Orbán Viktorral kell folytatni, vagy nélküle?
1: Ezzel szerettem volna pont folytatni. Szerintem nem az a kérdés, hogy Orbán Viktorral van-e jövője a Fidesznek, hanem az, hogy Orbán Viktor nélkül van-e jelene a Fidesznek.
0: De én meg ezt szeretném, ha erre
1: igen, de ezek időben egymás után következnek. Szerintem Orbán Viktornak van és lesz is szerepe, meghatározó szerepe. A Fidesz értelme, hogy mi, azt én nem tudom megmondani, azt de majd
0: Tamás,
1: ő tudja.
0: Azzal kerülött ki a választ, és ez egy gyakori panel, amikor beszélgetek fideszesekkel, hogy jósolni próbálnak és elemezni. Nem, én most a te véleményedre vagyok kíváncsi, hogy te szerinted Orbán Viktorral kell folytatnia a Fidesznek, vagy sem?
1: Szerintem mindenképpen Orbán Viktorral kell folytatnia, mert azt mondtam, hogy a jelenben vagyunk, és szerintem a jövőben is lesz Orbán Viktornak szerepe, és hogy mi lesz a szerepe most vagy később, azt leginkább és kizárólag Orbán Viktor fogja tudni. Én 3-szor beszélgettem vele a választást követően személyesen, és többször telefonon. Pontosan tudni fogja, hogy mikor mi a legtöbb, amit ő tehet a közösségért, és tehet az országért, a hazájáért, és azt meg is fogja tenni. Orbán Viktor tehát ez ne felejtsük, egy rendkívül okos emberről beszélünk.
0: Akarsz-e, vagy van-e benned vágy arra, hogy tabula rázát indíts el, akár a saját politikai pályád, további pályafutásodat illetően? Gondolok itt arra, hogy amit mondjuk megtett több influencer is, hogy bocsánatot kértek Hann Endrétől, most mondtam egy példát. Te magad is gyakran kikúnyoltad Hann Endrét, hogy össze-vissza hebeg habog a tévében, és hát meg nem tudja a méréseit megindokolni, és láthatóan nem mond igazat. Te akarsz-e bocsánatot kérni mondjuk Hann Endrétől?
1: Nem. Én azt gondolom, hogy Kövér Lászlónak lehet ebben igaza, legalábbis neki volt egy olyan mondata, hogy Hann Endre is szúrt egyet bele a ködbe, de ő pont eltalálta. Lehet, hogy itt történt.
0: De csak szerencséje volt?
1: Lehet, hogy itt történt, lehet, hogy ki tudja.
0: Tehát te azt mondod, hogy csak szerencséje volt.
1: Lehet. Lehet, hogy itt történt, lehet, hogy nem. De én nem gyóni jöttem hozzád.
0: Világos. Mi lesz a te jövőd? Ugye már többször említetted, hogy Orbán Viktorral egyeztettél, azért te kommunikációs igazgató voltál, előtte államtitkár, és most mintha a politikai senki földjén lennél. Azt is említetted egy interjúban, talán a 444-nek adtad, hogy maga Orbán Viktor mondta azt, hogy add vissza a mandátumodat.
1: Igen.
0: Ez neked nem egy súlyos kudarc?
1: Nem. Hát ő kérte, vagy javasolta.
0: Kérte, vagy javasolt? Nem mindegy.
1: Tisztelettel azt kérem, Tamás, azt hiszem így hangzott el. De nekem ez nincs, nem volt, és nincs is ellenemre. A kétségkívül igaz az, amit mondasz, hogy ugye a választás és annak eredménye rengeteg újat hozott az én életemben az én életemben is. Lekerült rólam a mindennapi harc az ellenféllel, és bizonyos értelemben lekerült rólam a saját pártom is. Ez egy pillanatnyi nem megtagadása, mint a beszélgetés korábbi részében erre utaltam, amit végeztem, vagy végeztünk közösen, de mégiscsak az a helyzet, hogy leginkább Menczer Tamás maradt, és ez egy felszabadító helyzet is, ugyanis mégiscsak magammal vagyok a leginkább tisztában, és most magamért tudok leginkább felelősséget vállalni. Ez egy nehéz helyzet.
0: Létezik Menczer Tamás Orbán Viktor nélkül?
1: Hát, nagyon bízom benne, hogy ez a kérdés nem aktuális.
0: De tudnál olyan munkát végezni, úgy saját véleményt kialakítani az élet bármely területén?
1: Neked úgy tűnik, hogy nekem nincs saját véleményem?
0: Hát Orbán Viktor véleménye és a tiéd, azok eléggé egybevágtak az elmúlt két esztendőben. Hiszen kommunikációs igazgató volt. Máshogy nem is lehetett nagyon.
1: Igen, de nem
0: nagyon ismertük meg a véleményét.
1: Igen, de most itt már lassan 50 percet kérdezel, hogyha nem derült ki egy-két dologra a véleményem, akkor az főveti a közös felelősséget, hogy ilyen diplomatikus legyek. És azt se zárjuk ki, hogy én egyetértettem azokkal a döntésekkel. Úgy tudnék válaszolni, hogy ha nekem főnököm lesz, vagy persze van most is, hiszen azért mégiscsak a Fidesz politikusa vagyok, nincs tisztségem, de mégis. Az Orbán Viktor más főnöknek nem kívánnék, azt hiszem, dolgozni politikában.
0: Képes lennél akár az ő véleményével szembe menni?
1: Volt, te kedves Tamás, hadd áruljak ennek egy kulisszatitkot. Orbán Viktor nagyon kellemes ember egyéb iránt. Még akkor is, hogyha most a telefont vagy, ami bennünket néznek, a derék tiszások összetörik. Orbán Viktor nagyon kellemes ember, könnyű vele dolgozni. Én 2 éve dolgoztam vele gyakorlatilag napi szinten. És igen, volt olyan beszélgetés, amikor szóvá tettem ellenvéleményemet, akár itt korábban általunk is citált fontos témákkal kapcsolatban. Orbán Viktornak lehet ellenvéleményt mondani, és az én, hogy mondjam, föltételem volt Szijjártó Péternél is, és Orbán Viktornál is az, hogyha van egy téma, én ahhoz ragaszkodom mindig, és fogok is, hogy a véleményemet elmondjam. Aztán, hogy a döntés, mert ez egy hierarchikus szervezet, és lojalitás is van benne, hogy a döntés, és nem véletlen vagyok ott, mert azonosulni tudok vele, vagy legalábbis többségében. A döntéshozó mit dönt, én utána követtem. De Orbán Viktornak is volt, hogy elmondtam a véleményemet, és elmondtam azt, hogy miről mit gondolok.
0: Ha gonosz lennék, azt mondanám, hogy látjuk az eredményét. Szűcs Gábor egy megafonos influencerbe előz téged, és ő megy a parlamentbe, nem te.
1: Most ezzel mire próbált? Engem minősítesz?
0: A kritikai éledet, tudod, amit megengedtél Orbán Viktorral szemben.
1: Ja nem, dehogy is. Ja, ilyen összefüggésben.
0: Yes.
1: Nem, ilyen összefüggés itt nincsen. És talán ezt itt zárjuk is le, ilyen összefüggés itt nincs, és a választás után is volt olyan beszélgetésünk, ami jól sikerült, és volt olyan beszélgetésünk is, ami után mind a ketten azt a következtetést mondtuk le, hogy ez nem sikerült túl jól. Biztos vagyok benne, hogy a beszélgetéseink, illetve főtételezem, hogy folytatni, mondom, ő elér engem, ha szüksége van rám, én itt vagyok. Én is elérem őt. És ott vagyok, ahol voltam.
0: Záró kérdés, mert már a hosszabbításban vagyunk.
1: 11-esek is lehetnek.
0: Még akár az is lehet. De rossz volt ez a VB döntő, te jó ég. Jó, hogy túl vagyunk rajta. Hogy embernek tűnjek én is, egy személyesebb kérdés. Téged egzisztenciálisan mennyire ütött meg most ez, hogy ahogy említettem, a senki földjén.
1: Nem én válaszok a kérdésedre, de nem én vagyok a fontos. Én nem vagyok áldozat. Nem is érzem magam annak, és nem is állna jól nekem. Nyilvánvalóan egy ideig a tartalékainkból éltünk a családommal. Én nem vagyok vagyonos ember, bár tudom lélegeztetőgépeket, talán erre majd mondatot még mondjunk.
0: Szerintem már ne, a szabad kérnem.
1: Csak azért, mert lesz ilyen tiszás vizsgálóbizottság.
0: Majd eljössz egy új interjúra is.
1: Igen, én várom, hogy engem hívjanak be, mert nekem volna mondandom csak azért.
0: Jó. Na, majd én visszahívlak.
1: Tehát rendben. Tehát aztán ez nyilván senki életében nem jó, amikor bizonytalanság van. Most van egy megállapodásom a párttal, a frakcióval, háttérben.
0: Szabad tudni, hogy ez mit jelent?
1: Háttérben segítem a munkájukat, hogyha ezt igénylik.
0: Lehet, hogy nem igénylik, és akkor
1: igénylik,
0: nem
1: igénylik. És aztán vannak elképzeléseim, az ősztre és a jövőre nézve.
0: Egy tisztás országban, Menczer névvel? Könnyű?
1: Nem a családtagjaimnak nem a legkönnyebb, ezt sajnálom őszintén.
0: Nehéz állást találniuk emiatt?
1: Igen, van ilyen. Megmondom őszintén, hogy például erre, amikor a politikával foglalkozni kezdtem, és elmélyedtem benne, ilyesmire sose gondoltam, ezt az intellektuális munkát nem végeztem el, hogy ilyen helyzet családtagjaimra nézve előállhat. De most ez a helyzet, és ebből próbáljuk a legtöbbet kihozni, mind magánéletileg, a családban, mind a munkában. Nekem vannak elképzelései, mondom itt néhány dolog fontos, mit gondol erre a felesége, mit gondol erre Orbán Viktor, mit gondolnak az emberek. Aztán majd meglátjuk.
0: És akkor ez a sorrend.
1: A sorrend megítélése az talán egy bonyolultabb intellektuális munkát igényelne.
0: Oké, azt meg kibontjuk.
1: A felesége mindenképpen előkelő helyen van az elsőn.
0: Ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm.
0: És válaszolt előszintén ezekre a kérdésekre. Hát akkor, ha jön majd ez a lélekeztetőgépes történet, akkor én várlak szívesen, és akkor még egyet.
1: Figyeld meg, jegyezd meg, engem nem fognak behívni.
0: Oké, majd nagyon figyelek. Köszönöm szépen, ez volt a Média Piac. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Budapesten a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Ma üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz, valamint a sűrűbben közlekedő 49-es villamos és a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. Ma várhatóan este 7 óráig lezárták Újpesten az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm Önöket! Több ezer gyógypedagógus hiányzik a közoktatásból, miközben azok a gyerekek, akiknek szükségük lenne erre a típusú segítségre, azok most már egyre többen vannak. Erről is beszélgetünk majd Totyik Tamással, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Most vagyunk túl a felvételén, kihirdették a ponthatárokat, ebben az látszik, hogy többen jelentkeztek ilyen típusú szakokra.
4: Igen, de ha most megnézzük a végzett hallgatókat, akkor pedig azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés, aki az állami szektorba helyezkedik el. Egy jelentős része a hallgatóknak a magánszektorba megy el, ugyanis ha magánórát tart, akkor nagyjából 3-4-szer annyi pénzt tud keresni, mint amit az állami szektor ki tud fizetni, például túlóraként, tehát 7000 forint egy helyettesítés egy gyógypedagógusnak, 7400 forint körül van bruttóba, és azért 15-20 ezer forintot el tud kérni egy magánóráért alsó hangon egy-egy gyógypedagógus. Tehát ez az egyik felhajtó erre. A másik pedig az, hogy nagyon alacsony az ellátottsági szint, és nagyon sok szülő a saját kezébe veszi a dolgok irányítását, és elvégzi a gyógypedagógus szakot, a fejlesztő pedagógus szakot, és elsősorban az autizmus szakot, és a saját gyermekeiknek a fejlesztését, gondozását próbálják ezzel megoldani, vagy akár magánfoglalkozásokba is, kis csoportos foglalkozásokba is próbálnak segíteni a gyerekeken.
3: Hol dolgoznak gyógypedagógusok? Hogyha az állami szektort vesszük, például ott mi az előírás, mikor kell ott lennie gyógypedagógusnak?
4: Hát két részre kell, vagy három részre kell bontani a gyógypedagógusoknak a foglalkoztatását. Ugye nagyjából 110 ezer körül van, vagy 120 ezer körül van azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen fejlesztése vagy segítségnyújtása van szükségük. Ez 59 ezer főről indult 2000-ben, tehát ez megduplázódott közel.
3: Ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy azért, mert most már felismerjük ezeket a gondokat, és vizsgáljuk,
4: szűrés, vagy mert... Tehát a szűrés az egy nagyon fontos eleme a rendszernek, tehát a szakszolgálatoknál végzik ezeket a szűréseket, illetve hát a szakszolgálatok még megkapták jutalmul, ugye a 6 éves kötelező beiskolázás miatt az iskolai érettségi vizsgálatokat, ami nagyon komoly plusz terhet jelent számukra, tehát ez egy olyan teher, amit ha megszabadulnának, akkor valamivel jobb lehetne az ellátás. A másik része ugye a szakszolgálatoknál megy a helyszíni fejlesztés is a súlyosabb esetekben. A másik része ugye a gyógypedagógiai intézményekben, az egységes gyógypedagógus módszertani intézményekben azokat, akiket elkülönítetten oktatnak, ott vannak külön fejlesztő pedagógusok és gyógypedagógusok, akik a gyerekeknek a fejlesztésével foglalkoznak, és hál' Istennek az integrált oktatásnak a lehetősége megnyílt, és ahhozokban az intézményekben, ahol integráltan oktatnak, oda is kellene gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus. És van egy negyedik terület, a szakképzés, ami a legneuralgikusabb pont a mi megítélésünk szerint, ugyanis a szakképzésben a jogszabály nagyon szépen körülírja azt, hogy ezeket a sérült gyerekeket hogyan lehet tanítani és foglalkoztatni, és ennek ellenére az oktatási intézmények az alapító okiratban kizáró tényezőként kezelik ezeket, és nagyon sok gyereket kizárnak a szakma megszerzésének a lehetőségéből, és csak egy ilyen alap szakma megszerzésére teremtenek lehetőséget. Tehát ez is egy másik súlyos probléma az egész rendszernek. És ott egyébként a legnagyobb a szakember hiány. És hogy ha a szakember hiányról beszélünk, azért, hogy legyen összehasonlítási alapunk, Magyarországon nagyjából egy 5-8% közötti a teljes pedagógus létszámnak az a része, akik gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok vagy iskolapszichológusok. A visegrádi négyekben mi állunk a legrosszabbul, például Szlovákiában 12%. Tehát azért ez az arány is mutatja azt, hogy mekkora nagy szükség lenne. Tehát ha most megdupláznánk, meg háromszoroznánk valami csoda folytán a létszámot, akkor tudnánk ellátni ezeket a feladatokat. És a másik nagyon súlyos probléma, amit jelentkezik, hogy a szakszolgálatok, mikor a vizsgálatot elvégzik, akkor ráírják azt, hogy milyen fejlesztésre van szükség a gyermeknek, viszont azt már nagyon sok esetben nem írják rá, hogy hány órára van szükség a fejlesztésre, és hogy egyéni fejlesztés legyen, vagy kis csoportos fejlesztés legyen, hanem ezt üresen hagyják, ugyanis tisztában vannak azzal, hogy az oktatási intézmények nagyon sok esetben ezt az óraszámot nem tudják teljesíteni, és akkor joggal követelhetik azt, hogy akkor miért nem kapja meg ezt a fejlesztést a gyermek. Tehát itt mutatkozik a legnagyobb probléma ebből a szempontból.
3: Itt, amiről beszélünk, az az autizmus. Az ADHD ide tartozik?
4: Ide tartozik.
3: Mert ezt szoktuk emlegetni, meg az SN is gyermekek.
4: Így van, a magatartási zavarra rendelkező gyerekek. De hogy azért érezzük, hogy mekkora probléma. 2000-ben 630 autizmussal bejegyzett gyermek volt a KSH adatai szerint. Most 2025-ben 13.380. De a tanulási zavarra rendelkező gyerekeknek a száma is 7000 volt 2000-ben, és 2025-ben 49600 volt. Tehát ez egy hihetetlen nagy arányú ugrás. Ez biztos, hogy a szűrési rendszernek a fejlődésének köszönhető, de természetesen a társadalomnak a digitális eszközök megjelenése, vagy a családok szerepének a csökkenése, ezek mind maga után mondják ezeket a zavarokat.
3: Igen, nagyon komoly ugrás látszik ugye az igény területéről a gyermekeknek, akiknek fejlesztésre lenne szükség. Ezt milyen mértékben tudja követni egyébként a képzés? Lehetne-e egy normális esetben követni egyébként ezt a megugrást?
4: A nagyon nagy probléma az, hogy azok, akik megfelelő szakmai képesítéssel rendelkeznek a felsőfokú oktatásba, azoknak a száma nagyon kevés. Tehát lehetne emelni az a létszámot, és kell is, és emelkedik is egyébként, az azért hozzátartozik az igazsághoz, viszont a minőség kérdés, ez kérdőjeleket von maga után. Ugye idáig az ELTE-n a Bárcinak volt kizárólagosság, az autizmusra most már Győrbe, Hajdúböszörménybe is megjelentek ezek az oktatások, és a kollégák, amikor tiltakoztak, az én ismereteim szerint, ez nem 100%-ig biztos, pontosan amiatt tiltakoztak, hogy ők már tovább nem terhelhetők a felvétel, a felvett hallgatói létszám következtében, viszont a minőségből nem akarnak visszavenni, és ez érthető is, és egyébként támogatható is. Tehát ott a felsőoktatásnak egy nagyon komoly hiátusa van, azokat pótolni kell, hogy minőségi szakemberek kerüljenek oda, és a gyógypedagógus képzésbe egy megfelelő minőségű rendszer alakuljon ki.
3: Igen, pont tegnapi hír, hogy az intézmény egyébként közleményt adott ki, hogy örömmel tájékoztatnak mindenkit, hogy akkor egyébként, ugye nem csak tiltakoztak, hanem felmondott gyakorlatilag a komplett tanári kar, de hogy sikerült ezt pótolni, mondjuk ugye nem lehet kommentelni, vagy nem lehet hozzászólni ehhez a bejegyzéshez, ami a Facebookon található. Azok a szakemberek, akik most végeznek, azoknak előbb-utóbb tanítania kéne az utánpótlást egy ideális helyzetben, mikorra lehet ezt a több ezres hiányt, ahonnan indultunk, pótolni?
4: Hát ha mostani tempóval nézzük, a legfontosabb az lenne, hogy vonzó legyen a pálya a gyógypedagógusok számára, illetve az iskolapszichológusok számára is.
3: Hát úgy tűnik, hogy vonzóbb, mint eddig, hiszen többen jelentkeztek.
4: Hát igen, csak a szektorban nem jelenik meg. Tehát az arányát tekintve jóval kevesebben jelennek meg az ellátási rendszerbe, mint amennyire szükség lenne, vagy mint amennyi a kibocsátás érték volt ebből a szempontból.
3: Mit jelent, évekről beszélünk?
4: Hát én azt mondom, hogy legalább egy 10 év kell ahhoz, hogy ezt pótolni tudják, úgyhogy a nyugdíjba vonulókat is tudják pótolni, mert nagyon magas a nyugdíjas visszafoglalkoztatása.
3: Egyeztetnek erről a kormánnyal?
4: Egyeztetünk, illetve most fel szeretnénk hívni a kormány figyelmét. Ugye mi 3 évvel ezelőtt az ombudsmanhoz fordultunk, hogy ezeket az egységes gyógypedagógus módszertani intézményeket, illetve a szakszolgálatokat vizsgálják már meg, hogy az államnak milyen felelőssége van abban, hogy az ellátás nem megfelelő. És ezt kértük, hogy akkor ezt nézzék meg, hogy akkor ez hol akadt el ez a vizsgálat, mert 3 év óta semmi sem történt ebbe az ügybe. És felhívnánk a kormány tagjainak a figyelmét, hogy ugye azt ígérték, hogy látogatásra mennek az oktatási intézményekbe. Az első célpont ezek a gyógypedagógiai intézmények és szakszolgálatok legyenek, és itt kimondottan például a gyömrői egymire szeretnénk felhívni a figyelmet, ahol például fogyatékkal élő gyerekeknek 200-300 métert kell menni egy tanteremtől, hogy WC-hez jussanak. És az egész gyógypedagógiai rendszernek az egyik csődje, állatorvosi lova ez a gyömrői intézmény ebből a szempontból.
3: Tótyék Tamás, köszönöm.
4: Én köszönöm a megkeresést.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Újabb bírósági döntés született arról, hogy törvénytelen a főváros csújtó szolidaritási hozzájárulás. A főpolgármester szerint fontos győzelem ez Budapestnek. Karácsony Gergely egyúttal további egyeztetéseket szorgalmaz a kormánnyal. Az újabb hőhullám kapcsán pedig arról posztolt, hogy Budapest felkészült a hőségre és a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását. A stúdióban Karácsony Gergely. Már a paksi atomerőmű működésére is hatással van a Duna alacsony vízállása. 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés, amire korábban még sosem volt példa. A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van a 2018-as rekordszint alatt. A leállítás módjáról, a visszakapcsolás körülményeiről és az esetleges következményekről a Szódi Attilát kérdezzük. A Republikon intézet szerint nem ingatták meg a Tisza táborát a belpolitikai viták, miközben a Fidesz támogatottsága 20%-ra csökkent. Közben a HVG arról ír, hogy év végéig parlamenti frakciójának tizedét lecserélheti a korábbi kormánypárt. Balogh Gáborral és Langer Mártonnal beszélgetünk. Tóth Máté energiajogászt jelöli államfőnek a Mi Hazánk. A párt szerint jelöltjük, aki egyébként a választási kampányban digitális polgári kört is alapított, pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik, emellett elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok mellett. Vendégünk Torockai László.
2: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Karácsony Gergely főpolgármester. Jó estét kívánok.
3: Jó estét.
2: És egy picit türelmét kérem, mert kapcsoltunk volna az erőműbe a kommunikációs igazgató, sajnos délután lemondták az interjút, de hát nem maradunk, és a nézők sem maradnak információ nélkül, mert kapcsoljuk most Aszódi Attilát, ugye Paks 2 volt kormánybiztosa, a BME Nukleáris Technika Intézetének egyetemi tanára, aki kedden, jó estét kívánok, köszöntöm újra.
4: Jó estét kívánok, jó estét.
2: Elmondta tulajdonképpen itt nekünk az adásban, sajnos előfordulhat, hogy nem lehet kizárni a héten vagy a következő napokban a teljes leállás. Hát ezt látjuk most, sajnos így lett. Az első kérdés mindenki számára az, hogy lesz-e így elegendő villamos energia az országban?
4: Nem tudom megmondani. Nagyon reméljük, hogy sikerül ezt a nehéz időszakot átvészelni, de azt sem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz az időszak, akár több hét is lehet. Ugye továbbra is csökkenést jeleznek elő a vízügyi szakemberek a Duna vízállására vonatkozóan, és egy nagyon komoly hőhullám jön, szaharai levegő fog beáramlani a Kárpát-medencébe, nagyon magas nappali és éjszakai hőmérsékletek mellett, és a csernobodai atomerőművet már Romániában leállították, most nagy valószínűséggel akkor a paksi blokkok is mind leállnak, hiányzik 400 megawattnyi termelőkapacitás a 100 honobotai erőműben, szóval egy nagyon kiélezett helyzet jön akkor, amikor extra fogyasztást jelentenek a nagy meleg miatti légkondicionálók, szóval, hogy egy nagyon kiélezett helyzet van, ami akár több hétig, vagy akár egy hónapig is fennállhat. Korábban azt tapasztaltuk, hogy ezek a alacsony dunai vízállások elkezdődnek nyáron, és aztán akár szeptember-október időszakában is még fennállhatnak. Szóval nagyon-nagyon-nagyon kiélezett helyzet van. Nem tudom megmondani,
2: hogy az megdöbbentő volt. Ugye Magyar Péter bejelentette egy videóban azt, amiket elmondott, hogy tulajdonképpen három tényező miatt lehet hétfőtől energiakrízis, de azt is mondta, hogy a jelenlegi leállásra de 10 milliárdos többletköltséget okozó áramimportra lesz szükség. Ez megoldja, vagy megoldhatja a helyzetet?
4: Akkor, hogyha a régióban lesz elég villany, szóval ezt ma nem tudjuk, ha a többi országban is hasonló helyzet lesz, akkor kevéssé valószínű, hogy a teljes import igényünket ki fogja tudni elégíteni a piac. Meglátjuk, ezek annyira bizonytalan tényezők, hogy ezekre ma nem tudunk hitelt érdemben
2: választani. Tehát nem lehet tudni, hogy a környező országokban mi a helyzet, tehát hogy el tudják-e látni, vagy tudnak-e ide importálni?
4: Ott is nagy hőség lesz, és ott is menni fognak a légkondicionálók. Ott is látjuk, hogy az erőművek korlátozott körülmények között kénytelenek működni, vagy adott esetben leállni. Mondom azt, hogy a Csernovoda 1400 megawattja most kiesett a héten, ez szintén a régiót érinti, és üzemzavarok is lehetnek. Sajnos a nagy meleg lehetővé teszi azt, vagy mondjam, valószínűsíti azt, hogy bizonyos hálózati eszközöknek hibásodnak. Szóval tényleg egy nagyon-nagyon kellemetlen, nagyon nehéz időszak előtt állunk.
2: Akkor nézzük azt meg gyorsan, hogy mit tud tenni az állam, és mit tudunk tenni mi fogyasztók. A Magyar Péter azt mondta, hogy a Mavir a mai naptól felszólít több tucat nagyfogyasztót, akkumulátorgyárakat, szemengyárakat, vegyi üzemeket, autógyárakat, vagy különféle üzemeket, hogy korlátozzák az áramfelhasználásukat. Ezzel mennyit lehet elérni? Meg meddig lehet korlátozni?
4: De egyelőre azt kérte a miniszterelnök, hogy önként korlátozzák a fogyasztásukat. A Mavir kezében ennél drasztikusabb eszközök is vannak, tehát hogyha felborul a termelés és a fogyasztás egyensúlya, és a termelői oldalon nem tudnak többletkapacitást biztosítani, akkor a Mavir fel van arra jogosítva, hogy a nagyfogyasztókat kikapcsolja, tehát ténylegesen lekapcsolja őket, és ha a lakosság korlátozására is sort kell keríteni, ennek sem nulla a valószínűsége.
2: Az mit jelent?
4: Úgynevezett gördülő áramszüneteket valósítanak meg ilyenkor, ez számos országban bekövetkezett már. A gördülő áramszünet azt jelenti, hogy bizonyos fogyasztói körzeteket kikapcsolnak 1-2-3 órára, és aztán utána ott visszakapcsolják az áramot, és egy másik fogyasztói körzetet kapcsolnak le, azért, hogy mondjuk a hűtőgépek ne olvadjanak le, vagy ne legyen lehetetlen a lakosságnak a kiszolgálása, de ebben a helyzetben akár ez a gördülő áramszünet is mind lehetőség benne van.
2: Ha még tovább csökken a vízszint, akkor mi történik Paksnál? Ugye blokkokat, ha leállítják, akkor is hűteni kell. Meddig tudják ezt, hogy milyen vízszinnel tudják még tovább hűteni, és ha nem tudják, akkor mi van?
4: Igen, de ez egy rettentően lényeges kérdés az erőmű szempontjából. Tehát most az üzemi rendszereknek a hűtéséről beszéltünk, és azért kapcsoltak le 4 turbinát a 8-ból mostanáig, mert így egy kis levegővételhez, vagy hát vízvételhez jutnak a maradék blokkok. Hogyha tovább csökken a vízszint, akkor újabb blokkokat kell leállítani, majd ha elérjük azt a kritikus szintet, akkor az utolsó blokkot is le fogják kapcsolni. Ez nem jelenti azt, hogy a biztonsági rendszereknek a működtetéséhez ne lenne elegendő víz, ugyanis a maguknak az üzemi szivattyúknak a leállítása is azt jelenti, hogy a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúinál egy picivel magasabb vízszint jelentkezik, és ezek a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúk ezek lentebbre vannak telepítve alapból, mint a kondenzátor hűtővíz szivattyúk. Hogyha még ez alá a kritikus szint alá is menne a vízszint, akkor pedig jön egy olyan védekezési fokozat, amikor úszó szivattyúkat helyeznek üzembe. Ez a vízügy szakemberi által oda telepített és működtetett dízelmeghajtású szivattyúkat jelent. Ezekkel a szivattyúkkal, ezek úsznak a víznek a felszínén, tehát ha lentem megy a vízszint, akkor maguk a szivattyúk is lentem mennek automatikusan, és ezekkel a szivattyúkkal lehet betermelni a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúihoz azt a vízmennyiséget, amivel hosszú távon fenn lehet tartani a biztonsági rendszereknek a hűtését. Ez egy nem kedvelt, de lepróbált és működő megoldás. Ez tulajdonképpen a 2011-es célzott biztonsági felülvizsgálatnak is a során be volt mutatva, hogy ez a megoldás ez működik, többször le lett próbálva, és ezzel tulajdonképpen hosszabb távon fenn lehet tartani a biztonsági rendszereknek a hűtését. Nem szeretnénk ezt az állapotot, főleg nem szeretnénk hosszan, de ez a mód működik, és aztán még az erőműnek más hozzáférési lehetőségei is vannak a hűtővízhez, vannak kutak, amelyekből egészen mélyről lehet vizet vételezni.
2: Tehát ezt lehet biztosítani hosszú távon, és utolsó dolog, igen. Miután még soha az életben nem volt ilyen, nem állított le még itthon senki atomerőművet, újra sem indított senki atomerőművet, az újraindulás azt hogy képzeljük, ez egy teljesen zökkenőmentes, megnyomnak egy gombot és újraindul, vagy azért nem erről van szó?
4: Nem erről van szó. Attól függően, hogy mennyi ideig állt fenn a leállított állapot, és közben mi történt a villamosenergia rendszerben, ez lehet, hogy néhány nap, de akár egy hét is lehet, amire vissza tudnak indulni a blokkok. Itt az okozza a kihívást, hogy magához, a visszainduláshoz egyrészt nagymérségű villanyra, másrészt pedig gőzre van szükség. Tehát ez egy bonyolult procedúra, amire ténylegesen a visszaindítást a szakemberek végre tudják hajtani. Blokkonként szoktak ilyet csinálni nyilván, de az, hogy a teljes telephelyen nincsen áramtermelés, és úgy kell visszaindulni, ez egy egyedi eset. Erre ki vannak dolgozva a protokollok, de hát senki nem próbálta még, úgyhogy ebben lehetnek műszaki nehézségek.
2: Én köszönöm, hogy itt volt és újra rendelkezésünkre. Sajnos a következő hetekben valószínűleg még fogjuk kapcsolni, vagy várjuk majd ide a stúdióba. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, hogy beszéltünk.
2: Mi pedig folytatjuk itt Karácsony Gergelyel, vagy hát elkezdjük a beszélgetést. Kezdjük mi is ezzel. Nem túl biztató információkat kaptunk, tehát az meg egészen megdöbbent, hogy akár egy hónapig is fennmaradhat ez a helyzet. A fővárost hogyan érinti mindez? Milyen intézkedéseket kellett eddig bevezetni, vagy mit kell majd ennek fényében?
3: Hát egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy én arra kérem a budapestieket, hogy vegyék nagyon komolyan ezt a helyzetet, és valóban a lehető legkevesebb energiát használják, főleg abban a kritikus időszakban, 5 és este 10 óra között. Ami pedig a fővárost illeti, ugye mi közszolgáltatunk, tehát a közszolgáltatásaink egy jelentős része, elég jelentős energiafogyasztó, de ezeknek a leállítása azt gondolom, hogy csak növelni a bajt. Egy olyan szolgáltatás van, ami nem, hogy mondjam, amit tudunk nélkülözni, ez pedig a díszkivilágítás, amit egyébként pont akkor kapcsolunk be, amikor a leginkább szükség van az energiára. Úgyhogy én arra utasítottam a budapesti közművek vezetőjét, hogy amíg a Paks nem üzemel, addig ne kapcsolják be este a díszkivilágítást. Ez ugye 300... Hát amikor lekapcsolják Paksot, akkor mi is lekapcsoljuk a díszkivilágítást. Nem szívesen tesszük, Budapest gyönyörű a díszkivilágítás estéin, de hát azt gondolom, hogy részben ezzel ténylegesen lehet spórolni viszonylag sok energiát, azért ez 300 ingatlan. Másrészt pedig ez, hogy mondjam, egy kicsit azért egy figyelemfelhívás is. Remélem, hogy a későbbiekben más közszolgáltatáson nem kell spórolnunk, nyilván a közvilágítást lekapcsolni az egy nagyon fontos, nagyon nagy problémát okozna a biztonsági szempontból, a villamosoknak járniuk kell, és ami nagyon fontos, hogy a vízművek is árammal megy, tehát a szivattyúkat árammal kell működtetni, ezeket se tudjuk nélkülözni. Viszont, és tudom, hogy most van egy rövid távú probléma, de szerintem nagyon fontos beszélni arról ebben a krízis helyzetben, hogy ilyen típusú helyzetek lesznek. És nekünk nagyon föl kéne használnunk ezt a mostani helyzetet arra, hogy egy másfajta energiapolitikát, másfajta rezsipolitikát csináljunk.
2: Pénzdíjak. Mindjárt kérdezem erről.
3: Többek között az is, de igazából tényleg az van, hogy Magyarország 10 éve a rezsicsökkentés politikai bódulatában van, és most mindenki meg van ijedve, és a nagy fegyver egyébként az lett volna az előző kormány számára, és sajnos az újnak is, hogy épít még egy reaktort. Most azt is le kéne kapcsolni, miközben elképesztően sok pénzbe kerül. A zöldek nagyon régóta, nagyon határozottan ellenzik a Paks 2 megépítését, pontosan azért, mert lehetett tudni, hogy a Duna vízállása az alakulhat úgy, hogy egyszerűen nem tudjuk hűteni az erőművet, miközben ebből a pénzből megújuló energiával ugyanezt az energiát meg lehetett termelni.
2: Ugye a rezsicsökkentésről és vízdiakról beszéltünk itt néhány hete, víz. A Duna rekord alacsony vízszintje érinti a város vízellátását.
3: Nem. Jelenlegi tudásunk szerint nem kell tartanunk attól, hogy nem tudjuk kiszolgálni a budapesti lakossági és ipari fogyasztókat, de nem volt még ilyen alacsony vízállás, és lehet olyan helyzet, amikor Budapestet is ez érintheti. Jelenlegi tudásunk szerint nem áll fönt ilyen helyzet.
2: Az előbb nem önhöz tartozik, hanem az államhoz, tűzijáték. De a díszkivilágítás miatt jutott eszembe. Augusztus 20-a, tehát mennyi energiába kerül az, illetve a mostani helyzet fényében mit kellene ezzel ön szerint csinálni?
3: Hát én nagyon régóta, nagyon határozottan ellenzem a tűzijátékot. És egyébként a tűzijátékot nem önmagában az, hogy van augusztus 20-án fényjáték és ünnepség, és hogy erre költünk, ez egy nagyon fontos nemzeti ünnep. De a tűzijáték az konkrétan arról szól, hogy belelövünk a budapesti levegőbe veszélyes anyagokat, és utána ezt emberek belélegzik. Ez szerintem bármennyire szép is, mert megszoktuk, ez el kéne felejteni, és hogyha van egy politikai változás, akkor ez tudjunk már túlépni ezeken a régi rutinokon. Ez a mai helyzet, amiben vagyunk, ez pontosan arról szól, hogy úgy, ahogy eddig éltünk, nem lehet tovább folytatni az életünket. És hogyha egy tűzijátékot nem tudunk elengedni, akkor hogyan tudunk neki menni komolyan dolgoknak, olyan dolgoknak, amik adott esetben arról szólnak, hogy az energia ára meg fog változni, hogy az energiából kevesebb lesz, hogy ilyen krízis helyzetek vannak. Én azzal kezdeném, hogy szimbolikusan, és persze a díszkivilágítás lekapcsolása nem teljesen szimbolikus, mert azért tényleg ez érdemi áramfogyasztást jelentene, de egy kicsit azt is megüzeni, hogy hello emberek, nézzünk bele az üveggömbbe, és lássuk meg azt, hogy milyen jövő vár ránk, és próbáljunk alkalmazkodni.
2: Vízdiak, akkor egy hónapja kérdeztem itt erről, és akkor azt mondta, hogy írt egy levelet Gajdos Lászlónak, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben dönthessenek. Kapott-e arra valamilyen választ az elmúlt egy hónapban?
3: Nem, miniszter úrral találkoztam egy eseményen, és tudom azt, hogy dolgozik egy vízkoncepción a tárca. Nyilván az ideális az lenne, hogy lenne egy országos szabályozás. Én azt gondolom, hogy a főváros kész arra, hogy egy társadalmi párbeszédet, egy őszinte párbeszédet folytasson arról, hogy hát nagyjából egy ásványvízes palack árával kéne emelni háztartásonként a vízdíjat. Tehát, hogy erről beszélgetünk, nem valami horribilis emelésről, de az, hogy 13 éve, már bocsánat, de a magyar politika hűíti az embereket, hogy ugyanabból a pénzből, sőt kevesebb pénzből ugyanolyan szolgáltatásokat lehet nyújtani, és közben elfolyik a tényleg egy Balaton mennyiségű víz a budapesti vízhálózaton. Tehát ez egy olyan ordító ostobasság, amiben élünk. Tehát, hogy én és hogy mondjam, az előző kormány esetében én sokat vertük a tantamot, és megengedték azt, hogy legalább a nem lakossági fogyasztóknál ezt meglépjük. Emiatt nem ment teljesen csődbe egyébként a vízi közműrendszer Magyarországon. Akkor az előző kormány rám fogta ezt, és azt mondták, hogy Karácsony Gergely követelésének kellett engedniük. Tehát én azt szívesen elviszem a balhét, akár azzal is, hogy Budapesten egy okosabb rezsipolitikát csinálunk, amiben az esetben egy rászoruló családnak kevesebbet kell fizetnie, de medencéket feltörgető családoknak pedig, akiknek nyilván, hogyha van hozzá jövedelmük, hogy legyen úszómedencéjük, amikor éppen nincsen asszály, és megfizetik azt a plusz vízdíjat, amihez kell, akkor lehet tőlem lehet. De azért az, hogy ma Budapesten, az elmúlt időszakban vannak olyan Budapesten belüli kerületek, nyilván jobb módú emberek, ahol ötször annyi víz fogy, mint korábban, a pesti panelben pedig ugyanannyi. És vannak olyan agglomerációs települések, akiknek mondjuk nem mi vagyunk a vizet, hanem az állami szolgáltató, mert konkrétan nincs víz. Tehát ez egy olyan ordító igazságtalanság és ostobaság, hogy szerintem ezzel muszáj szembenézni, és hogyha van értelme annak, hogy van egy politikai rendszerváltás, akkor neki kell menni olyan egyébként nyilvánvalóan bűnösen káros közpolitikai dogmáknak is, mint például a rezsicsökkentés.
2: Amikor találkozott a miniszter úrral, akkor nyitott volt erre? Mert nyilván megkérdezte, hogy egy szó.
3: Pár szót váltottunk erről, tehát nem volt ez egy tárgyalás, hanem egy eseményen találkoztunk, de hát én követem a miniszter úr kommunikációját, és tudom azt, hogy a vízkoalíció volt egy egyeztetés, tudom azt, hogy a vízügy az biztosan ennek a kormánynak nagyon fontos ügye lesz. Én buzítom őket arra, hogy a vízdíjakhoz is hozzá kell nyúlni. Még egyszer mondom, lehet, hogy a rászorultsági elv révén valaki még kevesebbet is fog fizetni, és a víz egyébként nem egy jelentős kiadás, egy átlagos budapesti háztartásnak 2000 forint a havi vízszámlája, tehát nem ezen fog múlni a megélhetés a családoknak.
2: Ja, térjünk rá a szolidaritási adóra, vagy hozzájárulásra, ugye bejelentette, hogy
3: fog múlni a megélhetés a családoknak.
2: Ja, térjünk rá a szolidaritási

0: Most pedig annyi a különbség, hogy kiírnék nektek egy kormányrendeletbe. És az előző kormány azt gondolta, hogy ez bármit megold. Hogy a mostani kormány mit gondol erről, azt egyenlőre én nem tudom egész pontosan, de azt szeretném mondani, hogy a bíróság szerint ez nem volt meg semmit. Hát magyarán a magyar jogrendben nem lehet olyan jogi konstrukciót kitalálni, ami a szolidaritási hozzájárulásnak a jelenlegi rendszerét jogi értelemben ne tenné törvénytelen, nem jelentene egy törvénytelen helyzetet.
1: De hogy lehet törvénytelen? Ugye volt egy másik, hát nem per volt, az alkotmánybíróság elé vitték. Az alkotmánybíróság meg azt mondta ki januárban, hogy nem alaptörvényellenes. Tehát akkor most törvénytelen nem. Vagy nem, vagy keverednek itt, mert sok per volt, vagy több per is
0: több volt. Per volt, nem az alkotmánybíróság. Még egyébként egy korábbi döntésében két dolgot mondott. Az egyik az, hogy az államnak, és a bírósági döntések azóta folyamatosan ezt erősítik meg, az államnak érdemben meg kell vizsgálnia, hogy egy önkormányzatnak mik a kötelező feladatai. Nekünk például az ország legnagyobb közösségi közlekedési rendszerét kell üzemeltetnünk, ez törvény írja elő nekünk. Tehát nem azért csináljuk, nem, amúgy is csinálnak, ha nem ír el a törvény, de konkrétan kétharmados törvényben van írva, hogy nekünk kell működtetni Budapesten a közösségi közlekedést például. Tehát érdemben meg kell nézni, hogy egy önkormányzatnak mik a feladatai, és ehhez mennyi pénze van, és csak ezek után róhat ki rá olyan elvonásokat, amelyek a feladatai ellátása feletti forrásoktól adott esetben megfosztják. Ezt mondta ki az Alkotmánybíróság. A bírósági döntések azóta sorra azt mondják, hogy az önkormányzatok az államigazgatás részei, tehát amit ránk kivetnek, az nem egy adó, hanem az állam az egyik zsebébe berakja a másikba, és amikor az állam egyik zsebéből a másikba pénzt rak rá, azt úgy hívják, hogy közigazgatási hatósági eljárás. Tehát nekünk ügyfélként meg kéne hallgatni arra, hogy figyelj állam, ne vedd el a pénzemet, mert nem fogunk tudni a buszokat működtetni.
1: Jó, tehát akkor kimondta most már nem tudom hányadik bírósági döntés. Hát, törvénytelen, mégis inkasszózott az állam, most 7,5 milliárd forintot vont le Budapest számlájáról, ez egy decemberi részlet haladéka volt, most járt le, akkor most ezzel mi van, most ezt akkor visszakérik?
0: Hát nem, mi azt kérjük, hogy üljünk le az asztalhoz, és beszéljük meg, hogy ez hogy lesz. És egyébként ugye a főváros az egyedül önkormányzat, ami pert nyert az állammal szemben. Nem csak mi pereltünk, de csak mi nyertük meg a pert jogerősen. De ezek a bírósági döntések tulajdonképpen azt implikálják, hogy az önkormányzati szektort érintő több mint 800 önkormányzatot érintő szolidaritási hozzájárulási rendszernek nincsenek meg a törvényi alapjai. Ez egy nagyon súlyos probléma. Ez évi 400 milliárd forint. Magyarán ma a magyar központi állam az önkormányzati szektorból 400 milliárd forintot kivon törvénytelenül. Azt szerintem ez egy súlyos probléma. És hát hogy mondjam, azt nem lehet csinálni, hogy jó, hát majd egyszer megoldjuk, mert megígértük a választási kampányban, hogy ezt kivezetjük, de most még erre nem érünk rá. Az önkormányzati rendszer azt
1: tűncsőszerén áll. Most másodszor mondta, hogy ugye ezt ígérte a Tisza, hogy kivezetik, meg hogy nem tudja, hogy a kormánynak mi az álláspontja a hozzájárulási adóra, de a magyar miniszterelnök májusban világosra tette az álláspontját, azt mondta, hogy be kell fizetniük az önkormányzatoknak a szolidaritási adót, és össze még súlyosabban érinti majd ez a fővárost, mert kettő is van, amit halasztottak. Én ha jól számoltam, akkor a júniusi az áprilisi 37 milliárdot és a júniusi 17,7-et, ha összeadom, akkor 86 milliárdot fognak inkasszózni.
0: Igen. Hát nem lesz ennyi pénz a számlánkon.
1: Tehát ezt nem is tudják.
0: Hát, igen, de most, hogy mondjam, nem szeretnék, tehát én megoldást szeretnék. Azt lehet, hogy a miniszterelnök úr másik mondata az volt, hogy ők pontosan tudják, hogy ez a rendszer fenntarthatatlan, de kell idő, hogy ezt kivezessék. Én azt szeretném mondani, hogy kezdjük-e most. És nem azonnal, és nem egyszerre, de hogyha visszakapcsolatban, hogy mi az április 12-e értelme. Tehát, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy politikai rendszerváltás van, akkor az nem lehet, hogy a magyar önkormányzati szektort, ami egyébként a Tisza választási programjában önkormányzatok jogkörének és valójának a visszaadásával kampányolt, akkor fenntartunk egy törvénytelen állapotot, ami egyébként gyakorlatilag a csőd célére jutotta a teljes önkormányzati világot a fővárossal az élen. Tehát ezen nyilván változtatni kell, nem gondoljuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra erről a költségvetés le tud mondani, nem gondoljuk azt, hogy ne lennének súlyos érvek a kormány oldalán, de hát ugye ezeket az érveket meg kéne beszélnünk. Én tulajdonképpen ennyit mondok csak, hogy muszáj leülnünk megbeszélni, és nem csak a főváros miatt, mert az egész rendszer egységes ropog.
1: Igen, csak a fővárosnál elég égető, hát, van nagyon. Még 31 néhány település, ahol szintén, és azt már nagyon sokszor elmondták, hogy egyeztetni szeretnének az önkormányzatok, tegnapi Székesfehérvár polgármestere is elmondta ezt, Cserpalkovics András, hogy most összegyúrja az összes szövetség a javaslatait, és majd egyeztetnek. De a fővárosnak nem kellene külön egyeztetni, ha már ilyen égető helyzet, mert az ősz az mindjárt így van,
0: és persze, ott van az a 80 persze. Milliárd. Egyébként a fővárosnak és más településeknek, amik nagyon nagy bajban vannak, de nyilván a főváros már csak a léptéke miatt is szerintem külön figyelmet érdemel, de egyelőre nincs olyan, van egy döntés előkészítési folyamat, a pénzügyminisztérium kértünk adatok,

0: dolgokat, ez a szakmai szinten megy az egyeztetés, de nyilván kell majd magasabb szinten is, és hát hamarosan erre rá kapcsolnunk. És egyébként az önkormányzati szövetségek éppen ma kaptak levelet a vidék és településfejlesztési miniszter asszony kabinetfőnökétől, amiben kérték, hogy küldjük el a javaslatainkat azokra az egyeztetésekre, amiket az önkormányzati szektor és a kormányzat között le kéne folytatni. Biztos, hogy az egyik első téma. Egyébként az önkormányzati szövetségeknek a javaslata pont az, ami a TISZA programban van, hosszabb távon, ami ugye azt jelenti, hogy a mostani rendszert egy átláthatós és igazságos és valódi szolidaritási elemeket tartalmazó rendszer váltja le, mert most ugye ez csak nevében szolidaritás, valójában ez egy büntető adó, amit elvesznek a nagyobb településektől, és nem adják oda a többieknek, hiszen a pénz nem érkezik oda. Tehát tulajdonképpen az önkormányzati világnak a javaslata és a TISZA javaslata az ugyanaz. Más dolog, hogy nyilván én értem, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van, de az önkormányzati költségvetések még nehezebb helyzetben vannak.
1: Mennyire van nehéz helyzetben? Azt mondta, hogy össze nem fogják tudni ezt a 86 milliárdot leinkasszózni. Mennyit tudnak?
0: Most én elkerülném azt a hibát, hogy most így belemenjünk egy ilyen nyilvánosságon keresztül üzengetésbe. Azt tudom mondani, hogy a fővárosi önkormányzatnak van egy költségvetése. Ezt a költségvetést megszavazta a TISZA frakció, megszavazta Vitézi miniszter úr, tehát úgy mondjam, ebben a költségvetésben az szerepel, hogy mi nem fizetünk idén egy fillért se. Ez a mi költség. Tehát mi innen indulunk, ehhez képest ugye már elég sok pénzt levontak tőlünk, és ráadásul mi éppen a főváros és a kormány között még az előző éveben intézett peres jogi viták miatt nem kapjuk meg az állami normatívákat se. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy mennyit fizetünk a főváros mennyit fizet a kormánynak, az a kérdés, hogy a kormány mennyit fizet nekünk, tekintettel arra, hogy a feladataink ellátásához szükséges, például a közvilágításhoz szükséges állami normatívából nem kaptunk egy fillért sem még idén.
1: Mikor indul a közgyűlés és mivel?
0: Hát szeptemberben indulunk, legalábbis ha nem történik valami váratlan fordulat, ami miatt össze kéne hívni. Lehet, hogy előfordul ez, bár most nem látok olyan döntést, amit ne tudnék én magam meghozni, vagy a cégeink ebben az energiakrízisben, de lehet, hogy a helyzet kritikussá válik, és a közgyűlés is kell hozzá. Ha nincs ilyen fejlemény, akkor szeptemberben lesz közgyűlés, és hát én remélem, hogy egy kormányzati megállapodást fog szentesíteni a közgyűlés, sőt, a merész ambícióim arról is szólnak, hogy még főpolgármester helyettest is választ.
1: Ha ezt nem mondja, megkérdeztem volna, hogy meg fogom kérdezni, hogy ki lesz, azt tudja már.
0: Én nagyon szívesen együtt dolgoznék sok közgyűlési taggal, remélem, hogy nem egy, hanem több helyettest is tudunk választani.
1: De akkor nevet nem mond most itt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Csökkent már a kapacitás a paksi atomerőműnél, ugye annyira alacsony a Duna vízállása, korábban az volt a baj, hogy annyira meleg egyébként a víz. Hogy mi történik most, hol tartunk, innen indulunk, Perger Andrással, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Ki a Magyar Energia Klub energiaprogram vezetője. Most éppen mi a helyzet? Mi áll, és mi az, ami a következő mondjuk órákban kritikus lehet?
2: A paksi atomerőműben a Duna alacsony vízszintje miatt egy blokkot már le kellett állítani a négyből, illetve még egy blokknak a felére kellett csökkenteni a kapacitását, tehát hogy nagyjából a termelésnek az egyharmada hiányzik jelenleg, és a vízügyi prognózisok nem bíztatóak, valószínűleg további korlátozásokra, ugye elképzelhető további korlátozásokra a következő napokban szükség lesz, és hát a hosszú távon pedig mindig kérdés, hogy mi lesz, mert egyre nem úgy néz ki, hogy országos, vagy akár Duna vízgyűjtőre jelentős mértékű csapadékhullásra számíthatnánk a következő napokban. Tehát arra, úgy tűnik, hogy arra kell berendezkedni, hogy a paksi kapacitásnak egy jelentős része a következő egy másfél-két hétben ki fog esni.
1: Magyar Péter tegnap ugye próbált mindenkit megnyugtatni, és mondta, hogy akkor, hogyha esetleg le kellene állni, akkor is rendben vagyunk. Ez mit jelent egyébként számokban? Hol van tartalékunk?
2: Van annyi tartalék, amennyit a rendszerben, hogy a általános igényeket ki lehet szolgálni, és a importkapacitások is elméletileg rendelkezésre állnak, tehát be lehet hozni áramot a piacról, hogyha van. A tegnap reggelhez képest egy kicsit én azt gondolom, hogy a kommunikáció kicsit finomodott. Először ugye azt hangzott el, hogy nincsen gond, lesz bőven áram. Délután fel kora estre pedig azért már a kommunikáció kiderült, hogy a lakosságot nem fogják korlátozni, de az előfordulhat, hogy nagy ipari vagy közveti fogyasztóknak a fogyasztását korlátozni lesz szükséges. Itt azért azt is látni kell, hogy nem csak az áramtermelő oldalon van probléma, az igények valószínűleg növekedni fognak, hiszen a június végéhez hasonló hőhullám vár ránk. Úgy néz ki, hogy a következő 4-5-6 napban 37-38, akár 40 fokos hőmérsékletek is előfordulnak, és hát ennek azért vannak következménye az áramigényekre.
1: Ki számít nagyipari fogyasztónak? Mire kell ilyenkor gondolnunk?
2: Nagy üzemek, nagyipari létesítmények azok, amelyek esetleg nagy szolgáltató központok, bevásárló központok, egyebek előfordulhat, hogy ilyen esetekben korlátozások lesz szükség. Ennek van egy rendje. Tehát a miniszternek, amikor azt mondja, hogy a lakosságot nem fogja ez érinteni, ez többek között abból is fakad, hogy az előre meghatározott trend az ezt meghatározza. Azt, hogy adott területen, hogyha kiesik az államszolgáltatás, vagy csökkenteni kell az államszolgáltatást, akkor mely nagy fogyasztókat kell először korlátozni, a lehető legvégén, de egész sornak alatt tulajdonképpen a legvégén vannak a lakossági fogyasztók.
1: Hogy kell elképzelnünk azt, amikor le kell kapcsolni, vagy leáll a paksi atomerőmű? Ez egy gombnyomással leáll és visszakapcsoljuk? A Szódi Attila azt mondta, hogy erre még nem volt példa, de hogyha a helyzet így folytatódik, mert pedig ugye brutális kánikuláról beszélünk a következő napokban, akkor előfordulhat.
2: Előfordulhat, természetesen nem az egyik pillanatról a másikra hozzák meg ezeket a döntéseket, hanem erre felkészülve figyelve azt, hogy a Duna vízállása hogyan változik, hogyan csökken, annak érdekében, hogy az üzemelő reaktoroknak a hűtése mindig biztosítható legyen, illetve a maguknak a szivattyúknak a biztonságos működése biztosítható legyen, ez meghatározott Duna vízmagasságot igényelnek, és megfelelő vízhozamot igényel ez a feladat. Tehát ahogy az eddigiben is láttuk, van egy következik egy döntés, aztán egy bejelentés, mert a következő néhány órában az atomerőműnek a termelését az eljárásrendnek megfelelően csökkentik, és végül a reaktor, hogyha szükséges, akkor leállítják. Ezzel párhuzamosan nyilván intézkednek arról, hogy a villamosenergia termelő oldalon a pótlás megtörténjen, vagy importba, vagy hazaerőműveknek az üzemeltetéséből.
1: Nyilván eszembe jut a spanyolországi eset. Ugye tavaly áprilisban volt az, hogy fél napra gyakorlatilag elsötétült az ország egy része, és akkor ők azt kommunikálták, hogy az extrém hőmérséklet okozta a rendszereknek a hibáját. Ez előfordulhat?
2: Gyakorlatilag ez egy teljesen másmilyen helyzet volt. Nem hasonlítható a mostani magyarországi helyzethez. Nagyon komplex rendszer fizikai, hálózati fizikai és erőművi oldalon és még sorolhatnám, nagyon sok tényező járult hozzá ahhoz a haváriához, nyugodtan mondhatjuk. Magyarországon ilyesmi nem kell készülni, többé-kevésbé jól láthatóak előre az események, tehát az is, hogy a Duna vízállása hogyan csökken, az is, hogy a hőmérséklet hogyan fog növekedni. Azt is látjuk, hogy süt a nap, úgyhogy sütni fog a nap a következő napokban, tehát a nappali villamosenergia ellátás jelentős részét szerencsére a napelemekkel fedezni lehet. Ami de kicsit elmaradtunk, az a tárolói kapacitások, ami a kora esti órákban tud segítséget nyújtani. Most, mint már kevés, ilyen 7-800 megawattnyi tárolói kapacitás rendelkezésünkre, amit a kora esti órákban ezeknek a akkumulátoroknak a kisütésével csökkenthető a kora esti villamosenergiaigény, illetve importigény. Erre felé kell tovább haladni, és hát egyébként úgy tűnik, hogy hosszabb távon erre be kell rendezkedni, hogy nyáron a paksi atomerőm termelését vagy azért, mert kevés a víz, vagy azért, mert túlságosan meleg a víz, korlátozni szükséges, tehát erre vonatkozóan a korábbi egy-más évtizeddel ezelőtti számok és számítások és elképzelések láthatóan most már nem működnek.
1: Picit elmaradtunk ebben a bizonyos zöld átállásban, ez most, hogyha jobban állnánk, akkor kevésbé kritikus helyzetet jelentene?
2: Én azt gondolom, hogy a napenergiás fejlesztéseket folytatni kell, ebből lesz láthatóan, ugyanis nappal sokat fogyasztunk, egyébként mindenkinek javaslok, hogy a nappal igyekezzen, ahogy a miniszterelnök úr is javasolta, átütemezni a fogyasztását, hogyha ne este próbáljuk meg gyorsan leüteni, mínusz 18 fokra állítva, bocsánat, de nagyon alacsony hőmérsékletre állítva a légkondicionálót, hanem inkább próbáljuk egy kicsit magasabb, vagy magasabb hőmérsékletet, de nappal folyamatosan üzemeltetve, hogy ne az esti órákban jelentkezzen egy csúcsvillamos energiaigény. Éppen ezeket tovább fejleszteni a napenergiás kapacitásokat, hogy legyen mit eltárolni estére, akkor, amikor ilyen helyzetekben is amikor szükség lesz. Természetesen a szélenergiával is fejlődnünk kell, a tárolással fejlődnünk kell. A szélenergiát már kicsit zárójelbe rakva, mert természetesen azért látjuk, hogy például pont ebben a típusú időjárási helyzetekben a szélenergia nem sokat segít, de alapvetően egyébként meg hosszú távon ugye van egy ilyen kiegyenlítő szerepe a napenergiával a szélenergiának, erre felé kell tovább menni, mert azt látjuk, hogy a időjárás függőnek titulált szél és napenergia mellé most kicsit úgy tűnik, hogy az atomenergia is belépett, legalábbis egy nagyon komoly környezeti feltételtől, a Duna vízállásától és hőmérséklettől igenis függ az atomerőműnek is a működése.
1: A lakosság miben tud segíteni, és akkor gondolok itt nem csak mondjuk a légkondicionálóra, mert azért sok háztartásban például az sincsen, tehát hogy mi mit tudunk hozzátenni, és mondjuk a kvázi kisebb cégek, irodaházak, azok miben tudnak segíteni? Van annak értelme, hogy ők is nem tudom, délután lekapcsolják a légkondit, vagy este munkaidő után, és aztán reggel föl, vagy pont, hogy több energiát fogyaszt, hogy visszahűtsék?
2: A tudatos energiás épület használat az nyilván nagyon sokat segít. Egyrészt például próbáljuk meg a következő napokban elkerülni azt, hogy extra hőt állítunk elő otthon. Ez mit jelent nyáron, hogy elkezdünk bent a konyhában sütni, főzni, lekvárbe főzni, és senkinek nem akarom megmondani, mikor mit csináljon. De ilyenkor, hogyha amúgy is nagyon nagy hőterhelésnek van kitéve az ingatlan, és mi még belül is elkezdünk nagyon nagy mennyiségű extra hőt ellátni, akkor még sokkal inkább melegünk lesz, és még nagyobb probléma lesz a hűtéssel. Természetesen igyekezzünk elkerülni a légkondicionál használatot, de ez mindig azon múlik, hogy az adott épület mit tud, és a benne lakók mit tudnak elviselni. Nyilván, aki beteg ember, és ezért nehezen viseli a hőt, annak szüksége van arra, hogy megfelelő körülményeket állítson elő. Viszont próbáljuk meg az árnyékolást, hogyha van rá lehetőségünk használni, éjszakai szellőztetésre próbáljuk meg átütni a lakást. Értem én, hogy ez most korlátokba ütközik, hiszen 21-22 fokig ül csak le a levegő következő estéken. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de az, hogy ha megpróbáljuk tudatosan használni az épületet és az energiát, akkor nagyon sokat segíthetünk magunknak is, itt a villamos energiállátás.
1: A nagyobb épületek, irodaházak?
2: Ezeknél is érdemes megfontolni a hőmérsékletnek az átállítását. Nem feltétlenül kell annyira olyan mértékben lehűteni ezeket az épületeket, mint egyébként szokásos. Ahogy egyébként 2022-ben a nagy energiaválság idején erre vonatkozó javaslatok, hogy más országokban is hasonló helyzetekben, Japánban és Európa más országaiban is hasonló villamosenergia válsággal fenyegető helyzetekben hoztak olyan döntéseket, hogy például a klimatizálásnak a hőmérsékletét azokban a épületek, a fővárosnak 2022-ben egy előírt, hogy emelni kellett azt a hőmérséket, amire lehűtik
1: ezeket.
2: 22-23-24 fokra érdemes megfontolni, jelentős mennyiség energiát meg lehet ezzel takarítani.
1: Kárgyi András, köszönöm.
2: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Budapesten baleset történt a Dózsa-György úton a Váci út felé a Városligeti fasornál a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Lezárták Újpesten az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között ma várhatóan este 7 óráig labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb Best of a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
3: Ahogy ígértem, a héten a több-kevesebb című gazdasági műsorunkban én fogadom a hallgatókat, hiszen Róna Jegon kollégám a szabadságát tölti, és azt is ígértem, hogy a hőmérséklet napról napra forrósodni fog, azt hiszem, hogy mindezt érzékeljük is. Itt a nyár, itt a turista szezon, és itt az alkalom, hogy arról beszélgessünk, hogy egyébként milyen irányba lehetne változtatni a turizmusunkat, milyen válaszút előtt állhat Budapest ebből a szempontból. Ebben lesz segítségemre López Benjamin, városfejlesztési szakértő, akit üdvözlök a vonal túloldalán.
4: Üdvözlöm a hallgatókat.
3: Ugye nagyon sokat hallunk arról, amikor mondjuk egy külföldi turistával beszélgetünk, vagy pedig olvasunk ilyen különböző csoportokat, hogy önmagában nagyon szeretik a magyar fővárost, és mindig azt mondják, hogy egy igazi ékszerdoboz. De a portfólión megjelent cikkek kapcsán azért látjuk azt, hogy vannak olyan pontok, amivel még bőven lenne mit foglalkoznunk. Miben maradunk el, vagy miben lehetne változtatnunk, hogy mondjuk más minőséget szolgáltassunk?
4: Én visszok onnan a helyzetet, hogy Budapestet azért is szeretik nagyon, mert párlata adottságokkal rendelkezik. Nem is mennék bele, milyen a részletei, hiszen mindannyian ismerjük a Várnegyedet, azt, hogy egy városon belül megtaláljuk akár a budai hegyvidékek erdőségét, a Dunát, vagy a történeti városképet. Azonban ezek olyan adottságok, amiket nem használunk ki. És a turizmus egy olyan rendszerre futott fel már évtizedek óta, ami igazából a diszkont légitársaságoknak a felfutásával jellemezhető, ugye azt jelenti, hogy lefordítsuk, hogy olcsó lehet repülni, így igazából Európában, az összes európai fővárosban egy ilyen felfutást láthatunk. Azonban az nem mindegy, hogy egyes nagyvárosok hogyan kezelték ezt a jelenséget, és hogyan építettek erre gazdaságot. Na most Budapesten még más ágazatoknál is jellemző, ez a turizmussal kapcsolatban sem volt egy olyan, sőt a mai napig nincsen egy olyan átfogó stratégia, hogy mit is kezdjünk a turizmusunkkal, és hogyan lehetne úgy a város fejleszteni, hogy az egyfelől az itt élők számára élményt jelentsen, most ezt lefordítva úgy fogalmaznám meg, hogy mi is úgy érezzük magunkat abban a városban jába kelve, hogy ez egy magas minőségű, sok élményt kínáló város, ahol van mit csinálni, és ahol jó a közterületeken tölteni az időt, és nyilván másik részben pedig a turisták is erre tudnának csatlakozni. Azonban nem kell messzire menni, pár héttel ezelőtt már beszéltem erről még a reggeli műsorban, hogy ugye Budapest közterületi viszonyait is, hogyha most nézzük, ezek nem olyan alapot adnak, amik az előbb általam kinyilvánított dolgokat megerősíteni.
3: Hát igen, Amerikában élő barátnőm férje, amikor először járt a fővárosba, meglepődött, hogy ilyen úttestjeink vannak, ahol tulajdonképpen hát ilyen megrázó élményt tudnak szerezni az emberek, de hát még lehetne sorolni, hogy mi mindenben.
4: Ha autóban ülnek, hallgatók főleg. Bocsánat.
3: Igen, abszolút. Azt viszont tudjuk, hogy voltak különböző korszakok. Én emlékszem, amikor azok a kampányok futottak, ugye, hogy a Vizek fővárosa, ugye fürdőzési lehetőségek mekkája vagyunk kb. De amikor a cikkében azt írja, hogy erősebb nemzetközi láthatóságra lenne szükség, akkor mire gondol? Ugye nagyon sok sporteseményt rendeznek most már hazánkban, aminél szintén azt mondják, hogy azért sem feltétlenül a kiadási oldalt kell nézni, mert ez egy hihetetlen jó reklám lehetőség. De mire gondol ön, amikor azt mondja, hogy erősebb nemzetközi láthatóságra lenne szükség?
4: Hadd maradjak a Vizek fővárosánál, ugye ez két dimenziót is akar, hogy ha jól használjuk ki. Kezdjük azzal, amit talán az itt élők minden nap látnak, ugye ez maga a Duna. Az, hogy egy ilyen kaliberű folyó a történeti városszövetben keresztezi a várost, ez egy olyan egyedi adottság, amire mindenki épít potenciális esetben. Ehhez képest, hogy a Budapesten mit látunk, arról megy a vita évek óta, hogy most akkor a pesti alsó rakpartot hétvégén milyen ütemben nyissuk meg a gyalogos forgalom előtt, vagy nem. De arról, hogy egyébként hogyan legyen ez egy magas színvonalú környezet, ahol az emberek minden nap le tudnak menni. Vagy ha már a Dunánál maradunk, ugye évek óta nincsen menetrend szerinti hajójárat. Nem, a Dunán, ami egyébként a legtöbb fővárosban a világon, főleg ahol ilyen kaliberű a folyó, az egy közlekedés útvonal, és amit a helyiek is tudnak használni, nem beszélve a turisztikai potenciálról, az nincs kihasználva. Most gondoljunk bele arra, hogyha mondjuk a főváros üzemeltetne egy ilyen típusú közlekedési módot, akár turisztikai szempontból, az bevételt hozna. Azonban egyébként a BKV-nak volt ilyen típusú szolgáltatása, de 2021 környékén ugye ez megszűnt. A vízhez való kapcsolatnak a másik rétege pedig a történeti gyógyfürdők. Sokan nem tudják, de Szerintem azért sokan voltunk már mondjuk a Sárvári vagy a Gyulai gyógyfürdőben, úgy ott a gyógyfürdőn kívül egy teljes élménycsomagot kapunk, van szálloda, az egész fürdő környezete egy ilyen élménycsomagban van, és ki se kell onnan mozdulni, ugye az egy többnapos élmény kínál. Na most ezek a gyógyfürdők önkormányzati tulajdonban vannak egyébként. Uh-huh. És Budapestre rávetítve, Budapest szempontjából pedig az, hogy a főváros tulajdonában egy ilyen nagyságrendű fürdőportfólió van, amivel benne van a Széchenyi fürdő, benne van a Rudas fürdő, és sorolhatnám. Hát azt látjuk, hogy ez egyáltalán nincs kiaknázva most. Ugye a ilyen élménycsomag kínálatra nem is mennék rá, nem szeretnék ilyen szakmai dolgokba így túltölteni az időt, de gondoljunk bele csak arra, hogy elmegyünk a gyógyfürdőinkbe, hogy azok hogy néznek ki, milyen élményt kínálnak, megállt az idő, milyen típusú színvonal van a büféknek, hogy mit tudunk ott tenni, hogy van a látogatói útvonal megrendezve, egyáltalán milyen állapotban vannak. Ha elmegyünk a Széchenyi fürdőbe, azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen omlik a vakolat, nem működnek a szaunák, nem működnek az öltözők, mindez pedig úgy, hogy évről évre ugye azért elég busás belépőjegyeket kérnek, és nyilván az, hogyha évről évre emeljük a belépőket, miközben az üzemeltetési színvonal csökken, az nem, ugye, és akkor is visszatérek arra, hogy ez nem csak a nemzetközi pozícionálás szempontjából, az itt élőknek is rossz, hiszen egyfelől nem tudják megfizetni azokat az élményeket, amit a város kínál, másfelől pedig nem jó minőségűek azok az élmények. Ezért nagyon sokszor van már az a jelenség, hogy inkább, hogy fürdőzni akarunk, akkor elmegyünk valamelyik vidéki gyógyfürdőbe, mert sokkal jobb színvonalon, olcsóbban és kevesebb zsúfoltság mellett tudunk ott lenni.
3: A másik kampány, amit így föl lehet eleveníteni, ha nem is tudatos kampány, de az interneten abszolút terjedt, az, hogy Budapestre jönni bulizni mennyire jó, mert olcsók vagyunk, remek gasztronómiai lehetőségekkel bírunk. Ugyanakkor ugye azt mind a helyiek is sérelmezik, amikor ez a közönség érkezik, és ha jól gondolom, és jól olvastam ki a cikkét, akkor tulajdonképpen ön is pedzegeti azt, hogy azon is el lehet gondolkodni, hogy milyen vendégkört csábítunk ide, és azok mennyi pénzt is hagynak itt valójában.
4: Abszolút, viszont hogyha az éjszakai életet és a buliturizmust jellemezzük, ugye itt az elmúlt években az a vita folyik, hogy akkor zárjuk-e be, vagy nem. Na most én egyáltalán nem értek egyet ezzel a vitával, szerintem ez egy adottság, amire építeni kell. Nyilván az a fajta bohém karakter, ami a 2010-es években Budapestre ráépült, az egy olyan dolog, amire egyébként megfelelő városfejlesztéssel és tudatos destináció menedzsmenttel, most az egy csúnya szó, de értsük jól, hogyha mondjuk már a repülőtéren is edukálják a turistákat, hogy kell viselkedni. Hogyha olyan közterület menedzsment, olyan hogyha rendőrséggel, biztonsági őrökkel, edukációval, egy olyan figyelem van az utcákon, és egy olyan színvonal van, amire egyébként már eleve a látogató is látja, hogy egy sokkal rendezettebb környezetbe érkezik, akkor ezek olyan dolgok, amik amellett, hogy a városnak ez is, én azt gondolom, hogy egy pozitívuma, hogy este is érjelmék kínálata van, nyilván a negatív externáliáit, azaz a negatív hatásait kell csökkenteni úgy, hogy közben nem öljük meg a szektort. És ugye jelen pillanatban Budapest esetében azt látjuk, hogy ennek az éjszakai gazdaságnak évek óta korlátozása zajlik, miközben a valós problémák, hogy mi folyik a közterületeken, milyen a közbiztonság, milyen a szubjektív biztonsági helyzet, mit kommunikálunk a turisták felé, azok elmaradnak, ezért mit látunk, menjünk el péntek este a városba, egyre kihaltabb utcákon szalomozó lime-rollerezőket. Ez egyfelől van az edukáció és a destináció menedzsment hiánya miatt, másfelől pedig ugye, hogy fűnyíróel szinten bezárjuk az éjszakai gazdaságot, ahelyett, hogy a kettőt összevonnák is fejleszteni azt.
3: Aztán, amiről szintén az elmúlt években sokat lehetett hallani, és aztán a szállodafejlesztések tekintetében is lehetett látni egy elmozdulást, a konferencia turizmus. Ugyanakkor a cikkében én azt olvastam, hogy ha azt veszük, akkor igazán nagy konferencia terem, vagy nagy konferenciák tartására mégsem a legjobbak az adottságaink. Mire gondolt ekkor?
4: Ugye ahhoz, hogy mondjuk egy nagy rendezvényt meg tudjunk szervezni, ami nyilván már egy magasabb költési vendégkört egyidejűben ugye jelent egy városra nézve, az kellnek olyan egységek, szállodák, amik egyfelől ugye magas kapacitást, most egy általában a szakma az 500 szabását ugye küszöbértékén mutatja, szóval egyfelől magas kapacitás kell, hogy egy helyen biztosítsa, másfelől pedig olyan rendezvénytermet, olyan infrastruktúrát, ahol ezeket a konferenciákat meg tudják tartani. Ilyen típusú infrastruktúra pedig egyébként, hogy az elmúlt években számos szálloda épült a városban, egyébként hozzáteszem, még mindig nincs elég, szóval az egy tévképzelet, amikor itt a szállodaberuházások a kapcsolatban megy a vita, hogy már túl sok van. Ha megnézzük egyébként, főleg a prémium szegmensben a szállodai szabákat, a versenytárs városokban, azaz mondjuk Prágában, vagy Lisszabonban még mindig jó volt az ilyen típusú szállodai szoba van, de hogy ne menjek el a gondolatmenettől, visszatérve, nincs olyan nagyobb kapacitásunk, ahol nagy létszámú konferenciát tudnánk úgy megszervezni, hogy akkor egy helyszínen el is tudjuk őket szállásolni. Évek óta van, akár mondjuk konferencia központ szintjén erről gondolkodás, a 2000-es években a Dunapart mentén, rozsdővezeti területeken, a déli térségben volt erről az, hogy meg kéne mondani, hogy Rubikocka lakú konferenciát, konferencia központot kéne tervezni, az 2012 környékén már előkészítési fázisban is volt, de ezek mind elhaltak. A Hung Expo-nak volt egy ilyen típusú fejlesztés, ahol lehet kisebb konferenciákat rendezni, tehát nyilván az egy olyan környezetben is van, és teljesen más típusú infrastruktúra, ami azért nem tölti ez be teljesen.
3: Sok-sok kérdésem lenne még, viszont ebben az adásban sajnos ennyi perc állt a rendelkezésünkre, viszont ajánlom mindenkinek López Benjamin portfolio.hu-n megjelent cikkét, mert ott a stratégiáról, megoldási javaslatokról és sok-sok hasznos információról lehet még több információt összegyűjteni, viszont a városfejlesztési szakértőnknek, López Benjaminnak nagyon szépen köszönöm, hogy legalább pár percben el tudtuk kezdeni ezt a témát, és még biztos folytatni fogjuk. Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb Best of a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása. Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: Már is folytatjuk a Több-kevesebb című műsorunkat, és hát szerintem mindannyian emlékszünk azokra az időszakokra, napokra, amikor végig söpört a hírekbe, hogy azbeszttel szennyezett kő kerülhetett ide Magyarországra, és hát kisebb nemzetközi botrány is kerekedett belőle, hogy Ausztriából érkezhettek ide. És ennek apropóján kérdezzük Bucski Pétert, a G7 újságíróját, hogy azóta mi derült ki, mit lehet tudni, honnan lehet valójában azt tudni, hogy most akkor azbeszttel szennyezett érkezett, vagy sem. Szervusz Péter!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Hát sajnálatos módon az látszik az adatokból, ugye meg lehet nézni a külkereskedelmi adatokból, hogy mennyit importált Magyarország Ausztriából, hogy ami Magyarországra érkezett, annak a 80%-a körülbelül ezekből a leginkább érintett 4 bányából érkezett. Ezt a NAV LKR adataival lehetett összevetni, és hogyha ugye azt is nézzük, hogy a Rohonczi bány, ami érintett lehet, de nem olyan súlyosan, mint az az említett 4 bánya, hogyha ezt is hozzáadjuk, akkor szinte minden kő, ami Ausztriából érkezett, az jó eséllyel azbeszttel szennyezett, tehát akkor, ha valaki azt tudja, hogy a kertjében, az utcájában ilyen kő van, akkor erre nagyon oda kell figyelni.
1: Igen, de nagyon oda kell figyelni, de ugye akkor jön a következő kérdés, hogy akkor mit lehet és mit kell tenni. Ugye a kormány azt is bejelentett, hogy 3 milliárd forintos alapot hoz létre, hogy a települések kaphatnak majd forrást, hogy mentesítsék őket, és akkor megoldást találjanak erre. Első blikre a 3 milliárd forint soknak tűnik, de hogyha mondjuk itt az említett adatokkal összevetem, meg mondjuk, hogy akkor a háztartások is vakargathatják a fejüket, nem csak az önkormányzatok, akkor nem feltétlenül futja mindenre.
2: Hát ez biztos, hogy ennyi pénzből nem lehet mindent megoldani, és itt ugye több műszaki megoldás is szóba kerül. Egyrészt ugye Ausztriában azért okozott talán kisebb problémát ez, mert beépítették ezeket a köveket mondjuk akár útalapba, és akkor nem okoz a rögtön olyan nagy problémát, hiszen hogyha le van aszfaltozva, akkor nem tudja a szél meg a kifújni belőle, vagy az elsővel nem távozik azonnal. Azért hosszú távon ez sem egy jó megoldás. Itt felmerült, ugye, hogy a legegyszerűbb megoldás, akkor Magyarországon is, itt is, ahol útként használták, akkor aszfaltozzák le, ami a szállókor problémáját megoldja, viszont több évtizedig ugye problémát okoz, hogyha ott akármilyen közmű probléma van, föl kell bontani az utat, akkor itt csak különleges technológiával lehetne dolgozni, ami nagyon drága, tehát itt a legjobb megoldás az lenne, hogy ezt mind felszedni és visszavinni oda, ahonnan érkezett Ausztriába. Ausztria ugye hát bocsánatot se kért, és nem is adott semmilyen érdemi segítséget ennek az ügynek a kezelésében, különösen nem forrásokat, ugye ez elég problémás dolog. Ausztriában ezt a környezetvédelmi problémákat hát eléggé félváról veszik, és évtizedek óta nem jól kezelik. Úgyhogy itt azért nehéz is várni, hogy legyen probléma, tehát itt Magyarországnak kell valószínűleg megoldást és forrást találnia, és akkor egy elhúzódó jogvita dönthet arról, hogy esetleg az osztrákok hajlandók ebből valamit kifizetni a későbbiek során.
1: Egyébként a zöld osztrákokról pont nem azt gondolná az ember, hogy mondjuk őket nem zavarja, hogyha még úgymond leaszfaltozva, hogy beépítve van ott az az aszbeszttel szennyezett kő, hogy ne zavarná őket, hiszen náluk is lehet, hogy fölbontják, és akkor ugyanúgy problémát okoz. Tehát, hogy ott akkor egyáltalán nem okozott ez a lakosság számára egy nagy kérdést, hogy lehet, hogy a nagyon jónak gondolt Ausztriában is előtt fordulhat ilyen.
2: Ausztria nem egy zöld ország, a világ legszennyezőbb ország. Ezt szerintem nagyon sok pénzt költenek PR-ra, hogy ezt így gondolják sokan, de ez nem így van. Tehát ezt részletesebben is bemutattuk. Tehát ez évszázadok óta ismert, vagy legalább csak egy évszázada ismert, hogy ugye itt Rohonc környékén itt a bányákban különösen jelentős az aszbeszterhelés, mégsem tettek semmit. Ez egy nagyon jelentős pénzügyi lobbycsoport, ipari lobbycsoport, aki itt emögött áll, tehát most már el is kezdtek ugye azon dolgozni, hogy nyissák újra ezeket a bányákat, ahol teljesen egyértelműen magas az azbeszt tartalom, tehát ez valóban egy természetes azbeszt, tehát eleve az azbeszt ugye természetes, de azért ez a 4 cég összesen évente 100 milliárd forint árbevételt termel, de azért ez a kis burgálandi gazdaságban egy jelentős tétel. És hát itt azért érezni egy ilyen különbséget, hogy a bécsi szövetségi kormányzat és a burgerlandi kormányzat másképp ítéli meg a dolgokat, de valóban nem kapott olyan nagy média vízhangot, mint Magyarországon, és hát nem is nagyon keresték erre a megoldásokat. Azért azt tudni kell, hogy az azbesztnek az ipari hasznosítását Ausztriába találták ki, az Eternit nevű gyár az Föklabukból származik, itt egy évszázad után a mai napig kiemelkedően magas a rákos megbetegedés, a karány, az a mellhárta rák, és olyan nagy visszhangja nincsen, és egyébként máshol is elég komoly ilyen környezetvédelmi problémák voltak, úgyhogy szerintem abban nem lehet bízni, hogy Ausztriában ezt komolyabban fogják venni a jövőben. Magyarországon kell olyan megoldást találnunk, hogy többet ne jöhessen be ilyen szennyezett termék az országban. Itt ugye az a probléma, hogy tulajdonképpen Ausztria az uniós jogszabályokat nem igazán tartotta be, és ezzel okozott problémát, úgyhogy remélhetőleg itt azért hosszabb távon sikerül egy olyan megoldást találni, hogy komolyabban vegyék ezeket a nemzetközi jogszabályokat.
1: Hát azért ugye az osztrákok voltak az egyik legnagyobb ellenlábasai a Paks 2-nek, úgy néz ki, hogy odahaza is van mit söprögetni és aggódni, de ez egy másik kérdés. Van nemzetközi példa, hogy így feltártátok ezeket az eseteket, és egy említett, hogy nem túl zöld Ausztria, hogy egyébként máshol volt hasonló példa, hogy azért nekünk ez egy hatalmas kiadás lesz, hogyha rendezni akarjuk mindezt, hogy ne okozzon majd egészségügyi károsodást biztosan. Ezt visszaperelni mennyire nehéz?
2: Hát ezek nagyon problémásak. Én egy olasz példa jut eszembe, hogy ott egy svájci cég, aki ugye ismét csak a környezetszennyezés és az adócsalásról ismert ország, tehát ott a svájci tulajdonosnak volt egy bányája, és ott a munkavállalók betegedtek meg évtizedeken keresztül, és nem akartak semmit fizetni. Ez a társaság alapította egyébként az üzleti fenntarthatósági klubot, ezt a BCDH-t, akik ugye azt próbálják elhitetni, ezek a cégek, akik ebben vannak, azok fellépnek a környezetszennyezés ellen, és hogy komolyan gondolják a feladatukat. És hát itt nagyon hosszú évtizedes perezkedés után tudtak a túlélők, hát sajnos már sokszor csak a családjaik, akiknek viszont nem élték túl, kártérítést kapni. Tehát azt lehet látni, hogy ezek a nagyvállalatok, ipari érdekcsoportok, ezek próbálják évtizedekig húzni a kártérítést, ami itt egyedi lehet, hogyha sikerül ezt bebizonyítani, hogy Ausztriában a hatóságot tudottan és szánt szándékkal segítették azt, hogy itt a környezetvédelmi jogszabályokat megkerülve kerülhessen piacra olyan termék, ami nem megfelelő. Ez egy elég komoly és összetett bizonyítási eljárás, és hát ugye itt az a probléma, hogy itt végig is osztrák hatóságokra kellene dereskedni. Meglátjuk majd, hogy tulajdonképpen az osztrák kormány ebből mi az, amit esetleg bevállal. Ugye nagyon érdekes lehet, hogy amikor Magyar Péter erről Bécsben beszélt, akkor külön kiemelt, hogy hát itt korrupciónak kellett lennie ebbe, hogy ez így létrejöhetett, ami hát hogy is mondjam, elég vörös vonal Ausztriában, ott mindig kerülik ennek a korrupció szónak még a kimondását is, de szerintem egy ilyen érdekes dolog, hogy tényleg számunkra ez napnál világosabb Magyarországról nézve, hogy itt valami ilyen történhetett, Ausztriában pedig mindent megtesznek, hogy nehogy ezt szóba kerülhessen, és hát ezért gondolom azt, hogy esetleg lehet esély rá, hogy nem akarják napirenden tartani, hogyha legalább a megoldást akkor próbálnak találni, hogy a Magyarországot kártalanítsák ebbe a kérdésben, mert mindenképp kellemetlen lenne a helyi politikai elit számára, hogyha ezt akár évek vagy évtizedek után is Magyarország minden nemzetközi fórumon felhozna.
1: Hát akkor reméljük, hogy most a nagyítóval nézzük azt, hogy milyen Ausztriából, és hát abban is bizakodjunk, hogy azért mi itt helyben ezt a problémát kezeljük, még ha marha nagy kiadással is jár. Nagyon szépen köszönöm Bucski Péter kollégámnak, a G7 újságírójának, hogy rendelkezésünkre állt és helyzetképet adott, hogy mi a helyzet az aszbeszt tekintetében. Köszönöm szépen, szervusz!
2: Köszönöm! Viszont hallásra.
0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a család tervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb Best of a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: Harmadik témánkhoz értünk, és hát legyünk igazságosak, nem is olyan régen egyébként a vasúta vonat helyzetéről beszélgettem vendégemmel, de most egészen más vizekre vezünk, hiszen a buszok kapcsán fogok beszélgetni Nasszai Gáborral, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével. Üdvözlöm a vonal túloldalán.
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye nagyon sokat hallunk arról, hogy hát ezért nem csak a vasutunk van nehéz állapotban, hanem a buszállományunk is. Budapesten azt hiszem, hogy maga a szakszervezetbe belépett tagok is mindenki elmondhatja azt, hogy komoly a probléma. Mennyire komoly a probléma, és miért jutottunk el odáig, hogy mondjuk azt mondhatjuk, hogy hát ezért igencsak problémás az alkatrészcsere?
2: Szerintem itt egy kicsit messzire kéne visszamenni. Ugye a közlekedési miniszter Lázár Jánost vádolja avval mindennel, de azzal is, hogy teljes mértékben központosítottak minden beszerzést. Ez tény. Ez egyébként való igaz, ez így nem működhet. Tehát ez teljesen elképzelhetetlen. De azt kéne nézni, hogy vajon honnan is indult, miért született ez a döntés. Nyilván erről őket, hogy mondjuk szerintem Lázár János érdemes lenne megkérdezni, onnan is indult, hogy miért született ez a döntés.

mondani, hogy ha igazságosak akarunk lenni, akkor látjuk, hogy messzire nyúlik a probléma, de ez súlyosbította az, hogy az a fajta integráció, ami lezajlott az országban, ugye először a Volánbuszba beintegrálták az összes vidéki társaságot, majd ezt követően az egészet begyömöszölték a más személyszállítási ZRT-be, és innentől kezdve azok a problémák, amik a MÁV-nál megjelentek, itt is megjelentek, hiszen egy büdzsé volt, és itt mindig kérdés, hogy ki van előnyben, tehát kinek a szava erősebb, és akkor én erre mondok egyet, talán ebből le lehet vonni következtetéseket. Az integrációt követően én jártam egyszer bent a régi Volánbusz székház, hogy mindenki tudja, itt van a Népligetben, ülői 131-ben, és döbbenetes volt azt látni, hogy szinte semmi nem utalt arra, hogy ez valaha a Volánbuszként működik. Nálunk a Volánbusz, a mai napig Volánbusz, ugye dolgozók szempontjából, ez a MÁV személyszállítás, ez ZRT, ez egy nem kezelhetetlen négy, hát most gondoljunk bele kimondani is egy fél óra, mire megtesz az ember. Tehát Volánbusz marad, de ott semmi nem utal rá, vasutas, mint hogyha ezer éves ilyen vasutas kiadványok vannak, vasutas videó megy a képernyőkön, tehát érezhető a háttérbe szorult maga a közúti közlekedés, és ugye a vasútiról meg elég régóta beszélünk, hogy milyen problémák vannak, szerintem ez senkinek nem fog újdonságot jelenteni, hogy mi van az Intercity-kkel, egyetlen, hogy lehet-e azt mondani, hogy Intercity az a vonat, ami mint a 40 éve fut a síneken, és még adom, hogy milyen állapotot, millió dolgot lehet felsorolni az elavult szerelvényekről, és párhuzamosan jöttek be valános problémák, amik háttérbe szorultak, a megoldás az nem került elő, mert előbb oldjuk meg a vasutat, vagy nem is az, hogy oldjuk meg, hanem menjen, valahogy működjön, valahogy, mert sajnos semmi nem került megoldása. És például ugye kérdezte a budapesti viszonyokat. Igen. Budapesten, ugye itt akkor emeljük ki az agglomerációs közlekedést, ami korábban a BKV tevékenységének egy részét képeztem, majd 14-ben azt mondták, hogy nem, ezt átadjuk a Volánbusznak, és leválasztjuk a tevékenységet a BKV-ról. Ekkor egy teljesen új fortát kapott az agglomerációs közlekedés, 147 darab autóbusszal, és jó részt a BKV-s dolgozókkal. Ez a flotta aztán lecserélésre került. Ugye eltelt 10 év, bejöttek új autóbuszok, pont ott a szólóbuszokat gázos buszokra cserélték, pont akkor, amikor az energiaválság volt, tehát gyakorlatilag üzembe se állította a cég, mert annyira drága volt a gáz, hogy egyszerűen működtetni sem lehetett. Igen ám, csak a dolgozók, ahogy elkezdtek ezzel dolgozni, egy évvel később, tehát addig ott álligáltak a buszok, folyamatosan jelezték a problémákat, gyártási, technológiai, tervezési problémák voltak, és visszasírták azokat az autóbuszokat, amik 10 évig járták az agglomerációt, amik egyébként lekerültek vidékre, ahol még annál is sokkal régebbi és elavultabb járművek voltak, és nagyon örülnek a vidékiek, a mai napig jól teljesítenek. Tehát ilyen problémák is vannak, hogy maga a beszerzés volt rossz, és akkor ezt tetézi az alkatrész hiány, ami az alkatrészbeszerzést lehetetlenítette le, hogy ez a központosítás, és a központban megmondták, hogy mit lehet, mit nem, és ugye, hogy a Vitézi közlekedési miniszter mondja, Lázár János húzogatott nyilván át minden beszerzést, oldjátok meg. Ezen kívül például a bérfejlesztése szükséges fedezetet sem a tulajdonos teremtette elő jelentős részben, hanem azt mondta a cégnek, ugye ez már akkor ugye az integrált, nem is tudom, közlekedési vállalat, hogy hát gazdálkodjátok ki. Tehát gazdálkodja ki egy olyan veszteséget maga előtt görget, és folyamatosan termő cég, aki az idei költségeket sem tudja előteremteni, egy emelt költséget, ami ugye nem lehet olcsóbb az üzemeltetés sem, hát emlékszünk arra, hogy mekkora inflációk voltak, ez az alkatrészekre is hatással volt nyilván, a forint is lényegesen gyengébb volt, mint akár a mai napon, tehát ugye a beszerzés is drágult, és a dolgozók bére is emelett, hogy dolgozók bére az egy óriási tétel egy vállalat.

0: kis vállalat életében. Tehát ez mind-mind oda vezetett, hogy amitől egyébként tartottunk is, érintett dolgozók, hogy nem előrefelé fog mutatni, hanem azok a problémák, azok még a volánt is vissza fogják húzni a más szintjére, és én itt nem akarok ebben igazságot, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, csak látjuk azt, hogy most már azt mondhatjuk, hogy egyik sem működik. Ugye, ahogy hallhattuk, 276 darab autóbusz áll működésképpen, ami most állítólag 160-ra lehet redukálva, és iskola kezdésre valamennyi működni fog, ilyen nem lesz egyébként, tehát lehet...
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként ez egy olyan mértékű, nem is tudom...
0: Nem is a mértékkel van a baj, hát olyan nincs, hogy minden autóbusz fut, tehát azért...
1: Hát az meg a másik, de hogyha mértéket nézzük, akkor is, tehát hogy ez olyan szintű túlórát feltételez, nem vagyok szakember, csak feltételezem, hogy tulajdonképpen azért akkor az említett problémák szintén előjönnek. Nyilván szabadságra mennek az ott dolgozó emberek egy része is, meg a túlórát ki fogja megfizetni. Tehát, igen, hogy ez...
0: Igen, nyilván ebben is nagyon sok igazság van, hiszen van egy úgynevezett technológiai idő, ami azt jelenti, hogy mennyi idő alatt lehet egy munkafolyamatot elvégezni. Tehát elég valószínűtlen, hogy egyébként a futó munkálatok mellett, és ráadásul ilyen extra terhelésnél, mint most a Hungaroring kiszolgálása, ami szintén nagy port kavart, vagy a havária központokban vonatpótlások autóbusszal, ami szintén többlet terhet jelent a közúti szolgáltató részére. Emellett még olyan munkaerőt is felszabadítani, aki ezt időben el tudja végezni, de mondom, olyan nincs egy közlekedési ekkora vállalatnál, hogy minden jármű megy. Tehát az, hogy egy néhány százalék áll, mert vizsgáztatják, nagy javításon van, éppen lerobban, tehát ilyen mindig van, de mindegy, azt elfogadom, hogy a cél az, hogy mindegyik üzembe álljon. Ha egyébként a 276 darabra vonatkozik, vagy a most 160-ra csökkentve, lehet, hogy ezt majd megcsinálják is mind üzembe, de hát akkor viszont a többi nem jut idő, és akkor másik x darab fog ott állni, de ne veszünk el a részletekben. Tehát valóban ezt érzik a dolgozók, hiszen, hogy mondjam, azért az utazó közönség mindig arra haragszik, aki ott van. Tehát egy lerobban autóbusz, nem csak az országos, de a BKV esetében is, nem a vezérigazgatót fogja szidni, hanem a sofőrt, hogy most mit szórakozik, miért nem megy a légkondi, miért forszul a víz, miért áll félre, miért nem csukja be az ajtót, amelyik elromlott, sorolhatnám. Tehát ők a frontvonalban ezt megérzik, holott ők akkor lennének boldogok, hogyha fölvennék a munkaidő kezdetével a munkát, zökkenő nélkül lejárnák azt a szolgálati számot, amit nekik meghatároznak, és aztán nyugodtan hazamennének, de hát ugye egyre kevésbé van ez, nagyon sok a panasz, és mondom, nem csak a használtak, hát és ugye akkor van még egy, hogy arról is beszéljünk, hát azok a Qualtex által gyártott autóbuszoknál olyan technológiai hiányosságok vannak, amit nem is értek, hogy a közlekedési hatóság hogy engedte forgalomba állni azokat az autóbuszokat, amik a jelen érvényes uniós előírásokat nem tudják teljesíteni, és hogy kaphattak erre türelmi időt, hogy bizonyos dolgokra nem alkalmasak. Meg hát ugye arról sem beszélve, hogy vajon műszakilag van-e olyan ez az autóbusz, mint azok, amikkel korábban jártak a dolgozók. Tehát, hogy mondjam, azért a magánember is tudja, hogy személyautókban is az óriási különbségek vannak bizonyos gyártmányok.
1: Egyébként akkor, hogyha nagyon összegezni szeretnénk, akkor forrásra lenne szükség megfelelő autóbuszok beszerzésére és az alkatrész hiány csökkentésére? Tehát ez a három fő pont, így fogalmazhatnánk meg?
0: Hát tulajdonképpen nyilván erről van szó, meg hát arról is van szó a munkaerőről. Uh-huh. Tehát, és nem feltétlenül járművezetőkről, bár ugye a járművezetői kérdés is érdekes, mert vannak olyan területek, ahol megfelelő létszám, sőt még akár többletét is van, ahol kevesebb, és azért visszatérve a dolgozókra, sajnos az is jött a járművezetők esetében, hogy a bérek, mondva, hogy mindenki autóbuszvezető, mindenki autóbuszvezet, és azonos cégnél, azonos munkára, azonos bért kell fizetni, egyre inkább közelednek egymáshoz ezek a bérek, ami alapvetően jó dolog, csak nem azonos a munka, egy budapesti forgalomban több száz kilométert levezetni, nem ugyanaz, mint valahol vidéken, és nem lesz olva, csak egyszerűen a körülmények olyanok, néhány tíz, néhány tucat kilométert menve egy nap üres utakon, tehát nem azonos a munka, és ez is feszültségeket okoz. Viszont ahol a nagy hiány van, hát az a műszaki terület. Tehát a karbantartók, akik, ahogy ön is mondta, fokozott terhelés vár, és ezt valakinek teljesíteni kell. Oda valóban többlet létszám kell, mert igen, a nyári szabadságok idején eleve nyilván mindenki nyáron szeret, vagy kénytelen elmenni szabadságra, ugye a gyerekeseknek ilyenkor kell a szünidőt megoldani. Arról nem beszélve, hogy hát azért a magyar ember mai napig is mi egyelőre még inkább a tengerhez megy, majd hát most már így folytatódik, akkor nyilván majd a északi sarkra, vagy valami normálisabb helyre, ahol elviselhető az időjárás. De egyelőre ez van, és a tengerhez se fakutyázni akarnak lemenni, hanem strandolni. De hát nyilván nyáron szeretnének menni. De hát mondom, az amiről szó van, az még a teljes létszám mellett is elvégezhetetlen mennyiségű feladat ezeket a gyermeket üzembe állítani, amellett, hogy a normál munkavégzést is támogatni kell, ugyanúgy el kell végezni a napi feladatokat azoknál járműveknél, amik éppen nem állnak.
1: Hát akkor kíváncsian várjuk, hogy mi is lesz valójában, és mikor oldódik meg ez a probléma. Naszályi Gábornak, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökének pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Most sehonnan nem látszom, hova is bújhat.

0: Több-kevesebb Best of a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása. Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: Utolsó témánkhoz értünk a mai napon, és hát ez a abszolút nyárhoz fog kapcsolódni. Miről fogok beszélgetni, nem sokára kiderül, de előbb bemutatom a beszélgető partneremet a vonal túloldalán, Major Lászlót, a Redion EUB értékesítési igazgatóját. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, és én is a hallgatókat.
1: Hát izgalmas időszakot élünk, hiszen azt mondják, hogy ugye az idei nyár az azért hozott egy kicsit más képet az utazás tekintetében, mint a tavalyi, mert hogy az euró árfolyama nagyban eltér a tavalyihoz képest, és így sokkal többen választották azt, hogy akár külföldre utaznak. Mi a tapasztalatuk önöknek? Az utasok valóban nagyobb százaléka indult-e külföldre?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok összetevője van annak. A rövid válaszom egyébként, hogy igen, az utazási kedv növekedése az folyamatos az elmúlt években, és nagyon sok tényező mellett az euró árfolyam az valóban egy plusz lökést adott ennek, hisz gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy egy külföldi utazás már nem kerül többbe, mint egy belföldi.
1: Sőt, ugye sokan azt mondják, hogy akár abszolút még kedvezőbb árakat is tudnak találni, hogyha valaki nagyon ügyes. És hogyha viszont nézzük azt, hogyha elindul valaki külföldre, akkor milyen arány mondható el, hogy most már egyre többen mernek repülni, vagy még mindig az autós utazás az, amit a nagy többség választ?
2: Hát az autós utazás az továbbra is sláger mindenféleképpen, ugye a közeli országokba, közeli tengerpartokra egyértelműen. Viszont a repülős utazások aránya is folyamatosan növekszik. A saját méréseink szerint ez is további 26-29%-ra növekedett.
1: Ez vajon minek köszönhető? Nagyobb az árverseny a repülőjegyek ára tekintetében a társaságok között, vagy pedig most már inkább többen választják a gyorsabb, nem feltétlenül kényelmes azért az utazás, a repülőn sem, de azért mégis több időt meg lehet vele spórolni.
2: Sok összetevője van, én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az mindenképpen az, hogy távolabbra is el lehet jutni, és az emberek pedig, ahogy előbb is említettem, az utazási kedv az folyamatosan növekszik, és például, ami folyamatosan sláger egy török tengerpart, addig azért autóval már ritkán vállalkoznak az utasok.
1: És hát nagyon fontos szempont az, hogy hogyan állunk ahhoz, hogy hogyan biztosítjuk magunkat az utazásaink során. Ön mit tapasztal, mennyire figyelünk erre, és hogyha megkötjük azt a biztosítást, amire szükségünk lenne, akkor mennyire valóban olyat kötünk, amire tényleg szükségünk van. Gondolok itt arra, hogy sokan nem is gondolnak arra, hogy amikor nyaralnak, és mondjuk a híres banánozásra felülnek és megsérülnek, akkor nem feltétlenül minden biztosító fogja fizetni az ő káreseményét.
2: Nagyon-nagyon jó kérdés, és szerintem itt a szezonban különösen fontos. Ugye az első és legfontosabb, hogy legyen biztosításunk. Én azt hiszem, hogy a magyar utazók ebben egyre tudatosabbak, és egyre nagyobb számban kötnek valamilyen biztosítást. Jellemzően azt lehet mondani, ha utazási irodával mennek, akkor a foglalással egy időben kötnek az utasok biztosítást, ha viszont önálló szervezésben, akkor nagyon sokszor ezt az utolsó napokra hagyják. A következő kérdés viszont, ha már megvan a biztosításom, akkor valóban kiterjed-e minden egyes szolgáltatásra. Gondolok itt például az ön által említett vízisportokra, ami nagyon-nagyon sokszor előfordul, és nem minden biztosító, vagy nem minden biztosítás típus szerezi ezt a fajta tevékenységet. De gondolok itt kiemelten a stornóbiztosításra, ugye ami pedig pont akkor szolgáltat, mielőtt még elutazunk, tehát ha ott történik velünk valami. És hát ha az autós utazásról beszélünk, ezt még én szeretném megemlíteni mindenképpen, akkor az autós asszisztencia szolgáltatás is nagyon fontos lehet.
1: Mennyire merünk tényleg a zsebünkbe nyúlni és biztosítást kötni, vagy abszolút mindenki a legalapabb, legstandardebb biztosítást köti meg, hogy jó, igen, lehet, hogy leszek egy kicsit a vízbe, meg vízisportolok, de csak nem akkor sérülök meg. Mennyire jellemző az, hogy mondjuk azért esünk el egy káreseménynél, hogy kapjunk valamit a biztosítótól, mert mégsem teljesen nyúltunk bele a zsebünkbe.
2: Sajnos ez még mindig előfordul, hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindenki nagyon tudatosan és a legdrágább biztosítást választja. Az arányok biztos, hogy jobbak, egyértelműen az tapasztalható, hogy sokkal többet kérdeznek és valós igények alapján születnek biztosítások. Viszont azért még mindig nagyon sok olyan utas van, aki csak legyen megkössek valamit, és lehet, hogy a legegyszerűbb dolgokra, akár egy gyomorrontás esetén, ahol akár csak egy gyógyszert kell kiváltani, elegendő lehet, ahol viszont komolyabb sérülések, balesetek vagy betegségek vannak, ott egészen biztos, hogy ez nem lesz elegendő.
1: Hogy képzeljük el egyébként, aki a biztosítónál dolgozik, az mennyire tudja, hogy mely országnál melyek a tipikus káresmények vagy biztosítási bejelentések? Gondolok itt arra, hogy vannak azok a desztinációk, ahol a legtöbbet halljuk, hogy rohanni kellett a gyógyszertárba, mert hát nincs hozzászokva a bélflóránk mondjuk az egyiptomi és a tunéziai ételekhez, italokhoz.
2: Hát ez egy teljesen valós helyzet, és nyilván minden országnak vannak ilyenek, bár nem vagyok benne biztos, hogy teljesen ennyire specifikus. Inkább én úgy fognám meg ezt a kérdést, hogy hol mire lehet számítani. Tehát egy tengerparton egészen biztosan az elcsúszások, végtagsérülések nagyon fontosak lehetnek. Akár bár viccesen hangzik, de egy medúza csípés vagy bármilyen csípés fontos lehet, mint ahogy a gyomorrontások azok valóban Egyiptom és Tunéziába például nagyon gyakoriak.
1: Ilyenkor ugye nagyon sokszor kétségbe esnek az emberek, mert jelentkezik a probléma, és nem tudják hirtelen, hogy akkor most mit is kell tenniük. Hogy képzeljük, amikor biztosításunk van, akkor hogyan zajlik ennek az ügyintézése?
2: Hogyha van biztosításunk, akkor mindenképpen legyen nálunk egyébként az asszisztansznak a telefonszáma. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát ne bent hagyjuk a szobába esetleg, mert elmegyünk egy egész napos fakultatív kirándulásra, hanem egyből mentsük el a telefonunkba a telefonszámot, és mindenképpen legyen nálunk a kötvényszám. Ez a kettő dolog elég abban az esetben, hogyha bármi történik, akkor fel tudjuk venni a kapcsolatot, és onnantól kezdve az asszisztencia folyamatosan fog segíteni. De egyetlen egy kiegészítést itt tennék hozzá, ha nagyon súlyos esetről van szó, ami tényleg nem tűr halasztást, ahol akár életveszélyes állapot van, ott természetesen a helyi mentőt kell elsősorban hívni, és amikor már jó kezekben van, akkor pedig valaki bejelenti az előbb említett telefonszámon egyébként az esetet, és onnan átveszi a biztosító.
1: És ilyenkor egyébként a fizetés tekintetében hallottam még, hogy nagyobb bizonytalanság, kell fizetni, nem kell fizetni, utólag fizet a biztosító, erre mi a bevett szokás?
2: Ez nagyon sok mindentől függ. Természetes, hogy minden esetben arra törekszünk, hogy az ügyfélnek helyszínen semmit se kelljen fizetni. Igyekszünk olyan ellátóintézménybe küldeni, vagy éppen vitetni a sérültet, a beteget, ahol azonnal elfogadják a biztosító társaságnak a vállalási nyilatkozatát, a költségvállalási nyilatkozatát, és ebben az esetben gyakorlatilag semmilyen költség nem merül fel. Bizonyos országokban, bizonyos helyzetekben lehetséges az, hogy nem fogadják el a költségvállalásit, ez például lehet egy luxushajózás, ahol ott viszont ugyanúgy a folyamat, tehát bejelenti a káreseményt, maximum ha felmerül valamilyen költség, akkor azt kifizeti, és utólagos kártérítéssel rendezzük. De az esetek nagyon nagy többségében azt lehet mondani, hogy az ügyfélnek nem kerül a helyszínen ez pénzébe egy jó biztosítással.
1: Na hát akkor legyünk leleményesek, és ne felejtsünk el a biztosításainkról gondoskodni, hiszen fontos tud az lenni, főleg ha baj van. Major Lászlónak, a Redion EUB értékesítési igazgatójának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, de tudják a kedves hallgatók, hogy még holnap várom önöket, úgyhogy tartsanak velem akkor is, és hétfőtől már ismét Egon érkezik. Viszont hallásra!
0: Műsorajánló Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Budapesten a villamos pályakarbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamos pályakarban tartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
4: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban visszautazunk az időben, ezúttal 2025. november 25-ig. Ezen a napon Karácsony Gergely főpolgármester személyesen vitt levelet Orbán Viktor akkori kormányfőnek, hogy a kormány fizesse ki az adósságait a fővárosnak. És szintén 2025. november 25-én a Spirit FM az Életér című műsorában Vogyerák Anikó vendége professzor dr. László Ádám egyetemi magántanár, szülésznőgyógyász szakorvos volt, és arról beszélgettek, hogy mit jelent a menopauza és hogyan lehet kezelni.
5: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében, és professzor dr. László Ádám a vendégem, aki egyetemi magántanár, szülésznőgyógyász szakorvos és a Czeiser Intézet szakértője is, és nem mellesleg a Magyar Menopauza Társaság vezetőségi tagja volt elnöke, és ezzel szerintem a témát is körülbelül leírtam. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hogyha azt mondom, hogy menopauza, akkor szerintem még a mai napig nagyon sok nő egy picit megijed, meg görcsbe rándul a gyomra. Nagyon fontos kérdés, és ugyanúgy a nőgyógyászati életciklusunk egyik kiemelkedő, illetve befejező része ez. Mennyire kell pánikba esni, amikor azt mondom, hogy menopauza?
6: Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Én azt gondolom, hogy pánikba nem kell esni. Ez minden nőt előbb-utóbb utolér. Magyarországon az átlagos életkor körülbelül 50-51 év, amikor ez bekövetkezik, és hát elmarad a menstruáció. Miután ennek az oka leginkább a tüszőhormon hiánya, ezért ez elég kellemetlen tünetekkel tud járni. Nem minden nőnél jelentkeznek a tünetek, van a hölgyeknek egy olyan 20%-a körülbelül, ahol ez az időszak, ez kifejezetten kellemes, mert megszűnnek a fogamzásgátlással, a menstruációs ciklussal kapcsolatos gondok, kiadások, de a 70-75%-nál kisebb-nagyobb mértékben, de jelentkeznek kellemetlen tünetek. Úgyhogy erre gyakorlatilag számítani lehet.
5: Mik az első tünetek, amikor azt veszem észre, hogy kezdjek el gyanakodni?
6: Nagyon-nagyon sokféle első tünet van, talán a legjellemzőbbek az a vérzészavar, ami azt jelenti, hogy a menstruációs ciklus rendje az felbomlik, gyakoribb vérzések jelentkeznek, előfordul, hogy ritkábban jelentkeznek vérzések, kevesebb mennyiségű, nagyobb mennyiségű, szóval mindenféle típus. Ennek az oka a hormonháztartás felborulása. Ennek lesz ez a következménye. Aztán ezt minden hölgy ismeri, a hőhullámokat, ezek elég korán szoktak elkezdődni. Ez az úgynevezett vazomotoros tünetcsoportba tartozik. Itt a hőhullámokon kívül más is van, az arc kivörösödése, izzadás, az éjszakai izzadás, a frontérzékenység, hideg-meleg érzés, stb. Jelentkezhetnek pszichológiai tünetek, ezek is elég jellemzőek, ezt mi így foglaljuk össze egy csoportba, ingerlékenység, az agyi köd, ahogy nevezik, a kognitív funkciók romlása. Egy paciensem egyszer azt mondta nekem, hogy doktor úr, el vagyok sárkányosodva. Mondom, memória problémák, ezek is kellemetlenek. Hát úgy nagyjából ezek a legjellemzőbbek.
5: Amiket most itt leírt az elmúlt pár mondatban, az mindenre utalnak, csak arra nem, hogy legyek nyugodt egyébként efelől, és hogy ez egy tök normális folyamat, és túl kell esni rajta. Tehát szerintem innen nézve, ebből a székből teljesen jogos az, hogy mondjuk ennyi idősen középkorú nőként azért, ha nem is pánikban vagyok, de mondjuk az van bennem, hogy na jó, oké, akkor mikor kezdődik? Hogy lehet ezen túlesni a legkönnyebben? Mit tudok tenni például? Tudok tenni bármit azért, hogy vagy a tüneteket csökkentsem, vagy hamarabb túl legyek rajta? Egyáltalán milyen hosszú folyamatról van szó? Nagyon sok kérdésem van. Tehát induljunk onnan. Azt mondta, hogy Magyarországon 50-51 éves kor az, amikor a menopauza bekövetkezik. Az, hogy bekövetkezik, az például milyen hosszú táv? Mennyi ideig kell szenvednünk?
6: A változókor, ahogy ezt nevezik, az 7-10 év átlagosan, nem hónap.
5: Nagyon
6: év.
5: Megnyugtatott.
6: Örülök. 45 körül kezdődik, 45 éves kor körül kezdődik, és hát abban 60 éves korig eltarthat, de van, akinek még 70 éves korban is vannak hőhullámai, ez sokkal ritkább, általában azért 7-10 év alatt lezajlik. Hát sajnos ez egy ilyen hosszú idő, és tulajdonképpen két probléma van vele. Az egyik probléma a panaszok, amiről az előbb már itten ejtettünk szót, a másik probléma az a hosszú távú egészségkárosodás. Tulajdonképpen két fő dologról van szó, az egyik a koszorús ereknek a betegsége. A nőknek 50 éves korig alig van infarktusa és más koszorú érbetegsége. 50 éves koruk után pedig nemhogy utolérik a férfiakat ebben, hanem le is hagyják, és a vezető halálok a nők között az a szívinfarktus. Ez azért van, mert a tüszőhormon védi a koszorús ereket, tágan tartja azokat, akadályozza a plakkok lerakódását, amiből később az elzáródás lesz, és ha ez megszűnik, mármint a tüszőhormon termelés, akkor jön az infarktus. A másik nagyon fontos kérdés az oszteoporózis, a csontritkulás. Teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy a csontok állapotáért, a csontképzés fokozásáért és a csontbontás csökkenésért a tüszőhormon felelős. Abban a pillanatban, hogy ez kiesik, akkor elkezdődik egy csontritkulásos folyamat, aminek törés a következménye. Persze az nem ilyenkor van, hanem 75-80 évesen. Nem kell, hogy elüsse az embert a villamos, elég egy rossz lépés, és eltörhet a comnyak. Az ember egy kicsit megüti a csukláját, és eltörhet a csuklója, összeroppalt a gerince. Csak hát a 80 éves nénénél már senki nem foglalkozik a tüsszőhormon hiánnyal, pedig ez attól van.
5: No, hogyha valaki előtte van, és akkor majd beszélünk arról is, hogyha valaki benne van, vagy túl van rajta, hogyha valaki előtte van, akkor például most zajlik ez a beszélgetés, nyilván rögtön följegyzeteltem magamnak, hogy akkor csontritkulásra valamilyen vitamint akkor nem árt, hogyha elkezdtünk szedni. Mi az, amit tehet azért, hogy megkönnyítse ezt a nagyon riasztóan hangzó következő 7-10 évet?
6: Szeretem a probléma holisztikus megközelítését. Tehát itt nem csak a hormonpótlásról van szó, ami egy alapvető kezelési mód kellene, hogy legyen. Sajnos Magyarországon nem az, de az kellene, hogy legyen. Már nem sok más is. Az első ilyen az életmód változtatás. Ez egy kicsit olyan közhelyszerűen hangzik, de mégis azt kell mondanom, hogy nagyon nagy a jelentősége, mert például az elhízott nőkben sokkal súlyosabbak a menopauza tünetek, például a hőhullámok. Tehát maga a testsúly csökkentés, a sportolás, az edzés, egy mediterrán jellegű életmód önmagában is segít. Edzett, fit nőknél enyhébbek a tünetek, és kevésbé súlyosak a következmények. Ez egy bizonyított dolog. Ezeknek a vitaminbombáknak a napi szedését, ezt én kevésbé szeretem, mert ezek kicsit olyan bizniszszagú dolgok. Igazából nincsen, már nem a vitamin hiányról beszélek, akkor pótolni kell. Például a D-vitamin hiány, ugye nekünk magyaroknak októbertől áprilisig mindenki D-vitamin hiányos, aki nem a Seychelle-szigeteken tölti a telet, általában nem ott szoktuk. Tehát most nem a vitamin hiányról van szó, de ezek a különböző vitaminbombák, ezek nem gondolom, hogy nagyon sokat érnének ilyen szempontból. A kognitív funkciók rendben tartása is fontos, tehát kicsit mozgatni kell az agyunkat is.
5: Az tévhit, hogy egyébként a menopauza időszaka alatt A. mindenki meghízik, B. sokkal nehezebben tud mondjuk leadni pár kilót, hogyha szeretne, vagy ez így van?
6: Igenis, meg nem is. Az a helyzet, hogy a korral egész egyszerűen jön egy évi fél egy kilogramm körüli szaporulat ebben az életkorban. Ez a férfiakra is igaz, tehát ez nem a tüsszőhormon hiánytól van csak, de a tüsszőhormon hiány egy kicsit megváltoztatja a zsírelosztást és a testalkatunkat. Olyan körte alakúak leszünk. Meglottyad a mellünk, a felkarunk, a tokánk, felszaporodik a hasi zsír, szóval egy ilyen előnytelen zsírelosztás változás alakul ki, és ezt például a tüsszőhormon már tudja egy kicsikét ellensúlyozni. Tehát azoknál, akik kapnak hormonpótlást, látjuk, hogy ez egy kicsit másképp alakul. De most visszatérve az előző dologra, tehát edzés, sportolás, ezek megint csak nagyon komolyan hozzájárulnak ahhoz, hogy ez kevésbé alakul. Ki.
5: Mi kell ahhoz, hogy valaki hormonpótlást kapjon, és ez mikor indokolt?
6: Akkor indokolt, ha menopauza szindróma panaszai vannak, tehát itt az előbb erre kitértünk egy párra, de nagyon sok más is van. A szövetekben a víz és kollagén hiány miatt a bőrráncosodása, a szemszárosság, a halláscsökkenés, a hüvelyszárosság, a kellemetlen házas élet, a libidó csökkenés. Minden egyes sejtünkben szinte van egy tüsszőhormon receptor, úgyhogy nem csoda, hogy a lábujjunktól a fejünk búbjáig ez az ösztrogén hiány, ez a tüsszőhormon hiány, ez érzékelteti a hatását.
5: Honnan tudom azt, hogy van ilyen hiányom, és hogy hol tartok ebben? Tehát, hogy el tudok menni egy ilyen típusú vizsgálatra, és akkor ki dönt, az orvos dönt arról, vagy én döntök arról, hogy én akkor szeretnék inkább valami hormonnal segítséget kérni?
6: A döntés közös. Kideríteni ezt úgy lehet, hogyha elkezdődnek ezek az elég jellegzetes tünetek, elég jellegzetes életkorban, még súlyosabbak szoktak lenni, hogyha korábban következik be, ugye korai menopauzának nevezik, a 45 éves kor előtt kezdődik el. akkor általában súlyosabbak a tünetek és a következmények is, amiről az előbb beszéltünk, de hogyha megjelennek a tünetek és a gyanú felmerül, akkor egy vérvétel, amiben különböző hormonszinteket tudunk meghatározni, az eldönti gyakorlatilag a kérdést, és akkor el lehet kezdeni a különböző megfelelő kezeléseket.
5: Sokat beszélünk arról az elmúlt években, hogy kitolódott mondjuk a gyermekvállalás. A menopauza mennyire kavar be ennek?
6: Hát 50-51 éves korban egy kicsit már ez kevésbé aktuális, mert...
5: De 45 éves korban még simán van az, hogy mondjuk nehezen engedjük el azt, hogy legyen még egy gyermek.
6: Igen, ez a hölgyeknek biztos rossz érzés, és sokak úgy érzik, hogy a nőiességük csorbát szenved, vagy megszűnik. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Egy 55 éves nő az nem öreg. Szexuális igényei vannak, sportolási igénye van, gyerekeket tanít az iskolában, operál a műtőbe, áriákat énekel az operában, konzultációkat, előadásokat, munkai értekezleteket tart, nem lehet, hogy fél óránként vörös legyen a feje, és folyjon a melle között az izzadság. Tehát ez a világ egy kicsit átalakult, nem csak a szülés időpontja tolódott ki, hanem a nők igénye is megváltoztak.
5: Gondolok itt arra is, hogyha mondjuk valaki ennyi időskorban gyermeket szeretne, mondjuk nem 45, de mondjuk 40 pluszosan, nem egy olyan ismerősöm van, aki mondjuk lombik programmal próbálkozik, aminek azért része egy lombik kezelésnek az, hogy mindenféle hormonokat kapjon. Ez kitolhatja, vagy megváltoztathatja egyébként a menopauzának a kezdetét, az idejét, a lefolyását?
6: Felmerült, hogy valamennyivel előbbre hozhatja. Azért nehéz vizsgálni, mert a menopauza időpontja rengeteg mindentől függ. Függ az első menstruáció időpontjától, függ a szülésszámtól, függ a földrajzi dolgoktól. A norvégoknál 54-55 éves korban van a menopauza. Mediterrán népeknél 47-48 éves korban van. Ez, amit mondtam, ez az 50-51, ez a közép-kelet-európai átlag. Szóval rengeteg mindentől függ, ezért nehéz megmondani, hogy kinek, mikor, mitől.
5: Ezek az összefüggések hogyan befolyásolják például azt, hogy valaki korán vagy későn kezd el menstruálni abból, vagy egyáltalán, hogy mikor kezdtem el menstruálni, abból tudok egy ilyen körülbelüli időpontot szerezni? Mennyire örökölhető, hogyha az anyukámnak későn volt, és mondjuk hamar túl lett rajta, akkor én is ugyanígy járhatok?
6: Nem, ez nem igazán egy genetikai valami, meg függ a dohányzástól, függ az alkoholfogyasztástól, még egyszerűen a szülésszámtól. Tehát annyi mindentől függ, hogy rettetes nehéz megmondani egy személynél, hogy mikor lesz a menopauza. Csak legfeljebb egy körülbelüli időpontot lehet belőni.
5: Említette ön is, és már itt az adásban is volt témánk, a korai menopauza. Ez mit jelent pontosan?
6: Ez azt jelenti, hogy idő előtt, túl korán, tehát magyarul ebben az esetben 45 éves kor előtt bekövetkeznek ezek a hormonális változások, amik egyébként csak 5-6 évvel később szoktak, és ennek a korai tüsszőhormon hiánynak súlyosabbak lesznek a következménye. Majdnem biztosan lehet számítani a csontritkulásra, a súlyosabb tünetekre, koszorúérbetegségekre, erről már egy pár szót beszéltünk az előbb.
5: Az azt jelenti, hogy ha korán kezdődik, akkor hamarabb is vannak túl rajta, vagy egyébként teljesen más a lefolyása, és ez egy ilyen speciális helyzet, vagy nevezhető a betegségnek?
6: Igen, én azt gondolom, hogy ez már betegség. A természetes menopauza az ugyan nem betegség, csak a panaszok és a késői következmények miatt, hogyha erre igénye van egy hölgynek, akkor mégiscsak felmerül valamiféle kezelés. Ez többféle minden lehet, erről is beszélhetünk később. Önmagában ez a tünetek súlyosságon kívül és a késői következmények nagyobb kockázatán kívül mást nem jelent.
5: No, milyen kezelések vannak, igen, mikre kell gondolnunk?
6: Az életmódváltoztatásról beszéltünk, amiről biztosan hatékonyak, az többféle van. Az egyik ilyen a kognitív viselkedésterápia. Ezt ilyen akár egyénileg, akár csoportosan végzik, egy 4 hetes kurzus, és gyakorlatilag egy fél évi kihatással csökkenti a menopauza tüneteinek a megélését. Ez bizonyított dolog. Az akupunktúráról is jelentek meg olyan közlemények, amik ilyen kontrollált, ellenőrzött tanulmányok, tehát többé-kevésbé hihetők. Itt elég kicsi esetszámokról van szó, tehát én azt gondolom, hogy ez még bizonyításra szorul. Aztán ott van a fitoterápia, olyan növényi készítmények, amelyek közül egy pár bizonyítottan hatékony. Ezek általában az enyhe és a középsúlyos menopauza szindróma tünetekre valók, főleg a vazomotoros tünetekre, ugye beszéltünk róla, hőhullám, izzadás, alvászavar, éjszakai izzadás, hőérzékenység, stb. De ezek még egyszer mondom, enyhe és középsúlyos esetekben hatékonyak lehetnek. Ha súlyosabbak a tünetek, korai menopauza van, vagy erre egy hölgynek igénye van, most már szerencsére egyre több hölgynek van erre igénye, akkor a menopauzális hormonterápia megoldás, ami egész egyszerűen a tűzőhormon visszapótlását jelenti. Nem szintetikus, hanem természetes hormont adunk most már mindig, azt a hormont, amit a petefészek a hölgyeknek egész életébe termel. Tehát ennek a mellékhatásai és azok a súlyos következmények és problémák, amik annak idején a szintetikus hormonok mellett jelentkeztek, azok ma már nincsenek. Tudjuk azt, hogy mit, hogyan, meddig, milyen módon kell adni ahhoz, hogy az emlőrák, az infarktus, a stroke, a trombózis és egyéb rettegett betegségek kockázata ne növekedjen.
5: Mi a tapasztalata így a praxis alapján? Mennyire vagyunk tájékozottak mi nők, amikor menopauzáról van szó?
6: Semennyire.
5: Tehát azt körülbelül szoktuk tudni, hogy akkor mit jelent a menstruáció, arra már felkészítenek minket viszonylag korán, hogy mit jelent az, hogy ha valaki mondjuk szül, hogy sőt, szerintem ma már a rendszeres szűrővizsgálatokról is természetes módon beszélünk, de valahogy én azt érzem, hogyha szóba kerül a menopauza, akkor az egy ilyen rém kellemetlen dolog, ami úgyis majd bekövetkezik, és hogy nem vagyunk edukálva. Téren kellene egyébként?
6: Hát persze, hogy kellene. Persze, hogy kellene, mert mint mondtam, nagyon sok lehetőség van a kezelésre is, a megfelelő megélésére is, a helyre tenni ezt az egész problémát. Szóval erre nem válasz az, hogy a nagymama is 86 évig élt, mégse kapott semmi gyógyszert soha, szóval nem, ez nem válasz erre a problémára, a menopauza problémára. Még egyszer mondom, a 50 pluszos hölgyek azok teljes, addig megszokott életminőségben kívánják folytatni az életüket, és ehhez nagyon sokszor kezelés kell, mert különben nem megy.
5: Szakrendelés tekintetében, vagy vizsgálat tekintetében egyébként jelent bármilyen más típust, vagy megszokottól eltérőt, mint egyébként mondjuk a sok év alatt, hogyha valaki rendszeresen jár vizsgálatra, azt megtanulja, vagy megszokja? Az ő szakrendelése más, mint amihez mondjuk én hozzászoktam?
6: Hát igenis, meg nem is, részben ugyanaz, tehát a nőgyógyászati rákszűrés és ellenőrzés, az emlődiagnosztika, ugye most már így nevezik, leginkább mammográfia és ultrahangvizsgálatról van szó, de emlődiagnosztika az összefoglaló neve, ezek egyébként is szükségesek. Vannak olyan pluszvizsgálatok, amiket elvégzünk, ilyen például a csontritkulás, illetve a csontsűrűség mérése, úgy hívják, hogy oszteodenzitometria. Ez nem egy rutin vizsgálat korábban, de ilyenkor azért szoktuk elvégezni, hogy legyen egy kiindulási érték, amihez később hasonlítani lehet. Ez két évente elégséges, hogyha nincsen csontritkulás, mert nem nagyon gyorsan változik a csont állománya. Az a laborvizsgálat, amit már említettem, amiben hormonszinteket nézünk, az megint csak nem egy rutin szűrővizsgálata az ivarérettség, a nemi teljesség korában, de ilyenkor érdemes, mert eldönti azt, hogy tényleg egy ilyen menopauza esetről van-e szó, vagy nem.
5: Ezek a vizsgálatok, ezek ilyen egyszeri vizsgálatok, amiből kap egy képet a doktor úr, vagy mondjuk ismételni kell, nem tudom, most mondok valamit, havonta, vagy három havonta, tehát hogy mikor kaphat ön egy valós képet arról, hogy én például hol tartok, vagy a szervezetem hol tart, és ahhoz képest milyen kezelést javasol.
6: A diagnózis az egy egyszeri vizsgálat, abból kiderül. Az ellenőrző vizsgálatok azok, amiket évente ismételni kell. Hormonterápia mellett például évente a emlődiagnosztikát, nem két évente. Ahogy mondtam, a csontsűrűség vizsgálatot azt két évente szoktuk csinálni. A laborvizsgálatra arra igazán nincsen szükség, különösen, hogyha valaki elkezdett egy kezelést, mert nincs mit nézni, ott van a doboz oldalán, hogy mennyi hormont viszünk be, úgyhogy annyit fogunk gyakorlatilag mérni.
5: Ha megengedi, akkor a végére egy picit személyeset kérdezek, hogy önnek miért ez lett a szakterülete. Tehát azt gondolnám kívülről, hogyha a nőgyógyászatot vesszük, akkor ez egy nagyon speciális része, és az ugye szerintem kiderült az elmúlt percekben, hogy keveset tudunk róla, és bármennyire próbál vigasztaló lenni, azért nem ez a legboldogabb időszaka egy nő életének, tehát nincs meg az az extázis, amikor nem tudom, jól sikerül egy műtét, vagy ott egy kisbaba kvázi végtermékként. Önnek miért fontos, hogy ezzel foglalkozom, vagy miért lett fontos?
6: Én gyakorló szülésznőgyógyász vagyok, úgyhogy ez inkább hobbiként indult ez az egész, aztán ahogy belássa magát egyre jobban az ember, növeli ugye az érdeklődést, és megszereti az ember azt, amit csinál. Nagyon jó érzés, amikor visszajön egy hölgy, akinek pocsék volt az életminősége, és sírva, könnyek közt azt mondja nekem, hogy hálás a pillanatért, amikor összefutottunk, és elkezdtük a megfelelő kezelést, mert nem lehet összehasonlítani az életét az előzővel.
5: Mi az az első pont, amikor elgondolkodjak rajta, hogy elmegyek a professzor úrhoz, nézzem meg engem, vagy elmegyek a Cajzerbe egy vizsgálatra?
6: Amikor zavaró panaszai jelentkeznek.
5: A bármelyik?
6: Bármelyik.
5: Amikor éjszaka arra ébredek, hogy hú, de izzadok, vagy amikor mondjuk egyszer csak például, nem pontosan jön meg a menstruáció?
6: Például az alvászavar. Most ez egy ilyen, ez csak egy szó. De az, hogy fölébred az ember 3-kor, és 5 óráig fetreng, ez azt jelenti, hogy másnap képtelen dolgozni, nem tudja ellátni a családját, teljesen tönkreteszi a másnapját, és a következő nap éjszaka megint kezdődik előről. És erre nem jók az altatók, nem fognak hatni, erre ez a hormonhiány okozta panasz és tünet, ezt annak megfelelően kell kezelni.
4: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Még mindig a multidézőt hallják, egyet lapozunk a naptárban, 2025. november 26-áig utazunk vissza az időben. Ezen a napon nem engedte leszállni Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter gépét, Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere. A lépést azzal indokolták, hogy Orbán Viktor akkori miniszterelnök és kormánya nyíltan támogatta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság volt elnökét azokban a lépéseiben, amelyek aláássák Bosznia-Hercegovina szuverenitását, területi integritását és egységét. És szintén 2025. november 26-án a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Benyovszky Máté, az Integritás Hatóság fejlesztési és AI vezetője volt.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, aki a YouTube-on nézi a nézőinket, Spotify-on, Apple Podcast-en a hallgatókat, és itt a stúdióban Benyovszky Mátét, az Integritás Hatóság fejlesztési és AI vezetőjét, akivel majd arról fogunk beszélgetni elsősorban, hogy a hatóságnál hogyan vezetik be az AI megoldásokat. Szervusz!
3: Szia Gyuri, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit.
2: Te már jártál egyszer itt, akkor egészen más dolgokról beszélgettünk, de pont szeptember elején voltál, amikor felröppent az a világra szóló hír, ami nem tudom, hogy egyébként mennyire valós, már a tartalmában nyilván tényként valós, az, hogy Albániában egy AI miniszter asszony, mert nőnek női nevet kapott, lett a felelős a közbeszerzések lebonyolításáért, illetve hát ő a miniszter. Akkor ez elég nagy médiát kapott ez a hír, mert ilyen még nem volt, illetve hát ő a miniszter. Akkor ez

0: elemzések folyamatát támogatja és részben automatizálja. A terv az, hogy az amennyire lehet automatikus legyen, hogy az emberi közbeavatkozást, így a korrupciót minimalizálják. És sok sikert kívánunk nekik hozzá. Illetve hát akkor mi is elmondhatnánk, hogy nálunk is vannak ilyen hangzatos projektnevek, és nálunk Agatának hívják azt a rendszert, amivel a közbeszerzéseket elemezzük, csak mi kicsit máshogy kommunikáltuk.
1: Igen, csak hát egy miniszternek azért elvisíkon döntéseket kell hozni. Most az, hogy ez vagy az, ezt még akár el is döntheti, de hát egy minisztertől azért néha más döntést is, más kompetenciákat is várunk, ez nekem ami furcsa egy kicsit.
0: Ha jól értettem, ők lehet, hogy azért is alkalmazták ezt a terminológiát, mert egy miniszternek vannak olyan jogkörei, hogy bizonyos adatköröket elérhet, és sok rendszeren keresztül dolgozhat, amit ők felhasználnak, és akkor lehet, hogy ezzel is fűszerezték. Ezt az aspektust is megértem, mert azt látom, hogy nálunk is, hogyha ilyen data-driven, tehát adatalapú döntéshozatalt szeretnénk megvalósítani, mi cél nálunk is, akkor ahhoz minél több adat szükséges, és az nem egy triviális kérdés. Sem az adatkörök megkapása, vagy elérhetősége, sem az, hogy ezt hogyan használjuk fel.
1: Jó, maradva még egy utolsó buta kérdésig, tehát jövő héten lesz egy nagy nemzetközi konferenciátok pont erről a témáról is. Ide nem hívtátok meg őt, ugye?
0: Szerintem még nem késő, december 1-2 lesz a Converging Road of Integrity konferenciája az integritás hatóságnak, és elég komoly nemzetközi látogató, illetve meghívottjaink vannak, kezdve Olaf, OECD, Európai Bizottság, de lesznek FBI, sőt a MI6 utód szervezetétől, az NCA-től is a vagyonvisszaszerzési panelbeszélgetésben meghívottak. Úgyhogy külföldről és itthonról is a társhatóságok fontos képviselői szerepelnek majd. Őket szerintem nem hívtuk meg, de pont, hogy ezen gondolkoztam, egy szakmai kapcsolatfelvétel szerintem érdekes lenne.
1: Hát igen, vagy egy avatár végül is meg tudna szólalni, és hogyha nagyon muszáj. De akkor térjünk tényleg haza. Térjünk rá arra, hogy először is mivel foglalkozik az integritás hatóság, mert szerintem olyan túl sokat azért nem szerepeltek általában a médiában.
0: Igen. Alapvetően az integritás hatóság feladata, hogy a hazai EU forrás költéseket ellenőrizze és figyelje. Ezen kívül van egy-két más feladat, vagy a nyilatkozatok ellenőrzése, közbeszerzésből kizártak nyilvántartása, stb., de alapvetően ez az a alap, vagy core kompetencia, hogy hát amennyire lehet, mi próbáljuk előrejelezve figyelni, hogy hogyan tervezik vagy a költéseket, mire kerülnének felhasználásra az EU-s források, illetve hát ha már megtörtént a baj, akkor pedig ugye azzal kell foglalkoznunk, hogy ezt feltárjuk, következő eseteket megelőzzük, és hát amennyire lehet indítványozzuk, vagy elindítsuk a pénz egy részének visszaszerzését.
1: Mert te alapvetően AI fejlesztési és fejlesztési vezető vagy a hatóságnak, úgyhogy inkább szerintem erről foglak kérdezgetni. Köszönöm. És nem elsősorban arról, hogy mi hogyan látjuk halandók a magyarországi közbeszerzések helyzetét, de akkor kérdezzük meg, induljunk ki onnan, hogy ebben a folyamatban a mesterséges intelligencia mit tud segíteni?
0: Több rétegbe használjuk, talán az első, amiben használtuk 23 nyarán, ami hivatalos dokumentum és eredmény volt a...
1: Úgyhogy 22-ben alakultatok, ugye?
0: Igen, és akkor jött ki a ChatGPT is, ugye 22 novemberben, tehát körülbelül 3 éve volt mind a kettő. Akkor én már használtam adattisztításhoz, tehát a hatóságnak van egy olyan feladata is, hogy évről évre különböző témákban jelentéseket

0: adunk ki, és a jelentésekben feldolgozott adatok tisztításába például már használtunk egy Excelbe beépülve gyakorlatilag a ChatGPT motorját.
1: És azzal mit lehet megállapítani, hogy kiugrik ez a két sor, vagy oszlop itt kiugrik ez az adat, ez nagyon nem olyan, mint a többi?
0: A nyelvi modellek, mint a ChatGPT, az inkább ilyen szöveganalízis jellegű feladatokra jó. Tehát ott konkrétan adattisztításra használjuk, ugyanis amiket kaptunk adatokat, például a cégnevek, egy közbeszerzésen, kik milyen konzorciumok indulnak, ezek nem mindig tiszta adatok, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, mint egy ideális világban, hogy szépen az adószámok fel vannak sorolva az érintett cégektől, hanem van, amikor...
1: Ez a minimális elvárás lenne, nem?
0: Sajnos nem így van. Van, amikor cégek rövid neve, hosszú neve, KFT, korlátolt, akkor pontos vesszővel, függőleges vonallal, mindenfélével elválasztva, tehát amit csak el tudunk képzelni, amíg a beviteli mezők nem egységesek vagy jók, addig ilyen adatok jöttek be, és ezt kellett tisztítani. Ugye a ChatGPT ezt szépen szét tudta bontani, hogy attól függetlenül, hogy így van felsorolva, úgy nincs kiírva a neve, stb. Megtalálni a hasonlókat és egységes elválasztást megoldani.
1: De mondjuk azt is ki tudnátok mutatni, vagy ki tudja mutatni akkor egy másik mesterséges intelligencia, hogyha nem tudom, valamilyen ajánlatokban a, nem tudom, mondjuk a rezsi óradíj mindig X, és kettőben meg X plusz 5. Uh-huh. Ez itt valami furcsaság.
0: Igen, nagyon jó, mert amit elgondolsz és mondasz, mert ez egyfajta módszertanná kezd válni nálunk, vagy én annak látom, hogy megkapunk adatokat, vagy adat mondjuk Excel-eket, és ugye van sok szakértői tudás, közbeszerzők, stb. Tudják, hogy mit, hogy kell nézni, és akkor arra készítünk kis alkalmazásokat. De vannak esetek, amikor van egy gyanunk, tehát amit konyha beszélgetés, vagy foci, mindenki tudja, hogy valószínű ő most lehet, hogy ott valamit nem úgy csinált, vagy lehet, hogy összebeszéltek. És akkor az van, hogy keresgélünk, tippelgetünk, megnézzük a fájlokat, és mondjuk az adatokba, az árakba elkezdünk kutakodni. És erre tök jól működik az is, hogy ezeknek a mai nagynyelvi modelleknek vannak olyan agentes funkciói, hogy az adatokat magukba egyedül leelemzik, több lépésen keresztül. Uh-huh. Tehát akár nézzük a mindegy, nem tudom, hogy neve, lehet-e mondani cégneveket.
1: Lehet.
0: De mondjuk a Copilotban is van a Researcher, vagy a OpenAI-nak is vannak a Deep Research agentjei, föl lehet tölteni az Excel-t, és akár több száz lépésen keresztül végigelemzi az Excel-ben lévő adatot, nem csak úgy, hogy nézi, hanem kis programokat ír menet közben, és azzal is értékeli az adatot. Tehát például föltöltöttem egy több százezer sort tranzakciókat tartalmazó Excel-t, és gondolkodott rajta egy 300 lépésen keresztül, szerintem, vagy 100 kis kódrészletet írt, és kihozott szép grafikonokat és táblázatokat. Én úgy szoktam kezdeni, amikor az AI-jal beszélgetek, hogy először csak így elemezd, és kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ki, és utána megyek így bele, hogy akkor menj mélyebben, és mert kíváncsi vagyok az ötleteire, hogy és ezen a vonalon menjünk tovább. És elmentünk pár lépést, és észrevette, hogy mondjuk abban az Excelben milyen cégek között van esetleg több tranzakció a szokásosnál, akik lehet, hogy mondjuk egy ugyanolyan EU-s forrás kapcsán is érintettek egy pályázatban, vagy közbeszerzésben. És odáig eljutottunk az AI-jal, hogy kirajzolt egy szép ilyen hálózati gráfot, csak úgy, hogy a webböngészőbe használtam a gyári eszközt. De a vége ennek az lett, hogy azt mondom, hogy ez tök jó, most írd meg a specifikációt ebből, és akkor azt átvittük, és is már megyünk át egy másik AI használati blokkunkba, hogy oké, akkor most ebből írjuk meg az alkalmazást. Tehát végigjátszottuk, felépítettük, én úgy szoktam mondani, egy hipotézist az AI-jal, hogy van egy ötlet, azt leteszteltük az adatokon, van valami gyanús, de ott nem állhatunk meg, mert egyrészt ellenőrizni kell, ugye az AI halucinálhat, stb. De hogyha az jól működik, és megalapozott, akkor készítünk abból egy olyan programot, ami most már azt jelenti, hogy a kollégáknak azt az Excel csak egy fix, determinisztikus, tehát egy lefejlesztett alkalmazásba föl kell dobni, és megcsináljuk azokat az elemzéseket, amik esetleg kihozzák, hogy összejátszás volt. És ilyenek nagyon szépen látszódhatnak akár, hogy mondjuk egy támogató ajánlatról van szó, és van valami hasonlóság az árazási stratégiában.
1: Hogyha ez kiderül, akkor mi történik?
0: Ez egy másik nehéz ügy, és most éppen ez az egyik fontos és kedves kutatási témánk, hogy amikor statisztikai alapon látunk valami összefüggést, akkor mit tudunk csinálni? Ugye itt két eset van. Az egyik az, és olyan esetek is vannak, amikor gyakorlatilag megjelennek ugyanazok a számok. Ez több kontextusban lehet, most nem részletezem annyira, de akkor valami hibát követtek el valakik valahol, amiből egyértelmű, hogy olyan információk birtokában készült mondjuk egy ajánlat, aminek nem szabadott volna ott meglennie. Ez akkor egyértelmű, és ezt általában a döntéshozó szervek is akkor belátják, de ugye sokszor olyan biztos bizonyítékokat kell, hogy nem lehet, hogy is mondjam, más magyarázat arra, hogy más reális magyarázat, hogy tényleg valami furcsaság történt. Ez az egyik. A másik eset meg az, hogy most mondok csak egy példát, van egy 300 soros árlista, és valami nagyon erős, de nem így egy az egybe egyértelmű összefüggés van egy másik 300 soros árlistával, akkor gyakorlatilag statisztikai látszódik, hogy az esélytelen, tehát lehet, hogy minimális ezrelék, milliómod az esélye annak, hogy azok a számok mondjuk olyan közel legyenek úgy összességében véve. És ennek nincsen akkora hagyománya vagy kultúrája. És ez például egy feladat, hogy ezt hogyan tudjuk a közigazgatásba átvinni, hogy bizony ezt most statisztikailag, matematikailag magyarázzuk el, hogy hiába mások a számok, de azok a vonalak úgy nagyon együtt mozognak, ami már nem lehet természetes.
1: Igen, azt akartam kérdezni, hogy ezt a hatóságok, más hatóságok, bíróságok tudják egyáltalán kezelni? Hogyha kap egy ilyen erős gyanút, ami többnek látszik, mint egy tipp, akkor egyáltalán tudja értelmezni, hogy hát itt tényleg baj van.
0: Hát nem sok precedens van arra. Tehát ezt nagyon jól fel kell építeni. Európában már volt egy-két ilyen eset, amikor kartelleket vizsgáltak, azt hiszem pont útépítés vagy gyógyszerkartellek kapcsán, amikor látszott, hogy időben együtt mozognak cégcsoportoknak az árazásai, de ennek nincs olyan hagyománya. És itt általában jó, ha tudunk egy-két erős precedenst, akár más információkkal is alátámasztva, tehát mondjuk ez egy bizonyítási eljárás során plusz egy érv. De láttuk azt is, hogy ez meg ez. És akkor utána később egyre jobban tudunk ilyenekre építeni.
1: Gondolom ilyesmikről is szó lesz a konferencián.
0: Igen, bár nyilván itt vannak olyan szakmai kulisszatitkok, amit még nem biztos, hogy mindenki szeretnénk teríteni. Én azt szoktam mondani, hogy jobb az, hogyha nem látszik minden, csak az viszont jó információ, hogyha tudják a piacon, hogy ezért gondolkodunk és dolgozunk. Vannak viszonylag. Tehát most hallottam a Európai Bizottság egy képviselőjétől előadást, hogy például hogy használják, és velük vele föl is veszük a kapcsolatot, és statisztikai alapon a cégeknek a kommunikációt hogy lehet arra használni, hogy kiderítsük, hogy mondjuk kartel van-e köztük.
1: Uh-huh. Amikor te 2022-ben megalakultatok, nem tudom, már akkor ott dolgoztál-e, de akkor egyből az volt a stratégia, hogy itt egy nagyon erős AI informatika fókusz lesz, vagy ez csak úgy közben jött?
0: Én 23 májusban érkeztem, és én is a versenyszférában, piacon dolgoztam, és előtte őszintén szólva finoman szóval nem szerepelt az álmaim közt, hogy közigazgatásba dolgozzak, de volt egy vízió, jótán elnök úrnak, hogy kifejezetten egy nagyon hatékony AI alapú előrejelző megelőző rendszert szeretne építeni, és ez egy elég érdekes kihívásnak bizonyult, tehát megvolt ez az igény, és most ezt építjük föl. Hát csak közben össze kellett rakni egy egész IT-t. Világos, persze. Az összes folyamatot nulláról.
1: De ez azért kérdeztem, mert ahogy így olvasgatok AI bevezetések sikeréről, vagy kudarcáról, utóbbi időben inkább kudarcáról, akkor mindig az egy nagyon erős kérdés, hogy honnan indul el a bevezetés, hogy ez a top management diktálja, hogy kell, vagy mondjuk belső igény, mert a kollégák elkezdenek szürkezónásan ChatGPT-t használni saját előfizetéssel, vagy ingyenesen, és akkor így ebből jön, hogy hát jó, akkor ne használják így, akkor legyen a cégen belül, és amit olvastam, az szerint általában a menedzsment elköteleződése nélkül nem nagyon működik. Ez a dolog, nem tudom, te így látod-e, de úgy tűnik, hogy akkor nálatok minden esetre így van.
0: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy kell, de sokszor az induló, vagy a gyújtópont, ahogy látom konferenciákon is sok cégnél, az néhány ilyen AI híró akár lentről, aki látja, ott van benne a folyamatokban, és tud arra tippeket, meg ötleteket hozni, és akkor hogy lehetne AI-jal csinálni, és akkor lehet, hogy ő meggyőzi a menedzsmentet, és utána...
1: Tehát fölmegy, és aztán vissza.
0: Igen. Sőt, ugye én is most utána néztem, meg olvastam ezeket a híreket, az MIT-nek volt egy ilyen jelentése, miszerint a AI projektek 95%-a nem jut el az élesbe állításig, és ennek sokszor pont az az oka, hogy maga a projekt az túlságosan high level. A konferencián is szeretnénk majd erről beszélni, mert ugye beszéltük viszonylag, mi korán kezdtük, és tapasztaltunk már sok mindent, hogy lesz egy ilyen kerek asztal beszélgetésünk, hogy a jó, a rossz és a csúf, hogy mire kell figyelni, mert vannak tanulságok nyilván nálunk is, de összességében, amit az MIT tanulmány is kihozott, hogy azok az AI-os projektek működnek jól, ahol nagyon fix az üzleti igény és a scope, tehát pontosan meg tudjuk mondani már az AI technológiák ismeretében, hogy mi az, amit várunk, mit fogunk csinálni, milyen lépéseket automatizálunk.
1: Milyen üzleti eredményt hoz.
0: Milyen eredménnyel.
1: Milyen mérőszámok vannak.
0: Igen. Tehát azok a projektek, amiket úgy gondolok, hogy inkább sikertelenség lehet, hogy általánosságban a szomszédnak már milyen AI büdzsé meg projektjei vannak, akkor indítsunk mi is egy AI projektet, és akkor valami általános keresőt.
1: Hát meg egyáltalán hogy néz ki? Igen. Hogy leírjuk, hogy nálunk nincs AI projekt, tehát kell.
0: Igen.
1: Igen, amink a zöldre festés után az AI-ra festés is egy ilyen újabban igen. Elterjedő kifejezés. És akkor ti nálatok mik voltak ezek a lépcsők? Hogy kezdődött el? Igen, az Excelben használtatok adatelemzést, és hova jutottatok el máig? Amit ebből elmondhatsz.
0: Hát, utána én ugye nagyon ugye az AI témába érdeklődés vitte leve a hatósághoz is, és akkor ott lehet, hogy én voltam az, aki mozgolódott sokat lentről ebben a témában. Akkor én ott elkezdtem így vibe codingolni, tehát létrehoztam egy olyan kis alkalmazást, amivel talán ilyen szerződéseket, vagy teljesítési igazolásokat tudtunk tömegesen gyorsan feldolgozni, szkennelt PDF-ekből kiszedtük az alapinformációk, kinek, mikor, hány forint. És akkor, ugye ahogy beszélgettem
1: ez ott... Ez a saját munkátokhoz szükséges, vagy ez nem ellenőrzés?
0: Hát ez talán egy megalapozó vizsgálat volt, igen. De...
1: Jó, mindegy.
0: Dokumentumfeldolgozás, meg ilyen adattisztítások, ilyeneket csináltam, és akkor ugye elkezdte érdekelni az üzletet, hogy ugye, mert sokszor kapunk olyanokat, hogy tessék, itt van 16 DVD-nyi szkennel dokumentum, úgy nem feltétlenül a segítő szándékkal. Általában mindenki nagyon segítőkész, de lehet, hogy csak néha ilyen adatok állnak rendelkezésre. Szóval mi szó, ez fontos, akkor elkezdtünk például olyanokon gondolkozni, hogy hogy lehet tömegesen adatot kinyerni szövegekből, internetes forrásokból, ezekből akár egy tudásgráfot építeni. És hát 24-ben épült erre egy stratégia, aminek két fő része volt. Az egyik a megelőzés, hogy építsünk egy indikátorrendszert, amivel folyamatosan tudjuk monitorozni a közbeszerzéseket, és majd EU forrásokat, stb. Másrésztről meg egy olyan keresőrendszert, amivel, amikor már megtörtént a baj, a vizsgálatokat tudjuk támogatni.
1: A megelőzés az azt jelenteni, hogy még mielőtt életbe lép egy közbeszerzés, akkor tudjatok közbeszólni, vagy akár már előbb is, hogy itt baj lesz ezen a területen?
0: Miután megtörtént a baj, nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni a pénzt. Erről is lesz egy panelbeszélgetés, ahol a FBI-osok és hasonló MI6-esek lesznek. De legjobb az, hogyha már előre akár a kiíráskor látjuk, hogy valami furcsa, és itt egész jó tapasztalataink vannak, mert most, ahogy a rendszer mondjuk így, hogy tanul, vagy finomítjuk, már kézzel is ezt végezzük, és egy gyakorlatilag majdnem az összes közbeszerzést, vagy az összes közbeszerzést átnézzük, és több esetben volt már, hogy mi előre jeleztük, hogy lehet, hogy mondjuk itt, nem tudom pontosan, de valamit finomítani érdemes ahhoz, hogy ez egy jobban sikerülő, eredményesebb közbeszerzés legyen, és akkor több esetben visszavonták, módosították a közbeszerzést. De ez a legjobb, mert akkor nem is megy ki a pénz. Tehát ez az előrejelzés. Most már van egy olyan rendszerünk, ami minden nap a frissen kiírt közbeszerzéseket letölt, és körülbelül 100 ponton kigyűjti az adatokat, és figyeli ezeket.
1: Hány közbeszerzést írnak ki egy nap?
0: Hát mi nekünk az EU forrást tartalmazó közbeszerzésekre van mandátumunk, az ilyen heti 100 alatti.
1: Azért az se kevés.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: Arról, hogy kiválthatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus, hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést, illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt. 2025. december 22-éig utazunk most vissza az időben. Ezen a napon halt meg Chris Rea, a brit énekes zeneszerző, 74 éves volt. És szintén 2025. december 22-én a Spirit FM Húzós című műsorában Róna Jegon vendége Horváth Csárli volt.
2: Horváth Csárli, előadó művész. Balettáncosnak készült, és az ország egyik legnagyobb sztárja lett énekesként, de hosszú volt az oda vezető út. Az Olimpia együttes, a Generál és a Tátraiben tagja volt itthon, de közben több mint másfél évtizedet töltött külföldön a vendéglátóiparban muzsikálva. A pályája elején több filmben kipróbálhatta magát színészként is. A hazai áttörést a 90-es évek hozta meg. A Tátrai Band és a szólólemezek sora egymás után hozták a sikereket. Az emblematikus dalok, mint a New York, New York vagy a Jégdupla Viszkivel máig a legjátszottabb dalok között vannak. Többszörös platina és aranylemezes, Liszt-díjjal és köztársasági érdemrenddel kitüntetett művész, Budapest és Kőbánya díszpolgára. 2025-ben megkapta a Prima díjat.
3: Csárli, Horváth Csárli, örülök, hogy itt vagy. Szervusz.
4: Én is örülök, hogy találkozhattunk itt most, és köszönöm a meghívást.
3: Rég találkoztunk, bizony. Ideje volt. Igen. Azt számoltad, ahogy jöttünk befelé, hogy hát több mint 60 éve vagy színpadon.
4: Ez így igaz. Ez így igaz. Ebből 15 év külföld volt.
3: Kemény hihetetlen. Volt? Az kemény volt az a 15?
4: Hát az a 15 az... hát az akkor következett be az első év, amikor kimentem... hát az első... A 60-as és a 70-es évek azok ilyen Jugoszlávia volt, és volt benne egy Közel-Kelet, és volt benne egy Afrika, de a 80-as évektől a Fogaras Jancsival kimentem, mert akkor ugye a Generál nevű zenekar az úgy mond, hát azt kell, hogy mondjam, hogy barátilag elváltunk.
3: Szóval
4: és mindenki ment a saját maga, Rokszínház, Várkonyi, Novai, Hungária, Tátrai, Skorpió, és engemet meg a Fogarasi Jancsi.
3: Micsoda banda volt azért, ha belegondolsz, most ezt így sorolod, így mai aggyal is visszagondolva, az micsoda társaság volt?
4: Az a Generál.
3: Az fantasztikus.
4: Hát, és ezek az emberek... ugye Solti Jancsik a lokomotív, szóval óriási brigád volt ez a...
3: Tudom, hogy most megakasztalak, és majd visszatérünk erre a Fogarasival, hogy mentél te ki, de azt meg tudja fejteni az ember, vagy így utólag, vagy akár már akkor is, hogy ott mi volt a baj, hogy miért nem kellett igazán? Mert hogy én emlékszem a koncertjeitekre is. Igen. Jártam hát, én arra, és hát igen, az jó
4: igen,
3: volt.
4: Igen, hát sokszor összejövünk a Várkonyi Matyival, Novaival, és beszélgetjük, hogy mi volt, hogy volt. Hát óriási turnékat csináltunk Lengyelországban. Olyan volt, hogy 3 előadást csináltunk, mert olyan érdeklődés volt. Azután, ugye, képzeld el, azután, hogy... Ugye volt az első Generál zenekar, és ez már a második Generál.
3: Igen, a Révésszel, meg Karácsonnyal.
4: Igen. És ugye beindult ez a Lengyelország, NDK, akkor voltunk a Warral, Nyugat-Berlinbe, ami az...
3: Edwin Starr és a War.
4: Igen, hát azért...
3: Micsoda zenekar volt az?
4: Akkor Nyugat-Németországban ezekkel az ablakos útlevelekkel, meg szóval eléggé komplikált volt, de ott voltunk.
3: Aztán jöttek elementálisan nagy sikerek, és az ember azt gondolja ilyenkor, hogy az egyik is jó, meg a másik is jó, csak nem volt jó pillanatban. Tehát lehet, hogyha ez a generál... pár évvel később jön, akkor teli találat, ezt ki tudja?
4: Igen, ki tudja. Hát szóval az igazat megvalva, most ugye ezekről a dolgokról beszélgetünk, és próbáljuk megfejteni egyébként a nagy titkot. Bizony, bizony, bizony, hát egy csomó nagyon komoly magyar zenész, jazzzenész mondta, hogy miattunk kezdett el muzsikálni. Mert, hogy mondjam, tanulni zenét és muzsikálni, és most egy komoly zenész. Hogy időnként így visszahallgatom, mert ugye a generál időbe kerültem be a televízióba, és úgy végignézem ezt az egész történetet, nem nagyon szeretem magamat látni.
3: Nem?
4: Nem. De végighallgatom, és mondom, hát ez megelőzte a korát, de nagyon komolyan. Tehát ugye abban az időben azok a zenekarok futottak, akiket futtattak. És én, a generál volt nekem az első olyan történetem, hogy videóklipet, vagy nem is tudom, hogy ugye voltak ezek a...
3: Ugye előtte az olimpia volt, de hát az igen. A tévé közelében nem fért, hát persze.
4: Nem, nem bizony, nem, pedig
3: a,
4: egy...
3: Az rockzene volt akkor, amikor ez még nem volt annyira kedvelt a vezetők szemében.
4: Én nekem a szerencsém az volt, hogy mindig borzasztó, hogy a zenészekkel... tudtam muzsikálni, mindig jó dobosom volt, képzett zongoristám, nem, nálam a zongor az egy nagyon fontos dolog, és akkor én még olimpiában, most hogy megemlítetted az olimpiát, akkor én még gitároztam és trombitáltam. Tehát zenész is voltam, sőt, kongáztam, mert ugye Afrikából épp Magyarországon az első konga, amit azt se tudták, hogy micsoda, én hoztam az első kongát.
3: Afrikát szoktad emlegetni, hogy az meghatározó volt, hogy a gondolkodásmódodra is hatott.
4: Hát igen, igen, mert ott, hát most képzeld el, Szudán, Khartoum, kimegyünk a Jimmy bácsihoz, aki egy magyar, akinek a felesége egy angol hölgy, és a Gordon Music Hall-t irányítja, ahol... ami hát...
3: Ki ne ismerné Szudánban a Gordon Music Hall-t.
4: És akkor kimegyünk, és akkor lepusztult kegyetlen állapotok, maga a hely is napidőbe, majd este gyönyörűen fellampírozva, ezek a betonboxok kipárnázva, akkor van egy Champagne Follies nevű balett, balett, akkor hastáncos, kísérni kell a dolgokat, és akkor én meg, ugye angolul éneklünk minden számot, de még soha az életemben egy angol emberrel nem beszéltem.
3: Tudtál angolul?
4: Tudtam, de soha nem beszéltem
3: ahogy
4: angolul.
3: Ahogy az iskolában senki. Tanultad.
4: Aha. Igen, igen, igen, igen. És akkor mit tudom, két hónap után, amikor már az ottani konzult horvátnak hívták egyébként, mondtuk, hogy haza szeretnénk jönni két hónap után, mert kegyetlen állapotok voltak, a lakás, meg minden. És hát ő spariba volt a Jimmy bácsival, mert onnan vitte a viszkiket, és akkor, tehát a bizniszt megcsinálták. Hát a lényeg az volt, ugye, hogy volt egy fiú, egy márvány kereskedőnk a fiú, egy fiú, aki Szeminek hívták, aki mindig jött, és amikor volt egy kis szünet, akkor mindig akart velem beszélni. És akkor én nagyon féltem, és akkor gyorsan bementem a backstage-be, a színpad mögé, de mondtam a kollégáimnak, a zenész kollégáimnak, hogy ez a gyerek állandóan beszélni akar velem. De hát én nem beszéltem még senkivel se angolul.
3: Ja, igazából nem előle menekültél, hanem a kihívás elől, hogy meg kell szólalnod.
4: Igen, igen.
3: Aha.
4: És akkor azt hiszem, hogy másfél-két hónap múlva valahogy sikerült szót értenem vele, értettem, hogy mit mond, hogy mondta, hogy tudja, hogy hol lakunk, és holnap egy órakor jön, és találkozunk, és kimegyünk a Summer Cottage-ba, a Nílus partjára. És én ezt megértettem, de már elfelejtettem, 11 órakor még alsó nadrágba, ugye borzasztó meleg, meg mit tudom, és ezt is megérkezik egy Land Rover, egy nagyon szép kislányal ült bent ez a Sammy, és akkor gyorsan összeszedtük, kimentünk a Nílus partra, nagyon jól éreztük magunkat, és ő mondta, hogy Charlie, you just speak, I do understand you. És akkor onnan kezdtem, ez volt az életem első olyan történet, hogy elkezdtem angolul.
3: Átszakadt a dolog.
4: Átszakadt a dolog, jó hangulat volt, és akkor borzaszt jól éreztük magunkat, mert ez a Khartoumnak a milliójébe élt ez a fű, egy nagy palota, márvány kereskedő az édesapja, 3-4 szolga, és akkor mi szinte a napidőnket ott töltöttük, ott tanítottuk őket zenélni.
3: Rögtön jobban tetszett a hely.
4: Rögtön jobban kezdett, mert ott volt a görög követség, tehát a pozitív része a Khartoumnak, a Nílus partján, ahol gyönyörű házak vannak, pozitív emberek élnek, tehát nem az a hát hadd nem mondjam.
3: Na de a végén meddig maradtatok?
4: Most hát így... 6 hónap volt, és onnan mentünk át a Beirutba, és onnan lett az első fellépés Dubaj, Khartoum, vagy Dubaj, Abu Dhabi, Bahrain, Szultántelefomán, és ebből lett tulajdonképpen még 2 év.
3: És ahhoz képest, hogy haza akartatok menekülni.
4: De igen.
3: Ez komoly kaland lett.
4: Igen, mert az ottani menedzser írta egy örmény menedzsernek Beirutba, hogy van itt egy zenekar, akiket nagyon szerettünk, és nagyon jó volt.
3: Mit játszottatok?
4: Hát külföldi számokat.
3: A napi slágerlistát?
4: Hát slágerlistát. Azt, amit itthon szoktunk játszani. Aha. Hát azt tudnod kell, hogy hát ugye 64-től körülbelül 70-71-ig, amíg nem volt ki mit tud, meg mit több ilyen fesztivál, az Omegától kezdve, a Szörényitől kezdve mindenki azt játszotta, amit el tudott.
3: Mert Rádió Luxemburg, meg Szabad Európa, igen, mi jött?
4: Igen. A Mambo Magno kazettáról írtuk le az akkordokat, amit nem értettük angolul, az fonetikusan.
3: És ezt így csináltátok és ott is?
4: Kint is így csináltunk. Tehát amiért én kimentem, a 100 Gabinak köszönhetjük egyébként ezt az Afrikát, mert ifjúsági parkban játszott az Olimpia, és kijött a 100 Gabi, és odajön hozzám, azt mondja, te figyelj, most már egy csomó zenekar játszik magyar nótákat, ti vagytok szinte az egyedű zenekar, azt mondja, Jokokert játszottok, ezt is játszottok, azt mondja, de ilyes, azt mondja, de külföldi repertoárotok van, nektek ki kellene menni. És akkor így jött össze ez a Jimmy bácsival. Egyébként a Jimmy bácsi, csak hogy tud, mert lehet, hogy nem tudod, az Alfonzóval voltak kint Egyiptomba.
3: Akkor Alfonzó még artista volt, igen, akkor a 30-as évek lehetett.
4: És a Jimmy bácsi is. És ott,
3: ez a múlt század 30-as évei.
4: Igen, és onnan ment a Jimmy bácsi ki Khartoumba, mert gondolom, hogy ott megházasodott, vagy nem tudom, mi történt.
3: Kalandvágyó volt, igen, az biztos. Igen.
4: És hát szóval érdekes történet.
3: És a generál után megint utilapú a lábad alatt, és indulás ki külföldre. Ez a Fogarasi Jánosos történet.
4: Hát olimpia zenekar, mondta Jani, azt, hogy ne változtassunk, de hát ugye ez már teljesen más. Már csak én voltam az olimpia, jazzzenészekkel mentünk ki. 2 év volt, és a Janinak a kocsijába egy Volvo-ja volt, és ott ültem mellett, akkor még ugye volt autóm, de hát itthon hagytam a Katikámnak. egy ilyen 1300-as bogár, nagyon szerettem.
3: Jó, az menő volt akkoriban. Ha hát valakinek ilyenje volt, az
4: igen, valaki volt. Igen. A Vas Lénának, a Somló feleségének az édesanyjától vettem, még a hátsó ülésen még rajta volt ez a minek hívják?
3: Gyári nejlon?
4: Igen.
3: Hogy kitaláltam?
4: Igen. És valami 10 000 kilométer volt benne, és 50 000 forintba került. Óriási. Most visszagondolva. Hát a lényeg az, hogy a Janéka, Jancsival kimentünk, egy norvég impresszárió volt, pontosabban egy olasz impresszárió, de Norvégiába kezdtünk el dolgozni. Nagyon jó volt a zenekar, és a János, tehát egy bizonyos összege játszottunk, ami nem volt rossz. És ugye minden nap. És a János, csináltunk új demókat, és ő neki volt kapcsolata, úgyhogy kiküldtük Svájcba, Spanyolba, ide-oda, sőt, Svédországba. És tehát főleg a skandináv piacot. És hát a lényeg az volt, hogy én, mivel hogy a János irányított ezt az egész történetet, de én voltam a zenekarvezető. És nekem kellett ezeket a szerződéseket aláírni. Mondta, hogy akkor írd alá, ezzel mit tömé. És én...
3: Elolvasgattad őket?
4: Hát a lényeg, persze elolvastam, meg hát a lényeg az volt, hogy...
3: Hova kell menni, és mennyiért.
4: És hogy mennyiért, persze. De a lényeg ugye az volt, hogy volt egy olyan hely, ahol egy évre aláírtunk egy szerződésnek az olasz menedzserre, aki Norvégiába élt, és egyszer csak Svájcba vagyunk, Lucernbe, meg Zürichbe, meg Bernbe játszunk, és jönnek levelek, hogy engemet fő fog jelenteni, mert a szerződéseket, amiket az előtte aláírtam, azokat nem teljesítettük. Tehát, szóval...
3: Jánost különösebben nem érdekelt, nem, hogy nem milyen szerződés van. Tehát
4: a lényeg az, hogy miután ez a két év letelt, és már Magyarországra is jöttek különböző ilyen angolul írt levelek, meg németül írt bírósági papírok, már volt belőle 15, és már nagyon féltem, akkor következő dolog történt. Egyszer csak hazajöttem, és a Marinában játszottunk, ugye a Jancsi rábeszélt, hogy játszunk a Marinába, mert akkor jöttünk haza nyáron.
3: Balatonparti szállodában.
4: Igen, igen. Műsort kellett kísérni meg, mert nagyon jól éreztem magamat. De amit ugye a Katikám nem nagyon szeretett, mert azt mondja, most végre hazajött, és már megint dolgozol. A lényeg az volt, hogy a nyár végén fölhívnak engem Svédországból, és kint ülök a Fogarasi Jancsival, kávézunk, Marina Balaton partján, egy kis presszó, és bemondják, hogy a horvát csárit keresik Svédországból.
3: Ajaj.
4: És mondja a Jancsi, azt mondja, hát már megint ezek a nők, mármint vele kapcsolatban. Fölmegyek, és azt mondja, te vagy az? Póta András vagyok, a Csuci. Azt mondja, kellene jönnöd szeptember 1-én, tudsz-e jönni, van ott körülötted valaki? Mondom, nincs. Azt mondja, el kellene döntened, mert két nap múlva hívlak. És ezt eldöntöttem, és kimentem. És azt mondom, hát ez a hajózás, meg mit tudom, ez egy, általában úgy nézett ki, hogy egy évben egy hónap, maximum 2, tehát nem az áll...
3: Kimentél két hónapra, visszajöttél, persze.
4: Mindegy, a lényeg az, hogy kimentem, és Oszló mellett Hönefozva kezdtünk el, azt hiszem ott kezdtem el muzsikálni a zenekarra. A zenekar fenomenális volt, és nem azért, mert én ott voltam, hanem egyébként is. és akkor kezdtem beilleszkedni a zenekarba, trombitálni kellett, rengeteg dolgot, éjjel-nappal gyakoroltam, és játszunk Hönefoszba, és aztán a második menet, és aztán a Georgiát énekeltem. Ez egy nagyon fiatalos hely volt. És egyszer csak megjelenik a olasz menedzser, és megáll baloldalt, és így néz engemet. Hát ismert.
3: Hát hogyne.
4: Azt mondja, szünet, oda jön hozzám, azt mondja. Charlie, I like you. Azt mondja, I know what happened. Azt mondja, én tudom, hogy mi történt. John is a motherfucker. Azt mondja,
3: jó, de mégis te kaptad az ügyvédjeleneket.
4: Azt mondja, forget the whole thing. Felejts el mindent. Rendes
3: azért
4: volt.
3: Azért Mázin volt.
4: Hát Mázin volt, mert mondom, jött, tudta a pacák, hogy hol dolgozunk, és jöttek a levelek. Sorba, sorba. És mivel, hogy ugye én voltam a zenekar, nekem tudta küldeni.
3: Mondd a régi zenésztársak, meg amikor hazajöttél, meg amikor a Tátrai band alakult, akkor nem fintorogtak, hogy te vendéglátó zenész lettél? Ugye annak azért volt egy lenéző hangsúlya.
4: Nézd, ezt a... Hát aki ismert bennünket, volt rengeteg magyar zenész, aki találkozott velünk kint, azok csak a csúcskategóriákat tudna elmesélni ezekről a fellépésekről, meg a helyekről, ahol mi muzsikáltunk.
3: Jó, persze, de hát ez a valóság. A valóság igen. Ilyenkor nem sokat
4: na
3: számít.
4: Na most hát a lényeg az, hogy én ezt soha nem értettem, hogy ez megmaradt a 40-es, 50-es, 60-as évekből ez a szó, hogy a vendéglátó. Ugye voltak itt Magyarországon kis presszok, ahol zongorázott valaki, de ott is kellett tudni. Meg, tehát a zene az egy óriási dolog. És külföldön, ugye? Mi showzenekar is voltunk, tehát amikor mentünk Spanyolba meg a Pannonia Expressre, akkor azt mondta az angol menedzserünk, volt 3-4 menedzserünk, azt mondta, hogy ezt a Pannoniát, ezt felejtsük el, mert ez Balkán. Ezt mondta az angol menedzser. Nem értettük. De hát azt mondja, egy nagyon elegáns helyre mentek, és azt mondja, Express Live and Show Band. És akkor mit tudom, ott már lent délen, vagy Spanyolban, meg ezeken a helyeken, már ezen a néven futottunk. Skandinávia meg imádtak bennünket, hát szóval az a generáció, amik ugye milyen 89-ben jöttem, az a 80-as éveket vegyük, tehát ott a Skandinávban megkérdezed, vagy akár Finnbe, vagy Norvégiában, hogy Pannonia Express, hát bennünket úgy szerettek, mint az Omega-t.
3: Máig tudják, vannak ilyen élményeid, hogy ma is oda jön valaki a külföldön, vagy? Hogy láttuk, nem maga hát, a Charlie?
4: De nagyon ritkán megyek Spanyolba. Aha. Már nem nagyon szeretek utazni. Régen mindenhova mentem. Volt ilyen természetesen.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, 2025. december 2-ára ugrunk az időben. Ezen a napon zárta le a rendőrség a nyomozást a 25 évvel ezelőtt brutálisan meggyilkolt Tilla Tamás ügyében. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség közölte, hogy a vádemelés kérdésében akkor még nem született döntés. És szintén 2025. december 2-án a Spirit FM Magánta podcastjében Manc László és Mészégető Marcsi vendége Pőce Balázs, a Mito egyik alapítója, és Hídvégi Zoltán, az Umbrella Kollektív társalapító ügyintézője volt, és arról beszélgettek, hogy milyenek az AI-jal készült reklámok.
2: Hello, hello, sziasztok! Ez itt a Magenta Podcast, és benne mi, illetve vendégeink, mert most ketten is csatlakoztak hozzánk, hogy beszélgessünk egy nagyon izgalmas témáról. Itt van velünk Pőce Balázs, a Mito alapítója, kreatív igazgató, és itt van velünk az Umbrella kreatív műhely alapítója, Hídvégi Zoltán. Sziasztok! Arról fogunk veletek most beszélgetni, hogy mi fog velünk akkor történni, amikor mindent össze AI-oz a rendszer a reklám szakmában. Úgyhogy csapjunk is bele. Mit éreztetek ti akkor, amikor megláttatok az első AI-jal készült, hát még nem videókat, hanem mondjuk képsorokat, azt mondanám, videószerű dolgokat?
3: Kezded?
4: Hát figyelj, de gondolkoznunk kell, mert a úgy emlékszem, hogy az első pillanat az ez a döbbenettel írható le leginkább, hogy te jó ég, ilyet lehet, és így, és ez a képgenerálásnál, a szöveggenerálásnál, és aztán a videógenerálásnál is volt, hogy egyszerűen atya úrég, ez fantasztikus. Ez volt az érzésem, szerintem, amikor először láttam ezeket.
3: Én imádtam, amikor ez elindult, nyilván arra használtam, hogy mindenféle szóvicceket generáljak a lányom számára, meg ilyesmit, tehát hogy alapvetően igen, teljes pozitív várakozásra töltött el bennünket is.
5: Láttátok azt egyébként, csak az jutott eszembe, hogy a döbbenet és a rettenet közötti nagyon pici határvonal, mert az emberek nagy része, hogy de jó, és ez fantasztikus, és csináljuk, és képet gyártok, és mindent tudok vele beszélgetni, miközben belül ment a gondolkodás, hogy húha, hogy ez sokkal gyorsan megcsinálja, mint ahogy nekem mondjuk a munkaköri leírásom, akkor lehet ebben gond.
3: Én csak arra gondoltam, hogy valószínűleg ezáltal könnyebb és elérhetőbb lesz mondjuk a deepfake
4: Nekem a rettenet, a riadalom az inkább a szerzőjogokkal volt kapcsolatos. Tehát azt éreztem, vagy először az nyilat belém, hogy azért ezt levezetni az emberiség kulturális termékeiből, és már akkor is ugye hatalmas mennyiségű tréningadatról beszéltünk, most már gyakorlatilag amit lehetett, azt felfaltak ezek a rendszerek, és újra kiköptek. Nekem ez volt az érzésem, hogy milyen lesz ezek után művésznek lenni, vagy újat alkotni, vagy mit érdek, ugye szerintem a Ghibli stílusú képek voltak talán olyan pillanat, ami mindenki számára kirajzolt, hogy volt itt egy stílus, ami egy alkotói közösségre jellemző, és úgy, ahogy van, bárki tud olyat generálni, ez nekik most jó, ők ismertebbek lettek, vagy rossz, és ellopták azt a közösségre jellemző, és úgy, ahogy van, bárki tud olyat generálni, ez

0: szakmám, meg kreatív szakma, az mindig azon a szakmák közé tartozott, akik ugye a legkorábban próbálják ki az újdonságokat, bármiről is van szó. Tehát szerintem vérünkben van az, hogy egyébként mindig minden újdonságot kipróbálunk, maximum majd nem működik. Tehát ilyenkor szoktam mindig mondani, hogy mi annak idején csináltunk, mi volt az, fekete-fehér 3D horrorfilmet szemüveggel nézhetőt, ami nyilván most utólag mindenki benne vett, hogy szemüveggel nézhető, milyen hülyeség volt az. Hát annak idején nem tudtuk, úgyhogy részünkről abszolút benne volt ez a kísérletező vágy.
1: De volt olyan technológiai újításotok, csak hogy most rákapcsolódjak erre, ami meg aztán nagyon bejött, amikor átálltatok a hagyományos filmkészítésre, a digitális eszközökkel való filmkészítésre, ha jól tudom.
0: Igen, egyrészt az, másrészt meg nekünk egy nagy újításunk volt a, hát például az ilyen Frame.io, tehát hogy bele tudsz kommentelni a filmbe, meg ilyesmi, tehát azt mind nagyon-nagyon hamar megcsináltuk. Igazából minden arra volt kihegyezve, hogy ugye nemzetközi dolgokat tudjuk csinálni, és akkor egyszerűsíteni a kommunikációt. Az AI-nak is vannak ilyen vetületei, ami ezt egyébként egyszerűbbé teszi. Tehát nem tudom, Balázs, te hogy vagy be, de én, ugye vannak az AI tagadók, de én alapvetően AI optimista vagyok még mindig, bár egyébként látom itt a veszélyeit.
2: Szerintem, én még nem tudom, hogy melyik csapat vagy. Tagadni semmiképpen, tehát tagadni egy technológiát, ami létezik, és már most csomó embernek örömet, meg néhány embernek, vagy szintén csomó embernek problémákat, vagy fejtörést okoz, tagadni kár lenne. Az, hogy hova vezet ez az egész, az azért nehéz, mert ugye nem egy lineáris utat kell elképzelni, ahol mindig látjuk a következő métert, nem látjuk, hogy következő exponenciális ugrás hol van, és az, mint emberiség, mit jelent nekünk. Az, amit a szakmában csinál, az szerintem egyelőre, én is úgy látom, hogy egy nagyon szuper produktivitási eszköz. Nálunk, ugye mi a Zoliékkal szimbiózisban dolgozunk, de az a terület, amit a Zoliék képviselnek, az a mi munkánkkal együtt válik teljes, és vice versa. Ami nehezebb volt nálunk a kísérletezési fázisban, hogy nagyon sokáig mély koncepcionális dolgokat nem mertünk közelengedni ezekhez a rendszerekhez, mert akkor most se tudjuk annyira, akkor még kevésbé tudtuk, hogy mi történik az adattal, ami bemegy. Tehát nagyon nehéz volt, hogy olyan dolgokkal mertünk csak eleinte dolgozni, nyilván egyrészt az ügyfeleink, másrészt a saját reputációnk védelme érdekében, amiben nincs nagy rizikó, hogyha egyszer valaki másnál kiköpi a rendszer. Emlékezzünk vissza, hogy talán a Dallinak a második generációja volt olyan, hogyha azt mondtad, hogy generálj nekem egy focistát, ahogy szalad a pályán egy labdával, akkor még a Getty Images-nek a vízjelét is így rárajzolta, így van. Hiszen olyan adatszettel dolgozott, a Getty-nek a képeit töltötte, és akkor még a Getty azt lebegtette, hogy képenként, ha jól emlékszem, több ezer, de lehet, hogy több tízezer dolláros royaltyt fog visszakérni ezért ez a rendszerek került tulajdonosaitól. Ez egyelőre nem jött össze, és valószínűleg a jelenlegi amerikai kormány alatt nem is fog. Minden esetre erre nagyon figyelnünk kellett. Ugyanakkor az, ami rögtön könnyebbséget jelentett nálunk, én nem tudok rajzolni például. Tehát, hogy a pálcika embereim is csúnyák, ami azért egy teljesítmény. Az, hogy tudtam prototipizálni, és nem kellett az árdirektorhoz rohangászni, hogy van egy ilyen fura ötletem, megrajzolnád-e nekem két nap kemény munkájával, vagy inkább promptolunk egy gyorsat, és fél óra után kiderül, hogy egy hülyességet gondolok, az szuper. Az, hogy valakinek már nem kellett követni azt az elvet, hogy olyan nyelven dolgozunk végig a projektben, amilyen a végeredmény, hanem azt lehetett mondani, hogy dolgozz nyugodtan az anyanyelveden, és a végén egy elég rövid idő alatt egy elég jó minőségű fordítást tudunk készíteni belőle, amit aztán lektoráltatunk, megint csak egy szuper dolog.
1: És az az érdekes, ahogyan beszélünk erről a témáról, rengeteg tapasztalatunk van már benne, rengeteg megélt, nem tudom, példát fel tudunk hozni, miközben azért ez egy friss dolog, tehát hogyha csak visszamegyünk egy-két évet az időben, találtam egy nagyon izgi videót, ezt a pepperoni hackspotot, nem tudom, hogy láttátok-e.
2: Nem.
1: Ez egy nagyon kezdetleges, képzeletbeli pizzázónak készült videó volt, AI-jal készült, és természetesen 2023-ban még a technológia nem tartott ott, de most már ott tart.
2: Hány ujja volt az embereknek, ahogy ették a pizzát?
1: A semmi, de annyira félelmetesek voltak, hogyha most...
0: Tudod melyik?
1: Hát egy horrorfilm.
0: Alien, stb. Igen, tehát hogy úgy eszik. Meg volt, amikor Will Smith eszi a spagettit,
2: ugyanígy
0: nézett ki. Igen, szóval, de egyébként csak rácsatlakozva arra, amit mondasz, Balázs, tehát, hogy ugye nem tudjuk, hova megy ez az egész dolog, viszont azt szerintem sokan felejtik el, hogy

0: nagyon nagy mértékben szerintem irányítjuk mi is, hogy hova megy. Mert ez egy interaktív, ez egy oda-vissza dolog, amivel tréneled a szettet, olyan lesz, nyilván nagyon leegyszerűsítve, de hogyha tényleg nagyon sokan trénelik egy bizonyos irányba, akkor abba az irányba fog majd elhajlani az egész dolog, tehát szerintem, és ezzel egyébként van egy hatalmas felelőssége is mindenkinek, mert ha most mindenki elkezdené olyan dolgokra használni, hogy mindenféle jogi dolgokat megkerülve, és ilyen szürke, nehogy Isten, fekete dolgokra használni, akkor olyan is lesz a dolog, hogyha egyébként meg mindenkiben van mondjuk egy megfelelő morális iránytű, és nem mondjuk lopásra vagy ilyesmire használja, akkor a szett is olyan lesz.
1: Jó, de ezt honnan kellene meglegyen, bocsánat, na, az igen. emberekben? Szóval, hogy ez olyan nehéz kérdés.
0: Szerintem hogy... ez egy nagyon egyszerű kérdés. Én egyébként azt mondtam, hogy a legelején szerintem Balázsékhoz is jött borzasztó sok olyan felkérés, hogy jaj, úristen, de jó, akkor ebben a reklámfilmben akarjuk látni a pápát, hogy gördeszkázik.
2: Vagy pufikabágyban.
0: Pontosan, meg lehet-e csinálni? Mondom, meg lehet csinálni, de tehát ugyanúgy, ahogy nem próbálsz Photoshoppal előállítani ilyen plakátokat, ami egyébként nyilvánvalóan jogilag nem tiszta, úgy éjjel se fogod csinálni. Tehát igazából úgy ezek a szabályok vonatkoznak rá.
2: Igen, csak egy egészséges, ugye, hogy ki van a másik végén, tehát amikor egészséges lelkületű emberek vannak ott, akik mondjuk
3: nem értenek hozzá,
2: így van, értenek hozzá, és megállt tudnak parancsolni egy ilyen kérésnek, de hát ugye az AI-nak az is mondjuk úgy zsenialitása, hogy hétköznapi emberek számára is elérhető. Tehát azt mondja, hogy nem csinálod meg, hát akkor megcsinálom én, és ugyanúgy ezek a képek lakossági felhasználói fiókokból is ki tudnak kerülni a netre, és virálissá tudnak várni. Tehát, hogy sajnos nem mindenki olyan, hogy van egy erkölcsi fék, ami megállítja, hogy itt...
3: Ez ugye azért egy nehéz kérdés,
0: mert... Mindenki kapott egy nagyon gyors sportautót most.
3: Igen, hogy trivializálhatjuk a dolgot, az, hogy konyhakést is bárki vehet bármelyik áruházban, aztán az, hogy mit csinálsz vele, az a te dolgod. Ugyanakkor persze teljesen igazad van abban, Manci, hogy ez a önmagában, amikor digitális technológia terjed, ráadásul ilyen sebességgel, akkor az, hogy a tetteim hatása nem azonnal látható, vagy átérezhető, az szerintem egy nagyon fontos különbség a végfelhasználó részéről is. Ugye emlékezzünk vissza, szerintem 2 évvel ezelőtt 14 vagy 15 spanyol diák kapott azért egy bíróságon, talán felfüggesztetted, vagy valami egészen komoly büntetést, mert deepfake-eltek az osztálytársaikról mesztelen képeket. És ugye pont ahogy mondod, a diák, tehát korábban is csináltunk olyan dolgokat iskolásként, valószínűleg mind a négyen az asztalnál, amit szégyellünk. De az, hogy azzal adott esetben találkozott 30 ember, vagy mondjuk azt, hogy az egész suli, és 500 ember előtt hoztunk kellemetlen helyzetbe valakit, az nagyon más szint, mint hogyha 5 milliárd ember tud belefutni éppen a TikTokon, meg a WhatsAppen, meg a Facebookon összeadva. Tehát ebben a kérdésben teljesen igazatok van, hogy itt a normákat így loholva a rendszerek után próbáljuk lerakni, mert az, ami korábban energiát, erőfeszítést, eszközt igényelt, és itt most tényleg mehetünk a mű mesztelen képtől a biológiai fegyverig, az egy picit egyszerűbb lett. És az, hogy ezt jól tudjuk kezelni, vagy jól tudjuk beilleszteni egy egészséges társadalmi működésbe, az ugyanúgy egy törvényhozói feladat, egy hatósági feladat, a márkáknak a felelőssége, nekünk alkotóknak, az osztályfőnököknek, a szülőknek, mindenkinek.
1: Még egy feladat.
3: Igen, már olyan, annyi unatkoztunk, mint emberiség, és egyébként abból a szempontból itt a merre tart a történet, tehát szerintem az, amit a Zoli mond, de ugye ez volt, Sam Altman is ezt mondta az első ezzel kapcsolatos meghallgatásán szerintem a kongresszusban, hogy ez igazából Photoshop szteroidokkal. Tehát valójában egy produktivitási eszköz még egy nagyságrenddel nagyobb lett. Engem csak az a rész foglalkoztat, vagy az a rész, amit én nem látok be, és ahol az optimizmusom bizonytalanná válik, amikor már nem csak ezekről a generatív rendszerekről, hanem általában ezekről a szoftverekről beszélünk. Mert az, amit belátunk
0: az,
3: most...
0: Az egy teljesen más.
3: Az más,
0: én ugye az AI-nál mindig arról a részéről beszélek, arról a szűk szegmensről, amiben ugye mi vagyunk, ami igazából egy nagyon tényleg színes, nagyon high-tech homokozó, ami így lett nekünk, mert nekem nincs elég tudásom ahhoz, hogy az AI-nak az egyéb alkalmazásairól tudjak értelmesen.
3: Igen, szóval. És az a baj, hogy ott fogy el a ráhatásunk, mert az, igen, amit a Zoli mond, én azzal maximálisan egyetértek, hogy ezeket a dolgokat nem elszenvedjük. Minden egyes hirdető, aki kirak egy plakátot, minden egyes ügynökség, ami elkészít egy prototípust egy produkciós csapattal, vagy másik kreatív műhelyel közösen, az hoz egy döntést arról, hogy mi fér bele, mi nem fér bele. A valójában az ijesztőrész, és ezt úgy gondolom, hogy valóban irányítjuk, az ijesztőrész az tényleg az a rész, amire nekünk a Földnek ezen a részén nem nagyon van ráhatásunk, hogy vajon a következő minőségi ugrás az mit hoz. De az olyan messze van, hogy lehet, hogy kár is rajta filozofálva.
0: Hát, vagy olyan közel van, hogy kár is rajta filozofálva. Nem, tényleg, tehát ugye nem tudjuk, hogy a következő minőségi ugrás az 2 év múlva lesz, vagy ma délután 2-kor. Tehát szerintem ez a számomra ez a legnagyobb bizonytalanságot adó faktor, hogy azt tényleg nem tudjuk belátni.
1: De ez egyébként téged, tehát, hogy te így várod ezt, vagy azért ez téged is veszít?
0: Ez egy jó kérdés. Hát ugye én inkább várom, hogy mit lehet mindezzel egyébként megvalósítani ezzel a dologgal, de az, hogy ez most miket fog helyettesíteni, és nem feltétlen az, hogy oké, most akkor a grafikusnak nem lesz munkája, mert szerintem a grafikusnak lesz munkája, mert neki van tapasztalata, ízlése, stb., tehát ő fogja tudni a legjobban alkalmazni, szerintem nem az lesz, hanem ahogy Balázs is mondja, tehát gyakorlatilag ugye az emberek fejében mit fog ez alakítani. Tehát, hogy nekem például az Instán a feedem az főleg macskás videók, mert miért ne? Ugye itt tréneltem az algoritmust. Viszont a macskás videóknak szerintem a 45%-a már AI, és már én sem tudom nagyon megmondani. Tehát az, hogy pláne aki mondjuk nem ebben az iparágban dolgozik, és vizuálisan mondjuk nincs annyira mondjuk éles látás mondja, nem fogja tudni megmondani 2 hónapon belül, vagy hogy mi az igazi, és mi nem. És nem kell feltétlenül rossz indulatú deepfake-re gondolni, hanem egész egyszerűen arra, hogy teljesen el fogja torzítani a valósággal kapcsolatos percepcióját az embereknek.
3: Olyan érdekes, én teljesen egyetértek ebben az Olival, beszélgetünk.
0: A macskákról?
3: A macskákról nem, de arról, hogy mennyire lehet észrevenni, vagy nem, nagyon érdekes. Pont egy nagyon kedves szakmabéli közös ismerősünkkel, barátunkkal beszélgetünk arról, hogy ő mondta, hogy ő még mindig ilyen uncanny-nek, ilyen kényelmetlennek látja, hogy emlékezik az uncanny valley kifejezés, ami már annyira hasonlít az emberre, hogy majdnem, de igazából rossz. Szerintem ez a videójátékoknak a 2000-es évek végén nekem ott píkelt, és mondtam ennek a közös ismerősünknek, Bélának, hogy figyelj Béla, szerintem ezt már nem veszik észre az emberek. És rá 2 napra vittem, a Zolival szerintem nagyjából egyidősek a nagylányaink, vittem a gyerekeket szülinapi zsúrra, és ültek a 3-as metron, és néztek egy ilyen posztert, és azt mondják, hogy mennyire éje, de szar. És mondom, lányok, honnan vettétek? Ez meg volt, mint 2x5 újja volt a szép. Ki néz ki így, Balázs, mit te nem látod? És mondom, egy 10 éves gyerekekről beszél. Jó, oké, látom, persze, hogy látom, hogy látom, hogy jelent hozzá. De hogy valóban, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez, az szerintem egy hatalmas társadalmi, meg esztétikai kérdés is, igen, hogy ez most olyan lesz-e, ahogy visszanézni nagyon fura Toy Story-t, ugye már lassan 30 éves film, lehet, hogy picit több is, de akkor az state of the art volt, és atya úr, hát ez olyan, hát a szőrök a pitbull hátát, de jó.
0: Mind a 8 darab szőr.
3: És akkor vajon ugyanígy fogunk ezekre a dolgokra nézni, úgy, hogy ja, hát ki nem látja, hát ez egy illusztráció, animációs
0: de
3: korszak.
0: Igazad van, mert kicsiben ez ugyanolyan, tehát én is, ugye hetente jövünk ki új AI generált filmmel, vagy mondjuk kevert technológiával, és hát folyamatosan tüntetem el a portfóliókból a fél éves példákat, mert hogy így visszanézve, így hát ez azért nem túl jó. Annak idején persze, úristen, milyen jól néz ki, és hogy...
2: Igen, csak az lehet a veszélyes, nem, hogy a jövőből visszanézni a múltba, ugye mindig kicsit könnyelmet, és azt mondod, hogy hú, lehet, hogy már nem raknád ki a kirakatba, de hogy az emberek, akik a digitális érettségnek egy egészen más szakában vannak, van olyan tudása, mert hogyha jól tudom, talán édesapád volt az, akinek egyszer valamit átküldtél, és nem amiatt, hogy hány ujja van, hanem az, hogy nem lehetett ilyen mez ezen a meccsen az adott illetően.
0: Puskás újraélesztés volt, igen. Igen, igen.
2: Tehát, hogy ott van egy alap tudása az adott karakternek, ami alapján lebuktatja, és nem a vizuális, hanem így a... Van. De hogy ilyen szerintetek a mai világban, ahol ahol az idősebb generáció is ott van ezekben a digitális terekben és platformokban, hát ott mekkora a kockázat ennek?
0: Hogy... sajnos nagyon meg lehet vezetni. Ugye volt szerintem egy pár hónapja, vagy talán tavaly az a AI generált olyan hát telefonos akció, főleg idős embereket targetelt, felhívták, hogy jaj, adja meg a kártyaszámát, bankszámlaszámát, és ugye ugyanaz a hang volt, mint az, vagy nagyon közeli volt ahhoz a hang, mint az adott bankjának a ügyintéző hangja. Tehát hogy igen, tehát borzasztó sok csalásra ad lehetőséget, tehát ez egy hatalmas veszély.
3: Ezzel kapcsolatban még emlékszem arra, amikor a Microsoft létrehozott egy olyan modellt, ami azt hiszem, hogy 6 másodpercnyi hangminta alapján tudott utána, az 6 másodperc. Ez korábban az volt, amikor Emma Watsonnal felolvastatták a Mein Kampfot. De volt egy ilyen, elkészült az audiobook a Harry Potter filmek női főszereplőjével, Adolf Hitler művéből. És ahhoz még rengeteg hanganyagra volt szükség. És amikor a Microsoft jelezte, hogy ők létrehoztak egy ilyen modellt, nem hozták nyilvánosságra pont ezért, mert az, amit a Zoli mond, az tényleg az unokázós csalások a négyzetre emelve, amikor nem tudod megmondani. És az, hogy ez nem csak az idősekről szól. Képzeljétek, hogy most volt 2 hete Amerikában, hogy gyerekek szülei azt látták, hogy ég az iskola épület. És elindult mindenki nyilván vadul a suli felé, semmi ilyesmiről szó sem volt. Tehát szerintem, hogyha megfelelően van roncsolva, handicamesre csinálva egy felvétel, kicsit rángat a kamera, akkor Zoli meg én nagyítóval ott állunk fölötte, és nem tudjuk megmondani, hogy akkor most hívjuk-e a rendőrséget, vagy valaki tök jót szórakozott. Hát emlékezzetek vissza a hajléktalan férfi a lakásomban TikTok trendre, amikor gyerekek elküldték, azt mondjuk, beengedtem ezt az urat hozzánk ide a nappaliba, és a szülők vadul hívogatták a 911-et, hogy a gyerek beengedett egy idegent a lakásba. Senki nincs védve ezzel, és az, hogy eddig se bíztunk megfelelően a híreink forrásában.
0: Hát most meg pláne nem.
3: Akkor most hogy fogunk?
0: Igen, én ugye erre két, hát nem megoldás, de valami hasonlót gondoltam, hogy ha az összes ilyen AI modell az ugye fizetős lesz és drágább lesz, az ugye kiszűri a hülyéskedők nagy részét, az egyik, a másik pedig, ahogy Balázs is mondta, szabályozás, törvényhozás, stb. Tehát az összes ilyen dologra egyébként tényleg nagyon-nagyon szigorú szabályok kellnek, hogy vonatkoznak, mint hogy nem is tudom, szerintem 10x éve ilyen, hogy online bullying az ugye nem létezett még, aztán volt egy-két nagyon szomorú, nagyon brutális eset, ami után most már azt is ugye egyébként büntetik, tehát szerintem ennek is lesz egy ilyen evolúciója, csak hát nyilvánvalóan ez ugye utána kullog a fejlődésnek.
1: Bocsánat, csak annyi minden jutott eszembe. Ezt majd kivágjuk. Te jössz.
2: Kicsit kanyarodjunk vissza a reklámok, filmek világába, ahogy pont mondtátok is, hogy mennyire tökéletes, ahogy a lányod említette, hogy ilyen ember nincs, hogy mekkora felelőssége van a reklámgyártóknak az, hogy ne forduljunk be még jobban mi nézők, reklámfogyasztók, akik már eleve iszonyat szétnyomasztott állapotban vagyunk, hogy nálunk úgy tűnik, hogy mindenki tökéletesebb, boldogabb, több helyre jár. És ha is a reklámokban is majd ezt látjuk, vagy ott a húsvér természetesebbnek tűnő emberek is megjelennek.
0: Hát ez ugye egy kétélű fegyver, mert ugye az ügyfeleink meg ugye azért bíznak meg bennünket, reklámfilmekkel, mert ugye valamilyen céljuk van, valami nem titkolt anyagi célra, tehát ők ezt abszolút ugye maximalizálni akarják. Itt van egyébként nekünk a felelősségünk, hogy valójában a termék, amit előállítunk, azért hát valamilyen, és akkor visszakanyarodnék itt a belső normákhoz, tehát passzoljon így ehhez a dologhoz, tehát most mondhatunk ilyen nagy szavakat, hogy etikus filmgyártás, meg stb., de szerintem egyébként nem csak mint szakember, hanem mint magánember, mint szülő, stb., tehát van egy bizonyos felelősség, hogy oké, ilyet egyébként csinálunk, ilyet meg már nem. És ez nem egy éles határvonal, mindenkinek valahol létezik ez a határvonal.
3: Ugye talán Franciaországban volt úgy, vagy van úgy, hogy bizonyos testtömegindex alatt nem lehetett modelleket alkalmazni, tehát emlékeztek a 90-es évek végén, 2000-es évek elején az egész testkép-önkép problematika ugye az előtérbe került, és akkor úgy érezték, hogy meg kell valahol húzni a vonalat. Én nem lehetnék modell Franciaországban sok okból, például ezért sem.
0: Mondjuk a francia reklámszabályozás az elképesztően durva, tehát csak a az autóreklámokra mondok egy pár példát, volt egy autóreklám, aki inkább ilyen szabadidő autó, stb. És a legvégén az volt a jelenet, hogy egy ilyen virágos mező közepén, hát háttérben Alpok, stb. Nem szerepelhet, mert hát az autó nem arra van, hogy te egy mező közepén álljál.
3: Excusez-moi, monsieur, parkoljon el onnan.
0: Így van, parkoljon el onnan. Minden autóreklám csak úgy indulhat, mert ugye mutatják az autót mozgásban, hogyha előtte legalább egy jelenet van, hogy épp bekötöd magad. Ami egyébként egy hülyeségnek tűnik, mert aki nem köti be magát így 2025-ben, szerintem azért van elég el van maradva mással is. De hogy igen, tehát vannak ilyen dolgok.
3: És ezeket, ezt a fajta túl idealizált világot, én szerintem egyébként már kevésbé a marketing kommunikáció hajtja. Tehát korábban mondhattuk azt, hogy egy másfajta, másképpen fölépített média környezetben, hogy kivonjuk a közösségi médiát, mi volt? Volt szerkesztőségi tartalom, meg volt hirdetői tartalom. És a hirdetői tartalom jellemzően túl idealizált volt. Tehát a gyönyörű emberek a hibátlan fogaikkal, mint Nyugat-Németországból megeszik a csokit, az almát, kimossák a kimosnivalót. Ezzel szemben most ez a fajta polírozott valóság szerintem sokkal inkább az emberek, a végfelhasználók által áll elő. Gondoljunk bele, van olyan szolgáltatás, ahol tudsz magadról kamu nyaraló fotót generáltatni. Tehát hogy úgy érzed, hogy nem jutott el elég helyre. Marci úgy van, hogy idén csak Zánka jött össze, de mennyivel jobb lett volna a Seychelles-szigetek. Havi, tehát 5 kép ingyenes, és egyébként havi 30 dollárért 500, Marci beutazta a világot. Tehát, hogy Sri Lankáról 2 perc alatt átjutott Észak-Koreában, rettenetes, de közben a felelős hirdetők, meg az igazi, mondjuk azt, hogy A-listás gondolkodó márkák, egyébként pont az igaziságot keresik. Tehát szerintem, hogyha most mindenki belegörgetne az Insta feedjébe, meg bekapcsolnánk egy reklámblokkot valahol, akkor lehet, hogy tökéletlenebb, valódi embereket látnánk a reklámokban, mint a nem hirdetők által létrehozott Insta tartalmak.
0: Nekem volt egy ilyen elképzelésem, hogy egyébként szét lehetne osztani, és lehetne olyan reklámblokk, aminél ki van írva, hogy ez ebben a blogban csak AI generált filmek vannak. És akkor egyébként a néző is tudja, hogy ezt látom, nem kell, hogy is mondjam, ott szépíteni a dolgot, hanem ott akkor ezzel a hajam, akkor ez megy le. Tehát legyen mondjuk egy ilyen reklámblokk, de nem tudom, lehet, hogy aztán lesz végül.
1: De egyébként kell a nézőnek a reklámok esetében tudnia feltétlenül, hogy az AI-jal készült most nyilván ez?
0: Szerintem igen. Aha.
3: Akkor, ha egyébként elvárás lenne a részéről, hogy azt gondolja, hogy az valódi. Tehát szerintem, hogyha egy hód vadul pókerezik egy diszkóban, pörögve a fején, azt sejti, hogy nem igazi. Ha viszont generálnánk egy híres kosárlabdázóra nagyon hasonlító kosárlabdázót, aki autogramokat oszt, tehát a félrevezetés ellen küzdeni kell. Én nagyon tisztelem, hogy a magyar reklámszakma ott tart, hogy jelöli hirdetéseken, hogy mesterséges intelligencia, vagy generatív rendszerek felhasználásával készült. Csomó esetben én a konkrét eseteket látva azt gondolom, hogy fölösleges és irreleváns. Más esetekben viszont kifejezetten fontos lehet, csak megint pont, ahogy mondtátok, Zoli is mondta, kellenek azok a bizonyos erkölcsi, etikai, törvényi normák, amikor az, hogy ha ezt most nem írom ki, hogy az AI, akkor félrevezetem a fogyasztóimat. Amit ugye egy felelős márka sem akar megcsinálni.
0: Hát igen, mert akkor az ugye nagyon-nagyon rossz fényt vet egy márkára, de ezzel együtt szerintem léteznek olyan márkák, akiknek a márkájukból fakadóan teljesen ellenérdekelt, hogy használjanak bármilyen AI-t. Tehát most mondok valamit, kézkrém, ami teljesen természetes alapokon vagy alapanyagokban van, minek használ? Hogyha kiderülne, hogy AI-t használnak, hát az teljesen ellene megy a dolognak. Tehát rengeteg ilyen példa van. Úgyhogy szerintem nem mindenkire vonatkozik az, hogy már pedig használjanak AI-t.
4: Köszönöm a figyelmüket, a Multidézőt hallották. Találkozunk legközelebb.
5: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
6: Köszöntünk mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámról, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezzel a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect 2 állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
7: Szia Viktor.
0: Szia Viktor.
6: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spáji hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
7: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És ugye változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem egy normál pályán szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk 4 egyenes végén van 1-2 másodpercig padlógázas visszatöltés.
6: Ebben mondjuk az is benne van, majd felskültál Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
7: Ez is igaz.
6: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
7: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki DRS-sel kiélőzte a másikat, és akkor szélányékból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a spályi futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer. Pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
6: Laci, egy néhányszor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
7: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát megvan pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Laffiltól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. Ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kopsz, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Frédi Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
3: nagyon utána mennek. Amúgy pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Hát
7: valószínűleg tehát sokkal nem, jobb. De ugye visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Form 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken meg mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző megvárja, hogy féktel, na talán most nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanak a versenyzők számára. Nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni. Ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk. Plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért ott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltcsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
3: az érdekes
7: mi lesz itt Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak váncorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
6: Mondja nyugodtan, Józsi.
3: Annyi, az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyert energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza is fogyasztatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogjon működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
6: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabbak, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez, az hanem, biztos, hogy pont fordítva kellene. Igen. Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
7: amit akarunk? Igen. Amit a néző akar.
6: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
7: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőinek a 60%-a az nem kerül képernyőre. Igen.
6: Igen, erről egyébként sokat beszéltetek pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydíj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
7: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már is sokkal kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
6: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem, pont nem találtam a statisztikát. Nézettségbe, ti utána jártatok, vagy van bármi pontos képetek, hogy a tavalyi évhez képest? Ma az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már, hogy ez az új érzet elmúlt. Nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
7: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az egységesen hát azt mondta, hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinél csökkenés tapasztalatom.
6: Hát akár melyik youtubert megnézitek, aki Forma 1-gel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége.
7: Igen. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki bármilyen politikai témai műsort csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Forma 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem számított.
6: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogy nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet miért nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, hogy simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy test elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
7: Hát ez nehéz pontosan megtippelni, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról, nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kisinzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt, pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képe tavalyhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
6: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
7: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kis képlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te sem megcsinálni azt, hogy akkor utólag kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikával derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martinok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jó csatáztak, képernyőre se kerülnek.
8: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira jó, annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már így tényleg képernyőidő a pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
6: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pontért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
8: Martin ez igaz, között. Ez igaz. De ebben egy minimálisra megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes monacói Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshova.
7: Hát talában egy nézői reakcióra, vagy
8: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
7: Egy baseball sapkára.
8: Egy baseball, igen. És pont a Crofty is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt
6: ide. Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltve időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat sem volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami. És akkor talán a másodiknál ott egy 2 másodpercre bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
8: De aztán még 1 percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, azóta se
7: jársol. Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Forna 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a királyf, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő baleső volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
6: Még majd mindjárt kezdünk bővenmenetlen csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégéje lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. Milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellény rajta, Gyuri, és hogy kéne összefoglalnia?
8: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és pedók részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Merci is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
7: Hát ment ez délelőtt.
8: Igen.
7: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
8: Igen, tehát nagyon nagy a
7: mire kimegy addigra, meg az már média esemény is volt.
8: Igen, az elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve,
7: És ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utánra kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A Célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a Box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok motorhome építőcsapat, és ugye Box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, szóval sokan nem láttak még. Ugyanígy a nézők sem látnak ki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
6: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
9: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési gépet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
7: Hát meg az aeroszabályok
9: illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a kedvelek és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Ugye azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton-Leclerc vagy Leclerc-Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny seggét, hogy 2 újraindításból egyiknél se látták őt többször.
7: De korábban ugye az volt a baj a Hungaroringi pályával, hogy csak a Célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egy egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
9: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alézi után is bedobhatod.
7: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább, ugye 4 aktív aerozóna van, és minden 4 be lehetne akár előzni.
6: Hát és hát most már látnánk végre akkor mosolygós pilótákat a futam végén. Már nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok. Tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
9: Hát figyelj, nagy eséllyel 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kényszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát hogyha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú, tehát hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
7: Meg hát az év elején is látunk nagyon sok jó csatát mondjuk Russell és a Ferrari között, és ott is ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egy legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz. Most is a Ferrari-nál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel. Nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russellnél is. Ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte. Volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája, itt is beszéltünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatók is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz, egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellenek még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
6: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
5: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
3: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod, végre ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell-Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
4: Hát, gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük fog valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom, nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogy áll a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív valamennyire néhány dolgot lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akarna.
3: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés technikai hibák ebben nincsenek benne.
4: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amik a csapatnak a hibája, vagy bal szerencse, rossz kojött, safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 221, kötője 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebbe benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérőn megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát azt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike. És Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be.
5: De, ugye azért
4: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Igen, és ezt is figyelembe vettem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt.

0: volt, ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russell-hez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ezzel alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonio akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
1: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival, Laci?
2: Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a bal szerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtotta egyértelműen jobb teljesítményt.
0: Relatívan nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még azt hiszem évelején is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri, amit Piastrinál láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi bal szerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
2: De amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli Kínában...
0: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
2: Igen, tehát igen. Antonelli Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monakóban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagydíjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől egy alapvetően egy harmadik hely esett el, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antonelli kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antonelli egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátráltatja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitól a bal szerencse megint elvett egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
1: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év ez egyben a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért nem mutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elején, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
0: Ez ami abban közös Piastri, vagy előtte Piastriról is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még, vagy reméljük, nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. Ugye az a kérdés, meg tudja ezt a rendőtet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jól kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek Russell autójával, tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap egy Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételekkel mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút felnyomott a feladathoz.
2: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén le lehet ő győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a néző elvárásokban amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is lehet tudod győzni Russellt, most is megnyered a futamot, nem arról, hogy 43 ponttal vezeted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Mondkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságírókedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybegyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyző képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
1: Hát igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphat olyan kérdéseket, hogy hú, izgulsz, hogy mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelben az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint hogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván ezt nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem egzak válasz, mert nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon látsz érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
0: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
1: Azért mondom, hogy véleményre vagyok.
0: Azon, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor a legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatása lesz az ő teljesítményére.
1: Laci?
2: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri Matuzsálem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valahanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb, vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment oda egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 3 tizeddel elmaradt Norristól. és abba belefértek mások is. Antonellinél még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
1: Az, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre sem lehet egyszer választani, de ezt mennyire lehet kijavítani? Mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítani, azért nem tudtad őket egy A, egy B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnek és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
0: Ez szerintem nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősének a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgálta a Mercedes az egész amikulját mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
2: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagy díj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
0: Igen, ezt még belga nagy díj előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye, mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
2: Hát is ott is, tehát a Copsból kifele jövet, 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásegítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
0: padlószint. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
2: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumok kifele.
0: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen, de 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy
2: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha...
0: Negyedik.
2: Ja, hát jó, igen. Negyedik, igen. És aztán ugye harmadik. Tehát, hogyha végigmennek, akkor kikap
0: 1,2. Emiatt 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
2: Igen.
1: Táblázatodban egyébként ezt a Spy hétvégét hány pontnak írtad? De
0: a Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként, ezt, tehát mondom, ebben még azt sincs benne ebbe a számításba, hogy Russellnek rosszabb ugye, az autója, ahogy látszik. Csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
2: Igen. Hát ugye annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közel, telemet ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
0: Igen.
1: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, hogy Józsi Toto Wolffal kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szószó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
2: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott léven, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szak. Mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha költségsapka megengedi, Russell helyében egyértelműen verném az asztalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azutána a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó két tizedet azt egy mondjuk tökéletes autóval már csak a magabiztosságban le tudná dolgozni Russell, aztán lehet, hogy kap egy teljesen új autót, és akkor a 5-10 helyett csak 3,5 lesz a hátránya.
1: De a műsoridőnk már nagyon a végéhez közeledik, srácok, bármit még, amit így a Mercedes-szel kapcsolatban, vagy a bajnoki versennyel kapcsolatban szeretnétek elmondani?
2: Hát én annyit, hogy ha folyamatosan jönnek ezek a technikai hibák, meg kiesések, akkor a konstruktőrére még odafigyelhetünk.
1: Igazán ütetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
2: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
1: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
2: Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. A miniszterelnök szerint a legkritikusabb 5 nap következik az energiaellátás szempontjából. Forstoffer Ágnes az összefogás jegyében egyeztetésre hívta a kormányfőt és a parlamenti pártok képviselőit. Egy nappal az indulás előtt SMS-ben mondta vissza a nyaralást az utazási iroda, másoknak a hazajövetelével volt gond. Forstoffer Ágnes felkérésére Magyar Péter a Sándor palotában a tájékoztatást hétfő reggel a rendkívüli helyzet miatt. A miniszterelnök később a parlamenti pártok frakció vezetőivel is egy asztalhoz ül. A kormányfő szerint kritikus napok előtt áll Magyarország, miután teljesen leáll a paksi atomerőmű. A vállalatok sorra jelentik be az egyelőre önkéntes fogyasztás csökkentéseket, de szükség esetére elkészült egy lekapcsolási sorrend is.
2: Egyre forróbbak a mindennapok. Ez nem csak az emberi szervezetet, de a közszolgáltatásokat is jócskán megterheli.
3: Az erőmű teljes leállítása a jelenlegi Dunai vízszint mellett elkerülhetetlen.
2: A miniszterelnök azonban délelőtti videójában megnyugtató üzenetet küldött a lakosságnak.
3: Az erőmű biztonsága 100%-ban garantált. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll.
2: A Dunán lassú apadás várható, amely további terhet ró a villamos energiarendszerre. A kormányfő azonban kiemelte, az áramfelhasználás szombaton a takarékosságnak köszönhetően 500 megawattal maradt el a vártól. Az ellátás problémamentes, mégsem lehet hátradőlni.
3: A legkritikusabb 5 nap előtt állunk.
2: A miniszterelnök továbbá az önkormányzati és egyházi épületek díszkivilágításának lekapcsolását kérte a következő napokra. A gazdasági és energetikai miniszter kiemelte, a vállalatok önkéntes fogyasztáscsökkentési vállalása 400-500 megawatt közé emelkedhet. Kapitány István hozzátette, az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalatai a többi közt mérséklik a kritikus időszak energiafelhasználását. A Magyar Fürdőszövetség pedig egyebek mellett az elektromos szaunák és gőzkamrák leállítását javasolta. A brutális hőség miatt a hatóságok és intézmények is átszervezik működésüket. A NAV azon ügyfélszolgálatain, ahol nincsen klíma, rövidített nyitvatartás lép életbe. Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig várják az ügyfeleket. A klimatizált egységekben marad a normál rend. A Fürdőkert már lépett. Leállította az általa üzemeltetett 40 szökőkutat és vizesést, köztük a Margit-szigeti zenélő szökőkutat is. A rendőrség lefújta a napokban tervezett nagyszabású sebességellenőrzést. Az Oktatási Minisztérium rendkívüli záratartást ajánlott fel a bölcsődéknek és óvodáknak. Az intézmények erről maguk dönthetnek. Az Országos Mentőszolgálat a Poros Mentő és Jó Mentő felhívással jelezte, hogy felfüggesztik a mentőautók külső mosását. Forsthofer Ágnes közös felelősségi vállalást kért a lakosságtól.
4: Amikor valaki elhalasztja az autómosást, a porszívózást, pár fokkal visszaveszi a légkondicionálást, vagy nem használ szárítógépet, apró döntést hoz. Amikor ezt százezrek és milliók teszik meg, abból egy egész ország ereje, a mi hazaszeretetünk rajzolódik ki.
2: A köztársasági elnöki jogkört ideiglenesen gyakorló házelnök. A rendkívüli helyzet miatt személyes egyeztetést kért a miniszterelnöktől. A Sándor palotába tervezett hétfő délelőtti találkozóra a parlamenti pártok frakcióvezető is meghívást kaptak. Magyar Péter elfogadta a felkérést. 9 órakor Forsthofer Ágnesnek, 9:30 a frakcióvezetőknek a tájékoztatást. Toroczkai László is jelen lesz, de nem szeretne az Abszolút Filmszínház része lenni.
5: Adok egy esélyt arra, hogy talán tudunk érdemben valamit elérni holnap ezen a találkozón. Például a kérdéseimre vagy választ kapok, vagy a kérdéseim után történik majd intézkedés.
2: Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is jelezte részvételi szándékát. A magyarországi energiakrízisre még Robert Fico is reagált szombat délután. A szlovák miniszterelnök Facebook posztban szolidaritását fejezte ki Magyarország felé. Azt is közölte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak.
1: Az atomerőmű tehát teljesen leáll, amiről már napok óta szó van, és ez az országos gondok mellett a helyieknek is problémát jelent. Akár hiszik, akár nem, hőség ide vagy oda, az önkormányzatnak melegítő berendezésekről kellett gondoskodnia.
6: Továbbra is kritikus a hazai folyók vízállása, különösen a Dunái, miközben a tartós hőség sem enyhül.
7: A hivatalos vízmérce szerint a Duna vízállása jelenleg Paksnál mínusz 133 cm, ami azt jelenti, hogy ebben a hőségben tovább apadt a folyó. Egyébként vasárnap hajnali 2:30-kor leállították a termelő gépegységek közül is az utolsó előttit, ami azt jelenti, hogy a 2000 megawattból már csak 240 megawattot termel az atomerőmű, vasárnap pedig teljesen leállhat az egész erőműnek a termelése, ami Paks számára nem lehet jó, hiszen innen kapja az erőmű területéről a meleg vizet a város. Így most különleges megoldást kellett keresnie Paks vezetésének.
6: A kritikus helyzet elsősorban azokat a lakóépületeket és intézményeket érinti, amelyek távfűtéses rendszerből kapják a használati melegvizet. Az önkormányzat azonban azonnal reagálta a kialakult helyzetre.
8: Elsődleges lépésünk az volt, hogy az Életfa Idősek otthonába biztosítsuk a melegvízellátást az ott lakóknak. Így villanybojlereket szereltünk be, hiszen ez volt az kézenfekvő, mert egy gázos bojler, ez egy hosszú távú engedélyezési folyamatnak kéne lennie, arra most nincs időnk. Ezen felül a bölcsödénkbe és a közétkeztetési helyünkre is hétfőn beszereljük a villanybojlereket, és miután 6000 embert érint a melegvíz elvétele jelen pillanatban, ami a leállás után 1-2 nappal bekövetkezik, így fürdőkonténereket fogunk kihelyezni.
6: A lakosság egy része arról számolt be, hogy az erőmű leállításának megkezdése óta több helyen is áramkimaradások fordultak elő.
9: Hát akadozott már az áramellátás. Most már észleltük valamelyik nap is, hogy este elment az áram, meg éjszaka. Én nem tudom. Hát egy kicsit igen.
6: Aszódi Attila a leállással kapcsolatban elmondta, a reaktorokat a leállítást követően is folyamatosan hűteni kell. A szükséges hűtővíz biztosításában a vízügyi szervek hajói is közreműködnek.
10: Tovább csökkenne a vízállás, akkor újabb megoldásokat fognak bevetni. Ezt vannak a helyszínen a vízügynek a szakemberei és a vízügynek az úgynevezett pajtás szivattyúi, amelyek úszó szivattyúk a vízfelszínen, úsztatják őket, és ezek be tudják emelni a biztonsági hűtővízrendszer szivattyúi elé a hűtővizet, még akkor is, hogyha lejjebb megy a vízszint.
6: Híradónk információi szerint a teljes leállás vasárnap késő este kezdődik.
1: Ha évekkel ezelőtt duzzasztót építenek, a most jelentkező problémát el lehetett volna kerülni, vélik a szakértők. Lázár János tavaly ismerte el, hibázott a kormány, amikor nem épített nagy víztározókat. Arról is beszélt, hogy akkor nem volt az Orbán kormánynak ezzel kapcsolatos végig gondolt döntése. Az elemzők szerint a szlovák elnök segítségfelajánlása sokkal inkább egy gesztus, semmint valódi megoldás. A helyzet azonban tovább súlyosbodhat, a dunai vízszint csökkenés ugyanis akár októberig megmaradhat.
11: Szeretném, ha tudnák, hogy Magyarországról több víz távozik, mint amennyi bejön. Ez azt jelenti, hogy nekünk van feleslegünk. Azt föl tudjuk fogni, ha akarjuk, és szükség van rá, azt a vízmennyiséget a magyar csatornarendszeren keresztül bárhova el tudjuk vinni, ha szükség van rá.
12: Orbán Viktor ezt 2023-ban mondta egy parlamenti felszólalásán. Kormányzásuk 15. évében Lázár János is beszélt a vízhiányról.
13: A kormány hibát követett el, amikor nem épített nagy víztározókat 10 évvel ezelőtt, csak árvízvédelmi tározók vannak, amik víz visszatartása az ön által képviselt felfogásban teljesen alkalmatlan. Ez való igaz. Egy balatonnyi édesvíz megy ki úgy az országból, hogy Afrikában ölik az emberek egymást ezért az édesvízért.
12: A problémát Lelősi Miklós nyugalmazott vízépítő mérnök szerint a duzzasztók hiánya okozza.
14: Budapest alatt, ahol a vízügy által természetesen olyan szelvényben kijelölt gátat építeni, ami legalább egy 1-2 méteres, de inkább 2 méteres duzzasztást hozna létre, ezzel megemelni a felvízi Dunaszintet, növelni azt a kavicsos víztartó telített réteg vastagságát, amiből a vizet nyeri jelenleg, és ezzel javítaná természetesen a Duna felől a Csáposkutakba történő beszivárgást.
12: Az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője szerint a vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére.
15: Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás.
12: A szlovák államfő segítséget ajánlott fel. Az általunk megkérdezett szakértő szerint valójában ez egy kedves politikai gesztus, de a politikusok nem dönthetnek a villamosenergia rendszeren belüli áramlásokról, amit egy egységes európai szabályozás ír elő.
16: Folyamatosan jön Szlovákiából, elsősorban az északi órákban áram. 2500-3000 megawatt körüli teljesítmény az, amit az éjszakai áramellátásban a szlovák import jelent. Itt érdemes megemlíteni, hogy most például megnéztem 9 órakor, a legnagyobb teljesítményt Ukrajnából kapjuk. Több mint 500 megawattot, ez ötszöröse annak, mint ami Szlovákiából érkezik.
12: Megkeresésünkre a kormány azt írta, Szlovákia hagyományosan a legnagyobb importforrás. Északi szomszédunk felől a nettó behozata a legmagasabb értékei az elmúlt időszakban órás átlagban akár 1500-1700 megawatt felett alakultak. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy jelentős mennyiségű csapadék egyelőre nem várható. A Kopernikusz program fél éves előrejelzésére hivatkozva a Híradónak nyilatkozó szakértő úgy véli, az év második fele a szokásosnál melegebb lesz.
17: Az elkövetkezendő hónapokban a szokásosnál melegebb, ennél fogva az intenzívebb szél tevékenység következtében szárazabb lesz.
12: A szakértő szerint elképzelhető, hogy a Duna vízállása a szokásos éves szezonális ingadozásnak megfelelően egészen októberig tovább csökken.
1: Az országot sújtó rendkívüli hőség és energiaválság ellenére idén is megtartják a Sziget Fesztivált. A szervezők a bírálatokra reagálva közölték, hogy ha kell, saját aggregátoros rendszerrel teljesen függetleníteni tudják magukat az országos hálózattól. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a fesztivál energiaigénye is folyamatosan csökkent, és a vízfelhasználásban is fenntartható megoldásokat alkalmaznak. A fesztivál augusztus 10-én kezdődik a nulladik nappal, és 15-én fejeződik be. Két ember meghalt az Ozora fesztiválon. Az egymástól független tragédiák miatt a szervezők bejelentették, hogy vasárnap éjfélkor minden zenei programot leállítanak. A helyszínről kollégánk Szalai Péter tudósít.
18: Szervusz Máté, köszöntöm a kedves nézőket! Itt vagyunk az Ozora Fesztiválon. Pontosan 3 vagy 4 nappal ezelőtt már voltunk itt, amikor két férfi egy izraeli állampolgárt késsel leszúrt. Akkor az áldozatot a mentők kórházba vitték, életveszélyes állapotban volt, úgy tudjuk, hogy most már jobban van. Tegnap azonban egy nő lett rosszul, ő hirtelen szívhalál miatt került be az egészségügyi személyzetnek az OD-jába, ahol azonban már nem tudták megmenteni az életét, itt a helyszínen meghalt. Nem sokkal később egy amerikai állampolgár fölmászott a központi színpad tetejére, és onnan ugrott le. Ő pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy itt sem tudtak már a mentők beavatkozni. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy szintén a helyszínen meghalt. Most az Ozora Fesztivál szervezői úgy döntöttek, hogy ma éjféltől leállítják a zenei szolgáltatást, keddig pedig az itt lakóknak ki kell majd költözniük. Most pedig stábunk azonnal összepakol és indul Paksra, onnan jelentkezünk 6:30 majd az atomerőmű leállításáról. A szó tiéd, Máté.
1: Thank you. Újabb dróncsapást mért a Wildberries orosz internetes áruház egyik raktárára Ukrajna. Ezúttal a szamarai területen támadtak egy logisztikai központot mintegy 800 kilométerre az ukrán állásoktól. Július 18-a óta már mintegy tucatnyi raktárját támadták az orosz cégnek, amelyet azzal vádolnak, hogy a háborút szolgálva szankciók alatt álló drón alkatrészeket tárol és továbbít. Közben Ukrajna olyan drónfelvételeket tett közzé, amelyeken állítólag a Harkivi erdőkben hátrahagyott szálloptikás drónkábelek láthatóak. Oroszország egyre több szálloptikás drónt használ, mert ezek ellen nem működik a jelzavarás. A hátramaradt vezetékek azonban hosszú távú környezeti problémát jelenthetnek. Robbanás történt szombat este egy moszkvai olasz étteremnél. A hatóságok szerint 8 óra előtt egy nő házilag készített bombával akart behatolni, de egy biztonsági őr megállította. A detonációban rajtuk kívül még 3 ember halt meg, és többen megsérültek. Az étteremben egyes források szerint Alexander Csajko, az orosz légi és űrerők főparancsnoka ünnepelte születésnapját, ő lehetett a támadás célpontja. A hatóságok terrortámadásként kezelik a robbantást, és vizsgálják annak kérdését, hogy a dobozt kézbesítő nő vajon tudott-e annak valódi tartalmáról? Vízfelszínen úszó határvédelmi rendszert épít ki Spanyolország Ceuta partjainál, hogy megelőzze az újabb tömeges határsértéseket. Az ideiglenes akadály megnehezíti az átúszást, de a parti őrség hajói át tudnak rajta kelni. A helyi rendőrszakszervezet arra figyelmeztetett, hogy ez nem oldja meg a határsértéseket. Az önkormányzat szerint pedig továbbra sem állt helyre a rend azóta, hogy csütörtökön migránsok 10 000-ei próbáltak átjutni Marokkóból az ország északi partjánál lévő spanyol exklávéba. Több utas is közvetlenül indulás előtt értesült arról, hogy meghiúsult régóta szervezett külföldi nyaralása. A Robinson Tours SMS-ben közölte az utak törlését, ezt követően azonban többen arról számoltak be, hogy nem tudják elérni az utazási irodát. Híradónknak több károsult arra panaszkodott, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást.
19: Hát óriási sok volt egyébként mindannyiunknak.
20: Július 31-én még augusztusi bulgáriai repülős utakat hirdetett Facebook oldalán a Robinson Tours. Az utazási iroda azonban több ügyfél nyaralását is közvetlenül indulás előtt lemondta. Szabó Flóra híradónknak elmondta, édesapja februárban foglalta a bulgáriai szállást a Robinson Tourson keresztül. A nyaralás egy 23 fős családi utazás lett volna, 9 gyerekkel.
19: Augusztus 1-én kapott az édesapám egy SMS-t, amiben azt írta a Robinson Tours, hogy sajnos nem tud megvalósulni a nyaralás, ugyanis a szálloda túltelített, és ezért nem tudnak minket fogadni, és hogy mivel főszezon van, ezért nem is tudnak minket elhelyezni egy másik szállodába. És akkor innentől kezdve megpróbáltuk őket elérni telefonon, abszolút elérhetetlenné váltak.
20: Hozzátettem, szerencséjükre a repülőjegyet nem az utazási irodán keresztül foglalták, így a veszteségük a szállására, ami 4 millió forint.
19: Fölvettük a kapcsolatot azzal a szállodával, ahol eredetileg mentünk volna, ahol a foglalásunk szólt, amit a Robinson intézett, és tőlük azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a hét elején a Robinson maga lemondta a szállásunkat, visszamondták, és ezért nem tudunk menni. Tehát az, amit az SMS-ben írt a Robinson, hogy a szálloda túltelített, és ezért nem tudnak minket fogadni, ez így ilyen formában nem igaz, legalábbis a szálloda pont az ellenkezőjét állította.
20: A család jogi lépéseket fontolgat, ha nem kapnak választ vagy kártérítést. Egy másik érintett Bernadett és családja egy hetes bulgáriai nyaralásuk utolsó napját töltik. A hazafelé tartó repülő útjukat azonban váratlanul törölték.
21: A tegnapi szombati nap folyamán délután 2 órakor kaptunk egy SMS-t, melyben leírták, hogy a vasárnap induló gépünket törölték, másik járatra nem tudtak foglalni, ezért a hazautazásunkat busszal fogják megoldani.
20: Bernadett szerint hiába kértek magyarázatot a járat törlésre, azóta sem kaptak választ.
21: Az indulás előtt nagyjából 2 héttel kaptunk e-mailt azzal kapcsolatban, hogy plusz kerozindíjat kell fizetnünk, ez személyenként 40 euró, mi heten utazunk, 5 felnőtt, 2 gyerek, úgyhogy mi ezt az összeget az utazás előtt befizettük.
20: Az interjú után pár órával Bernadett azt írt a híradónknak, hogy végül megérkezett értük a busz, amely Szerbián keresztül viszi haza az utasokat. A Robinson Tours vezetője, Jakó Csáron a helyszínen röviden elnézést kért, de a történtek okáról nem adott részletes tájékoztatást. Úgy tűnik, a károsultak köre folyamatosan bővül. A közösségi oldalakon egyre több utas számol be hasonló problémáról. A Robinson Tours nem először kerül nehéz helyzetbe. A cég 2020-ban a koronavírus járvány idején leállította működését, később azonban újraindult. Az utazási irodáknak kötelező vagyoni biztosítékkal kell rendelkezniük az utasok kártalanítására. A Robinson Tours honlapján egy 2026. szeptember 19-éig érvényes biztosítási kötvény szerepel.
0: Nem tudjuk jelen esetben még azt, hogy Robinson Tours mekkora biztosítással rendelkezik. Tehát lehetséges, és én nagyon remélem, hogy minden utas összes kárát erre a biztosításra meg tudják téríteni, de az is lehet sajnos, és ilyet is láttunk már, hogy rendelkezett érvényes biztosítással, de az nem volt megfelelő nagyságrendű és értékű, és hogy mindent kifizessen.
20: Telefonon és e-mailben is kerestük az utazási irodát, de nem kaptunk tőlük választ.
1: Augusztusban is súlyos erdőtüzekre kell még számítani Európában. Erre figyelmeztettek szakértők, miután júliusban már hatalmas területen pusztítottak lángok a mediterrán térség országaiban.
3: Hatalmas lángokkal égnek az erdők Aténtól északnyugatra, ahol sűrű füst száll a magasba. A tűz oltását erős szél nehezíti, és emberek százait evakuálták a tengeren. Több lakóház a tűz martalékává vált, de aki teheti még, próbálja megmenteni otthonát. A tűz tegnap este óta ég, és biztos, hogy a tűzoltók nem lehetnek mindenhol elegendő erővel jelen. Mi, helyi lakosok, mindent megteszünk, amit csak tudunk, mondta ez a férfi. A délnyugat-franciaországi erdőtüzekben sok állat elpusztult, szerencsésebb társaikat ez a park fogadta be. A Gironde megyei tüzet megfékezték 220 ezer emberből, több mint 140 ezer térhetett haza, már ha volt hova. Megindult a kárfelmérés délkelet Franciaországban is. Ma reggel jöttünk vissza. Elmentünk a gyerekeinkhez 30 kilométerre innen, hogy ott keressünk menedéket. Mondta ez a férfi, majd felesége hozzátette, csak most a pusztítást látva jöttek rá, mekkora veszélyben is voltak. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, de máshol is gondot okoz. A Románia és Szerbia közti vaskapu vízerőműnél úgy lecsökkent a vízszint, hogy egy második világháborús német hadihajó roncsa is felszínre került. A vaskapu egynél a napi energiatermelés 5 gigawattóra, ami a maximális teljesítmény ötöde. A vaskapu kettőnél pedig 2 gigawattóra, ami a maximális napi teljesítmény 30%-a, mondta az erőmű termelési igazgatója. Nem kiméri a szárazság Angliát sem, amelynek felét aszály sújtotta területté nyilvánították. Beleértve a Stonehenge környékét és Londont is. 5 éven belül Angliában ez a harmadik aszályos időszak.
1: Megölt 2 embert, majd saját magával is végzett egy fegyveres ámokfutó egy idahói gyorsétteremnél. A rendőröket helyi idő szerint szombat kora délután riasztották Twin Falls városában egy bevásárlóközponthoz, ahol több sebesültet is találtak. A feltételezett elkövető holttestére később a közelben bukkantak rá. A támadás indítéka egyelőre nem ismert. A csaba gyöngyeszedésével megkezdődött az idei szüreti szezon a Balaton déli partján. A Boglári borvidéken indult idén először a szőlőbetakarítás, miután a forró időjárásnak köszönhetően a szokásosnál korábban ért be.
22: 10-12 tonna körüli termésre számítanak a dél-balatoni borvidéken a Balaton-Boglári Csaba gyöngye ültetvényről. Ez az a szőlőfajta, amelyiknek a betakarítása a szüreti szezonban az első. Az idei kánikula a szőlőkérését jelentősen felgyorsította.
23: Több mint valószínűleg idén is egy az, hogy korán érik a szőlő, másik meg az, hogy nagyon sok fajta egybe fog érni. Tehát elő fog fordulni az is, hogy egyszerre 2-3 fajtát kell szednünk, és ami meg fontos az, hogy átalakul a szüretnek az ütemezése is, egyre inkább a kombájnok éjjel fognak dolgozni, azért, hogy ezt az óriási kánikulát kikerüljük.
22: A borászok azt mondják, egyes fajták egészen jól bírták a kánikulai aszályos időszakot ott, ahol a jég vagy a fagy nem tette tönkre az ültetvényeket.
24: Hát az aszály, azt látjuk, hogy a korai fajtákat, mint például a csabagyöngye vagy az írsai olivér,
2: Ők nagyon szépen átvészelték ezt az aszályos időszakot, a vegetáció elején volt annyi csapadék, amit föl tudtak venni, és szépen ki tudtak telni a bogyók. A késői érésű és a középérésű fajtáknál már azért látszik, hogy a bogyó méret az már most egy kicsit vissza van maradva az ideálishoz képest.
22: A csaba gyöngyeérlési ideje is rövid, így ha minden jól megy, az idei újbor augusztus végén már a polcokra kerül. A tapasztalat azt mutatja, hogy elsősorban az ilyen üde, gyümölcsös, alacsony alkoholtartalmú borokra van most kereslet, míg a testes vörös borokból kevesebb fogy.
1: Két héttel a foci VB döntője után újabb fontos sportesemény hozta lázba Kaliforniát. Egy ottani strandon szurkolók ezrei gyűltek össze az idén már 10. alkalommal megrendezett kutyaszörf világbajnokságra. Idén 14 ebb indult a versenyen, ahol a bírók azt pontozták, mennyi ideig maradnak a deszkán és mennyire élvezik a hullámlovaglást. A nagy testű kutyáknál egy Rózi nevű labrador retriever lett a bajnok, a közepes testűeknél egy Iza nevű fekete francia buldog, akinek ez volt az 5. bajnoksága. A kis testűeknél pedig a színész Bradley Cooperről elnevezett mentett keverék kutya nyert. Nagy Angilával következik a fórum. Szervusz, Angi, mik a mai
4: témák? Ne neves, mert te is a kutyák miatt kuncogsz. Mi is itt küzdöttünk, hogy nagyon ne nevessem el magam, de hát olyan cukik voltak, hogy nem lehet rajtuk túljutni. Mondom a legfőbb témáinkat. Magyar Péter szerint a legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Robert Fico segítséget ajánlott Magyarországnak. Ez ugye a energia kapcsán, illetve 43 fok is lehet a hét közepén, úgyhogy továbbra is az a legfontosabb, hogy vigyázzanak magukra, és igyanak elég folyadékot, de ez már akkora kánikula és olyan hőség, hogy talán ez már önmagában nem is kevés, úgyhogy folytatjuk tovább, hogyha Máté is elköszönt önöktől.
1: Ha csak ezen múlik, én elköszönök. Viszontlátásra!

0: reményeket, szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát meg törheted.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Béke, nem elmélet, ez bent lángol. A béke, nem üres szó, hanem egy széttépett vádirat. Tudni, hogy a jó ösvényt járhatom, és nem egy másikat nyugodtnak lenni. Mikor más szavakkal rád nyilasz, befogadni az érzést, hogy számítasz. A béke.

Szív nem háborúktól hangos, otthon vagy. Jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt. Ja.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Az interneten, bárhol a világon. Spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban. Gyalogosan. Vagy otthon. Egy rádiókészüléken. Spirit FM.

műsor ajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Vajon már az érzelem sem valóságos, ha egy algoritmus váltja ki belőlünk? És tragédia-e az, ha a nyelvet már nem csak Kazincik, Petri Györgyök és Kafka Margitok, hanem kódok is alakítják? A Magenta Podcast legújabb adásában nem technológiai, hanem mélyen kulturális, nyelvi és pszichológiai nézőpontból vizsgáljuk meg a mesterséges intelligencia és a kortárs irodalom viharos

0: Hatja-e az emberi alkotókészséget az algoritmus? Hogyan formálja át az MI a mindennapi nyelvhasználatunkat és a történetmesélést? Illetve hol húzódik a határ a gépi logika és az emberi lélek között? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Az Egyesült Államok további katonai támogatást küld a Közel-Keletre, miközben Trump elnök az Irán elleni támadások kiterjesztésével fenyeget. Marco Rubio szerint az elnök politikája nem szemet szemért, hanem fejet szemért.
2: Tegnap az elnök megemlékezett arról a 4 amerikai katonáról, akik a múlt hétvégén haltak meg. Chris Mitchell jelentkezik Jeruzsálemből.
3: Az éjszaka során az Egyesült Államok további csapásokat hajtott végre Irán ellen. A jemeni huti lázadók azt állítják, hogy megtámadtak 2 szaúdi olajszállítót a Vörös-tengeren, hogy ezzel korlátozzák a térségből érkező olajszállítást és kiterjesszék a háborút. Szerdán Trump elnök részt vett a Daver légitámaszponton tartott megemlékezésen, hogy tisztelegjen a hétvégén Irakban és Jordániában meghalt amerikai katonák emléke előtt. Az ünnepség előtt újságíróknak azt mondta, nem engedi meg Iránnak, hogy atomfegyverhez jusson.
1: A Dover támaszpontra megyünk. Néhányan önök közül is velünk tartanak, hogy tisztelettel adózzunk a hőseinknek, és ők valóban nagy hősök. Mindannyian nagyon határozottan azt mondták, nem engedhetjük meg, hogy Iránnak atomfegyvere legyen, és nem is lesz atomfegyverük, ezért most tisztelettel adózunk nekik. Számomra ez az egyik legnehezebb dolog, amit elnökként meg kell tennem.
3: Az elnök egyúttal megerősítette figyelmeztetését Teheránnal szemben. Truth Social oldalán azt írta, hogy ha Irán vagy a hozzá közel álló erők megtámadják a hajóforgalmat a Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok iráni infrastruktúrát, hidakat és erőműveket fog célba venni. A Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének fórumán Marco Rubio külügyminiszter elmondta, Trump elnök politikája túlmutat Irán ismert szemet szemért elvén.
4: Az elnök politikája az, hogy fejet szemért, és tényleg ez lesz. Nagyon súlyos árat fognak fizetni.
3: Miközben Washington fokozza a katonai nyomást Iránon, szövetségi rendszereket is átformál a Közel-Keleten. A Fehérház bejelentette egy történelmi, 30 évre szóló, több milliárd dolláros polgári atommegállapodást Szaúd-Arábiával. Bár a megállapodás később urándúsítást is tartalmazhat, a kormányzat szerint ez nem növeli a nukleáris terjeszkedés kockázatát.
4: Nem kívánok közvetlenül állást foglalni ezzel a megállapodással kapcsolatban. Ha és amikor eljön a megfelelő idő, írásban is közzétesszük. Úgy is egyeztetnünk kell a kongresszussal, de elég annyi, hogy az Egyesült Államok nem köt olyan megállapodást egyetlen országgal sem, amely a proliferáció kockázatával jár.
3: Trump ma kijelentette, hogy a nukleáris megállapodás feltétele, hogy a Szaúdi Királyság normalizálja a kapcsolatait Izraellel az Ábrahám egyezmények keretében. A közel-keleti konfliktus eközben az USA belpolitikájába is beszivárgott. Zoran Mamdani New Yorki polgármester elismerte, hogy nincs jogi felhatalmazása arra, hogy letartóztassa Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, ha szeptemberben az ENSZ közgyűlése előtt felszólal, bár korábban ezzel fenyegetőzött. John Fetterman pennsylvániai szenátor visszautasította a fenyegetést azzal, hogy Mamdaninak inkább a szemét felszedésével és az úthibák kijavításával kéne foglalkoznia. Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete politikai színjátéknak nevezte Mamdani kijelentéseit. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.
4: Az ország egész területén tomboló viharrendszerek életveszélyes helyzeteket idéznek elő. Nyugat-Virginiában, amint egy 20 cm-nyi eső villámár vizeket okozott. Ez a videó azt mutatja, ahogy egy férfi gyorsan biztonságba helyezi a fiát, mielőtt a víz elsodorja a pajtájukat. Az állam nemzeti gárdája végzi a mentéseket. A heves esőzés New Jersey-től Kentuckyn át hat államban 23 tornádót okozott. Ez a pár a foteljében élte túl a tornádót. Egymás kezét fogták, miközben a vihar széttépte az otthonukat.
2: Tarts ki! Együtt halunk meg! Csak azt ismételtük, hogy tarts ki! Meg hogy ne engedj el, ne engedj el!
4: A mexikói öböl partján a Berta nevű trópusi vihar miatt Floridától Louisianáig számos strandot be kellett zárni. A vihar tegnap érte el a louisianai partokat, és várhatóan Texas felé halad majd tovább. Egy riasztó hír a mesterséges intelligencia új határterületéről. Az OpenAI a ChatGPT fejlesztője két legnagyobb modelljét tesztelte, amikor azok kiszöktek az elszigetelt tesztelési környezetből. Önállóan beléptek az internetre és feltörték egy másik MI cég rendszerét, az OpenAI ezt példátlan kibereseménynek nevezte. Az eset vitát váltott ki a mesterséges intelligencia számára szükséges szigorú védelmi intézkedésekről. Afrikában május közepe óta több mint 1000-en haltak meg az Ebola vírus miatt a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ez a történelem leggyorsabban terjedő Ebola járványa. Dale Hurd tudósítása következik.
3: A gyászolók a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Bunia városában található árvaházakban azért gyűltek össze, hogy eltemessék az ebolában elhunyt 6 hónapos kislányt. Ezen járvány több mint 1000 ember életét követelte, a hatóságok még soha nem láttak ilyen gyorsan terjedő ebola járványt.
1: Képzeljék el, hogy ez egy tűz. Valami a tűz közepén táplálja a lángokat, és egyúttal a tűz terjedését is elősegíti.
4: Hadd legyek világos, ez a járvány továbbra is előttünk jár, és mi csak igyekszünk felzárkózni.
3: A május 15-én hivatalosan is bejelentett járvány halálosabb, mint a korábbiak, mivel a felelős bundibugyó vírus ellen nincs jóváhagyott vakcina vagy kezelés. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a fertőzöttek valós száma a hivatalos adatoknál kétszer vagy négyszer is magasabb lehet. Az afrikai tisztviselők szerint a terjedés megállításához óriási szükség lenne pénzre.
1: Ezek az emberek meghalnak. Azért halnak meg, mert nincs oltásunk, nincs gyógyszerünk, nincs pénzünk.
3: A másik nagy kihívást a régióban dúló konfliktus jelenti. A bejátszáson is hallani lehet a fegyverropogást. Az ebola rendkívül fertőző, testnedvek útján terjed. A betegség a bélfal és a máj károsodásával jár, súlyos hasmenést és hányást okoz. A betegek naponta több mint 7 liter folyadékot veszíthetnek, ami súlyos kiszáradáshoz vezet. Marco Rubio külügyminiszter kijelentette, hogy a Trump kormány nem fogja engedni, hogy az ebola bejusson az Egyesült Államokba.
4: A külügyminisztérium és az itt képviselt egyéb szervek, a járványvédelmi központok, az egészségügyi minisztérium és mások keményen dolgoznak azon, hogy ezt a válságot azokra az országokra korlátozzák, ahol jelenleg fennáll.
3: A Samaritan's Purse nevű segélyszervezet két helyszínen működtet ebola központokat Kongóban, köztük a járvány epicentrumában, Buniában. Eddig több mint 300 beteget vettek fel, akik közül több mint 200 felépült és hazamehetett. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az új esetek 80%-a az ismert fertőzési láncokon kívül jelent meg. Ez arra utal, hogy a járvány gyorsabban terjed, mint ahogyan nyomon követhetik. És mint a 2013-as járvány, amely 11 ezer ember életét követelte. Dale Hurd, CBN News.
1: A rezsimváltás két ismert tudósító új könyve Trump elnök második terminusa alatti politikai visszatéréséről. A szerzők azt állítják, hogy csupán egy év alatt Trump teljesen átformálta az elnöki hatalmat. David Brody, a CBN vezető elemzője Jonathan Sventár szerzővel ült le, hogy beszéljenek a jelenségről, amit a könyv Trump birodalmi elnökségének nevez.
5: Hi Donald John Trump.
3: Trump elnök második kormánya sok szempontból drasztikusan eltér az elsőtől. Indulásakor 2016-ban sok belső kiszivárogtatás volt Trump programjának megállítására. Most a stáb magja egy szorosan összetartó, hűséges csapat, akik védik és támogatják az elnököt. Ettől ugyan nehezebb lett a belső tudósítás, de Maggie Haberman és Jonathan Swan New York Times újságírók könyvükben a Regime Change-ben áttörik ezt a falat. Kicsit személyes a kérdés. Milyen érzés észrevétlen szemtanúnak lenni Maggie-vel?
4: A tudósításnak ez egy nagyon nehéz formája, mert amit a könyvben leírunk, az nem mismásolás.
3: Több mint 3 év alatt és több mint 1000 interjú alapján a könyv a modern történelem egyik legfegyelmezettebb fehérházi műveletébe vezeti be az olvasót. Érinti az Epstein-aktákról és az iráni háborúról folytatott operatív szoba megbeszéléseket, és még több tucat személyes beszélgetést Elon Musktól kezdve a fehérház dekorációjáig. A könyv alcíme Donald Trump birodalmi elnökségében, talán a legnagyobb szalag címe is. Az írók amellett érvelnek, hogy Trump hivatalba visszalépésekor elhatározta, hogy végrehajtó hatáskörét minden más modern elnöknél agresszívabban fogja gyakorolni.
4: Az, ahogy Trump a hatalmát gyakorolta a külpolitikában, a kereskedelem politikában, ahogy az igazságügy minisztériumot használta, teljesen más szinten és nagyságrendben történt, mint amit korábban láttunk.
3: Legyen szó vámtarifákról, olyan ügynökségek feloszlatásáról, mint a USAID, vagy a végrehajtó ág kiterjesztéséről. Swan rávilágít, hogy a második Trump kormány úgy működik, ahogy egyetlen korábbi sem. Ennek egy példája, ahogy Trump elnök a Karib-tengeri drogkereskedelemre reagált.
4: Egyszerűen eldöntötte, hogy a halászhajók, amik a kokainkereskedőkkel kokaint szállítottak a Karib-tengeren, ellenséges hadviselők. Ezért ahelyett, hogy elfogták volna a parti őrség hajói, letartóztatták volna, bíróság elé állították volna, egyszerűen megölték őket.
3: A Közel-Kelet eseményei fényében Izraelről is szót ejtenek. Bár vannak a politikai jobboldalon, akik a be nem avatkozást pártolják, Swan szerint ez sosem volt Trumpra jellemző.
4: Sokan a jobboldal beavatkozás ellenesei közül nem akarják észrevenni, vagy egy kicsit téveszmések ebben, de Trump mindig is harciasabb volt Iránnal szemben, és Izrael pártibb, mint sokan azok közül, akik izolacionistának tartják.
3: Swan szerint ez meglepetés lehet az elnök kritikusainak és támogatóinak egyaránt. Trump elköteleződése Izrael mellett mélyebben gyökerezik, mint a kormányáé és sok fiatal republikánusé.
4: Mélyebb kötődése van Izraelhez, mint a körülötte levő emberek nagy részének. És tulajdonképpen a fiatalabb, új generációs republikánusok nagy részéhez képest is. Netanyahu és az izraeli kabinet szemében Trump minden frusztráló jellemvonásával együtt is nem valószínű, hogy nála Izrael pártibb elnök fog következni.
3: Időnként heves összetűzések is vannak Trump elnök és a miniszterelnök között, ahogy a könyvben is olvasható. Hogyan kellene az evangéliumi keresztényeknek értelmezniük Trump kapcsolatát Netanyahuval és Izraellel, tekintettel a befolyásra, a hatalomra, az üzletkötés művészetére, valamint az Izrael iránti szeretetére?
4: Úgy gondolom, ez nagyon árnyalt kép.
3: Ami egészen egyértelművé vált az Irán megtámadásáról folytatott vitában. Néhányan közöttük, Tucker Carlson is, azt állították, hogy Izrael irányítja az amerikai politikát. Ha Tucker Carlsont hallgatjuk, akkor elhisszük, hogy Izrael diktál. Ha pedig Trumpot hallgatjuk, ő azt mondja, ő irányít. Mi az igazság?
4: Szerintem inkább a Trump-féle változat áll közelebb az igazsághoz. Szerintem ez sem fekete-fehér, mint a legtöbb dolog. Úgy gondolom, Netanyahu nagyon meggyőző, nagyon agresszíven érvelt amellett, hogy Amerika lépjen be a háborúba. Van egy jelenet a könyvben, ahol az operatív szobában tart prezentációt. A találkozó után Trump nagyon szkeptikus véleményeket hallott Netanyahu előadásának egyes részeiről. John Ratcliffe-től, a CIA igazgatójától és Marco Rubiótól. Trump meghallgatta ezeket, de így is jobbnak látta, hogy folytassuk az iráni műveletet. Így Trumpot egyáltalán nem irányította Netanyahu. Az ő alapvető ösztönei sokkal harciasabbak voltak, mint a csapata többi tagjáé. És úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik próbálják úgy beállítani, mintha ez az egész Netanyahu miatt lenne, egyszerűen figyelmen kívül hagynak néhány igazán alapvető tényt.
3: Egy erős szövetség nem jelenti azt, hogy a kapcsolat tökéletes. Trump frusztrációja Netanyahuval szemben időnként a felszínre tör.
4: Mi is hallottunk egy telefonbeszélgetést Trump és Netanyahu között, azt hiszem tavaly szeptember végén. Tehát ez a TUSZ megállapodás kidolgozásának utolsó szakaszában volt. Trumpot úgy tájékoztatták, ő azt hitte, hogy Netanyahu próbálja valamiféleképpen meghiúsítani ezt a megállapodást. Szóval volt ez a telefonbeszélgetés, és Trump egyszerűen rátámadt Netanyahura. Mindenkinek elege van már belőled, a zsidóknak is elege van belőled, még annak a két zsidónak is, aki részt vesz ebben a beszélgetésben. Kushner és Witkoff volt ott. Aztán a végén azt mondta, hogy minden rendben. Talán másnap azt is, hogy tudod, kedvellek, tudod, hogy megy ez. Szóval vannak ezek a kitörései, de visszajön belőlük, és minden rendben. Trump így viszonyul hozzá. Szerintem Trump néha azt érzi, hogy Netanyahu jobban megnehezíti az életét, mint amennyire kellene.
3: Bármi is legyen a helyzet, Donald Trump ritkán, de lehet, hogy soha nem kormányzott úgy, mint egy hagyományos elnök. Igaz ez az Izraellel való kapcsolatára is. Az majd még eldől, hogy a történelem Amerika legnagyobb elnökei közé sorolja őt, vagy a legmegosztóbbak közé. Ám egy dolog biztos, megváltoztatta az elnökséget.
4: Mindketten Donald Trumpot tartjuk korunk legkövetkezetesebb elnökének.
3: David Brody, CBN News, Washington.
1: A könyv címe tehát Regime Change. Rendszerváltás Donald Trump birodalmi elnökségében. Júniusban jelent meg, és már több mint 500 ezer példány kelt el belőle keménykötéses e-könyv és hangos könyv formájában. Úgy tűnik, ez lesz az év tényirodalmi bestsellere. Bármelyik könyvesboltban kapható. Legutóbb akkor hallottam a birodalmi elnökség kifejezést, miután Richard Nixon kitöltötte második elnöki ciklusát. Széleskörű korlátozásokat vezettek be az elnöki hatalomra vonatkozóan. Ez volt az egyik fő kérdés, és így jött létre a háborús jogkörökről szóló törvény és az összes ilyen intézkedés. Meglátjuk, mi történik Trump elnöksége után, de lesz következménye. Az elnöki hatalom általa történt gyakorlása ebben a korszakban mindenképpen példátlan. Egy vandalizmus esete jól megmutatja, milyen nagy a megosztottság Izraellel kapcsolatban Amerikában. Az is látszik belőle, hogy az antiszemitizmus már nem csak a nagyvárosokban van jelen. Próbára teszi a kapcsolatokat barátok és szomszédok között, Amerika kisvárosaiban is.
2: A vermonti Proctorsville-ben egy több ezer mérföldre zajló konfliktus egy helyi üzlet épületén hagyott nyomot. A biztonsági kamera felvételén is látszik, ahogy egy férfi szabad Palesztinát feliratot és drágár kifejezéseket fúj egy izraeli fitness stúdióra. Sokan attól tartottak, hogy valamelyik szomszéd volt az utcából, és azonnal le akarták festeni a trágárságot, de kiderült, hogy egy 25 éves férfi követte el, aki egy közeli városban dolgozik. Az önkormányzati választás négy vermonti közösség szavazólapján szerepel az apartheid ellenes fogadalom. Az Izraelről, Gázáról és a palesztin jogokról folytatott viták elérik Vermont város önkormányzatait is. Ez jól mutatja a kampány sikerét és azt, hogy a vermonti szervezők és aktivisták mennyire sikeresen bizonyították be. Palesztina helyi ügy. Több helyi szervezet mostanában fogadott el állásfoglalást az apartheid mentes közösségekről, bírálva az izraeli politikát és arra sürgetve a helyi intézményeket, hogy gondolják újra kapcsolataikat.
4: Démonizáltak minket.
2: Vannak zsidó polgárok, akik szerint ez túlmutat a politikán és a biztonságról szól. Arról, hogy otthon érzik-e magukat a saját közösségükben.
4: Amikor valakiről elhiszed, hogy szó szerint náci, vagy gyerekeket öl, vagy népirtást, vagy etnikai tisztogatást akar, vagy hisz az apartheidben, az feljogosít arra, hogy saját kezűleg cselekedj.
2: Ez vezetett el ahhoz a nehéz kérdéshez, hogy hol végződik Izrael vagy a cionizmus kritikája, és hol kezdődik az antiszemitizmus. Egyes palesztin jogi aktivisták fenntartják, hogy a politika kritikája nem egyenlő a zsidók gyűlöletével.
1: Amit mi csinálunk, az Izrael állam politikájának és tetteinek a kritikája. Nem a zsidók bírálata. Nem a zsidó embereké.
2: Sok zsidó szószóló szerint azonban átlépik a határt, amikor a zsidókat zsidó mi voltuk miatt támadják, vagy felelősíteszik őket az izraeli kormány tetteiért. Legyen szó akár egy zsúfolt manhattani tüntetés közben elkiáltott, akár egy vermonti vidéki bolt homlokzatára festett antiszemita kifejezésről, mely ugyan különböző formákat ölt, de országszerte sok zsidó közösségben a fenyegetettség és megfélemlítettség érzését okozza. Azok a kérdések, amelyekkel ez a vermonti város most szembesül, jóval messzebbre mutatnak. Itt jön például képben New York.
4: A megvédem a zsidó New Yorkiakat olyan ígéret, amelyet be fogok tartani.
2: A tüntetők Zoran Mamdani polgármester irodája előtt azonban azt mondják, hogy bírálatai, beleértve azt is, hogy a gázai háborút népirtásnak nevezte, sebezhetővé tette a New Yorki zsidókat.
1: A zsidókat zaklatják, megfélemlítik. Az antiszemitizmus szintje túlmutat mindazon, amit valaha is gondoltam, hogy látok ebben a városban.
2: A zsidó közösségen belül is vita van, hogy Izrael vagy a vezetőinek kritikája antiszemitizmusnak számít-e.
4: Ha úgy gondolja, hogy amit Izrael tesz, az bűncselekmény és helytelen, az még nem antiszemitizmus.
2: A hatóságok olyan erőszakos cselekményeket is vizsgálnak, amelyek állítólag zsidó embereket és intézményeket céloztak meg.
1: Egy borzalmas jelenet zajlott le a zsinagógában.
2: Az FBI egy michigani zsinagóga elleni támadást Hezbollah által inspirált terrorizmusnak minősített. Boulderben pedig szövetségi ügyészek vádoltak meg egy férfit gyűlöletbűncselekménnyel. Egy olyan összejövetel elleni támadás után, amely az izraeli túszok helyzetére hívta fel a figyelmet. A rágalmazás ellenes liga a 2025-ös országos jelentésében több mint 6000 antiszemita incidensről számolt be.
6: Október 7-e óta látványosan megnövekedtek az antiszemita incidensek az élet minden területén, az általános és középiskolákban, az egyetemi kampuszokon, az utcákon, a munkahelyeken.
2: 2024-ben a Philadelphiai iskola kerület beleegyezett, hogy változtat az eljárás rendjén. Miután szövetségi vizsgálat indult, az antiszemita megnyilvánulásokra adott válasza ügyében. Egy izrael párt média figyelő szervezet szerint viszont ez mégsem történt meg.
7: Miközben az iskola kerület állítólag dolgozott a megoldáson, és voltak lépések, amelyeket meg kellett volna tenniük, továbbra is folyt az antiszemita stílusú zaklatás.
2: Colorado-ban a Boulder Valley iskola kerületet azzal vádolják, hogy nem védett meg egy nyolcadikos zsidó tanulót.
1: Ez végül odáig fajult, hogy egy osztálytársa egy töltőkábelét tekerte a gyermek nyaka köré, és hátrafelé húzta a székéből, aki végül leesett, és közben buta zsidónak nevezte.
2: Az antiszemitizmusra adott válasz kérdése Washingtonban is megjelent. Májusban szenátorok bemutatták a pártfüggetlen amerikai zsidóbiztonság törvényjavaslatát. Ha elfogadják, az kiterjeszteni a polgári jogok felügyeletét az egyetemi kampuszokon, növelni a zsidó intézmények biztonságát.
4: Úgy érezzük, hogy támadás alatt állunk, és ez nem csupán antiszemitizmus, ez anticionizmus.
2: A Convention of States Action elnöke szerint a felelősség nem csak a politikus.
1: Csak úgy tudjuk megakadályozni, hogy rosszabbodjon a helyzet, ha kiállunk és teszünk valamit ellene.
2: Visszatérve Proctorsville-be, a férfi, aki elmondása szerint összefirkálta Dennis stúdióját, először személyesen, majd nyilvánosan is bocsánatot kért.
8: Sajnálom a kárt, amit okoztam, és együttműködöm a közösség tagjaival, és mindent megteszek, hogy helyrehozzam azt.
2: Ennek részeként Dennis Debrow rábeszélte, hogy önkéntes tűzoltóként dolgozzon mellette. Egy kicsi, de személyes remény sugár.
6: Meg fogja tanulni, hogyan mentsen életeket ahelyett, hogy ártana nekik.
2: És ön szerint mi adhat reményt országunknak?
6: Ha ez a gyűlölet elcsitul, és mindannyian egységben együtt élhetünk.
2: Mivel az antiszemitizmus továbbra is próbára teszi a közösségeket országszerte, az igazi kérdés az, hogy végül több amerikai választja-e a párbeszédet és a felelősségvállalást a megosztottság helyett.
1: A Kolosse levél igéjével búcsúzunk. Az imádságban kitartóak legyetek, vigyázván abban hálaadással. A viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az amerikai igazságügyi minisztérium erőteljesebb állásfoglalást tett a vallásszabadság kérdésében, amely nagyobb védelmet jelent gyülekezetek és keresztény szervezetek számára. Figyelembe veszik ugyanis a szülők jogai gyermekeik vallási nevelésében.
2: Az új iránymutatás, amelyet 2017 óta most frissítettek, célja a vallási jogok védelmének kiterjesztése a szövetségi kormányzat egészére. Az elnök Fehérházi Vallásszabadság Bizottságának legutóbbi ajánlásaira reagálva Todd Blanche ügyvívő főügyész memorandumot adott ki, amelynek célja a vallásos meggyőződésű személyek és szervezetek védelmének megerősítése a jogi precedensek évek óta tartó változásait követően. Blanche a vallásszabadságot a nemzet egyik alapvető elvének és alapvető alkotmányos jogának nevezte, kijelentve, hogy elengedhetetlen, hogy a szövetségi hatóságok teljes mértékben tiszteletben tartsák és védjék minden amerikai polgár azon jogát, hogy hitét a mindennapi életében gyakorolhassa, beleértve a szövetségi kormánnyal való kapcsolatait is. A felülvizsgált iránymutatás a legfelsőbb bíróság közelmúltbeli ítéleteinek sorozatát követi, és előírja a hatóságok számára, hogy gondoskodjanak arról, hogy a szövetségi programok munkahelyi szabályzatai, szerződéskötési gyakorlata és végrehajtási intézkedései teljes mértékben tiszteletben tartsák az alkotmány és a szövetségi jog által biztosított vallásszabadságot. Kelly Wright, CBN News, Washington.
3: Csendes szégyen. Rán évtizedekig ezzel élt együtt. Gyerekkorában rendszeresen molesztálták, ami szégyennel, bűntudattal és titkokkal teli élethez, valamint évekig tartó kínhoz vezetett.
2: Nem akartam meleg lenni. Folyton küzdöttem ellene, de azt hittem, egyszerűen ilyen vagyok. Szóval csak tettettem egész életemben, és ez volt az, akivé lettem.
1: Szerető családban nőtt fel, ám 8 éves korában, ami egy idősebb fiúval való ártatlan játékként kezdődött, ismételt visszaélésekbe, manipulációkba és fenyegetésekbe torkolt.
2: Azt mondta, ne mondjam el senkinek. Tartsam titokban, mert az emberek mocskosnak tartanának, ha megtudnák. És bármit is mondanék, engem hibáztatnának. Úgy éreztem, mocskos vagyok, és szégyeltem magam, szóval soha senkinek nem árultam el.
1: Ahogy hallgatott, a szégyene egyre nőtt.
2: 8 éves koromtól molesztált, egészen 12 éves koromig. Egy idő után a testem reagált rá, így elkezdtem élvezni. Aztán, ahogy telt az idő, mivel fiúval volt az egyetlen szexuális kapcsolatom, elkezdtem az azonos neműekkel való kapcsolatokra vágyni. A lányokra már nem is néztem.
1: A középiskolában megtanulta azokat a kis játékokat, ahogy elrejthette a titkát.
2: A suli mellett elkezdtem dolgozni. A munkahelyemen megismerkedtem egy sráccal, és végül 4 éves kapcsolatba keveredtünk, ami az egész iskolai időszak alatt tartott. Mindenki előtt titkoltuk. Úgy tettünk, mintha csak nagyon jó barátok lennénk, és egyszerűen csak sokat lógunk együtt. Volt egy lány, akivel egy évig jártam, aztán egy másik, akivel a gimi végéig. Számomra semmiféle érzelmi vagy fizikai vonzalom nem volt benne. Csak a szokásos dolgokat csináltam, hogy beilleszkedjek. A szüleim mindig is nagyon ellenezték a homoszexualitást.
1: Ron tudta, hogy helytelen az azonos neműek iránti vonzódása. A középiskola után bevonult a hadseregbe, remélve, hogy mindezt maga mögött hagyja.
2: Amikor bevonultam a seregbe, reméltem, hogy új barátokat fogok szerezni, senki sem fog ismerni, egyszerűen újra kezdhetem az életemet. Megismerhetek egy lányt, és nem leszek meleg. Mindentől menekülni akartam, az identitásomtól, a családomtól, a barátaimtól. De miután megérkeztem az állandó szolgálati helyemre, rájöttem, hogy nem lehet elmenekülni azok elől a dolgok elől, amelyek bennem vannak. Kijártunk egy csomó bárba, aztán megismerkedtem egy sráccal, és vele mentem haza.
1: Az iraki bevetések, a sivatagi vihar hadművelet rémálmokat és poszttraumás stresszt okoztak. Az alkohol lett a menedéke a háború elől. Miután leszerelt, megnősült és családot alapított.
2: Az a helyzet, hogy az azonos neműek iránti vonzalmam soha, de soha nem csillapodott, nem múlt el. Amikor vele voltam, akkor is fiúkra gondoltam, arról fantáziáltam, hogy férfiakkal vagyok. Kínzó érzés volt, szörnyen éreztem magam amiatt, hogy hazugságban élek, és hogy hazudok neki, ami kétségtelenül befolyásolta a házasságunkat.
1: A házaspárt meghívták egy gyülekezetbe, és 28 évesen Ron átadta az életét Jézusnak, és abbahagyta az ivást. Ám gondolataiban továbbra is ott voltak azok a fantáziák. A belső konfliktus és a hazugságok megterhelték a házasságát, ami válással végződött. Ron ezután a Biblia tanulmányozásának és az imádkozásnak szentelte magát, hogy megváltoztassa a gondolkodás módját. Akkor érezte magát szabadnak az azonos neműek iránti vonzódástól, amikor megismerkedett egy gyülekezeti nővel, magát szabadnak az azonos neműek iránti vonzódástól, amikor

0: 2020-ban elérte a töréspontot, és bevallotta Nicole-nak, mivel küzd.
1: Nagyon összetörte. Tudom, mivel ez megerősítette azt, amit végig érzett, hogy megcsalom, még ha nem is volt fizikai kapcsolatom.
0: Nicole mégis szerette Ront, és harcolni akart érte. Javasolta, hogy imádkozzanak szabadulásért a szülei társaságában. Ron beleegyezett.
1: Imával kezdtünk, aztán a beszélgetés arra terelődött, hogy mivel küzdök, mitől szeretnék megszabadulni. Féltem nekik elmondani a homoszexualitásomat, így hát a félelemről és a depresszióról beszéltem, amitől nagyon szenvedtem, és azt akartam, hogy megszűnjön. Nicole folyton mondogatta, úgy érzem, van még más is, de féltem elmondani nekik. Végül csak kimondtam, homoszexualitás. Erre ők, na ez az. Szóval elkezdtünk imádkozni, és megszabadultam. Úgy éreztem, mintha 20 kilóval könnyebb lennék, eltűnt a kötfelhő is. Éreztem, hogy azonnal megkönnyebbülök, hogy szabad vagyok.
0: Miután teljes mértékben átadta magát Istennek, Ron életében először szabadnak érezte magát a fogvatartó hazugságoktól.
1: 100%-ban heteroszexuális vagyok. Boldog házasságban élek. Szolgálok az emberek felé, elmondom, hogy mindenki vétkezik, és nem számít mi a bűne. Én is vétkezem, de Krisztus által megszabadultam, és meg vagyok váltva. Ezt az üzenetet kaptam, és ezt próbálom én is megosztani másokkal.
0: Leila muszlim szülők gyermekeként nőtt fel. Még egy nap szomszédjuk Jézusról beszélt édesanyjának, aki még aznap megkeresztelkedett. Így kezdődött el az egész család életének radikális megváltozása.
2: Ez egy teljesen új világ volt, előtte soha nem volt részem ilyenben. Istennek csak egy fiatal kell, mintha minden átment volna a sötétségből a világosságba. Küldj tüzet a mennyből! Úgy voltam, hogy ez a Jézus tényleg megváltoztatta az életem. Angliában születtem, 2 éves koromban Új-Zélandra költöztünk. Apukám muszlim volt, anyukám átért az iszlámra, hogy hozzámehessen. Hidzsábot kellett volna hordanunk, nem úszhattunk a fiúkkal, stb., de mi nem jártunk mecsetbe se. Normális családi életet éltünk. A szüleimnek 5 év alatt 3 gyereke született, mind jól voltunk, szerettük az életet. A nagynéném hozzánk költözött. Kiderült róla, hogy skizofrén, ő Iránból jött. Miután elkezdett velünk élni, az otthonunk kaotikussá vált. Emlékszem, egyszer a nagynéném késsel fenyegette apukámat, hogy megöli, kiabált. Onnantól minden elkezdett szétesni, a szüleim házassága megtört. Egy nap édesanyám megmondta apámnak, hogy ennyi volt, nem akarom ezt tovább. Összepakolta a cuccainkat, és elköltöztünk. Egy női és gyermekmenhelyre kerültünk Új-Zélandon. Már nem éltünk otthon, mikor egy keresztény szomszédasszony beszélt anyukámnak az evangéliumról, Jézusról. Azt mondta neki, tudom, hogy most reménytelennek érzed az életed. Tudom, hogy összetörtnek érzed magad. Tudom, hogy nagyon egyedül vagy, de hiszem, hogyha átadod az életed Jézusnak, ha kezébe teszed, akkor a káoszból valami szépet tud kihozni. Anyukám elmondta a megtérő imát, majd ez a hölgy és férje azt mondták, ez az asszony most jött ki az iszlámból, most ért meg, kereszteljük meg azonnal, hogy ne legyen visszaút. Így még aznap a saját fürdőkádjukban megkeresztelték. Anyukám élete a sötétségből a világosságba fordult, a teljes depresszióból az örömbe. Elkezdtünk járni egy fantasztikus pünkösdi gyülekezetbe Ausztráliában, ahol az emberek tele voltak szeretettel, evangelizáltak, szerették az Urat. Egy idő után anyukám úgy érezte, rendbe kell hoznom a dolgokat a férjemmel, el kell mondanom neki az evangéliumot. Apukám talált egy másik lakást a nénémnek, így ez rendeződött. Visszaköltöztünk. Amikor újra együtt éltünk, apám mondta anyukámnak, nem akarok Jézusban hinni, nem akarom, hogy Jézusról beszélj nekem. Szó szerint így mondta, én leszek az utolsó muszlim a Földön. Valamilyen csoda folytán mégis eljött velünk a gyülekezetbe. Az Úr munkálkodott a szívében, és volt egy nagyon erőteljes találkozása a Szent Szellemmel. Ettől a ponttól a családunk élete teljes fordulatot vett.

0: mintha a sötétségből, a romlásból, a reménytelenségből egyszer csak öröm, élet és béke lett. Nyilvánvaló volt a mély változás, ami anyukámban is otthon történt. Egy gyerek nem érti pontosan, mi történik, de azt érzékeli, hogy minden a sötétségből a világosságba megy át. Úgy voltam, hogy ez a Jézus tényleg megváltoztatta az életünket. Attól fogva én is hittem benne. Mindenkinek el akartam mondani, hogy mekkora változást hozott. Emlékszem, néztem a színpadon prédikáló embereket, és azt gondoltam, én is ezt fogom csinálni egy nap. Ez az életem célja. Az evangéliumot fogom hirdetni. Az az elhívásom, hogy prédikáljak. Tinédzserként az Úr ifjúsági konferenciákon többször megerősítette a számomra az elhívását. Egyszer előre hívták azokat, akik venni akarták Isten tüzét, akik azt akarták, hogy az Úr használja őket, mindent át akarnak adni neki. Felemeltem a kezem, és éreztem, hogy Isten tüze rám száll. Úgy éreztem, mintha az ajkaim lángolnának. Hirtelen a prédikátor a színpadról azt mondta, van itt egy fiatal, akinek most lángol a szája. Isten arra hívja, hogy proféta legyen a nemzetek számára. Azt gondoltam, ez én vagyok. Isten engem hív profétának a nemzetekhez. Tudom, ez én vagyok. Ez egy nagyon különleges találkozás volt az Úrral, és tudtam, ez nem csak egy remény már, hanem ez lesz. Ez az, amire az Úr elhívott. Ezt az elhívást erősítette meg bennem most az Úr. Egy másik ifjúsági konferencián úgy éreztem, hogy az Úr azt mondja, menjek és szolgáljak ennek a prédikátornak a szolgálata alatt. Csatlakozzak a gyülekezethez. 18 évesen, miután befejeztem az iskolát, elköltöztem egy másik államba, hogy abban a gyülekezetben szolgálhassak. Akkor a gyülekezet körülbelül még csak 100 fős volt. Tudtam, hogy az Úr oda hívott. Beiratkoztam a bibliaiskolába is. A pásztor mondta, hogy nem tudunk fizetést adni, de szeretnénk, ha te lennél az ifjúsági pásztorunk. Ezt a szolgálatot tényleg az alapoktól kellett felépíteni. Ekkor léptem abba az életszakaszba, amikor már nem csak profétai ígéreteim és elhívásom volt, hanem elkezdtem betölteni ezt, és beléptem a szolgálatba, amit az Úr elkészített nekem. Körülbelül 19 éves koromtól kezdve szolgáltam ifjúsági szolgálatokban, és prédikáltam gyülekezetekben, konferenciákon, rendezvényeken, és az Úr szerte a világon ajtókat nyitott az evangélium hirdetésére. Nem sokkal a COVID előtt az Úr azt mondta, azt szeretném, ha ezt teljes időben csinálnád. Menj és prédikálj, mint egy utazó prédikátor, evangélista. Ennek a szolgálatnak a célja, hogy elérje az evangéliummal azokat, akik még nem hallották. Mozgósítsa az egyházat a misszióra, lángra lobbantsa a szíveket a Szentlélek által, és felkészítse a következő generációt az elhívásukra, ahogy velem is tette az Úr. Van egy 8-9 fős csapatunk a világ különböző részein, és projektvezetők, akikkel fiatalok százezreit érjük el az evangéliummal. Tájföldön, Ázsiában, a Közel-Keleten, az Egyesült Királyságban is író. Országban. Isten természet fölötti módon építi ezt a szolgálatot. Nincsennél izgalmasabb, felemelőbb, kalandosabb hely, mint az Úrnak való engedelmesség, és abban az elhívásban, tervben, célban járni, amit adott az Úr a számodra.
1: Sherry Kemp hisz az ima erejében. Mikor az orvosa közölte vele, hogy térdprotézisre van szüksége, ő azt mondta, nem fog kelleni, mert hitt a természet feletti gyógyulásban. Korábban is tapasztalt csodát, és ezúttal egy újabbat várt.
2: Frusztráló volt, mert nem tudtam megtenni azokat a dolgokat, amiket szerettem volna. Például úszni, tornázni, vagy felvenni az unokáimat.
3: Sherry Kemp egészséges, aktív életet élt néhány évvel ezelőttig, amikor egy fájdalmas vállsérülés kezdte korlátozni a mozgás képességét.
2: Az idő múlásával az állapotom egyre romlott, nem tudtam a jobb vállamon aludni. Súlyzózáskor még a legkisebb súly is nagy fájdalmat okozott.
3: Sherry keresztény gyülekezetben nőtt fel, mindig is hitt a gyógyulásban, ám imái ellenére a fájdalma nem szűnt meg.
2: Már régóta imádkoztam a gyógyulásomért. Nem adtam fel. Tovább hittem Istenben. Tudtam, hogy ő csodatevő.
3: 2022. áprilisában Sherry bekapcsolta a 700-as klubot.
2: Ha tehetem, általában minden nap nézem a 700-as klubot. Egyik alkalom a Gordon a jobboldali válfájdalomról beszélt.
1: Van valaki, akiről hallottatok a beszámolóban, a jobb várról. Azt mondta, jobb vál, ti ketten pedig a bal kezetekkel érintsétek meg azt a vállat, a testetek másik oldalán át. Isten épp most gyógyított meg Jézus nevében.
2: A fájdalom eltűnt, és mindenfelé mozgattam a karomat, előre, hátra. Soha nem tudtam a hátam mögé tenni, és most mindent meg tudtam csinálni. Ez egyszerűen csodálatos. Azóta már teljes mozgástartományom van, és egyáltalán nincs fájdalmam. Tudok tornázni, súlyzózni, úszni, edzeni. Mindenből annyit csinálok, amennyit csak tudok.
3: Azóta az Úr más területeken is meggyógyította.
2: Amikor elmentem az orvoshoz, ő azt mondta, hogy térdprotézisre van szükségem. Én pedig azt feleltem, nem, köszönöm, legyen szép napja. Hazamentem, imádkoztam, és azt mondtam, Istenem, te teremtettél engem, te meg is tudsz gyógyítani. És meggyógyultam. Hallgattam Isten igéjére, és megvallottam azt.
3: Sherry továbbra is aktív életet él, és mindenkivel megosztja, hogy mit tett érte Jézus.
2: Látom, ahogy Isten a körülöttem lévő emberekben is munkálkodik. Csak annyi a dolgunk, hogy átadjuk magunkat Istennek, és Isten gondoskodik rólunk, meggyógyít, csodát tesz. Ezt ígéri az Isten igéje, és ez fantasztikus reménység. Elmondom mindenkinek, mert szeretném, ha mindenki megtudná, hogy mit tett az Úr az életemben.
1: Igen, mi is örülünk Sherrynek, az Úr áldja meg őt. Önök között is bizonyára sokan vannak, akik nézik a műsorunkat, és már nagyon várják, hogy imádkozzunk. Sokatoknak ez a kedvenc része. Mennyei atyánk! Eléd jövünk, mégpedig bátran, ahogy az ige is kéri. És alázattal fordulunk hozzád, mert te vagy az Úr, te uralkodsz. Az ige azt mondja, te vagy a mi erőnk és oltalmunk. Jézus a gyógyítunk, ő a jó pásztor, a Szent Szellem pedig a tanácsadónk és közben járunk. És elhozza a mennyek országának erejét. Atyánk, mi tehát azért imádkozunk, hogy akik néznek minket, megélhessék a csodáidat. És bizonyosan tudom, hogy most néz minket egy csont és bőrre fogyott fiatal nő, mert étkezési problémákkal küzd. És én most ki is mondom egyenesen, hogy ő emiatt utálja magát. De a mai nap igazi változást hoz majd a számára. Az Úr megment, ő elhozza a választ mindazoknak, akik ezért a nőért imádkoztak. És az ellenség láncai most mind lehullanak róla. A szíve, az elméje és a teste is megfelelően fog működni. Helyreáll Jézus nevében.
2: Van valaki, aki mandulagyulladással küzd. Nagyon betegek a mandulái, durván be vannak gyulladva, és az életében egyéb dolgok is történtek, amik miatt most nem tud elmenni orvoshoz. Isten most meggyógyítja ezeket, eltűnik a gyulladás, és minden rendben lesz Jézus nevében.
1: Ahogy Terivel imádkozunk, az adás előtt meg szoktuk kérdezni Isten imában, hogy milyen akarata van az emberekkel kapcsolatban. Van is valaki, aki túltolta a munkát a szabadban, mert egy nagyon szorgalmas, de idősödő férfi, aki most magára haragszik, amiért rossz döntés volt kimenni, hiszen most nagyon szenved emiatt. Bármilyen fájdalma is van, Isten ezt meggyógyítja.
2: Van valaki, aki azért haragszik saját magára, mert olyasmit mondott az egyik családtagjának, ami egyáltalán nem van rá. Nagyon dühös volt, és sajnos ez egy nagy ellentétet szült kettejük között. Isten azonban most szólni akar, hogy érdemes lenne bocsánatot kérni, megalázkodni, és helyreáll a jó kapcsolat Jézus nevében.
1: Érdekes, hogy Terry így imádkozott, mert tényleg sokan vannak, akik haraggal küzdenek, ami végül önutálatba csap át. És ugye az ellenség nem más, mint a kárhoztató. Ő vádol bennünket, de a rómaiakhoz írt levél azt írja, nincs kárhoztatás azokon, akik Krisztus státusban vannak. Napi szinten el kell döntenünk, hogy nem hallgatunk a hazugságokra, amik attól jönnek, aki utál minket. Fel kell venni az igazság övét.
2: Uram, én mindannyiunk miatt imádkozom, hogy taníts minket hallani a te ígédet, hogy meghalljuk a hangodat, és legyenek olyan pillanatok a napjainkban, amikor megállhatunk és megkérdezhetjük, hogy Atyánk, mit mondasz ma nekünk?
1: Köszönjük, Atyánk, és köszönjük a csodáidat is. Jézus nevében, ámen. Műsorunk véget ért. Búcsúzóul egy ige az Ézsaiás 41:10-ből. Ne félj, mert én veled vagyok, megerősítelek és megsegítelek. Csak álljanak rá Isten ilyen ígéreteire. Találkozunk legközelebb. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Most kapcsoljuk New Yorkból Israel ENSZ nagykövetét Danny Denont. Köszönjük, hogy csatlakozott.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást, Gordon.
1: Beszéljünk kicsit New Yorkról, beszéljünk a polgármesterről. Egyszerűen hihetetlennek tűnik számomra ez a politikai színjáték, amikor azzal fenyegetőzött, hogy letartóztatja Benjamin Netanyahut. Mit üzen ez a zsidó közösségnek, nem csak New Yorkban, hanem világszerte?
2: Ez alaptalan. A polgármester üres kijelentésekkel próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy polgármesterként kudarcot vallott. De sajnos ez már nem vicces. Ezek a kijelentések veszélyesek. Látjuk is a következményeket. A zsidókat nap mint nap megtámadják New York utcáin a polgármester veszélyes szavai miatt. Egyesítenie kellene a várost, nem megosztania. És ő nagyon korán, nagyon kiszámítottan kezdte el ezt a kampányt. Láttam azt a videó felvételét. Tudta, mit csinál. Tudta, hogy semmi alapja nincs annak, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróságról és a miniszterelnök letartóztatásáról beszéljen. De számára ez része a kampánynak, és ez folytatódni fog egészen addig, amíg a miniszterelnök szeptember végén meg nem érkezik, hogy felszólaljon az ENSZ közgyűlésen. Addig is aggódhatunk a fenyegetések és az okozott károk miatt, és úgy gondolom, hogy az amerikai és izraeli vezetők részéről hallott elítélő nyilatkozatok nagyon fontosak. Mamdani polgármestert el kell ítélni.
1: Beszéljünk a konkrét vádról, amely a gázai népirtás. Az ENSZ most adott ki egy jelentést, amely szerint épp a Hamász akadályozza a humanitárius segélyt. Akadályozza, hogy élelem jusson Gáza lakosaihoz. És ez teljesen aláássa a népirtásról szóló vádat. Mégis úgy tűnik, mintha ez saját életre kelt volna. Mintha ezt a szót bárki kimondhatná, és ezt senki sem kérdőjelezheti meg.
2: Pontosan. Nézze csak meg azt a nyelvezetet, amit használ. Népirtásról, háborús bűnökről beszél, de ezek hazugságok. Ma már tudjuk, hogy a gázai helyzet sokkal jobb. A segély be tud jutni. Az egyetlen probléma az, hogy a Hamas még mindig irányítja Gáza egy részét, de remélhetőleg a béke határvonala a közeljövőben előre fog lépni. És ha a Hamas nem szerel le saját maga, akkor mi fogjuk megtenni? Mi fogjuk elvégezni a munkát? De amit a polgármester csinál, az visszavisz bennünket azokhoz az időkhöz, amikor még folyt a háború, és valóban voltak humanitárius problémák Gázában. Tudja, hogy ma már nem ez a helyzet, mégis hazudik. Ezért veszélyes. Nézem őt, a hamis mosolyát, és azt kell mondanom, hogy veszélyes ember, aki gyűlöletet szít a zsidók ellen, és a pódiumon a gyűlöletet terjeszti.
1: Beszéljünk arról, amit a francia kormány belépésnek vagy beépülésnek nevez. Ez az, amire a muzulmán testvériség törekszik. Beszéljünk ezekről a politikai belépési pontokról, különösen az ENSZ nemzetközi bírósága esetében. A főbíró muszlim, és most lett Libanonban politikai vezető. A főügyész szintén muszlim, brit állampolgár, de pakisztáni származású muszlim. Ő most zaklatási vádak miatt lett hiteltelen. Szóval miért nem lepleződik le az a narratíva, hogy ezek mind muszlim kezdeményezésű erőfeszítések Izrael ellen, és hogy olyan hívószavakat használnak, mint a népirtás, meg az apartheid és hasonlók. Miért nem jut el az emberekhez az igazság ezzel a narratívával kapcsolatban? Úgy tűnik, az emberek egyszerűen csak elfogadják, hogy valami szörnyű dolog történik, és Izrael az elkövető.
2: Kampány zajlik ellenünk, ami a muszlim radikálisokkal kezdődött, de aztán átvették az Egyesült Államok megválasztott tisztségviselői is, és az ENSZ hivatalnokai is. Mr. Fletcher, aki az ENSZ alkalmazottja volt, már régen elkezdett népirtásról beszélni, és amikor azt mondtuk neki, hogy erre nincs alapja, és hogy jogi bizonyíték kell, hogy bizonyítania kell a szándékot, azt mondta, igen, tudja, hogy ezt át kellene gondolnia, mégis folytatta a hazugságait. Szóval ez az a kampány, amellyel szembenézünk. Ön is említette Karim Khant, a büntetőbíróság főügyészét. Két évvel ezelőtt, amikor úgy döntött, hogy vádat emel a miniszterelnökünk és a védelmi miniszterünk ellen, mi világosan megmondtuk, neki is megvannak a maga problémái, ez csak figyelemelterelés. Az emberek pedig azt mondták, nem, ő egy becsületes ember. Aztán múlt pénteken az ENSZ 82 tagállama szavazta meg, hogy menjen haza a szexuális vádak és az általa elkövetett bűncselekmények miatt. Szóval láthatjuk a mintázatot. Vannak vezetők, akiknek gondjaik vannak, és azzal terelik el a figyelmet, hogy Izrael támadják. Ilyen Mamdani is.
1: Térjünk át a fontosabb kérdésekre, ha szabad így fogalmaznom, mégpedig az Iránnal folytatott háborúra. Netanyahu miniszterelnök Trump elnökkel találkozik hamarosan. Lehet tudni, mi lesz a megbeszélés napi rendje?
2: Ez egy rendkívül fontos találkozó lesz a két ország kapcsolatának szempontjából. Irán lesz az első számú téma. Látjuk, hogyan támadnak meg egyre több országot a térségben, már szinte követni sem lehet. Támadják Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, Bahreint, az Egyesült Arab Emírséget, Jordániát, Izraelt. Hírszerzési információkat is megosztunk az elnökkel. Úgy gondolom, már a világossá vált, hogy az iráni vezetés csak játszmákat folytat, nem tűzszünetet akarnak. Ellenőrzésük alá akarják vonni a szorost, ők akarják meghatározni a közel-kelet jövőjét, és ezt nem engedhetjük meg.
1: Milyen szerepet fog játszani Szaúd-Arábia? Régóta foglalkoztat, miért engedték a husziknak, hogy Jemenből gyakorlatilag Irán megbízottjaként háborúzzanak. A huszik számos támadást hajtottak végre szaúdi területen lévő célpontok ellen. Szaúd-Arábia pedig támadást indított a huszik ellen. Ő szerint a jövőben jelentősebb szerepet fognak vállalni ebben a háborúban? Önnek mi a véleménye erről?
2: Úgy gondolom, igen. Érdemes egy pillanatra elemezni azt, ami a huszikkal történik. Nem keresztényeket támadnak, nem zsidókat támadnak, muszlimokat támadnak, mert szerintük azok túlmérsékeltek. Ez kiválóan bemutatja a szélsőséges nézeteket és mindazt a gyűlöletet, amely Teheránból ered. Az iráni rezsim a forradalom eszméjét igyekszik terjeszteni. Ma a közel-keleten muszlim támad muszlimra, mert megteheti. Bármikor támadhatnak zsidókra és keresztényekre. Fel kell ismernünk, hogy itt nem területszerzésről van szó. Ez szintiszta gyűlölet. Arra törekednek, hogy Irán forradalmi eszméit egész közel-keletre kiterjesszék. Ezzel állunk szemben. A szaúdiak rendelkeznek a szükséges képességekkel, és remélem az elszántsággal is ahhoz, hogy fellépjenek ezekkel szemben.
1: Van remény arra, hogy Szaúd-Arábia csatlakozzon az Ábrahám egyezményhez? Megítélésem szerint ez alapjaiban változtatná meg a térség helyzetét. Ön szerint lehetséges ez?
2: Sokszor beszéltük már az Ábrahám egyezmény kibővítésének lehetőségéről, Trump elnöknek is szóba hoztam. Az ő szempontjából nézve úgy gondolom, ha sikerülne Szaúd-Arábiát bevonni ezekbe a megállapodásokba, az rendkívüli eredmény lenne. 2 éven belül megváltozhatna a Közel-Kelet.
1: Imádkozunk, hogy megvalósuljon, és továbbra is imádkozunk önért. Valóban az oroszlán barlangjában van manapság. Ez egy rendkívül viharos, ugyanakkor sorsfordító időszak. Reménykedjünk a Közel-Kelet békéjében. Danny Dannon nagykövet úr, köszönjük, hogy itt volt.
2: Örömmel. Köszönöm.
3: Üdvözöljük Önöket a CBN stúdiójából. Egyre nagyobb biztonsági aggodalmak merülnek fel a mesterséges intelligencia kapcsán. Az OpenAI vezérigazgatója Sam Altman ezt olyan kritikus pillanatnak nevezi, amikor a mesterséges intelligencia meghaladja az embert.
4: Most egyfajta szingularitásban vagyunk. Mintha ez lenne a különleges pillanat. Az elmúlt 10 évben ez még legfeljebb csak egy távoli álomnak. Egy nagyon valószínűtlennek tűnt.
3: Altman ezen a héten Washingtonban látogat, ahol találkozik Trump elnökkel és a kormányzati tisztviselőkkel, hogy bemutassa az OpenAI eddigi leghatékonyabb modelljét, és annak jóváhagyását szorgalmazza. A modell képes komplex feladatokat megoldani a kormányzat és az üzleti szféra számára. Önálló cselekvési képessége biztonsági aggályokat vet fel, miután egy OpenAI modell egy biztonsági teszt során behatolt az internetre és egy másik AI platformra. Altman szerint a probléma megoldása a szigorú biztonsági intézkedések bevezetése.
5: Sydney csúcsidőt fut! Világcsúcs megint!
6: Ő a világ leggyorsabb 400 méteres gátfutója és kétszeres olimpiai bajnok. 2016-ban csupán 16 évesen Sydney McLachlan Levron 40 éves rekordot döntött meg, miután ő lett a legfiatalabb versenyző, aki bejutott a női olimpiai csapatba. Mikor jött rá, hogy akár világklasszis is lehet?
7: 6 éves koromban kezdtem futni, és azt gondolom, ilyen korán még nem lehet tudni. Akkor még csak kettelésből fut az ember. A középiskolában kezdődött minden. Megnyertem egy versenyt, leelőzve néhány nálam idősebb lányt. Ekkor még csak elsős voltam. Azt hiszem, ekkor gondoltam először arra, hogy talán jogom van itt lenni.
6: Sydney nem csak ott volt, hamarosan a legjobb gátfutó lett az országban, és kvalifikálta magát a 2016-os Riói olimpiára. Minden elismerés és siker ellenére Sydney belül szenvedett. Futó karriere kezdetétől gyötrődött a szorongástól és a félelemtől. Honnét jöhetett ez?
7: Azt hiszem, hogy a szorongás és a félelem nálam abból eredt, hogy mindenben tökéletes akartam lenni. A realitás viszont az, hogy senki sem képes erre. Nálam ez volt egy folyamatos harc belül. Olyan tökéletes akartam lenni, amennyire csak lehetséges egy olyan világban, ahol nem lehet kontrollálni a körülményeket és azt, hogy mi történik velünk. Emiatt folyamatos szorongásban éltem. Erre ráerősített, hogy olyan emberekkel kellett versenyezzek, akik ugyanolyan jók vagy még jobbak voltak nálam. Aztán magamnak is teljesíteni akartam.
6: Sydney nem nyert érmet Rióban, visszatért a középiskolába. Nem úgy fogadták, mint amire számított.
7: Emlékszem, olyan üzeneteket kaptam az Instagramon, hogy azért jutották ki az olimpiára, hogy ne nyerj érmet. Innentől kezdve tudtam, hogy ki kell találnom, hogyan dolgozzam fel ezt a félelmet, mert nem tudok így élni.
6: A következő mérföldkő a kvalifikáció volt a 2020-as Tokiói olimpiára. 2019-ben versenyzett a Katari Dohában rendezett világbajnokságon. Sydneynek az első hely kivételével minden más elfogadhatatlan volt. Maximalistaként megszakadt a szív, hogy második lett.
7: Az, hogy sikerült kijutnom a világbajnokságra, de mégsem tudtam elég jó lenni, kétségbe ejtett. Nem értettem, miért van ennyi félelem és szorongás bennem, és hogyan kezeljem ezt.
6: Sidney keresztény otthonban nőtt fel, bár sohasem bízott teljesen Istenben. A verességek és az egyre erősebb szorongás kényszerítette arra, hogy hozzá kiáltson.
7: Istenem, szükségem van rád. Nincs más mód, hogy meggyógyuljak ebből, csak veled lehetséges. A koronavírus alatt kezdtem el őt igazán keresni. A Kolosse levél 3-at olvasva hirtelen megváltozott a gondolkodásmódom, és mindent másként láttam. Hirtelen az egész evangélium értelmet nyert. Más szemüvegen keresztül kezdtem látni az életet, és megértettem, hogy én magam semmit sem tudok adni Istennek, hanem Jézus igazsága az, ami befedezi az életem, és a belévetett hit által fogad el Isten engem.
6: Bár a világbajnokságon nem érte el a kívánt eredményt, a 2020-as tokiói játékokra sikeresen kvalifikálta magát. Ott már Istenre összpontosítva új világrekordot állított fel, és aranyérmet szerzett a 4x400-as váltóban és a 400 méteres gátfutásban. Mesélj, mit éreztél, amikor beértél a célba?
7: Megkönnyebbülést, örömöt, hálát, izgatottságot, döbbenetet, mindezt egyszerre. De legalább hálás voltam Isten felé, hogy meghallgatta és megválaszolta az imáimat, és hogy jó volt hozzám. Azt hiszem, ez az első gondolat, ami feltör bennem, ahányszor átszakítom a szallagot. Istenem, nem hagytál el engem. Ha veszítek, akkor is nyerek, mert tanulok, és te megtisztítasz engem, vezetsz és megtartasz. És bár valaha olyan lány voltam, aki ha elsőként futott be, akkor is ürességet érzett belül, ma már örömöt érzek, bármilyenek is a körülmények.
6: Sidney most a Párizsi olimpiára készül, akár nyer, akár veszít, már új célja van. Nemrég megjelent könyvében Sidney elmeséli, hogyan küzdött meg a félelemmel, a szorongással, és hogyan szabadult meg a perfekcionizmustól, és futja meg az előtte álló pályát.
7: Tudom, hogy egy cél érdekében futok, ami már nem az aranyérem, hanem, ahogy a könyv címe is sugallja, ennél sokkal több. Az üdvösségért harcolok, amit már ugyan megnyertem Jézus által, de a keresztény életpályámat is jól akarom megfutni. A versenyek előtt erre emlékeztetem magamat. Az odafelvalókra koncentrálok, tudván, hogy az Úr fentről látja az életemet, és azt akarja, hogy őt dicsőítsem, és őt tiszteljem a futásommal. Öröm ezt megtapasztalni az életben. És sokkal jobb így élni, mint azt korábban gondoltam volna.
3: Üdvözöljük Önöket újra! Már csak 99 nap van hátra a félidős választásokig. A demokraták a kongresszus irányításának megszerzésére törekednek, míg a republikánusok meg akarják őrizni szűk többségüket. A demokrata párt vezetői a hétköznapi emberek megélhetési költségeit helyezik kampányuk középpontjába. 3 mandátumra van szükségük a képviselőház többségének megszerzéséhez, 4-re pedig a szenátusban. A legújabb Ipsos közvélemény kutatása szerint a demokraták 3%-ponttal vezetnek egy általános kongresszusi megmérettetésben. A CBN Superbook Akadémia Indiában a hegyvidéki Sikkim államban mind a vidéki, mind a városi térségekben élő gyermekek számára biztosít biblia alapú oktatást. A tanterv bevezetése keretében tanárokat képeznek ki, akik Isten igéjével érik el az olyan gyermekeket, akiknek nincs elegendő lehetőségük hozzáférni az oktatáshoz. A sűrűn lakott államokban jelenleg 6 új program zajlik, amelyek még több fiatal számára nyújt lehetőséget a bibliai igazságok megismerésére. Eközben Új-Delhiben és a környező területeken egy felekezettel kötött együttműködés keretében 20 gyülekezetben elindult a Superbook Akadémia program. Ezek a kezdeményezések felkészítik a vezetőket és megerősítik a gyülekezeteket abban, hogy a következő generáció hívőit tanítványokká készítsék fel. Én már a búcsúzom, adásunkat folytatjuk.
1: Cardi Wells 3 éves gyermekével éppen Disneylandben volt, amikor kificamodott a térde. Kínzó fájdalmat érzett, alig tudott járni. Később időpontot kapott egy MRI vizsgálatra, hogy megállapítsák a károsodás mértékét. A vizsgálatra nem került sor, mert meggyógyult.
8: A Kaliforniában élő Caridi Wells négy gyermek édesanyja állandóan mozgásban van.
7: A mosás és a legkisebb kergetése mellett dolgozom is. A gyereket hozom-viszem iskolába és haza, szóval mindig rohanok, mindig a karomban van a kicsi.
8: 2023. novemberében rakoncátlankodni kezdett a bal térde.
7: Iszonyatosan fájt. Olyan érzés volt, mintha egy csomó lenne a lábamban. Alig bírtam elviselni. Fel sem tudtam állni, hogy elmosogassak. Annyira szörnyű volt. Eleinte csak néha jelentkezett, aztán minden nap. Ekkor kezdtem aggódni, próbáltam kemény csaj lenni. Nem akartam orvoshoz menni. Csinálom tovább a dolgomat, majd masszírozom, ápolom. Pár héttel később találtam, hogy elmegyek Disneylandbe. Azt gondoltam, csak ki kell nyújtóztatnom, meg kell járatnom.
8: Mikor sorban álltak az első körhintához, a három évese elszaladt.
7: Utána rohantam, tettem pár lépést, majd ahogy fordulok, hallok egy roppanást. A térdem hirtelen összecsuklott, meg sem tudtam mozdulni. A következő pillanatban már hívták is a mentőt, és hoztak egy kerekes széket. Nem fogok hazudni, borzasztóan kínos volt. Azt gondoltam, komolyan, uram!
8: Egy rövid pihenő után Caridi hazavezetett.
7: Másnap megröntgeneztek, és azt mondták, hogy nem látják, térdszalagszakadásom van-e, nem látszik, mi történt a gyűrűporcokkal. El kell mennem egy ortopéd orvoshoz, hogy MR-t készítsen. Eléggé elkeserített a diagnózis. Nagyon ijesztő volt belegondolni, hogy a térdem felmondja a szolgálatot.
8: Januárra előjegyezték MR-re. Térdmelegítővel meg fájdalomcsillapítóval küldték haza, de egyik sem segített.
7: Fizikailag képtelen voltam akár csak egy kisebb emelkedőn fel vagy lemenni. A lépcsőzés szóba sem jöhetett. Nagyon féltem, hogy valamilyen hosszú távú térd problémám lesz. Meg kellett tanulnom bízni Istenben.
8: Január 2-án ebédidőben a 700-as klubra kapcsolt. A műsorvezető épp imádkozott.
7: Ebéd időben szeretem nézni a 700-as klubot, a kedvencem az ima. Aznap Gordon imádkozott, és másokat is erre buzdított. Mondta, hogy tegyük a kezünket oda, ahol fájdalmat érzünk, hittel érintjük meg. Én már nagyon el voltam keseredve, nagy szükségem volt Istenre, elegem volt a fájdalomból. Abba hagytam, amit csináltam. A térdemre tettem a kezemet. Hittel megfogadtam, és kértem az Urat, Istenem, segíts meg, gyógyíts meg most.
1: Megáldjuk azt, aki gyengélkedik. Isten a te gyógyítód, ő a te forrásod. Ő az, aki azt mondja, én meghaltam érted. Fogadja be őt, és higgyen abban, amiért meghalt, hogy az öné lehessen, és meg fog gyógyulni. Imában egy akaraton vagyunk önnel, és ahogy megérinti, mi kijelentjük, Jézus nevében gyógyuljon meg, és legyen újra egészséges. Isten ma is gyógyít, fogadja el a Jézus nevében.
7: Gordon imájához hozzátettem, Uram, van egy három évesem, azért adtad, hogy utána rohangáljak. Ezért hiszem, hogy meggyógyítod a térdem, hogy szaladhassak utána. Ki mondta, hogy nem tehetünk hozzá az imához? Teljes szívemből hittem, hogy meggyógyul a térdem. A legdurvább az egészben, hogy amikor elmondtam az imát és elfogadtam a gyógyulást, felkeltem és folytattam a napom. Másnap reggel kérdezi a férjem, Caridi, nem ma kellett menned MR-re? Ekkor jöttem rá, hogy nincs feldagadva a térdem. Jöttem, mentem, hajolgattam, mosogattam, cipeltem a szennyest, észre sem vettem. Istenbe vetettem a hitem, a térdem pedig azóta nem fáj. Boldog vagyok. Sok helyen jártunk azóta, kirándulunk, játszunk a kertben, sétálunk a környéken. Ha az emberrel ilyen csoda történik, az erőt ad, hogy másoknak is elmondja, hogy ők is megérinthetik a mennyet, és együtt működhetnek Istennel. Az Úr azt mondja, kérjünk tőle, és ő megadja. Ha ez velem megtörtént, önnel is megtörténhet. Csak higgye, hogy Isten meggyógyítja még ma.
1: Jeremiás szavaival búcsúzunk, ímé meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit. Isten áldja önöket!

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban! Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök ma reggel megérkezett az Egyesült Államokba. Találkozik Donald Trump elnökkel, mielőtt részt venne Lindsey Graham szenátor temetésén.
2: A háború szünetében Trump elnök azt állítja, hogy az Egyesült Államok úgymond mélyreható tárgyalásokat folytat Iránnal, miközben Irán közölte, egyáltalán nincsenek tárgyalások. Julie Stahl tudósítása.
3: Mielőtt elindult volna az Egyesült Államokba, Netanyahu izraeli miniszterelnök megjegyezte, hogy ez lesz a 8. találkozója Donald Trump elnökkel. Többször találkozott vele, mint bármely más külföldi vezető.
4: Meg fogjuk vitatni a napirenden szereplő összes kérdést. Mindenek előtt Iránt. Természetesen az a célunk, hogy megőrizzük a biztonságunkat, és egyúttal tovább bővítsük a békét.
3: Izraeli sajtóértesülések szerint Netanyahu arra ösztönözte a biztonsági kabinetet, hogy hagyja jóvá egy nemzetközi stabilizációs erő telepítését Gázába, annak ellenére, hogy a Hamász még nincs leszerelve. Ezzel kívánta igazolni Trump elnökkel tervezett találkozóját. A hírek szerint a Fehérház csak akkor volt hajlandó időpontot adni a megbeszélésre, ha Netanyahu valamilyen diplomáciai eredményt tud felmutatni. Ezért a gázai helyzetet választotta annak bizonyítására, hogy előrelépés történt.
1: Gyakorlatilag megsemmisítettük a haderejüket. Találkozót akarnak. Majd meglátjuk, mi történik. Talán születik megállapodás.
3: Kijelentette, hogy jól alakul a hormuzi szoros helyzete, és ha Irán nem köt megállapodást, az Egyesült Államok visszatér ahhoz, amit korábban tett. Azt is hangsúlyozta, hogy a hírszerzésekkel ellentétben az amerikai lőszerkészletek rendben vannak.
1: Rengeteg középszintű fegyverünk is van. Több, mint amennyit valaha is fel tudnánk használni. De őszintén szólva, még többet szeretnék, ezért nagyon gyors ütemben növeljük a gyártást. Új üzemek épülnek, rengeteg haditechnikai eszköz készül.
3: Miközben Izraelben nyugalom uralkodik, vannak, akik üzenetet küldenek az amerikai elnöknek. A Tel Avivon áthaladó vasútvonal mentén több épületre molinókat helyeztek el. Elnök úr, fejezze be a munkát. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
1: Én mindig reménykedem a békében, és imádkozom is érte. De az iráni rezsim ideológiáját tekintve nyilvánvaló, hogy nem akarnak békére jutni. Ha megtennék, az azt jelenteni, hogy feladják azt a küzdelmet, amelyet közel 50 éve folytatnak. Mélyen hisznek abban, hogy nekik kell elhozniuk a Mádit. Ez szilárd meggyőződésük. Ugyanilyen szilárdan hiszik, hogy mi vagyunk a nagy sátán, Izrael pedig a kis sátán. El akarnak pusztítani bennünket, és ezt már nagyon sokszor elmondták. Ugyanezt hangoztatják a velük szövetséges proxy csoportok is. A hutik zászlaján is az áll, halál Amerikára. Így gondolkodnak. Hogyan lehet ezzel tárgyalni? És ha tárgyalunk is velük, hogyan lehet bennük megbízni? A vallási ideológiájuk szerint, amikor meggyengülnek, elfogadható ideiglenes békét kötni azért, hogy közben újra fegyverkezzenek. Erről szól most az egész. Ideje lenne végre felismernünk ezt. Amíg ez az ideológia alapvetően meg nem változik, nem fogunk valódi békét látni a Közel-Keleten. További híreink. Folytatódik a nyári zord időjárás. Közel 180 km/órás sebességű szél söpört keresztül Wisconsin állam területén. John?
5: Valóban, Wisconsinban több mint 125 ezer ember maradt áram nélkül azután, hogy egy erős tornádó söpört végig az államon, amely több megyét is érintett. A forgó szél a pusztítás nyomát hagyta maga után Menasha városában. Letépte a házak tetejét, üzleteket tett tönkre. A vihar elektromos vezetékeket szaggatott le, az utcákat összetört autók borították. Szerencsére nincs hír súlyos sérülésről vagy halálesetről. Erős viharok ostromolták a középnyugati régió más részeit is. Illinois államban 400 ezer ember maradt sötétben. Ahogy azt korábban említettük, a világ vezetői ma Washingtonba jönnek, hogy megemlékezzenek Lindsey Graham néhai dél-karolinai szenátorról. Netanyahu izraeli miniszterelnökön kívül Volodymyr Zelenszky ukrán miniszterelnök is eljött. Trump elnök és Zelenszky között megbeszélés volt a Fehérházban. Graham szenátor rendíthetetlen szószólója volt Ukrajnának. A halála napján épp egy kijevi útról tért haza. A szenátor koporsóját reggel a Kapitólium körcsarnokába viszi, ahol a törvényhozók reggel 10 órakor vesznek részt a szertartáson. 14 órakor a Washingtoni Nemzeti Katedrálisban Trump elnök is a szónokok között lesz. Mindkét eseményt élőben közvetíti a CBN News YouTube csatornája. Gordon?
1: Természetesen nagyon fog hiányozni Graham szenátor. Micsoda rendíthetetlen védelmezője volt a hitnek. Milyen hűséges védelmezője az életnek, és elkötelezett védelmezője Izraelnek és Ukrajnának. Nagyon fog hiányozni. Édesapám kedves barátja volt, rendszeresen beszélgettek. Rendkívüli ember volt. A szenátus édesapám kedves barátja volt, rendszeresen beszélgettek.

0: intézkedések visszavonására szólították fel a törvényhozókat.
1: A többhetes diáktüntetés megrázta az országot és Narendra Modi miniszterelnök kormányát. Az oktatási miniszter végül korrupció és a rendszer jogszerűtlenségeinek vágya miatt lemondásra kényszerült. A csótány forradalom kifejezést először egy kormánytisztviselő használta szitokszóként, ám a több tízezer tüntető diák végül magáévá tette a nevet. Ez a siker jelentős győzelemnek számít az általában hajthatatlannak mutatkozó miniszterelnökkel szemben. A keresztény és emberi jogi csoportok hasonló eredményt remélnek a külföldi hozzájárulásokat szabályozó törvénnyel szemben. A törvényalkotók márciusban ismertették a módosításokat, melyek elsöprő hatalmat biztosítanának a kormánynak több ezer civil szervezet, például gyülekezet és keresztény szervezet fölött. A keresztények így célponttá válhatnak, hiszen a módosítások szerint megvonhatják a gyülekezeti árvaházak, kórházak, iskolák és közösségek finanszírozását is.
0: Felügyelni akarják a keresztény szolgálatokat, hogy ne lehessen több hindut elérni az evangéliummal. Ez a hindu nacionalista filozófiájuk része.
1: A törvények ellenőrzik a külföldi finanszírozást és tiltják az adományok térítő tevékenységre való felhasználását.
0: Ám azt nem definiálják, mit értenek hittérítés alatt. Tehát ha például ételt és ruhát biztosítunk árváknak, ráfoghatják, hogy ez is hittérítés, mert végső célunk, hogy keresztényé váljanak ezek az árvák. Ez az egyik probléma ezzel a törvénnyel, nem határozza meg, mit nem szabad csinálni.
1: Ha egy szervezet engedélyét felfüggesztik, bevonják vagy nem újítják meg, a hatóságok lefoglalhatják annak vagyonát. Idén márciusban csaknem 22 ezer szervezet vesztette el az engedélyét. Az Amnesty International szerint közülük sokan részt vettek a vallásszabadsággal és kisebbségi jogokkal kapcsolatos tevékenységben.
0: Ha jelenteni kell a kormánynak, hogy mit és hol szeretnénk csinálni, és engedélyt kell kérni hozzá, az nem vallásszabadság. Ez nem szabad és biztonságos istentisztelethez való jog. Emiatt remélem, hogy a kormányunk fel fog szólalni ezzel a törvénnyel szemben.
1: Néhányan már így is tettek, köztük Chris Smith, New Jersey képviselője, aki azt nyilatkozta a CBN-nek, hogy India kormányának vissza kell vonnia a drákuli törvénymódosításokat. James Rich, Idahoi szenátor, a szenátus külügyi bizottságának elnöke is megerősítette, Trump elnök prioritásként kezeli a vallásszabadság védelmét, és az USA nem riad vissza, hogy világszerte kiálljon olyan országokkal szemben, akik megsértik a keresztények és más vallási csoportok nem nemzetközileg elismert emberi jogait. Neil Hurd, CBN News.
0: Amikor Anna Hall enni próbált, alig ment le torkán az étel, és sok minden vissza is jött. Hetekig súlyos emésztési problémákkal küzdött, bár gyötrő fájdalmai voltak, kitartóan hitt abban, hogy Isten meggyógyítja. Végül választ kapott imáira.
2: Az évek során Anna Hall megtanulta, hogy élete legnehezebb fizikai megpróbáltatásai közepette is bízzon Istenben. 2025-ben súlyos emésztési panaszok és derékfájás tette újra próbára a hitét.
3: Teljesen váratlanul kezdődött. Nem tudtam, mi történik velem, csak éreztem, hogy rosszul vagyok. Azt mondtam, Uram, bízni fogok benned. Csak benned bízhatok.
2: Anna 3 héten át folyamatos fájdalomban élt. Az étkezés igazi küzdelemmé vált, még nyelni is nehezére esett.
3: Valahányszor enni próbáltam. Az étel, mintha megakadt volna a mellkasomban. Egyszerűen nem ment le. Már egyáltalán nem tudtam enni. Amikor lefeküdtem, minden visszajött. Harcos típus vagyok, nem szoktam könnyen feladni, de ez fizikailag nagyon megviselt.
2: A fájdalom hamar átterjedt a derekára is, és nehézé vált a székletürítés.
3: Nagyon frusztrált, hogy nem tudtam rendesen vécére menni. Mondtam a férjemnek, hogy valami nincs rendben a gyomrommal. Valahányszor leültem, alig tudtam felállni a derékfájástól. Semmihez nem volt erőm, csak feküdni.
2: Ahelyett, hogy először a gyógyszerekhez nyúlt volna, úgy döntött, Istenhez fordul, mert hitte, hogy egyedül ő képes meggyógyítani.
3: Folyamatosan imádkoztam. Uram, nem tudom, mi történik velem, de te tudod, mert te alkottad ezt a testet. Te helyeztél bele mindent. Ez

0: Ezért kérlek, mutasd meg, mi a baj, mert én nem tudom. Istenem, hiszem, hogy te vagy az én gyógyítóm.
1: 2025. október 14-én megnézte a 700-as klub műsorát, ahol éppen Terry imádkozott.
2: Valakinek nagyon komoly emésztési problémája van. Nem tudom a betegség nevét, de köze van az enzimekhez is, ahhoz, ahogyan a szervezet feldolgozza az ételt. Isten most rögtön meggyógyítja, csak emelje fel a kezét és dicsőítse őt, adjon hálát neki a Jézus nevében. Dicsőítse Istent!
3: Azonnal felugrottam, ez én vagyok. Elkezdtem dicsőíteni Istent, felemeltem a kezemet, és azt mondtam, Istenem, olyan jó vagy, Istenem, olyan jó vagy. Tudtam, hogy történt valami, egyszerűen tudtam, éreztem. Amikor a műsor után kimentem a mosdóba, ezúttal sikerült. Dicsőség, halleluja Jézusnak!
1: Isten Anna derékfájását is meggyógyította. Hetek óta először tudott fájdalom nélkül enni. Ezután felhívta a 700-as klub szerkesztőségét, hogy elmondja, mit tett vele Isten.
3: Már nem fáj a derekam. A gyomrom is rendben van. Visszatért az étvágyam. Ahogy ettem, az étel rendesen lement. Megfelelően emésztődött. Éreztem, hogy már nem akad meg a mellkasomban. Ha vizet ittam rá, az se bugyogott vissza. Elkezdtem újra rendesen enni. Nagyon jól esett. Meggyógyultam.
1: Ma Annának semmilyen fájdalma sincs. Élő bizonysága, hogy Isten ma is gyógyít.
3: Ha bízik Istenben, ő nem fogja cserben hagyni. Azt akarom, hogy az egész világ tudja, ő ma is a gyógyító Isten.
4: Terry nem ismerte Annát, de Isten igen. Minden tudott a problémájáról, és azt is, hogy mi a megoldás. Isten önt is meg akarja gyógyítani. Fontos, hogy megértsük, hogy ő egy szerető mennyei atya, aki gondoskodni akar minden egyes gyermekéről. Nem csak néhány kiválasztottról, hanem mindegyikről, tehát önről is. Mert Isten úgy szerette a világot, azaz önt és mindenkit, hogy az egyszülött fiát adta értünk. Jézust, a valaha létezett legnagyobb ajándékot adta nekünk. És ha valaki így ön is hisz ő benne, akkor nem fog elveszni, hanem örök élete van. Csodálatos ígéret. Ez az örömhír. Higgy el és bízzon ebben. Most imádkozni fogunk önökért. De mielőtt elkezdenénk, szeretnénk megosztani néhány csodáról szóló bizonyságot. Patrice írta, mi alatt dolgoztam, meggyógyultam. Fájt a vállam, a kezem és a karom, és mindkét térdemben izületi gyulladás volt. A műsorvezető elkezdett imádkozni a tüneteimért. Gyógyulást mondott ki a testemre, én pedig közben a testrészeimre tettem a kezem. Hatalmas nyugalmat és melegséget éreztem, és ma már nem fáj semmi. Korábban a karomat csak 30 fokos szögben tudtam felemelni, de most teljesen fel tudom emelni a fejem fölé. Isten a gyógyító! Ámen és ámen!
2: Egy másik nézőnk ezt írta, egy az adásban hallott imával kapcsolatos bizonyságom van. Gordon imádkozott emberekért, és amikor visszatértem a szobába a tévé elé, az első szó, amit meghallottam, a Crohn szó volt. Már több mint 2 éve küzdök Crohn betegséggel, számos sikertelen kezelésen vagyok túl, de az orvosok csak a tüneteket kezelték. Amikor hallottam Gordont, tudtam, hogy Isten szólt hozzám. Hiszem. Igen, hinni kell, és elfogadni. Így van, ez a helyes hozzáállás.
4: Hadd szóljon Isten ma önökhöz is. Engedjék, hogy szóljon. Ő már szólt hozzánk a fián keresztül. Azt mondja a Biblia, hogy Isten szólt hozzánk a fia által, és meg akar gyógyítani, meg akar szabadítani, meg akar bocsátani nekünk, meg akar menteni. Ez mind benne van a természetében, a lényében. Csak annyit kell tennünk, hogy rábízzuk magunkat, és ő mindenről gondoskodni fog. Imádkozzunk, higgyünk benne. A hit cselekedeteként tegye rá a kezét arra a testrészére, melynek gyógyulásra van szüksége. Terivel mi egy akarattal imádkozunk önökért. A Biblia azt mondja, ha 2 vagy 3 egy akaraton lesznek, bármire teszik a kezüket, az meg lesz a mennyei atya által. Ezek Jézus szavai. Uram, eléd hozzuk a nézőinket, mindenkit, minden problémát, minden betegséget, gyengeséget, szívet és fájdalmat. Megegyezünk most abban, hogy amikor kinyújtják a kezüket és megérintik a beteg testrészeiket, akkor gyógyulás szólunk Jézus nevében. Jézus önökért vállalta a kereszthalált, a sebeket, ezért már tetőtől talpig meggyógyultak. Legyenek szabadok minden fájdalomtól. Ezt kérjük Jézus nevében. Valaki súlyos vastagbélgyulladásban szenved, és a fájdalma már szinte elviselhetetlen. Isten meggyógyítja önt. Ő képes kibogozni, ha bármi összecsavarodott, vagy elzárult. Jézus nevében. Gyógyuljon meg, és legyen szabad. Teri?
2: Valakit kertészkedés közben baleset ért, és most fertőzéssel küzd. Isten most meggyógyítja Jézus nevében. Vegye át a gyógyulását, és köszönje meg neki. Más valaki az évnek ezen szakaszában zihálással és légszomjal küzd. Isten tökéletes gyógyulást ad önnek. Eddig mindenféle gyógyszereket és inhalátort kellett használnia, de most csak lélegezzen egy mélyet, és a Szent Szellem friss életet fog lehelni a tüdejébe. Higgyen benne!
4: Van egy hölgy, azt hiszem Annának hívják, aki a bal kezét most a gyomrára teszi, mert egy konkrét problémája van. A záróizom, a gyomor és a vékony bél közötti szelep nagyon be van gyulladva, nem működik rendesen, és mindenféle problémát okoz. A fájdalom most elhagyja önt. Jézus nevében gyógyuljon meg, és legyen teljesen épp. Valaki másnak nyaki és hát problémája van. A fájdalom kisugárzik a vállára. Az izmai feszesek és beszűkültek. Isten ellazít most minden izmot, és helyreigazítja a csigolyákat. Nem lesz több becsípődés vagy egyéb probléma. Gyógyuljon meg, és legyen teljesen egészséges Jézus nevében.
2: Valaki más depresszióval küzd. Még fiatal kisgyermekei vannak, de ez az egész életmódjára hatással van. Isten most megszabadítja ettől. Érezze, ahogy Isten öröme elárasztja, ahogy megszabadul ettől a Jézus nevében.
4: Valaki, aki hallotta a bizonyságot a vállgyógyulásról, és arról, hogy nem tudta felemelni a karját 30 fok fölé, most azt kéri, hogy imádkozzunk a vállakért. Mert fel akarja emelni a kezét és dicsérni az Urat. Jézus nevében legyen szabad, gyógyuljon meg a jobb válla most. Vegye át a teljes gyógyulását. Uram, köszönjük, Te vagy a gyógyító, Te vagy a szabadító, Te vagy a mindenünk, Te vagy a megváltónk. Elfogadunk mindent, amit adni akarsz számunkra. Légy velünk most a Jézus nevében.
2: És most jöjjenek a nézői e-mail kérdések. Charlene kérdezi, hogy a 10% tizedet a bruttó vagy a nettó jövedelmünkből adjuk.
4: Ezt a kérdést már sokszor megválaszoltuk ebben a műsorban. Mégis mindig újra előjön. Szerintem már az egész stáb tudja a választ. Ez az ön döntése. Mindenki maga eldöntheti. Isten a jókedvű adakozót szereti. Szóval, ha azt választja, hogy a bruttó összegből a tizedet, az nagyszerű. De ha azt, hogy a nettóból, az is nagyszerű. Ha nagyon akkurátusak akarnak lenni e téren, azt én nem javaslom, mert azzal Istent egyfajta könyvelővé teszik, aki mindent pontosan számon tart, de ő igazából az önök szívét akarja számon tartani. Isten a jókedvű adakozót szereti, így ha jókedvel és örömmel adunk, akkor az ilyesfajta kalkulációk fel sem merülnek. A tized a növekedésre vonatkozik. Így mondhatjuk, hogy a nettó jövedelmünkre számoljuk, mert amit adóban, vagy társadalombiztosításra, vagy betegbiztosításra, vagy másra fizetünk, tehát ami lejön a jövedelmünkből, azt a kormánynak fizetjük, azért a kiváltságért, hogy a polgárai lehetünk. Ha azt mondjuk, hogy a növekedésre számoljuk, akkor a nettóból fizetjük a tizedet, vagyis abból, ami nekem marad. Ez a növekményem. Ebből fizetek tizedet. De emlékeztetnék arra, hogy van a tized, és vannak az adományok. Ezeknek más a céljuk. Attól függően ki milyen jókedvű, az ember akár a várakozása szerint is fizethet tizedet, vagy adakozhat. Van is egy igevers erre, amikor Pál írta macedóniaiaknak, akik szegények voltak, de ő beszélt nekik az adakozásról, és pénzt gyűjtött a jeruzsálemi szegényeknek. Azt írja nekik, hogy visszatérek hozzátok az adományért. Szóval így nézett ki egy fogadalmi ígéret. Emlékeztette őket, hogy addigra legyen kész a megígért adományuk. Van egy nagyszerű tanítás ebben, hogy amit reménységgel felajánl az ember, azt Isten beteljesíti. Az én életemben is jó pár esetben igaznak bizonyult ez. Egy alkalommal egy olyan Isten tiszteleten voltam, ahol egy kiegészítő épületre gyűjtöttek, és Isten a szívemre helyezett egy számot, hogy mennyit adjak. Én meg visszadobtam a labdát, hogy tudom, hogy nincs ennyi. De amikor vitatkozom Istennel, alul maradok. Szóval tettem egy fogadalmat, de közben mondtam az Úrnak, hogy neked kell erről gondoskodnod. És ő gondoskodott róla. Szóval bízzanak benne, és ha mond egy összeget, engedelmeskedjenek. Ne vitatkozzanak vele. Engedelmeskedjenek örömmel és jókedvel, tudva, hogy ő a növekedést adó Isten, és ő meg akar áldani bennünket. Szóval nyugodtan adjanak.
2: Rick azt kérdezi, hogy az egyház miért nem gyakorolja a harmadik tizedet, ami az árváké, az özvegyeké, az idegeneké és a lévitáké volt.
4: Úgy tűnik, ma tizedes kérdések vannak. Nézzük meg a Mózes 5. könyvét. Azért nincs ilyen gyakorlatunk, mert nem Izraelben élünk. Az 5 Mózes 26 leírja az erre vonatkozó eljárást, és én csak az egyik igére hívnám fel a figyelmet. Veszendő mezopotámiai volt az atyám, és alámment Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával. Nagy, erős és temérdek néppé lett ott. Ezt a kijelentést tették az izraeliták, amikor a tizedüket a papokhoz vitték. De nekünk ezt már nem így kell. Az én apám nem volt mezopotámiai, és nem az Ószövetségben élek. Szóval ez nem ránk vonatkozik. És mivel nem ránk vonatkozik, az egyház nem gyakorolja ezt. Viszont hozzátenném ennek a résznek a végét. Hallgattam az Úrnak, az én Istenemnek szavára, aszerint cselekedtem, amint parancsoltad nekem. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből, a mennyekből, és áld meg Izraelt, a te népedet és a földet, amelyet nekünk adtál, amint megesküdtél a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet. Bátorítom önöket, hogy amikor adják a tizedet, és az Urat az első zsengéjükkel tisztelik, az adományukkal tisztelik, mondják el közben ezt az imát, és helyettesítsék be a saját nemzetüket, bárhol is élnek a földön. A családjukra is vonatkoztathatják, hogy tekints alá a te szentségednek lakóhelyéről, a mennyekből, és áld meg a népedet. Ez egy nagyszerű ima. Jusson eszükbe, amikor legközelebb átutalják a tizedet. Jusson eszükbe, hogy tekints le szentséged lakóhelyéről, és áld meg a népedet, Izraelt. Azért teszem mindezt, hogy tiszteljelek, és örömmel jókedvel teszem. Az 55. Zsoltár egyik versével búcsúzunk. Este, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat. Isten áldja önöket, a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Miközben nálunk az asszállyal küzdünk, és gyakorlatilag katasztrófa turizmus van, mert mondjuk nézik az emberek, hogy a Dunának mennyire alacsony a vízszintje, addig Japánban földrengés van, Spanyolországban, Franciaországban pedig tűzvész, és vannak, akik éppen mondjuk ott nyaralnának. A következő percekben arról is beszélünk majd, hogyha valaki ilyen területre megy, akkor az hogyan tudja bebiztosítani a magát, de majd onnan indulunk Németh Péterrel, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Reggelt kívánok!
1: Hogy mit kell tennem akkor, hogyha bárhol vagyok, és jön egy havária helyzet?
2: Igen, ugye ilyenkor legtöbb híradás arról szól, hogy hogyan kell viselkedni, hogy megússzuk az adott katasztrófát, de utána a biztosítási kári ügynézési panaszok is elkerülhetőek, hogyha úgy viselkedünk a helyszínen, hogy az a legjobban segítse később ez a biztosítási munkát, a kárkifizetési munkát. Ugye először is ilyenkor nagyon fontos, hogy mindenfajta viselkedési szabályt felülír az adott ország hirtelen kijött friss kormányrendeletei. Tehát legyen szó az utazás folytatásáról, bármilyen földrészen belüli utazásról, viselkedésről, szálloda elhagyásáról, ezek mind-mind veszélyesek, ha nem tartjuk be ezeket az utasításokat, ugyanis akkor jelen esetben már veszélyesebben működünk kint, úgymond, mint ahogy a biztosító társaság is elvárja. Tehát a legfontosabb, hogy ha nem értjük, akkor fordítassuk le a magunk számára, hogy milyen olyan napi életviteli utasításokat adott ki az adott ország, amit tartsunk be, hogy a felüljárók használatának a mellőzése ilyenkor Japánban, alagutak, magas épületek, lehetséges, hogy kényelmetlen tartózkodási helyekre terelnek minket, amit nem akarunk, és talán nem is érzünk annyira veszélyesnek maradni, ezeket a legfontosabb betartani, majd utána a következő a dokumentáció. Minden esetben dokumentáljuk azt, hogy ezeket az utasításokat elfogadtuk, ezeket a biztonsági tanácsokat betartottuk, a szállodát elhagytuk, a 9. emeletet kiürítettük, sorolhatnám ezeket, amik ott most a jelenleg kint tartózkodó magyarokat is napi szinten érik. Én még a mobiltelefonos fotókat is megfelelnek tartom, amivel tudjuk bizonyítani később azt, hogy megsérültek a podgyászaink, megsérültek a holmiaink, adott esetben ne agyisten megsérült valaki közülünk is, és betartottuk ezeket az utastársakat, elhagytuk a szállodát, megjelentünk a kijelölt helyszíneken. Ugyanígy igaz egy lángoló szigetre, sajnos ezek a görögországi történések pár év ezelőtt szintén igazak voltak, ilyenkor egy tűzvész esetén egy szigetvilágnak a teljes életformája megváltozik, lezáródnak az utak, eltűnnek a hajóutak, nem tudnak felszállni füst miatt repülők. Nagyon-nagyon fontos, hogy bármennyire is úgy gondoljuk, hogy az utazás folytatható, bármennyire is kényelmetlen, tartsuk be ezeket az utastársakat, és szintén egy fontos elem, jelezzük azonnal a biztosítónak. A biztosítások mögött van egy ilyen 0-24 órában hívható magyar nyelvű telefonszám, azon jelentkezzünk be, lehetőség szerint minél előbb, vegyük fel a kapcsolatot az ottani telefonos operátorral, és jelezzük neki, hogy mi a helyszínen vagyunk, ahol ez a probléma megtörtént, még lehet, hogy nem történt semmi baj, de már ez gyakorlatilag a bejelentésnek megfelel, és ez nagyon fontos, hogy ezek a bejelentések időben megtörténjenek.
1: Most arról beszélünk, hogy ha és amennyiben valakinek van biztosítása, mennyire jellemző az, hogy utazáskor biztosítást kötünk? Én extrém varázs vagyok, én bárhova megyek Európán belül is mindig kötök pluszban egy biztosítást. Sokan legyintenek rá, hogy egyébként unión belül alapvetően valahogy biztosítva vagyunk. Mennyire vagyunk tisztában ezekkel?
2: Fejlődik ez a dolog. Sajnos nem 100% még, hogy mindenki ugyanígy gondolkodik. Fejlődik valóban, hogy 10 évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy az utazóknak alig fele köt biztosítást, ma már ez ilyen 70-80%, tehát mindenki 20%, aki valóban nem foglalkozik vele. Azt is tapasztaljuk, hogy a téli utazók és a nyári utazók között is van különbség. Télen szerintem síelni mennek az emberek ott valahogy, ez a eltörik a lábam sérés közben a dolog jobban benne van a fejekben, ott magasabb a biztosításkötés aránya. Nyáron picit lazábbak vagyunk. Ugye ez az európai egészségkártya, amire sokan támaszkodnak, vagy pedig a bankkártyák mögött biztos van valamilyen biztosítás. Létező dolgok, de kicsit féllábúak. Tehát egyrészt ugye most például pont nem is arról beszélünk, amire egy európai egészségkártya jó lenne, nem csak a helyszín miatt, hogy Japán vagy nem Japán, hanem ezek az inkább ilyen egészségügyi szolgáltatásokra jó. Úgy tudnám hasonlítani, hogy bevegyünk egy magyar STK-ba, és akkor ott rendelnek, és az orvos is kapunk gyógyszert. De az olyanokra, hogy kimarad a járat, eltűnik a podgyász, megszűnik az utazásunk folytatásának a lehetősége, ezekre egyáltalán nem jó semmi más, csak egy teljes körű utas biztosítás. Úgyhogy ezeket a fedezeteket igazából ilyen módon lehet csak egy rendes utas biztosítása lehet lefedni. De azt gondolom, ez egy néhány ezer forint, talán még 2000 forint sincs egy 5 csillagos teljes körű utas biztosítás per nap, úgyhogy eltörpül a költsége az utazás költségei mellett, de nagyon drága, hogyha hiányzik a podgyászból.
1: Most ugye az elmúlt percekben természeti katasztrófákról beszéltünk, ugye a japán földrengésről, meg tűzvészekről. Ezek igazából ugye viszmajornak számítanak, amik mindig ilyen apróbetűs részként szerepelnek a biztosításoknál általában. Ez egy tévhit, vagy valóban így van, hogy ilyenkor gyakorlatilag nem tud mit megtéríteni a biztosító. Miben tud effektíve a biztosító segíteni ezekben a helyzetekben?
2: Egyáltalán viszmajor vagy sem, hogy ez inkább egy jogi fogalom, nem egy biztosítási, tehát ilyenkor rengeteg típusú káresemény történik, ha kint vagyunk akkor is, vagy ha nem tudunk kiutazni akkor is, és ez nem egyértelmű, hogy ilyenkor semmit nem fizet a biztosító, vagy pedig mindent fizet a biztosító. Rengeteg dolog van, amire vonatkozni fog a biztosítás. Tehát például, hogyha baleset, ha ilyen esemény történik, az nem viszmajor, fizeti az ellátást a biztosító. Tudok, nem tudja a helyszínen megoldani, akkor később fogja. De azonban nem tudja a helyszínen megoldani, mert ilyenkor sok esetben megváltozik a kórházak rendje, vagy bármi ilyesmi. Az lehet viszmajor, hogyha ki szeretnénk utazni egy ilyen országba, de mondjuk ilyen esetben nem merünk kiutazni, vagy nem tudunk kiutazni. Itt van nagy különbség. Ha valaki most egy japán utat azt mondja, hogy na én oda biztos nem megyek, mert ott reng a föld, az nem jelenti azt, hogy mondjuk egy utas biztosításnál, főleg ha előre megkötött egy útlemondás biztosítást, kérheti azt, hogy nem merek kiutazni, kérem térítsék meg a repülőjegyet, én nem megyek. Ez nem számít biztosítási események. Ha lezárják a repülőteret, ha kimarad a járat, ha nem lehet oda menni, ott viszont fizetni fog egy biztosítás, hogyha rendes útlemondás biztosításként előtte megkötődött.
1: Na végszóra, hol kössük azt a biztosítást, hogy az megbízható legyen, mert sokan ettől is tartanak.
2: Igen, tehát ma már az interneten, biztosítási alkusz oldalakon minden biztosító ajánlatát meg lehet keresni. Több mint 20 utas biztosítási ajánlat van, azt gondolom kell egy kicsit foglalkozni azzal, hogy kiválasszuk. Körülbelül 1-5 csillagig osztályozzuk a biztosításokat, ami az utazás gondolatmenetéhez teljesen passzol. Én azt gondolom, hogy 3 csillag alatt, ahogy szállodába se szeretünk menni, úgy utas biztosítást se válasszunk, de a Magyarországon működő biztosítók ajánlatai közül egy 4-5 csillagos biztosítás bátorsággal és bizalommal megköthető.
1: Németh Péter, köszönöm.
2: Köszönöm szépen én.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És az extrém hőség bizony az állatokat is megviseli, no de pláne mondjuk egy állat menhelyen vagy egy állat otthonban mi történhet, erről is beszélgetünk. Dr. Kolleszár Istvánnal jó reggelt kívánok,
2: jó reggelt.
1: Akit a Rex Kutya Otthon Alapítványtól ismerhetünk, ennek az igazgatója. És ott vannak egyébként a közelünkben, és tudom, hogy az extrém melegben is próbálják ellátni ezeket az állatokat. Javarészt fedett helyen vannak ők. Mi a dolga ilyenkor egy kutya otthonnak?
2: A kutya otthon, a menhelyek, a gyepmesteri telepek feladat, hogy megfelelő környezetet, biztonságos környezetet biztosítsanak az ott lévő állatoknak.
1: A Rexnél most éppen hány állat van, kikre kell felügyelni? Körülbelül nagyságrendben.
2: Több mint 200 állat van a Rex állatszigeten, és ez az extrém hőség felülírta az eddigi napi protokollunkat, ugyanis például a napközbeni séták elmaradnak természetes módon, kora reggel, illetve késő este visszük ki az állatokat sétálni.
1: Gondolom extrém vízfogyasztás is kell, vagy tudnak hűteni bárhogy keneleket, mit tudnak csinálni?
2: A vízfogyasztás valóban megnövekedett, légkondicionálás nincs a keneljeinkben, viszont annó, amikor építettük a kenelépületeket növényekkel, olyan növényekkel vettük körbe azokat, amelyek ilyenkor árnyékot biztosítanak, illetve minden egyes séta után egy fürdő következik az állatoknak, amit még azok is szívesen elfogadnak, akik egyébként nem szeretik a vizet.
1: Gajdos László ugye bejelentette még július elején, hogy egy kánikula programot indítanak, és pont például az ilyen típusú menhelyek is kérhetnek segítséget. Önök éltek már ezzel? Szükség volt rá? Mi ez a segítség egyáltalán?
2: Ez a segítség azokban a kritikus esetekben, amikor vízhiány lép fel, ivóvíz, illetve ipari víz, esetleges áramkimaradás van vehető igénybe. A második része a programnak naffitorlák, slagok, stb. Igénylése. Mi azért nem kértünk, mert vannak nálunk szerények körülmények között működő menhelyek, gyepmesteri telepek, és mi azt gondoljuk, hogy inkább ők kapják meg ezt a segítséget, mert mi egyelőre ki tudjuk ezt gazdálkodni.
1: Mekkora a baj mondjuk az önök tekintetében? Tehát önök szerencsés helyzetben vannak, és igazából egy ekkora hőséget, egy ilyen 40 fokos hosszantartó időszakot át tudnak vészelni, vagy azért érzik azt, hogy ezt most már nem biztos, hogy jól bírják az állatok?
2: Tudjuk azt, hogy rosszul bírják, vagy rosszul tűrik az állatok, mint mi emberek is. Megpróbálunk, még egyszer mondom, minden olyan dolgot megtenni, amire van lehetőségünk, sétáltatás plusz vízfogyasztás vagy felvétel. De természetesen azt szeretnénk, hogyha minél előbb ennek vége lenne, és az élet visszaterelődne a megfelelő kerékvágásba.
1: Picit akkor, ha megengedi, lépjünk túl az egyszerű házi állatok tekintetében, ahol nem 200 állatot kell ellátni. Mi? Mire figyeljünk és mit tegyünk? Kutya, macska, kis állat tekintetében.
2: A legfontosabb az, hogy az autóban történő utaztatás alkalmával egy percre sem adjuk benne az autóba az állatot, mert végzetes lehet.
1: Ez még mindig előfordul, doktor?
2: Sajnos még igen. Minden évben előfordul a tragédia, ami megelőzhető lenne. Én mindig szoktam javasolni lakásban történt állattartás esetében is, hogy ne egy, hanem több vizesedényt készítsünk be, hogyha az egyik kiborul, stb. Elpárolog, akkor tudjon miből inni az állat. Vagy kora reggel, vagy késő este vigyük le sétálni, ugyanis az aszfalt is 80-90 fokosra felhevülhet. És hogyha látjuk azt, hogy esetleg a hőguta jelei jelentkeznek, tehát nagyon zihál az állat, elfekszik az állat, erőtlenné válik, akkor hűvös vízzel kell locsolni mindaddig, amíg megfelelő állatorvosi ellátást nem kap.
1: Azt alapból is tegye valaki, vagy az egyfajta kínzás, hogyha nem tudom, a kánikula közepén, ahogy egyébként fellocsolom mondjuk az udvart, úgy meglocsolom a kutyát is?
2: Ez az első vagy második próbálkozáskor ki fog derülni, ugyanis hogyha tűri, sőt szereti az állat, akkor természetesen folytassuk. Ha nagy az ellenkezés, akkor persze nem.
1: A cicák megoldják maguk? Tehát igazából az, hogy egész nap döglenek, az akkor tök normális az árnyékban?
2: Ők egyébként is ugyanezt szokták.
1: Oda nehezebb észrevenni ezt a hőgutát.
2: Igen, bár azért a hőguta jelei, tehát amikor már a macskának a nyelvét látjuk, úgy liheg, elfekszik, azért ott sem jó jel. Tehát mindenféleképpen hűvös, lehetőleg hűvös helyet kell biztosítani, de arra is felhívom az állattartók figyelmét, hogy a túl hideg, tehát a túl hűvösre hűtött légkondicionált helyiség sem jó, hanem a kinti hőmérséklettől egy olyan 4-5-6 fok különbség legyen.
1: Na most őket azért locsolni egy kicsit nehezebb, meg ők kevésbé kedvelik azt, hogyha locsolják őket. Nekik hogy tudunk segíteni, hogyha mondjuk nincs otthon légkondin?
2: Anyagdarabot bemártunk vízbe, hűvös vízbe, és óvatosan, pláne hogyha az első alkalommal tesszük, megpróbáljuk ráhelyezni, ugyanis, hogyha nagyon nem tetszik, akkor kaphatunk egy jól irányzott marást esetleg, vagy pofont, félretéve a tréfát, tehát vizes törölközőt lehet például rátenni, de a macskáknak abban az esetben, hogyha egy 25-26-27 fokos lakás van biztosítva, az elegendő.
1: Mit tegyenek azok, akiknek haszonállataik vannak? És például olvastam, hogy lehet, hogy így hirtelen nem jutna eszünkbe, de mondjuk egy malac nagyon könnyen leég.
2: Biztosítsunk olyan árnyékos helyet, ahová be tudnak vonulni. Az ivóvíz az elsődleges, tehát az a legfontosabb. Az eddigi, vagy az addigi ivóvíz fogyasztás nagy mértékben meg fog nőni. És hát többször figyeljük az állatainkat, mert hogyha arra utaló jel van, hogy mégis kialakult, vagy kialakulhat a hőguta, akkor azonnal avatkozzunk be.
1: Mikor kell orvoshoz fordulnom?
2: Ha a hőguta jeleit tapasztaljuk, tehát a zihálás, elfekvés, akkor azonnal.
1: Tehát akkor nem elég, hogy megpróbálok helyben segíteni, hanem akkor rögtön jelentkezzek?
2: Mindenképpen helyben segíteni kell, mert amíg kér a kollega, addig is sok időt, vagy több időt elhet el. Hűtsem az állat testfelületét, ez a legfontosabb, és árnyékos helyre tegyem őt.
1: Doktor úr, köszönöm szépen.
2: Nincs mit. Hányszor

műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük.

0: Este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön szerint veszélybe kerül az áramellátás, hogyha le kell állítani a paksi termelést? Ez a mai kérdésünk, tartsanak velünk, már is kezdünk.
2: A Duna rekord alacsony vízszintje miatt leáll a paksi atomerőmű, hétfőtől pedig energiakrízis jöhet. A kormány már a nagy fogyasztó korlátozására készül, a lakosságtól is takarékosságot kér. 1,7%-kal nőtt a GDP a második negyed évben, de elmaradt a várakozásoktól. A gazdaságot továbbra is főként a lakossági fogyasztás tartja életben. Véget érhet a tankerületi rendszer korszaka. A kormány autonómabb és gyermekközpontúbb oktatást ígér. Egyetlen napra szállt meg Szijjártó Péter Katarban, ami 6,5 millió forintjába került az adófizetőknek. Az RTL által kikért dokumentumok szerint más külföldi útjain is összesen több mint 15 millió forintot költöttek luxusszállásokra. Vendégeink Szirmai Dávid, a Blick főszerkesztő helyettese, Veres Gábor, a Nyitlevelek Podcast műsorvezetője, Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet vezetője.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket és a vendégeket is, Szirmai Balázs, maga is szóvá tette.
3: Dávid,
1: bocsánat. Szóval Dávid már is szóvá tette, hogy még egy álló napig vagy főszerkesztő helyettes a Blicknél.
3: Holnap az utolsó napom.
1: Szeretnéd ezt kommentálni valahogyan a nézőink kedvéért? Mire számítasz, hova tartasz, mik a igazi közhelyes új kihívások, amik felé elhajózol az egyre csökkenő magyar tenger felszínén?
3: Erre a kérdésre még nem tudok válaszolni. Az elkövetkező héten már remélem, hogy okosabb leszek, mert majd akkor elkezdek majd nézni. Még nincsen olyan hely, ahol engem úgy várnak, hogy én nekem már ott van a szőnyeg. Több lehetőség is van nyilván, vagy babonából, vagy pedig egyszerűen azért, mert lehet, hogy a végén nem is tetszik. Nem mondanék erről többet, de hát még holnapig még a Blick főszerkesztő helyettese vagyok.
1: Nem fogunk szerintem a munkaügyi hivatalban összetalálkozni, de ha véletlenül mégis, akkor kedves ügyintézőkre számítok. Úgyhogy kapcsolódik ide az első gyors kérdésem. Takarékoskodásra kéri a lakosságot a kormány. Hogyan takarékoskodtak a villamos energiával?
3: Ügyesen.
1: Szóval ez egy nagyon praktikus tanács.
4: Én nem használjuk.
3: Ugye a tanács az az, a szakértők tanácsa az, hogy lehetőleg az esti csúcsidőn kívül használjunk elektromos eszközöket, ez az 5 és este 10 óra közötti időszakon kívül. Most nekem nincsen elektromos autóm, a telefonomat 10 óra után töltöm, és mivel általában nagyon későn érek haza, ezért már nem is nagyon világítok. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy én optimalizáltan kezelem ezt, mert napközben a munkahelyemen vagyok, ott pedig majd kérjék számon
1: ott
3: azokat.
1: Ott a keltetőgépedet.
3: Ott, hát ott a klímát azt azért működtetik, tehát hogy, de hát az már nem az én asztalom, mert nem én működtetem ezeket a dolgokat, otthon minden rendben van.
1: Sok sikert kívánok a továbbiakhoz is, de még fogunk erről beszélgetni. Te hogyan spórolsz, mit kapcsolsz le esténként? Például vagy bekapcsolod az összes
4: lámpát, azt lesok,

0: És úgy közvetlenül azelőtt, hogy elmegyek aludni, azt legtöbbször megcsinálom. De most például azon gondolkodtam, azon gondolkodtam, hogy tényleg, hogy nem használom most a otthon a szaunát, vagy a medencében nem kapcsolom fel a villanyt, esetleg nem tudom, a jacuzzit nem akarom most használni.
1: Meg fognak késelni innen kifelé.
0: Ezt a hármat nem csinálom. A valóságban tényleg annyi, hogy én nagyon egyetértek azzal, és nagyon, ha lehet innen is üzenni mindenkinek, aki bennünket néz, hogy ezt komolyan kell venni, már csak azért is, mert ebben az időszakban egyébként is irgalmatlan magasak az energiafelhasználások szinte minden országban a világon. Magyarország valószínűleg ilyen helyzetben azért nem nagyon emlékszem, hogy volt valamikor, amikor esetleg egy miniszterelnök vagy bárki kiállt és elmondta, hogy takarékoskodnunk kell, mert tényleg vészhelyzet lehet ebből. Szóval ezt vegyük nagyon komolyan, természetesen vicceltem. Ami a valóság az, hogy én mondjuk a klíma használatom az olyan, hogyha nagyon-nagyon meleg van, akkor egy 10 percre bekapcsolom, utána hagyom egy órát, vagy ameddig még bírom ezt a meleget, és utána megint 10 percet használom. Ha ez így megy, akkor szerintem akkor ezt a példát...
1: Ez az, amire a szakember nekem azt mondta, hogy ez a legrosszabb módja, hogy elmesélem a szünetben, Jézus. Hogyan oktattak engem temperelni a szobákat. Hogyan takarékoskodsz, kérlek? Hogyan véded a nemzet energiakincsét?
2: Ebben az időszakban én nagyon egyszerűen meg tudom ezt oldani, ugyanis nem tartózkodom legtöbbször a lakásban, éppen ezért a lakásnak...
1: Rögtözöl a rakpartot?
0: Vagy homeless lettél, vagy miért?
2: Dolgozom.
1: Ja, esténként. Akkor mindenki más szóval, fizeti helyetted a villanyszemlet.
2: Szóval ezért a lakásomban ezt a smart rendszer egyszerűen megoldja, hiszen ha nem tartózkodom otthon, ő mindent lekapcsol, aminek nem kell mennie. Ebben a kérésben egyébként, ha már ilyen kérések kerülnek elő egyébként, közben azt látom, hogy végre van egy kormányzat, ami felnőttként kezeli a magyar társadalmat, és elmondta, hogy mit javasol, hogy az emberek mit tegyenek azért, hogy egyébként az egész országnak jobb legyen.
1: Ez valóban nem vagyunk ebben a formában hozzászokva, bár ugye válságkommunikáció, kríziskommunikáció zajlott bőven a COVID idején, hipóztuk a tojásokat, vagy hát mindenki kedve szerint, de nézzük meg, hogy pontosan miről is van szó most Paks esetében, és aztán beszéljünk a megújuló energiáról, mert azt viszont nem zárják el.
3: A Duna rekord alacsony vízszintje miatt 44 év után először teljesen leállítják a paksi atomerőművet, és mivel szerdán leállt a Dunamenti erőmű is, hétfőtől energiakrízis helyzet jöhet, jelentette be Magyar Péter Facebook videójában. A rendkívüli energiakrízis helyzet miatt bizonyos nagyfogyasztók termelését korlátozhatják, adott esetben ideiglenesen le is állíthatják őket. A kormány utasítására a MAVIR felszólította az akkugyárakat, a cementgyárakat, a vegyi üzemeket, az autógyárakat és egyéb üzemeket, hogy korlátozzák áramfogyasztásukat a kritikus időszakban. Amennyiben szükséges, a kormány akár kötelező jelleggel is beavatkozhat egy-egy nagyfogyasztó ütemezett ideiglenes lekapcsolásához, tájékoztatott a miniszterelnök. A lakosságtól pedig azt kérik, hogy aki teheti az esti csúcsidőszakban, tehát 17 és 22 óra közötti időszakban kívülre időzítse a jelentős áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát.
1: Ez az esti csúcsidőszak, ez a lakossági fogyasztók részéről csúcsidőszak, hiszen ennél jóval többet fogyasztunk összességében napközben, amikor leginkább tombol a hőség, és amikor például az ipari termelés meg a munkahelyek fogyasztanak. Szó van arról is, hogy a nagy üzemek fogyasztását korlátozhatja a kormány, de beszéljünk egy kicsit a megújulókról, mert igazából hozzájuk kapcsolódik ez az esti időszak, amikor azt kérik, hogy takarékoskodjunk, hiszen napközben elég nagy arányban áll rendelkezésre elsősorban napenergia Magyarországon, és most az uniós átlagot lassan megközelítjük. Júniusban kb. 25%-a származott az EU-s energiafelhasználásnak megújuló forrásból, ami egy elég meglepő szám. Jó, ez nyilván június, süt a nap. Mit gondoltok, hogy állunk most megújulókban?
0: A globális felmelegedés az most már nem, szóval ez nem egy ilyen valami, amiről így beszélgetünk, hanem ez itt van, látszik, és érezzük a hatását. És ugye a napenergia ebből a szempontból, hogy terjedt el Magyarországon, azt szerintem nagyon örvendetes. Tehát az egy nagyszerű dolog, hogy, hogy egyre több háztetőn lát az ember napelemeket, valóban olyan környezet és energiatudatosság kezd válni a magyar társadalom egy része, noha, és pláne, hogy erre még mondjuk EU-s pályázati források is voltak, a lakosság számára pályázható pénzek, hogy az egészen örvendetes, és az is nagyon jó, hogy ez a napenergia ez vissza is tud menni, tehát egy szaldós elszámolással tud menni, akinek még tud, nem tudom, ez hogy áll most ez a helyzet. Az a lényeg, hogy akár még nullára is ki lehet hozni, sőt, még akár pénzt is lehet vele termelni. Amiben hiányérzetem van, és most a kormány ezzel foglalkozott, és van is erre vonatkozóan javaslat az asztalon, ami a szélerőművekkel kapcsolatos ügy. Mindig úgy volt, biztos ti is nagyon sokat voltatok, én hát nagyon sokat lehet, hogy nem, de biztosan láttátok, aki elmegy az M1-es autópályán, látja, hogy amikor átérünk Ausztriába, akkor ilyen hatalmas nagy erdő fogad bennünket, szél.
4: Most a Magyaróvár környékén van egy-kettő.
0: Ott is van néhány, és akkor egyszer csak így ugyanaz a szélcsatorna, valószínűleg nem áll meg a határon, tehát van egy olyan érzésem, hogy ott a szél így jön, és akkor azt mondja, hoppá, itt nem megyünk tovább, hanem átmegy rajta. Tehát erre az oldalra is tehát ugyanígy telepíthetőek lettek volna ezek a turbinák. Valamiért az előző kormánynak, nekem az volt az érzésem végig, hogy nem állt érdekében. Valami miatt nem állt érdekében.
1: Ez nagyon expliciten akadályozta az előző kormány a szélerőművek, szélenergia hasznosításának a telepítését éveken keresztül. Igen. És ugye az Eliosz szétnézett a megújulók piacán, illetve az energiatakarékos piacon, de hát inkább az EU-s pénzek hasznosításában volt hatékony, mint a közvilágításban.
0: Bocs, csak egy mondat, hogy itt meg lehetett magyarázni Paks építését, Paks 2 építését, a nem tudom én, a Mészáros fél erőműveket, egy csomó mindent meg lehetett magyarázni, az, hogy energiatöbletre van szükségünk, hát a szélerőművek azok nem lehetnek, tehát szükségünk van az atomerőmű beruházásra, több ezer milliárdért. Ezt is értem, csak azt mondom, hogy most az egy örvendetes dolog, hogy újra foglalkozunk ezzel, a szélerőművek is rengeteg energiát, többletenergiát fognak
5: tenni. Igen, miközben lehet, hogy én most egy ilyen külön utas vagyok ebben a történetben, de ebben a pillanatban az örvendetes dolgoknak nem igazán tudunk örvendeni, mert egy olyan helyzettel állunk szembe, ami valójában nem tudjuk, hogy hova vezet. Olyan még nem fordult elő, hogy lekapcsolják a paksi atomerőművet teljesen. Aki látta felvételeket a Dunáról, Bajánál, vagy akár itt Budapesten a Hokedlivel ülnek a vízben, az azért már ebből tudhatja, hogy itt valami olyan dolog történik, ami egy, biztos, hogy nagyon nagy baj, kettő pedig nem tudjuk a végét. Tehát az, hogy ennek lesz-e olyan vége, és ez baromi hamar bekövetkezhet, ha bekövetkezik, hogy mit tudom én, másfél hét múlva azt fogják mondani, hogy hatóságilag leállítják a légkondicionálókat, most csak alsamra ütöttem, mert nem tudjuk a következményeket. Ebből a szempontból szerintem a fő kérdés az, hogy ezekkel a óhatatlan ügyes intézkedésekkel, azért ezt ne felejtsük el, hogy én azért annyira nem hiszek a környezet tudatosságába a magyaroknak, inkább azt mondom, hogy azért van annyi nap ilyen kollektor és napenergiát begyűjtő háztető, mert egyszerűen számoltak, és kiderült, hogy sokkal olcsóbbak, de közben lehet, hogy a műanyag PET palackot rakja be a petrezselyem gyökér mellé, vagy szóval, hogy itt ez nem a környezet tudatosságról szól, mert ha ide megyünk, akkor az elektromos autónak az akkumulátora az nem éppen a környezetbarát előállításáról híres. Messzire vezet ez a történet, de egy tény, hogy lehet ezt a nyomást csökkenteni. Lásd a gázválság idején, amikor megkérték, hogy az elején volt az, hogy azt mondták, hogy az egészséges a 16 fokban alszol, aztán ezt fölvitték 20-ra, meg megemelték baromira a határérték fölötti árat, de egy tény, hogy valami elképesztő nagy vagy fogyasztás csökkenés történt a téli időszakban gázból. Tehát lehet itt azért, van mozgástér, hogy ennek milyen távlati problémája, na ez az érdekes. Tehát, hogy ezt mennyire fogja az ország gazdaságát, nem akarom azt mondani, de most az volt a nyelvemen tönkrevágni, mert ez is benne van a pakliba. Ezek mind-mind olyan
4: dolgok, amik túlmutatnak azon, hogy jaj Isten, most akkor ne légkondizunk. Nem, itt egy nagyon-nagyon komoly baj van, és az egyébként médiaérzékeny Magyar Péternek a megszólalásában éreztem egy különbséget.
0: Igen.
4: Ez most nem a Facebook videós Magyar Péter volt, hanem az egy olyas valaki, aki ugyan pánikot nem akar kelteni, de azt mutatta, hogy emberek, kérem, hogy ezt és ezt csinálják, mert baj van.
1: Itt a lakossági takarékoskodás, én azért azt képzelném, vagy takarékoskodás a felszólítás részben arról is szól, hogy meg kell tanulni a lakosságnak átállni az eddigi rezsicsökkentett üzemmódról egy másfajta gazdálkodásra, ahol gondolunk arra, hogy mennyi a fogyasztás. Azért mutassuk meg, azt kérem, mert van itt nekünk egy szép adatunk, hogy Magyarországon az energiatermelésnek több mint 30%-a származik megújuló forrásból. Az energiafogyasztásnak ez egy kisebb része, de itt szépen látszik, hogy majdnem utoléri a nukleáris energiát a megújulók aránya, és mögötte kullog jócskán lemaradva a földgáz és a nyersolaj, és ehhez képest ugye a biomassa jóval kisebb tétel. Tehát én bevallom, én megdöbbentem azon, hogy ekkora az arány, az EU-s áramtermelés aránya megújulókból 48%, sokkal több, mint amire én számítottam. De kíváncsi vagyok, hogy vajon ez a mentális átállás rezsicsökkentésről, fogyasztáscsökkentésre, ez vajon hogy fog menni? Balázs, mire számítasz ennek? Szerintem azért lehet nagy politikai ára, nem?
2: Abban az értelemben politikai ára rövid távon nehezen tud lenni, ugyanis az, amit most látunk, hogy ilyen helyzet tud előállni, ugye erre Magyar Péter is tőle tényleg szokatlanul röviden, gyakorlatilag 4 mondatban utal csak arra, hogy egyébként tényleg az elmúlt nagyságrendileg 10 évnyi ezen a téren lévő kormányzati semmittevésnek is az eredménye. Mert ugye az energiaszolgáltatók privatizációjával ugye a hálózatfejlesztést, a technológiafejlesztést azt teljesen levették, és egyszerűen ennek a politikai oka, vagy társadalmi oka az egyértelműen az előző kormányzatnak az ezzel való nem foglalkozása volt. Emlékezzünk vissza, az elmúlt években mindig annyi volt a válasz, hogy az energiára majd megépül Paks 2, és akkor rendben lesz minden. Hát Paks 2 helyén még egy gödör van.
1: Hát és most az egyet is,
2: és az egyet is le kellett kapcsolni. Szóval valójában politikai és társadalmi hatása, a politikai része az biztos, hogy jelen pillanatban azért, mert a helyzetnek egyébként tényleg nagyon nagy részében az előző kormányzat semmit tevése, vagy nem cselekvése az oka, ezért ez kevésbé.
5: De a Réka említette ezt a fogyasztás tudatosságot, és ez jó, hogy behoztad, mert egy picit el tudunk libbenni szerintem a politikától, mert ez társadalmi kérdés. Ebben a témában nekem azért vannak kétségeim, hogy az általad említett nevelést, vagy irányítást az hatásos lesz, mert egész egyszerűen a világon azt lehet látni, hogy vegyük végig. Az, hogy az emberek a mobiltelefonjaikat töltsék, az majdhogy nem olyan, mint amikor egy ember a nagy melegbe iszik egy pohár vizet.
1: Jó, de nem ez a nagy fogyasztási tétel.
5: A ruhaipar elképesztő mennyiségű vizet használ, miközben a fast fashion a reneszánszát éli, és elképesztő mennyiségű fogyasztó mondja azt, hogy igen, használj vizet, festéket, egyebet, azért, mert új ruhát akarok venni. A mobil szervereknek a működtetése mind áram, vagy nem mobil szerverek, hanem a
4: hogy hívják
5: az adatközpontoknak. Az említett elektromos autónak az akkumulátor előállítása, irtózatos víz és energiaigény. Hogy tudunk egy ilyen irányba fejlődő világba azt mondani, hogy gyerekek, tekerjétek most nem lesz áram a telefonba. Nagyon nehéz.
0: Te elléptél a politikát, de egy mondatot engedj meg, hogy...
4: Visszatérhetünk.
0: De csak annyira, hogy ez jogos is, amit mondasz, meg egyet is értek részben, nem teljesen, mert azért nem, mert van egy bizonyos felelősség, nem, tehát amit állítasz, az egyet értek, csak oda mennék, hogy van egy bizonyos felelőssége tényleg mindenkinek ebben. Az előző kormánynak az a felelőssége, szerintem, hogy amikor arról volt az Európai Unióban, hogy minden pénzt kifizetnek azért, hogy megújuló energiára átálljon valamelyik ország, akkor A, ezt nem vettük igénybe, B, kifejezetten tiltottuk a szélerőműveket, eszünkbe jutott, hogy hogy kellene, ott megállt a bős nagymarosi építkezés, lehet, hogy egy vízierőmű is valahol elférne Magyarországon. Az előző kormány ezt nem tette.
1: Most szerintem nem menjünk viszont, bele, hogy a viszont meg, mennyire használt volna.
0: Bocsánat, ezt én nem tudom, csak azt mondom, hogy mondtak ilyet.
1: A szlovák
0: azt tudom
1: mondani, senki nem örül ma már.
0: Azt gondolom, de hogy azt akarom mondani csak, hogy az emberekkel elhitették, hogy ebben az országban Kánán van, itt rezsicsökkentés van, mert akkora energiánk van, hogy még el is adunk belőle az ukránoknak, az áramból, a nem tudom én miből. Az emberek ezt megszokták, és most egyébként tényleg erős kérdés, hogy azzal, hogy fognak szembesülni, bár Magyar Péter tényleg nagyon jól beszélt ebben a történetben, és nagyon más volt, mint eddig, hogy hogy fogják azt megérteni, hogy oké, hogy rezsicsökkentés nincs, de hogy még baj is van.
1: Nézzük meg, hogy mit mondanak viszont a mi nézőink és kommentelőink, mert hogy a nap kérdése is ehhez a témához kapcsolódik. Azt kérdeztük, hogy ön szerint, ha le kell állítani Paksot, veszélybe kerül-e az áramellátás, és azt mondják erre a mi nézőink. Márta például azt mondja, hogy ha szakértő kormány van, akkor tudni fogják, hogy mi lesz a jó, bízom benne. Hozzá csatlakozik egyébként a válaszadók többsége, legtöbben azt gondolják, hogy nem lesz óriási probléma Paks 2 leállításából. Tibor szerint akár az ukránoktól is tudunk vásárolni villamos energiát, egész Európa egy nagy hálózaton össze van kötve. Zsigmond azt írja, hogy ha ezzel megmentjük a vizeinket, ám legyen. Szerintem nem annyira a vizek megmentéséről van szó itt Paks esetében, hanem a víz hiányról, de ettől még köszönjük neki a hozzászólást. Anna Mari úgy véli, hogy veszélybe kerül az áramellátás. Ilona szerint idézőjelben felkészítik a lakosságot az áram korlátozására, szerinte ez COVID 2.0 újra csomagolva. Nóra azt írja, hogy nem lesz baj, de az emberek ész nélküli fogyasztása áramból, vízből, gázból nem fog jóra vezetni. Tamás szerint pedig az áramellátás nem kerül veszélybe, mert jön nyugatról, ötszörös áron. Hát ezt jól megkaptuk Tamástól, de nagyon köszönjük a válaszokat. Tehát akkor még egyszer mutatjuk a szavazás eredményét. 30% fölötti azoknak az aránya, akik a mai kérdésre igennel válaszoltak, tehát azt mondják, hogy szerintük veszélybe fog kerülni az áramellátás. 67% úgy gondolja, hogy nem lesz nagyon nagy baj. Köszönjük a válaszokat, most tartunk egy rövid szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést többek között Szijjártó Péter sok milliós hotelszobáival maradjanak velünk.

0: nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Folytatjuk is a beszélgetést, és már is rátérünk a tankerületek kérdésére. Lannert Judit bejelentést tett. Méghozzá az jelentősen központosított közoktatási rendszer decentralizációjáról, azaz a központosítás felszámolásáról. Nézzük a részleteket.
3: A Klebersberg központot 2012-ben hozta létre az Orbán kormány, az átvilágítás mostanra fejeződött be. Erről jelentés is készült, amely a szerdai kormányülésen került elő, megtárgyalták és el is fogadták. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be. Úgy fogalmazott, a jelentés alapján elmondható, hogy az elmúlt években újra felépült az a túlzottan központosított működés, amelyet Magyarország egyszer már megtapasztalt, és amelyről már 2016-ban bebizonyosodott, hogy nem működik. Ahelyett, hogy nagyobb önállóságot kaptak volna az iskolák, egyre több döntés került vissza a központba. A bürokrácia nőtt, az intézmények mozgástere szűkült. Lannert arról is írt, hogy az oktatás megújítása nem valósulhat meg ugyanazzal a szemlélettel, amely a problémákat előidézte. A központosítás korszaka lezárul. Egy korszerűbb, autonómabb és gyermekközpontúbb oktatási rendszer építésébe kezdünk. A miniszterelnök a teljes tankerületek átalakításának részleteiről is beszélt.
4: A Tisza kormány teljesen átalakítja ezt a rendszert. Augusztus 20-án az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetjük meg. Szemben a korábbi gyakorlattal a polgármestereket is bevonjuk a döntésekbe. Nem osztogatunk többé életre szóló kinevezéseket, a kiválasztott igazgatók 5 évre fognak megbízást kapni.
3: Kitért arra is, hogy a Klebersberg központ megmarad, ugyanakkor a szerepe teljesen megváltozik.
4: A jövőben kutató, fejlesztő és szakmai háttérintézményként segíti az oktatást, miközben az oktatás irányítása 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül.
3: A múlt héten nevezték ki a Klebersberg központ új vezetőjét, Sinka Editet.
2: Tulajdonképpen a régi pedagógiai központok szerepét kapják meg ezek a Klebersberg központok, ha jól értem, illetve hát majd lássuk meg a részleteket. Szegény Klebersberg Kunó, szerinted büszke lenne arra, amit a nevében eddig összehordtak, illetve amit ezután össze fognak hordani, melyik tetszene neki jobban?
5: Ami eddig volt a Klebersberg központokban, az a volt miniszter munkásságához még csak véletlenül sem passzolt, egyetlen elemében sem. Ez az átalakítás, ez mindenképp egy fontos átalakítás, mert valahol el kell kezdeni az oktatás reformját, és ez egy akkora rendszer, amiben egyszerűen nincs optimális megoldás, hogy hol nyúlsz hozzá. Ami szerintem ebben most egy fontos változás, hogy tényleg bevonják az önkormányzatokat az ezzel kapcsolatos döntésekbe, hiszen mégiscsak az a szervezet, ami a legjobban ismeri a településen élőknek a helyzetét, ők azok, akik legjobban tudják azt előrelátni, hogy mondjuk 5 év múlva hogy fog kinézni, mik a terveik a településükkel. Azonban ebből a szempontból egy dolog mindenképpen fontos, mert ugye most átalakítják az oktatásnak a rendszerét, azonban tervben van egy önkormányzati reform is. És ugye ennek a kettőnek majd az összeegyeztetése, az egy kérdéses dolog a jövőben, hiszen például, hogyha ugye vannak olyan elképzelések, hogy mondjuk megszűnnek önkormányzatok, vagy az önállóságukat összevonják, akkor valójában utána majd az oktatási rendszert ehhez újra hozzá kell igazítani. Tehát láthatóan ez egy olyan típusú változtatás elkezdése, ahol tényleg nem lehetett megtalálni az optimális belépési fontot, valahol el kellett kezdeni, és már ez az eredmény.
6: Így van, hát ez abszolút. Tehát, hogy hajrá, azt lehet mondani ezekre a tervekre. Csak hát ugye az oktatáspolitika, ez pont egy olyan terület, ahol nem olyan, mint a gazdaság, hogy mitől egy éven belül már lehet látni számokban, hogy itt jó irányba megyünk, hanem itt nagyon-nagyon hosszú idő, amikor majd A PISA teszteken azt lehet látni, hogy a magyar diákoknak a szövegértési képessége nem olyan tragikus, mint eddig. Akkor, amikor majd azt lehet hallani, hogy egy pedagógusnak nem kell annyit adminisztrálnia, mint amennyit például most kell, bár hozzáteszem, fogalmam nincs, hogy miért kell ezt, akkor ennek az egésznek az elegye hozhat majd egy olyan iskolarendszert, amire azt mondhatjuk, hogy igen, elindultunk felfelé, nem lett jó a magyar oktatás, nem, elindultunk felfele. Borzasztóan hosszú idő, az nekem is megnyugtató, hogy oktatási szakemberek nem ezzel a kliknél általában hatalmi gőg minden egyes megnyilvánulásnál visszaköszönt. Én vagyok a hatóság, majd én megmondom, hogy ki lesz a napközis tanárnéni, nem beszélve az iskolaigazgatókról. Ez a Móricz Zsigmondi iskolaigazgató, polgármester, tankervezető, miközben nem volt oktatási miniszter. Szóval egy borzasztóan megreparáló rendszerről volt szó, ez most itt elkezdődött. Mindenki szerintem drukkoljon ennek a kormánynak abból a szempontból, hogy az oktatás fejlődjön.
7: 15 évig nem találkoztam olyan pedagógussal, vagy 15 évig nem, azóta nincs ez a rendszer, de amióta ez a rendszer van, tehát ugye elvették az önkormányzatoktól az iskolába az iskolák fenntartói jogát, ezt odaadták ezeknek az intézeteknek, vagy ennek az intézetnek. Akkor, amikor az egészségügyet is elvették, a kórházakat, stb. És akkor most ugye ez zavarta az önkormányzatokat, az zavarta az embereket, hogy miért nem az önkormányzat gyakorolja ugyanúgy ezeket a jogokat, mint korábban. 15 évig nem találkoztam, vagy megint ezt mondom, mindegy, hosszú évekig nem találkoztam olyan pedagógussal, aki azt mondta volna nekem, hogy ebben a rendszerben, ami van, ebben ő jól érzi magát. Tehát nem találkoztam olyan pedagógussal. Most ez azt is jelentheti, hogy ezek mind ilyen ellenzéki elhajlók voltak, és hát ugye kevesebb fideszes pedagógussal találkozom, lehet, hogy ők azt mondták, hogy nekik ez nagyszerű, de én nem találkoztam olyannal. Amit Magyar Péter csinál most, illetve a kormány csinál, a Tisza párt, a Tisza kormány csinál most, az azon túl, hogy szerintem egy jelentős társadalmi igényre ad választ. Tehát arra a társadalmi igényre, ami legalábbis a pedagógus társadalomból bizonyosan, és egy nagyon sok szülőtől, más emberektől érkező igény, hogy ez, ami eddig volt, ez tarthatatlanul rossz volt. Tehát nem jól működött az iskola, nem volt kréta, WC-papírt vittek be a gyerekek, tényleg krétát kellett bevinni a tanároknak, rossz volt az ellátórendszer, és ahogy mondja a Dávid, valóban kis királyok voltak ezek az intézményvezetők. Úgy is beszéltek, úgy is bántak a pedagógusokkal, mindenféle teszteket kellett írni a pedagógusnak, megnőttek a kötelező óraszámok, tehát egész egyszerűen ki voltak zsigerelve, és ilyen beszámoló, olyan beszámoló, valójában a pedagógusokat is gyakorlatilag behajtotta maga alá a Fidesz, szerette volna az összes pedagógus felett gyakorolni ezt a felsőbbrendűséget, és erre volt jó ez a rendszer. Na most az, ami most következik, vagy hallható ezekből az információkból, ami most következik, az egész egyszerűen visszaállítja a normális világot, megpróbálja majd visszaállítani a normális világot, amiben valóban beleszólnak majd az önkormányzatok abban, hogy kik vezessék ezeket a tankerületeket, hogyan működtessék őket. Én szerintem, ha már belekezdenek, akkor ezt az egészet meg kell reformálni, és a PISA tesztek meg ezek azok amazok, azok majd egy másik történet lesz, az majd az a tananyag leadási rész lesz, hogy miből taníthat a pedagógus. Többek között ez is egy érdekes kérdés, hogy elvették a tankönyvválasztási szabadságot.
2: Ki kell javítsak, mert PISA tesztek kompetenciát mérnek, és nem nominális tananyagot, tehát pont nem azt, ami ebben az elmúlt évek jellemző tanrendjében nyomva volt, hogy mennyiségi tananyag legyen, ezek képességeket mérnek.
7: Én elállítottam.
2: Képességteszteken nagyon, ott módszertan fog meglátni, itt hagyj idézzem Koperikát, az ELTE Nevelés Tudományi Intézetből, mert hogy Magyarország továbbra is pedagógiai nagyhatalom szakmailag, csak aztán a közoktatásban nem sikerül, vagy nem hagyják ezt megvalósítani, hogy az oktatásban nincsen olyan, hogy jövőre, szó szerint ezt mondta Koperika nemrég egy interjúban, tehát hogy sokkal lassabban futnak át ezek a változások, és az nagyon fontos, hogy ne is próbáljanak meg, mondom továbbra is őt idézem, ne is próbáljon meg senki egyik pillanatra a másikra változtatni. Itt például több önkormányzat jelezte, hogy ők nem tudnák így egyik pillanatra a másikra visszavenni az iskola fenntartást. Mit gondolunk erre, mire számítasz ebben az átalakulásban, Balázs?
5: Az önkormányzati rendszer egésze van valójában jelen pillanatban válságban. A legtöbb önkormányzat egyébként forráshiánnyal küzd, szakemberhiánnyal küzd. Az elmúlt 16 évben kiüresítették egyszerűen azt, amit önkormányzatoknak hívunk, és arra a rendszerre egyébként így egyben rátolni például az oktatást. Az elmúlt években minden komolyan vehető oktatáskutató azt mondta, hogy csak azt ne. Mert hogy nem azért, mert az önkormányzatoknak nincs jelenleg képessége arra, hogy ezt megoldja. Ezért szerintem az a nagyon fontos, hogy az önkormányzatok azt tudják hozzátenni az oktatási rendszerhez, hogy ő nekik van statisztikájuk, elképzelésük arról például, hogy várhatóan hány gyerek fog születni, hány jut el iskoláskorba, hogyan lehet ezt a rendszert fenntartani, ezt a képességüket érdemes beemelni, és nem azt, hogy ők tartsák fenn az épületet, vagy ők gondoskodjanak a karbantartásról, mert láthatóan, mert egyébként ezek részletkérdések az oktatás szempontjából. Amit én még egyébként most szerencsésnek tartok ebbe a reformba, hogy nem azon kezdett el a kormányzat vitatkozni, hogy mi a tananyag tartalma, hogy miről szól az érettségi, mit kell tanítani, hanem az, hogy a rendszer alapjai hogyan működnek, mi az a struktúra, amiben az oktatás működik, mert valójában így lehet elkezdeni az átalakítást.
2: Nagyon sok minden pénzkérdés lesz ebben is, de akkor beszéljünk pénzkérdésekről. Szijjártó Péterrel kapcsolatban nézzük, mi derült ki róla mostanság.
8: Egyetlen napra szállt meg 2022. decemberében Szijjártó Péter Katarban, de ez így is 6,5 millió forintjába került az adófizetőknek, derül ki az RTL híradó által kikért külügyminisztériumi dokumentumokból. Szijjártó az ötcsillagos Sheraton Grand Resortban szállt meg, ahol a legdrágább lakosztályok jelenleg 2 millió forintba kerülnek egy éjszakára, de a költségeket megdobhatta, hogy a volt külügyminiszter a katari foci VB idején vendégeskedett a hotelben. A kikért dokumentumok szerint Szijjártó Péter Gánában sem szerénykedett. Ott 2023. decemberében két éjszakát töltött egy luxus hotelben 4,1 millió forintért. Az Egyesült Államokban két napra 2,9 millió forintért, Törökországban pedig 1,9 millió forintért foglaltak szállást Szijjártó Péternek. Ezek összesen több mint 15,5 millió forint közpénzbe kerültek.
2: Dávid, úgy érzem, ez a te természetes térítési területed. Kérlek, meséld el, mit gondoljunk Szijjártó Péter működésére.
6: Azért mondod ezt, mert úgy nézek ki, mint aki ezekben a szállodákban a törzs vendég vagy?
2: Nem, hanem mert a Blikkben azért hasonló hírek gyakran megfordulnak, szerintem ez tematikusan azért illik a Blikkhez.
6: Ja, vagy úgy? Előjáróban azért leszögezném azt, hogy én nem vagyok azért annak a híve, és tudom, hogy ezzel most sokan nem értenek velem egyet, tehát hogy egy miniszter azért igenis ne Airbnb szálláson a kulcsalátörlő alatt módon szálljon meg valami garniszállóba, de azért ezek a számok, amiket itt látunk, egy dolog fontos, mert az nem vált nekem egyértelművé, hogy ez delegációra vonatkozik, vagy egy személyre, mert ez a hivatalos adatokban nincs benne. Most, hogyha a 20 fős delegációnak került ennyi be, az is sok, de azért az rögtön már szóval arra azért vigyázzunk, hogy ne a hergelésnek az eszközét vegyük magunkra, és azt mondjuk, hogy a Szijjártó egy szobát kivett 6,5 millió forintért. Ha erről van szó, akkor háborogjunk, csak gyanítom itt azért egy komplett...
2: A katari VB-re valószínűleg nem egy teljes küldöttségem, de erre most nem tudok
6: válni. Egy miniszter azért mindig megy titkárral, neki négy testőr járt, szóval azért mindegy. De azért hát itt
2: kérdés,
6: azok a számok...
2: Hogy ugyanolyan minőségű szobákat kapnak-e? Ugye ugyanebben a szállodában az átlag ára itt, egy szobának 2 millió forint körül van egy éjszakára, de hát
6: csúcs,
2: a speciál pont a VB.
6: Az a csúcs.
2: Igen, millió, de és ehhez képest 6,5 milliót fizettek, értem?
6: Nem tudjuk hány embernek, de igen.
2: VB idején.
6: Inkább azt mondom, hogy van ebben a történetben egy nagyon beszédes elem, az pedig a repülőtéri VIP-várókban a fejenkénti fogyasztás, ami 100 000 forint volt. Most amikor belegondolunk, képzeljük el ezt a szituációt, hogy oké, nagyon sok ember van a miniszterre,
2: hát
6: bemennek a VIP lunchba, és fejenként 100, tehát nyilván nem mennek ki 6 órával korábban, hanem valószínűleg van maximum fél órájuk, de legyen 3-4 órájuk. Azért ezt úgy pörgessük már meg, mondjuk Szijjártó Péter nem iszik alkoholt. Abban az esetben, hogyha kikér egy jó vörösbort mindenki fejenként, még akkor se jön ki ez az összeg, de szóval ezeket nem nagyon értem, és hát azért ez rámutat arra, hogy itt reptettek például üresen repülőgépeket azért, hogy majd, hogyha esetleg azzal menne a miniszter úr, akkor majd legyen ott egy magángép, illetve egy honvédségi gép, de közben meg vonattal ment, ez a New York-Washington szakasz volt, és ezért a repülő üresen repült tovább, hogy majd onnan hazavigye. Nyilván a pazarlás, mint olyan, az tetten érhető. Ez nem kérdés.
7: Kijártónál? Minden nap. Tehát, hogy nekünk van az a kis podcastünk, és sok, aminek kapcsán néha, amire szoktam hivatkozni. Vendégünk volt, Suha György volt diplomata, és kifejezetten sorozatot készítettünk Szijjártónak a csodáiból, amiket csinál. Mondok nektek egy-két példát. Például el kellett költözni az egyik szállodából egy másik szállodába, mert nem volt 4 méter belmagasságú a gym, tehát maga az edzőterem, amelyiket Szijjártó úr igénybe vette, ezt Suha Györgytől tudom. Aztán például egy európai nagyvárosnak...
9: Csak azért, hogy ne tudjanak a plafonra köpni, az Lenin is nagyon bosszantott.
7: Lehet, hogy nagyobb légtérre van szüksége az úrnak. Például egy európai nagyvárosnak az egyik parkját úgy bérelték ki egy estére, hogy futni tudjon benne egyedül, hogy ez több 10 millió forintos tétel volt. Tehát ezek olyan történetek, amikről most itt beszélünk, ez a néhány millió forintos szállás, hogy ez a jéghegynek a csúcsának a csúcspontja, a pici apró kis izécskéje, mert valójában ez lefelé szélesedik, és olyan, az embernek olyan alűrei voltak, amitől tényleg mindenki dobott egy hátast, amikor a Suha ezeket elmondta, és hát sorolhatnám még, ha van kedve valakinek ebben mélyebben elmélyedni, akkor keressen rá Nyílt Levelek podcastbe, de ami ennél fontosabb, hogy gátlástalanul. Tehát ők
6: lehet mindezt gátlásosan csinálni?
7: Ez úgy gátlástalanul, hogy azt gondolták, hogy soha nem ér véget, és soha nem derül ki, és soha nem kérdeznek rá.
9: Egy összehasonlítási alapot, nem Szijjártó Péter az egyetlen, akinek a szállodai számláiról tudomásunk van. 2025. januárjában közölte le a HVG, hogy 228 millió forintba került a szálláshely a Párizsi Olimpia teljes idejére Súlyog Tamásnak és delegációjának. A köztársaság mindössze 3 napot töltött ott, de 15 napra foglalták a szállodai szobákat. Ezt egyébként eredetileg nem is neki foglalták, hanem még Novák Katalinnak, aki ugye időközben lemondott, és volt nekem egy kedves betelefonálom a fórumban, aki ezért hívott, hogy ezen háborogjon, és amikor megkérdeztem tőle, hogy ő mire számít, mit gondol, mi kerül ennyi pénzbe ezen a szállodai szobán, olyat mondott, hogy olyat még én sose hallottam, azt mondta, szerintem aranyból van ott még a légynek a lábán a patkó is. És gyönyörűen kifejezi a dolgot. Földig volt az illető.
6: Egyébként a Súlyog a gymmel meg volt elégedve? Ott a 228 milliós szállodában? Ja. Tehát a belmagasság az rendben volt?
9: Megette a nemzetméltóságát. Balázs, normálisak ezek a költések bármilyen ország esetében? Most nem csak Magyarország. Tehát egy küldöttségnek ennyit kell költenie?
5: Én nem is egy országból indulnék ki, mert nyilvánvalóan a művészvilágban egyébként szerte mindenhol hallani arról, hogy művészeknek hasonló alűrjei vannak. Két nagyon nagy különbség van. Egyrészt azok a művészek a saját gázsiukból fizetik ezeket az alűröket, és ugye az a pénz az ő teljesítményükből fakad. Ők azért engedhetnek meg maguknak ilyen alűröket, mert az a teljesítmény, amit letesznek az asztalra, az emberek azért kifizetik a koncertjegyeket, a színházjegyeket, a bármit, és éppen ezért, hogyha ő 4 méteres edzőterembe szeretne edzeni, és ezért egy másik szálloda kell, akkor semmi probléma, azt ő a magánpénzéből fizeti. A probléma itt az, hogy Szijjártó Péter és a Fidesz prominensei ezt valójában a magyar adófizetők pénzéből csinálták úgy, és ez egyébként szerintem egy nagyon fontos eleme volt annak, amit a luxizás körüli politikai problémának hívhatunk, hogyha lett volna egyébként közben az országban fejlődés, tehát valódi teljesítményt tettek volna le az asztalra, akkor egyébként a magyar akkor emberek is, egy része
6: akkor is. Hidd el azt, és én ezt váltigáltam, a luxizás az a Tisza kormány sikerében nagyon nagy súllyal esett latba. Ugyanis az emberek többsége az nem feltétlenül azt mondta, hogy hát a csok egy jó szándékú, de elhibázott konstrukciójú valami, vagy az adókedvezmények, hanem azt mondták, amikor meglátták a NER-nek a ficsúrjait, vagy nagyurait, jachtokon, és azt lehetett látni, hogy megmondták, hogy ez a hajó, ez annyiba kerül, mint a, nem tudom én, felfoghatatlan összegek, akkor azt mondta, hogy na, elmentek ti a francba. És nem egy, nem kettő, nem tíz ilyen volt.
7: Tehát emberek fel se fogja, nem is láttak még ilyet közelről. Tehát azt szerintem, mert amikor arról beszél, sokszor beszélünk arról, hogy felfogod, hogy mennyi 10 millió. De, és akkor emiatt nagyon tudsz haragudni valakire, hogy valaki ellopott 10 millió forintot, mert azt még úgy látod. De amikor azt mondja valaki,
9: én arra is emlékszem, aki 20 évvel ezelőttre tartozik, nekem 4000.
7: Arra, na, például. Tehát
9: neki sose adta meg. Nekem már meghalt szegény, de emlékszem rá.
7: Fel van írva egy kis cetlire neki egy ilyen kis kockás füzetbe 1992-től, hogy egy stúdió felvétel 5000 forint, és azt azóta is megkérdezi tőlem, ha találkozunk, mikor adom meg.
9: Hát
7: és
9: az nem.
7: De már nem, most már azért, és Dafke nem adom meg. Tehát ez...
9: Micsoda egy ember, sose adok neked kölcsön, de még szotyolát
7: hát meg jó, nem is mernék kérni. Mert egyébként szerintem ebben egy vita volt, tehát nem én tartoztam, csak tőlem kérni. Na, egy szó mint száz. Tehát amikor ebben az ügyben a magyar polgároknak azt az érzete, az érzete erősödött meg, hogy én egy elérhetetlen célnak tartok 1 millió forint spórolást, egy nyári nyaralást a családdal egy hétre.
9: Egy bojlercserét.
7: Egy bojlercserét. Tényleg bármit elérhetetlen célnak ilyen szempontból. Ezek a palik meg nem, hogy elérhetetlen céloknak tartják a még nagyobb jachtot, a magánrepülőgépet, hanem használják a 6 millió forintos szó, és minden szó igaz, amit mondasz. Szerintem a NER ebbe bukott bele, konkrétan ebbe bukott bele. Tehát semmi folyt, mert nyilván a bűncselekmények, a balhék, a nem tudom micsoda.
6: Ezek összefüggnek.
7: De összefüggnek.
6: Tehát azért nem felejtsd el, hogy...
7: Ezek összefüggnek.
6: Tehát akkor, amikor a nyuszi motor 800 000 forintba kerül állami oldalról, vagy 600 000-be, ott azért felsejlik a bűncselekmény, mert ez nem megy
7: persze,
6: másképpen.
7: Persze, ez két havi fizetése egy átlagban.
9: Itt ez a rendszerek diszfunkciója is kellett, de akkor legyen valami jó hír így a végére. Most mondják a kollégáim is, ki is kerestem. Magyar Péter nemrég jelentette be, hogy rendkívüli bejelentkezést tett közzé a 100 halombattai dunamenti erőműből, amit ugye nemrég meghibásodás miatt leállítottak, illetve az egyik blokját most vasárnaptól újraindul majd, ez nagyjából 380 megawattos plusz kapacitás, tehát amitől megijedtünk, hogyha Paksot le kell állítani, mekkora energiahiány lesz, azért ez kisebb probléma lesz, ott azért 2000 megawattról beszélünk, de 380 megawatt se kutya, szóval arra se kell.
6: Nézőinek segítsük értelmezni ezt a sok-sok megawattot, föl lehet gyújtani a villát.
7: Igen, lehet felkapcsolni.
5: És Szijjártó Péter szállodáit is már a BYD fizeti.
9: Jó, hát valami nekünk is kell az életbe, aminek örülhetünk. Gyorsan nézzünk rá, hogy miből fogjuk, vagy miből fizettük eddig Szijjártó Péter utazásait. Mi történik a GDP-vel?
10: 1,7%-kal nőtt a GDP a második negyedévben, derül ki a KSH friss jelentéséből. Az előző negyedévhez képest minimális 0,4%-os a gazdasági növekedés. A gazdaságot továbbra is elsősorban a lakossági fogyasztás tartja lendületben, amelyet az infláció visszaszorulása, a béremelkedések, valamint a választások előtti kormányzati kereslet élénkítő intézkedések is támogathattak. A növekedéshez hozzájárult az ipar teljesítménye, miközben a mezőgazdaság fékezte azt. Elemzők szerint a most közzétett GDP adat csalódást okozott az előzetes várakozásokhoz képest. Az áprilisi és május havi statisztikák alapján arra lehetett számítani, hogy az ipar kifejezetten erős negyedévet zár.
9: Dávid, soványka növekedés, de növekedés.
6: Hát igen, én azért ebben óvatosabb lennék, mert azért ez a szó, hogy lendület, hát persze lehet ezt mondani, hogy
7: lendület,
6: de azért,
9: még csak
6: azért
9: így elindult
6: pont,
9: a hinta,
6: szóval,
9: nem?
6: Hogy hát ez már egy, de, hogy ez még azért nem lendület. Szerintem azért ebben az országban gazdasági szempontból nincs jó helyzet. Nagyon nehéz helyzetben van a magyar gazdaság. Ennek az okait most nyilván nem tudunk ennyi idő alatt ebbe belemenni, és a kitettségünk miatt viszont nagyon-nagyon sok függ attól, hogy mi történik rajtunk kívül. Tehát itt lehet Kapitány István és Kármán András, a világ legjobb embere is, abban az esetben, hogyha Iránban egy kendős ember azt mondja, hogy már pedig a hormuzi szorost aláaknázzuk, akkor valami kevés mozgástere van a mi minisztereinknek.
9: Hát vagy az Egyesült Államokban azt mondja egy elnök, hogy széjjel fogjuk verni Iránt
6: ritmusomra. Igen, az majd, hogy nem, az már egy ilyen természetes kockázat. Szerintem az be is árazta a piac, hogy Trump éppen most bal vagy a másik bal lábával kelt fel. De egy szó mint száz, tényleg azért itt csak reménykedni lehet, hogy az ország elindul majd gazdaságilag, mert most ez az 1,1%, ez azért nem büszkeségre adó.
9: Na jó, hát lássuk meg, hogy mi történik. Ugye nagyon sokan várják, hogy a Brüsszelből elindított pénzvonat egyszer csak a nyakunkba szakad, és eljön a Kánaán. Én azért még kirakom az ócska lepedőt az ablakban, hogy ne forrosodjon fel a szoba. Önöknek is ajánlom ezt megfontolásra. Nagyon köszönjük a figyelmet, és ma este összes vendégének a beszélgetést. Kiváló éjszakát kívánok, holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hova meneküljük? Meneküljünk, hogyha tehetjük a nagy hőség elől, és egyáltalán mi a helyzet a Balatonnál most éppen. Erről is beszélgetünk is Robert Richard, turisztikai szakújságíróval. Jó reggelt kívánok! Aki nem csak szakújságíró, hanem saját tapasztalatod is van, mert minden évben egyébként szoktál bejelentkezni Zoomon nálunk, mert éppen a Balatonnál vagytok. Meg volt már az idei szezon?
2: Kellemes tévézést kívánok mindenkinek! Részben megvolt, mert majd a gyerekeket még levisszük Ábrahám hegyre, ott van egy kis telkük az anyósoméknak, és visszük is, hozzuk is, mert hogy a bronzlakodalmat ünnepeljük, és akkor egy picit addig leadjuk a gyerekeket, tehát megyünk még bőven a Balatonra, de egyébként 16 napon keresztül voltunk a Balatonnál most a gyerekekkel. Nekem volt egy kis munkám, ugye bejelentkezések, riportok, anyagok, szakértői munka persze, de többségében pihentünk, meg hát nagyon sok mindent megnéztünk és meglátogattunk, úgyhogy amellett, hogy most már a KSH kihozta a januártól júniusig terjedő adatok közül a júniusit is, tehát látjuk már a szezon elejének hivatalos számait, amellett saját tapasztalatom is bőven van a Balatonnal kapcsolatban.
1: No, egybecsengenek-e? Mik a hivatalos számok, és te mit tapasztaltál? Mert egyre többször halljuk azt, hogy hát az idei szezon az nagyon gyenge, és ez nem csak és kizárólag annak köszönhető, hogy mondjuk javarész bokáig tudok a Balatonba gázolni.
2: Én azt gondolom, hogy a Balaton rengeteg turisztikai értéket rejt, függetlenül attól, hogy egyébként most 100 métert vagy 80-at sétálgatunk, amikor bemegyünk a vízbe. Tehát nem csak abból áll a Balaton, hogy oda megyünk, és akkor lehűtjük magunkat a vízbe, megfürdünk, hanem a gasztro élményektől kezdve, a kultúrkincsekig, Keszthelytől a Káli-medencéig sok csodát láthatunk ott. Hát, ha belegondolok, akkor ezt a 16 napot úgy töltöttük el, hogy egy percet sem unatkoztunk, mert elmentünk a Tavasbarlangba, Tapolcára, megnéztük a Káli-medence csodáit, voltunk az Emberi Komédia gyönyörű kis szobrainál, és ott láttuk, hogy milyen gyönyörű a környéken a táj. Elmentünk és kisállatokat simogattunk ott Salföld környékén, az arborétumban megnéztük az óriási fenyőtobozokat, meg a kilátást, a gyönyörű panorámát, a Tanúhegyet, a Koroska-völgyben felmentünk a hegy tetejére. Tehát most mondtam olyan programokat, hogy tényleg ezek javarészt minimális költségből megoldhatók, és rendkívül szórakoztatóak úgy is, hogy 3 kisgyereket magammal vittem, meg természetesen jött a feleségem is, hiszen ő ilyenkor a fő túravezető, mert ő tudja meghatározni, hogy mennyi ivóvíz kell, meg mennyi ennivaló. Tehát én azt gondolom, hogy bőven van program lehetőség a Balaton környékén, várak sokasága, a közös kultúrkincsünk. De hogyha a számokat nézzük, és ugye, ha szakértői munkaként ezt mindenképpen meg kell nézni, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan területek, vannak olyan régiók, ahol bizony a június nem volt erős, és hogyha a júliusi élményeket el kell mondanom, akkor azt látom, hogy a tagóresétány azért megtelt, főleg a hétvégi időszakban. Balatonfüred nyüzsgő célpont volt ott a strandokon, ahol voltunk, ott azért voltak bőven emberek, de azt is láttam, hogy bizonyos térségekben ott lehetett volna még több is, tehát kétségtelenül a szolgáltatóknak is jó lett volna, a helyeknek is, hogyha van egy kis tömegélmény, meg hát a hétfőket szerdai időszak, a hétvégén kívüli időszak bizony az olyan, hogy akkor azért lehet olyan felvételeket készíteni, amelyek néhány internetes portálon, vagy akár a közösségi médiában visszaköszönnek, és azt látjuk, hogy kevés az ember. Hát persze egy szolgáltatásnál, vagy általában, amikor azt mondjuk, hogy idegenforgalom, akkor elég, hogyha egy ember ott van, és ő mondjuk a dubai emír, és ő elkölt annyit, amennyiből nekünk egész évben nem lesz gondunk, tehát nem mennyiségi kérdés persze. Nyilván, hogyha az ember nyaral, akkor szeret közösségben lenni, és szeretjük azt, hogyha népszerűek az úti célok. Hát itt még azt gondolom, hogy van hova fejlődni jó pár helyen, mert én is tapasztaltam olyanokat, hogy azt mondtam, hogy mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtt nagyobb tömeget láttam. Hát hozzáteszem azért, vannak populáris helyek, vannak olyan helyek, például olyan fagyizók, olyan éttermek, olyan szórakoztató központok, olyan gyerekparkok, amelyek mindig is népszerűek voltak. Tehát ez is azt mutatja, hogy ha jó szolgáltatást nyújtok, vagy egyedi dolgot, olyan élményígéretet, amire oda jönnek az emberek, akkor lehet jó idő, rossz idő, jó szezon, rossz szezon, kicsi a Balaton, nagy a Balaton, akkor is mennek a vendégek. Tehát azért meg lehet ezt ugrani, de az is biztos, hogy azok, akik mondjuk valami átlagszerű dolgot csinálnak, azok most azért küzdenek azzal, hogy fogjanak vendéget. Én azt gondolom, hogy az, hogy önmagában mondjuk kicsi a víz, vagy kisebb a víz, például az északi parton nekünk problémát nem okozott. Annyi volt, hogy a gyerek sokkal nagyobb homokvárakat tudott építeni, a három gyerek, mert több volt a terület, nagyobb volt a rész. Besétáltunk, és ugyanúgy találtunk olyan helyet, ahol egyébként lehetett fürdeni. A déli parton már ugye sokkal többet kell sétálgatni, de ott is ez megugorható. Viszont ha már a látványt nézzük, ha már azt nézzük, hogy ez persze visszhangot kap, most is erről beszélgetünk, meg látjuk a médiában is, akkor azért sokakban megfogalmazod, és hogy oké, hú, hát ennyire kevés a víz, hogy ennyire sokat kell sétálni, hát akkor most választok esetleg egy másik úti célt. Tehát ez azért benne van a pakliba, tehát azt se felejtsük el, hogy mi érdemes nekünk magunknak a Balaton értékeit kiemelni, és ezt elmondani, mert ez nem feltétlenül kell, hogy elrettentse az utazni vágyokat arra, hogy mondjuk egy kellemes balatoni vakációt ott eltöltsenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vegyes a kép, én nagyon jól éreztem magam, rengeteg program lehetőség van, jó szolgáltatások, bőven van már olyan mennyiségű vendéglő, vendéglátóhely, cukrászda, ahol finomakat tehetünk elérhető áron, és hát igen, benne van az is, hogy vannak olyan strandok, vannak olyan régiók, ahová bőven kéne, hogy vendég menjen ahhoz, hogy ők megéljenek, és az is az igazsághoz tartozik, hogy azért vannak olyan partmenti bódék, ahol a lángos és a hekk kombója is annyiba kerül, hogy úgy érzed, hogy megremeg a zsebedben a hitelkártya.
1: Maradt egy percünk, ha nem Balaton, akkor hova megyünk helyette? Mert Horvátország például most ilyen extrém drágának tűnik sokak szerint.
2: Hát mi az, ami olcsó manapság Nyugat-Európában, amikor a turizmus még mindig erősödik, és hiába van válság jó pár helyen a világban, hiába nem jönnek turisták bizonyos helyekről, máshonnan meg olyan sokan mennek, hogy elárasztják ezeket az üdülőközpontokat. Olaszország kedvelt még Rimini környéke, Jeszoló környéke, tehát a Bibionei rész is, és most már délebre is megyünk Rimini felé kocsival. A fapados járatok már elvisznek Bariba, úgyhogy a dél-olasz területeket, a Csizma sarkát, meg a Talpát is elkezdjük felfedezgetni mi magyarok, de a görög szigetek is népszerűek, meg megyünk egyébként Spanyolországba, főleg ugye Malaga, Marbella környéke, Barcelona nagyon népszerű az utazók körében, és reneszánszát éli Bulgária, Albánia meg Montenegro meg visszaerősödik, mert volt egy hullám, amikor nagyon-nagyon elkezdtük felfedezni ezt a területet, aztán kevesebben mentünk, most megint sokan autóba ülnek és felfedezik ezt a szakaszt is, úgyhogy utazgatunk bőven ebben a szezonban is. Azt gondolom, hogy sokan, akik megtehetik, azok így utaznak, de azt gondolom, hogy aki pedig nem teheti meg, ő meg próbáljon kimozdulni a saját kis mikrokörnyezetében, mert ott is lehet nagyon sok csodát találni.
1: Kis Robert Rihárd, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak, extrém meleg továbbra is, holnap még várom önöket, viszlát.